0: tehát a lelkek ellensége az isteni gyógyításokat utánozza. Kvázi ez az egyik módszere, mimeli azt, mintha ő lenne a jótevő, mintha ő lenne a nagy jótevő, a nagy szerető, holott egyébként ő dönti az embereket romlásba. De gondoljunk bele, hogy először bűnbe viszi az embereket, romlásba viszi az embereket. Utána csodagyógyítást ígér nekik, és ezzel az állítólagos csodával még egy hamis hitet erősít meg bennük, hogy végérvényesen tudja vesztükbe hajtani ezeket az embereket. Nem ördögi ez a terv? Tehát annyi erőt, meg annyi csodát nyújt az ő szolgáink keresztül a világ szeme látára, hogy vannak emberek, akik sziklaszilárdan meg vannak győződve, hogy amit tesznek, az teljesen igaz és helyes. Én emlékszem beszélgetésekre, sok emberrel beszélgettem már az életem során, és többek között beszélgettem egyszer egy olyan hölgyel, aki azt mondta, hogy, és nekem úgy elmesélte, hogy ő a testből ki tud mászni, tehát ő testen kívüli a sétákra képes. Tehát ezt úgy nevezik, hogy OBE, Out of Body Experience. Tehát ő azt mondta, hogy ő esténként, amikor a férje nem jön haza, ő a férje után sétál, és kocsmáról kocsmára jár, és akkor hazahozza őt. Tehát úgy ezt elmesélte nekem, és hogy ez számtalan szor már bevált, meg ilyeneket, és amikor visszajött a testébe, tudta, hogy hol van, oda ment, és richtig ott volt, és haza is hozta. Tehát, és próbáltam, mondtam így, meg úgy, meg érveltem, hogy nem biztos, hogy ez felülről van, meg így. Ő meg azt mondta, hogy én meg pedig tapasztaltam, pont. Te meg nem. És ilyenkor akkor felmerül a kérdés, hogy feltétlenül tapasztalni kell valamit ahhoz, hogy tudjuk, hogy ez jó vagy nem jó. Feltétlenül igaza van annak, aki valami test, illetve ember fölötti erőt tud kifejteni? Vagy kvázi ember fölötti erőt tud kifejteni? Ugye maga Jézus az egyik utolsó beszédében, Máté 24-24-ben azt mondta, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhittessék, ha lehet, a választottakat is. Tehát ezt egyértelműen és nyíltan kimondta az a Jézus, aki talán többet gyógyított, mint bárki más. Nem is csoda, hogy ő volt az Isten, tehát az Isten egyszülött fia, ő volt a megtestesült, tehát Isten, aki megtestesült itt ezen a földön, mi más tenne ebben a nyomorvölgyben, mint hogy gyógyítani. Hiszen annyi beteg van, és annyi nyomorúság van. De ő azt is mondta, hogy az ellenség legelőször azt fogja kipróbálni, hogy azt az isteni magatartást próbálja imitálni, utánozni, és ezzel embereket a vesztébe tulajdonképpen kergetni. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhittessék, ha lehet, a választottakat is. Egyébként ugyanazt a gondolatot itt Pál apostol is mondta, és ugyanazt a gondolatot a János apostol is mondta. Pál apostol mondta a második Tesszalóniai levélben, ott azt mondta a második fejezet 9. versében, akinek eljövetele a sátán ereje által van a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. Tehát itt nyíltan néven nevezve, hogy az ellenség erejével keletkeznek csodák ezen a földön. Tehát lesznek csodák, nem, csak nem biztos, hogy ezek jó csodák. Sőt, János apostol a nagy jelenése könyvében, tehát a nagy profétikus könyvben, a jelenések 13.13-ban azt mondja, és nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek látára. Tehát, hogy is van ekkor ez? Amikor lelket ígérnek, amikor elektromosságot, amikor mágnesességet, amikor ki tudja meg menni mindent, ígérnek embereknek. Ilyen, olyan, amolyan címszón, akkor vajon mindig így van, mindig isteni erő van ott? mindenki válaszolja magának. De ha ugyanezek a módszerek Indiában egy gurúnak a nevében történnek, és Afrikában egy, mit tudom én, egy természetistennek a nevében történnek, és az európai kultúrkörben éppenséggel Jézusnak a nevében történnek, ugyanazokkal a módszerekkel föl kell tenni a kérdést, hogy vajon miről van szó. És hogy tényleg az Isten erejéről van szó. Már persze vannak, akik ebből is bizonyítékot látnának az ellenkezőjére. Akkor tehát nincsen csoda ma? Ha ezek nem az igazi csodák, akkor nincsen csoda? Akkor ma nincsenek csodák? Mikor láttak önök utoljára egy igazi csodát? Ha ezt mondjuk alapul veszük, hogy ezek az álságos dolgok, egy ilyen hipnózis, tudatmódosító hangulatból, lendületből történő kvázi tünetkezelésszerű a csodák megtörténik, és ha ezek nem igazi csodák, ha ez nem az az erő, ami felülről jön, sőt, annak csak a karikatúrája, akkor mik az igazi csodák? És mikor és hol történtek? Láttak önök már ilyet? Látunk mi már olyan embert, aki sánta volt, gyermekkortól fogva, és el tudta dobni a mankóit, mint ahogyan ezt mondjuk láttuk az apostol cselekedet első fejezetében. Látunk mi már embert, aki vakon született, mint a János evangélium 9. fejezetében, és akinek látása visszajött. Látunk mi már ilyet? Én azt mondom, nagyon ritka ezek. Ezek nagyon ritkák. És itt szeretnék egy kicsit valamit elmondani a csodának a lényegéről, hogy egyáltalán, ha meg akarjuk érteni, hogy mi az, ami csoda, és mi az, ami nem csoda, akkor egy kicsit végig kell gondolni, hogy mi a szerepe a csodának, a Szentírás szerint például. Nos, szeretnék először egy-két bibliai alapvető gondolatot említeni. Máté evangélium 6. fejezetében van egy olyan vers, a 6. fejezet 8. versében, és ez egy nagyon szép vers, egyébként ezzel vigasztalhatjuk magunkat mindenkor, azt mondja, ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ez mit jelent? De a Szentírás azt mondja, hogy az Isten, ahogy tehát a bibliai Isten képben benne van az, hogy az atya már tudja, mire van szükségünk, mielőtt mi ezt még tőle kérnénk. Tehát, ha nekünk egy ilyen istenképünk van, vagy lehetne akár egy másik verset, egy pár versel arrébb, mert mind ezeket a pogányokat kérdezik, mert jól tudja, ti mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Ugye itt a fizikai dolgokról van szó, ugye ruházatról. Ne aggodalmaskodjuk tehát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, ugye? Vannak ilyenek. Sőt, és én azt mondom, hogy az egészség is ugyanabba a kategóriába tartozik. Mitől lesz nekünk egészségünk? Ugye, mert enni és inni szorosan függ össze a testi épségünkkel, nem? Mert ha mi azért aggodalmaskodunk, mert nem lesz ennivalónk, akkor tulajdonképpen az egészségünket féltjük, nem így van? És ha valaki azt mondja, hogy hú, akkor az egészségem kérdése, Isten biztos nem figyel erre, itt a Szentírás azt mondja, és maga Jézus mondja, hogy ne is aggodalmaskodj, felejtsd el, ő ezt már rég tudja. Tudja, mielőtt még te ezt megtudnád volna, vagy megtudtad volna fogalmazni. Szóval ez azt jelenti, ez a kép, ez az Isten kép azt jelenti, hogy itt Isten a földre néz, és tudja, hogy kinek van szükség segítségre. Ezek szerint tudja. Egyébként itt jön az a kérdés, hogy szükséglet. Ezeknél a csodagyógyításoknál a szükséglet szerint gyógyítanak? Vagy a látszat szerint? Valójában szükség van arra, akinek fáj a háta, hogy most őt csodával gyógyítsuk? Majd kellene neki egy kis gerinctornát végezni, és már rendben is jönne. Érthető, amit mondom? Tehát mi az, ami szükséglet? Ha az Isten azt mondja, én tudom a ti szükségleteiteket. Én már tudom, mielőtt ti meg tudnátok fogalmazni. Akkor vajon ez a sok-sok, amikor sok tízezer ember egy ilyen gyógyító elé áll, és mindenkiben van egy ilyen vágy, hogy fú, ezt gyógyíts meg, úgy gyógyíts meg ezt, meg amazt. Isten ezt nem rég tudja? Vajon nem lehetne esetleg azt a kérdést is fölvetni, hogy Isten már rég megmondta, hogy mit kellene tenni? És ha vannak olyan dolgok, amelyek elérhetők, tehát ha valaki beteg, vagy ha valakinek valamire szüksége van, Isten nem általában a tanítás révén szokott embereket a jó irányba kergetni? Terelni? Nem azt szokta mondani, hogy ember, te most ismersz engem, akkor tanulj meg tőlem. Ha beteg vagy, akkor hova mész? Menjél olyanhoz, olyan valakihez, aki a tested jobban ismeri nálad. Ha éhes vagy, menjél olyas valakihez, akinek ennivalója van. Nem? Nem úgy van, hogyha éhesek vagyunk, akkor leülünk a földre, és akkor várunk, míg a Jóisten az égből ledob egy zsömlét. Ez a hit. Ha szomjasak vagyunk, akkor leülünk, és várunk, míg egy pohár víz felénk jön. Ez a hit. Nem, ez egy szemtelen merészség. Elbizakodottság. Semmi köze nincs a hithez. Ha mi az Istentől elvárjuk, amit mi magunk is meg tudunk tenni, akkor elbizakodottak vagyunk. Hiszen Sátán ezzel próbálta Jézust is kísérteni, ezt mondta, hogy vesd alá magadat a templomról. Hiszen a Bibliában le van írva, hogy az ő angyalai ugye jönnek, és akkor most... Igen, de Jézus tovább olvasta ezt az igét, amit Lucifer fölidézett, azt mondta, igen, ha azon az úton vagyok, ahova az Isten küldöd engem, ott bizony, ott ilyesmi nem történik. Ott bajom nem lesz. De csak úgy leugrok egy toronról, hogy majd meglássam, hogy Isten segít nekem vagy nem, akkor Isten mit fog mondani nekem? Pehjed van, nem fogok segíteni. Csak abból nincs visszaút, ugye? Tehát az öngyilkosok, amikor ugranak, már szívesen visszacsinálnának, csak már nem tudják. És akkor se jön az Isten, és azt mondja, na, itt van XXXL matrac, nem fog semmi bajot történni. De ha azért történik ilyesmi, mert éppen valami fontos munkát végeztem, akkor a Jóisten meg tud védeni, meg tud óvni. Hány ember tapasztalta ezt már? És itt szeretném azt fölvetni, hogy Isten inkább segít a megelőzésben, tehát tanít inkább a jóra, tanít az önállóságra, tanít arra, hogy hogyan védjük és óvjuk az egészségünket, józan lelkülettel, józan paraszt ésszel, egy természet szeretettel, és ezzel sok-sok betegséget meg lehet előzni. És már ezzel is lebuktathatók a csodagyógyítások, hiszen azok, akik csodákban bíznak, azok többnyire nem akarnak változtatni. Lásd a zsidókat. Ugye a zsidók mit mondták? Mutasd nekünk egy jelt, majd akkor hiszünk benned. És mit csinált az Isten? Segített nekik? Produkált jelet nekik? Mondhatnánk úgy is, hogy mondjuk Názaretben a saját városában prédikált, amikor tulajdonképpen saját szülővárosában ott prédikált, és mondta, hogy így, meg úgy, meg amúgy az Isten engem így, meg úgy, meg amúgy elhívott, tehát fölolvasott Izsaiás profétából, a tekercsből olvasott valamit, és ezt magára alkalmazta. Az emberek utána nagyon mérgesek voltak, majdnem lelökték a szakadékről. És ott a Máté evangéliumban a végén van egy ilyen mondat, Máté 13:58-ban azt mondja, hogy nem is tett ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt. Vagy amikor a zsidók jöttek és azt mondták, hogy mutass nekünk jelt, Máté evangélium 16. fejezet első vers, és hozzámenvén a farizeusok és szaduceusok kísértvén kérték őt, hogy mutassan nekik mennyei jelt. Vagy amikor Pilátus előtt volt, és Pilátus átküldte Heródeshez, és akkor Heródes mondta, mutass nekem már egy jelt, egy csodát. Jézus nem is válaszolt nekik, nem hogy szólt volna hozzájuk, az Isten nem lehet kísérteni. Őt nem lehet kényszeríteni. Nem lehet nyomás alá helyezni. Belőle nem kiszedhető a csoda. A csoda soha nem a hitnek az alapja. A hitnek az alapja micsoda egyébként? A hit alapja micsoda? Pál apostol azt mondja, a hit az a... Miből van? A prédikálásból van, ugye? És a prédikálás miből van? Az igéből. Más szóval a hit hallásból van, az igének a hallásából, az ígéreteknek a hallásából, az evangéliumnak a hallásából. Abból van hit. És ahol sok hit van, ott van csoda. Ahol nincs hit, ott kevés csoda. Más szóval, ha a kánai mennyegzőt például, az első csodát nézünk, kik voltak ott jelen? A tanítványai, akik ott voltak, azok nem azért követték őt, mert csodát tett. Csodát tett ő ott? Nem. Hanem miért voltak ott? Mert ők olvasták az igét. Mert ők várták a messiást. Mert keresztelő János mondta nékik, hogy igen, ő az. És követték őt. És beszélgettek vele. És János 17 alapján, ugye van egy ilyen vers János 17-ben, hogy az úgynevezett főpapi imádságban, ahol azt mondja Jézus az első versekben, hogy mert a beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogadtak, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem, én ezekért könyörgök. Miről van szó? Azt mondja, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Hát miért? Azokért a beszédekért, amelyeket ő mondott nekik. És miért? Mert ők ugyanazokat a beszédeket előzőleg már az Istentől is hallották. Ők olvasták az Ószövetséget, a proféciákat, tudták, ismerték, várták, reménykedtek benne, hittek, hogy majd meg lesz, jön a Messiás. Erre föl, amikor jött a Messiás, és mind ez beteljesedett, azt mondták, hogy ámen, itt van a Messiás. És hittek. De Jézus ahhoz, hogy az ő hitük erős legyen, hozzátett egy csodát. És itt jövünk a csodagyógyításhoz. A csodagyógyítás az mindig Deus ex machina. Ez azt jelenti, amikor Isten felülről beavatkozik, mert ő ezt most éretnek látja, alkalmasnak látja, látja megfelelő pillanat. Igen, most van az a pillanat, amikor emberekben erősíteni lehet a hitet. Látja, amikor embereknek szükségük van erre, mert máshonnan segítséget nem tudnak szerezni. A legjobban nekem a kánai mennyegző tetszik ebből a szempontból, mert a kánai mennyegzőn mi történik egyébként? Kánai mennyegző mióta csoda? Emlékszik valakire? Tehát vízből lett bor, ugye? Na most tehát a bor kérdés, ugye azon lehet vitatkozni, hogy ez most akkor erjed bor, vagy nem erjed bor. Tegyük föl, és én mondjuk a kortörténet alapján, meg az általános Biblia melletti másodlagos történet alapján én azt kell, hogy feltételezem, hogy ez akkor most volt. Tehát nem erjed bor, mint mi nálunk, mert náluk ez nem igazán működött jól. Nos, tegyük föl, hogy Jézus vízből mustot csinált. Én ezt hiszem egyébként. Akkor mit történt itt ilyenkor lényegében? Ez Isten számára nagy csoda?
1: Képes erre.
0: Uh-huh. hát minden nap csinálja, tudjátok ezt? Minden nap, amikor nő a szőlő, mi történik a szőlőben? A szőlőben vízből lesz must, nem? A ribizliben, a minden gyümölcs, minden vízből lesz gyümölcslé, lesz cukros, gyümölcsös valami folyadék, nem? Benne a gyümölcsben. A szőlőben vízből lesz szőlőlé. Ez történik? Mennyi idő alatt? Ugye? Mikor hajtanak ki a szőlők? Tehát mostanában, ugye? Most mi van? Április közepe. És mikor van aratás?
1: Szeptember.
0: Ugye? Április, május, június, július, augusztus, szeptember. 6 hónap alatt? Fél év alatt. És most mi történt a kánai menyegzőn? Azt, amit a Jóisten amúgy is egy fél év alatt megteszi a természetben, ezt így egy pillanat alatt megtörtént, ugye? Na most ezt a csodát alkalmazok az összes többi élethelyzetre. Amikor Isten csodát tesz, csak azt gyorsítja föl, amit amúgy is megtenne. És ezért csoda. Az Isten most is gyógyít. Itt fákat szedtem ki a földből. Összekarcolódott a kezem, itt is van még egy néhány ilyen. Dolgoztam. És mi történik? Nem folyik a vér örökké, hanem mi történik? Begyógyul. Miért gyógyul be? Hát a test magától tudja. De miért tudja magától? Hát mert a DNS-ben van. Hát hogy kerül a DNS-be? Hát evolúció. Ugye? Nem, hát az Isten. Isten odarakta az információt, és szépen begyógyul, ezt az Isten csinálja. Egy pár nap múlva ez lehámlik, és nem látszik rajta semmi. Mint a megteheti ezt egy pillanat alatt is, akkor mindenki ámulna. Mi történt itt? De amikor Isten ezt 2 hét alatt, vagy 3 hét alatt megcsinálja, az is csoda egyébként, csak ezt annyira megszoktuk. És itt jön az emberi agynak a problémája. Ami számunkra szokatlan, azt csodanak tekintjük. De amit megszokottnak tekintjük, arra rá se, jó szóval rá se bagózunk. Nem is érdekel. Amikor Isten egy embert meggyógyít, azt nap mint nap csinálja. Tessék elhinni, hogy most is a Szentlélek kórházról kórházra jár. Jézus kórházról kórházra jár. Emberek, ahol betegek vannak, ott van, és akarja gyógyítani őket, és gyógyítja is őket, és segít rajtuk. Csak nem biztos, hogy csoda erővel. De ahol szükség van rá, mert más lehetőség nincs, és az illető igazán hívő, és bízik Istenben, és az, a csoda az Isten megdicsőítésére is lenne. Meg is történik. A probléma, hogy nincs olyan sok csoda ma, hitbeli csoda, nem arra visszavezethető, hogy Isten már nem akar csodákat művelni, hanem arra visszavezethető, hogy az Isten gyermekeinek nincs megfelelő hite, és valószínűleg nincsenek a megfelelő időben, a megfelelő helyen. Mert lehet, hogy betegek között kellene, hogy legyenek. Mert fotelből senkit nem lehet gyógyítani. Akkor ott kell lenni, ahol a betegek vannak. És aki nem szolgál betegeknek, soha az életben nem fogja a gyógyítás a csoda erejét kapni. Soha. Akinek a szívében nem alakult ki hosszú-hosszú csiszolás útján az, hogy ő erkölcsileg is képes gyógyítani, az nem fog csoda erőt kapni. Hiszen gyógyítani, az azt jelenti, hogy én emberek teste fölött, és ezzel együtt emberek lelke fölött állok. És aki ezzel nem tud bánni erkölcsileg, annak az Isten soha az életben nem fogja ezt az erőt adni. Aki nem tud bánni azzal, hogy egy másik embert a nyomorúságból kiemeli, és ezzel kvázi öröke hálását teszi, hiszen ezt is látjuk, hogyha valakit gyógyítunk, az öröke hálás nekünk. Megmenekült a veszedelemtől. Nos, az az ember, aki nem képes ezt a hálát és ezt a szeretetet megfelelő helyen kezelni, megfelelő erkölccsel kezelni, az soha, és azt mondom még egyszer, soha az soha az életben nem kap semmilyen jellegű isteni erőt, amivel úgymondván csoda módon tudna gyógyítani. Ezt egyszerűen úgy, egyszer és mindenkorra el lehet felejteni. Nincs erkölcsi alap. Nem tudom, érthető volt. Tehát ezért is nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben megkérdőjelezem én ezt a sok kvázi csodagyógyító, mert ott csak az én vagy egy hamis tanításnak az előtérbe helyezéséről van szó. Ez megy lépten nyomon. Az előadás alapcímében volt még egy gondolat, és ezt 3 percben szeretnék még elmondani, ha lehetséges. A kérdés úgy hangzott, hogy mit lehet tanulni Jézus Krisztus mindennapi gyógytevékenységéből. Na, most egy részét már elmondtam. De van egy olyan gondolat is ebben, és ezt szeretném föl is olvasni, János Evangélium 20. fejezetéből. Úgy hangzik itt a 29. versben. Mondta nékik Jézus, illetve Tamás, emlékszünk a Tamás történetére, ugye Tamás, aki azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ez Jézus volt. És amikor ugye Jézus újra megjelenik nekik, és akkor azt mondja, gyere ide Tamás, ugye azt mondja, azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Ugye, hát én ezt el tudom képzelni, hogy mennyire szégyenült meg ez a Tamás. Ugye? És akkor mit mond Jézus? És felelt Tamás, és mondta néki, én Uram, és én Istenem. Ugye? Tehát totálisan megszégyenült. És azt mondja, mondta néki Jézus, mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Sőt, később, amikor Pál apostol mondja, hogy mi a hit, ugye azt mondja, a hit, hogy annak a meggyőződését, vagy az arról való meggyőződés, amit nem láttunk. Ugye? Tehát boldogok, és önmagában, tehát ad abszurdum, tehát a csodagyógyítás, látásból való hit, ez ad abszurdum. Tehát hit, csodatételek kvázi csak ott lehetnek, ahol hit van. Ahol nincs hit, ott nem lesz csoda. Egyszerűen így lehet. Illetve, ha lesz csoda, de milyen csoda? Egy hitető csoda lesz ott, ami embereket elhitetti. Nos, utána Jézus, illetve János apostol egy ilyen epilógként még úgy elmond egy néhány dolgot, azt mondja, sok más jelt is mivelt ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Hú, ez is döbbenetes ez a mondat, nem? Azt mondja, hogy sok más csodát és mivelt Jézus, amelyek ebben a könyvben nincsenek megírva. Mármint, hogy a Bibliában. Nincsenek. János apostol volt az utolsó evangélium, tehát a János evangélium, ez egy ilyen kiegészítő evangélium, és amikor ő azt mondja, hogy ebben a könyvben, meg hogy ami előtte volt, abban nincsen. Tehát van rengeteg sok mindent tett Jézus. Kvázi ez azt jelenti, hogy miért vannak ezek a csodák ebben a könyvben? Véletlenül ezek szerint? Nem. Ami le van írva, ez számomra egy óriási felfedezés volt a Bibliában egyébként, amikor ezt a mondatot elolvastam, amikor én megértettem, hogy a Bibliában levő csodák nem csak történeti leírások, hogy Jézus még ezt is csinálta, még ezt is csinálta, még ezt is csinálta, még cipőt vásárolt, még ezt, meg amit, nem. Hanem ezek szándékosan ott vannak, céltudatosan. Ott minden egyes betűnek mondani valója van. Aha, és akkor mi a mondani való? Következő vers. Ezek pedig azért irattak meg, mármint, hogy most ezek, amelyek le van írva, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Istenek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Nem csodálatos? Azt mondja, hogy ezek a csodák, amelyek benne vannak a Bibliában, tehát amit mi ismerünk, ugye? Na, sorolunk csak föl egy néhányat. Mi van? milyen bibliai csodákat ismerünk. Ugye a kánai csodát, ezt a kánai mennyegzőt, ezt már föl elmondtuk. Akkor Péternek az anyósa, ugye, tehát őt is gyógyított a lázból. Akkor a guta ütötet, a vakot, tehát ugye a vak meggyógyított. Akkor

Szívesen megtartanám ősszel majd egy ilyet, hogy a csodákat végignézni. Minden egyik csodát végignézni. Mi van benne a csodákban? Mit lehet egy-egy csodából tanulni? Mit lehet a megváltási tervről tanulni egy-egy csodából? Tessék elhinni Jézus Krisztus mindennapi gyógytevékenységéből, egy egész kompendium van, tehát egy egész, hát hogy mondjam ezt, egy ilyen tankönyvszerűen le van írva, hogy Jézus mit gondol az evangéliumról és a gyógyításról. És még egyet lehet tanulni, és ezt szeretném a végére tenni, és illetve ezzel szeretném a mai gondolatot valahogyan le is zárni. Ugye a kérdés az volt, hogy mit lehet tanulni? Hát Jézus maga mondja is, hogy a Máté 11-ben azt mondja, hogy mit is mond, hogy jöjjetek én hozzám, stb. És azt mondta, hogy és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, tehát nyilvánvalóan ezt lehet tanulni tőle, és hogy nyugalmat találtak a ti lelkeiteknek. Tehát lehet tanulni Jézustől, de mit? Amikor megnézzük a csodákat, és megnézzük, hogy Jézus miért gyógyított, az talán egy nagyon-nagyon szép tanítás. Máté evangélium 9. fejezetében van egy ilyen mondat, hogy a 35. vers, és körüljárta Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógaiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtelenséget a nép között. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. Mit lehet tehát tanulni Jézustól? Szeretetet. A csodák mindegyike ráirányítja a figyelmünket Jézusnak az indítékaira. És amikor olvasunk egy ilyen mondatot, és azt mondja, hogy nézd az embereket, hogyan szét voltak szórva, mint a pásztor nélküli juhok. Meg vannak gyötörve az emberek a betegség alatt. Tudjátok, amikor eljönnek emberek hozzám, és végső stádiumban vannak, ma is ott volt egy hölgy, tele van melanomával. És már évek óta húza, úgymondván, ezt a betegséget. Még egy néhány év, még egy néhány hónap. És küzd, és becsületesen küzd, és már az egész teste tele van a halálos korral. Akkor én is megijedtem egy picit Jézus, amikor azt mondja, hogy rájuk nézett, ugye, és azt mondta, és mikor pedig látom, a sokaságot könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva. Hány ember szenved betegség miatt? Hány ember szenved a betegségtől? Hány ember él meg fájdalmakat? Hány ember nem tud magán segíteni a betegség idején? Hány ember vágyik jó szóra betegség idején? Hány ember vágyik vigasztalásra, vagy egy egyértelmű beszédre, vagy egy lelki vigaszra, vagy egy támpontra? Én nem tudom, hogy mindnyájunk szívében ilyenkor mi van, amikor ezeken gondolkodunk. Inkább együttérzés és szeretet azok iránt, akik elesettek, vagy nem törődömség. Jézus a csodáival, a csodás gyógyításaival legfőképpen egy dolgot akart közvetíteni, hogy a mi szívünkben hasonló szeretet ébredjen föl azok iránt, akik úgy elesettek. Tessék, mit csinálunk? Gondoljunk egy picit bele. Mit csinálnánk, hogyha most elénk tárnának egy embert, mint az, aki mondjuk 38 éven keresztül a betestai tó mellett ott feküdt. Ezt mi hogy mondanánk ma a mai nyelvezettel? Mozgássérült, igen. Tetraplárgiás, vagy mit tudom én. Ugye? Tehát mondanánk azt is, hogy ez egy fogyatékkal élő,

És akkor mit csinálunk vele? Én mit csinálunk a fogyatékkal élőkkel? Nagy ívben kerüljük őket. Mert munka van velük, és baj van velük, nem? Hát mit csinálnánk azokkal, mondjuk a leprással? Mai néven esetleg egy kis AIDS-essel, vagy egy kis hepatitis-essel. Hogy viszonyulnánk ezekhez az emberekhez? Félnénk, sok tekintetben félnénk. Féltenénk magunkat. És a szeretet ugye megvan, és a sajnálat is megvan, de nem tudja legyőzni azt, hogy cselekvő emberekké váljunk. A csodák arra tanítanak, hogy a mi szívünk ugyanúgy meginduljon, ugye indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztó nélkül való juhok. És ezek után egyébként Jézus mondta a tanítványoknak, hogy azért ők imádkozanak csak szépen erről, hogy vajon az Isten mit akar mondani nekik ezzel a sok beteg emberrel. Ugye azt mondta, hogy akkor mondta a tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Ugye mindenki imádkozan, és miért? Mert Jézus a betegekben mit látott? Aratnivalót. Ezt látod, hogy ott van egy ember, aki az Isten iskolájában a záróvizsga előtt van. És most mi vagyunk a személytanárok, a magántanárok, akik segítenek felkészülni a záróvizsgára. Mert vagy az életnek a nagy záróvizsgára készülnek, mert meg fognak halni, és fel kell készíteni őket erre. Vagy az életnek a nagy kérdéseit éppen a betegség révén meg fogják érteni. Aratnivaló Jézusi értelemben, a megváltás szemszögéből. És azt mondja, és ezért ott van a munka. Tehát a csodák révén Jézus erre is hívja föl az ember figyelmét. És szeretném lezárni a gondolatot és befejezni, tehát remélem, hogy ez sikerült itt a végén most úgy megmondani, hogy szeretetre, együttérzésre, könyörületességre és együttműködésre hív minket az ő csodai által. Egészen más motiváció, mint az, hogy a Jézus nevében gyógyulj. Az egyik hamis, a másik önmagában igaz. Az ember eldöntheti, hogy melyiket választja. A fölösleges, a szükségek feletti, melletti, öncentrikus, hipnózis alapú, befolyásolással teli, nagy pénzforgalom melletti kvázi álgyógyítás, bármilyen rossz és egyéb módszerrel, ami alulról van, meg önmagában is hamis, vagy a másik oldalon az, hogy gyógyítani, és ezeket az érzéseket elsajátítani a saját életünkben, megszokni, már nem is ott megszokni, hanem legyőzni, ami legyőzendő, félelmeket félretenni, és együttműködni azzal a minden ható erővel, ami most is gyógyít, most is szívről szívre jár, most is testről testre jár, most is fönntart minket, a mi életünket is, és minden ember életét az egész világon. Jó és rossz emberen is föl kell a nap, most is és holnap reggel is. És az Isten ezt az erőt folyamatosan adja. Nem kell csodagyógyítóhoz menni, csak vele együtt lenni. És már is működnek a dolgok. Ebben az értelemben úgy gondolom, csodák vannak ma is. A kicsi, láthatatlan csodák. És tudom, hogy vannak kifejezetten imádság alapú csodák. Jakab apostol azt mondja, hogy ha valaki beteg közületek, akkor valljátok egymásnak a ti bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát megvan az ígéret erre, és aki ezt alkalmazza, az gyógyul is. Isten a mai napig fönntartja az ő ígéreteit, de nem azért, hogy belőlünk hitetlenneké gyártson, gondoljunk Tamásra. Nem az a hit, amit látunk, hanem boldog, aki nem lát és hisz. Hát
Ezzel szerettem volna lezárni a mai gondolatot, ezt akartam ma elmondani lényegében, és legközelebb arról fogunk beszélni, hogy milyen lelki akadályok vannak a gyógyításnak. Mi az, ami esetleg egy embert belülről fékezhet abban, hogy ő gyógyul? Mi az, ami esetleg a betegség, vagy amikor rájövünk, hogy igen, itt van egy betegség, és akkor mi az, amivel mi leblokkolhatnánk ezt a folyamatot? Amikor az Isten kívülről már rég segítene, de mi még ragaszkodunk dolgokhoz. Amikor kiderül, hogy valószínűleg a testen kívül még egészen más dolgok is betegek.

0: Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyülekezetet, minden kedves jelenlévőt. Örülök, hogy ismét itt vagyok közöttetek, és remélem, hogy egymás hite által épülünk, ahogy Pál apostol is írja a római levélben, hogyha őszintén nyilvánulunk meg, és tényleg a Jóistenről, Jóistennel szerzett tapasztalatainkról beszélünk, akkor biztosan így lesz majd. A mai alkalommal egy örökké aktuális kérdést szeretném, hogyha körüljárnánk. Örökké aktuális, én így gondolom, amióta világ, ez mindig kérdés volt, de talán egyre inkább kérdés. Mit teszünk olyankor, amikor látjuk, hogy a mi atyánk fia vétkezik? Ez lenne ez a kérdés. Tehát, hogy szoktunk erre reagálni, mit szoktunk csinálni, mi a helytelen reagálás, mi a helyes reagálás. A Biblia vajon mit mond erről? Hétköznapi tapasztalataink mit mondanak erről? Esetleg a gyerekektől kérdezném legelőször is, hogy ha ti látjátok, hogy testvéretek, vagy éppen óvodástársatok, vagy iskolástársatok valami rosszat csinál, verekszik, csúnyán beszél, úgy viselkedik, ahogy nem kéne. Ti mit szoktatok olyankor csinálni? Domi, azt hallott, hogy Matyi csúnyát mondott. Nem szokott, tudom, csak esetleg, hogyha ilyen előfordulna.
1: Vagy megbeszélem le, hogy miért mondta, vagy szólok a szüleimnek. Az iskolában pedig a tanárok.
0: Nagyon jó. Megbeszéled vele, hogy miért mondta. Hát ez egy ideális eset, amit hallottunk. Mi felnőttek hogyan szoktunk reagálni, amikor látjuk, hogy a mi atyánk fia vétkezik? Ez az atyánk fia lehet bárki, aki éppen ott van mellettünk, körülöttünk van. Milyen lehetséges variációk vannak? Mit szoktunk általában csinálni? Milyen rossz reakciók vannak erre az esetre? Mit ajánl a Biblia? Mit kellene? Ha szeretet van bennünk, az isteni szeretet megteremt egy gyümölcsét a mi életünkben, akkor hogy illik ilyenkor reagálnunk? Jó, hogyha gondolkodtok. Én is gondolkodtam elég sokat, és megvizsgáltam a magam életét ennek a fényében is. Láttam, hogy van elég rendesen reformálni való és változtatni való. Én alapvetően három reagálást szeretnék kiemelni, biztos van sok, vagy több. Két rosszat, meg egy jót. Tehát, ha látom, hogy atyámfia vétkezik, olyat tesz, olyat szól, úgy viselkedik, ahogy nem kellene, mert azt mondom, hogy szerintem ez bűn. Ezt nem kellett volna csinálnia. Akkor hogyan reagálok erre, mit teszek? Akkor mondom ezt a három kategóriát, amit önkényesen felállítottam. Nem tudom, hogy milyen gyakori, de lehet, hogy talán ez a leggyakoribb, amikor nem teszek semmit. Azt mondom, hogy hát az ő dolga. Miért avatkozzak én ebbe bele? Ez az ő dolga. Ugye ezt úgy nevezném egy szó, hogy közömbösség. Tehát a másik nem érdekel engem annyira, hogy erre különösebben nekem reagálnom kellene. Látom ugyan, hogy nem helyes, amit tett, amit csinált, amit mondott, ahogy viselkedik. Na, de hát az ő dolga. Hát őrizője vagyok az én atyám fiának? Van egy ilyen kérdés a Biblia legelején. Ahol nem válaszolja meg ott az ige. Ugye Káinnak a kérdése volt, amikor Isten megkérdezte tőle, hogy hát hol van Ábel a te atyád fia? És Káin pedig visszakérdezett. Hát mit tudom én, hát őrizője vagyok én az én atyám fiának. Hát mit érdekel engem, hogy hol van? Ez nem helyes hozzáállás, én úgy gondolom. Van erre válasz, később a Bibliában, én csak egyet szeretnék felolvasni, a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, a 24. verstől. Válaszol Káinnak a kérdésére, itt ezt írja az ige, ügyeljünk egymásra. vigyázzunk egymásra, a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulás végett. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást, annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Őrizője vagyok én az egy atyám fiának? Azt mondja az ige, hogy ügyeljünk, vigyázzunk egymásra. Azt mondja, intvén egymást. Annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Ugye azt mondja Domi, hogy ő megbeszéli azzal, akivel ezt meg kell beszélni. Tehát az első rossz reakció, az én első kategóriám a közömbösség. Ez azt jelenti, hogy az isteni szeretet nem igazából született meg bennem, vagy hát nem nyilvánul meg bennem éppen, amikor közömbös vagyok atyám fia iránt, akit látom, hogy vétkezik. Azt mondom, hogy hát nagy dolog az ő dolga, hát mit érdekel engem. Aztán milyen helytelen reagálás van még? Mit gondoltok? Látom, hogy atyám fia vétkezik, és nem vagyok közömbös, akkor már valahogy reagálok, de nem jól reagálok. Van-e ötletetek, hogy mire gondolok? Hangosabban is lehet mondani. Például, ugye? Bírálgatom, háta mögött kibeszélem. Milyen rossz reakció lehet még? Olvasom a hegyi beszédből Jézusnak a szavait. A Máté evangélium a 7. fejezete így kezdődik. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek. Miért nézed pedig a szálkát, amelyet a atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amelyet te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerende van. Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Érdekes ennek a szónak is a jelentése, itt a görögöt, hogyha megnézzük, ugye általában minden szónak több jelentése van. Én elolvasom, amit az én szótáram ír erre az ítéletre. Tehát ez a krínóige ezeket jelenti, hogy ítél, dönt, elhatároz, vádol, felelősségre von, bíróság elé idéz. Vagy a Balázs Károly szómutató szótár azt is hozzáteszi, hogy bíróilag megítélek egy dolgot, eldöntök. Bíróilag megítélek egy dolgot, és eldöntök. Benne van a vádolás, benne van a kárhoztatás. Ugyanez a krínóige több helyen, sok helyen szerepel a Bibliában, Károly legtöbbször kárhoztatásnak fordítja, például János 3.17, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot. Ugyanaz az ige van, amikor azt mondja Jézus, hogy ne ítélj. Nem azért küldte Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A János 12.47 ezt írja. Ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, ugyanaz a szó van. Mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Tehát elítélem, kárhoztatom, vádolom. Ez milyen lelki magatartást tükröz ez a fajta? Mit tükröznek ezek a szavak? Milyen hangulatuk van? Mi ennek a lényege? Miből fakad? Miből fakadhat ez? Megint csak a szeretetlenség, ugyanúgy a közömbösség esetében, hogy nem igazán fontos számomra az én atyám fia. Ugye ez azt jelenti, hogy lemondok róla, nem küzdök érte. Valahol értéktelenné válik a szememben. Ítélem, károsztatom, tehát azt mondja, hogy felelősségem van, bíróság elé idéz, bíróilag megítél egy dolgot és eldönt. Én eldöntöm, hogy ő már reménytelen úgyis. Nem érdemes már érte küzdeni, mi strapáljam magam, csak idegesítem vele magamat, ha foglalkozom vele. Hogyan reagálunk olyankor, amikor valamit nem egyformán látunk, nem egyformán hiszünk, nem egyformán gyakorlunk? Erről is sok ige szól, egyet szeretnék olvasni, szintén a Krínó ige található többek között benne, a Róma 14. Csak a 3., 4. és a 10. versét szeretném idézni. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne károztassa azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy te, hogy károztatod a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll vagy esik. Úgy itt azt mondja, hogy mit ne csináljunk olyankor, amikor, és ugye felsorol több esetet, hogy egyik zöldséget eszik, a másik azt gondolja, hogy mindent megehet, tehát sok, egyik az egyik napot különnek tartja, más minden napot egyformán tart, tehát sok példát hoz. Tehát mi történik olyankor, amikor a másik úgy éli az életét, vagy gyakorolja a hitét, hogy szerintem rosszul gyakorol valamit, rosszul hisz valamit. Ugye itt azt mondja, hogy, és többször megismétli ezt, azt mondja, hogy ne kárhoztassam, megint csak a Krínó ige, és azt mondja, ne vesd meg. Ugye a 10. verset nem olvastam, azt mondja, azt írja, te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát, vagy miért veted meg a te atyád fiát, hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszék elé. Ugye azt mondja, hiszen mindnyájan Isten ítélete alatt vagyunk, mindnyájan bűnösek vagyunk, akkor miért veted meg, és miért károztatod, miért ítéled el a te atyád fiát? Ugye ez a megvet szó, tehát ne kárhoztasd, ugye ezt már elemeztük, vagy hát a jelentéseit megnéztük. Ez megvet, a görögben ilyen jelentéseket ad meg, hogy semmibe vesz, kevésre becsül, megvet. Tehát ez megvet, azt mondja, ne vesd meg a te atyád fiát. Azt mondja, hogy ne vedd semmibe, ne becsüld kevésre. Ne gondold, hogy te nagyobb vagy, ne gondold, hogy te külön vagy. Azt mondja, hiszen mindnyájan Isten ítélő széke alatt vagyunk. Nincs jogod így gondolkodni és így viselkedni. Sőt, ugye elég kemény beszédet szól Pál apostol, szintén a római levélben, ugye a második fejezet úgy kezdődik, hogy menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, Krínó ige, károsztatsz, vádolsz, megvetsz, azt mondja, menthetetlen vagy. Mert amiben mást megítélsz, önmagadat károsztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, hogy, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerüld az Istennek az ítéletét? Ugye ennél keményebben már nem lehet mondani, hogy ez mennyire helytelen reakció. Azt mondja, ne vedd semmibe, ne becsüld kevésbé, ne vesd meg, ne ítéld el, ne vádold, ne kárhoztasd. Visszatérve a hegyi beszédre, mit gondoltok, mi ez a szálka meg a gerenda? Ugye elég szemléletes hasonlat. Próbáljuk beazonosítani. Mi a szálka? Ugye Jézus azt mondta, hogy miért nézed a szálkát, ami a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre. Mi módon mondhatod a te atyád fiának, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott íme a te szemedben gerenda van. Azt mondja, képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fiának szeméből. Mi a szálka? Próbáljuk beazonosítani. És mi a gerenda? Van-e ötletünk rá? Ugye fa, mind a kettő fa, ebben hasonlítanak. Tehát alap természetük az ugyanaz, mégis azt mondja, fából lehet szálka is, meg fogpiszkáló, meg lehet mestergerenda is. Hát, hogyha gerenda van a szememben, az valóban akadályozza a tisztalátást. Az ítélkezés bűne a gerenda? És akkor mi a szálka? A másiknak a bűne, így van. Ugye bűn, fa. Aztán a másiknak a bűne, mindegy, hogy éppen tömeggyilkos és éppen ezer számra végezett ki embereket, vagy éppen csúnyán szólt, vagy nem tudom. Bármit tett, az, ami bűn, azt mondja, az szálka. Ahhoz képest, ahogy te erre reagálsz. Ugye az ítélkezésről van szó. Ugye menthetetlen vagy jó ember, bárki légy, aki ítél. Jézus azt mondja, ne ítél, hogy ne ítéltes. Ami ennél ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. A bűn a szálka, amit atyám fia elkövet, és az én helytelen reagálásomra, ahogy én ehhez viszonyulok, ugye az a gerenda, az ítélkezés, amire azt mondja Pál apostol, hogy ha ebben az állapotban maradsz, menthetetlen vagy. Szeretnék egy pár gondolatot felolvasni a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből. Ismeritek, gondolom, a legtöbben. Én is el tudnám mondani, de itt sokkal szebben meg van fogalmazva, csak azért gondoltam, hogy ebből idézek. Ebben a kiadásban a 109. oldalról ennek a fejezetnek az a címe, hogy bírálat helyett mutass jó példát. És hivatkozik a farizeusokra, akikre nagyon jellemző volt ez a fajta lelkület, ez a fajta hozzáállás. Ugye ők mindig mindenkiben meglátták a bűnt, és nem hagyták szó nélkül. Azt mondja, a farizeusok nem alázkodtak meg, nem voltak hálásak, saját álláspontjukat tekintették mások megítélésének zsinórmértékéül. Beleavatkoztak lelkiismereti kérdésekbe, és olyan ügyekben is ítélkeztek, amelyek kizárólag Istent és az egyént illették. Erre a szellemre is szokásra vonatkozóan mondta Jézus, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez annyit jelent, ne állítsátok magatokat mintaképül az emberek elé. A kötelességről alkotott felfogásotokat, nézeteiteket, az írásmagyarázatotokat ne tartsátok mások elbírálásában mérvadónak. Ne ítéljétek el őket, ha eszményképeteket nem közelítik meg. Ne bíráljatok másokat, ne kételkedjetek indokaikban, és ne bíráljátok meg cselekedeteiket. A szívekben olvasni nem tudunk. És mivel önmagunk is hibákkal vagyunk telve, nem vagyunk feljogosítva mások bírálására. Idézi a Róma 2-t, hogy menthetetlen az az ember, aki így viselkedik. Miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Krisztus szavai az olyan embert szemléltetik, aki mások hibáit gyorsan felfedezi. Ha embertársa életében vagy jellemén sikerül valami foltot felfedezni, a legnagyobb buzgalommal igyekszik azt terjeszteni. Jézus azt mondja, hogy az ilyen jellemvonás a pellengérre állított ember hibájához hasonlítva olyan, mint a gerenda a szálkához képest. Az atya az ítélkezést a fiára bízta. Tehát az, aki más indokait és eljárását bírálja, jogtalanul bitorolja Isten fiának kiváltságát. A legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület. Azt mondja, a legsúlyosabb következményekkel járó bűn a rideg, kritizáló és engesztelhetetlen lelkület. Ugye menthetetlen vagy. Pál ezt írja. Csodálatos képességünk lehet azon a téren, hogy mások hibáit felfedezzük. Ám de akiket ez a lelkület ural, azoknak mondja Jézus, képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivesd a szálkát a te atyád fia szeméből. És még egy pár gondolat. Ahelyett, hogy arra törekednétek, hogy másokat vádoljatok és elítéljetek, inkább segíteni, áldani és menteni akarjatok. Aki gyakran tekint fel a Golgotai keresztre, és tudatában van annak, hogy az ő bűnei juttatták a megváltót oda, az nem próbálkozik azzal, hogy bűneit fele barátjáival összehasonlítsa. Nem ül be a bírói székbe, hogy embertársai fölött ítélkezzék. Aki a Golgotai kereszt árnyékában halad, lehetetlen, hogy vádaskodás, és az önmagasztalás szellemét ápolja. És csak akkor vettétek ki a gerendát a szemetekből, és lettetek alkalmassá mások megsegítésére, amikor érzitek, hogy saját éneteket, sőt egész életeteket is fel tudnátok áldozni, hogy egy megtévedt testvéreteken segítsetek. Hibáztatással és szemrehányással még senki sem lehetett helyes útra téríteni. Csak a szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévejgőket, és fedezheti el a bűnök sokaságát. Tehát azt mondja, szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévejgőt. Ha jellemetekben Krisztus jelleme nyilvánul meg, ez átalakító hatást gyakorol mindazokra, akikkel érintkeztek. Akkor ekkor van esély arra, hogy a másik szeméből a szálka kikerüljön, hogyha én kegyelem, megélem a kegyelmet, úgymond. Elfogadom azt a bibliai tanítást, hogy az én bűneim vitték Krisztust a keresztre. Elfogadom erre a kegyelmet, örülök neki, és igyekszem embertársamat megmenteni mindenképpen. És azt mondja, amikor Isten kegyelmében vagyok, aki azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és azt mondja, ilyen tapintatosan nyúlok a másikhoz ebben az esetben, azt mondja, akkor van rá esély, hogy kikerül előbb-utóbb a szálka az ő szeméből. Tehát mit teszek, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik, közömbös vagyok, az nem jó, ha ítélkezek, vádolok, károsztatok, az megint nem jó, akkor mi a jó? Mit javasol a Biblia? Jézus konkrétan mit mond? Mit tegyek akkor, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik? Ugye már szó szerint mondtam is, hogy tudjátok azt a bizonyos Máté 18-at, amit emlegetni szoktunk sokat. Nem tudom gyakorolni, mennyire szoktuk. Máté 18-15-től olvasom is az igét. Tehát azt mondja, hogy ha pedig a te atyád fia vétkezik, ugye ez az alapkérdésünk. Ha látom, hogy atyám fia vétkezik. Ugyan itt az ellened is ott van, de logikailag kihagyható. Tehát a legrégebbi szövegvariánsokban nincs is ott, úgy tudom, tehát egy más biblia fordításokban. Tehát ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el, dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Fölsorol négy lépcsőt, vagy hát nem tudom, kategóriát. Azt mondja, ha az isteni szeretet megteremte bennem a gyümölcsét, a szeretetet, az agapét, akkor, hogyha látom, hogy atyám fia vétkezik, akkor első lépcső. Bár itt nem mondja Jézus, de szerintem ez már a második, amikor én elmegyek hozzá négy szem közt, és megdorgálom őt. Szerintem ezt alapesetben meg kell, hogy előzze nagyon komoly imádság, könyörgés. Egyrészt, hogy magam is alkalmas legyek erre, mert ugye én is bűnös vagyok, ugye római levél, hogy te is ugyanolyan bűnös vagy, mint ő. Éppen lehet, hogy neked más formában jön ki, nem ebben, de azt mondja, hogy ne magas lóról, nehogy megalázd, vagy ilyen indítékkal menjél el. Tehát azt mondja, hogy négy szem közt, szigorúan, senkinek nem beszélek róla, szigorúan négy szem közt, és azt mondja, megdorgálom. Mi a fő cél? Ugye nem a megalázás, nem az, hogy ő is érezze, hogy hát ő kisebb, mint én. Hogy megnyerd, hogy megmensd a te atyád fiát. Legfőbb cél ez is. Mind a négy lépcsőnél ez a legfőbb cél. Hogy megnyerd a te atyád fiát, mert szereted, mert értékesnek tartod, mert különbnek tartod te magadnál. Fontosabb számodra, mint a saját életed. Ezért elmész hozzá négy szem közt, nehogy... Miért? Négy szem közt. Mi ebbe a logika? Milyen logikát láttok ti ebben, hogy első körben csak is négy szem között feltárni ezt a dolgot? Biztos, hogy én jól láttam, és jól hallottam? Biztos, hogy vétkezett? Lehet, hogy nem. Azt mondja, minek beszéljek másoknak róla, lehet, hogy nem is igaz, amit láttam. Mi emberek vagyunk. Nem tudom, olvastátok-e, ugye mostanában jelennek még ilyen agyas könyvek, ez a gondolkodás elveszett művészete is. Tehát olyan érzelmi szűrők működnek a gondolkodásunkban. Azt mondja, hogy az információ nem úgy egy az egybe érkezik az agyunkba, hanem amilyen hangulatban vagyunk, amilyen tapasztalatokon mentünk át az életbe, amilyen alapvető feltevéseink vannak, világnézetünk van. Tehát különböző eseményeket másképpen élünk meg. Biztos nem mondok újat számotokra. Lehet, hogy nem is jól láttam, nem is igaz, amit láttam. Azt mondja, akkor nehogy már másnak beszéljek először, menjek el hozzá négy szem közt. És mi ez a dorgálás? Azt mondja, hogy dorgáld meg. Biztos sejtitek, hogy görög következik. Azt mondja, hogy megdorgál, ez az alekkóige, azt jelenti megvizsgál, kikérdez. Hát, ha nem jól láttam, hát, ha nem hallottam. Azt mondja, hogy óvatosan kipuhatolni, hogy biztos, hogy helyesen értelmeztem, hogy ez bűn volt. Azt mondja, hogy, tehát ilyen jelentés van, azt, hogy megvizsgál, kikérdez, de hát, ha nem jól láttam, de azt is jelenti, hogy napvilágra hoz, feltár, ismerté tesz. Az én szótára milyen jelentéseket ad meg? Jézus azt mondta, amikor látod, hogy atyád fia vétkezik, szigorúan négy szem közt menj el, és azt mondja, hogy kérdezd ki, vizsgáld meg a dolgot. Biztos, hogy jól láttam. Testvérem, én így láttam, így hallottam, hogy jól láttam. Ugye első kör. Második, hogyha jól láttam, tehát bebizonyosítjuk, hogy jól láttam, igen, vétkezett az atyám fia, azt mondja, akkor napvilágra hoz, feltár, ismerté tesz. Tudatosítsam benne, hogy ez bűn. Lehet, hogy nem tudatosodott benne. Szerintem nagyon-nagyon sokszor vagyunk így. Mondok valamit, teszek valamit, viselkedek valahogy, mert ez vagyok én, és közben, mint az elefánt a porcelánboltban, valakit megsértek, ott tüske keletkezett benne, ápolja percekig, napokig, évtizedekig, közben az fogalmam sincs, hogy én rosszat cselekedtem. Azt mondja, hogy menj el hozzá négy szem közt, és hozz napvilágra, tárd föl, tedd ismerté. Ezt jelenti a dorgálás szó a görögben. Megvizsgál, kikérdez, napvilágra hoz, feltár, ismerté tesz, hogy megnyerd a te atyád fiát. Lehet, hogy te nem láttad jól, lehet, hogy nem is vétkezett. Ha jól láttad, lehet, hogy ő nem tud róla, és akkor hoz napvilágra, ismertesd meg vele. Zsidó 3.13, zsidókhoz írt levél 3.13. Incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma, hogy egyik őtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által. Ha szeretem az én atyám fiát, ha fontos számomra, és látom, hogy vétkezik, és én úgy gondolom, hogy ezt érdemes lenne szó szerint megfogadnunk. Van olyan nap, amikor nem vétkeztek? Bocsánat, hogy megkérdezem. Komolyan veszük mi, hogy mi az, hogy bűn. Minden igazságtalanság, minden törvénytelenség. Balkatag dolognak gondolása bűn. Példabeszélek. Ami hitből nincs, az bűn. Római levél. Aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, az bűn. Jakab levele. Komolyan veszük mi, hogy mi az, hogy bűn. Van olyan nap, amikor nem vétkezünk? Lenne ennek létjogosultsága? Ha már közösség vagyunk? Nem elnézni a bűnöket, nem elvtelenségről van szó. Incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma. A dorgálást megvizsgáltuk. Mit jelentett az intés? Mit gondoltok? Görögözünk. Tehát azt mondja, hogy először is menj el hozzá négy szemközt, vizsgáld meg, kérdezd ki. Ha láttad, hogy megalapozott a sejtésed, és valóban bűnt követett el, hozd napvilágra, tárd föl előtte, tedd ismerté. Ugye incsétek egymást minden napon. Ez a Balázs Károly szómutató szótár, ez a parakaleó ige egyébként, parakaleó, paraklétosz, ugye ismerős ez a szó, az is ebből származik. Ezt írja, magához hív, és maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre. Kérlel valaminek a megtételére, ami viselkedésével, életmódjával van kapcsolatban. Parakaleó ige. Azt mondja, hogy magához hív, maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre. Nem odébb megy két métert, farizeusok, hogy hopp, ne közelíts, mert én tiszta vagyok. Ha lehet, akkor még nagyobb közösséget vállal vele. Átöleli szinte. Magához hív, maga mellé ültet egy bensőséges, bizalmas beszélgetésre. Kérlel valaminek a megtételére, ami viselkedésével, életmódjával van kapcsolatban. Incsétek egymást minden napon. Parakaleó. De ennek is van egyéb jelentése. A parakaleónak, tehát az intésnek fordított a károlyi, kér, könyörög, bátorít, buzdít, megvigasztal. Intés ezt jelenti. Ugye paraklétosz, vigasztaló, elküldöm majd a paraklétoszt, ugye parakaleó, vigasztalni. Nem ledorongolni, nem megalázni, nem megszégyeníteni, nem magaslóról beszélni vele. Sem a dorgálás nem ezt jelenti, sem az intés nem ezt jelenti. Nem megszakítani vele a kapcsolatot, nem lemondani a másikról, hanem éppen ellenkezőleg, ha lehet még nagyobb közösségbe vonni, még jobban éreztetni, hogy fontos, hogy szeretem őt, és hogy lássa meg, hogy ez tényleg nem helyes, amit csinál. Filippi levél második fejezetében van, hogy semmit se cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Tudtok ti így gondolkodni? Nekem nem nagyon szokott menni. Én azért olyan szépen tudok beszélni, például amikor ide kiállok. Azt mondja, hogy egymást különbnek tartván ti magatoknál. És itt bárki másról beszél. Az atyám fiáról beszél. Embernek lehetetlen így gondolkodni. Így csak az Isten tud gondolkodni. Így csak Jézus Krisztus tud gondolkodni. Aki azért, hogy én most itt állhassak, és beszélhetek ti hozzátok, ő az életét adta, mert ő engem különbnek tartott önmagánál. Ez nem csak szavak. Azt mondja, hogy nem versengésből. Ugye, tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos, szelíd és alázatos szív vagyok. Kicsoda olyan Isten, mint a mi úrunk, aki önmagát megalázva tekint szét menjen és földön. Aki önmagát háttérbe szorítva szolgálja a teremtményeit, mert fontosabbnak tart mindenkit önmagánál. Mondjátok a görög szót a szeretetre. Agapé, igen. Ez az agapé. Róma 12:10. Atya fiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ezt az egyetlen versenyt támogatja a Biblia, ha már versenyszellemről van szó. Ugye, ki a nagyobb, ez állandó versengés volt a tanítványok között is, azt mondja, egy dologban versenghettek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ne várd meg, amíg ő köszön, köszönj előre, ne várd meg, amíg ő segít, segíts te neki. 2 Timóteus 2:24-től. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést, az igazság megismerésére. Mi a cél? Hogy megnyerd a te atyád fiát. Azt mondja, az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni. Mit mond a görög? Mit jelent a torzsalkodni? Azt mondja, háborúzni, harcolni, küzdeni, vitatkozni, veszekedni. Ez nem az Isten eszköztárába való dolog egyik sem. Tehát háborúzni, harcolni, küzdeni, vitatkozni, veszekedni. Azt mondja, az Úr szolgájának nem kell ilyet tenni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést, az igazság megismerésére. Ugye az első lépcsőnél egy picit leragadtunk, tehát menj el négy szem között, és dorgáld meg, tehát intsd meg őt. Ha nem hallgat rád, nem sikerült megnyerni, ragaszkodik az ő. Még te beszélsz nekem, rosszul látod meg, nekem van igazam, meg stb. Azt mondja, akkor védj magad mellé még egyet vagy kettőt, és ugye akkor menjetek el hozzá, ketten, hárman. A cél az ugyanaz, az eszköztár az ugyanaz. Az indíték az ugyanaz, ugye a szeretet, a megmentő szeretet. Mert a másik nagyon fontos és nagyon értékes számomra. És nem megszakítom vele a kapcsolatot, hanem még inkább azt mondja, közelülök hozzá, és átölelem, és egy bizalmas, bensőséges beszélgetés, és könyörgök, és kérem, és vigasztalom, bátorítom. Nem sikerült megnyerni az atyám fiát, azt mondja, ekkor, harmadik lépcső, akkor tárd a többiek elé. Ez csak a harmadik lépcső. Akkor tárd a többiek elé. Miért? Hogy közösen próbáljuk megnyerni a mi atyánk fiát, ezzel a lelkülettel, ezekkel az eszközökkel. Ha az egész gyülekezete nem hallgat, azt mondja, akkor ki kell zárni. Ugye azt mondja, hogy ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanúvallomásával erősítessék minden szó. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz, amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. akkor zárjátok ki a gyülekezetből szeliden, szeretettel, ha a kérlelés nem használ. Mi a cél itt is? Azt mondja, a pogány, hogy kell tekinteni egy keresztény embernek a pogányra és a vámszedőre? Küzdeni érte szeretettel, szolgálni, segíteni, megnyerni őt az Istennek. Mindvégig ugyanaz a cél, ugyanaz a lelkület, ugyanaz az indíték. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztusban volt, írja Pál apostol. Krisztus mindannyiunkat meg akar menteni. Nincs harag, nincs háború, nincs ellenszenv, nincs megalázás, nincs gúnyolódás, nincs veszekedés, nincs a másikról való lemondás. Én itt nem olvasok ilyen dologról. Ugye a szeretet soha el nem fogy, mondja a szeretet himnusza. Az agapé, a miénk az elfogy persze. Az agapé a soha el nem fogy. A Jézus élete című könyvből is szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, ami ezzel az ige helyen foglalkozik. Ki a nagyobb című fejezet? Bent található. A szelídség lelkével ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is, menj el a tévejgőhöz, és dorgáld meg őt négy szem közt. Ne hozz szégyenbe, ne teregesd ki hibáját mások előtt. Ne hozz gyalázatot Krisztusra olyan emberek vétkének, tévedésének nyilvános feltárásával, aki az ő nevét viseli. Az igazságot sokszor nyíltan el kell mondani a tévejgőnek, hogy belássa hibáját és megújulhasson. Nem szabad azonban bíráskodnod vagy ítélkezned. Ne próbáld magad igazolni. Minden erőfeszítésed a gyógyulásra irányuljon. Lelkisebek kezelésekor a legtapintatosabb érintésre, a legkifinomultabb érzékenységre van szükség. Csak is a Kálvária szenvedőjéből áradó szeretet győzedelmeskedhet itt. Gyöngéd szelídséggel kezelje testvér a testvért. Mint aki tudja, ha sikert ér el, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. De még ez az erőfeszítés is lehet hasztalan. Ekkor azt mondta Jézus, védj magad mellé még egyet vagy kettőt. Lehet, hogy együttes befolyásatok győzni fog ott, ahol az első rábeszélés nem ért el eredményt. Mivel nincsenek benne az ügyben, sokkal valószínűbb, hogy pártatlanok lesznek, tanácsuk nagyobb súlyjal esik latba a tévejgő szemében. De ha nem hallgat rájuk, de addig nem, akkor az ügyet a hívők egész testülete elé kell hozni. A gyülekezet tagjai, mint Krisztus képviselői, egyesüljenek imában és szerető könyörgésben, hogy a kihágást elkövető észhez térjen. Aki ezt az egyesült kezdeményezést is visszautasítja, az elvágja a Krisztushoz fűződő köteléket, és kitépi magát a gyülekezet közösségéből. Ettől fogva mondta Jézus, legyen előtte olyan, mint a pogány és a vámszedő. Mégsem szabad rá úgy tekinteni, mint akit Isten kizárta a kegyelméből. Korábbi testvérei ne vessék meg, és ne hanyagolják el, hanem kezeljék szeliden, irgalommal, mint elveszett bárányt, mert Krisztus még mindig vissza akar hozni a nyájába. A hiba elkövetőjének kell elmondanunk a bűnt. Nem szabad megjegyzések bírálat tárgyává tennünk magunk között. Még azután sem ismételhetjük másoknak, ha elmondtuk a gyülekezetnek. A keresztények bűneinek megismerése csak botránkozás okozója lehet a hitetlen világban. Miközben egy testvér hibáit akarjuk kijavítani, Krisztus lelke arra indít, hogy védelmezzük, amennyire csak lehet, saját testvéreinek bírálatától is, mennyivel inkább a hitetlen világ ítélkezésétől. Mi magunk is tévedjünk, szükségünk van Krisztus irgalmára, megbocsátására, ahogy szeretnénk, hogy ő bánjon velünk. Parancsa szerint nekünk is úgy kell bánnunk egymással. Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből idézek. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Kövessétek mindenki irányában a békességet. Az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni, nem kell veszekedni, nem kell haragudni, nem kell gyűlölködni. Ugye, szelíden fenyíti az ellenszegülőket, írta Pál apostol. Azt mondja, vigyázván, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Által élek.

beszorultak, így közelítsetek, így gondolkodjatok a másikról. Galata 6.1. Atyám fia, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, ha valóban lelkiek vagytok, igazítsátok útba az olyat szelítség lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Nem arról van szó, hogy szó nélkül hagyni a hibákat, a bűnöket, hanem azt mondja, hogy csak vigyázzál szelítség lelkével, és nagyon vigyázzál, hogy meg ne kísértessél te magad is. Azt mondja, vedd ki a gerendát először ugye a saját szemedből, tehát fogadd be az Isten kegyelmét. Élj az Isten kegyelmében. Fogadd be az Isten szeretetét, tartsd különnek, értékesebbnek önmagadnál a másikat. Ugye, hogyha úgy érzed, hogy az életedet is odaadnád érte, ugye emlékszünk a könyvbe, akkor van helyes lelkület benned. Akkor van esély a szálka eltávolítására, ugye? Hibáztatással, szemrehányással még soha senkit nem sikerült jobb útra téríteni. Még egy érdekes kérdés, tehát ugye alapkérdésünk az volt, hogy mit teszek akkor, ha látom, hogy atyám fia vétkezik? Ne légy közömbös, ne hagyd szó nélkül, reagálás nélkül, de nagyon vigyázz, nehogy ítélkezzél, vádoljad, kárhoztasd, nehogy másoknak beszélj róla, hanem Máté 18, ugye, a szeretet négy felvonásban, bocsánat, tehát a megmentő szeretet négy felvonásban, ugye, négy szem közt, ketten-hárman, gyülekezet, kizárás. Ez ugyanarról szól mindegyik, mert szereted, értékesnek tartod, és mindenképpen szeretnéd megmenteni, és mindig ezzel a lelkülettel, ezzel a céllal. De egy érdekes kérdés van még, mi van akkor, hogyha nem látom, hogy az én atyám fia vétkezik, hanem mondják nekem. Jön a hír, hogy XY mit csinált, hogy szólt, hogy viselkedett. Ugye ilyen is van talán. Ekkor mi a helyes és mi a helytelen reakció? Szerintem ebben is lehet részünk akár minden nap. Mi van akkor, ha nem látom én személyesen, vagy nem hallom, hogy az atyám fia vétkezik, hanem hírt hallok róla. Valaki mondja nekem, hogy XY így viselkedett, ezt tette, azt mondta, hát hogy lehet, micsoda dolog ez. Ugye ez, ha a Bibliát veszem alapul, igazából gyakorlatilag egy esetben lehetséges. Mikor? Tehát, hogyha valaki jön hozzám és kezd beszélni XY-nak a viseltes dolgairól, ez egyetlen egy esetben lehetséges a Biblia szerint. Mikor? Amikor vele már megbeszélte ezt a dolgot, és azért mondja el nekem, mert segítségül hív engem, hogy keressük már, imádkozzunk érte, könyörögjünk érte, és menjünk el hozzá, és próbáljuk megnyerni a mi atyánk fiát. Semmilyen más eset nem elfogadható. Én legalábbis így látom az igék alapján. Ha nem ez a cél, ugye nem így zajlik, akkor esetleg megsértettük a 9. parancsolatot, ugye ne tégy hamis tanúbizonyságot fele barátod ellen. Vagy a pletykát azt nem említi így a Biblia, mint pletyka. Szerintetek milyen szó van a Bibliában a pletykára, vagy milyen kifejezés? Susárlás például. Vagy Pál apostolnak szeretem ezt a, hát nem szeretem, mert csúnya kifejezés, azt mondja, rothadt beszéd. Efézus 4.29. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak ami hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ugye rothadt beszéd. Van egy kosár barackon, az egyik megrohad. Amelyikkel érintkezik, az szépen mindig sorba rohasztja maga mellett a többieket. Körülbelül ez a pletyka. Ugye nyilván a pletyka, hogy valakiről rosszat mondok, átadom a másiknak, az szintén átadja a másiknak, ez szintén, tehát így terjed a rothadás. Egy pletykálkodás. Van egy ilyen könyvünk, Tanácsok a gyülekezeteknek című, és van egy ilyen fejezete, hogy a bírálgatás hatása, ebből szeretnék egy pár mondatot idézni. A keresztények vigyázzanak szavaikra.
Soha se hordjanak kedvezőtlen híreket egyik barátjuktól a másikhoz, különösen akkor, ha tudják,

hogy hiányzik közöttük az egység. Kegyetlenséget követsz el, ha célzást teszel és úgy tünteted fel a dolgot, mintha sokat tudnál egy barátod vagy ismerősöd felül, amit ők nem tudnak. Az ilyen célzások esetében az emberek többet képzelnek, ezért kedvezőtlenebb benyomást tesznek, mintha nyíltan elmondanák a dolgokat nagyítás nélkül. Krisztus egyháza nagy kárt szenvedett e dolgok miatt. Tagjainak következetlen, vigyázatlan eljárása olyan gyengévé tette a gyülekezetet, mint a víz. Ugyanazon gyülekezet tagjai visszaéltek egymás bizalmával, ha bár nem akartak rosszat tenni. Ugye érdekes, miket mond? Azt mondja, hogy tagjainak következetlen, vigyázatlan eljárása. Azt mondja, nem akar itt direkt, senki nem akar rosszat. Csak azt mondja, hogy következetlen, vigyázatlan. Ugyanazon gyülekezet tagjai visszaéltek egymás bizalmával, habár nem akartak rosszat tenni, mivel nem voltak elég bölcsek beszélgetésük tárgyának megválasztásában, sok kárt okoztak. Nem voltak elég bölcsek, következetlenek, vigyázatlanok. És azt mondja, olyan gyengévé tették a gyülekezetet, mint a víz. Midőn meghallgatjuk, és itt jön konkrétan, hogy mit cselekedjek akkor, hogyha nem látom, hogy atyám félvitkezik, hanem valaki mondja. Midőn meghallgatjuk a panaszt testvérünk ellen, akkor tulajdonképpen helyet adunk a panasznak. A pletykálkodást megakadályozhatnánk, ha mindenki arra gondolna, hogy azok, akik elmondják nekik mások hibáit, kedvező alkalommal kibeszélik az ő hibáikat is. Igyekezzünk jót gondolni minden emberről, különösen testvéreinkről, amíg nem kényszerítenek arra, hogy más gondoljunk róluk. Nem tudom, itt az angolban hogy lehet, nem, amíg nem kényszerítenek arra, hogy más gondoljunk róluk. Ne higgyünk elhamarkodottan a gonosz híreknek, mert gyakran az irigység vagy félreértés következményei, és vagy túlzásból, vagy a tények hiányos ismeretéből erednek. Ha helyt adunk a féltékenységnek és gyanakvásnak, úgy terjed, mint a bogáncs pehely. Ha egy testvér félrelép, akkor itt az ideje, hogy igazi érdeklődést tanúsítsunk iránta. Menjünk el hozzá, kedvesen, imádkozzunk vele és érte. A pletykálkodás és hírhordozás lelkülete Sátán egyik különleges eszköze, hogy elvesse az egyenetlenség és a viszály magvait, elválassza a barátokat és az irántuk való bizalmukat. A testvérek és testvérnők túl készségesek arra, hogy kibeszéljék mások hibáit, tévedéseit, amelyekről azt gondolják, hogy megvannak másokban, különösen azokban, akik rettenthetetlen bátorsággal közlik az Istentől kapott figyelmeztető és dorgáló üzeneteket. Ha minden keresztény megvizsgálná, hogy milyen gonoszságot kell elhagynia, ahelyett, hogy mások hibáiról beszélnek, akkor ma sokkal egészségesebb állapotok uralkodnának a gyülekezetekben. Az Úr megvizsgálja és megpróbálja a népét. Saját jellemhibáidat olyan szigorúan bírálhatod meg, amennyire csak tetszik. De légy kedves, részvételjes és udvarias mások iránt. Nekem elég kemény beszédek voltak ezek, amikor én találkoztam ezekkel az igékkel, meg bizonságtételekkel, és igen keményen rámutattak az én helytelen gyakorlatomra, meg szokásaimra. Mindaz, ami az emberi természetemből fakadt. És talán nem volt haszontalan, hogy megosztottam ti veletek. Tehát mit teszek akkor, ha látom, hogy atyám fia vétkezik? Mit teszek akkor, hogyha nem látom, hogy atyám vétkezik, hanem mondják nekem, hírt hallok arról? Szerintem, hogyha ebben a két kérdésben az agapé szerint járnánk el, akkor igen nagy áldás lenne rajta. És a gyülekezet nem meggyengülne, hanem nagyon megerősödne. És talán már nem kellene Istennek hosszan tűrnie érettünk és miattunk, várván ugye, megtérésünket, hanem sokkal közelebb jutnánk a Jézusnak az eljöveteléhez, és sietetői lehetnénk Jézus eljövetelének, nem pedig késleltetői. Mert megint csak mondom, amit az útkor is mondtam, tehát én úgy gondolom az ige alapján, hogy mihelyt a gabona arra való, mihelyt én, mihelyt ti, mi visszatükrözzük Krisztus jellemét. És az a lelkület, az az indulat lesz bennünk, ami a Krisztusban volt, akkor sietetjük. És Jézus eljövetele nem idő kérdése. Teljesen logika, vagy helytelen feltevés, hogy mikor egy hét múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, nem idő kérdése.
mihelyt a gabona arra való, azonnal küldi az aratókat. És én ezt kívánom magamnak is, meg nektek is, hogy tényleg az Istennek a dicsősége tudjon rajtunk visszatükröződni, felragyogni, ahogy az Izsaiás könyveiben olvashatjuk, hogy ez a bizonyos krisztusi kép más tényleg jellemző legyen ránk. A Jóisten ezt akarja kimunkálni, és ki is tudja munkálni, hogyha mi ebben befogadók vagyunk, és ezt kérem mindannyiunk számára az Isten kegyelméből. Amen.

0: Én ma Rónai Györgyről fogok előadást tartani, és erre az alkalomra és a miskolci hallgatóknak az alkalmára, hogy kézbe tudjanak venni Rónai Györgyről egy könyvet. Tudnék, Rónai György könyvek az antikvárokból is hiányoznak, könyvespoltokból is hiányoznak. Tavaly volt a 100 éves évforduló, de Vörös Sándor árnyékában ő teljesen elhanyagolták. Most én összeállítottam a költészetéből és a legjobb műfordításából egy kommentárgyűjteményt. A naplójáról egy nagyon részletes tanulmányt közöltem, utána egy visszaemlékezésemet, amit röviden itt is szeretnék elmondani, utána a teljes életmű listáját közlöm, és amikor ő 78-ban meghalt, az akkor megjelent nekrológomat is közlöm ebben a kis kötetben. Fotók díszítik kívül belül, ez 1000 forintba kerül a mai alkalomra, tehát hogy a Biblia és a magyar irodalom kapcsolatát vizsgáló sorozatunkban mai alkalomban Rónai Györgyről lesz szó, ha enged bennünket az ég beszélni. Míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak, ahogy Babits Mihály mondta. Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Rónai György neve nem tudom, hogy mennyire csengőnöknek ismerősen, vagy éppen ismeretlenül. Én középiskolás koromban ismertem meg az ő nevét, még Mosonmagyaróvárot éltem, amikor egy vigília száma kezembe került. Ő volt a főszerkesztő, ott láttam a nevét, és amikor Budapesten egyetemre kerültem, nem sok költővel akartam megismerkedni igazán, mert figyelmeztettek professzoraim is, hogy a költők olvasva jók, nem megismerve. Mert hát sok csalódás fűződik ahhoz, hogy Pirinszky János például, aki olyan szépen tanította a fiatalokat, hogy ne dohányozzanak, mint egy fél óra alatt kifejtette álláspontját, de közben 20 cigarettát nyomott szét. Rónai László, Rónai György fia meg is jegyezte, akinek előadta ezt a történetet. Hát itt van ez a kupac, és ezzel most mit kezdjek, most minek higgyek? Rónai György azonban életvitelében is annyira példás emberi életet élő költő volt, hogy a várakozásom nem volt alaptalan, amikor azt gondoltam, hogy én írónál többet fogok megismerni. Ugye Pascal mondja egy helyütt, hogy stílust kerestem, írót kerestem, és embert találtam. Így voltam én Rónai Györggyel, élete utolsó 3 évében hetenként találkozhattam vele, ennek is elmondom a történetét. Azért gondoltam, hogy a mai előadást ezzel vezetném föl, mert Rónai György nagyon sok szempontból jelentékeny szerző volt. Először is kiváló költő volt. A költészetében vannak kis versek, én ezeket fogom inkább felidézni, vannak nagy lélegzetű költemények, ilyen több oldalas, például a kövek és kenyerek, hogy Krisztus után mennek az emberek, gyógyulni akarnak, és miután Jézus meggyógyítja őket, és ő kér valamit az emberektől, az emberek otthagyják és elszélednek mellőle. Van például ilyen hosszabb lélegzetű költemény, a Haydn gyászmiséje, ahogy Bécsben Haydn gyászmiséjére megérkezik egy francia író, Stendhal, és a gyászmise és Stendhal gondolatai kavargása, 4-5 oldalas hatalmas nagy vers, vagy éppen a Babits a beteg ágyon, amikor Rónai meglátogatja a gégerákos Babits Mihályt, és ahogy elszorul a torka, és újra visszatér ez a refrén, amikor elszorul a torka, és látja küszködni a halállal ezt a nagy embert és nagy költőt. Tehát vannak Rónainak ilyen nagy lélegzetű költeményei, amelyet az élete végén megkoronázott egy 7 ciklusba rendezett nagy lélegzetű költeményen, ez a Szerápion legendák. 2 ember sétál a tengerparton, és az élet legalapvetőbb kérdéseiről beszélgetnek. Ebből én beleválogattam ebbe a kötetbe azt a részt, ami körülbelül egy olyan egyoldalas költemény, aminek ez a címe, hogy a másik a pokol. Nem tudom, hogy önöknek erről mi jut az eszükbe. Jean-Paul Sartre, a francia egzisztencializmusnak az atya mondta, hogy az ember életben a legnehezebb a másik embert elviselni, és a házasságban egy bizonyos idő után az emberek nem egymás javára és örömére élnek, hanem úgy gondolják az emberek, hogy a másik az pokol. L'autrui c'est l'enfer. A másik az a pokol. És Rónai erről ír egy verset, hogy a másik az a pokol. Tehát ezek a nagy lélegzetű költemények általában ilyen szabadvers-szerű, jambikus lejtésű művek. A második csoportja a költészetének a stanzái és a szonettjei. Például ír egy 6 részes szonettet, ami a 6 vers a korintusiakhoz címet viseli, tulajdonképpen a szeretet himnuszának 6 szonetben, tehát 6x14 sorban való feldolgozása, ezt teljes terjedelmében bevettem a kötetbe. És vannak aztán Rónainak a rövid versei, amelyek közül fogok majd idézni önöknek az előadás során, de hogy milyen nagyszerűen írt ilyen rövid verseket, amikor 60 éves lett, Vörös Sándor egy ilyennel köszöntötte. Vörös Sándor Rónai Györgynek: a 60 év, mit mindketten megértünk, nem jelenti, hogy gyümölcsként megértünk, az sem, hogy már mindent bölcsen megértünk, legfőjebb egy garast mégis megértünk. Ugye Vörösnek vannak ilyen humoros versei, hogy kihasználva a magyar nyelv lehetőséget, csak magyarul lehet megírni ezt, hogy a megértünk, megértünk, megértünk, 4 különböző jelentésben szerepel. Erre Rónai a következő választ küldte: 60 évet, ha megértünk, legalább már annyit értünk, ami kár ért, az is értünk. Sebeinkből lett a vértünk. Tehát költők így beszélgetnek egymás között. Játékosan, sokszor a legsúlyosabb dolgokat így feldolgozva, ne tessenek elfelejteni, ez az a Vörös Sándor, aki a legrövidebb magyar verset is írta. Melyik a legrövidebb magyar vers? 2 szótagból áll. Hóló. Nem holló. Hóló. Tehát hóból készült ló. Vörös Sándor ki akarja használni a magyar nyelv összes sajátosságát, és azt mondja, hogy az is vers, ami csak egy szó, de játékos, ami fölkelti a figyelmet, egyébként bibliai alapokon jár, mert a Bibliáról is azt mondjuk, hogy 66 könyv van a Bibliában, és van a Bibliának olyan könyv, ami egyharmad oldal. Mitől könyv, ami csak egy harmad oldal? Azért, mert régen könyvnek nevezték azt, aminek önálló jelentése van, önálló mondani valója van. Hát ilyen szót se tetszettek hallani sokat, hogy hóló, nem? Lehet, hogy valaki most hallja ezt először, és akkor már egy magyar verset megtanult Vörös Sándor egysorosaiból, tehát hóló. Erre, ami most történik, Vörös Sándor ezt írta: égkő. Égkő. Tehát ilyen szó nincsen, hogy égkő, de olyan, mintha, igen, mintha kövek zúdulnának alá az égből. Ugyanilyen egysoros a Vörös Sándornak, hogy Istent látjuk, mint saját szemünket. Ugyanilyen egysoros, hogy vajudik a sírásó felesége, és a többi. Több száz ilyen egysorost ír, Vörös Sándor tágította a legszélesebbre a magyar költészet kereteit. De egyébként Rónai Györgynek az utolsó megmaradt verse is 4 soros. 1978 húsvétja előtt vitték kórházba, hogy megoperálják. Az operáció sikerült, ő viszont meghalt. Az utolsó versét a kórházi ágya mellett találták az éjjeli szekrényen, Nagypéntek 1978 címmel. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Ezután ő már nem írt, mert már másnapra halott volt.
1: Körülbelül a költészetének ez a három típusa, ami előttünk állhat, tehát a hosszú, nagy meditatív versei, a rövidebb szonetforma és az egészen rövid négy sorosai. Elhelyeztem ebben a kötetben még a fordításait. Tudni kell, hogy az utóbbi évtizedeknek három nagy magyar műfordítója közül már csak egy él. Ha valamit Magyarországon nem tudtak lefordítani, a három közül az egyikhez vitték. Vörös Sándor, Rónai György és Tandori Dezső. Tandori még él. Vörös Sándor, Rónai meghalt, az ő műfordítói életművük óriási. Például Rónai a teljes Michelangelo-t lefordította. Ha megtetszenek találni itt Miskolcon és antikvárokban, egy kiadása van 1958-ból, azóta se adták ki, egy nagy alakú kiadás. Michelangelo összes szonetje, összes verse, és a hozzáfűzött jegyzetek, jegyzetapparátus tanulmány, ezt Rónai egyedül csinálta, még fiatal emberként a 30-as évek végén adott közre ebből egy válogatást, és 20 évvel később újra elővette, és az egészet lefordította. Michelangelo nem csak nagy szobrász volt, nem csak nagy építész, nagy festő, Michelangelo nagyon mélyértelmű verseket is írt, például a Krisztus haláláról szóló szonetje 181. szonet címen az egyik legmélyebb Krisztusról szóló vers. Rónai kétszer is lefordította, egyszer fiatalkorában, egyszer pedig a végleges kiadás számára. Életem immár lassanként elér, törékeny bárkán, tengerviharán át a közös révbe, ahol számadását adja jós rossz tettéről kibetér. Most látom a szenvedélyes szeszély, mely bálványom már a művészet álmát tette, valójában milyen sivárság, s milyen kín a vágy annak, aki él. Szerelmi álmok, hiúk, üresek, mi lesz most, hogy két halál is közelget, egy biztos, egy fenyegetőn mered rám. Már nem nyugtat meg véső és ecset, egyet kívánok, az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztfán. Ez Michelangelo egyik utolsó szonetje, amelyben az egész életművével kapcsolatban írja ezt, hogy már nem nyugtat meg véső és ecset, egyet kívánok, az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztfán. Michelangelo nagyon szerette az evangéliumokat és a Bibliát olvasni, és talán tetszettek látni, az elmúlt hónapokban mutatták be bizonyos tévécsatornák, hogy most fedezték fel, hogy Michelangelo a Mózes című szobrát miért úgy ábrázolt, hogy ábrázolta. Eredetileg ez Rómában a Szent Vincoli templomba készült, és a templom középtáján ült volna Mózes, és az oltár felé kellett volna néznie. Tehát elteszem gondolni, hogy egy hatalmas kőtömét három köbméteres kőtömb, amiben elkezdte már Mózes ábrázolását, de útközben megváltoztatta a szándékát Michelangelo, és nem az oltár felé néz Mózes, hanem a bejárat felé, a fény felé. Az egy ekkora szoborban, amikor már kezdte kialakítani az arcot is, egyszerűen az arcot jobbról átfordítani balra. Azért is egy kicsit töredékes az egyik oldal, de szerencsésen megoldotta, a szakállal letakarta, meg a hátsó része töredékes, mert neki eredetileg a terve szerint erre kellett volna néznie. És ezzel szemben pedig erre néz. Ha valaki meg akarja hallgatni egy olasz művészettörténésznek erről szóló előadását, kérem majd adja meg az elérhetőségét, és átküldöm a számot, hogy a YouTube-on hogy lehet megnézni. Körülbelül egy órás film ez, és döbbenetes módon mutatja be, hogy Michelangelo hogyan fordul a Biblia felé, és hogy fordul el az egyházától. Most Rónainál is ugyanez volt a helyzet. De Rónai az Alföldön született egy nagyon megrendítő házasságban. Az anyja megszüli, de az apa nem vállalja. És erre keresnek apát, és egy ügyvéd veszi a nevére, és így lesz az ő neve Rónai. Aztán később nagyon gyorsan elveszíti az édesanyját is, az apát is, és a rokonság, ez az alföldi rokonság, ott Inárcs, Kakucs környékén van ez, tehát Kecskemétől nem messze, rettenetes hatást gyakorol rá. Ugyan egyházias szellemben próbálják nevelni, például Kalocsára küldik a jezsuitákhoz tanulni, de a jezsuitai iskolát egyszerűen nem bírja ki, átmegy Gödöllőre a premontreiekhez, és ott fejezi be, és onnan kerül a Budapesti Egyetem magyar-francia szakára, a bölcsészkarra, ott szerez oklevelet, és a Franklin Társulathoz kerül, mint kiadói lektor. De ekkor már verseket is ír, 18 évesen jelennek meg először a versei, de a regénye is már 20 évesen, tehát nagyon korán kifejlődik benne az íráskészség, és egész életében óriási harcot vív az egyházával. Azzal az egyházzal, aminek munkatársa volt az Új Ember című folyóiratnak is, a Vigíriának többször volt vezetője, főszerkesztője, de hogy tessenek érezni, hogy milyen harca van az egyházával annak az embernek, aki őszinte, egyenes, becsületes, felolvasnám a Zsoltár zsinat után című versét. Mint minden hívő katolikus ember, főleg értelmiségi, ő is nagy várakozással volt a 23. János pápa által összehívott második vatikáni zsinat felől. Ezt 1962-ben hívták össze, és 65-ig ülésezett. Közben a pápa meghalt, akkor megválasztották hatodik pált, aki egészen más szellem volt, és más irányvonalat is képviselt. Magyarországon Rónai nyomon követte az eseményeket, és amikor 65-ben befejeződött a zsinat, a következő 12 soros verset írta. Többször is föl fogom olvasni, mert nagyon súlyos vers, és első hallásra nem gondolom, hogy megjegyezhető, hogy mit is akar mondani. Hogy mit is akar mondani, igen, hogy milyen súlyos. Zsoltár zsinat után. Veled való találkozásaink útját, Uram, kis uraid elállják, s keserítik a maga gyilkolásig néped színevirágát. Nagyon súlyos kezet. Veled való találkozásaink útját, Uram, kis uraid elállják. Kik ezek a kis urak? Kik ezek a kis urak, akik Isten, és az emberek közé úgy befurakodnak? Éppen ebben az időben írja le egy francia gondolkodó, aki nem veszi fel a kereszténységet, zsidó származású, de elfogadja az új szövetséget és a keresztény tanításokat. Azt mondja, azért nem leszek keresztény, mert az bánt engem a kereszténységben, hogy Isten és az emberek közé állandóan odafurakodnak mások, akik elveszik a személyes találkozás lehetőségét, Isten és az emberek közötti személyes találkozás lehetőségét. Veled való találkozásaink útját, Uram, kis uraid elállják, s keserítik a maga gyilkolásig néped színevirágát. Ugye a néped színevirága, tehát nagyon sok hívő ember van mindenféle egyházban. A katolikus egyházban is nagyon sok hívő lelkületű, törekvő, istenfélő, Istennel találkozni akaró ember van, népe, színe, virága. De mit jelent ez, hogy keserítik a maga gyilkolásig? Hogy annyira visszataszítják őket az emberi tényezők, meg az egyházi dolgok, hogy szinte magukba keresik a hibát, ezért nem mondjuk az egyházi vezetőkben, nem a lelkészekben, a papokban, magukban keresik a hibát, és az életben összebonyolódnak, és szinte önmaguk lelkiismerete, vagy valami öngyötrésbe fulladó lelkiség vesz erőt rajtuk. Veled való találkozásaink útját, Uram, kis uraid elállják, s keserítik a maga gyilkolásig néped színe virágát. Szomjú szarvasod tiszta vizet áhít, melynek tükrén békéd árnyéka ring, de talpik taláros vadászaink ittában levadásszák. Tehát ugye, mint a 42. Zsoltár mondja, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkodik, itt egy református Zsoltára játszik rá, szomjú szarvasot tiszta vizet áhít. Hát mi az a tiszta víz? A tiszta víz az Isten beszéde. Aki az Isten beszédével kapcsolatot talál, az tiszta vizet kortyolhat. De szomjú szarvasot tiszta vizet áhít, melynek tükrén békéd árnyéka leng. Tehát mert ha valaki a Bibliát olvasni kezdi, Tény, hogy olvashat súlyos dolgokat benne, de a súlyos dolgokat is vagy az Isten olyan megvilágításba helyezi, hogy mindent békévé old azért a Biblia, mindent fölemel. A rossz dolgok fölött is megláthatja a jót, az élet fölött is a győzelmet és az örök életet, de talpig taláros vadászaink ittában levadásszák. Mi ez a talpig taláros vadászaink? Itt most a lelkészek, a papok után jönnek a teológusok. Jönnek a hit doktorai, akik elmagyarázzák az embereknek, hogy hogy kell érteni az eredendő bűnt, mondjuk, ami nincs is benne a Bibliában. Hogy kell érteni a gyermekkerességet, ami szintén nincs bent a Bibliában. Hogy kell érteni a halál utáni sok-sok fenyegetést, hogy a pokolra jutsz meg ide, ami szintén nincs benne a Bibliában. Talpig taláros vadászaink ittában levadásszák. Tehát ezek mondjuk félelmetes képek. És tessenek megfigyelni, tehát ezután jön a harmadik verszak. Csontját tipornák, bőrét kicsereznék, koncát lesik ájtatos agarak. Türelmes tűrő, meddig szenveded még, hogy tieidben meggyalázzanak? Hatalmas súlyú vers. Azt mondja, csontják tipornák, bőrét kicsereznék, koncát lesik ájtatos agarak. Mint hogyha a hívő embereket teljesen, melyik próféta mondta ezt, hogy nem gondot viseltek az emberekre, hanem meg akarjátok skalpolni, le akarjátok nyírni a bárányokat. Ugye ez Ezékiel prófét, aki ezt mondta Izrael pásztorainak, csontját tipornák, bőrét kicsereznék, koncát lesik ájtatos agarak. Ugrásra kész, de ájtatos. Ez is az egyházias életre mennyire jellemző, ez az ájtatosság, ez a keneteljesség. És az utolsó két sor, türelmes tűrő, nagy betűvel a tűrő, tehát Istenhez fordul, türelmes tűrő, meddig szenveded még, hogy tieidben meggyalázzanak? Mert Istent meggyalázni leginkább úgy lehet, hogyha az Isten félő emberek között szítanak viszályokat, és hoznak Istenre gyalázatot. Ugye erre szokták mondani, hogy az emberek nagy része azért hivatkozik arra, hogy nem jár templomba, vagy nem folytat pozitív vallásgyakorlatot, mert azt mondja, hogy ott nagyon sok olyan dolog zavarja őt, amivel nem tud egyetérteni. Türelmes tűrő, meddig szenveded még, hogy tieidben meggyalázzanak? Tehát ez Rónainak a hangja, ez a sokat küszködő, az egyházával is sokat küszködő Rónai. Előttem látom az alakját, hogy az új ember szerkesztőségébe bekísér, és ott a szerkesztőség előtt volt egy ilyen kiadó hivatal, és ott ültek emberek, 7-8 ember végezte a maga irodai munkáját. Megáll előttem Róna, és azt mondja, látod őket? Ezek mind besugók. Ez 1970-es évek közepén, mind besugók. Ugye az egyházakat a régi rendszerben a 3x3-as ügyosztállyal tulajdonképpen az állam belülről akarta megszállni, nem kívülről akarta támadni az egyházakat, mint a Rákosi rendszer 56-ig. A Kádár rendszer élesen 180 fokosan megfordította a politikáját, betette az egyházakba egy csomó besugót, azok állandóan jelentgettek, és ezt az én Gyurka bátyám ilyen egyszerűen mondja nekem a kis egyetemistának, akit ott bekísér, hogy látod ezeket, ezek mind besugók, de ezt nem halkan mondta, hogy csak én halljam. Ezt ott mindenki hallotta. Persze azt régen is mindenki tudta, hogy ki a besugó, ki nem, csak hát a nagy magyar népi színjátszásnak olyan fejezeteit írtuk, hogy mindenki úgy tett, mintha ő nem lett volna a besugó. Kedves hallgatók, Rónai György emellett, hogy verseket írt, és mondom, három híres műfordítónk volt, Vörös Sándor, ő is Tandori, emellett a magyar irodalom legkülönösebb regényeit írta meg. Két regényét ajánlom önöknek elolvasásra, az egyik az Esti gyors, a másik a Párduc és a Gödölye. Az Esti gyors a 60-as évek elején jelent meg, a Párduc és a Gödölye a halála évében posztumusz, halála után 3-4 hónappal, és bibliai címet viselve, mert Ézsaiás könyvében olvassuk ezt a 11. fejezetben, majd az örök életben együtt lakozik a farkas a báránnyal és a párduc a gödőjével. Az örök életben nem lesz bűn, az örök életben nem lesznek vérengző állatok és szelid állatok. Isten egyébként sem teremtett ilyeneket, de a bűn mindenre kihatott, és az emberi történelemben is elvezetett oda a bűn, hogy az egyik állat fölfalja a másikat. Ez nem az Isten eredeti teremtő szándéka volt, és az örök életben az állatok nem fognak egymás torkának ugrani. Ez a Párduc és Gödölye című regény, erről fogok még beszélni. De hogy elmondjam önöknek, hogy itt a regényei kapcsán, hogy mi az, ami számomra elfelejthetetlen, és amit ennek a könyvnek a számára írtam, egy visszaemlékezés, az egyik fejezet egy ilyen visszaemlékezés, hogy én ezzel az emberrel, Rónai Györggyel hogyan is ismerkedtem meg. A nevét hallottam, tudtam, hogy hol elérhető, de hát menjek be az utcáról, és ez nem volt megvalósítható. Az történt, hogy a 70-es évek közepén én, mármint egyetemista, Babits kutatásokkal foglalkoztam, és Babits Mihálynak akkor élt még a testvér öccse, Babits Istvánnak hívták. Damjanics utcában élt egy nagyon nyomorúságos belvárosi albérletben a második feleségével, és én meglátogattam őt, és ő nagy szeretettel fogadott, leültetett, beszélt a bátyjáról, tehát sok mindent tudok Babitsról, amit tényleg első kézből tudtam, meg például, hogy mennyire komolyan vette a latin nyelvet, hogy amikor az öccse nem tudta jól a ragozást, hazament Babits, kikérdezte az öccsét, és ha nem tudta jól a latin deklinációkat, akkor megkergette a fa körül. Vagy amikor először ment haza, Babits mindig vette egy-egy fáról egy levelet, és megkóstolt. Hát ilyen nagy jelentőségű adatokat, de másokat is persze megtudtam Babitsról. De utána az István bátyám, miután nekem ezeket elmesélte, azt mondta, hogy most teázunk, üljél le, és én is, nekem is vannak irodalmi kísérleteim. Hú, mondom, mi lesz ebből? Hát én Babits Mihályra vagyok kíváncsi, nem Babits Istvánra. Szerencsére nem saját verseit hozta elő, hanem Goethe fordításai. Csodálatos Goethe fordításai voltak. Nem volt megelégedve Szabó Lőrinc, miskolci nagy költő fordítás, de Szabó Lőrinc ez henye, ez összecsapja, ez pénzért dolgozik, ebben sokban igaza is volt. Ő 20-30 évet is rászánt egy Goethe ballada lefordítat. Hallgass meg, Jánoskám, leültetett, és elkezdte nekem olvasni ezeket a Goethe. Nagyon csodálatos Goethe fordítások voltak. Felesége ezt nehezen tűrte, mindig sietette már, hogy hagyd abba, Pistám, hogy a Jánossal másról beszélgessünk. Sokszor annyira összekaptak, mondom, második házasság volt, idősek voltak, már 80 éven felüliek, és nagyon nehezen bírták egymást, hogy fogták az üveg hamutartókat, és elkezdődött ott egy hamutartó csata egymáshoz vágva, amiből én hol erre kellett, hol arra kellett, hogy forduljak. Tehát ezek számomra soha el nem felejthető találkozások voltak, de... Elgondoltam, hogy ez a Babits István 30 év alatt lefordított ennyi Goethe balladát, ki fogja ezt közölni, mert hát senki eddig. Mondom, elviszem Rónai Györgynek. Biztos ez a Rónai, aki a Vigília főszerkesztője, csak egy-két oldalt szorít ezeknek a fordításoknak, különben is olyan jó ember hírében állt Rónai, hogy két beceneve volt. Az egyik az angyal, nagy A-val, a másik a jóisten, nagy J-vel. Akkor egy írói társaságban megjelent, még azt mondták, hogy jön az angyal. Mert ő másképp beszélt, más volt a lelkülete, vagy azt mondták, hogy jön a jóisten, és akkor mindenki azért tudta, hogy mettől meddig, hogyan fogalmazzon. Volt egy költő ismerősem, Vasadi Péter, beajánlott nekem Rónai Györgynek, és megadták az időpontot, hogy találkozhatom vele. Bementem a Vigília előszobájába, nyílik az ajtó, jön elém egy 61 néhány éves ember, kicsit kacsázó járással leültet, rögtön letegez, kérdezi, hogy mit hoztam, mondtam, hogy Goethe fordításokat, azt mondja, te ismered ezt a Babits Istvánt? Mondom, hát már járok hozzájuk hónapok óta. Azt mondja, és még életben vagy? Mondom, csak nem ismeri ő is, hogy ott mi folyik ott ezekkel a röpködő csatákkal. Hát kisült, hogy ő is ismerte ezt. Nagyon odafigyelt az emberekre, és ő is Babits kutató volt, és úgy látszik, ő is találkozott Babits Istvánnal, és azt mondja nekem így, hogy és nem félsz, hogy meghalsz? Hát, hogy eltalál egy ilyen, az tetszenek tudni, hogy olyan fél kilósak voltak ezek az üveghamutartók, tehát ezek tényleg ott röpültek, elég sok üveghamutartójuk volt, és nem az ablakot célozták meg, hanem egymást. Azt mondja, és nem félsz, hogy meghalsz? De különben föl fogsz támadni. Én akkor 21-22 éves voltam, ismertem a kereszténység alaptételeit, de amikor otthon a szüleimtől kérdeztem, hogy mi hiszünk-e a feltámadásban, főleg azért, mert amikor kimentünk a temetőbe, itt is sok temető nagykapuja fölé ki van írva, hogy feltámadunk, felkiáltó jellel van nálunk is a mosoni temetőt, egy feltámadunk. Kérdeztem a szüleimet, hogy feltámadunk, meg hogy lesz ez a feltámadás, és szüleim, mint akik hát jó katolikus emberek, Bibliát nem ismertek, Bibliánk nem volt, mindig azt mondták nekünk, gyerekeknek, nekem is, hogy fiam, majd meglátjuk. Ezt a kérdést mindig ezzel ütötték el, hogy fiam, majd meglátjuk. De amikor már többször mondták ezt, mondom, hogy ez nem lesz késő akkor, amikor meg fogjuk látni, hogy másképp élünk, és talán nem fogunk feltámni, nem az örök életre fogunk. A fiam, onnan még senki nem jött haza, erről mi nem tudunk beszélni, ehhez mi kicsik vagyunk, majd lehet, hogy te többet tudsz, de erről itt ne is beszéljünk többet. És tessenek meggondolni, hogy 21-22 évesen egy országszerte elismert költőtől és írótól, a népi demokrácia kellős közepén, mert 70-es években semmi jel nem mutatott még 1989-re, 75-öt éltünk, egy költő nekem ilyen természetesen azt mondja, hogy fel fogsz támadni. Hát úgy keresgéltem a kezemet, lábamat, hova nézzek, hogy ugye igen, nem tudtam rámondani, nemet nem mertem rámondani, hát feltámadunk. Na jó, azt mondja, elolvasom ezeket a fordításokat, egy hét múlva gyere be. Kedvesen elbúcsúzott, bemegyek egy hét múlva, és azt mondja, jó, tényleg jók ezek a fordítások, Szabó Lőrinchez képest sokkal pontosabbak, hívebbek, nem annyira költőek, mint Szabó Lőrinc, de ezek közölni fogok néhányat. Azt mondja, van egy nagyobb hírem is. Azt én veled is gondoltam egy kicsit, hogy te behozod ezeket a fordításokat ide. Kaptam most egy ösztöndíj kiírást Franciaországból, ugye én is francia szakos voltam. Pályázd meg ezt az ösztöndíjat, kimehetsz két évre Párizsba. Itt van a kiírás, és a kezembe nyomott egy francia paksamétát, hogy mit tudom, egy hónapon belül Párizsba küldje ki egy pályázatot. Hát nagyon megvoltam döbbenve, tehát az, hogy egy nagyíró és egy nagyköltő így emberi problémákkal foglalkozik. Egyrészt, hogy Babits Istvánt közölni fogja, nekem az is elég lett volna, de hogy engem is megnézett, és azt mondja, hogy itt van ez a kis fiatal vidéki gyerek, mit tudunk ezzel kezdeni, meg hát a maga módján ez egy hívő gyerek, de hát jó lenne kiküldeni egy kicsit nyugatra, hogy tanulja meg jobban a nyelvet, vagy lásson világot. Hát egy nagy szerencsém volt, hogy egy francia professzorhoz, akit önök is ismernek, mert sok könyve megjelent, Gyergyai Albertnek hívják, nagy író, költő, esszéista volt, a könyvtár is legalább 6-7 könyve itt van Gyergyai Albertnek, akkor már idős ember volt, és én hozzájártam apró fát vágni, és őt elvinni mindig a fodrászhoz. Ez volt az én feladatom, mint francia szakosnak, hogy ilyen cselekedeteket végrehajtsak. Berci bácsi aztán aranyos volt, adott nekem Babits által neki dedikált kötetét, és nekem adta. Ő is elmondott egy csomó dolgot, tehát ezek olyan nagyon emlékezetes találkozások voltak, ott a Filér utcában mindig le kellett vele gyalogolni a fodrászhoz, utána vendégül látott engem egy ebédre, hát egy vidéki embert, egy pesti vendéglőben ebéden azt kérhettem, tehát ezek, hogy mondjam, hasonlíthatatlan élmények voltak. Ővele stilizáltattam át a francia pályázatomat, szépen átjavította, és kiderült, hogy egy Mauritius szigetbeli lánnyal megnyertem az első helyet. És jött a válasz, hogy két évig Párizs 15 egyetemére bejárhatok, és itt kapok ingyen szállást. Az is meg volt már jelölve, és 1975-öt írtunk. Természetesen abban az időben nyugatra menni csak így, mint most nem lehetett. És már a nyár során nyilvánvaló volt, hogy ahhoz, hogy engem kiengedjenek, ehhez segítség kell. Föladtam Rónai Györgynek egy táviratot, tudtam, hogy Balatonszárszon szokta tölteni a nyarakat, ott volt egy nyaralója, és beállítottam hozzá Balatonszárszon, és mondtam, hogy hát megvan a helyezés, de hogy jussak én ki? Ott volt a felesége, menye, unokái, a világ legtermészetesebb módján megterítgetett nekem, még arra is emlékszem, hogy akkor jött divatbe ez a citromlé, ez az Olimpos citromlé, amiből az ember sokat töltött, ha vidéki volt, ha pesti, ismerte keveset, mondta, hogy keveset töltsé, mert ez nagyon, nagyon savanyú. Leültetett, megteáztatott, meguzsonnáztatott engem. Azt mondja, te én fiatal koromban az Acél Györggyel nagyon jóba voltam. Hát jóba voltunk. Azt mondja, úgy félt az oroszoktól. Azt mondja nekem a 45-ben, te én félek az oroszoktól. Mi lesz, hogyha az oroszok ide bejönnek? Azt mondja, én nyugtatgattam az Acélt, hogy ne féljél, Gyurikám, ne féljél. Hát oroszok bejönnek, hát az is egy Tolsztoj és Dosztojevszki nemzete. Ne féljél attól. De azt mondja, úgy félt az Acél. Na látod, neki lett igaza. De azt mondja, írok most egy levelet az Acélnak, mert múltkor felajánlott nekem valamit, hogy ilyen és ilyen dologban kérhetem a segítséget. Én magamnak nem kértem segítséget, de most kérek neked segítséget. Begépelte az Acélnak a levelet, hogy itt van egy fiatal tanítványa, ilyen és ilyen pályázaton nyert. Ő Acél György, aki akkor miniszterelnök helyettes volt, segítsen engem ki Franciaországba. Be kellett mennem a parlamentbe, és az Acél irodán le kellett adnom ezt a levelet. Föl kellett hívnom Acél Györgyöt, hogy mikor válaszol. Azt mondta, hogy hamarosan fog válaszolni, ne menjek haza vidékre. Budapesten lakott a nővérem, várjam meg, ugye a telefon is akkor nagyon ritka volt, ezt csak most mondom a fiatalabbaknak, hogy nekem Budapesten kellett maradom a nővérem pesti lakásába, és egy hónapig vártam Acél György telefonját. Hogy akkor nem volt mobiltelefon, ott ültem a telefon mellett. Tessenek elgondolni, hogy reggeltől estig ott ültem a telefon mellett szobafogságon, és minden órában állítottam, hogy megcsörren a telefon, és csörrent a telefon, már úgy gondoltam, hogy engem fognak hívni. Egy hónap után már egy kicsit fáradt voltam, és újra fölhívtam a titkárságát, és újra kapcsolták, és nagyon naív ember voltam, egy szót mondott nekem Acél György, de én abból az egy szóból nem tudtam kihüvelyezni azt, ami a valóság. Mert ha egy politikus többes számban válaszolott, baj van. Azt mondta, megpróbáljuk. Megpróbáljuk. Nem azt mondta, hogy én megpróbálom. Azt mondta, hogy megpróbáljuk. Nekem abban a helyzetben értenem kellett volna, hogy engem soha nem fognak kiengedni. De ettől függetlenül augusztustól decemberig becsomagoltam 3 bőröndbe a cugehőrömet. Már nem jártam be az egyetemre, már azon álmodoztam, hogy a Sorbonne után majd hova megyek, már összeállítottam a párizsi menetrendet. Decemberben hozták tudomásomra a félévi vizsgák előtt, hogy mondjak le arról, hogy én valahogy is kiteszem a lábam nyugatra, mert ilyen nem fordulhat elő Magyarországon. Behívattak az ösztöndíj tanácsba, és az volt a kérésük, hogy ha én nem vagyok marxista, leninista, már ezt mindenki tudta, hogy nem vagyok, hogy akarom a magyar ifjúságot erre oktatni? Talán csak nem Párizsban akarom magam feltankolni ismeretekkel, meg ideológiával, és utána visszajönni, és az ellentétes irányba nevelni a magyar ifjúságot. Hát erről örökre mondjak le, és örüljek annak, hogyha nem dobnak ki az egyetemről, mert hát én nem is engedéllyel pályáztam. Decemberben akkor kicsomagoltam a félévi vizsgákhoz, láttam, és elmentem Rónaihoz. És azért mondom el önöknek ezt, mert ezek a költeményeknél, és majd egy regényben fogok kiukadni, sokkal többet érnek azok számára, akik egy költőt, egy írót megismernek, ő végig nyomon követte az én sorsomat, és akkor nekem azt mondta, nézd, ez nem sikerült. Az Acél túl liberális. A baloldal, nem tudom én, a Biszkubél és a többiek,

Meg hozzám a kéziratok. Én már nem bírom ezeket elolvasni. Gyere be, és minden héten kapsz 10-15 tanulmányt, kritikát, fordítást, te nézzed át, véleményezd, hogy egyáltalán kezdjünk-e vele valamit, vagy sem. Ha valamit lehet kezdeni, akkor stilizáld át. Teljes szabad kezet adott nekem, sőt, abban az időben, amikor én még kis szegény vidéki egyetemista a kollégiumunkban abból éltem, mert hát az ösztöndíj nagyon kevés volt, hogy salakot hordtunk ki reggel 5-től 8-ig, ilyen puttonyokba vittük ki a salakot a kazánházból, és ezért kaptunk egy hónapban 600 forintot, ami horribilis összeg volt egy diáknak reggeli 3-4 óra munkáért. Rónai azt mondta, hogy gyere, stilizáld ezeket a szövegeket, és 1100 forintot adok havonta. Azért villantottam fel ezeket a részeket, hogy tessenek érzékelni, hogy valaki, aki nagy író és nagy költő, lehet nagy ember is. Mindenkire odafigyelt, a legapróbb dolgokra. Most én Nyíregyházáról jövök a könyvhét ottani megnyitóját, Buda Ferenc nyitotta meg. Azt mondta, hogy ő 3 évig élt Rónai közelében, és még arra is emlékszik, amikor télire kabátot ő szerzett neki. Tehát Rónai György szerzett Buda Ferencnek az 50-es évek végén télire kabát. Nem volt téli kabátja. Hát ilyen idők voltak. A hozzám hasonló idősebbek, fiatalabbak ezt nem tudják egészen fölfogni. De hát ilyen világ volt 50-es, 60-as, 70-es években. És amiért elmondtam önöknek ezt a történetet, nem azért mondtam el, mert élménybeszámolót akarok tartani, hanem a következők miatt. Én 3 évig voltam mellette úgy, hogy hetente jártam be, vittem a kéziratot, hoztam a kéziratot, megvédett a szerkesztőség többi munkatársával szemben, akik nagyon közölni akartak valami kéziratot, amire én azt írtam, hogy ez közölhetetlen. De ők mondták, hogy tehát ezt kértük, ezt, aki megírták, hát közöljük. Róna, hagyjátok, a János ezzel foglalkozik. De azt mondja, én is átolvastam, igaza van neki. Első fordításomat hozzányújtottam be. Simon Weil-nek egyik költői szövege volt, szóval nagyon jó a fordításod, nagyon jó, közölni fogjuk. 3 hónap múlva közlik a Vigíriában a fordításomat, nézem az eredetihez képest, hát a 8 oldalon legalább 100 javítást tett bele a szövegembe, de azt mondta, hogy nagyon jó, nagyon jó, nagyon szép, nagyon jó. És mondtam, szégyenkezz, hogy ennyi munkát szereztem, Gyurka bátyám, hogy ennyi. Azt mondja, hát mindenki, aki kezdi, ezzel kezd, azt én is így kezd. Tehát semmiség, tessék csak tovább csinálni. Tehát egy olyan hétköznapi jelenség volt, nem csak szeretetre méltó jelenség, hanem a szeretetnek azt a formáját, ami nem szavakban nyilatkozik meg, hanem odafigyelésben. Mert szavakban mindenki szépen szeretne. A Biblia is azért mondja, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Így mondja János első levele. Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, cselekedett. Odafigyelt és számon tartott. És az, hogy például én a Bibliát megismerhettem, vagy egy olyan bibliai közösséget megismerhettem, amelyet később aztán felnőtt korban, 30 évesen választott közösségem lett, ezt is neki köszönhetem. Miért? Mert amikor ő meghalt, mindannyiunkat olyan villámcsapásként élt a halálhíre. Mi hazamentünk húsvétre a feleségemmel, akkor vártuk az első gyermekünket, mentünk a nagyszülőkhöz, bekapcsolom reggel a rádiót, elmondják a híreket, és a végén 65 éves korában elhunyt Rónai György. És én még 3 nappal ezelőtt, amikor bevonult a kórházba, arról beszéltem vele, hogy majd a húsvét hete után mit fogunk megbeszélni. Hát nem hittem el, megvártam a következő híradást. Akkor nem mondták be egész nap, mondom, hát ez lehetetlen, hát 3 nappal azelőtt még beszéltem vele. Hát aztán megerősítették a későbbi közlemények, hogy valóban meghalt a Széheruti kórházban, és... Amikor meghalt, én ki is kerültem onnan, tehát amíg ő élt, addig volt nekem ott helyem, ez a feladat utána már ezt nem biztosította senki a számomra, de nyáron, ugye ez tavasszal volt, húsvétkor volt, nyáron megjelent az utolsó kötete, a Párduce és a Gödölye. És ha valaki most megkérdezni tőlem, hogy magyar írótól én személyre szólóan kitől kaptam a legnagyobb indítatást, akkor azt mondhatnám, hogy olyan írótól, akit ismertem,
de a halálában még többre tanít

ott, mint az életében. Miért? A Párduszi és Gödölye, amit hát el lehet olvasni könyvtárakban, megvan, sőt a Magyar Televízió meg is filmesítette, 1988-ban a lényeget ugyan kihagyták belőle, de így is elég jó film lett, tévéfilm, egy olyan egy és egy negyed órás tévéfilm. Én tanári továbbképzéseken szoktam levetíteni, döbbenetes a cselekménye. Végig megy a Horthy rendszeren, a Rákosi rendszeren és a Kádár rendszeren, de csak egy szempontból. Ugyanaz a szempontja, mint a 61-ben kiadott Esti György című regénynek, a lelkiismeret. Hogy ki hogyan viszonyul a lelkiismeretéhez. A történet fő szála két emberről szól. Jezsuita gimnáziumban végzett mind a két fiatalember. Az egyikből nagymenő ügyvéd lett és bíró, bíró is, tollaurér. A másik egy egyszerű vasutas lett. Az egyszerű vasutas még a Horthy rendszerben házasságot kötött egy zsidó hölgyel, és egyszer megkérte ezt, az már akkor a Horthy rendszerben nagynevű volt osztálytársás tollaurét, hogy segítsen, hogy a feleségét ne vigyék el. És mint nekem Acél György többes számban fogalmazott, ez a Stollaurér is azt mondta, hogy megpróbáljuk. Megpróbáljuk. De soha nem próbálta meg. Az asszonyt elvitték, ez a vasutas özvegyen maradt, és jóval a világháború után, egy 10 évvel az 50-es években ismét találkoznak. És akkor a bíró, ez a Stollaurér, aki akkor már nem a Horthy rendszert szolgálja, már a Kádár rendszer, a Rákosi rendszert szolgálja, és tárgyalásokat vezet, koncepciós pereket vezet, mert maga Rákosi megkéri, hogy nagyon tehetséges, magában megbízunk, menjen le ide, és egy nap alatt intéz, és hozza meg a halálos ítéletet. Az 50-es években nagyon sok halálos ítéletet hoztak, általában gyújtogatás koholt vágyával. Egyébként Békés Csabán történt meg ez az eset, ott irodalomtörténészek ki is derítették, hogy kivel, mivel, hogyan. Szerepet játszott ez a pesti bíró, hogy egy nap alatt lezavarta a tárgyalást, és egy szerencsétlen embert halálra ítélt, pedig semmit nem tett, csak hát kinevezték a nép ellenségének, és aki a nép ellensége volt az 50-es években. Ugye Gyulának az előző könyve, meg ez a könyv is ugye a fogolytáborokkal kezdődik. Hát ilyen világ volt, de ezeket érdemes megismerni. Rónainál, tehát ez a két szereplő, ez a vasutas és a Stollaurér párhuzamban fut, hogy lámlám ugyanabban az egyházban, a katolikus egyházban, ugyanabban a gimnázium, egy jezsuita gimnáziumban nevelkedtek, de az egyik hallgat a lelkiismeretére, és bár karriert nem fut be, de ember marad. A másik sútba dobja a lelkiismeretét, hol a Horthy rendszert szolgálja ki, hol a Rákosi rendszert szolgálja ki, neki teljesen mindegy, csak a karrierje a fontos, és ütközteti ezt a két szereplőt, és a nagy találkozásuk, ami a vasutas lakásán történik, meg a filmben is rendkívül jól hozták ezt elő, nagyon jó volt a színészi alakítás is, két neves színész alakította, és hogy úgy mondjam, a regénynek ez a fő vonala is egy monumentális vonal, hogy valaki, aki ragaszkodik a lelkiismeretéhez, de ebben a világban nem fut be nagy karriert, viszont hogyan is mondta Jézus, hogy aki lelkében kárt vall, mi marad néki, ő lelkében nem var kárt. Stollaurér lelkében kárt vallott, és ivásra adja a fejét a Rákosi rendszer után, tehát a Kádár rendszert ő már egy iszákos bíróként találja, nem tudja feldolgozni az elmúlt 2-3 évtizednek az eseményeit. Ez önmagában is egy hatalmas dolog. De Rónai a regénybe még egy pozitív szereplőt betesz. Egy egyszerű falusi embert, aki nagyon ismeri a Bibliát, bibliás embernek nevezik. Ő ellen is folytak ilyen bírósági dolgok, de megmenekült. 56-ot is ábrázolja Rónai a regényben, mondom, a regény 78-as, 78-ban 56-hoz még nem nagyon mertek hozzáérni, mert hát az tiltott dolog volt, de Rónai úgy ábrázolja a regényben, hogy 56-ban ezt a Stollaurért Pesten föl akarják koncolni, mert mindenki tudja, hogy eladta a lelkét, mindenki tudja, hogy pénzért ölt, mint bíró. És ez a Szarka bácsi,
ez a sarka Máté menti meg őt a haláltól, mert könyörög ott a tömegnek, hogy ne öljék meg. Ugye ott nyilván a vasutas nem tudja szerepeltetni, tehát a vasutastól Aurél párosnak az ábrázolásában biztos, hogy be kellett, hogy tegyen még egy pozitív szereplőt, és én, hogy olvasom a regényt 78-ban, 78 nyarán, és mondom, mi ez a sarka bácsi, mi az, hogy bibliás ember? Meg kik ismerik itt a Bibliát Magyarországon, meg kik azok, akik a Bibliáért készek az életüket is feláldozni. Hát abban az időben mi ilyen felekezetet csak egyet ismertünk, ez a Jehova tanúi volt, ugye, akik járták már akkor az országot, akik nem fogadták el a katonai szolgálatot. Mondom, hát ez a sarka bácsi, ez Jehova tanúja, vagy ki lehet ez a sarka bácsi? És hogy olvasom a regényt egy ilyen nagyon késleltetéses szerkezettel, a végén kiböki az író, hogy na de ezek Jézus második eljövetelét várják. Mert tudják jól, hogy Jézus második eljövetele, és mondom, enélkül én ezt sem tudtam volna megírni a Biblia idői proféciáinak a bemutatását ebben a könyvemben, ami nemrég jelent meg, Merre halad a történelem, a tíz vázat, Biblia tíz vázat proféciája. Szóval a Rónai késlelteti, ez a bibliás ember, aki hisz a proféciákban, aki várja Jézus második eljövetelét, ez adventista. Adventista? Mondom, mi az, hogy adventista? Azt se tudom, hogy eszik vagy isszák. Mi ez valami katolikus kegyességi mozgalom, mert decemberben én is jártam rorátékra, reggeli hajnali misékre, hát gondoltam, hogy valamilyen katolikus advent várókkal van dolgom. 78 nyarán olvasom ezt a Párduc és Gödöjében, és akkor már az unokaöcsém állandóan jár a nyakamra, aki azóta már Erkel díja zeneszerző Petrovics Emil tanítványa volt, Zeneakadémiára vették fel, ő győri születésű, és azt mondta nekem, amikor Budapestre felkerült, tudod, hogyha már itt vagyok Budapesten, nem csak a Zeneakadémiát akarom elvégezni, én körbe akarom nézni, hogy a magyar egyházakban hol tanítják tisztán és hitelesen a kereszténységet. És először elment egy katolikus sorozatra, azt Jelenics István tartotta a János evangéliumáról, utána elment egy református sorozatra, ezt Cseri Kálmán tartotta a Torockó téren, szintén országszerte ismert előadó volt, elment egy evangélikus, baptista, stb. Sorozatra, és így mindig hozta nekem a híreket, te nem akarsz eljönni egy jó előadás, és akkor elmentem a Bakács térre a katolikus előadást meghallgatni, ott János evangéliumába ment fejezetről fejezetre. Te azt mondja, de még a Cseri Kálma az még mélyebb, az még tisztább, az még biblikusabb, akkor elmentem a Torockó térre vele. Hát nagyon érdekes dolog volt, mert a 70-es években, amikor még mondom teljes erejében virágzott a régi rendszer, elmenni különböző helyekre és megnézni, hogy hol árulják igazán a kereszténységet, és egyszer azt mondja az unoköcsém, te találtam még egy hatodik vagy hetedik felekezetet, de ez nagyon sokban különbözik mindegyiktől. Szóval képzeld el, itt mindenki minden kérdést föltehet. Itt nem úgy van, mint máshol, hogy ezt ne kérdezd, vagy azt ne kérdezd. Sokszor mondták, főleg katolikus összejöveteleken, hogy akinek sok kérdése van, az nem alázatos. Mert aki nem fogadja el az egyház dogmáit, meg aki a Bibliára túlságosan kíváncsi, az nem alázatos. Reformátusoknál már többet lehetett kérdezni, ott is határokba ütközött az unokölcsém, és egy évig keresett ő már, és azt mondja, hogy van itt egy hatodik, hetedik közösség, azt itt mindig minden kérdést föl lehet tenni, és soha nem Szent Ágostonnal válaszolnak, soha nem Akvinói Szent Tamással, soha nem Loyola Ignáccal, soha nem Lutherrel, soha nem Calvinnal. Hát mondom, akkor mivel? Azt mondja, a Bibliát Bibliával magyarázzák. A Bibliát Bibliával magyarázzák. Ha van egy bibliai kérdés, akkor más bibliai könyvekből megmutatják, hogy erre a probléma felvetése itt, meg itt, meg itt, más helyén a Bibliának van válasz. Hát mondom, milyen vallás ez? Azt mondja, adventista. Én meg már két hónapja ismerem a Rónai György Párduc és Gödöjében a főszereplőt, őt kihagyták a filmből. A filmből kihagyták, de a regényből nem lehet kihagyni, mert valóságban nem is ez a Kende Pál, ez a vasutas a főszereplő, Stolla úr ér mellett, hanem ez a Sarka Máté.
De én akkor, mint erős katolikus ember azt mondtam, na hát egy szektába nem megyek. Nekem jók az egyhely, én elmegyek katolikus, református, evangélikus előadásokra, de mondom, engem a szekták nem érdekelnek, mert a szekták azok nagyon visszataszító jelenségek, én oda nem megyek, és az unoköcsém jár a nyakamra, de azt mondja, csak egyszer hallgass meg, hát nem veszítesz semmit, ha egyszer meghallgatod, hát nem kell neked oda tartoznod, csak egyszer. Na, tetszett meg tudni, én Mosonmagyaróváron olyan nevelést kaptam, hogy amikor hittanórára jártunk, mindig azt mondta a plébános úr, ha megyünk Magyaróvárra, és a református templom előtt megyünk el, menjünk át az utca másik oldalára, járdára, nehogy az erednekségnek a bűze elkapjon bennünket, és mint jó katolikus, hát így neveltek bennünket, és én ehhez tartottam magam, én tényleg átmentem az utca már. Ezt bevallom önöknek őszintén, ilyen korlátolt ember voltam 18-20 éves koromig. Mondta aztán a plébános úr, hogyha aztán Magyaróvára megérkezem az evangélikus templom, ott is menjek át a másik, ne csak a református templom, ott is átmentem a másik oldalra, mert így neveltek bennünket. Tehát én ezért azt mondtam az unoköcsének, hogy én minden előadást meghallgatok, még marxista előadást is meghallgatok, de én egy szektába a lábamat be nem fogom tenni. De ott motoszkált a fejemben, hogy a Rónai György regényének a főszereplője is adventista. És ezt egy katolikus író teszi főszereplővé. Azóta különben, mint irodalomtörténész, utána jártam, a Széchenyi könyvtárban található meg egyedül Rónainak az első kötete. Tudnék, a két világháború között a magyar alföldön már különböző ilyen kis közösségek, baptisták, nazarénusok, jehovatani nagyon terjedtek, és Rónai a Keresztút című regényét már a 30-as évek végén ő róluk írta, de nem tünteti fel, hogy milyen közösségről beszél. Csak mondja, hogy ők elvonul, nem a templomba mennek, kimennek egy háznál, tartják az összejöveteleket, stb. Tehát ő ezen a jelenségen, ezen a nagyon is kelet-európai és magyar jelenség, hogy nagyon sok kis közösség van nálunk. Nagyon szétaprózódott nálunk a kereszténység. Ezen rajta tartotta a szemét. Hogy ő hogyan és mint szerzett tudomást az adventista közösségről, nem tudom. De hogy az utolsó regényében leírta ezt a szót, egyszer írta le, és a végén írta le, és addig hagyja azt, hogy ez az ember rokonszenves legyen az olvasó, és csak a végén azonosítja, hogy melyik egyházhoz tartozik. Ez nekem olyan nagy segítséget jelentett, hogy az unoköcsének mondtam kétszer-háromszor nemet, de novemberre zuhogott az eső. Megszületett a gyermekünk. Pelenkát főzök a konyhában. Mint jó apa, fogom a fakanalat, ott van az a 60 literes dézs, és így keverem a pelenkák. Hát ilyen világ volt, mondom a fiataloknak, akik idősek tudják, hogy mi az a pelenkafőzés. Anyósom is jött segíteni, rendkívül ingerült volt és ideges. Házinénink azt mondta, hogy csak kettejüket fogadtuk be az albérletbe, maguk most már hárman vannak. Hát ott lebegtett előttem, hogy kidobnak az albérletből. És erre a nagy feszültségre egyszer csak megszólal a csengőnk, és megint ott van az unokaöcsém, hogy gyere el, csak egyszer gyere el meghallgatni. És 1978. novemberében meghoztam a döntést a Párduc és a Gödölye, az unokaöcsém rábeszélése, a novemberi otthoni elviselhetetlen, a házinéni ideges, anyósom ideges, feleségem is ideges, a kisgyermek is sír, ott hagytam a konyhát és a pelenkákat, és elmentem az unokölcsémmel, meghallgattam az első előadást, amiről aztán én is megemlékeztem, hogy az az első előadás számomra rögtön az első előadás. A Bibliát, mint egy csukott könyvet, egyszerre így kezdte kitárni. Amit mondott, ahogy érvelt, a teremtésről volt szó egyébként, hogy Isten miért teremtett, és mit jelent az, hogy mi Istent elfogadjuk teremtőnknek. Ez az egyszerű téma annyira kitárta előttem az egész Bibliát, hogy utána nekiláttam, és nekitámadtam az előadónak. Furcsa az emberi lélek. Közben mindig azt éreztem, hogy ez is igaz, én erre vágyakoztam, erre a tiszta beszédre. Erre a tiszta forrásra.
Róna is mindig mondta, hogy ne beszéljünk félre, ne kenjük el a dolgokat, tisztán, világosan kell megfogalmazni a dolgokat. És amikor életemben először hallottam nem ájtatos, nem kenetteljes templomi prédikációt, hanem érvelésen nyugvó, de mindenki számára érthető szintiszta bibliai okfejtést, hát ki szól hozzá, már is jelentkeztem, és neki mentem az előadónak. Hogy ő nem jól tudja, mert szektás. Mondom, a régi nevelés nagyon erős gyökerekkel volt bennem. Hát majdnem az egész esti bibliaórát ott fölborította, mert csak mondta, hogy ez nem így van, meg mi így hisszük, meg az úgy van, meg itt megvan. Ő teljes nyugalommal érvelt, persze mások is hozzászóltak, és utána hozzám jött az előadás után, és azt mondta, hogy látja, hogy bennünket mennyire érdekel a Biblia. Hát mondjuk el mi is, hogy mi mit értünk a bibliai tanításokon, ő is meghallgat bennünket, aztán ő is elmondja, hát valami ebből a szembesülésből majd ki fog derülni. És így kezdtem el 1978. novemberében egy olyan, hát én minden embernek ajánlom ezt, hogy egyszer az életben néhány hónapot vagy egy-két évet szálljon arra, hogy utána nézz a dolgoknak. Utána nézz annak, hogy van-e teremtő, és miért teremtett. Utána nézz annak, hogy honnan jött be a rossz a világba. Utána nézz annak, hogy mi az, hogy megváltás. Mi az, hogy szabadítás a bűnfogságából. Utána nézz annak, hogy hogyan lehetünk mi más emberek. Mi az, hogy megigazulás. Utána nézz annak, hogy van-e a halál után valami, vagy van-e egyáltalán örök élet úgy, ahogy a Biblia ezt tanítja. 5-6 alappillér. Ezt egy év alatt végigvettük. Utána pedig elkezdtünk elmélyülni különböző bibliai tanításokban. Nekem 5 évem kezdődött el, az életemnek talán legfontosabb 5 éve, amit addig tanultam a gimnáziumban, egyetemben, akkor már a Tudományos Akadémián dolgoztam, tehát ott az akadémikusok, professzorok környezetében is, én azt odavihettem annak a tükre elé, amit a Biblia mond. És 5 év alatt, 5 év után tudtam meghozni a döntést, hogy hol van az igazság. Amit Jézus így mond, hogy a te igéd igazság. Hogy a Biblia valami olyan arany fedezete az igazság, minden kérdésünkre válaszol, ha utána járunk. Jézus azt mondta, hogy aki keres, az talál, aki kér, az kap, az örgetőnek megnyitatik. Tehát az emberben van kitartás, van őszinteség, van egyenesség. Hányszor gondoltam azt, hogy hát nekem az eddigi egész életfilozófiám romba fog dőlni. De egyszer valaki azt mondta, hogy aminek romba kell dőlni, az dőljön is romba. Pál apostol is azt mondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, ami azelőtt volt Jézus Krisztusért. És ezért választottam itt Rónai Györgyről közök 4 fotót, és a fotók fölött pedig az egyik verséből a következő részletet. Eljön az idő, amikor a játék mutatványánál fontosabb, ami szívedben, mint nyugtalan parázs ég. S amit úgy érzed, meg kell vallani. Valami ige keresi a testét, valami lélek köntösét, a szót, s melengeted, hogy végre megszülessék magzatodat, az igazi valót. S már nem te szólsz, az szól te általad már, mint annyi lázas éven át tagadtál, az igazság, mely sorsodban ragyog, dicsőséged lesz, ha kimondhatod. Ahogy az ember birtokba veszi az igazság, mert az ember ide születik erre a világra, és a legtöbb ember az életet minek tartja? Játéknak. Ezért kezdődik így ez a verszak. Eljön az idő, amikor a játék mutatványánál fontosabb, ami szívedben, mint nyugtalan parázsék. Én megfigyeltem azt, és több ember ezt el is mondta nekem ezekkel a szavakkal, egyszer egyik idős, 80 éves rokonom Győrben búcsúzott tőlem a kapuban, és kérdeztem, hogy Imre bátyám, mi volt az élet? És rögtön ezt mondta, játék. Játék. És annyi sok ember mondta nekem, hogy az élet egy játék.
A világirodalom egyik legnagyobb verse, Hadrianus császár búcsú verse is ezt mondja, hogy egyszer majd befejeződik a játék, egyszer véget ér a játékvilág, és egyszer majd minden máz lefoszlik, és tiszta valóságában mindenkinek számot kell adni arról, hogy mi is történt itt az életben, amit ő játéknak nézett. Játék volt ez az élet, eljön az idő, amikor a játék mutatványánál fontosabb, ami szívedben, mint nyugtalan parázs ég, s amit úgy érzed, meg kell vallani. Játék az élet, vagy belül a szívünkben ég egy nyugtalan parázs, ott van az az ösztöke, hogy keresnünk kell az igazságot, mert csak az igazságosságban lehetünk boldogok, keresnünk kell az élet értelmét, mert miért halnánk meg értelmetlenül, azért születünk a világra, hogy meghalljunk. Valaminek kell lenni, ami az életet értelmessé teszi, de ez nem bennünk van. Valami ige keresi a testét, valami lélek köntösét a szót. Valaki keres bennünket, valami magasabb igazság keres bennünket, valami ige keresi a testét, valami lélek köntösét a szót, s melengetett, hogy végre megszülessék magzatodat, az igazi valót. Minden embernek lelkileg újonnan kell születnie. Minden ember felnőtt korában egy magzatot hordoz magában, de azt gondolom, hogy több lelki abortusz van, mint testi abortusz. Az emberek nem engedik megszületni az igazi valót. Pedig Isten azon munkálkodik, hogy egy más, egy újonnan született ember jöjjön létre bennünk. S már nem te szólsz, az szól te általad már, mit annyi lázas éven át tagadtál. Az igazság, mert sorsodban ragyog. A Biblia azt mondja, hogy mi mindannyian hazug lények vagyunk. Rettenetesen hazug emberek vagyunk. Nem csak gonosz, de hazug emberek vagyunk. A gonoszság előtt és után mindig a hazugság jár. Mindig a hazugság készíti az utat a gonoszságnak, és a gonoszságainkat mindig hazugságokkal magyarázzuk meg. De az az ige, ami keresi bennünk a szót, ami újonnan akarsz, az igazság, az igazság. Itt annyi lázas éven át tagadtál az igazság, mely sorsodban ragyog. Dicsőséged lesz, ha kimondhatod. Kedves hallgatók, a sorozatunk során azért rádöbbenhettünk mondjuk egy Pilinszky istenkeresésének a mélységére, de akár még egy Babits Kosztolányi, oly sok költőt tekintettünk át, de én azt gondolom, hogy az újabb magyar költészetből Pilinszky és Rónai, és közülük is talán Rónai az, aki ennek az igazságnak a fiatal korától fogva földajkálója volt, aki az egész életében az igazságot szerette volna követni, mert azt mondja, dicsőséged lesz, ha kimondhatod. Egy posztumusz regényben mondta ki. Egy biblikus posztumusz regényében, a Párduc és a Gödöjében mondta ki, és ha tetszenek hinni, ha nem, én ennek a tudatára csak 2 évvel ezelőtt jutottam. Mert az ember, ami az életében olyan nagy dolgok érik, ezt rögtön nem ismeri fel. 2 évvel ezelőtt közeledett a Rónai évforduló, és gondoltam, hogy én is fogok majd Rónairól néhány előadást tartani, vagy talán valamit megjelentetni, de annyira zűrzavaros évek voltak ezek. A új magyar alkotmány, egyházi törvény miatt is 2011-12 is, hogy én 13-ban már azon vettem észre, hogy 2013 végét írjuk, és én még Rónairól semmit nem írtam. És évvégén megkérdeztem, hogy hát hallottatok ti már az év során, hogy Rónairól egyáltalán megemlékeztek? Egy szerencsés véletlen elvezetett Kakucsra, az ő szülőfalva környékére, ahol most a könyvtár fölvette a nevét. Tehát Kakucson, Inárcs mellett, Dabas és Inárcs mellett a Kakucsi könyvtár is fölvette a nevét, és ott beszélgettem a könyvtárossal, aki szintén ismerte Rónai Györgyöt és a legmelegebb emlékekkel természetesen, és akkor mondtam neki, hogy hát nézze, én elment a 2013-as év, és én Rónai Györgyről egy tanulmányt nem jelentettem meg. Jövő kedden lesz ott az előadásom.
és ő is mondta, hogy hát gyalázat, hogy mennyire nem emlékeztek meg. Nem mint, hogyha Vörös Sándorról annyira megemlékeztek volna, és nem is azért mondom, kedves hallgatók, hogy mi 100 évenként emlékezzünk meg emberekről. Szerintem ez az évfordulós kultusz, ez maga a téboly. 2005-ben József Attila év, Európai Unió megint, ugye Európai Unió József Attilát Európa legnagyobb költőjévé nyilvánította, a 20. század legnagyobb költőjé. Nem csak a térkövekre adott pénzt az Európai Unió, még József Attila megünneplésére is az Európai Unió adott pénzt. Nagy Szalontán kimentem, ott Arany Jánosra is az Európai Unió adott pénzt, mert se a magyar állam, se a román állam nem csinált semmit Arany Jánosról. Európai Unió ott a státuszt étesített, egy szép házikót állított fel, és ha valaki kiszáll Nagy Szalontán és megkérdezi, hogy hol kezdje az aranyemlékek bejárását, ott van egy derék magyar ember, és első szava ez, hogy az Európai Unió jóvoltából nekem 5 éves állásomban, és elmondom önnek, teljes nyugalom a nyugati stílusban, teljes nyugalom, csak velem foglalkozik fél órán, hát mindent elmond Európai Unió. Ugye 2009-ben Radnóti év volt, most már 9 éve, hogy lezajlott a József Attila év, nagyobb csönd veszi körül József Attilát, mint hogyha nem is lett volna Radnótit is. Nem szeretem az évfordulókat, én azt szeretem, ha van egy olyan költő és író, akinek a műveivel együtt lehet élni. Ezért adtam ezt a címet, az Élő Rónai. Ő 36 éve halott. 36? 78. Igen, 36. Ez elég nagy idő. De számomra élő. Számomra élő. Mert hogyha előveszem a műveit, a Párduc és Gödöjéről az ország nagyon sok helyén beszéltem, de például a verseiről igazán nem is kérnek sehol se, hogy beszéljek. Pedig mondjuk egy Babicsa beteg ágyon, főleg a Kövek és kenyerek, a magyar költészet egyik legnagyobb Krisztus verse. Önöknek csak ízelítőként mutattam be néhány rövid verset. Ebben a kötetben azért mellékelek egy teljes életmű listát, tehát mind a 61 néhány kötetét mellékelem, amit itt van a két utolsó lapon, sőt a róla szóló leghíresebb Nemes Nagy Ágnes, Turzó Gábor, Sőtér István, Pirinszky János értelmezéseiből is a legjavát kivettem az életmű értékeléseiből, sőt betettem olyat is, hogy például a fotókban melyik a két legsikerültebb fotó, de mondom, hogy 3 nagy tanulmányomat tettem be Rónai Györgyről, mint egy megkésett főhajtás az ő emléke előtt, aki igazságot kereső ember volt, Istent jobban szerette, mint az egyházát. Nagy dolog. Tetszenek emlékezni Korrics híres mondására? Ha valaki Istennél jobban szereti az egyházát, előbb-utóbb önmagát jobban fogja szeretni Istennél, és az önzés pokoli köre bezárult. Mindig Istent és az igazságot keressük, akkor erőt ad az Isten, hogy az egyházat is el tudjuk viselni. Az egyházban emberek vannak, sokszor méltatlan emberek, sokszor a búza mellett ott nő a konkoly, sokszor elviselhetetlen állapotok vannak az egyházban, de ha valaki megtalálta Istent, akkor nem fogja elveszíteni a hitét abban sem, hogy az Istennek mindig van egyháza. És ha nagy küzdelmeken keresztül is, de az Isten viszi előre a művét. Zsoltár zsinat után, ezért helyeztem el a kötetben ezt a verset, és Rónai György számomra valami olyan, még élek ezen a világon, elfelejthetetlen tünemény, valóban az angyalok rendjébe tartozik, aki nem csak nagy művész volt, hanem igaz ember is volt. És hogyan is mondta Barta János, a híres irodalomtörténész professzor, az esztétikai értéknél mindig nagyobb az etikai érték. Az, hogy valami szép, ez soha nem előzheti meg azt, hogy valami jó. Hogy valami jó vagy valaki jó, ez a legfontosabb érték. Utána jön a többi érték, így az esztétikai érték is. Nagyon sok mozdulatát, nagyon sok reakcióját őrzöm, hogy az aluljáróba találkozunk, ahogy a Budapesti utca forgatagában, ahogy levelet ír nekem a házasságkötésem előtt, hogy hát sajnos, hogy albérletbe kezditek a házasságot,
Sajnos én sem tudok kiutalni még egy kis budapesti tanácsi lakás sem, de bátorított bennünket a közös küzdelemmel, az együvé tartozással, a szeretettel. Tehát én olyan sokat kaptam tőle, de most, hogy már 36 éve nincs az élők sorában, most kezdem felfedezni a műveiben is azt, amit élőkorban nem fedeztem föl. Ez különben minden költővel, íróval így van, hogy sokszor az ember, miután már nincsenek itt köztünk, de a műveikben lenyomatként ott marad a lelkük egy-egy része, kezdjük felfedezni, hogy mennyire időtálló üzeneteik vannak. És ennek jegyében zárom én is a mi sorozatunkat, a magyar költők és a Biblia kapcsolatáról szóló sorozatot éppen Rónai Györggyel, és köszönöm az egész évben megnyilatkozó figyelmet és érdeklődést. Tessenek dönteni, hogy ennek a sorozatnak van-e létjogosultsága ősszel, és akiket nem emeltünk ki, és nem tettünk témává, azokról beszélhetünk-e. A felvételek felkerülnek ugye az internetre, ha jól tudom, tehát ha valaki ezeket meg akarja hallgatni, az hova is kell, hogy menjen. Itt van ez a kis szórólap, itt vannak az internetes hozzáférhetőségek, tehát itt Miskolcon a hallgatók gondoskodtak arról, ezért vagyok én így kidíszítve, hogy fölvegyék, és az internet hozzáférhetőségekről a régi előadások ingyenesen meghallgathatók. Én megköszönöm a szíves figyelmet, tessenek nézni az Oltalom Alapítvány hirdetéseit, oltalomalapítvány.hu. Aki lemaradt a Zalafalu beli tárlatvezetésről, 300 forintért megveti ezt a kis füzetet. Esztergomba megyünk szeptember, októberben, és Pécsre a Csontvári Múzeumban megyünk novemberben. Fönt vannak tehát az alapítványunk honlapján ezek a meghirdetések. A pontos időpontokat megfelelő időben közöljük. További programjainkat is ott lehet megnézni, és nyári táborainkra mindenkit szeretettel várunk. Ez is fönt van az interneten, és remélem, hogy nem csak ősszel, hanem időközben is tudunk találkozni.

Kedves táborozók, a mai délelőtti alkalmunkon ebben az egy órában kettő téma kerül elő, amelyek bizonyos szempontból kapcsolódnak egymáshoz. Az állatvilág betegségei és az állatbetegségek szerepe az emberinek betegedésekben. Ez lesz az első része, az első fél óra témája. A második részben a génmódosításról lesz szó, amiben általában a növényvilágban, de majd meg fogjuk látni, hogy ez nem csak a növényeket érinti a génmanipuláció, ha szabad ezt mondani, hanem állatvilágot is, nagy mértékben, de inkább a növényekre fogok kitérni, tehát a génmódosításról lesz szó. A téma egy kicsit tudományos, ezért nagyon gondolkodtam, hogy egyáltalán van-e helye a mai, tehát egyáltalán a tábor rendjében, mert ugye néhány idegen szó ilyenkor elhangzik, tehát ez elkerülhetetlen. Azért arra kérlek benneteket, hogy a kérdésekben nyugodtan kérdezzétek meg majd, hogy ha valami nem volt teljesen érthető. Mégis úgy éreztem, hogy aktuális a kérdés, hiszen azt gondolom, ti is találkoztatok ezzel a kérdéssel. Ha az állatbetegségekkel még lehetséges, hogy nem a génmódosított növények kérdésével bizonyára találkoztatok, és egy ember tanácstalan, legszívesebben megkérdezne valakit, aki igazán ért hozzá egy genetikust, hogy most ez káros vagy hasznos, és sokszor mi is, amikor veszünk egy szép nagy almát ugye a piacon, hogy látunk egy túl egészségesnek tűnő burgonyát, gyanúsan bio, akkor az ember azt gondolja, hogy hát ez természetesen nem terem meg. Ez csak úgy, hogyha valamilyen formában bele nyúltak itt az öröklési anyagba, az örökítő anyagba. Az ember van egy óckodás, ugye, hogy most én az egészséges életmódot vallom, de vajon nem teszek-e kárt a szervezetemben, hogyha igaz, hogy nem eszek például húst, vagy nem eszek zsírt, de megveszem, és egész életem folyamán génmódosított szóját és génmódosított burgonyát eszek. És lehetséges, hogy ez nem is jobb, hanem hosszabb távon is már rosszabb is lesz, mint hogyha állati terméket fogyasztani. És ezt a kérdést próbáljuk meg most tisztázni. Azért megnyitható tisztázásra lehetséges, hogy nem fog sor kerülni, mert ahhoz igen, a tudásra lenne szükség, és sok mindent, ami még a tudományban sincs meg. Itt inkább irányultságokat, tendenciákat fogok majd mondani, és az egyéni gondolkodásra fogom bocsátani, a tudomány jelenlegi állása mellett, hogy a tendenciák merre mutatnak, mik a jelenlegi fejlemények ezzel kapcsolatban, hasznos-e, káros-e, vagy milyen ártalmakkal bírnak ezek a növények. Hát kezdeném az állatvilág betegségeivel és azok szerepével, az emberi megbetegedésekben bevezetésként annyit mondanék el, hogy valójában az emberiség történelmében igen gyakran voltak fertőző megbetegedések, járványok, ugye. Hát ugye, talán bizonyára ismerjük a középkori bubópestist. Tehát olyan járványokat, olyan fertőző megbetegedéseket, amelyeket valamilyen baktérium, valamilyen vírus idézett elő. És amikor ezeket a tanulmányokat átgondoltam, átnéztem, azt láttam, hogy gyakorlatilag a legtöbb ilyen középkori járvány a higiéniai viszonyok be nem tartásával, és valamilyen szinten az állatokkal függtek és függnek össze. Ennek is megvan egyébként a maga oka, hogy jelenleg mi a legszennyezettebb? A talaj. A talaj. Tehát jelenleg a talaj szennyezett, mármint a mi gondolatvilágunk szerint. Elvileg biológiai egyensúly van a talajban, de az emberi szervezet számára ez szennyezettséget is jelent, hiszen ugye baktériumok, akár kórokozó baktériumok is élhetnek a talajban. Na most itt jön az állatvilág kérdésről, meg fogjátok látni, az állat szervezete jelenleg sajnos igen jó eszköz arra, hogy a talajból fölvett különböző egysejtéket továbbadja az embernek. És tehát ez lesz majd az összhang, ez lesz az összefüggés, hogy mi a különbség a növényi étrend és az állati étrend között. Egy növény nem nagyon alkalmas arra, hogy hordozzon, fölvegyen és tároljon bizonyos vírusokat, baktériumokat, hiszen nincs emésztő rendszere. A növény az a sejtekből áll, igazán meg fogjuk látni, hogy az más dolog, egy növény. Egy állat viszont hasonló törvényszerűségek alapján működik, mint az ember. Így az állatban megtelepedő baktériumok, az állatban található vírusok, azok esetben az ember és kórokozóval válhatnak, ezt fogjuk megvizsgálni. Említettem a festés járványt, csak érdekességképpen mondom el, hogy hát például a festés okozója, mit gondoltok, mi volt? Igen, köszönöm. A festés kórokozóját tulajdonképpen az erdei rákcsálók terjesztették, és tehát ezen magát alakult ki egy ilyen mutáns törzset, hát terjesztették ezt erdei rákcsálók, ugye a középkori időben, és a patkányon található bolhák, tehát a patkány bolha
vicciát az emberre. Tehát bekerült először a házi patkányra, az erdei rácsálókra rákerült a házi patkányra, a házi patkány bolhájára rákerült az emberre. Ez volt a lépcsőfok, és így terjedte, hogyha valaki megkapta, és innentől kezdve emberre emberre terjedt. Tehát a vesztés járványoknál is alapvetően állati eredeti okok voltak. Ugye azt, hogyha valaki nem tartja a higiéniai viszonyokat, akkor ugye a rácsálók ugye hogy nem igazán kedvel az ember, ezek az egerek patkányok megtelepednek a ház körüli régióban, és ezek feljesszik a kort. Hát ugye itt alapvető higiéniai szempontok is vannak, egyébként a Biblia megjegyzően rendkívül értékes és fontos higiéniai törvényeket is tartalmaz. Ugye beteget el kell különíteni. Ez egy pesztis járvány idején ez megállíthatta volna a járványos megbetegedést. Jelenleg ugye beszéltem már a nem fertőző civilizációs megbetegedésekről, a szívésérrendszerről, a rákról, stb. De most egy kicsit más aspektusból tennék hozzá. Ma igazából ezek a civilizációs megbetegedések jellemzőek, de az utóbbi körülbelül fél évszázadban, 50 évben megjelentek újra a fertőzések. Az orvostudomány már szinte örömmámorban úszott, hogy egy új kor következett el, amikor leküzdjük a vírusokat, leküzdöttük a baktériumokat, az antibiotikum azt hitték, hogy mindent megold. És most már kezdenek kiábrándulni a kutatók az antibiotikum rezisztens törzsek kifejlődésére. Azt hitték, hogy ők mindenhatók, és kiderült, hogy nem. Hogy ez igazából az antibiotikum csak egy részmegoldás szólhat az egészben, hogy sokkal nagyobb problémák is lehetnek. Jelenleg a fertőző betegségek növekednek. A világon is növekednek. Hazánkban, hogyha beszélek élelmiszerfertőzésről, élelmiszermérgezésről, amely majd fogom mondani, hogy milyen kapcsolatban lehet az állatvilággal, és egyéb más fertőzés, ami emberről emberre terjed. A tudományos szakkönyvekben azt olvastam, hogy nem ért véget a fertőzések elleni küzdelem, jelenleg is harcolnak és folyamatosan harcolnak érte, ellene. Betekintésem volt ugye az egyetemen az állatok körüli problémával, és egyszerűen megdöbbentő a helyzet, amit még kívülről nem látunk. Ugye kívülről mi azt látjuk, hogy megjelenik egy szupermarketben a polcon egy csomagolt csirketó. Jól néz ki, vákumcsomagolt, vagy nitrogén védőkázas csomagolás, az ember megveszi, mert szimpatikus. De hogy előtt mi van? Hogy az állatorvosok milyen gigantikus küzdelmet vívnak az állatbetegségek ellen, a kórokozók ellen, hogy milyen újabb és újabb gyógyszereket kell, mert kell kikísérletezniük, hogy a mikrobák ne tudjanak alkalmazkodni mindig az újabb kikísérletezett vegyszerhez és különböző antibiotikumhoz. Ez a küzdelem csak azelőtt árult el, aki ezt látja, nekem is csak részben volt a tekintésem ebbe, a küzdelem óriási, óriási, megdöbbentő, csak ugye senki sem akar pánikot kelteni. Mert hogyha pánikot kelt valaki, akkor itt minden a feje tetejére áll. A tudósok tehát leszorítják a pánikot, és lezárják a csatornákat, hogy még a média se tudja meg. És ezért én nekem sem azt a célom, hogy itt most pánikot keltsek, de nem rejthetem el véka alá a tényeket. Ezért ezt meg kell veletek osztanom, és ez a célja is, hogy egy kicsit reálisan lássunk, és egy néhány leplet lehúzunk itt a dolgokról. Ugye a hús, tej és tojás kérdésben van egy tudományos álláspont, tegnap beszéltem erről, és van egy gazdasági értek, a kettő összefonódik. A tudomány és gazdaság mindig össze fog fonódni. Mi az oka annak, hogy az állatbetegségek terjednek? Három okot sorolnék fel, három fő oka van. Egy, és ezek nem bonyolult okok. Az állatállomány gyengül. Az állatállomány gyengül. Egyre betegesebbek a szarvasmarhák, egyre betegesebbek a baromfiak és a sertések természetesen. Tehát az állatállomány gyengül. A második, az ember gyengül. Emberi genetika, az ember mint fizikokémiai és biokémiai egység gyengül. És a harmadik, az, hogy az ember bizonyos technológiákkal beleszólt olyanba, amiben nem kellett volna beleszólnia, fölborított bizonyos egyensúlyokat az állati szervezetben, ugye itt majd fogom mondani a takarmányozás kérdését és a mesterséges állati szaporítás kérdését. Ezáltal ember az ő sajnos, az ő tudatos érdekből fakadó cselekedetével itt nevezett dolgokat indított el, amely beláthatatlan. Betegesült az állatállomány. Jelenleg voltam nemrég a mezőgazdasági könyvtárban, és az érdekesség kérdését kikeressem, hogy
hány komolyabb megbetegedést találok a könyvben, a többen meg kell szavazni néhány olyan még, hogy a tényleges számot megkapjam, 250 fő betegségcsoportot felsorolva, egy ilyen állatorvosi kézikönyvben, csak az érdekességet összeszámoltam. 250 betegség és betegségcsoport, tehát az azt jelenti, hogy ugye a betegségcsoporton belül még van egy pár betegség, 250 óriási mennyiség, de most ez nem azt jelenti, hogy az mindent az emberre. De ezek közül elég sok ember is veszélyes lehet, tehát közelítsük, hogy van a tudásra is vannak. Miért beteges az állatállomány? Összegyűjtöttem néhány gondolatot. Mesterséges szaporítás. Mit tudtok a mesterséges szaporításról jelenleg? Ugye azt érdemes elmondani, hogy ma akár Magyarországon, akár külföldön nem létezik jellemzően természetes szaporítás. Ugye arra várni kéne, amíg egy szarvasmarha, egy nőstény, ugye vemhez tesz, hogy ezt nem várja ki az ember, azon türelmetlen a pénz ugye sürgősen kell, és gyorsan ugye vissza kell forgatni a javakat, magyarul a mesterséges szaporítást gyakorlatilag ezt terjesztették el az állatvilágban. Ma egyetlen bika, egyetlen ugye, hím állat, 10 000 nőstény állat befedezésére alkalmas ma, ugye Magyarországon is. Tehát nem vesződnek azzal, hogy egy egész vika csordát tartanak, hanem egyetlen vikát választanak ki, a legtökéletesebbet, amely genetikailag maximális, optimális tulajdonságot hozott, és ezzel a vikával tulajdonképpen megtermékenyítenek körülbelül hát sok ezer nőstényt. Ugye most a mélyfagyasztásról el tudják tárolni az örökítőanyagot, a hímhagysejteket, és ezzel tudják végezni évről évre körülbelül 10 000 nőstény szarvasmarha megtermékenyítését, akik állítólag igen jó genetikai adottságokkal fognak rendelkezni ebből adódóan. Ez sokkal gazdaságosabb, sokkal gyorsabb és irányított, emberáz irányított folyamat. De hadd kérdezzem meg már is, mit okoz, hogyha az ember mesterségesen szaporítja az állatokat? Mit okoz? Vérfertőzés nem okoz, az más, de biztos logikailag is rájöttek, hogy ezek nem bonyolult dolgok. Az ember megmondja azt az egyensúlyt, amit az állat maga önmagának diktálna. Ja? Tehát az állat lehet, hogy egy évben egyszer-kétszer vemhes lenne, vagy 2-3 évenként egyszer vemhes lenne, és az ember ezt megbontja, és ahogy az állat kihezárta az első vemhességet, hogy jön a következő, hát van egy bizonyos pihentetési idő, és úgy ütemezi be az állatokat, hogy amíg az egyik vemhes, a másik addig tejet ad, amíg a másik tejet ad, addig ezt már is újra szaporítják. Tehát az ember önmaga veszi a bátorságot, hogy irányítson szaporulást, ami nem adatott az ő hatalmába. Ebből adódóan az állatok elfáradnak, kifáradnak, kiégnek. Ugye? És genetikailag is egyre romlanak. Az ember azzal szenved, nem érti, hogy kiválasztottam a legjobb hímállatot, tökéletes genetikai adottsággal, és egyszerűen az utódok egyre gyengébb. És nem jönnek rá, vagy nem tudom, hogy miért, egyszerűen a pénz jobban számít, nem jönnek rá arra, hogy az állat beteges lesz. Mert majd Holstein Fries tevén naponta 25 liter tejet lead. Számjátok ez egy évben, vagy a tejelés időszak alatt mennyi tejet jelent. Hát nem csoda, hogy ezek az állatok egy ilyen feszítő érzést éreznek állandóan nagy valószínűséggel a földrészben, feszíti a tej, és egy éves legkönnyebbülés, amikor leadhatják a tejet, ugye néhány óráig, amikor újra termelődik. Ezek az állatok genetikailag arra vannak kikísérletezve, hogy ők tejet adjanak. Ugye vannak a húsmarhák, akik genetikailag húst adnak, vannak a tejmarhák, ilyen a horsenyek és stb. Az ember tehát így befolyásolja a természetet a saját maga hasznára, és azt gondolja, hogy ezzel minden meg van oldva, egy új korszak kezdődött el. Meglátjuk majd, hogy ez mit okoz. Környezetszennyezés. A másik gondolat, hogy nehéz fémek rakódnak általában a fűfélékre. A fűfélékek óriási a felülete, hadd mondjam el. Ugye, tehát a mezőn található fűnek a felülete óriási. Ez azt jelenti, hogy a teljes felület az vékony rétegben beborítja a környezetszennyező nehéz fém, a különböző egyéb por ilyesmi szennyeződések, ami azt jelenti, hogy az állat, ugye miközben megeszi ezt a nagy mennyiségű fűszélét, vele együtt megeszi a nehéz fémeket is, amelyek adott esetben károsítják a belső szerveket, tehát valamilyen nem kívánt folyamatot indítanak el a szervezetben. Nem beszélve arról, hogy ugye ezt tudjuk talán, hogy ahhoz, hogy az állat 1 kg fehérjét építsen fel, ahhoz mennyi növényt kell elfogyasztania, hogy körülbelül 1:15 az arány, ugye 20, tehát ugye körülbelül 15-20 kg növény. Tehát egy szükséges 1 kg állati hús megtermelésé, az állati fehérje megtermeléséhez, ugye 20 kg növényi fehérjével együtt, tehát természetesen a növényen található arányosan nagyobb mennyiségű nehézfémek is írnak az állat szervezetébe.
Ugye tudjuk, hogy a nehéz szénnek az ólom, a különböző kadmium, tehát a fitoszogokból származó anyagok mit okoznak az emberben, a gyermekben. Az állat nem különbözik, az állat hasonló biokémiájában működik, tehát a következmény hasonló, azonos bizonyos szinten. Rezisztens kórokozók, mutánsok. Nemrég voltam egy tudományos konferencián, egy kutató azt mondta, hogy kedves kollégák, megvan az esélyünk arra, hogy holnap úgy ébredünk fel, hogy egy újabb mutáns kórokozó mikrobe üti fel a fejét. Kiszámíthatatlan magyarul, hogy holnap mi történik. Azért, mert a környezetünk olyan változásokon megy keresztül, ez részben a vegyiparnak a hibája, részben a különböző antibiotikum kezelésekével, stb., hogy napról napra újabb mutánsok, ugye, tehát mi az a mutáns, egy genetikai, az más formátum, mikroba üti fel a fejét, adott esetben kórokozóvá válhat. Ugye hallottunk az ebola problémáról, amely adott esetben egy mutáns is lehet, hogy ott is állatokkal való összefüggés, tehát elnézést az ebolánál nem az AIDS-szel kapcsolatban, állatokkal való összefüggés, hogy egy ősebbében élő majomfaj szervezetében állt elő valószínűleg egy mutáns törzs, amely emberbe átkerül. Tehát ugye az állattal való kapcsolat ugye szörösszetethető. A rezisztens kórokozók mutánsoktól egy kicsit félnek a kutatók, de nem akarnak pánikot kelteni, se keltsünk pánikot azért. Takarmányozás. Állatok gyengülésének következő szempontja. Különböző tápok fehérjék. Ugye, tehát ma már nem jellemző, nem mindig jellemző azt, hogy az állatok kicsúdik a legelőre, és akkor onnan legyen, hanem ugye mesterségesen állítanak elő takarmányokat. És itt majd a génmanipuláció valahol összehasonlítás, ugyanis jelenleg a biotechnológia, de a biotechnológia az azt tartam, hogy a takarmánygyártás és a biotechnológiai formáció, egy állati takarmányt azt génmanipulált mikroba törzsekkel állítanak elő. Ugye, tehát nem lehet sok fehérjét előállítani élelmiszerből, mert gazdaságtalan. Tehát, hogyha genetikailag módosítanak egy élesztő gomba törzset, vagy egy penész törzset, az a penész alkalmas lesz törvénytelen mennyiségű fehérje előállítására, amelyet kisajtolva ebből a szegény mikroorganizmusból fehérje koncentrátumot nyerünk, és ezt a fehérje koncentrátumot felhasználhatjuk át a takarmányozásra. De ahhoz különböző toxikológiai vizsgálatoknak kéne ezt előzni, nem? Hogy hogyan hat ez az állatra? És hogy erre meg nincs időn is kéne, tehát az állatok is génmanipulált táplálékot esznek. Ugye itt hát közvetett a hatás, ha valaki azzal érvel majd, hogy hát ez a vegán táplálkozás ez egy kérdésség, mert hát tele van génmanipulált növénye, akkor erre azt válaszolom, hogy az állat egész életén keresztül génmanipulált takarmányt eszik. És az állat, és ez itt csak egy része. Az állatnak, ugye a húsfogyasztásnak, majd karcsipóról beszélni, a húsfogyasztás, az állatkármékfogyasztásnak még millió egy más kockázati tényezője van. A növényeknek ez, tulajdonképpen ez az egy. Tehát, hogyha összehasonlítjuk, a különbség óriási. Ez azért megint megbukott. Nem jó. Tartási körülmények. Stressz és rossz higiénia. Ugye nem részletesen biztos tudjátok, ma hogyan történik egy csirkefarm létrehozása és milyen tartási körülmények vannak. Hogy egy broiler csirke lehajtása milyen körülmények között, hogy a broiler csirkék ezek, amelyek néhány hét alatt igen fölhíznak. Tehát ez is már egy ilyen természetellenes eljárás. Ugye a stressz, hogy hat az állat szervezetére? Úgy, mint az emberére. A hormon termelés, a hús minősége romlik. Tehát romlik a szervek érrelátása. Az egész minősége romlik a húsnak egy stressz helyzetben. Egy romló genetikai információ és gyártás technológia. De minél több fázison megy keresztül egy állati termék, ugye, tehát gyűltek, személyek, akik a üzemben dolgoznak, annál nagyobb a valószínűsége, hogy mikroorganizmusok kerülnek be a termékbe, ugye, tehát hiszen az ember kész felületén töménytelen mennyiségű romlást okozó mikroorganizmus található, ha megmosolok kezünket, akkor is, mert örülnek a pórusokba. És ezek adott esetben ronthatják a minőséget. A gyengülő emberi szervezet volt a második pont, amit említettem. A gyengülő emberi szervezet, egyébként honnan tudjuk azt, hogy egy ember egyre betegebb? Nagyon közvetlen megállapítás. Nem tudom, látjátok a gyógyszeripar milyen magasságban fejlődött. A tőzsdén is ott van. Tehát ugye ebből is látszik, hogy a gyógyszeripar valahol fejlődik, akkor a betegség is nagyobb mértékű. Ez egyetlen összefüggés. A gyógyszeripar soha nem látott magasságban emelkedett. Ez azt jelenti, hogy egyrészt jó marketing tevékenysége, másrészt nagyon betegek az emberek.
Az emberi gyengülés is a környezetszennyezés miatt, a romló genetikai információ miatt és a helytelen életmód miatt történik meg. Egyébként megemlítem, ha valaki szív- és érrendszeri megbetegedést szenved, a saját hibájából örökli-e a gyermeke? Még egyszer kérdezem, ha az én hibámból én helytelenül táplálkozom, és szívinfarktust kapok, rákbetegségben szenvedek, stb. A gyermekem a hajlamot, még egyszer mondom, nem a betegséget, a hajlamot örökli-e jobban, mint én. Értitek? Tehát erről van szó, hogy az én szokásaim, az nem csak az én életemet befolyásolja, hanem a további generációk genetikai állományát is befolyásolja. Szóval olvastátok a Bibliában, a tízparancsolatban, megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed ízítlen. De az ember első olvasatra azt gondolna talán, hogy nagy szigorúságról van szó, egy egyszerű biokémiai összefüggésről, hát nem egyszerű, de biokémiai életlen összefüggésről van szó, egy helytelenül élő ember genetikai állománya romlik, az utódok már ezzel a romló, gyengő genetikai állománya kell, hogy számoljanak. Ugye szokták is mondani az orvosok, amikor valakiben rákbetegségű tűzel a fejét, szízési rendszer megbetegedés, mi az orvos kérdése? Családban volt-e ilyen betegség? Nem kérdezi, hogy most genetikai alapon vagy helytelen ilyet, volt-e ilyen betegség? Ha volt, akkor számoljon a kockázattal. Ugye tehát óriási felelősségünk van, ez nem egy egyszerű kérdés, hogy na bum, rosszul élek és kész. Ja, itt öröklik ezt a problémát, az utódok is félelmetes, a szülők felelőssége, a Biblia egyébként ezt tanítja is, a felelősségünk, a szülők felelőssége óriási. A gyermeknevelés kérdés egyébként végigvonul a Biblián, rendkívül értékes, érdekes gondolatok vannak benne. Táplálékon kétfajta ételből áll, növényérdekű és állatérdekű táplálékot. Tehát most kihasúlyoznám még egyszer, a növényekben más, alapvetően más biokémiai folyamatok játszódnak le, mint az emberben és az állatban. Ezért, ha egy növényt megtámad valamilyen vírus, mondjuk egy mozaik vírus, ez egy dohány mozaik, vagy bármilyen vírus, annak nagyon kicsi a esélye, hogy az ember is káros, mert a növény és az ember között óriási a különbség, a szakadék, amit nem tud áthidalni egy generációban a mikroba. Tehát ezért mondjuk egy növényen megtelepedő mikroba az emberre, néhány kivételtől eltekintve az emberre, alapvetően nem jelent probléma. De egy állati eredeti élelmiszerben megtalálható mikroorganizmus esetében, mivel ugye az állatban is vér folyik, és a vér hordozza általában a kort is, ugye a vér az élet, a Biblia szerint is, a betegséget azt sokszor a vérünk hordozza, a híd nem olyan nagy az állat és az ember között, mint a növény is az ember között. Magyarul, ha létezik olyan mikroba, ami ezt a hidat meg tudja építeni, ezt a szakadékot át tudja hidalni, ez a mikroba emberi kórokozóvá válik. És jelenleg olyan korban élünk, hogy a mikrobák ezt a korlátot le tudják győzni. Magyarul ledőlt az a fajta korlát, amit idáig a tudósok is gondolták és hittek, hogy az állatokban veszélyes mikrobák nem veszélyesek az emberre, mert túl nagy a gát, egy túl nagy a szakadék a kettő között. De most már ugye fog beszélni majd a gergemarha korról, mert sok jó érdekes tanulság van ebben a kérdésben is. Ez pedig ilyen Strion nevű fehérje áthidalta. Pedig az emberi agyban és emberi idegrendszerben található sejtek és az állati sejtek között a DNS láncban 6 helyen is van különbség. 6 helyen. Illetve elnézést 20 helyen, mert fogom mondani, hogy a juhok is a szarvasmarha között van 6 helyen. Az ember és a szarvasmarha között 20 különbség van. Tehát 20 helyen van az állományban a különbség. Ez a bizonyos Strion le tudta győzni ezt a bizonyos szakadékot, és emberre is adott esetben veszélyesre válhat. Fogom mondani majd ezt a bizonyos kort, amire megvan a gyanú. Legyőr tehát a korlát, számolnunk kell ezzel a problémával is. Szeretnék konkrétumokat mondani. Bakteriális eredeti fertőzések, mérgezések. Hármat említenék. Salmonella.
Nagyon nagy kérdés ma a tudományban, mi okozza azt, hogy az állatokban jelenleg már a szalmonella meg tud telepedni. Ugye korábban, idézőket jobban tudják meg, hát szinte mindenki, hogy régen, hogy a szalmonella szó hallatán mi jutott eszünkbe? Ugye a kacsatojás. És ugye idősek mondják is, hogy, hogy kacsatojás a szalmonellás, azt az ne váltsad. A baromfi tojás az ugye az vállalható, az jó. Jelenleg nálunk az egyetemen vizsgakérdés volt, a szalmonella kérdés, ebből látszik, hogy a kérdés fontos. Tehát ez egy ilyen belépő kérdés volt a szalmonella kérdés. Tehát ma élelmiszeripari szakember nem mehet el úgy egy baromfi üzembe, vagy ne tudja, hogy minden egyes baromfi szervezetében szalmonella van. Minden egyes tojásban szalmonella van. Ezek tények. Na most ez nem azt jelenti, hogy rögtön megfertőződünk, mert akkor itt mindenki kórházban lehetne minden héten. A szalmonella hőérzékeny. Hőérzékeny főzéssel elpusztul. De ha keresztfertőzés lép fel, ugye, tehát csinálunk salátát, otthon készítünk salátát, és előtte azon a vágó deszkán valami állati termékkel, éppen vagy a kezünkkel egy tojást fogtunk meg, és egy nyers lecsót készítünk, akkor a szalmonella mérgezésének esélye jelentős kockázat. Jelentős kockázat, nem ritka. Magyarországon egy évben 21 ezer ember szalmonella miatt kerül a kórházba. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi ember, csak ennyi ember fertőződik meg, ennek többszörös a látens szalmonella mérgezés, amely egy hasmenéssel jár, és azt mondja az ember, hogy eszem valami rosszat, vagy nem tudom, frontért, vagy szoktak mondani. Pedig szalmonella mérgezés volt. Csak vagy az immunrendszer még erősebb a többiekére, vagy ez a sebetet nem reagált erre, hasmenés igen gyakori, ezek általában a szalmonella miatt vannak. Most a probléma ott kezdődik, hogy az ember a szalmonella problémától kezdve, a szalmonella bejutásától kezdve hordozva a szalmonellát körülbelül egy évig. Hordozva a szalmonellát egy évig, és hogyha valaki nem moskodott mondjuk adott esetben, akkor tovább adja valakinek, aki már megfertőződik tőle, mert gyengébb. És így terjedhet. Nagyon komolyan terjed ez a szalmonella járvány is. Nem tudom, ismerőse ez a név Campylobacter. Nem akarok itt ilyen szavakat használni, de ezt meg kell említenem. Jelenleg a következő probléma ez a Campylobacter nevű egysejtű baktériumfajta baromfiakon terem. Hát baromfiakban emésztőrendszerében található meg, emberre is feltételes kórokozó. A szalmonella és a Campylobacter jelentős kockázatot jelent ma a baromfi termékeken. A Helicobacter pylori, nem tudom, ismeritek ez a gyomorszekélynek a feltételezett kórokozója, tehát okozója. Ez a Helicobacter is a Campylobacter fajba tartozik, adott esetben ugye az utóbbi időben terjedt el, az előtt senki nem lesz, hogy Helicobacter mindenki azt mondja, hogy egy stressz miatt alakul ki a gyomorszaké, vagy egy örökös idegességre való hajla miatt. Ma már ugye ez a Helicobacter bevonult a tudományba, és kényelmesen kijelentik az orvosok, hogy hát bakteriális. Ugye ezzel lemossuk a kezünket, hogy hát a stressztől nem kell megszabadulnunk. Helicobacter ez is feltételezhetően állati termékekbe jut a gyomorba. Amit még kiemelnék, kóli. A kóli fertőzések az emberi bélforrában is megfelel, ez jelen van, tehát a szervezetünkben van kóli. Ez egy olyan baktérium, amely fontos vitaminokat termel nekünk. Ugye, hogyha ez orálisan jut be a szervezetbe szájon át, akkor ez adott mennyiség felett mérgezést okozhat, ez sem tisztán, hogy egyébként a hazánkban is a világon. Amit kiemelnék, tudom, hogy ez egy kicsit száraz rész, kiemelném azt, hogy ott a tendencia van, amely mikroba korábban nem volt kórokozó, ma olyan törzseket fejlesztett ki magának, ilyen a kóli is, hogy kórokozóvá vált. Ugye a kólinak vannak olyan törzsei, amelyektől rettegnek az orvosok, a kólinak vannak komolyan fertőző törzsei, erége nem volt. Vagy van ez a Staphylococcus nevű baktériumfaj, a Staphylococcus megterem a jelen van. A bőrünkön, a nyálkahártyánkon, az emésztő rendszer nyálkahártyán is. A Staphylococcus elvileg alkalmatlan volt. Ma a Staphylococcus feltételes kórokozó mikroba. Vigyázni kell vele, félni kell tőle. Miért? Most vagy a mi szervezetünk lett gyenge, vagy a mikroba lett erősebb, nem tudjuk. Lényeg az, hogy ami régen nem volt, az ma van. Ezekkel számolnunk kell. Amit ki szeretnék emelni mindenből, a szalmonella, a Campylobacter, a kóli, a Staphylococcus és a legtöbb mikroba nem növényen terem. Nem növényen szaporodik, hanem állati természetben. Tojáson, a húson, a húsban, a bérrendszerben. Beépül az állatba és továbbít az ember. Magyarul állati termékeknél kell számolni.
jelentős kockázattal, az ilyen észel mérgezési kitelfertőzések tekintetében. Vírusok, már nem gondoltuk volna, hogy a vírusokról is szót kell ejteni ebben a témakörben, hiszen itt a vírus, ha mi veszünk be, ugye, megbetegszünk, kiheverjük, stb. Állatokban is vannak vírusok. És ez a kérdés már komplexebb, mint amit az előbb mondtam, úgyhogy ezért is kérem, hogy ha lehet, akkor most próbáljuk meg figyelni, mert ez a kulcs kérdés tulajdonképpen az állatbetegségeknek, ez a vírus kérdés. Tudni, egy virológia professzor jött egyszer az egyetemre, és előadást tartott, és szomorúan mondta ez a professzor, mert el kell mondani a tényeket, azt mondta, hogy kedves gyerekek, kedves kollégák, az a helyzet, hogy a vírus lappang egy ideig. A vírus nagyon dörzsölt. Magyarul egy vírus, ugye, tehát nem kötelező a vírusnak bejutni a szervezetünkbe, elég, hogyha a vírusnak csak egy kicsi része jut be, melyik része? Az örökítő anyaga. A DNS. Ha a vírus DNS bejut az emberi szervezetbe, tehát egy halott vírusnak a DNS molekulája, az nem okoz vírusos megbetegedést a legközelebb, hogy nem látás módon jelen van a szervezetben, és mit tesz, és ez a lényeg az egész kérdésnek. Tehát egy tejben jelenlévő leukémiát is előidéző vírus DNS, amely bizony nem ritka a hazánkban, a tejben és a külföldön, mit tesz az emberi szervezetben? Megkeresi azokat a sejteket, amelyek gyengébbek, bejut, mert nagyon könnyen be tud jutni a vírus megoldása egy falat, nagyon érzék, nagyon erős ilyen szempontból, van egy sejtfal oldó enzime, bejut, és ha meglehetősen ellenszenves módon szó nélkül beépül az emberi genetikába. A virológia professzor azt mondta, hogy jelenleg az emberi genetikában, tehát nekünk szinte biztosan kb. 2000 vírus génje kódolva van. Tehát ez, ha lappangó módon ami szervezetünkben megvan. Ez nem azt jelenti, hogy rettegünk, hogy holnap ezek közül melyik jön ki rajtunk, hanem ez azt jelenti, hogy ezt úgy hívjuk, hogy iniciátor tényező, tehát a mi DNS-ünkben a vírusgének vannak kódolva különböző vírusgének, most nem mondom, hogy ezek mit okoznak, nem akarok elérőíteni senkit. Az a lényeg, hogy ezek a vírusgének arra várnak, hogy mikor aktiválódhatnak, és mikor kerülhetnek az élő emberi sejt fölé. Amitől kezdve ezt az előnyt megadjuk neki, attól kezdve szervezetünk egészséggel akkor romlani fog, és kialakulhat egy rákosság, stb. Na most itt kezdődik az életmód kérdése. Tehát itt kell megérteni az életmód kérdését, ha valaki egészségesen él, esélye sincs gyakorlatilag, leszállítva a genetikai fogékonyságot, esélye sincs egy vírusgénnek, hogy aktiválódjon, és degenerált sejtet hozzon létre. Hogyha valaki, ezt a 8 alapelvet megtartja, amiről beszélünk, a passzív formában marad meg életünk végéig, nem kell félni, nem kell ettől egészségesen kell élni. Ha valaki nem igaz egészségére, zsírosan táplálkozik, fehérjedősen táplálkozik, nem alszik eleget, nincs elég védőfaktor, a vírusgén aktiválódni fog, és egy sejtet eltorzik, egyetlen egy sejtet eltorzik, itt még nincs baj. Ez is követhető egyébként a dolog? Itt még nincs baj, tudni mit? Az emberi szervezetben és minden szervezetben be van építve egy olyan védelem, hogyha egyetlen egy sejt degeneráltá válik, tehát eltorzul, akkor a körülötte lévő sejtek öngyilkosok lesznek. Ez egy alapreflexe, az csodálatos egyébként, ez a védőmechanizmus, a mozaik vírus is erre vezethető vissza. Azért lesz mozaik vírus, mert egy sejtben létrejön a megbetegedés, és a többi öngyilkos lesz, a körülötte lévő, ez okozza a mozaikot. Na most emberi szervezetben, állati szervezetben is ez lejátszódik, ezért az egy egészségesen táplálkozó embernél, ha létre is jönne egy ilyen sejt, ami ugye korlátlanul tud szaporodni, ugye a ráksejtek halhatatlanok, nem képesek megállni, ezért van sejtek. A környező sejtek, ha csak egy sejtőt jött, a környező sejtek öngyilkosok lesznek, megölik magukat, és az egész itt kiürül a szervezetből, semlegesíti ezt a rákos helyzet. De, ami helytelenül élik, ha nincs elég oxigén, ha nincsen, az immunrendszer gyenge a zsír miatt, az olaj miatt, a cukor miatt, az immun nem elég gyors az immunitásunk. A vírus gyorsabban átjut ezen a gáton, mint ahogy a sejtek, a környező sejtek öngyilkosak lennének. És ha a vírus gyorsabb, mint az embernek ez az öngyilkos sejt mechanizmusa, akkor átjut. És mondjuk ez a vége a szervezetnek ilyen szinten,
hogy a szervezet innentől kezdve elesetté válik. Magyarul egy egészséges immunrendszerrel ezt a folyamatot lehet először be lehet helyezni. Na most a vírusnak itt a kulcspontja, hogy az állati termékek nagy részben hordoznak ilyen vírusokat, vírusrészeket, vírus DNS-eket, ez elkerülhetetlen. Ugye a leukémiát okozó vírus részek fejben kimutathatók, ezek már tények, nem csak egy-két gyakran, hanem ezt már ugye a Béres professzor is leírja a könyveiben, hogy a leukémia gyermekek ne igyanak tejet. Tehát a leukémiára hajlamos gyermekek ne igyanak tejet. Ezek már tények, ezek már nem kérdés, hogy ezzel a témával szóba kell állni. Na most a vírusok rendkívül hőrezisztensek, nem pusztíthatóak el olyan könnyen, tehát hőhatására nem olyan könnyen pusztulnak el. Igen, magas hőfok kellene, a tejet nem közelik ugyanilyen magas hőfokon, pasztőrözik, tehát játszik önnyegységre ezek a molekulák megmaradhatnak, betokosodhatnak, spórát képeznek, úgyhogy játszik önnyegséggel túlélik ezeket a hőmérsékleteket. Néhány példát mondani. A példákat azért mondom egyébként, mert jelenleg a tudomány takarja mindezt, amit idáig mondtam. Hát véres volt ez kivételével. A tudomány nem fogadja ezt el. A tudományban ez szélsőséges álláspont és pánikkeltés. Én azt gondolom nem az. Azt gondolom egészségvédelem, amiről beszélünk. A tudomány azt mondja, nincs összefüggés az állatok és az emberek megbetegedése között. Néhány példát mondanék. 1938 és 42 között egy munkacsoport egy állatkutató központba dolgozott, szklerózis multiplexes bárányokkal. Vizsgálták, hogy miért alakult ki ez a kór, bárányok, stb. A kutatócsoport tagjai kiterjedt szklerózis multiplexben haltak meg, egyik sem ért meg az 55 évet. Az egyiknek a családja is megkapta betegséget, mármint az egyik családtag is megkapta betegséget. A kutatók szerint nincs összefüggés. Következő példa. Egy kutató, egy Olive Davidson-i kutató egy marek betegséget vizsgált, sírkék nyirokrákja. Sírkék nyirokrákja. A kutató nyirokszerveiben a sírkék rákot okozó vírusával azonos vírus termelő jutott be, és a kutató nyirokrákot kapott. A vírus azonos volt a sírkében található egysejtűvel és vírussal. Az összefüggést nem bizonyították. Az amerikai farmerek körében jellemző a leukémia, tehát ugye általában a sirkefarmon, tehát az állatokkal foglalkozó farmerek körében jellemző a leukémia. Mondhatná valaki, hogy hát ez nem egyetlen összefüggés, viszont úgy egyetlenül válik az összefüggés, hogyha tudjuk, hogy vidéken, Amerikában vidéken sokkal ritkább a leukémia, mint a városban. Ennek fényében a vidéken élő farmerek esetében a jóval gyakoribb leukémia, az összefüggés mutat az állatokkal, a sírkékkel, a baromfiakkal. Dánia nagy tejfogyasztó ország, ugye tudjuk, rendkívül nagy tejfogyasztás van Dániában. Dániában a legmagasabb az állati leukémiáknak az aránya, ami az esetben ember is veszélyes. Egyébként a leukémia 3-4 éves gyermekeknél okoz problémát, ugye a halálozás nagy része 3-4 éves közötti gyermekeknél fordul elő. Miért? Ez a kérdés kulcsa. Miért nem felnőtteknél? Azért, mert egy 3-4 éves gyermek már intenzív tejfogyasztó, de az immunrendszere még nagyon gyenge. Ez a kettő a legrosszabb párosítás, ami létezik. Egy felnőttnél már az immunrendszer erősebb, nem tud azért olyan könnyen meggyilkózni egy vírusgenom, egy vírus rész a szervezettel. Egy gyermek a legsebezhetőbb, és a szülők adják a tejet, adják a húst, hogy hadfejlődjön a gyerek, ugye? És azt nem tudják, hogy van egy ilyen hátterés a dolognak, a gyermek immunrendszere nem elég erős. És pikméniailag pontosan a tej, a tojás és a hús a legmegkérdőjelezhetőbb. A kettő tehát azt jelenti, hogy egy jelenleg megnyilvani a kockázatot. Egy gyengébb immunitású gyermeknél ez a forma nagyon-nagyon haszonta lehet. Ugye a merrá kérdésre kell kitérni. Újszerű ez a merrá kérdése. Az utóbbi időbe került elő most, hogy a rendszeres merrák szűrés, hogy ugye régebben ez nem volt. Mi okozhatja ezt a merrákot? Egy kicsit kapcsolat van ugye abban, amit mondtam. A merrák manifestáldása, amit is tehát kifejlődése. A merrák kifejlődésében bizonyos vírus részek vesznek helyét egyes kutatók szerint. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg beépülnek az emberi genetikába, vagyis ha minden hölgy, ugye a hölgyek nagyon mértékben számolhatnak ezzel a betegséggel, mikor? És itt van a lényeg, hogy a tudományos konferenciákon azt mondják, hogy a zsíros táplálkozás okozza a merrákot. Az összefüggés, tehát nem tudom, hogy mennyire állt össze, hogy nem a zsír okozza a merrákot, hanem a zsíros táplálkozás az,
elnyomja az immunrendszert, amit tegnap említettem. A gyengébb immunrendszer miatt a génállományba beépült mellrákot is okozó zsigitis genom aktiválódik, közvetett út, nem közvetlenül a zsír okozza, azért csak az immungyengítésbe játszik szerepet, a vírusként aktiválódik és a mellrák elindul. És a kutatók azt mondják, hogy maga a zsír okozza valamilyen formában, ezt a fajta ilyen közvetett utat nem sikerült, hogy mindenkinek elműteni. Az influenzát, az időm sajnos nagyon megy, ha megyet vagytok még figyelőképesek, az influenzát egyébként, hogy utolsó ilyen példát említeném, az influenza vírus, ugye minden évben más-más vírus van, ugye újabb mutáns van influenzából, ugye mindig újabb antibiotikum kell. Az influenza vírus nem emberben indul el, hanem állatokban, általában sertésben vagy madarakban. Az újabb, mondjuk szépen a 2000-es formula, az valószínűleg hamarosan kitenyészik egy, vagy majd igen, nyár folyamán, ősz folyamán kitenyészik egy sertésben vagy egy madárban, ugye a madarak bélrendszer nagyon alkalmas arra, hogy megtenyészem benne. Az influenza okozó vírus így kerül át a takarmány, stb. Az emberekre, és az emberi, és akkor ilyenkor halljuk a rádióban, hogy újabb influenza járvány van. Tehát állat, és sertés, madár, ember. Mindig ez a csatorna. Ha nem lennünk állatokkal ennyire összefüggésben, akkor lehet, hogy az influenza járvány sokkal ritkább lenne, és sokkal kisebb intenzitás. Az állati takarmány készítésére nem térek ki, bár kezdetemben benne van, ez nagyon elvinni a témát. Ami a lényeg az, hogy a húsliszt, a halliszt, a csontliszt, a vérliszt, amit az állatok esznek, döbbenetesen rossz minőségű, higiénileg megkérdőjelezhető, az állatokat ellátja rengeteg fehérjével és vassal, de rengeteg mikroorganizmussal is, amely gyengíti az állati szervezetet. A kergemarha kórról nem tudom mennyit tudtok, csak tényleg jó hívan beszélik róla, mert ez manapig is aktuális, már nem írnak az újságok. Ugye a kergemarha kór az nem volt ismeretlen 250 évvel ezelőtt. Juhokban ismerték fel, ez a surlókor. Ugye a surlókor volt az, 250 évvel ezelőtt. Azóta nem igazán ismeretes. Hát a század elején, most a 20. század elején volt egy nagyon rosszul sikerült oltási kísérlet, amit a juhok agyából kibont vakcinával végeztek, és ott elterjedt megint a járvány, de nem nagyon beszéltek róla. Ami a lényeg, előjött, emlékeztek rá, hogy a kergemarha kórra, vagy a kivacsosságra más néven, ez jó, hogyha megértük, mert ez egy jel volt, erre a kérdésre válaszul, ez egy jel volt. Tudnélik, 1981-ben Anglia csinált egy nagy vaklövést. Mégpedig azt, hogy megváltoztatta az állati takarmányoknak a technológiája. Addig savas kivonás volt, ahol a különböző kórokozók elpusztultak. Anglia nem volt pénze most ilyen szerves oldószerekre, és egyszerűen a fagyút egyszerű fő kioldással oldották, egy olyan 100-100 fokra hevítették a fagyút tartalmaz anyagot, és így kioldották a fagyút belőle, korábban ezt nem így csináltak, hanem szerves oldószeres kioldással. Most ebből adódóan egy úgynevezett prion nevű fehérje, ugye, tehát ez a bizonyos kergemarha kornak az okozója, ez egy fehérje molekula, ez bejutott a húslisztbe. És de mivel a juhok az elhullott állatokat húslisztbe visszaforgatták takarmányba, és azt megetettük a szarvasmarhákkal, 1981-től kezdve a szarvasmarhák prionnal fertőzött takarmányt fogyasztottak. 1986-ig, 5 évig ezt a húsrészet egyébként exportálták, mindenfelé elküldték Németországtól kezdve Svájcsonát Portugáliába. Körbe ment a világon ez a húsrész, ugye hát ez egy óriási üzlet, ugye a fehérjegyártás, a takarmánygyártás. 5 év múlva megjelent az első kergemarha kóros szarvasmarha. Na most mi ennek a jelentősége? Óriási jelentősége van, mert ennyi szarvasmarhán korábban prion nem tapasztaltak. Akkor megvan az esélye annak, hogy a prion terje bizonyos szempontból, ezért a marhússal vigyázik el. Az egészségügyi világszervezet újabb szabvány hirdetett, illetve miszerint 130 fokon kell 30 percig hőkezelni az ilyen húslisztet. Kevés. Biztos a kevés. Bár őszintén elpusztul ez a fehérje molekula. Az ilyen vizsgálatok azt mondták, hogy 360 fokon egy óráig képes életben maradni egyes prion rész. Ez azt jelenti, hogy fennmaradt a bizonyos szinten. Hát várjuk a következményeket, hát szomorúan. A lappangás ideje 5-15 év ennek a kergemarha kórnak. Ugye 1981-ben
indult el a probléma, 86 év az első 5 év. Legrövidebb lapangási idő 5 év, de 15 év is lehet, ugye. Hát az eredmények azt kezdik fel, hogy minden olyan ember veszélyeztetett a ferkemarha kor prionja iránt, aki 81 és 86 között marhahúst fogyasztott. Ugye tejjel ez nem terjedt, az ilyen szempontból a tej az kizárva, a marhahússal terjedt. Amit érdekes megemlítenem tényleg a kérdés ezzel esetén, az az, hogy a Kreisfeld-Jakob kor mennyire ismerős, a kort magát én is nagyon ismerem, az a lényeg, hogy a Kreisfeld-Jakob kor emberben ugyanaz, mint állatban a kergemarha kor. Furcsa összefüggés, nem? Hogy amióta a kergemarha kor 81 óta elterjedt, a Kreisfeld-Jakob korosok száma többszörösére növekedett. A tudomány szerint nincs összefüggés. Ennyit a szományról. Hát egyszerűen képtelen vagyok megérteni, hogy statisztikailag nem bírják kimutatni. De ha én mondom nektek, azt gondolom az eddig legfényében azért érthető, hogy összefüggés kell, hogy fennálljon. Ez a kalcsa-gyakokkal egy borgalmas lassú leépülés, vagy aktivacsosság. A prion beépül az agyba, és a saját formátumára átváltoztatja az agyi. A prion az egy olyan fehérje, ami bennünk is van, csak más formátumban. Ez a kórokozó prion, ez bejutva átalakítja a mi molekuláinkat a sajátjára, belép a génállományba, átalakítja a sajátjára, és ez hibacsosság összes. Azért időskori betegségnek tartották, ma is ritkán fordul elő, általában 1 millióból 1. Ma már gyakoribb, és most már 27 éves az átlag életkor, amiben megbetegszenek. Ugye érdekes ez is, hogy fiatalok betegszenek meg, akiknek kapcsolatuk volt a marhahússal és a hússal. Nincs összefüggés, azt mondják, hát nem tudom, abszolút társadalom vagyok ez ügyben. Az állatbetegség kérdéskörül nem tudok többet szólni. Néhány gondolatot, ugye ezeket mondtam, tudtam róluk elmondani. Kérdezni, mennyi időn van még? Mert akkor nem kezdek bele szentom másodikba, hogyha nincs időm, mert 11 oldaltam az órámról, és szerintem az Ági hamarosan megjelenik. Szóltak hozzá. Most várjunk egy kicsit elnézést a kérdésekkel, csak én most lekapcsolatok.

Akkor kezdenénk is. Ez a mai témánk címe: hit vagy hagyomány. A cím első hallásra azt hiszem nem teszi nyilvánvalóvá, hogy mi a mai előadás témája, ezért tisztáznunk kell ezt a vagy-vagyként egymással szembeállított két fogalmat, ezeknek a jelentését. Kezdeném talán először praktikusabb így a hagyomány fogalmával. Az értelmező szótár szerint a hagyomány közösségben továbbélő szokás, ízlés, felfogás, szellemi örökség. Tehát a hagyományhoz való igazodás egy ember részéről megnyilatkozhat cselekedetben, ugye egy magatartásmódban, bár különböző típusú cselekvésben, valamilyen szokáshoz igazodik az eljárásaiban, de megnyilatkozhat felfogásban, gondolkodásmódban is. Azt mondhatjuk, hogy a hagyományhoz való igazodás alapvetően jellemezhet egy embert a bölcsőtől a koporsóig. Ugye most gondolom nyilvánvaló, hogy először nem vallásos értelmében beszélek erről a két fogalomról, hanem tágabb, általános értelemben. Azt értem ezen, hogy a bölcsőtől a koporsóig jellemezhet vagy meghatározhat egy embert a hagyomány, hogy mindig a körülötte lévő közösséghez igazodik alapvetően. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetnek bizonyos dolgokban egyéni véleményei vagy fenntartásai, de nagy általánosságban azért, hogy így mondjam, az iránytűje vagy az alapvető hozzáállása mindig a körülötte lévő közösséghez való igazodás. Ami adott esetben lehet jó, de adott esetben nem biztos, hogy ennek a közösségnek a normái tökéletesek vagy jók. Tehát ez lehet a család, lehet esetleg egy szűkebb közösség, a falu, lehet a nemzeti népi társadalom, vagy lehet éppen a kor, de ez egy tipikus emberi magatartás, és nagyon sok ember magatartását határozza meg, hogy születésétől haláláig, hogy így mondjam, ez az elemi ösztöne, hogy igazodik a hagyományhoz, a körülötte lévő szűkebb vagy tágabb hagyományhoz. Most mi áll emögött, a magatartás mögött? Azt mondhatjuk, hogy lehet öntudatos ragaszkodás a hagyományhoz. Akár így is mondhatnánk, hogy büszke ragaszkodás a hagyományhoz. Emögött igazából az a felfogás áll, amit a görög Protagorasz így fogalmazott meg, hogy mindennek mértéke az ember. Tehát az a gondolkozásmód, hogy amit sok ember csinál, az végül is valahol jó. Vagy amit tekintélyes emberek tesznek, az valahol jó, mert végül is mindennek a mértéke az ember. Megfigyelhetjük azt, hogy emberek sokszor hagyományokhoz nagyon harciasan tudnak ragaszkodni, és nagyon súlyos előítéleteket táplálnak a hagyományhoz való ragaszkodásuk miatt. Egy másik oka viszont a hagyományhoz való igazodásnak lehet az ember életében az, hogy alkalmazkodik. Tehát nem öntudatos hagyományhoz igazodásról van szó, hanem alkalmazkodásról. Az alkalmazkodás mögött is kétféle magatartás lehet. Az egyik embertípusnál ez egy félénkség, egy szorongás. Sohasem mer önállóan gondolkodni, vagy önmáróan határozni, hanem, hogy így mondjam, mindig lesi, mert egy eleve egy szorongásos ember, hogy mások hogyan gondolkodnak, milyen irányt vesznek, és ő is követi azt. Egy ismét másik embertípusnál pedig az indítékot, hogy alkalmazkodik a mindenkori hagyományhoz, pedig egyszerűen a gondolkodásbeli resség, a belső resség határozza meg, vagy más szóval így is mondhatnám, egy nagyfokú kényelem szeretet. Ugye az az embertípus, akinek hát megvan az életprogramja, hogy eszik, iszik, alszik, jól érzi magát, tehát nem strapálja magát mással, ugye ezekre rendezkedik be, tehát ezért ő alkalmazkodik készséggel a hagyományhoz, mivel hogy ez a legkényelmesebb. Érdekes, hogy Pascal a sok figyelemre méltó és magvas megjegyzése között egy ilyet is tett, a 497-es számú töredékben található a gondolatokban. Azt mondja, bűneink két forrása a kevésség és a resség. Érdekes elgondolkodni rajta, azt mondja, a bűneink két forrása a kevésség és a resség. Tehát olykor a büszkeség, a magabiztosság sok bűn ebből származik,
másik pedig egyszerűen a restség, vagy ha úgy tetszik, a kényelem szeretet, a belső restség. Azután ezt tegyük még ehhez hozzá, hogy a történelem tanúsítja, hogy a hagyomány az egy roppant hatalom. Szóval éppen azért, mert az embernél a felsorolt indítékok miatt nagyon gyakori a hagyományhoz igazodás, azért a hagyomány roppant hatalom az emberek világában. Úgy is mondhatnám, hogy nagyon-nagyon hatunk mi emberek egymásra, vagy így is fogalmazhatnám, hogy a legtöbb ember nagyon fogékony arra, hogy mások hogyan hatnak rá, és ez őt meg is határozza. Vagy ha le akarom egyszerűsíteni, vagy egy ilyen nagyon pórias kifejezést akarok használni, akkor azt mondom, hogy a divat hatalma ugye uralkodik. Van korok divatja, és van divat nagyobb és kisebb dolgokban, ugye nem csak ilyen kis alacsony rendű dolgokban, mint az öltözködés, hanem ennél sokkal nagyobb jelentőségű dolgokban is. De most, ha megpróbáljuk még mindig nem vallásos alapon, hanem általános értelemben meghatározni a hitet, akkor itt a következőket mondhatjuk. Megint csak az értelmező szótárt idézném. Az értelmező szótár is azzal kezdi, hogy először nem vallásos értelemben igyekszik meghatározni a hitet, és rögtön kimondja azt, ami vallásos hitre is vonatkoztatnak nagyon sokan, és ez a hitnek a legtévesebb fogalma. Tudnélik azt mondja, olyas valamibe vetett hit, amit nem tudunk igazolni. Ugye valószínűleg valamelyik előadáson emlegettük, hogy erre szokták azt mondani, hogy a hit az észvíz kiárata, vagy a gyengéknek a menedéke. Mégis azt kell mondanom, hogy nem kifogásolható, hogy az értelmező szótár ezt a jelentést megemlíti, mert tény az, hogy vannak emberek, akik a hitet így módon élik meg. Csak valamilyen érzelmi, vagy babonás, vagy fanatikus alapja van a hitüknek, tényleg hisznek abban, amit nem tudnak igazolni. És ezt nem csak vallásos hitre értem, sok minden másra is, sokkal tágabb értelemben. A továbbiakban azonban az értelmező szótár is azt fejtegeti, hogy a hit fogalma mögött két alapvető másik fogalmat kell megemlíteni, mint pilléreket, ez pedig a meggyőződés és a bizalom. Tehát a hit mögött minden esetre nem a környezethez való igazodás van, tehát nem a körülötte lévő közösség határozza meg, hanem minden esetre van benne egy meggyőződés elem, egy személyes meggyőződés elem, ami mindenképpen pozitívum, és van benne egyfajta bizalom. A bizalom pedig, ha megalapozott, akkor mindig egy bátorsághoz vezet, egy reményteljes előretöréshez. Tehát azt mondhatjuk, hogy a hitnek a legértékesebb formája nem csak vallási vonatkozásban, hanem a vallástól függetlenül is, amikor a hit mögött egy komoly értelmi, erkölcsi, lelkismereti meggyőződés áll, és jellemzi azt a felismert értékbe vetett bizalomnak a bátorsága és az előretörése. Úgy is mondhatom tehát, hogy a hit mögött, tehát a hit meggyőződése is bizalma mögött, ha itt valóban értékes hitről van szó, akkor mindig valamilyen igazságfelismerés vagy igazságszeretet van. Az ember az önérdekeit is kockáztatja, vagy önfeláldozásra is képes, vagy kisebbségben is vállalja a hitet, ha amögött egy személyes meggyőződés van, egy komoly értékfelismerés és egy komoly bizalom abban. A történelem tanúsítja azt, hogy a vallásos hit is egy hatalmas erő, illetve egyáltalán a hit, nem a kifejezetten vallásos hit, hanem az általános értelemben vett hit is, ha valaki például hisz egy eszmében, vagy hisz egy ügyben, mert ennek az igazságába, vagy az értékébe vett hit által is emberek cselekedtek nagy és bátor dolgokat. Tehát összegezve azt mondhatjuk, hogy ha még nem vallásos értelemben néznénk ezeket a fogalmakat, akkor is azt mondhatjuk, hogy az emberek életét hatalmas mértékben határozza meg a hagyomány és a hit. És az ember válaszút elé kerül mindenképpen, hogy a magatartását alapvetően, ha nem is mindenben, de alapvetően fő irányában a hagyományokhoz való igazodás határozza meg, vagy pedig valami hitet keres, és a igazságkeresés jellemzi őt, és hit valamilyen értékben, amit önmagának felfedezett. Ugye megemlíteném, hogy például van egy ilyen szóhasználat, azt mondjuk valakiről, hogy nem hisz semmiben sem. Ezen nem feltétlenül azt értjük, hogy vallásos dolgban nem hisz, vagy Istenben nem hisz,
hanem azt értjük, hogy egy olyan ember, akinek nincsenek igazán belső értékei, amelyekhez ragaszkodik, vagy amelyekben bízik, vagy amelyekért valamiféle önfeláldozásra, vagy önérdekei alárendelésére is képes, hanem őt egyszerűen csak a kényelem és az érdek vezeti, nem hisz semmiben. Tehát ez a mindennapi szóhasználat is mutatja, hogy az ember valahol érzi, hogy bár emberek sokszor nagyon felmagasztosítják a hagyományhoz való ragaszkodást, és vannak bizonyos pozitív hagyományok is, amelyekhez érdemes ragaszkodni, de az ember valahol mégis érzi, hogy a hit, ha az valóban nemes és értékes hit, akkor az embernek egy nagyon fontos és egy nagyra becsülendő tulajdonsága. Most ezek után rögtön menjünk át a vallási fogalomra. Mit jelent vallási fogalomként a hagyomány? Tulajdonképpen egy az egyben alkalmazhatjuk rá, amit általános érvénnyel mondtunk, tehát vallási értelemben is azt jelenti, hogy egy vallási közösségnek a szokása, az ízlése, a felfogása határozza meg a gondolkodásmódunkat és a cselekvésünket. Ezt is lehet képviselni öntudatos módon, úgy, hogy hát ez bizonyos, mert ezt képviseli a legtöbb ember, vagy a legtekintélyesebb emberek, és ebben az ember feltételül bízik, és harciasan kiáll mellette. Lehet ezt is alkalmazkodási jelleggel követni, mert valaki nem mer függetlenül gondolkodni, vagy egyszerűen kényelmes is ahhoz, hogy önállóan gondolkodjék, vagy utána járjon dolgoknak. Itt el kell mondanunk azt rögtön, hogy talán az összes létező vallás között, azt hiszem ezt nyugodtan kimondhatjuk, és itt nem csak a kereszténységre gondolunk, hanem a többi világvallásra is, a hagyománynak a legerőteljesebb fogalma az a római katolikus egyházban létezik a kereszténységen belül. A római katolikus egyházban a hagyomány szó a sohasem valamilyen restelkedve kiejtett szó, vagy soha sincs pejoratív értelme a hagyomány szónak, hanem az mindig egy nagyon pozitív fogalom és egy nagyon pozitív értékrendet fejez ki. Szeretném, ha rövid néhány szóban meg tudnám mutatni, hogy ennek az egész kereszténységen belüli irányzatnak miért tényleg a veleje a hagyomány felől való gondolkodás, és hogy gondolkodik a hagyomány felől. Ugye a II. Vatikáni zsinat egyik nevezetes dokumentuma volt a Dei Verbum, az Isten igéjéről szóló konstitúció. És ebben kimondja, ezt meg lehet találni abban a kötetben, aminek ugye ez a címe, hogy a II. Vatikáni zsinat tanítása, röviden a zsinat után kiadták ugye az összes zsinati dokumentumokat. Tehát így hangzik, hogy a katolikus egyház a hit igazságokra való bizonyosságát nem csak a Szentírásból, hanem a Szentírásból és a Szent Hagyományból meríti, amelyet a tanító hivatal magyaráz hitelesen. Figyeljük meg azt, hogy még ez a szó is hozzákerül egybeírva a hagyományhoz, hogy szent, és így jelenik meg egybeírva, hogy szent hagyomány. Tehát azért mondom, ebben a vallási irányzatban van a hagyománynak a legnagyobb felmagasztosulása. Na most tulajdonképpen mire épül az, hogy a hagyományt ennyire pozitívan értékeli? Arra a végső axiómára, hogy így mondjam, hogy filozófiai fogalmat alkalmazzak, hogy az egyház, ugye a római katolikus egyház, amely a keresztény egyháznak a teljessége, az azonos lényegében Krisztussal. Ugye azt a bibliai ígét, hogy amit a Szentírás mond, hogy ti Krisztus teste vagytok rész szerint, ugye mondja a keresztény egyház tagjainak, mivel hogy a Krisztus annyira együtt érez velük, és hogyha valóban személyes szövetségben vannak Krisztussal, akkor ugye úgy tartoznak hozzá, mint a fejhez a test tagjai, és a fej irányítja őket. Nos, ezt a hasonlatot, ezt a bibliai hasonlatot a katolikus egyház úgy alkalmazza, hogy az egyház maga megtestesült Krisztus a földön. Krisztus teste a földön, ugye, és a fejében, a római pápában megtestesülve tulajdonképpen Krisztus tekintélyét képviseli a földön. Tehát akkor most ebből következik, hogy amit az egyház hisz, ami bizonyos idő múlva az egyház felfogásában kialakul, és amit az egyház nagy tömegei egyetemlegesen elfogadnak és hisznek, a szent hagyomány. Mert ha az egyház Krisztus teste, akkor ami az egyházon belül beérlelődik, mint közmeggyőződés,
és egy idő múlva egyetemes és általánossá válik, vagy kialakul egy egyetemes szokás, akkor a szent hagyomány, mert a szent egyházban alakult ki. Nem tudom, hogy értjük ez, ilyen egyszerű végül is, erre a néhány mondatra épül, egy néhány sort szeretnék olvasni csak, és pedig a legújabb KT-ből, ugye az új katolikus katekizmusból, a modern katekizmus a következőket mondja. A hit cselekedete feltételezi az egyházat. Tulajdonképpen hit nincsen egyház nélkül a római katolikus felfogásban. Az egyház hite megelőzi, nemzi, hordozza és táplálja a mi hitünket. Az egyház minden hívő anyja, és idéz egy egyházatját, senki sem szólíthatja Istent atyának, ha nem tekinti az egyházat anyjának. Mi hisszük mindazt, amit Isten szava akár írott, akár áthagyományozott formában tartalmaz, és amit az egyház elénk tár, hogy higgyük, mint isteni kinyilatkoztatást. Tehát amit az egyház elénk tár, az isteni kinyilatkoztatás szükségszerűen, mivel az egyház Krisztust képviseli a földön. Az egyház is szent, és ami az egyházban beérik, akár szokás, akár közmeggyőződés, az is szent, a szent hagyomány és az isteni kinyilatkoztatás. Ugye ezen az alapon áll végső fokon a pápai csalatkozhatatlanságnak a dogmája is. Még egy néhány sort szeretnék olvasni a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium című dokumentumából, ugye azt jelenti népek világossága, ez volt az egyházról szóló dokumentum a II. Vatikáni zsinaton. Ezt írja, a Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja, mármint az egyház, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Ezt az utolsó mondatot még egyszer szeretném elolvasni. Azt mondja, mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, tehát a római egyház nem tagadja ezt, mint sok protestáns gondolja, hanem a következőképpen értelmezi. Azt mondja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Tehát nyugodtan lehet vallani azt, hogy egyedül Krisztus üdvözít, de a Krisztus jelen van az egyházban. Krisztus és az egyház azonos is. Ezért az egyház nélkülözhetetlen a hithez és az üdvösséghez. Idéznék egy néhány sort az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásai című kötetből, aminek a bevezetésében a következőt olvashatjuk. Tulajdonképpen ez a kötet, ugye ez nemzetközi gyűjtemény alapján készült, hogy így mondjam, ez egy normatív kiadvány az egész világon. Tulajdonképpen ez tartalmazza azt, ebben a kötetben van benne, ami a szent hagyomány a Biblián kívül. Tehát ugye így felemelhetném a Bibliát, itt van az egyik oldalon, ez is ugye szép, tekintélyes vastagság, ugye ebben vannak a zsinatok határozatai, ugye pápai megnyilatkozások, ami a tanítóhivatalhoz tartozik, ez pedig a szent hagyomány. A kettő egyenértékűen isteni kinyilatkoztatás. Nos, ennek a bevezetéséből olvasom a következőt, ezt mondja. Egyedülálló és páratlan jelenség az emberiség szellemi és erkölcsi életében az egyházi tanítóhivatal. Az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg Jézus Krisztus egyházát, tisztségviselőit, a püspökök kollégiumait, Szent Péter utódait, a római pápákat. Tehát ugye a végső hittétel az, hogy az önmagát kinyilatkoztató Isten elvi jellegű és sajátos tekintéllyel ajándékozta meg. Úgy is szokták mondani, hogy karizma, a tévedhetetlenség karizmáját adta az egyháznak, azon belül pedig különösképpen a római pápáknak. Tehát ez az a végső hittétel, amire épül a szent hagyomány és a szent hagyomány tisztelete. Tehát ezért mondom, hogy a római egyházban soha nincs negatív értelme a hagyománynak, hanem szent hagyomány a neve, és szinte felmagasztosul ez a fogalom, és ugyanúgy isteni kinyilatkoztatásnak minősítették, mint a szentírás. Önmagában igaza van ugye ennek a bevezetésnek, amikor azt mondja, hogy az emberiség történetében páratlan és egyedülálló jelenség a tanítóhivatal, mert teljességgel szent isteni kinyilatkoztatásnak hallja magát meggyőződéses hittel az előbbiek alapján. Tehát ennyit a vallási hagyományról. Térjünk át a hitre. A vallási értelemben mit jelent a hit?
Ja, vallási értelemben sok mindent mondhatnánk el a hitről, ugye ez egy önmagában egy előadás lenne, a hitfogalmát részleteiben boncolgatnánk, de én most csak néhány szorosan a témánkhoz tartozó döntő vonásra utalnék. Először is arra, hogy a hit a Szentírás szerint az mindig személyes meggyőződés. Tehát most már a bibliai fogalomról beszélek, tehát az bibliai értelemben értékes, valóságos hitről. Tehát az sohasem egy közösségnek a közösség felfogásának a követése, vagy ahhoz igazodás, hanem feltétlenül személyes meggyőződés van mögötte. Idéznék egy bibliai igét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének a 11. versét, ahol Pál apostol elismerően szól egy keresztény gyülekezetről, a béreai gyülekezetről, és ezt mondja róluk. Ezek nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak ezek. Tehát úgy vannak ezek, ezt naponként tudakozták. Igényük volt, hogy személyes meggyőződésre jussanak. Tehát próbáljuk ezt az emlékezetünkbe vésni, hogy a Biblia ezt egy nagyon pozitív magatartásnak tartja, ha valaki nem egyszerűen csak teljes készséggel beveszi, amit hall, akár kitől hallja, számára legtiszteletre méltóbb egyháztól, vagy embertől, vagy közösségtől, hanem naponta tudakozódik, és utána jár ezek a dolgok, valóban úgy vannak-e, mert személyes meggyőződésre akar jutni. János evangélium a 4. fejezetéből idézem a 42. verset, ami ugyancsak egy mozzanat Jézus életéből, de mégis jól mutatja az igazi hitnek a természetét, a tulajdonságát. A Samária beliek, ugye ez a félpogány, vagy inkább pogány nép, akik ugye egy asszonynak a tanúságtevésére Jézushoz mentek, egy egész város lakói, a következőt mondták az asszonynak, aki őket Jézushoz hívta. Nem a te beszédedért hiszünk immár, mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ üdvözítője a Krisztus. Tehát a valódi hit az mindig elmondhatja, nem a te beszédedért, nem a te tekintélyedért, nem XY közösség, hanem most már mi magunk tudjuk és meggyőződtünk róla, hogy ez bizonnyal így van és ez igaz. Tehát az egészen személyes meggyőződés, utánajárás és meggyőződés mindig hozzátartozik. A másik dolog, amit említhetnénk, hogy még a hagyománynál, ugye idéztem Protagórászt, hogy mindennek mértéke az ember. Tulajdonképpen, amikor beszéltünk a római katolikus szent hagyományról, végső fokon itt is így van, nem? Mert végül is ugye embereknek a döntései, embereknek a megnyilatkozásai, emberi összejöveteleknek, emberi fórumoknak ugye a fogalmazványai, ezek válnak mértékké. Csak azért mondtam azt, hogy a római katolikus egyházban felmagasztalódott a hagyomány, mert ennek isteni tekintét, isteni kinyilatkoztatást jelleget tulajdonít. De általános értelemben, alapvetően mindig így van, hogy a hagyományban, ugye tényszerűen, megfoghatóan a hagyományban mindig az ember a mérték. A hitnél viszont az a jellemző, hogy az Isten igéjére épít teljességgel az isteni kinyilatkoztatásra. Mostanán nem sorolnám föl, nem olvasnám fel mind az igéket, amelyeket a táblára fölírtunk, talán az elsőt idézném közülük, a Római Levél 10. fejezete 17. versét, ahol azt mondja Pál apostol, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát a hit az mindig az Isten igéjére, az Isten igéje hallására, olvasására, megértésére, személyes meggyőződéssel való elfogadására épül. Más szóval így is mondhatjuk, röviden Istenre épül. Itt mindennek a mértéke az Isten. Míg a hagyományban mindennek a mértéke az ember, a vallásos hitnél, vagy hogy így mondjam, a keresztény hitfogalomnál, vagy a bibliai hitfogalomnál, mindennek a mértéke az Isten, és az ember teljesen az Istenre, illetve az isteni kinyilatkoztatásra épít. Pál apostol azt mondja a Korintusiakhoz írt 1. levél 2. fejezet 5. versében, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Tehát mennyire kifejezi azt, hogy nem az ember a mérték, ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék. Vagy az utolsó ige, amit fölírtunk, Ézsaiás könyve 26. fejezet 3. verse, ebben ugyan nincs benne a hit szó, de mégis a hit lényegét nagyon jól kifejezi. Ezt mondja, kinek szíve reát támaszkodik,
megőrzöd az teljes békében, mivel hogy te benned bízik. Tehát kinek szíve reál támaszkodik. Tehát itt az Istenre támaszkodás jellemző. Mindennek a mértéke az Isten, az isteni kinyilatkoztatás. A bibliai értelemben vett hitnek egy döntő vonása az is, hogy elismeri alázattal az emberi tévedhetőséget. Nem mer az emberre támaszkodni, nem meri elfogadni ezt az elvet, hogy mindennek mértéke az ember, mert van egy meggyőződése arról, hogy az ember a bűneset óta egy megromlott állapotban van, mind gondolkodásában, mind magatartásában. Az ember ítéletei elfogultak, önmaga felé hajlóak, tehát nem bízik az emberiben, és nem fogadja el ezt az elvet, hogy mindennek a mértéke az ember. Ezt idézném ezeket az igéket is. Példabeszédek könyve 30. fejezetében egy nagyon érdekes ige van, amit, hogy így mondjam, úgy elbújik valahol az Ószövetségben, és nem annyira ismert ige, de egy nagyon tartalmas és fontos megállapítás. Tehát idézném Példabeszédek könyve 30. fejezetéből. A következőképpen olvasom a 4. verstől, talán még a 3. is. Én nem tanultam a bölcsességet, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határait? Kicsoda ennek a neve? Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod? Istennek teljes beszéde, igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Nagyon érdekes, ugye, tehát, mintha azt mondaná, hogy azt beszéljen itt igazságról, bölcsességről, bizonyos dolgokról, aki tud választ adni erre a kérdésre, hogy kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna. Aki bejárta az egész világ mindenséget, minden felülnézetből megnézett, aki a markába tudja fogni a szelet, ugye ilyen képiesen mondja, vagy köntösébe a vizeket, aki megállapította a föld határait. Na hát, hogyha ezt a valakit ismered, ha tőle veszed a bölcsességedet, akkor mondhatsz valamit. Egyébként jobb, ha az ember beismeri, hogy én nem tanultam, nem tudom az igazi végső bölcsességed, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Ugye ez Istenre utal nyilván. És utána, mint egy alternatívát mondja, hogy az emberi bölcsesség rendkívül hiányos és rendkívül törékeny, de azt mondja, Istennek teljes beszéde igen tiszta. Tehát ez az a bizonyos isteni kinyilatkoztatás, amire építeni lehet. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ugye milyen erőteljes kifejezések, igen tiszta. Pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne felkedésed és hazug ne légy. Majd idézünk még más igéket is, megfigyelhetjük, hogy milyen hangsúlyt tesz a Biblia erre, hogy ne tégy hozzá. Szinte jobban hangsúlyozza annál, még többször hangsúlyozza, hogy ne tégy hozzá, mint azt, hogy el ne védj. Elvenni is veszedelmes, azt is hangsúlyozza, de ha az ember hozzátesz valamit, de ettől különösképpen óv, mert az egyedülálló, és semmivel össze nem vegyíthető az a bizonyos igen tiszta beszéd. Azután idézném Prédikátor könyve 4. fejezetének az 5. versét, ugye itt most bölcs Salamontól idézünk, hát ugye a Salamon bölcsessége ugye legendás, na hát ő így látta a dolgot. Most idézzük tőle Prédikátor könyvéből a 4. fejezet 5. verséből, hogy hogy látta ő az embert, hogy lehetne mindennek a mértéke az ember a protagórászi elv szerint. Olvasom a 19. verset. Tehát Prédikátor könyve 9. fejezet 5. vers, tehát helyesbítem, ha rosszul írtam a táblára, helyesbítsük, tehát Prédikátor könyve 9. fejezet 5. vers. Ezt írja, csak a 2. részét olvasom a versnek, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. Nem túlságosan hízelgő megállapítás rólunk emberekről, ugye tisztelet a kivételnek, de hogy így mondjam, az emberi massza, az emberi tömeg egészében azt így látta Salamon, és ezt a jellemzést mondta róla. Még egyszer hadd olvassam, az emberek fiainak szíve teljes gonoszsággal, és elméjükben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek.
Tehát eleve rövid az idejük a bölcsesség megszerzésére is. Tehát ez az oka annak, hogy az igazi hit az sohasem bízza magát az emberi bölcsességre, nem mer bízni az emberben, és nem tudja elfogadni, hogy mindennek mértéke az ember. Idézhetném még a Korintusiakhoz írt első levél 3. fejezetének a 19. versét is, ahol azt mondja Pál apostol, hogy a világnak a bölcsessége, a bolondság az Isten előtt. Persze hozzátetnénk, a világnak nem minden bölcsessége, van, ami valóban igazságkeresésből és igazságszeretetből származik, de bizony nem véletlenül írta meg Erasmus is a Balgaság dicsérete című művét, ugye, ami még a 16. század legelején, ami egy ironikus mű, és arra épül az egész, hogy a Balgaság istennője eldicsekszik, hogy ebben a világban ki mindenki hódol neki, és mennyi minden területen ő az úr. Egy cseppet sem idejét múlt írásmű, nagy élvezettel és szimpátiával lehet olvasni ma is, és az jócskán kinyitja az ember szemét, hogy ne botránkozzék meg azon, amit a Biblia mond, hogy a világ bölcsessége nagyrészt bizony bolondság az Isten előtt, aki, hogy így mondjam, felülnézetből, az összefüggések teljes ismeretében nézi az emberi bölcselkedést. Hozzátennénk még ehhez azt is, hogy a hitet, a nemes, értékes, vallásos hitet mindig jellemzi a szabadság és a bátorság. Tehát az a szabadság, az a független szellem, hogy ő személyes meggyőződést akar szerezni, és ha meggyőződik, hogy valami érték, akkor erre is érvényes, ami az általános értelemben vett hitre, hogy kisebbségben is hajlandó vallani és vállalni, és képes önérdekeit is feladni érte. Van bátorsága ráépíteni, és van bátorsága képviselni ezt a meggyőződést. Szeretnék egy néhány sort idézni Comeniustól, ugye a nagy cseh biblia tudóstól és pedagógustól, aki a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című művében nagyon szépen ír a hitnek a bátorságáról, hogy a hit az nem, ha erkölcsi értéket ragad meg, és azok az erkölcsi értéknek a valóságáról, a tisztaságáról meg van győződve, akkor ha nem is tud mindent bizonyítani, ő neki ez elég, és bátran lép erre az útra, és nagyon szilárd belső bizonyossága van. Ezt írja. A világ látó kezet akar, hogy amit a markában tart, annak hihessen. Míg a keresztény bátran bizakodik a láthatatlan, nem jelen való, eljövendő dolgokban is. A világ bizonyítékokat akar. A keresztény beéri Isten puszta igéjével. De arról viszont nagyon meg van győződve, hogy ez igaz. Tehát mer az Isten igéjére építeni. A világ a legkülönfélébb módon gyanakszik, vizslat kutat. A kereszténynek mindenben Isten igaz mondása a mérce. Ezért, hát míg a világnak mindig van miért visszariadnia, kételkednie, kérdezősködnie, haboznia, addig a kereszténynek mindig megvan rá az oka, hogy teljességgel hitjen, engedelmeskedjék, alávesse magát. Mert neki a hit fénye világít, hogy lássa és tudja, hogy megmásíthatatlanul így van, és másként nem lehet. Ugye az Isten ígéje felől való meggyőződésen alapszik a hitnek ez a bizonyossága. Most ezek után térjünk rá arra az újabb pontra, hogy a Bibliában milyen kritikáját olvashatjuk a hagyománynak, tehát a más szóval a vallási hagyománynak a veszélyeiről, amikor az ember válik mértéké a vallás vagy a hit dolgában, milyen kijelentéseket találunk a Bibliában. Hát elsőként írtam föl magát a 10 parancsolat egyik parancsolatát, mégpedig a 2. parancsolatot, amely ugye úgy hangzik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr, a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, és nem is sorolnám tovább, csak talán az utolsó mondatát idézem még, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye ezt a parancsolatot sokan úgy gondolják, hogy erről a parancsolatról azt gondolják, hogy csak a régi pogány időkre vonatkozik, amikor hát mi már nagyon nehezen tudjuk beleélni magunkat abba a világba, de hát szóval az embereknek ez volt a természetes, hogy mindent istenítenek, és tele van, ugye, az istenséget jelképező, vagy az istenséget megtestesítő különböző képies, és főleg pedig szoborban, ugye, ábrázolt, hát isten szimbólumokkal a világ.
Ez azonban tévedés, mert ennek a parancsolatnak a veleje az, hogy ne csinálj magadnak önkényes elképzelést az Istenről, hogy azután azt imádjad és azt tiszteljed. Ugye sokan úgy is vélekednek, hogy az első és a második parancsolat az tulajdonképpen egy, azt nincs is miért szétválasztani, és egybe olvasztják a kettőt. Azonban ez sem jogosult, mert az első parancsolat csak azt mondja ki, hogy ne legyen néked idegen istened, tehát a sok Isten hit és az egyetlen teremtő Istenhez képest az idegen Isten tilalmát tartalmazza. A második parancsolat viszont az Isten tisztelet módjára vonatkozik. Akár az igaz Istent is tisztelheti az ember önkényes módon, úgy, ahogy magának elképzel, és aztán a maga elképzelését imádja és tiszteli. Ezt tiltja a második parancsolat. És az utolsó mondatában kimondja, hogy tulajdonképpen mi az Isten előtt helyes álláspont. Azt mondja, irgalmasságot cselekszik Isten ezerízig azokkal, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Tehát pontosan ez szabja meg helyes magatartásként, aki az Istent úgy tiszteli, ahogy az Isten megszabta. Aki az Isten kinyilatkoztatásához tartja magát, és nem alkot önkényes elképzeléseket sem az Istenről, sem az Isten tiszteletben nem állít fel önkényes emberi elgondolásokat. Tehát ha úgy tetszik, a 10 parancsolaton belül a második parancsolat képviseli a hozzá ne tégy elvét, tehát emberileg valamit hozzá ne tégy az Isten parancsolataihoz, még oly kegyes indítékból sem, hogy aztán ezzel valósítsd meg az Isten tiszteletedet, ne csinálj magadnak, és ne imádd és ne tiszteld azt, amit magad alkottál. Ugye ez a parancsolatnak a veleje, mert az Isten azokkal cselekszik irgalmasságot, akik az ő parancsolatait megtartják, az ő beszédét, és ahhoz tartják magukat. Azután a következő ige, amit a táblára fölírtunk, egy rendkívül érdekes ige Ézsaiás könyvében. Ugye ne felejtsük el, hogy az Ószövetség népe is bőven rálépett a vallásos hagyomány kialakításának és a vallásos hagyomány tiszteletének az útjára. Tehát fölé nőtt az emberi az Isten beszédének, Izrael különböző korszakaiban, legjobban az utolsó, végső szakaszában. De már Ézsaiás próféta is ír ilyet, tehát Ézsaiás próféta könyve 29. fejezetéből idézem a 13. verset. Mivel a nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Tehát ugye itt a személyes meggyőződés hiánya. Milyen fogalom ez? Próbáljuk megjegyezni. Irántam való félelmük betanított emberi parancsolat lőn. Mindenki gondolkodjék el azon, hogy mennyi vallásosság van ezen a világon, amit ma is ezzel lehet meghatározni, az Isten félelmük betanított emberi parancsolat. Erről nagyon kritikusan szól, ugye, Ézsaiás próféta, és Jézus ugyanezt az igét idézi Máté evangéliuma 15. fejezetében, mégpedig nagyon érdekes, hogy éppen akkor, amikor a hagyományról beszél, ugye ez az a jelenet, amikor megrólják őt, hogy nem mosott kezet a vének rendelése szerint. Tehát nem egészségügyi vagy tisztasági kézmosásról van szó, hanem egy ilyen hát szertartásos kézmosásról. Mondjuk, hogy próbáljam jellemezni, mondjuk valaki elmenne egy börtön látogatásra, ilyen elítélt emberek közé, és akkor mondjuk hazamenne és véghez visz egy szertartásos kézmosást, hogy most eltávolítsa, ami ott ráragadhatott kívülről materiálisan. Tehát ilyenfajta kézmosásról volt itt szó. És Jézus ezt abszolút nem tartotta meg, és a tanítványait is hát úgy olyan példát adott, hogy ezektől függetlenítsék magukat, és ezen megütköztek a farizeusok és az írástudók, hogy nem tartja meg a vének rendelését. Mert lám ebben a korban is a vallási hagyomány teljesen egyenrangúnak és egyenértékűnek tekintették az isteni kinyilatkoztatással, vagy az Isten parancsolataival. És ekkor idézte be Jézus Ézsaiás próféta könyvéből ezt az ígét, hogy szájukkal tisztelnek engem, a szívük pedig távol van, és az irántam való félelmű betanított emberi parancsolat. Ha úgy látnánk a dolgokat, ahogy az Isten mindent látó szeme látja, akkor félelmetes statisztika jöhet neki, hogy a keresztény tömegekből hány ember érvényes ez, hogy a szájával tisztel, de a szíve távol van tőlem, és a többi, amit már az előbbiekben idéztem.
Na most idéznék még ugyanebből a fejezetből, tehát ez az említett alkalommal hangzottak el Jézus további kijelentései is. Így olvasom a 15. fejezetben a 3., a 6. és a 9. verset. Ő pedig felelvé mondta nékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Ugye a vallásos hagyomány esetében sohasem az a szándék, szóval egyáltalán nem ez a szándék, hogy áthágni az Isten parancsolatát, hanem mindig ez az indokolás, hogy pont az Isten parancsolatát akarjuk megtámogatni, megerősíteni, védelmezni ezekkel a rendelésekkel. De Jézus azt mondta, hogy ha az ember hozzátesz emberi rendeléseket az Isten beszédéhez, akkor ezekkel biztos, hogy áthágja. Mert nem tudja megérteni azoknak az indítékát, a kizárólagosságát, és ha már hozzátesz valamit, akkor biztos, hogy nem érti azoknak a lényegét, és át fogja hágni vele a tényleges isteni rendeléseket. A 6. vers. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tehát a hagyomány, hogyha az Isten tiszteletéért buzgolkodik is, mert az indíték a kétségtelen ez, mindig ebből születik a hagyomány, hogy buzgolkodni az Isten tiszteletéért, de emberi módon, emberi hozzátételekkel. A gyakorlati eredmény mindig az lesz, hogy áthágás, az Isten beszéde áthágásához, és az Isten beszéde elerőtlenítéséhez vezet. A kilenányokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Ugye mindez teljesen világos beszéd. Szeretném ezután Mózes 5. könyve 4. fejezetéből idézni a 2. verset, ahol a következőt találjuk. Tehát Mózes 5. könyve 4. fejezetéből a 2. verset idézem. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. De itt is elsőként említi, hogy ne tegyetek hozzá, de el se vegyetek, hogy megtarthassátok, mert nem lehet megtartani, ha az ember hozzátesz, vagy elvesz. Jelenések könyvében a Biblia végén újra ugyanezt mondja, Jelenések könyve 22. fejezet 18.-19. versét idézem. A következőképpen hangzik. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv profétálásának beszédeit hallja. Ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megír csapásokat, veti Isten arra. És ha valaki elvesz profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szent Városból és azokból, amik a könyvben megírtam. Ugye rendkívül komoly intelem, ugye, hogy eltörli annak részét az Isten üdvösségének a javaiból, az ígéreteiből. Tehát azt hiszem, hogy a hagyománynak a kritikája, a hozzátételnek a veszélye, az teljesen egyértelműen hát kifejezett a Szentírásban, mindezekből az igékből kitűnik. És most végezetül abban foglalhatjuk össze a témánkat, hogy ha hit vagy hagyomány, így állítjuk fel a kérdést, akkor tulajdonképpen ez az egész szembeállítás arra akar minket buzdítani, hogy a független és igazságos gondolkodásra törekedjünk. Tehát óvakodjunk az úgynevezett konvencionális, akár öntudatosan, de vakon és magabiztosan, vagy akár pedig alkalmazkodóan, egyszerűen egy közösségnek, bármilyen hitéhez. Tehát szeretném mondani, hogy a Biblia nem csak arra késztet, hogy a vallásos hit vonatkozásában ne kövessünk hagyományokat, másban se kövessünk hagyományokat. A Biblia egyértelműen erre bíztat. Hagyományokat semmiben nem, hanem mindenkor őrizzük meg, és műveljük a független és igazságos gondolkodást. Szeretnék ismét ezzel kapcsolatban néhány bibliai igét idézni. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írt 2. levél 10. és 11. versében azt mondja, hogy akik nem fogadják be az igazság szeretetét, azokat helyes fordítás szerint Isten kiszolgáltatja a tévejgés erejének. Tehát, mint azt mondaná, itt is vagy-vagy. Tehát az embert vagy jellemzi az igazság szeretete, és mindig a független és igazságos gondolkodásra törekszik. Az igazság szeretete van mindig a vizsgálódásai, a felfogása kialakítása, a cselekvése mögött, vagy pedig menthetetlenül az ember képet fest nekünk, hogy ez a világ a téveigés tengere. Ebből az ember csak

és erejének a hatalma alatt az egész emberiség, és csak azok, még egyszer mondom, csak azok vannak biztonságban, akik befogadják az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. A Biblia rendkívül komolyan óv attól is, hogy az ember, ha meg van győződve az igazságról, és ez egy új szempont az eddigiekhez képest, ha az embernek van meggyőződése a kinyilatkoztatott Isten igazságról, hogy így mondjam, van hite, személyes hite, és megalapozott és erőteljes hite, akkor is fenyegeti az embert a veszély, hogy gyávaságból, megalkuvásból mégis a hagyományhoz pártol a lelkiismereti meggyőződés ellenére. Tehát, hogy így mondjam, hit és hagyomány között van átmenet, lehet, hogy egy ember alapvetően a hitnek az álláspontján van, de gyávaságból, megalkuvásból az élet adott helyzetében mégis a hagyományhoz igazodik. Nagyon is gyakori ez az emberi magatartás. És nem csak ilyen generális áttálások léteznek, hanem az élet aprócska helyzeteiben. Például van valakinek hite, van független és igazságos meggyőződés, olykor feláldozza a családért. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a családban nem kell a békességre, a szeretetre, az összhangra törekedni maximálisan. De az igazság felül való lelkiismereti meggyőződést még a családért sem szabad feladni, mert az a családnak is kárára válik. Tehát az ember kisebb dolgokban, nagyobb dolgokban, részletekben és egészében hajlamos arra, hogyha hite van is, átpártoljon a hagyományhoz, a többséghez, és mert elfogja a gyávaság, vagy elfogja a megalkuvás. Szeretnék két bibliai igét olvasni ezzel kapcsolatban, amelyek nagyon, hogy így mondjam, ilyen frappáns megfogalmazásúak, és nagyon melbevágóak, és megragadják az embert, és ha jól megértjük őket, megóvhatnak minket az ilyenfajta megalkuvásoktól. Ugye csak gyakorlati példaként említeném Pétert, neki igazán volt hite Jézusban, és mégis egy adott pillanatban, amikor nehéz volt, hogy így mondjam, a kisebbségi helyzetét fenntartania, ráadásul egy indulatos hangulatban lévő tömeggel szemben, akkor ugye egy szolgáló leánytól is megriadt, és annak a megjegyzésétől, és elment addig, hogy átkozodva és esküdözve árult el a mesterét. Tehát aki úgy gondolja, hogy ő hisz, és ő soha nem tagadná meg a hitét, és őt semmiféle hagyomány, és embereknek a hagyományhoz való nagy ragaszkodása, és annak a szugesztív hatása őt soha meg nem zavarhatja, vagy soha meg nem gyengítheti. Ha valaki legbuzgóbb és legszeretőbb tanítványtól van megírva, hogy egy pillanat hatása alatt nem tudta elviselni azt, hogy az ő személyes meggyőződéséhez ragaszkodjék, és azt a tömegnek a heves, indulatos, hagyományos felfogásával, ugye, amit egymástól vettek, és egymás véleménye határozta meg őket, ettől nem tudta magát függetleníteni, hanem gyávaságból, megalkuvásból megtagadta Jézust. Tehát ezért jelentőség teljesek azok az igék, amelyeket olvasunk. Idézem Lukács evangéliuma 8. fejezetéből a 38. verset, ahol Jézus a következőt mondja. Márk evangéliuma. Márk evangéliuma 8. fejezetéből idézem a 38. verset. Ezt mondja. Valaki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzetség között, az emberfia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Nem tudom, érezzük-e azt a hallatlan feszültséget, vagy ami ebben az igében van, mintha Jézus azt mondaná, hogy kik előtt szégyeltek ti engem, kik azoknak a véleménye, amit olyan rettenetesen nagyra tarthatok. Ez a bűn miatt megromlott ember tömegekét, akik az Isten szemével azt mondja, hogy parázna és bűnös nemzetség. Azt mondja, szégyeltek engem ezek előtt, az ő véleményük számotokra annyira meghatározó, hogy nem meritek a ti személyes hitbeli meggyőződéseket képviselni, fenntartani. És akkor egy szomorú mondatot tesz hozzá. Az ember fia is szégyelni fogja, teszem hozzá ezt a tanítványt, szégyelni fogja tanítványának megvallani az ilyen tanítványt, és most figyeljük meg, amikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tehát erre mondtam azt, hogy nagy ellentét feszül a versben, illetve a Jézus kijelentésében, mert egyik oldal mondja a parázna és bűnös nemzetség, akinek a véleményétől az ember olyannyira függhet, vagy annyira a hatása alá kerülhet,
A másik oldalon pedig az ő atya dicsősége és a szent.

0: fogja itt megjelenni. Mint ha azt mondaná Jézus, melyik a fontosabb? De sajnos ő szégyelni fogja azt a tanítványt, szégyelnie kell azt a tanítványt, aki szégyelli őt e parázda és bűnös nemzetség előtt. János evangélium a 12. fejezetéből pedig idézném a 42. és a 43. verset. Tehát János evangélium a 12. fejezetéből a 42. és 43. verset idézem, ezt mondja. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne. Nagyon meglepő, nem? Hogy ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor egyáltalán nem tűnik ki, hogy a főemberek közül sokan hittek benne. Tudunk egy Nikodémusról, meg tudunk egy Arimatia Józsefről, és hol a többi? Ez a Biblia vers megmagyarázza. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetekből. És egy kis minősítő megjegyzés, mert inkább szerették az emberek dicséretét, hogy nem az Istennek dicséretét. Ugye emlékszünk erre a kis szóra, hogy inkább, ez már eddig is előfordult az előadásokon, milyen veszélyes kis szó, ahogy mondtam, mindig olyan, mint a mérleg nyelve. Ugye, tehát ezek az emberek hittek, azt olvassuk, hittek Jézusban sokan Izrael főemberei közül, de inkább szerették az emberek dicséretét, semmint az Istennek dicséretét. Tehát ez volt számukra, ami többet nyomott a latban. Tehát ezek az igék nagyon komolyan intenek minket arra, hogy a független és igazságos gondolkozást mindenképpen őrizze meg az ember, és tegyük magunkat belül erkölcsi mérlegre, ha megkísérteni a gyávaság, vagy a megalkuvás, vagy netán a tagadás, hiszen az embernek különbséget kell tenni, hogy ki előtt szégyel, és az embernek mindenképpen meg kell gondolni, hogy kinek a dicsérete, vagy kinek az elismerése, vagy a jóváhagyása fontosabb számára, amennyiben Istenben valóban hisz. És befejezném a mi témánkat azzal, hogy még Pascaltól olvasnék két gondolattöredéket, amelyek szintén nagyon-nagyon bölcs és megszívlelendő megjegyzések. Ezt mondja, elbújnak a sokaságban, 260. töredék, elbújnak a sokaságban, és a tömeget hívják segítségül. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottátok volna. A magatokkal való egyetértés, értelmetek hétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Tudom, hogy egyszerre nem lehet megfigyelni, hadd olvassam el még egyszer, hogy a személyes meggyőződés megtalálására való buzdítás ez. Elbújnak a sokaságban, a tömeget hívják segítségül, mondja kritikai észrevételként. Hitetek szabályozója annyira nem lehet az, vajon hallottatok-e már valamiről, hogy semmit sem szabad elhinnetek, amíg nem úgy kezdetek gondolkozni rajta, mintha sohasem hallottatok volna róla. Tehát ne befolyásoljon az, hogy kitől, mitől hallottuk, hanem igaz-e ez a kérdés. A magatokkal való egyetértés, értelmetek kétségtelen ítélete, ne pedig mások szava indítson benneteket hitre. Érezzük, hogy itt a lelkiismereti, erkölcsi ítélet, meggyőződés is benne van Pascal szavaiban. És végül a 269. töredék csak egyetlen mondat, ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Lehet, hogy első pillanatra fel sem fogjuk, hogy mit mond ezzel Pascal, és még talán kételkedünk is, hogy minden benne van ebben a meghatározásban, mert ezt mondja, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Pedig mégis minden benne van. Megalázkodás, hogy elismerjük a saját tévedhetőségünket, az emberiség tévedhetőségét, a téveigés ereje hatalmát, a bűnben megromlott emberiség felett, és használjuk az eszünket. Ezt a legtágabb értelmet, az egész értelmünket és lelkiismeretünket együtt. Tehát az embernek a belső ítélőképességét, a független és igazságos gondolkodásra törekszünk. Ha az emberben megvan a megalázkodás készsége, tehát az emberi tévedésekre vonatkoztatva is, és az isteni igazságra vonatkozóan is, megalázva magunkat el tudjuk ismerni az emberi tévedéseket, a magunkét, mindenek előtt a magunkét, és a tévedhetőségünket, és meg tudunk alázkodni a kétségtelen igazság előtt, és használjuk az eszünket, hogy személyes meggyőződésre jussunk, és független és igazságos módon és szabadságban mindent megvizsgáljunk, és bátran kövessünk, akkor tényleg kialakul ebből az igazi kereszténység. mert akkor az Isten igazságáról, a kinyilatkoztatott igazságáról fogunk meggyőződni. Tehát még egyszer mondom, Pascal így foglalta össze, megalázkodás és eszünk használata. Ebben áll az igazi kereszténység. Tehát az igazi kereszténységhez nem valami érzelmesség, vagy nem valami misztikus élmények vezetnek, hanem tulajdonképpen a legtisztább, legbecsületesebb magatartás, a megalázkodás és az eszünk használata elvezet az igazi kereszténységhez feltétlenül. Hát ezzel fejezném be a mai alkalmat, és néhány perc múlva akkor kezdenénk a beszélgetést azokkal, akik visszamaradnak és kérdéseik vannak. A viszontlátásra 2 hét múlva mindenkinek. Gondolatainak a befogadása hagyományhoz tartozik-e? Jó kérdés, igen, mehetünk tovább. Tessék? Ezekkel végzünk. Tessék, vagy még valaki jelentkezett? Hol? Nem láttam? Nem, akkor nem. Tehát akkor vegyük sorra. Akkor a legelső kérdés az volt, hogy a különböző keleti vallások, ugye, a tanításainak a befogadását is lehet-e hagyománynak tekinteni. Létezik egy ilyen, a kereszténységnek a mai, éppen az ökumenikus filozófiájában létezik egy ilyen felfogás, hogy tulajdonképpen minden hagyomány szent. Tehát egy ilyen bizonyos értelemben egy kitágítás a hagyomány fogalmának, majd mindjárt kicsit össze fogom ezzel kapcsolni az egyház fogalmát, előre veszem azt a kérdést, mert a kettő jól összetartozik. Tudnék olyan kitágítása a hagyomány fogalmának, hogy a szent hagyomány, a kiváltképpen való szent hagyomány, a mértékadó szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány az a katolikus egyházban van. De mindazonáltal hagyományok léteznek, értékes hagyományok a különböző világvallásokban is. És ezeket a hagyományokat is meg kell becsülni. Ugyanez a felfogás a Bibliát viszont igyekszik szintén a hagyományba besorolni, mondván, hogy végül is a Biblia is hagyomány. Ugye? Tehát nem azt érti ezen, hogy keletkezett, ugye maguk az iratok keletkeztek az Izrael körében, illetve keletkeztek az ősegyházban. Tehát azt a szempontot mellőzi, hogy Istentől ihletett, tehát különleges isteni segítséggel vették át a proféták és az apostolok, és továbbították, hanem csak azt ragadja meg, hogy végül is ez is az egyházban keletkezett a Szentírás, Izraelben, illetve az őskeresztény egyházban, tehát Szentírás is hagyomány. Tehát ez a felfogás azt mondja, hogy léteznek különböző hagyományok, amelyek békességben, vallási hagyományok, amelyek között békességet kell teremteni, amelyek békességben megférnek egymás mellett, és a Biblia is ennek a vallási hagyomány tömegnek a része. Például a 1993-ban hívták össze a világvallások második parlamentjét Chicagóban, és ott az egyik fő szónok például ezt mondta, hogy vallások és vallási hagyományok, rátok van szüksége a világnak. Vagy például Hans Küng, ez a neves római katolikus teológus, és egy József Kusel nevű másik teológus társa, ők dolgoznak például azon, hogy egy egységes világetoszt létrehozni, egy világerkölcsöt, tehát összegyűrni a legkülönbözőbb vallásoknak a hagyományából. Tehát ma nagyon is népszerű ez az eszme, hogy igen, létezik a szent hagyomány, a tévedhetetlen hagyomány a katolikus egyházban, de léteznek ezen kívül más vallások hagyományai is, azoknak a hagyomány anyaga is értékes, és ezek között egy békességet kell teremteni, illetve végül is a római katolikus felfogás szerint egy hierarchikus rendbe kell ezeket is rendezni. Ugye a katolikus szent hagyomány van a csúcsán, de a különböző hagyományokat is tolerálja, illetve hát kialakítja velük a maga kapcsolatát, viszont a Bibliát is, hogy így mondjam, leteszi egy polccal lejjebb a hagyomány sorában, mondván, hogy ez is az egyház körében keletkezett. Na most ide utalnék, hogy a modern egyház fogalom, hogy tehát feladásra került-e a modernizálódó római egyházban az a felfogás, hogy amit itt olvastam, hogy az egyházon kívül tulajdonképpen nincs üdvösség. Ugye ezt a középkorban mondták ki. Ma semmit nem változott ez a tétel, tulajdonképpen nem is változhat. A római egyházban soha semmi nem változhat a tévedhetetlenség karizmája miatt. Csak átértelmezések és átfogalmazások léteznek. De a lényeg soha-soha nem változhat. Tehát ez a tétel is megmaradt, és megmondom, hogy milyen átfogalmazásban. 6. Pál pápa volt az, aki a modern egyház fogalmat tulajdonképpen hát az alapokat ehhez lerakta, és pedig azzal és amit aztán meg is lehet találni, a második vatikáni zsinatnak a Nostra Aetate, tehát a nyilatkozat más vallásokról című dokumentumában. Nos, ebben azt fejtik ki, hogy az egyháznak a teljessége az a katolikus egyház. És mellette, illetve körülötte koncentrikus körökben helyezkednek el a különböző más egyházak és vallások. Ugye a koncentrikus kör, mintha egy kavicsot a folyóba dobunk, és ugye különböző átmérőjű körök keletkeznek a középpont körül. Tehát a középpont a római egyház, az egyház teljessége. Hozzá legközelebb vannak azok az egyházak, a legtöbb elevet lehet megtalálni a teljes egyházból, a római katolikus egyházból, ugye elsősorban az ortodoxok. Azután utána jönnek ugye azok, amelyekben bizonyos egyházi jegyek vannak, ugye a katolikus egyházból valamikor kivált protestáns egyházak, és azután következnek következik az egyisten hívő iszlám, azután következnek az erkölcsi és vallási értékeket tisztelő pogányvallások, és a legszélső körben pedig az ateista humanizmus. Tehát, és így ezek a kifejezések, hogy ezek mind a megváltás hatósugarában vannak, és emberek üdvözülhetnek ezekben a külső körökben is, de csak azért, mert tudtukon kívül is a középponthoz vannak rendelve. És ez a megfogalmazás megszületett, hogy hogy vannak tematikus keresztények, ugye ezek azok, akik kifejezetten az egyház teljességéhez tartoznak, és vannak úgynevezett anonim keresztények, ez pedig a Karrán nemnek, ennek a szintén nagyon neves katolikus, századunkbeli katolikus teológusnak a meghatározása. Tehát a névtelen keresztények ezek, akik akár a más vallásokban, vagy ateista humanizmusban vannak, de a koncentrikus kör valamelyik külső körében vannak, és tudtukunk kívül is hozzátartoznak a középponthoz. Tehát ha mondjuk hasonlatot akarnék mondani, akkor azt mondanám, hogy nem változott az a tétel, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, csak az egyház fogalmát, mint az amőbát úgy kitágították, hogy sokkal szélesebb a valóságban az egyháznak a köre. Tehát még hát sok minden érdekesebb lehetne ezekből a dokumentumokból idézni, csak hát nem akarom nagyon az időt húzni vele. Ugye itt is például azt mondja, az egyház révén kapjuk a hitet, és a Krisztusban lévő új életet a keresztség által. Tehát az egyházról ki is mondja a Lumen Gentium konstitúcióban, hogy az egyház az üdvösség közvetítő. Itt például azt mondja, az egyház szent az új KT-ban. A nagyon szent Isten a szerzője. Bár bűnösöket foglal magában, ő a bűnösökből álló bűn nélküli. A szentekben ragyog szentsége, Máriában már ő az egészen szent. De tehát így magyarázza az egyháznak az abszolút szentségét. Azt mondja, a Krisztus tekintélyében való részvétel, tehát a Krisztus tekintélyében való részvétel, ugye ez tipikus fogalom szintén, legfelsőbb fokát a tévedhetetlenség karizmája biztosítja. Itt az egyházon kívül nincs üdvösség. Az új katolikus KT-ban is benne van ez a címszó. Azt írja, hogyan kell érteni ezt az egyház atyák által gyakran ismételt állítást? Tehát bárki, akinek megvan az új katolikus KT, vagy megveszi, fölütheti, és megtalálja benne ezt a fejezetet, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. Azt mondja, hogyan kell érteni ezt az egyházatyák által gyakran ismételt állítást? Pozitív módon megfogalmazva azt jelenti, hogy minden üdvösség a főtől, Krisztustól jön az egyház által, ami az ő teste. A Szentírás és a hagyomány alapján azt tanítja a zsinat, hogy ez a földön vándorló egyház szükséges az üdvösségre. Mert egyedül Krisztus a közvetítő és az üdvösség útja, ő pedig számunkra jelenvalóvá az ő testében lesz, ami az egyház. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik nem akarnak belépni az egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézménynek alapította meg a katolikus egyházat. Tehát ugye nagyon, figyelj, mert nagyon árnyaltan, tehát éppen azért, mert létezik ez a tágabb egyház fogalom, nem mondja azt, hogy akik nem tartozhatnák, azok nem, de nem üdvözülhetnek azok, akik nem akarnak belépni az egyházba, vagy nem akarnak megmaradni benne, noha jól tudják, hogy Isten Jézus Krisztus által az üdvösség szükséges intézményének alapította meg a katolikus egyházat. Hát azt hiszem, ennyi ilyen illusztráló idézetnek elég. Akkor menjünk, talán lépjünk tovább. Egy következő kérdés volt, ugye akkor talán ön volt a következő kérdező, ugye? Igen. Nem, nincs ott, nem volt ott szó kiírtásról, hanem inkább ott Noé, meg lehet találni, hogy ezt a Mózes első könyve 11. fejezetében proféciát mondotta az utódairól, és ugye Kám és Kánaán esetében, a fia Kánaán esetében ugye kiütközött az a negatív jellem, és tulajdonképpen ennek a következményeiről szólt Isten, hogy az eljövendő történelemben, ahogy így mondjam, a szolgák szolgája legyen Kánaán, ugye mondta, tehát ez egy profétikus kijelentés volt arról, hogy Sém és Jáfet, tehát ennek az utódai, hogy így mondjam, pozitívabb civilizációt fognak kiépíteni, még mélyebbre süllyednek, szolgai státuszba süllyednek Kámnak az utódai, éppen az erkölcsi magatartás következtében, amely rögződik ezen az ágon. Persze ez nem azt jelenti, hogy egyéni kivételek ugye nincsenek, az egy pillanatig sem jelenti azt, hanem tudjuk azt, hogy van ilyen, hogy egész népcsoportokat meghatároz a sajátos kultúrája vagy hagyománya. Vannak egyéni kivételek, mindig vannak és mindig léteznek, de a többséget meghatározza. Na most azt hiszem nem is igazából az a döntő kérdés itt, hanem hogy van az, hogy az atyák vétke a fiakban, ugye? Tehát az a döntő kérdés, ami benne van a második parancsolatban is, csak mivel most nem tartozik szorosan a témához, én ezt a részét nem idéztem. Ez semmiképpen sem azt jelenti, hogy... Bocsánat, csak a Bibliámat keresem közben. Köszönöm szépen. Hogy az atyák személyes vétkét azt a fiakban, ugye... kellene megbüntetni. Ezt egy pillanatig sem idézném, hogy a Szentírás hogyan szól erről félreérthetetlenül. A Mózes 5. könyvében, a Mózesi törvényben is megtaláljuk ezt. Mózes 5. könyve 21. fejezet, úgy emlékszem, de majd mindjárt megtalálom a Ezékiel 18 alapján, hogy a fiak ne ölettessenek meg az atyákért. Tehát a bírói törvénykezésben is benne van, hogy 24. fejezet lesz. Igen, 24. Igen, megvan. 24. fejezet, 16. vers. Meg ne ölettessenek az atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyáért. Ki az ő bűnéért halljon meg. Tehát ugye ez nagyon szilárdan benne volt a törvényben, és ugyanígy, ezt már nem is keresem ki, Ezékiel könyve 18. fejezetében ismét és ismét elhangzik, hogy ne, ezt így mondja, ne legyen ez a közmondás köztetek, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásod vele. Így mondja az Isten, kivesztem ezt a közmondást közületek, hanem így mondja, hogy a fiú ne viselje az apa vétkét, és az apa se viselje a fiú vétkét, az igazol legyen az ő igazsága, a gonoszol legyen az ő gonoszsága, amely vétkezik, annak kell meghalnia. És ezt többféle variációban részletezi Ezékiel könyve 18. fejezetében. Tehát akkor a második parancsolatban például mire vonatkozik ez, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban? Ez nem a személyes bűnnek a következményeire vonatkozik, hanem a Jóisten itt tulajdonképpen azt mondja ki, hogy ne várja el tőle azt senki, amit egyébként emberek szeretnének elvárni, hogy az ember él gonoszul így, úgy, amúgy. És akkor a Jóisten mindig jöjjön és tüntesse el a következményeket. Nem azt mondja, az ő elsődleges büntetése a bűnre az, hogy amit vet az ember, azt aratja is, vagyis hagyja az emberi bűn következményeit érvényesülni. Tehát arról a büntetésről van szó, hogyha a fiak Isten gyűlölők, mert ugye azt nagyon fontos, hogy hozzáteszi, megbüntetem harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Tehát csak abban az esetben, ha gyűlölik az Istent, ugye? Tehát megvetik. Akkor azt mondja, ami genetikailag rossz örökség van, ami pedig rossz példaadás által hat rájuk, azok nem fognak elhárulni. Tehát, hogy így mondjam, a bűnnek a legsúlyosabb büntetése a bűn maga. De hát Isten nem fog jönni, hogy rendre egyenként elhárítsa az emberi bűn következményeit. Ő azt az ítéletet érvényesíti a bűn felett, hogy engedi, hogy a bűn beérjen, és megmutassa maga igazi arcát. Tehát nem a személyes bűnöket bünteti meg, hanem a természetesen továbbható következményekről van szó. Jellemző is, hogy azt mondja, harmad és negyed ízig. Ugye körülbelül eddig van az, hogy a genetikai örökség, vagy a rossz példaadás öröksége hat. Ugye szokták mondani, aztán már megtörik az átok, aztán már jön új vonal, de ugye a közvetlen hatások az apáknak és anyáknak a rossz magatartása és rossz lelkülete és rossz példaadása és rossz nevelése a legközvetlenül ugye harmad-negyed ízig hat tovább. Tehát erre vonatkozik a bibliai kijelentés. Tehát egy pillanatra lehet ezzel még mozognom egy kicsit, ugye enged ez a madzag egy picit. Azt hiszem, itt van a... Köszönöm szépen. Itt van benne a táskámban, véletlenül nálam van, úgy emlékszem, megnézem, a Herz kommentár. Nem tudom, ki ismeri ezt a Herz kommentárt. Sajnos nincs itt, a másik táskámban van. Tehát aki esetleg hozzájut, nem olyan nehéz hozzájutni, létezik ez a Herz, a brit birodalom főrabbia kommentárja Mózes 5 könyvéhez. Ugye nagyon érdekes, hogy maguk a zsidók hogy értették. Ugye hát a saját nyelvükön, a saját évszázadokon át követett vallásuk szöveg összefüggésében hogy értették ezeket az ígéket. De a második parancsolatnál, amit én elmondtam, lényegében ugyanezt elmondja Herz is, hogy különbséget kell tenni, ami a személyes bűnnek a közvetlen isteni megbüntetése, az soha nem teszi Isten, hogy az apa vétkét a fián büntesse meg. Igen, amely lélek vétkezik, mondja, annak kell meghalni. Viszont a természetes következmények az a bűnnek a másik büntetése, és azt Isten nem hárítja el. De ha viszont a fiak nem Isten gyűlölik, hanem rögtön folytatja, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, tehát hogyha viszont Isten szeretővé válnak az utódok, akkor az első, a második, a harmadik, a negyedik, bármelyik generációban megtörik ez az átok. Ez csak akkor érvényesül, ha a fiak ugyanúgy elvetik az Istent, és nem hívják őt segítségül. Lehet valakinek akármilyen rossz genetikai öröksége, lehet akármilyen rossz nevelés, akármilyen rossz példa, hogy ha az Istent szereti, mindezek a természetes rossz következmények eltűnnek. És helyébe az isteni áldás lép, az Isten mindent meg tud változtatni. Nem tudom, hogy így érthető-e, vagy van kérdés még. Akkor segítsünk most egy kicsit, hogy mi volt a következő kérdés. Mert nem pont... Igen. Hogy van-e isteni hagyomány? Na most, tehát ha a hagyomány szót a legszorosabb értelművel veszük, ugye, hogy valakire ráhagyni valamit, ugye jogi értelemben is használják, hogy hagyomány, hagyaték. Ott nevezik régiesen a jogban hagyománynak. Tehát ha ilyen értelemben vesszük, hát ugye Isten meghagyta az ő beszédeit, meghagyta az ő parancsolatait, vagy ahogy elhangzott, meghagyta az úrvacsora, vagy a keresztség rendtartását. De ezt a szót erre azért nem használjuk, inkább az isteni elrendelés, közveti isteni elrendelés, mert ugye létezik az emberi hagyomány fogalma, ugye vannak ilyen rögzült kifejezések. Tehát abszolút szó szerinti értelemben persze, hogy van isteni hagyomány, mert Isten emberre hagyta az ő beszédeit, vagy meghagyott rendelkezéseket, de mivel a hagyomány szó le van foglalva, ugye az Isten beszédéhez hozzátett emberi rendelésekre, azért hát megkülönböztetjük, és azt mondjuk, van az isteni kinyilatkoztatás, és van a hagyomány. Igen, melyik volt a következő kérdés? Igen. Igen, ez az apostoli hitvallásra vonatkozott. Ugye az apostoli hitvallás a harmadik századból való, minden valószínűség szerint egész pontos keletkezés idejét nem tudjuk, és önmagában biblikusan nagyon nem kifogásolható a szövege. Mondjuk már egy kicsit mutatkoznak benne ilyen árnyalatbeli problémák a Bibliához képest. Például olyasmi, hogy ugye van a három hitágazat, ugye így szokták mondani. Ugye a teremtést az teljesen az atyának tulajdonítja a megváltást a fiúnak. Ugye a Biblia szerint a teremtés közvetlen megvalósítója is a fiú, a megváltási tervnek a szerzője meg maga az atya. Tehát a Biblia szerint mindhárom isteni szemében van, mind a teremtésben, mind a megváltásban. Tehát ilyen árnyalatbeli problémák vannak az apostoli hitvallásban, de alapvetően helyes. Na most viszont ugye vannak ilyen kis eltérések a itt-ott különböző egyházak gyakorlatában a harmadik hitágazatnál. Ugye ez a harmadik hitágazat, amely a Szentlélek is az egyházra vonatkozik, és ugye itt hangzik el, hogy hiszen ugye az egy szent katolikus anyaszent egyházad, itt hadd mondjam azt, hogy még az anyaszent egyház kifejezés sincs a bibliai szövegben, mert ezt jó is, ha mindenki tudja, meg azt is jó, ha tudjuk, hogy az egyház szó sincs így benne, ahol magyarul, mert azt halljuk, hogy egyház, mi jut eszünk be egy ház, meg ráadásul egyház. Szóval valami intézmény, vagy épület, vagy szervezet, ez jut eszünk be róla. A görög szövegben, az új szövetségben egyetlen egy szó van az egyházra, az eklészia. Ezt is halljuk, ugye eklézsia, ugye így emlegetni. Ugye magyarosan ez viszont azt jelenti, hogy kihívottak, elhívottak közössége. Tehát tulajdonképpen benne van a szóban az, hogy itt az egyházat nem hát valamilyen papi hierarchia alkotja, és nem egy intézmény, és nem egy szervezet, hanem a hívő nép alkotja az egyházat. Az egyszerűen a kihívottak közössége. Ilyen pedig, hogy anyaszent egyház nincs. Ez már csak olyan, ugye a Károly Gáspár fordításába is bekerült, ugye annyira hát berögződött a tudatba, hogy egyház, anyaszent egyház, de ha szó szerint fordítanánk, akkor csak a kihívottak közössége. Ugye hát most már magyarban nem lehet megváltoztatni ez a szót, ugye rögzül, de vigyázzunk, mert szóval az eredeti fogalomban nincsen benne sem a háznak, sem az egynek, sem az anyának a fogalma, még kevésbé a katolikusé. Ugye az sincs benne, az apostoli hitvallás eredeti szövegében nincs benne a katolikus. Ugye azt a római egyház teszi bele. A katolikus ugye tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyetemes. Na most viszont így már ugye a katolikus elnevezéssel, ugye ez rögzült a római katolikus egyházra. Tulajdonképpen így, ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy egy kis ellentmondás is rejlik a névben, hogy római katolikus, mert benne van az, hogy római, és a katolikus meg egyetemes. Ugye? Tehát egy kicsit így magában hordozza ezt az ellentmondást, mert alapvetően ugye a római irányításra, a római hagyományokra épülő, de amely azonban azt az igényt tartja, támasztja, hogy egyetemes. Egyébként a katolikus elnevezés legelőször a 380-ban kibocsátott törvényben jelenik meg, amikor ugye a Konstantin utódcsászárai, Nagy Theodosius és a társai, ők rendelték el, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet, amelyet, és akkor sorolja, hogy Róma püspöke, Alexandria püspöke, stb. Képviselnek, és ezek az apostoli szentségű férfiak, és utána azt mondja, akik így hisznek, azok a katolikus keresztények nevet viselhetik, a többiek, akik elég kemény szavakat használják, eretnekeknek és őrülteknek tekintünk, ugye nem viselhetik az eklézsia, az egyház nevet, hanem és nem nevezhetik úgy gyülekezeteik magukat ennek. Tehát itt először jelenik meg a katolikus név, úgyhogy tulajdonképpen akik a birodalmi egyházhoz tartoztak, ugye tehát az állammal egyesült birodalmi egyházhoz, azok viselhetik a katolikus keresztények nevet, a többiek viszont eklézsiának, egyháznak sem nevezhetik magukat. Igen. Még kinek volna kérdése? Ja, igen. Az apostoli hitvallásnak nem is úgy van, hogy hiszek egy szent katolikus egyházban, hanem úgy van, hogy hiszek egy szent keresztény egyházat. Ez nagyon érdekes, hogy ezt Calvin külön hangsúlyozza az institúciónak, ugye a keresztény tanítás rendszere című híres művének az egyik utolsó kiadásában, külön hangsúlyozza és azt mondja, hogy nem így helyes, hogy hiszek az egyházban, mert azt mondja, egyedül csak Krisztusban szabad hinni, hanem így helyes, hogy egyházat hiszem. Hiszem az egyházat, de nem hiszek az egyházban. Ugye ott ugye latinul idézték többnyire az apostoli hitvallást, és ő mondta, az in prepozíció nem helyes, mert nem az egyházban hiszek, hanem az egyházat hisszük. De hinni csak Jézus Krisztusban, Isten fiában szabad. Tehát az ön értelmezését Calvin csak maximálisan megerősítette. Még az is benne volt, hogy egyeztethető ez össze azzal, hogy ha ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Természetesen az egyháznak megvan a helye és megvan a maga jelentősége. Tehát amikor ugye hangsúlyoztuk, hogy személyesítés, független és igazságos gondolkozás, ez nem azt jelenti, hogy a keresztény közösségnek nincs szerepe vagy helye. csak hogy, akkor pontosan ezt mondja a Biblia, hogy kihívott a közössége, és ez az ige is, hogy ketten, hárman, összesen én ott vagyok közöttük, tehát a tekintély Krisztus. Egyébként ez éppen a következő, ahhoz két hétre következő témát érinti, hogy tulajdonképpen, ugye én nem tudom, most ezeket én kaptam ezeket a címeket, és hát nincs is annyi időm Reisinger Jánossal konzultálni, hogy ő pontosan mire gondolt. Eddig még azt mondta, hogy mindig szorgalmasan meghallgatja a kazettákat, és akkor mindig visszajelzi nekem, hogy körülbelül azt értettem, amit ő akart mondani. Hát most éppen Gyulán van gyógykezelése még, úgyhogy hogy telefonon elérhetetlen, úgyhogy nem fogok tudni addig rákérdezni, hogy ő mit értett. Hát én minden este úgy értelmezem ezt a témát, hogy ez arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen hogyan értelmezzük magának az egyháznak a fogalmát. Szóval az Ó és Új Szövetségi Egyház fogalma is, és a másik, a római típusú egyház értelmezés. Ugye nem ugyanaz, amiről ma beszéltünk, hanem igazából az egyház főségnek a kérdése az, ami úgy gondolom itt kidomborodik ennél a témánál. Hát persze létezett, ugye, olyan értelemben, hogy a testi leszármazás szerint, ugye, az Isten, ugye, de az viszont nem egy, az tényleg népegyház volt, tehát nem a hitben önkéntes választás szerint népegyház volt, de hát nem akarok elébe vágni a következő témának, jó? Van-e valami kérdés, amiről elfeledkeztem, ami elhangzott, és nem válaszoltunk rá? Ami, tehát az volt a kérdés, hogy az Ószövetségben volt nagyon sok rendelés, és ezek vonatkoznak-e ránk, vagy nem? De most amiket Isten Mózes által adott, ugye, ami a tíz parancsolaton kívül is egy sereg rendelkezés volt, azok Istentől adott rendelkezések voltak. De nagy részük jellegénől fogva időleges volt. Ezt például így mondja a zsidókhoz írt levélben, szó szerint így kimondja, hogy Izraelnek adott Isten olyan törvényeket, amelyek testi rendszabályok voltak, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ugye a Jóisten az Ószövetség átmeneti, nem végleges jellegét eleve kijelentette azzal, amikor például Jeremiás által azt mondta, hogy eljönnek a napok, amikor új szövetséget kötök Izrael házával, nem a ma szövetség szerint, amelyet kötöttem velük a Sínai hegynél. Tehát Isten eleve érzékeltette azt, hogy ez egy átmeneti, egy előkészítő jellegű szövetség, amelyben vannak nem örök érvényű isteni, de nem örök érvényű rendelések, hanem amelyek csak Izrael sajátos, nevelő célzatúak, így is mondja a Biblia, pedagógus törvények. És itt mindjárt utalnék is rá, hogy milyen természetűek voltak ezek még röviden. A zsidókhoz írt levélben mondja, hogy amelyek testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Pillanat. Azt hiszem a 10. vagy a 9. fejezetben van, csak most itt nem esik rá a szemem. Mindegy, hát majd valaki utána nézít, megtalálja. Ez a lényeg, hogy testi rendszabályok, amelyek a megjobbulás idejéig kötelezőek. Ja, meg is van. Nem, 9. fejezet, 10. vers, mert benne van a 10, csak az a vers. Tehát azt mondja, csak is ételekkel, meg italokkal, és különböző mosakodásokkal, amelyek testi rendszabályok a megjobbulás idejéig kötelezőek. Na most például mit tartoztak ide? Ebből kiderül az úgynevezett tisztasági törvények Izraelben. Nagyon sokfélék voltak ezek a tisztasági rendszabályok. Például volt ilyen közöttük, hogyha valaki halottal érintkezik, mosódjék meg, mert tisztátalan. Na, például ennek mi volt az értelme? Az volt az értelme, hogy a Izrael körül az összes nép, ugye a különböző pogány vallásokat követte, amelyekben mind óriási magas fokon volt a halott kultusz. És hogy a Jóisten távol tartsa őket, ugye ne felejtsük el, itt nem egy személyes megtérés alapján álló nép volt, hanem egy testi leszármazás szerinti nép, amelyek ott voltak a pogányság tengerében, és ugye örökké kísértette is őket, örökké bele is csúsztak ezekbe a dolgokba, és Istennél ez egy ilyen kulcs szó volt, hogy tisztátalan, ugye? Hogy valami nagyon erőteljesen távol tartsa őket. Tehát például egy izraelita az nem csinált halott kultusz, mert ő azt tanulta, hogy a halál, mint a bűn következménye önmagában tisztátalan. De nem azért, mintha tényleg tisztátalan lenne, ugye? Hanem a Jóisten ezzel a radikális testi rendszabállyal, vagy pedagógus törvényel, vagy nevelő célzatú törvényel akarta az izraelitákat távol tartani a pogányoknak a halott kultuszától. Akkor voltak ilyen nemi élettel kapcsolatos tisztásági törvények. amelyek megint, ha valaki jól meggondolja, rájön tulajdonképpen, hogy nagyon bölcs isteni rendelkezések voltak, mert körülöttük telő volt minden ilyen termékenységi kultuszokkal is, ugye, amelyekkel ilyen kultikus paráznaság is létezett a különböző pogány vallásokban. És a Jóisten ezektől is távol akarta őket tartani, és azt is meg akarta nekik mutatni, hogy az embernek az élet ezen a területén is az önzését le kell vetkőzni, és tisztaságra is, és az isteni törvény megvalósítására kell törekednie. Tehát sok egyebet mondhatnánk, vagy például a leprásoknál, ugye szintén, hogy a Jóisten ezzel szűrte ki mondjuk a lepra terjedését, ugye, hogy tehát ezek isteni rendelkezések voltak, de időlegesek. És eleve nyilvánvaló volt, és eleve megmondatott, hogy időlegesek. Amit viszont aztán később ugye a rabbik kiépítettek, a rengeteg rabbinikus rendszabály, azok már nem isteni rend.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Derzsi Sándor, tudom, itt jársz. Tudom, itt jársz most is közöttünk, hol a legsebzőbb a világ. Itt jársz simogató szelíden, s mégis nem is néz senki rád. Mégis tovább sikoltja átkát fertőjét, szennyét a nyomor, mégis fagyos a szív, s a lélek, még most is jéghideg, komor. Fagyos lelkek honába jöttél, havas mezőkön, jégúton, lépkedsz jóságfehér ruhádban, hogy dideregheksz, Jézusom? Fázol, tudom, áldó kezedben a béke ága megremeg, s fázós hangon kérsz bebocsátást, viszonzó jóság meleget. Nézd, engem is utadra zártak, vízhangtalan lélegzenék, fehér ruhám már szürke, ványat, mord árnyasan megyek feléd. De rám ismersz, a kincseimben könnyűid, másaid leled, nyújtsd hát-e kietlen magány felém áll.

Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szeretnék szólni néhány gondolatot, mégpedig azzal szeretnélek benneteket a jó Isten felé fordítani, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy az Isten azért alkotott ilyen csodálatos világot, hogy nektek örömet okozzon, és nekünk felnőtteknek is. Mi most a szombatiskolai tanulmány során egy olyan történetet tanultunk, amit ti is jól ismertek, ez a Bálám-Szamara történet. Ugye ismeritek, hogy milyen kegyetlen volt Bálám próféta ezzel a Szamárral, hogy ütötte, verte, pedig a Szamár jót akart neki, az életét mentette meg. Ezért tényleg azt arra szeretnélek benneteket bátorítani, hogy szeressétek az állatokat is, amit az Isten teremtett, mert ezzel örömet akar szerezni nekünk. Persze vannak olyan állatok, akik kifejezetten könnyen szerethetővé teszik magukat. Én most egy ilyen kis állatról szeretnék néhány szót szólni nektek, aztán majd egy képet is kaptok erről a kis állatról, mégpedig egy piciről, tehát egy kis csemetéről. Ez az állat megtalálható kertekben, ligetekben, meg nagyon sok helyen, biztos, hogy ti is találkoztatok már vele. Igaz, hogy most már nem, mert október körül, mikor jön a hideg, akkor megkeresi magának a kis búvóhelyét, betakarja magát levelekkel, meg mindenféle dologgal, és ott téli álmot alszik egészen a tavaszig. Ez a sündisznó. A sünöcske nagyon aranyos kis állat, és nagyon kíváncsi. Én katonasság alatt őrségbe voltam éjjel, ott rendszeresen Csongrádon voltam katona, és ott rendszeresen találkoztam egy sünnel. Nem tudom, hogy ugyanazzal vagy másikkal, de mindig az őrhelyemen, ahol mentem, ezzel töltöttem el a 2 órát. Látták volna ezt a főnökeim, biztos, hogy mondtak volna ezt-azt. De olyan aranyos volt, egy kicsit közelebb mentem hozzá, rögtön összehúzta magát, hozzá se lehetett érni, tüskéi kifele álltak. Aztán, hogyha egy kicsit úgy elcsöndesedtem, csöndbe voltam, levegőt is alig vettem, és csak kidugta az orrát, körülnézett, akkor megint oda nyúltam a tüskéhez, már megint össze tekeredett. És úgy figyeltem, ahogy úgy próbálja össze.

szedni magának a kis bogarakat, meg apró kis élőlényeket, amivel táplálkozott, hogy hát időnként annyira kíváncsi volt, tehát nem bírta ki, hogy közben ne jöjjön oda, ahol már találkoztunk a múltkor is. Láttam, hogy a kíváncsiság az majd megöli, és akkor megy tovább. Aztán érdemes azon is elgondolkodni, hogy ez a kis állatka, hát hogyan szüli meg a kicsinyét? Hát ilyen tüskés kis jószágot megszülni, hát össze-vissza böködni az édesanyát az a kis jószág. Mit gondoltok, hogy szüli meg? Nagyon egyszerű a megoldás. Amikor megszületik egy kis sündisznó, akkor még nincsenek tüskéi. Az egész egy kis gömbölyeg, és olyan apró kis szőrök vannak benne, de néhány nap alatt ezek a szőrök így megnőnek, a vége megkeményedik, és már kész is a tüske. Úgyhogy aztán a macskák sem merik bántani a sündisznót, mert hát az nagyon kellemetlen, hogyha valaki találkozik egy behúzózkodott sündisznóval, mert bök rendesen a tüskéje. Hát most meg is kérem a segítőtársamat, hogy adjon nektek egy kis képet. Ez egy kis gyermeksündisznó, egy pár hetes gyermeksündisznó, egy férfi tenyerében van lefényképezve. Tehát itt is látni, hogy ezek a kicsinyek mennyire aranyosak tudnak lenni, mennyire kedvesek tudnak lenni. Isten nem véletlenül így alkotta meg az egész földet, az élővilágot, az állatokat is és az embereket is, hogy amikor megszületik egy újabb kis csemete, hú, lehet, hogy nem lesz elég a kép, talán elég lesz majd. Utólag pótoljuk, hogyha nem lesz elég. Éppen elég, nagyszerű, jól van. Örülök neki. Ezért is mondja nekünk felnőtteknek is Jézus, hogy amíg olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, bizony meg nem láthatjátok az Istennek országát. Bizony a kisgyermekekben, de a kis sündisznóban is még tele van kíváncsisággal, nyitottsággal a kis élőlény, és kellene, hogy mi felnőttek is ilyenek legyünk, hogy nyitottak, és hát mások felé is jó indulatúak. Még a sündisznóról azt elfelejtettem mondani, hogy azon kívül, hogy elhárítsa a fenyegetéseket, és elhárítsa a ragadozókat magától, mind gondoltok, miért is van tüskéje ennek a kis állatnak? Na, tudod miért? Na, mondjátok. Tehát hát azt mondom, hogy azon kívül, hogy megvédje magát, még mire jó ez a tüske? Mondjad? Tessék? Hát védekezzen, hát mindegyikötök ugyanazt mondja. Mondjad? Hátán az ennivalót? Hát én még olyat nem nagyon láttam, hogy vitte a hátán. Lehet. Igen? Látjátok, milyen tudatlan vagyok? Jó. Bocsánat, ezt nem tudtam, ezt az információt. Akkor egy harmadikat mondanék, hogy mire jó még a tüske. Rettentő kíváncsi a kis sündisznó, még kíváncsibb, mint az idősebb sündisznó, és amikor valahonnan lebukik, gurul egyet, mit csinál? Összegömbölyödik, és semmi baja nem lesz. Mert a tüske felfogja az ütést. De hát látod, ezt én se tudtam, hogy a hátán viszi az ennivalót. Most én is tanultam tőletek valamit. Most rátérve a felnőtteknek szóló gondolatra, megkérlek benneteket, hogy menjetek a helyetekre. És amikor ezt a kis képet előveszitek, akkor ne csak a sündisznónak örüljetek, hanem annak, hogy az Isten ennyire szeret benneteket, hogy ilyen kis állatkával is örömet akar okozni nektek. Ugye sokszor szoktuk is mondani, amikor az embert valami sérelem vagy hirtelen bántalom éri, akkor sündisznó állásba gabajodik az ember, hogy nehogy véletlenül bántás érje. De aztán, ahogy haladunk előre a történelemben, azt hiszem gyermekek, felnőttek egyaránt látjuk, hogy bizony egyre több olyan fenyegetés vesz körül bennünket, amikor hiába gubódzunk be és hiába mutogatjuk ki a tüskéinket, nem fogunk tudni védekezni. Itt vannak a járványok, itt vannak a politikai események, itt van az ökológiai válság. Minden, ahogy meg van írva a proféciában, mint az áradat fenyeget bennünket, hogy mielőtt Jézus másodszor eljönne, még alaposan megrostálja az emberiséget. Most a szombatiskolában, ebben a negyedévben Izrael lázongásairól tanulunk, amikor a pusztai vándorlás 40 éve alatt a Vöröstengeren keresztül kiszabadított népet az Istennek alaposan meg kellett rostálnia. Mire letelik a 40 év, Mózes halála után, immár Józsué vezetésével, ott állnak a Jordán partján.
Már valóban csak egy karnyújtásnyira van tőlük az Isten országa, az ígéret földje. Igaz, hogy most sokkal rosszabb pozícióban vannak, mint amikor Kádesnél a kémeket küldték át, és bemehettek volna elfoglalni a földet, hiszen a 600 ezer fegyveresből mindösszesen 40 ezer fegyveres maradt. Ez elenyészően kevés. Megrostált népről van szó, hiszen amikor a Jordánon átkelnek, akkor már senki nem hibázott. Tudjuk, hamarosan megint következik majd Ákán bűne, ugye Jerikó ostrománál, de az átkelésnél senki nem hibázott. Senki nem csinált olyan dolgot, amit nem engedett meg az Isten. Megrostált népről van szó, előtte vagyunk alaposan még a rostálásnak, de számunkra is példa lehet a Jordánon való átkelés, mert sok értelemben ez a párhuzam segítség és bátorítás lehet nekünk, amikor látjuk a körülmények egyre fenyegetőbb voltát. Ezért kérlek benneteket, hogy nyissátok meg a Szentírást Józsué könyvénél. Józsué könyve 3. fejezetében fogom olvasni az első 6 verset, majd a 13-tól a 17-ig. Tehát Józsué könyve 3. fejezetében az első verstől a 6-ig olvasom, majd utána a 13-tól tovább. Felkelt azért Józsué jó reggel, és elindultak Sittimből, és eljutának a Jordánhoz, ő és Izrael fiai minnyájan, és megháltak ott, mielőtt által mentek volna. Lőn pedig 3 nap múlva, hogy átmentek a vezérek a táboron, és parancsoltak a népnek mondván, mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti isteneteknek frigyládáját, és a Lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák azt, ti is induljatok meg a ti helyetekről, és menjetek utána. Csak hogy legyen köztetek, és a között, mint egy 2000 sínnyi távolság, közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ezelőtt. Józsué pedig mondta a népnek, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. A papoknak is szólott Józsué mondván, vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvevén azért a frigyládát, mentek a nép előtt. És mihelyt megnyugodtak majd a Jordán vizében a papok lábai, akik az Úrnak, az egész földnek urának ládáját hordozák, a Jordán vize ketté szakad, és a felülről aláfolyó víz megállott egy rakásban. És lőn, hogy amint megindul a nép az ő sátraiból, hogy átmenjen a Jordánon, és a papok a frigyládának hordozója a nép előtt, és amint a láda hordozója a Jordánhoz jutottak, és a láda hordozó papok belemártották lábaikat a víznek szélébe, Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve volt minden ő partjai felett, megállott a víz, amely felülről folyt alá, és állott egy rakásban nagy messzire Ádám városánál, amely Cartán mellett van, volt, a puszta tenger, a sós tenger felé aláfolyó víz pedig egészen elfutott, és által ment a nép Jerikó előtt. A papok pedig, az Úr frigyládának hordozói, ott állának a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, míg az egész nép teljesen által ment a Jordánon. És korábban még Józsué azt az utasítást adja Isten sugallatára az embereknek, illetőleg a papoknak, hogy nem csak a lárda hordozó papoknak kellett a láda mellett menni, illetve hát vinni a ládát, hanem az összes papnak szorosan a láda mellett kellett állniuk. És én ezt szeretném, ezt a mozzanatot szeretném segítségül hívni magunkra vonatkoztatva. Miről is van itt szó? Tehát a nép többi részét tekintsük úgy, hogy ők még nem papok. Most ne bonyolódjunk bele ebbe, hogy Izraelnél hogyan volt, hogyan nem volt, hanem inkább az új szövetségi megfelelőjét nézzük meg ennek. Aki szövetséget kötött az Úrral, Péter apostol, mit mond azokról az emberekről? Ti mindnyájan papok vagytok. Tehát a nép, a papok, akik már szövetséget kötöttek az Úrral, akik képviselik az Isten dolgait,
akik bizonyos értelemben közvetítők a tömegek és az Isten között, azoknak egész szorosan kellett a Fridláda mellett állni. Nem volt veszélytelen vállalkozás, tehát nem csak annak a négynek, aki vitte a Fridládát, hanem az összes többinek is. Elég félelmetes lehetett, nem? Hogy a háborgó megáradt folyó, ahogy megálltott, és aztán torlódott fel a víz. És a Fridláda, ami tartalmazta az Isten törvényét, az megállította a víz sodrását. A széles tömegeknek, a gyermekeknek, az asszonyoknak, a felnőtteknek, a betegeknek, az öregeknek, illetve hát öregek nem voltak köztük, bocsánat, mert ez mind meghalt a pusztában, ugye a 40 évvel korábbi lázadás miatt, azoknak pedig egy jóval biztonságosabb helyen, majdnem egy kilométerrel lejjebb kellett a már kiszáradt Jordánon keresztül menni. Miért is van ennek tanítása a mi számunkra? Közeled az áradás, és látjuk, hogy egyre több víz lesz, és mindent elsodor. Át kell kelnünk, mert már csak egy karnyújtásnyira van az Isten országa. Meg lehetne állítani a Jordánt. Hát ma már olyan magas képzettsége van az embereknek, és olyan zseniális találmányaik vannak, egy vasbeton védőgáttal, nem? Amikor vissza akarjuk tartani a Jordán áradását, akkor készítünk vasbeton védőgátat, hogy hát, ha visszatartja a vizet. Aztán a másik dolog, hogy én ugyan pap vagyok, de most mi lesz azokkal a szegényekkel, akik egy kilométerrel allébb kell, hogy átmenjenek, akik még nem ismerik meg az Isten törvényét. Hát lehetséges, hogy nem szabadna nekem ennyire közel lennem a ládához, hanem inkább őhozzájuk leszek közel, hogy őket segítsem át a másik oldalra. Mi ennek a megfelelője napjainkban? A vasbeton védőgát, ami egyébként az égvilágon semmit nem ér, mert el fogja sodorni a víz, az az a szemlélet, amikor emberek, akik szövetséget kötöttek az Istennel, tudják, hogy milyen események következnek be, de ők emberi megoldásokkal akarják késleltetni az eseményeket. Ez vasbeton védőgát, semmit nem ér. Mi az, ami visszatartja a víz áradását és elsodró sodrását? Egészen közel a törvényhez. Egészen közel a törvényhez. Nem távolságtartással a törvénnyel. Tudom, itt már említettem ezt a kérdést. Ez a törvénykérdés mindig nagyon gyanús. És amikor valakik a törvényről gondolkodnak vagy beszélnek, akkor igen hamar megkapják a jelzőt, hogy ez törvényeskedés. Ne felejtsük el, hogy a törvényeskedés az valami egészen más. A törvényeskedés az az a szemlélet, amit Máté 15. fejezetéből, illetőleg a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben a Máté 7. fejezetéhez írt Ellen White megjegyzéseiből érthetünk meg. A törvényeskedés az, amikor emberek önerőből akarják megtartani az Isten törvényét, sőt, mindinkább másokra nézve érzik kötelezőnek az Isten törvényét, és emiatt különféle szabályokat és törvényeket hoznak, hogy az Isten törvényét nehogy áthágják. Ez a törvényeskedés. De a törvény betű szerinti hitáltali megtartása az nem lehet törvényeskedés, mert akkor a legnagyobb törvényeskedő mégiscsak Jézus Krisztus volt. Hiszen ő a törvényt dicsőségessé és naggyá tette. Tehát bizony azt kell meglátnunk a Jordánon való átkelésnél, hogy nekünk nem túlélnünk kell ezt a válságot, ami előttünk van, vagy amiben már benne vagyunk, hanem készen kell lennünk. És ez a készenlét, ez nem áll másból, mint hogy keressük meg a törvény közelségét, természetesen hitáltal, természetesen Jézus példája nyomán, hogy hasson ránk Jézus élete, hasson ránk az a szemlélet, ami Jézusra volt jellemző. Ellen Goldwhite a Nagyorvos lábnyomában című könyvében olvasok egy fejezetet, egy fejezetből néhány gondolatot, a Segítség a hétköznapokban a fejezet címe, illetőleg a fejezet fő címe pedig az, hogy Isten szolgájának szükséglete. Itt a következőt olvasom. Néhány nagyon egyszerű gondolat egyébként. Minden ékes szólásnál ékesebben beszél az igaz, őszinte keresztény, csendes, következetes, tiszta élete.
Az ember nagyobb befolyást áraszt a lényével, mint azzal, amit mond. A Jézushoz küldött szolgák azzal a hírrel jöttek vissza, hogy soha ember nem szólt úgy, mint ő. Ennek az oka az volt, hogy soha ember nem élt úgy, mint ő. Ha másként élt volna, mint ahogyan élt, nem tudott volna úgy beszélni, ahogyan beszélt. Mondtam, egyszerű gondolat. De ez az, ami kellene, hogy jellemző legyen ránk, hogy mi akarjunk úgy élni, ahogyan Jézus élt. Hasson ránk a példája. Majd aztán szeretnék több gondolatot is hozzáfűzni ahhoz, hogy nekünk nem szabadna megrémülnünk attól a gondolattól, hogy amiképpen Jézus betöltötte a törvényt példamutató életével itt ezen a földön, és a helyettünk elszenvedett áldozati halálával pedig megadta a lehetőséget nekünk, hogy mi is a törvény dicsőségessé és nagyját tegyük, hogy ennek milyen gyakorlati tanácsai, lépései vannak az igében. De előtte még a másik rossz megoldásról is szeretnék néhány szót szólni, ami nagyon sokszor megkísért bennünket is, a legjobb szándékkal is. Hogy mikor nekünk is olyan irdatlan nehéz az Isten törvényével bánnunk, nekünk is nehéz megtartani még egy közönséges szombatünneplést is, pedig hát már mennyire természetessé vált sokunk életében. És mi is hányszor és hányszor követjük el a szeretetlenség törvényét, mert nem ügyeltünk annyira magunkra, nem imádkoztunk eléggé, nem becsültük eléggé súlyosnak azt az önzést, vagy azt az önérzetet, ami újra és újra lángra kap a mi lelkünkben. Ugye tegye föl a kezét az, aki még soha nem sértődött meg. Most ezt nem gondoltam komolyan, ezt a kérdést. Szóval azt hiszem, hogy mindnyájan küszködünk és kínlódunk a törvénnyel való viszonyunkkal, és amikor rátekintünk azokra a tömegekre, akiket lekábítottak, becsaptak, elszédítettek, mert Sátán mindenáron azt akarja mondani, hogy a törvény az már nem kötelező, és akkor mi történik? Ezek az emberek meg hát mennyivel nehezebben fogják összhangba hozni az életüket a törvénnyel. És ennek érdekében megpróbálunk egy kicsit úgy csinálni, mintha mi sem lennénk annyira összhangban a törvénnyel. Persze emögött nem ez a jó indulat van, megjegyzem. Emögött a kényelem szeretet, az én szeretet, és tulajdonképpen az engedetlenség gondolata van. Mindig ezt tette tönkre a keresztény egyházakat egyébként. Érdekes, hogy Jelenések könyve éppen Bálám prófétára hivatkozik, amikor eltorzul a kereszténység. Emlékszünk rá, ugye a harmadik történelmi korszakban, amikor Bálám tanácsát azonosítja azzal a bizonyos tanáccsal, amikor Nagy Konstantin idejében eltorzult a kereszténység. Amikor a pogányok kedvére picit lazítottak az Isten törvényén, történetesen éppen a negyedik parancsolatot lazították a leginkább. Ezért a mai szombatiskolai tanulmányból is kiemeltem egy-két mondatot, amikor a Pátriárkek és Proféták című írásban a szombatiskolánk 119. oldalán a következőket olvassuk. E világ istene megvakította a hitetlenek elméit. Hány ilyen elvakult ember van? Rohannak a tiltott utakon, áthágják Isten törvényét, és nem veszik észre, hogy Isten és angyalai ellenük vannak. Bálámhoz hasonlóan dühösek arra, aki a romlásukat akarja megakadályozni. Persze Bálámnál tudjuk, hogy nagyon szennyes indítékok voltak. Itt pedig én beszéltem jó szándékú engedékenységről vagy elvtelenségről, de a kettő között nincs túl nagy különbség. Mert a tömegek 1 kilométerre a ládától bátrabban lépnek a Jordánba, ha látják, hogy ott áll jelentős mennyiségű pap egészen szorosan a láda közelében. Nagyobb bátorságot kapnak, hogy az Isten vezetését elnyerjék. Az Isten más emberek megmentése érdekében sem szentesíti a legkisebb törvényszegést sem. Törvényszegéssel, engedetlenséggel senkit nem fogunk megnyerni annak, hogy keresse meg az útját, módját az engedelmességnek. De most visszatérve
Visszatérve erre a bizonyos dologra, igen, még talán még egy mondatot engedjetek meg. Ha valaki valóban ragaszkodik az Isten szeretetéhez, és az Isten szeretete valóban felindította az ő szívét, hogy ő nem teheti meg, hogy az Isten törvényét semmibe vegye, vagy könnyen vegye, azért, mert tudja, hogy az ő bűnei micsoda iszonyatos szenvedést okoztak Jézusnak, az ilyen ember következetesen igyekszik a törvénnyel összhangban élő életet élni. Most ezért családtagoktól, ismerősöktől, rokonoktól nagyon hamar megkapja, hogy te törvényeskedő vagy, te szívtelen vagy, te kegyetlen vagy, te nem tudsz örülni semminek, te az egész emberiség ellensége vagy. De tudjátok, hogy egy-egy elfű kitartás a szombat mellett, a család mellett, az élvezetekkel szemben hány és hány embernek fog erőt adni, hogy amikor majd halálos fenyegetéssel fenyegetik az emberiséget, hogy akkor a fafejűnek gondolt hívő embert példának fogják maguk előtt látni, és azt mondják, ha ő is megtette, akkor én is megteszem. Hányan és hányan fognak erőt kapni attól, hogy mi kitartunk az Isten melletti hűségben és az engedelmességben. De hát elismerem, nem könnyű. Bár ezt a szavam hamarosan szeretném visszavonni. Hogy elismerem, nem könnyű az Isten törvényének engedelmeskedni, illetőleg azt mondom, valóban nem könnyű Isten törvényének engedelmeskedni, nem könnyű egyáltalán, sőt, egyenesen lehetetlen. Egyedül lehetetlen. Saját erőből lehetetlen. Még ha még oly példát mutatnak is nekem emberek, csoportok, egyházak, prédikátorok, akkor is lehetetlen. Krisztus nélkül lehetetlen, de Istennel együtt lehetséges. Hadd olvassak fel nektek két igét, amelyik egyértelműen azt bizonyítja, hogy nem nehéz, hanem egyenesen könnyű az Isten törvényét dicsőségessé tenni. Az egyik ige Máté evangélium a 11. fejezetének a végén olvasható, amikor Jézus a következőket mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Olvasom a Máté evangélium a 11. fejezetének 28. versétől. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Érdekes, Jézus itt azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, mert az én igám, ami egyébként egy megalázó szerszám, hiszen a barmoknak a nyakába szokták akasztani az igát, hogy ezzel könnyebben húzzák a terhet, de egyúttal rákényszerítik azt az állatot, hogy cipelje a terhet. És ez megalázó, és nehéz. Mert Jézus azt mondja, ez gyönyörűséges, és könnyű. És Jézusnak milyen volt? Jézusnak milyen volt az igát fölvennie? Gyönyörűséges volt, vagy nem? Attól függ, honnan nézzük. Amikor János evangéliumát olvassuk, és Jézus nem egyszer, nem kétszer elmondja, hogy neki mekkora öröme van abban, hogy a mennyei atya akaratát cselekszi, akkor azt kell mondanunk, hogy gyönyörűséges volt. Ha megnézzük a 4 evangélium írását egybevetve, és megszámoljuk, hogy az evangélisták hányszor emlékeznek meg arról, hogy Jézus sírt volna, akkor azt látjuk, hogy mindösszesen 3-szor jegyzi meg az evangélium, mind a 4, hogy Jézus sírt. Egyszer Lázár sírjánál, egyszer, amikor Jeruzsálemet síratta, egyszer pedig a Gecsemáné kertben. Tehát az előtérben úgy néz ki, hogy Jézusnak könnyű volt és gyönyörűséges az atya iránti engedelmesség. És a háttér, azt mondja a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében Pál apostol, ki az ő testének napjaiban esedezéssel és könyörgéssel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Naponta úgy sírt Jézus, hogy azt senki nem látta.
Ha ezt a sírást mi megtesszük, a többi már könnyű lesz, és gyönyörűséges. Akkor már nem is fogunk tudni más tenni, mint amit Jézus tett. Hiszen Jézus is, amikor a kereszten átélte azt az iszonyatos szenvedést, hogy a törvény dicsőségessé tegye, hogy a törvény büntetlenül a törvényáthágás ne maradhasson, ezért elszenvedte helyettünk és értünk a bűn büntetését, és az utolsó órákban Jézus azt élte át, hogy lehet, hogy az Atya annyira gyűlöli a bűnt, hogy őt föl sem támaszthatja, hogy minket megmenthessen. De az utolsó percekben, amikor felkiált éppen, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, és aztán mondja a többi gondolatot is, hogy beteljesedett, Atyám, a te kezedbe ajánlom az én életemet, ezek alatt a gondolatok alatt Jézus ismét ráérzett arra, hogy ő nem is tehet mást, mint hogy az Atyával megbeszélt dolgokat végigviszi. Ő nem akarta, hogy az Atya szenvedése és fájdalma, amit egész eddig viselt Jézussal együtt, értünk, ez hiába való legyen, azzal, hogy ő nem viszi véghez a megváltást. Az Atya iránti engedelmesség végül is győzelemre vitte Jézus küzdelmét. És mi adott ehhez erőt Jézusnak? Hogy látta, hogy akik megértik ezt a hatalmas küzdelmet, és látta, hogy akik megértik, hogy milyen szörnyű a bűn az Isten szemében, azok ugyanezt a győzelmet elérik, és ugyanígy dicsőségessé teszik a törvényt. Ézsaiás könyve tel is tele van a Messiásról szóló, gyönyörűbbnél gyönyörűbb jövendőlésekről. Ezekből szeretnék egyet felolvasni a 42. fejezetben, amelyik talán gyakorlati tanáccsal is szolgál nekünk, hogy hogyan is viselkedjünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amikor az egész világ igyekszik könnyen venni az Isten törvényét. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, olvasom Ézsaiás 42. fejezetének első versétől. Az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepet nádat nem törel, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. Figyeljük meg, mennyire véges végig jellemző volt Jézus földi életére ez a profécia. Ő nem tört el a megrepet nádat. Ő nem oltotta ki a pislogó gyertya belet. Ő mindent megtett a bűneiben vergődő emberért. Csak egyet nem tett meg, hogy a törvényt félretette volna. Ezt nem tette meg. A törvényt mindazáltal igazán jelentette meg. Hogy tudta ezt megtenni Jézus? Hiszen arról írnak az írások, hogy Jézus egészen olyan lett, mint mi. Igaz, hogy Isten fia volt, de isteni hatalmától, isteni lehetőségeitől ő teljesen megüresítette magát. Ő benne semmi nem volt, ami őt az Istennel egyenlővé tette volna. Végig emberként, az emberi élet lehetőségei korláta között küzdötte végig ezt a nem akármilyen életet, és így győzött, még a keresztfán is. Hogyan nem tört el a megrepet nádat? Honnan tudta, hogy hol van a repedés azon a nádszálon? Honnan tudta, hogy melyik embernek mi a legnagyobb problémája? Emlékszünk rá, vérfolyásos asszony, meg farizeusok gondolkodása, számtalan eset van, amikor Jézus azonnal tudta, hogy mi forog a fejében. És azonnal tudta, hogy mit szóljon. Azonnal tudta, amikor farizeusok, vámszedők együtt vették körül, hogy most kell elmondani az elveszett drakma, elveszett juh és az elveszett fiú példázatát, hogy mindkettőre hatással legyen. Mindig tudta, hogy kinek mit mondjon, és mindig tudta, hogy az Isten dicsőségére, a törvényre hogyan tudja irányítani az emberek figyelmét. Hogyan tudta ezt megtenni Jézus? Ezt olvasom, lelkemet adtam ő belé. Jézus nem azért győzött, mert Isten fia volt, hanem azért, mert az Isten szent lelkének semmilyen akadályt nem támasztott. Nem hivatkozott körülményekre, nem hivatkozott fenyegetésekre, pedig Sátán és az összes angyal el akarta pusztítani. Nem hivatkozott semmire, csak arra, amire mi is hivatkozhatunk, az igére és az Isten szeretetére. És az Isten szent lelke volt az, aki Jézusban a csodákat véghez vitte.
aki Jézusnak az értelmét irányította, aki Jézusnak az egész lényét úgy vezette, hogy teljesen győzelemre vitte az életét. Gyakorlati tanácsként hadd olvassam még a 19. verstől is. Kicsoda vak, ha nem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok. Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Fülei nyitvág, de nem hall. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt naggyá teszi és dicsőségessé. Érdekes ez a megállapítás Jézusról proféciaként, hogy kicsoda vak, mint az én szolgám. Ezt a vakságot jó lenne megtanulni nekünk is. Ezt a szelektív süketséget. Lássuk meg a bűnt magunkban, és ne a másikban. Tegyük vakká magunkat, amikor a testvérünk bűnét látjuk. Először keressük meg a megoldást, hogy hogyan tudjuk felhívni a figyelmét, hogy hol tér el az igéhez képest. És ne rögtön a felsőbbrendűségi érzésből és tudatból igazítsuk ki az ilyen téveigőt. Segítsük egymást, hogy merjünk odaállni szorosan a Fridláda mellé. Visszatérve Jézus kijelentésére, hogy ha mi felvesszük az ő igáját, ha mi megtanuljuk az ő alázatos mi voltát, ha mi megtanuljuk az ő szelídségét, és erre törekszünk, hogy nem a másik bűnével szemben akarunk elsöprő diadalt akar aratni az igazság nagy fegyvereseként, hanem mindig tudjuk, hogy az a másik hol van, és azt is tudom, hogy én hol vagyok. De ugyanakkor, ha kötelességem a figyelmeztetés, akkor szó szerint nem alszok addig, amíg imában meg nem tudom, hogy mit tegyek, és mit ne tegyek azért, aki nem is látja a bűnét. De van egy másik ige is, amit ígértem, hogy szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban, hogy vajon nehéz nekünk a törvénnyel összhangba jutni, vagy nem. Ez pedig az apostolok cselekedeteiben, amikor Pál maga mondja el a megtérése történetét a király előtt, a 26. fejezetben, Agrippa király előtt a következőket mondja. A 13. verstől olvasom a 26. fejezetben. Délben láttam az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem, és azokat, akik velem együtt haladtak. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, amely én hozzám szólott, és ezt mondta zsidó nyelven, Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztöke ellen rúgódoznod. Figyeljük, mit mondott itt az írás, és Pál ezt megismétli. Így is történt, és háromszor van feljegyezve apostolok cselekedeteiben ez a mondata Jézusnak, amit sugalt az akkor éppen megvakult Pál apostolnak. Saul, Saul, nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Az előbb azt mondta Jézus, hogy könnyű az ő igáját fölvenni, könnyű lesz és gyönyörűséges. Itt meg azt mondja, hogy nehéz lázadni. Nincs ebben valami ellentmondás? Most könnyű vagy nehéz? Hát nem nehéz, ismétlem, lehetetlen, hogyha nem a Szentlélek munkálkodna bennünk. Ugyanis azt olvasom a Galácia beliekhez írt levélben, a Galácia beliekhez írt levél 5. fejezetében, amikor ezt az ösztöke elleni rúgódozást írja le az apostol, egyébként érdekes, hogyha olvassuk különösen a római és a galácia és a filippi beli leveleket, de Pálnak más kijelentéseit a hit általi megigazolásról, hát egyre inkább úgy látjuk, hogy Pál annyira kézzel foghatóan magyarázza a hit általi megigazolást, hogy az tulajdonképpen nem egy nehéz dolog, nem? Tehát nehéz dolog, meg bele kell halnunk szó szerint, amikor küzdünk a legnagyobb ellenséggel. Nem Sátán ez a legnagyobb ellenség, nem, saját magunk. Ez egy vérünk ontásáig tartó küzdelem. Jézusnak kellett küzdenie saját magával szemben? Az énjével szemben nem, de a testével szemben igen.
Hiszen Máriától örökölte genetikailag ugyanazt a visszahúzó erőt, ugyanazt a dolgot, ami bennünk is bennünk van. Fölkerünk reggel, igen, reggel kellene olvasni Bibliát, de már egy picit későn keltünk. Meg egyébként is nagyon fontos fölhívnom valakit. És elmaradt a bibliaolvasás, nem? Valami van bennünk, ami visszatart ettől, hogy a fontosabb részt megtegyük. És sorolhatnék nagyon sok példát kinek-kinek az életéből. Azt mondja itt a Galácia beliekhez írt levélben Pál apostol, tehát az 5. fejezet 17. versében. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ezt a különös leírást, vagy helyzetelemzést kétféleképpen lehet értelmezni. A legtöbben úgy értelmezik ezt, hogy a test a szent lélek ellen törekedik, a szent lélek a test ellen törekedik, de mivel mi testben vagyunk, ezért bármennyire törekszünk, úgyse azt fogjuk cselekedni, amit akarunk. Itt van az igében, nem? És emiatt az emberek nem ismerik megcélozni azt a tökéletességet, amit az Isten pedig kitűzött célként az Isten nép elé. Hiszen említettem már Jézus felkiáltását, elvégeztetett. Beteljesedett a megváltás műve. De kinek az életében teljesedett be? Egyelőre csak Jézuséban. És nem ekkor kezdte el igazán Jézus a megváltást érettünk, hanem nem akkor fejezte be, hanem ekkor kezdi el. És az Isten akkor zárja le csak az emberi történelmet, amikor ugyanazt a győzelmet eléri egy egész nép életében. Akkor a fridláda, az Isten törvénye, ami mellett egész nép ott van szorosan mellette, vissza fogja tartani a pusztító áradatot. El lesznek pecsételve ezek az emberek. Tehát mit olvastunk itt a Galácia beliekhez írt levélben? A test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen törekedik. Ebben a levélben, ebben az igében az van bent, hogyha valaki ellenáll az Isten lelke késztetéseinek, az Isten lelke nem hagyja abba a küzdelmet. Nem hagyja abba a küzdelmet. Milyen érdekes Ézsaiás próféta 63. fejezetének 10. verse, ahol mindhárom isteni személyről, sőt, mindhárom isteni személy dolgáról, feladatáról is ír az Ószövetségi Szentírás, ott azt mondja, ők pedig engedetlenek voltak, és megszomoríták szentségemnek lelkét. Tehát látjuk, hogy a Szentlélek hatalmas munkájának hogyan lehet ellenállni? Ha nem akarok engedelmeskedni. És ez nem hagyja abba a Szentlélek ettől a munkát, még jobban küzd azért az emberért, de már nem tud olyan eredményt elérni. Ellenben ezt az igét értelmezhetjük másként is. A test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. De hogyha a test nem áll ellent a léleknek, akkor megjelennek a lélek gyümölcse. Egymás után, vagy egymáson kívül, egymástól függetlenül lesz, amelyik gyümölcs csak a legvégén jelenik meg. A fokozatosság, a folyamatosság is ott van. Lehetetlenség az Isten lelkét legyőzni a mi rossz természetünknek, a mi rossz körülményeinknek. Lehetetlenség az Isten lelkét legyőzni, ha csak mi nem egyezünk bele. Higgyétek el, nagyon sok múlik azon, hogy az ember mit választ, és merre felé dönt. A Filippi beliekhez írt levélben, a 13. versben így fogalmaz Pál apostol, hogy az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghez vitelt jókedvéből. És higgyétek el, mivel az Isten minden embert meg akar menteni, mindenkiben és mindenkiért munkálkodik. Mindenkit meg akar menteni. Méghozzá a harmadik isteni személy személyesen, minden egyes ember szívében küzd és munkálkodik. Van, mikor nagyon szomorúan kell küzdenie. Mikor az ember szomorúan küzd, vagy szomorúan végez egy munkát, hát annak a munkának a hatékonysága megsínli azt, nem? Meg az Isten nem erőszakolhatja ránk a jót. Ő nem változtathat meg akaratunk ellenére. De amikor mi az engedelmességünk döntésével jól döntünk, akkor a megromlott emberi természetet természet feletti hatalom veszi birtokába, és megváltoztatja az életét az illetőnek. Az Isten munkája az akarást, az Isten munkája a véghezvitelt. És mi van az akarás és a véghezvitel között?
Hol válik el az akarástól a véghez vitel? Mi az a pont? A mi döntésünk. És ez egy nagyon lényeges dolog. A mi döntésünket az Isten lelke sem fogja segíteni. Nem fogja segíteni. A döntés az a miénk kell, hogy legyen. És hogyha valaki már munkálkodott benne az Isten lelke, hogy te engedelmeskedj a törvénynek, de nem hozza meg a döntést, mert fél rossz döntést hozni, akkor rossz döntést hozott. Az idejében meghozott döntés nagyon sok mindentől megóv bennünket. Hogyha most, amikor még csak gyalogokkal kell versenyezni, mi megbotlunk egy közönséges szombati munkavégzés problémáján, vagy bármilyen más eseményen, nem akarok törvénykező lenni, hogy felsoroljam, hogy miket szabad szombatnapon, miket nem. Úgy is tudja mindegyikünk. Mi lesz akkor, amikor halálos rendeletet hoznak ki? Ha most nem tudjuk megtartani, akkor mi lesz akkor? És minden más parancsolattal kapcsolatban ugyanezt mondhatom. Ha most nem tudunk uralkodni az étvágyunkon, hogy fogunk uralkodni az indulatainkon? Mikor tudunk nemet mondani? Mit gondoltok, Sátán nem követel mindent, hogy bebizonyítsa, hogy lehet, hogy Jézus győzött, de ezen a földön ember még nem élt, aki ugyanolyan győzelmet ért volna el, mint Jézus. És ő magasabb rendű hatalommal bír. Hozzuk meg a döntést. Álljunk szorosan a frigyláda mellé. Ti, akik szövetséget kötöttetek az Úrral, ne alkudjatok meg a törvény ilyen-olyan farigcsálásával, szépítgetésével. Mutassátok be a példát, hogy hitáltal lehetséges, hogy ezzel bátorítsatok sokakat. Ti, akik itt vagytok, kedves vendégeink, akik még nem tudtatok döntést hozni. Ne arra nézzetek, hogy mi milyen állapotban vagyunk. Nézzetek Krisztusra, sokkal jobb tanács, és sokkal jobb példa. Minél több, minél nagyobb tömeg áll a frigyláda mellett szorosan, annál több ember menekülhet meg a megáradt Jordánon keresztül. Minél kevesebben maradunk, annál nagyobb lesz a veszteség. Itt állunk a Jordán közelében. Az áradás jeleit látjuk. A hó olvad és utánpótlás bőven lesz a víznek. Óriási köveket görget. Döntsük el. Vállaljuk a könnyebb megoldást, a Jézus szerinti könnyebb megoldást, hogy megtanuljuk azt az alázatot, azt a szelídséget Jézustól, amit ő viselt, és amit ő mutatott példaként, vagy pedig a magunk feje után vagy gátat építünk, vagy a törvénytől egy picit távolabb segítjük azokat, akik még el se jutottak ahhoz, és elsodor bennünket az ár. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ne az utóbbi csoporthoz tartozzunk. Mutassuk meg ennek a hitehagyó világnak, mutassuk meg ennek az önzésben, az egymás leküzdésében és az egymás lehagyásában versengő világot, világnak azt, hogy lehetséges még hívő életet élni. Lehetséges alapvetően különbözni Jézus szerint a világtól, és lehetséges a törvénnyel tökéletes összhangban úgy élni, hogy közben a kiegyensúlyozottság, a derű, a biztonság árad rólunk. Amen.

Hatalmas Istenünk, áldunk, magasztalunk téged, hiszen te a Szentírásban bizonyítottad, és főként Jézusunk értünk vállalt életében és áldozatában, hogy te igenis dicsőségre tudsz vezetni minden embert, aki neked nem állt ellent. Köszönjük Istenünk, hogy mi ezt megismerhettük, ezt a világosságot. És köszönjük, hogy olyan türelmes vagy hozzánk, hiszen sokan már évek, évtizedek óta ismerjük, és mégsem változott olyan mértékben az életünk, vagy egyáltalán nem változott, mint amennyire kellene, ilyen világosság birtokában. Istenünk, kérünk, segíts, hogy engedetlenségeink, eddigi engedetlenségeink tudata, az emberek általános megoldásai ne rettentsenek el bennünket a végső győzelem megcélzásától és felvállalásától. Hiszen te olyan hatalmat ígértél nekünk, ami nem létezik, rajta kívül nagyobb. Önmagadat ígérted meg az isteni Szentlélekben, aki képes legyőzni minden bűnt, minden kísértést. Tudjuk Istenünkhoz, hogy ehhez először nekünk kell énünket legyőzni. Nekünk kell gondolatainkat, terveinket, félelmeinket, és mindenféle sérelmet és fenyegetettséget, és mindent letenni a te lábaidhoz, hogy te tudd igazítani a mi életünket, és az engedelmességünk döntését a te szent lelked jelenlétével és az elpecsételés oltalmával tudd véghez vinni. Segíts Istenünk, hogy mi ebben hinni tudjunk, hogy el tudjuk hinni Jézusunk ígéretét és szavát, ha tőle tanuljuk meg az alázatot, a szelídséget, akkor bármi történik, te dicsőségesre teszed életünket. Ezután vágyódunk, és azután a közösség után, amit te készítettél nekünk, ami drága megváltónk eljövetele utánra. Add, hogy bárcsak minél többen lennénk ott, bárcsak minél többen a mi életpéldánk segítségével is megtalálnának téged. Jézusunk nevében kérjük ezt. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és legelőször, bár nem nagyon látok így, talán egy-ketten vagytok kis fiatalok gyermekek, Szabó Attila bácsinak az üzeneteit szoktátok olvasni, vagy szokták szüleitek olvasni nektek? Remélem, hogy igen. És az egyik ilyen üzenet arról szólt, hogy a Jóisten hangját hogyan lehet meghallanotok. Gondolkoztatok ezen, hogy fejetekbe bizonyos hangok szólalnak meg, bizonyos gondolatok. És főleg, amikor kétféle gondolat szólal meg. Például az egyik, hogy hazajöttél az iskolából, most tanuljál, mert gyorsan túl leszel rajta. A másik gondolat pont az ellentétest mondja. Nem, menjél ki a kertbe, ott vannak a jó kis eprek, szedd le és egyél. Akkor melyik a Jóisten hangja szerintetek? Az, hogy most tanuljál, ami nem rossz dolog, sőt, fontos dolog, kötelességetek, ez a ti munkátok, vagy a másik dolog, ami szintén nem rossz dolog, hogy kimenjünk a kertbe, és leszedjük azt a jó Istentől kapott finom gyümölcsöt. Honnan tudjátok, hogy melyik a jó Isten hangja szerintetek? Hogyan lehet ezt megtudni? Mondok nektek egy történet, először egy aranyszöveget, hogy mit mond a jó Isten. Figyeljetek, jól lassan olvasom. Így szól ez az aranyszöveg. Ez ígéret. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezen járjatok, ha jobbra vagy balra elhajolnátok. Vagyis azt mondja, hogy megtudhatod, hogy merre kell, mit kell csinálnod, hogyan kell döntened, hogy mi a jó út. De mi kell ehhez? Történetet szeretnék felolvasni, most nincs itt a kezemben a könyv, Vankó Zsuzsa néni írta, Esti történetek. Ismeritek a könyvet? Nagy kék könyv, hatalmas nagy, kemény borítós. És ott van egy történet ezzel kapcsolatban, egy fiatal emberről, aki a messze északra, Kanadába ment, egy gyönyörű szép ország, azért, hogy nyaraljon, ott dolgozzon, és tudjátok, hogy az tele van, vagy tudjátok, vagy nem, most mondom, fenyvesekkel van tele, és ott hidegebb van jóval, mint nálunk. És hát szeptember környékén ment el ez a fiatalember, és hát túrázni ment el a munkája után, volt egy kis ideje, szabadnapja, és egy térképet vitt magával, és nézte ezt a térképet, hogy el ne tévedjen, és a térkép azt mondta, menj a patak mellett. Ment a patak mellett, de hallott egy hangot, hogy balra tarts. De hát a patak az jobbra ment tovább, hát én miért menjek balra? És próbálta ezt a hangot elhesegetni. De olyan erős volt ez a késztetés, hogy aztán végül engedelmeskedett ennek a késztetésnek. Aztán kist vártatva, ugye egy turista ház felé igyekezett, és hóvihar tört ki, és tudjátok, hogy hóviharban nem látszanak a jelzőtáblák, nem játszanak az út, úgy se látszik szinte, amikor betemeti a hó, és fiatalember fohászkodott a Jóistenhez, hogy segítsen neki, hogy ne fagyjon meg itt a hóviharba, és jusson el ehhez a turista házhoz. És mi történt? Folyamatosan mondta a hang, hogy balra tarts, úgyhogy a térképet már nem is használta. És kisvártatva, amikor már úgy érezte, hogy nem bírja tovább, akkor odaérkezett egy kunyhóhoz. Egy kis menedékház volt. De mit talált ott? Egy idősebb ember volt ott, feküdt, vacogott a hidegtől, úgy érezte, hogy majdnem megfagy, szomjas volt és éhes. És örült, hogy ez a fiatalember rátalált, és mondta neki, tudod, én azért imádkoztam, hogy Isten küldjön nekem valakit, mert én megsérültem, és elestem, és ide tudtam még eljutni, de már innen nem tudtam elmenni, hogy küldjön Isten valakit nekem, hogy ne halljak meg itt. És ez a fiatalember visszaemlékezett, hogy pont az a hang, amikor mondta, hogy balra tarts, akkor imádkozott ez a férfi. És aztán itt a férfinál volt egy kis eledel, elmagyarázta azt, hogy hogy juthat vissza gyorsan az igazi menedékházhoz, turistázhoz, ahol vannak mentőhelikopterek, és van étel, és panzió is van ott. És aztán ez a fiatalember visszament, szinte futva a hóviharba, semmit se törődve vele. És aztán hívta, természetesen a mentőhelikopter elment, és megmenekült ez az ember. És aztán ez egy idősebb volt már az úr, aki ezt elmesélte, ezt a történetet, és mondta, hogy előtte Istennel nem nagyon törődött, nem is hitte el, hogy létezik. De most, hogy kérte, hogy segíts Istenem, hogy merre menjek, ne halljak meg. És az Isten hangját hallotta a gondolataink keresztül. És döntéshelyzet előtt volt, és az Isten válaszolt. Ne a térképre hagyatkozz. Hagyatkozz erre a hangra, amit én mondok neked, mert ez jó lesz. És elfogadta ezt a hangot, és aztán bebizonyosodott, hogy tényleg az Isten hangja volt, mert megmentette a saját életét is, de ennek a szegény másik turistának az életét is. Úgyhogy kívánom, hogy amikor döntéshelyzetbe kerültök, és nem tudjátok, hogy két jó közül merre kell menni, akkor kérjétek a jó Istent. És akkor az aranyszöveget újra felolvasom, így szól. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezzel járjatok, ha jobbra és ha balra elhajoltok. János apostol az evangéliumát úgy kezdi, és ez egy olyan szép kezdés, hogy arról teszünk bizonyságot, amit láttunk, amit hallottunk, amit kezeinkkel érintettünk, az élet igéjét. És azt mondja János, hogy ezt megéltük, ezért tudunk róla beszélni. És én sem mernék más üzenetet továbbadni nektek, mint amit én megéltem. Az utóbbi egy évben, de különösen az utóbbi hónapban nagy késztetést éreztem, hogy amennyiszer csak tehetem, közösen imádkozzak emberekkel. De nem akármiért, hanem a Szentlélek keresztségéért. Részt vettem olyan ima csoportokban, amik országosan hirdették meg ezt, olyanokban is, amik csak Vas megyébe és Győr-Sopronba, de olyanokban is, amik csak Sopronban voltak. És miért fontos ez, hogy a lélek keresztségért imádkozzunk? És miért fontos az, hogy ne egyedül imádkozzunk, hanem keressük azt, hogy közösen imádkozzunk. Úgy gondolom, hogy igaz Jézusnak ez a mondata, amit a tanítványok kérésére fogalmazott meg, ugye Jézus imádkozott, és a tanítványok kérték, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Imádságról sokat hallottatok, évtizedek óta gyakoroljátok, de azt hiszem is a hitélet ABC-jéhez tartozik, de egyetérthetünk abban, hogy még van mit tanulnunk az imádságról. És a tanítványok is érezték azt, hogy nem tudnak imádkozni, mert Jézusból erő származik, Jézus csodákat tesz, Jézus szerető, Jézusnak mindig békessége van, bárhogy tombol a vihar körülötte. És Jézus mit mondott? Elmondta ugye akkor a mi atyánkot, elmondta a példázatot, ami arról szólt, hogy mindig imádkozni kell, hogy hogyan kell imádkozni. És a végén mivel zárta le ezt a részt? Ahogy ti tudtok jó ajándékokat adni fiaitoknak, ugyanúgy az Atya, az Isten ad nektek szent lelket azoktól, azoknak, akik tőle kérik, ha kérik. Ellen White azt mondja, hogy nem mindent kapunk, ha nem kérjük. És ezt sem kapjuk. Ezért egy ószövetségi ígéretet szeretnék felolvasni, amit az Isten megígért, azt meg is akarja adni nekünk. Ezzel kapcsolatosan Ézsaiás könyve 44. fejezethez lapozzatok. És amire a legnagyobb szükségünk van, azt ígéri meg Isten. Ézsaiás könyve 44. fejezet, első 5 verset fogom olvasni. És most hallgass, Jákob, én szolgám, és Izrael, akit én elválasztottam. Így szól az Úr teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, aki megsegít. Ne félj, én szolgám, Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. És növekednek, mint fű között, és mint a fűszfák a vizek folyásinál. Ez azt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob nevét emlegeti. És a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hízelegve Izrael nevét említi. Ez a rövid ige szakasz, ez a néhány vers arról szól, hogy Isten megígéri nekünk, megígérte akkor is a népének, hogy amire legnagyobb szüksége van, az ő szent lelkére, az ő jelenlétére, az ő erejére, azt szeretné nem kicsit adni, nem csöpögtetni, hanem bőven árasztani, bőven, túlhaladó mértékben önteni. Kiteszi az ígéretet, és mit jelent ez, hogy adni akarja az ő szent lelkét? Ez az első gondolat. Második, hogy kiknek szól Isten ígérete, mindenkinek, bárkinek, ahogy meghalt mindenkiért, vagy pedig vannak ennek is feltételei. És harmadszor, titokzatos és megfoghatatlan néha előttünk, maga a Szentlélek Úristennek a lénye is. Még inkább az, hogy mit jelent az, hogy Isten kitölti. Vannak-e ennek kézzelfogható jelei, meg lehet ezt tapasztalni. Mit jelent ez? Ha beteljesedik, rajtunk is beteljesedhet. Azt mondtam, hogy Isten, amit megígér, azt adni akarja. De a Biblia tudjuk, hogy nem véletlenül azért 66 könyv, mert összefüggő. És amit egy profétánál kijelentett Isten Ézsaiásnál, azt kijelentette másoknál is. Ha gondolkoztok, akkor hol van megírva még a Bibliában, hogy a Szent Lelket Isten akarja adni, a Szentlélek Úristen jelenlétét, hogy be akar tölteni felettébb, meg akar eleveníteni ezáltal. Hol vannak ilyen ígéretek? Akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben. Nem kell válaszolni, csak gondolkozzatok egy kicsit. Mi jut eszetekbe a Szentlélek keresztségéről, vagy az áldásról így is hívja, vagy a kegyelem lelkének kitöltéséről, vagy amikor azt mondja, az én lelkemet adom belétek. Nagyon közel, és ezt a Biblia verset nem nagyon ismeritek, én is a konkordancia alapján tudtam. Itt Ézsaiásnál rögtön van egy ígéret. Ézsaiás könyve 32. fejezet, csak visszalapoztok. Rögtön a 15. verse. Így szól Ézsaiás 32.15. És én a Bibliámban kijavítottam mindenhol itt a lélek szót nagy betűre, mert ez nem az emberi élet lehelletéről szól, ez a szent lélekről szól. Amíg kiöntetik ránk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőföldé, és a termőföldet erdőnek fogják tartani. És aztán mondja, hogy igazság, jogosság lesz, békesség, nyugalom, és tovább az egész szép szakasz, hogy mivel jár ez, mivel fog ez járni, milyen változással. De Ézsaiás könyvén kívül ugyanezt a természeti képet mutatja, ugye eszetekbe juthat Joel könyve, nagyon sokszor idézzük. Ott azt mondja, hogy kiöntöm az én lelkemet mindenkire, és álmokat álmodnak, látomásokat látnak, profétálnak, stb. Aztán Ézsaiáson túl hogyha időrendi sorrendbe tesszük ezt, ugye Joel a 9. században volt, Ézsaiás 7.-8. század, Ezékielnél, aki a 6. században volt, a fogságban lévő zsidók között, ő mit mond, egy nagyon híres látomás kapcsán mondja ezt. Előtte is a 36. és 36. fejezetben azt mondja, hogy megelevenítelek titeket, az én lelkemet adom belétek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És új szívet és új lelket adok belétek. Ez a Ezékiel 36 és 37. fejezetben ezt megtaláljátok. És aztán nincs vége, Aggeus könyvében, akik már hazamentek a fogságból, ott is mondja, hogy és az én lelkem lesz veletek. És Zakariás könyvében, szinte az utolsó könyvében a Szentírásnál, ott is mondja, hogy kiöntöm, hogy kérjétek az Urat, hogy esőt adjon az esők idején, és a 12. fejezetben, hogy kiöntöm rátok a kegyelemnek, és a könyörgésnek, erről még beszéljünk majd, az imádságnak a lelkét. És Malakiásnál is, hogy mondja, hogy megelőlegezve, hogy illés lelkével és erejével fog valaki eljönni. És aztán az új szövetségben, keresztelő János igehirdetésében minden evangélium megemlíti nem véletlenül, hogy én most még csak vízzel keresztelek, én ember vagyok, de aki utánam jön, aki hatalmasabb nálam, tűzzel és szent lélekkel fog keresztelni. És aztán Jézus megemlíti a szamáriai asszonynak, megemlíti a víz szentelés ünnepén, a Siloám tavánál, hogy jöjjön hozzám mindenki, aki szomjas, és utána magyarázza János apostol, hogy ezt a szent lélekről mondja. És aztán a búcsú beszédeiben szintén a tanítványoknak, mikor egyre konkrétabbá válik az ígéret, mondja, hogy igen, eljön a vigasztaló, és mire fog titeket tanítani, nem hagylak titeket árvákul egyedül. És aztán végül az apostoloknak Jézus távozása előtt mondja, hogy igen, most már egészen konkrétan nem sok nap múlva el fog jönni az erő, vesztek erőt, a Szentlélek eljön rátok, maradjatok Jeruzsálemben. Ugye mennyire bátorító az, hogy Isten valamit ennyiszer elismétel, és ha ennyiszer elismétli, akkor ezt nagyon komolyan kell vennünk, és ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt az ígéretet a mi részünkről el tudjuk nyerni. És fontos az, szokták mondani barátaim, hogy nekik nem csak az a fontos, hogy mit mondanak, hanem hogy ki mondja. Hogy ki mondja. Ígérnek, itt a Földön is voltak a választások, és ígérnek, mindenfélét ígértek a pártok. Hát ezeket a pártok ígérték, ezeket emberek ígértek. De ezt ki ígéri meg? Itt Ézsaiás 44-nél, és minden ilyen ígéretnél látjuk azt, hogy ki teszi az ígéretet, miért fontos ez, hogy hangsúlyozza Ézsaiás. Itt szól a második versben. Így szól az Úr, teremtőd és alkotód, anyád méhétől fogva, aki megsegít. Az a valaki ígéri ezt meg nekünk, aki amikor még meg se születtünk a földi életre, csak éppen megfogantunk az anyamében, már akkor vigyázott ránk, hogy meg is szülessünk, egészségesen szülessünk meg. És itt az életben azóta is elkísér minket, a Zsoltár mondja, megőszülésünkig. Az édesanyánk csak egy kehely volt, egy keret, meg az édesapánk is csak adta a magot, de valójában Isten az, akitől mi származunk. Ő a mi drága atyánk, aki megteremtett, aki meghalt értünk, aki most is adja az esőt, a napot és mindent, és aki annyira várja már, hogy eljöjjön értünk, és annyira imádkozik értünk, hogy ember, figyelj rám, változtasd meg az életed, a gondolkodásod, el akarok érted jönni, örök életet akarok neked adni. Ez az Isten ígéri ezt meg nekünk. Aki a Laodicea üzenetben hogy mutatkozik be, ezt fejből tudjátok-e? Mert sajnos a Laodicea üzenetnek csak azt a részét ismételgetjük, ami azt mondja, hogy szegény vagy, meg nyavajás, meg nem tudom milyen. De az elejét tudjátok-e? Mit mond? Hogyan mutatkozik be? Tudjátok minden levélnél, hogy mutatkozik be ott Isten? Ki teszi az ígéretet?
1: Én vagyok
0: Nem, az is szép. Ezt mondja a hű és igaz tanúbizonyság, aki az Isten teremtésének a fejedelme, ugye, helyesített fordítás, fejedelme, a legtöbb, amit Isten adhat, ő az, maga Isten. A hűséges Isten teszi, aki tegnap, ma és holnap ugyanaz. És csak azért, hogy mennyire fontos az, hogy ki teszi ezt az ígéretet, és erről ne feledkezzetek el. És fontos az is, hogy, mert ő ugye képes megadni, nem véletlen, és hogy mit tesz, mit jelent ez, hogy a Szentlélek Úristent odaadja, elküldi. Mert ez nem egy erő, ez nem egy, nem tudom, egy hatás vagy energia, hogy sokan gondolják, hanem itt az Istenség egyik személye jönne el, és az, akit egészen közel jönne hozzánk. És látjátok a fokozatokat, Isten mindenkiért meghalt, ez jó dolog, és fontos. Aki válaszol rá, hisz benne, az azt mondja, hogy megkeresztelkedik, és Jézusnál is a lélek leszáll rá, de itt nem áll meg, hanem azt mondja, hogy itt még csak mindig emberi dolgok történnek, a menny ugyan hozzájárul, de ember, mutasd meg azt, hogy neked nem elég ennyi. Mutasd meg azt, hogy egészen közel akarsz kerülni hozzám, és a természet feletti olyan módon meg kell, hogy nyilvánuljon az életedben, hogy látszon, hogy velem vagy, hogy állandóan én vagyok az, aki betöltlek és ihletlek. Szentlélek keressége után, a vízkeresség után, tűz és Szentlélek keressége. Nagy szükség van erre, enélkül nem győzhetünk, tudjátok. Máshol a Szentírás korai esőnek mondja, itt Szentlélek keresztségének. És Isten akarja adni ezt az erőt, be akar tölteni bőségesen minket, mindannyiukat. De ha tovább olvassuk az ige szakaszt, akkor ahogy mondtam, hogy noha Isten szeretné ezt adni, de csak kinek adja. Az alapigényben a 44. fejezetben, ugye megemlíti persze azt, hogy Jákob én szolgám, hogy én választottam, ezt kétszer is megemlíti, tehát hogy ha valaki engem szolgál, aki a hívásomra válaszolt, de itt, hogy te igaz nép, azt is mondja, igazságra törekvő, de a harmadik versben van a lényeg. Vizet öntök, mire? Dunára vizet, ahogy szokták mondani, amikor valami fölösleges dolgot teszünk? Nem. A szomjúhozóra, aki szomjas, a szárazra. Ez fontos dolog, ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy mit tudom én, lakásban vagyunk, hozzátartozóinkkal, és azt mondják, hogy hozz egy pohár vizet, légy szíves. Nem tudom, ülünk, valahol olvasunk, és úgy nincs kedvünk kimenni a konyhába. És akkor az illető is csinál valamit, mondja, jó, jó, jó, aztán elfelejti. És akkor eszébe jut egy óra múlva mondjuk, és akkor mondja, jaj, ne haragudjál, hozok neked vizet. És akkor mondjuk, hogy nem probléma, nem voltam annyira szomjas, kibírtam. De a szomjazóra, a szomj halál előtt levőre, ez nem ez jellemző, gondolom. Jézus is, amikor leült a sikár kutyánál, a szamáriai asszony is elfelejtett neki vizet vinni, de Jézus nem halt éppen szomjan, de ő azért szomjasabb volt, mint mi szoktunk lenni. Szomjúhozó. Az értékeli a vizet, aki szomjas. Azért válogatnak, bocsánat, így, hogy van, aki vizet nem is szokott inni, gyerekeknél sok, nem szeretik a vizet. Hát mondom, mert nem voltál még szomjas. Azért nem szeret, ha csak az lenne, meginnád. Mondjuk ez csak egy kis megemlítés. De értitek, hogy mit akarok mondani? Az értékeli a vizet, az értékeli a szent lelket, aki nagyon vágyik rá, aki úgy érzi, hogy enélkül elpusztul, aki úgy érzi, hogy enélkül erőtlen, tehetetlen, hibázik állandóan, aki összekever mindent, aki nem látja tisztán az igazságokat, aki embereket szeretetlenül bánik, szóval aki naponta téved, az érzi azt, hogy Uram, add a szent lelket, mert elpusztulok, nincs értelme az energiámat, az időmet arra fordítanom, hogy én gyakorlom a vallásomat, de egyáltalán nem látszik meg az, hogy bennem az erő van, hogy bennem te élsz. Szomjúhozó. És hogyan nyerhetjük el ezt, ugye, ahogy egyszerűen mondta Jézus, de a Zakariás könyve 12. fejezetéhez lapozok most, azért, hogy összekapcsoljam ezt, hogy mi szerepe van a lélek kitöltetésének, mi összefüggés van, és az imádság között. Zakariás könyve 12. fejezet 10. verse így szól. Zakariás 12.10. Itt összekapcsolja a proféta, ugyanezt szomjúhozót mond. A Dávid házára, Zakariás 12.10. És Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek, és itt pontosított fordítás kell sajnos, a könyörgésnek a lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják, mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, mint keseregnek az első szület után. Itt nem azt mondja, hogy rád, Zakariás, mint profétára kiöntöm az én lelkemet, úgy gondolom ennek is jelentőségem, hanem többes számban beszél. Mint hogyha azt mondaná, hogy igen, egyéneknek is megadtam azt, hogy az én lelkem birtokba veszi őket. Tudjuk a Bibliából, ez természetes. De én közösségileg akarom nektek megadni. Valami új tapasztalatot szeretnék nektek adni. És ezért mondja többes számban, hogy a Dávid házára, tehát azok, akik hívők Izraelben, és Jeruzsálemnek lakosaira. Ott is tömegekről beszél. Mindegyikötökre ki szeretném árasztani az én lelkemet. És mit fog ez eredményezni? Hogy azzal fogtok foglalkozni, ami a lényeg, és aki a lényeg. És fel fogjátok ismerni, hogy ki az a messiás, ki az az Isten. De mikor? Itt is az van, akik keseregnek és siránkoznak. Tehát a szomjúhozást más szóval így mondja, hogy akik könyörögnek, és ezt is Isten adja, hogy én a Szentlélekért imádkozzak. Ezt is Isten adja. Azt, hogy csoportosan imádkozzak. Ezt is kérni kell. Ezt is Isten adja a vágyat. De csak Isten azoknak tudja adni. De szamáriai asszonyhoz visszatérve, tudjátok, hogy amikor az asszony mondja, hogy jó ez a víz, itt van, ez Jákob adta nekünk. És Jézus mondja, hogy én más vízről beszélek. Ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor, mit mond? Te kérted volna. Te kérted volna. És amikor az ünnepen szintén János evangéliumában tovább megyünk, hogy jöjjön hozzánk mindenki, mit mondott Jézus, ki jöjjön hozzám, aki szomjas, megint az. A többiek, akik csak csodáimra várnak, akik csak a kenyerekre várnak, meg a halakra, azok maradjanak otthon. De aki szomjas, aki többre vágyik, aki által meg akar változni, aki nem akar ebben a zsidó sötét istenképnél maradni, akik nem akarnak ezt a látványvallást végezni, azok jöjjön hozzám, aki szomjas, az igyon, és én adni akarom neki. És aztán később, ahogy mondtam nektek, pünkösd előtt is van jelentősége annak, hogy Jézus ezt tanítványok csoportjának mondta azt, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és én meg akarom adni nektek a szent lelket. Nem Péternek mondta, és Jánosnak, vagy Jakabnak, mert ők voltak a szűk tanítványi kör, hanem amikor együtt voltak mind, az összesnek mondja, maradjatok Jeruzsálemben, és én nem sok nap múlva szent lélekkel fogtok megkereszteltetni. És nagyon érdekes, csak így belegondolva, hogy kiknek adja az ígéretet, igen, szomjúhozni kell, de mi váltja ki ezt a szomjúhozást meg kesergést? Azt, hogy minden megy, mint a karika csapás? Hát nem. Ézsaiásnál, amikor ír a királyokról, és lezárja Ezékiásnál. És ki volt Ezékiásnak a fia, milyen király, milyen állapotban, milyen országban éltek akkor a hívők? Kinek mondta ez, hogy kijöntöm a lelkemet? Manassénak, ugye? Mindenki elolvashatja, hogy milyen király volt, csak egy ilyen megjegyzés, nagyon sok ártatlan vért ontott. Pont. Még aztán jellemző, hogy milyen ember volt. 55 évig, félelmetes. Aztán Ezékielné milyen állapotban voltak, ott fogságban voltak, teljes reménytelenségben elpusztult Izrael országa, mindenkit száműztek, esély se volt, hogy egyáltalán valamikor visszamennek. És egy idegen országba idegen nép között kellett érniük, idegen vallást kellett követniük, illetve hát azt kellett végignézniük. És aztán Zakariásnál pedig nagyon nehéz dolog az újrakezdés, az újraépítés. Szintén minden erejükre szükségük volt, hogy a templomot, a várost fölépítsék, és hogy a környező arab népek ne támadják meg őket, és ne mossák le őket a föld színéről. Ne semmisítsék meg őket. Nagy szükségük volt az Isten lelkére, az erőre, a vezetésre. És az apostoloknál ott szintén micsoda válságban voltak, nem? Félő, rettegő emberek bezárkóztak. Még a feltámadás után 8 nappal is, amikor megjelent, és Tamás volt ott, még akkor is megemlíti, hogy féltek a zsidóktól, és bezárkóztak, és Jézus a zárt ajtókon keresztül ment a tanítványokhoz. Tehát amikor van valami probléma, nehézség, ami nem akar megoldódni, azok az emberek, hogyha jó úton akarnak maradni, akkor Istenhez mennek, akkor tőlük várják a megoldást. És azt hiszem, nekünk is van válság egyénél és közösségi életünkben. Azt hiszem, hogy nekünk sem egyik tegnap kezdődöttek a válságok, hanem évek óta tartanak. Nekünk is, úgy gondolom, ez a szomjúság bennünk is kialakulhatott, ugye? Mi is vágyunk szabadulásra, mi is kesergünk és kívánkozunk az Isten, hogy csodát műveljen bennünk és köztünk. És nem csak egyénileg, elsősorban, hanem főleg csoportosan, közösségileg. Jöjjön el az Isten lelke ránk is. Aztán Jézus megígérte ezt az apostoloknak, és alapigénknél, hogy igen, az Isten megígérte, igen, szomjúhoztak, igen, kérték, de ez a kérés, ez pusztába kiáltott szó volt-e? Mit mond az alapigénk is? Hogy Isten ki akarja önteni a lelkét a szomjazókra, az ő szolgáira, és mi lesz ennek a következménye, lesz-e következménye? Így szól a 3. és 4. vers, szárazra önti, és áldását a leszármazottaira egészen, és a 4. vers mondja, és növekednek, mint a réten a fű, egy másik fordítás szerint, és mint a fűzfák a vizek mellett. És ezt mondogatják, az Úré vagyok, és Jákobé, és még Izraelt is mondanak. Ugye ez a természeti kép, ez mit jelent? Hogy hol van a legjobb dolga a fűzfának, meg ez egy vízigényes növény, és mi a garancia, hogy jó lesz a jövője, hogy élni fog az a fűzfa? Hát a patak mellett, a vízpart mellett, ugye? És a fűnek meg mi a legjobb? Mikor dús, mikor láthatóan kiterjedt? Akkor, hogyha egy réten van, hogyha nincs fák fölötte, nem veszik el az árnyékot. És valóban az Isten népe is akkor lesz igazi jövőképe, akkor fog növekedni, hogyha az Isten lelkét elnyeri. De mondtam nektek, hogy milyen kézzel fogható bizonyítéka van ennek. Hát gondolom, hogy nem én találtam ezt ki, hogy ti is, nem csak én, nekem jutott eszembe, hogy imádkozzunk a Szentlélek keresztségéért. Tapasztaltátok-e azt, hogy elnyertétek? Vagy csak ez egy azért imádkozunk, mert Jézus mondja, és ezt megszoktuk, de úgy, hát semmi hatása nincs, csak imádkozunk. Hogy keresztelj meg Urunkat a szent lelkeddel. Vagy tapasztaltunk valamit. Nem a késői esőről beszélek, az később jön. A Szentléleknek a hatalmas mértékű ereje, amit majd segít, hanem az átalakító erőről beszélek. A vezetésről, az egységteremtésről, az egymás közötti bűnbánatról és megbocsájtásról. Erről a lélekről beszélek. Tapasztaltátok-e ezt, amikor kértétek? És azt, a másik dolog, hogy igen, összejövünk csoportosan imádkozni, mondjuk ima héten, és aztán befejezzük. Nem tudom, hogy van-e rendszeres ima órátok. Mert a tanítványok sem egyszer kérték a szent lelket, ugye? Kiszámoltattam, így amikor erről beszéltem máshol, hogy ugye 40 napig megjelent Jézus, akkor ígérte a szent lelket. Meddig kellett imádkozni a tanítványoknak, hogy megkapják a látható erőt, a segítséget? Hogy ne féljenek és rettegve bezárkózva legyenek. Meddig kellett imádkozni? Minden nap összejöttek, tessék?
1: 10 nap,
0: így van. Tudták, hogy 10 napig kell imádkozni? Nem tudták. Akkor miért hagyták jobb a 10 nap után? Mert megkapták, amíg eljön, addig kell imádkozni. De ők nem hagyták abba utána se, olvassátok az apostolok történetét, akkor, amikor börtönbe került valamelyik apostol, illetve letartóztatták Pétert és a Jánost, és akkor írja, hogy együtt voltak a hívők, és könyörögtek, nem azért, hogy hát csak meneküljenek meg az apostolok, hanem hogy teljes bátorsággal szólják az igét, és tegyenek csodát. És mi lett Isten válasza? Beteltek Szentlélekkel. Olvassátok el, a 4. fejezetben volt. Mert kérték, és aztán még számos módon végig az apostolok cselekedeteiben kérték, meddig? Amíg meg nem kapták. Üzenet számunkra ez, és Jézus azt mondja a példázatban is, hogy kenyeret kérő barát addig kopogtatott, amíg ki nem nyitották, és meg nem kapta a kenyeret, ugye? És az özvegy asszony, aki elment a hamis bíróhoz, meddig járt a nyakára? Bocsánat, ezért, igen. Amíg a bíró azt nem mondta, ugye Isten nem ilyen, de a bíró azt nem mondta, hogy most már fáraszt engem, megadom neki, amit kért, ami egyébként jogosan kért. És van egy nagyon szép ígéret Ézsaiás könyvében, és ezzel szeretném zárni ezt az igehirdetést, hogy az Isten mikor fogja megadni ezt az ígéretet, és mi a legfontosabb záloga ennek, hogy elnyerjük ezt az ígéretet. Ézsaiás könyve, rögtön mondom, hol van ez a... Igen, 62. fejezet. Tudjuk, hogy az Ószövetség evangéliumának is hívják Ézsaiást. Valóban az is volt. 62. fejezetben az első és a 6.-7. verset olvasom. Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, amíg földerül, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint a fákja tündököl. Kőfaladra Jeruzsálem őriző állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak, ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön. Kívánom azt, hogy Jóisten ígéreteit vegyük komolyan, vegyük szó szerint, és lássuk azt, hogy hogyan nyerhetjük el ezeket az ígéreteket, és lássuk azt, hogy egyedül mindegyikünk gyenge, és azért adta a közösséget a Jóisten, hogy együtt küzdjünk. És kívánom azt, hogy valóban mindannyian elnyerjétek naponta ezt a korai esőt, és tapasztaljátok ezt a hatását. Amen. Kegyelmes Istenünk, mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlévő Urunk, köszönjük Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek Úristen által, hogy Te emlékeztettél minket egy komolyan nem vett ígéretedre, amit a mi népünk úgy tudott, és amiről beszélt, különösen a késői esőről, amikor a Szentlélek a munkára való erőt adja meg, amikor a csodatévő erőt fogja megadni, de mi nem szenteltünk elő figyelmet, hogy csak azok fogják megkapni, ha megéljük ezt a hatalmas erőt, aki megkapja előzetesen az átalakító erőt, aki megkapja az Isten mindennapi jelenlétének erejét. aki megkapja azt, hogy változzon, akinek a jelleme átalakul, aki az Istennel jár tökéletesen, ahogy Ábrahám és Noé is tette. Urunk Istenünk, bocsáss meg, hogy nem értékeltük kellőképpen ígéreteidet. Nem beszéltünk róla igehirdetések kapcsán sem, nem olvastunk róla, nem tanulmányoztuk ezt a témát, de köszönjük, hogy megszólítasz minket, és köszönjük, hogy összekapcsoltad az imádság kiváltságával azt, hogy így közösen akarod ránk árasztani a te szent lelkedet. És köszönjük, hogy a Laodicea üzenet is így fejeződik be, hogy te igen kopogtatsz, te felajánlod az ígéreteidet, zörgetsz a mi szívünk ajtaján, de csak akkor kaphatjuk meg ezt az áldást, ha megnyitjuk az ajtót, hogyha szomjasak vagyunk, ha kinyitjuk a szívünket, és akkor az ígéret áll, hogy velünk leszel, bejössz hozzánk, megnyugszol rajtunk, és győztesek leszünk mindannyian, és ott leszünk Ádámmal együtt az élet fájánál. Add meg nékünk ezt, Urunk, és segíts, hogy a mi hitünk, hitéletünket, tetteink is kövessék, segíts, hogy áldozatot meghozzunk, és köszönjük a válságokat, amik nem akarjuk, hogy eltávolítsanak tőled, hanem azt akarjuk, hogy hozzád üzzenek egyénileg, és közösségileg, gyülekezetileg, egyházilag. Köszönjük, hogy meghallgattál, és hisszük, hogy elnyerhetjük a régi hívők és az apostolok tapasztalatát. Jézus Krisztus áldozata, a zálog erre, és az ő közbejáró imái. Köszönjük, hogy megadod ezt nekünk, ő érte. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Kedves gyülekezet, a negyedévi szombatiskolai tanulmányaink most a tanítványságról szólnak. És egy olyan igeszakaszról beszélgessünk ma együtt, illetve gondolkodjunk közösen, amelyik a tanítványságnak a legfőbb kívánalmairól, vagy így is mondhatnánk szabályairól szól. Egy nagyon szép és megkapó részlet ez a Bibliában, mégpedig János evangélium a 21. fejezetében van megörökítve. Itt Jézus találkozásáról van szó, a feltámadott Jézus találkozásáról tanítványaival, és ahogyan végig haladunk a fejezeten, mindannyian látni fogjuk, hogy mi az, amire Jézus itt a tanítványsággal kapcsolatban mindannyiunkat tanít. Olvasom a 21. fejezetből az első 3 verset. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig ekképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánael, a galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nékik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondták néki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek, és azonnal hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Melyik találkozás ez? Ugye Jézus még földi életében mondta tanítványainak, feltámadásom után előttetek megyek Galileába. Tehát előre utalt arra, hogy majd egy találkozása lesz tanítványaival Galileában. Miért éppen Galileában? Ott nagyon sokan követték Jézust, tudjuk, hogy sokszor 10000-es tömegek gyűltek össze körülötte, és Jézus előre jelezte, hogy ahol olyan sok hűséges tanítványa is volt, ott majd még egyszer lesz egy találkozó feltámadása után. Erről írja Pál apostol a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében, hogy Jézus több mint 500-nak is megjelent egyszerre feltámadása után, és ez volt ez az alkalom itt Galileában, amikor ilyen nagy tömeg szemtől szembe látta, és kézzel foghatóan meggyőződhetett Jézus feltámadásának a valóságáról. És azt olvassuk, hogy 7 tanítmány, ugye itt a 2. vers pontosan felsorolja őket, együtt igyekezett Júdeából, Galileába erre a meghirdetett találkozóra. És még vártak ott ugye erre az alkalomra, megérkeztek, úgy tűnik olyan esti időben, és Péter azt javasolta, hogy ő, illetve csak ő magáról mondta először, hogy ő elmegy halászni, és a többiek is csatlakoztak hozzá. Hogy mi késztette erre, a bibliai leírás nem részletezi. Ugye a Tibériás tengere az ugyanaz, mint a galileai tó, vagy tenger, ugye ez sokkal mélyebb vízű, de ami Balatonunknál valamivel kisebb kiterjedésű tó. Talán az volt, hogy a régi mestersége iránti nosztalgia, hiszen halász volt eredetileg, és ezen a tavon halásztak. Eszébe juthatott az a sok emlék is, ami ehhez a környékhez fűződött, amikor még Jézus életében vele jártak, és sok minden történt a tó partján, vagy mikor mentek át magán a tengeren, mentek át egyik partról a másikra. Vagy egyszerűen szükségük volt arra a jövedelemre, amit egy éjszakai halászattól remélhettek. Nem is lényeges ez számunkra, minden esetre mind a 7 tanítvány beszállt egy halászbárkába is, elmentek halászni, és azt olvassuk, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. És olvassuk ezek után a 4.-től a 6. versig. Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleltek néki, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felül is találtok. Oda vetették azért, de kivonni már nem tudták a halak sokasága miatt. Azt olvassuk, hogy már reggeledett, tehát ilyen szürkület volt a környéken, és Jézus megállt a parton, és azt mondja, nem ismerték meg. Ezt sem tudjuk, hogy pontosan miért nem. Ugye a feltámadott Jézus magasabb rendű testben támad fel, és többször olvassuk az evangéliumokban, hogy volt, amikor elrejtette az ő kilétét, aztán egy mozdulatáról, vagy aztán nyilvánvalóvá tette magát, és mindenki megismerte, hogy ő az. Vagy pedig egyszerűen azért nem ismerték fel, mert még csak reggeledett és szürkület volt. Tehát ők csak azt érzékelték, hogy valaki ott áll a parton, kiderül a továbbiakból, hogy nem voltak messze már a parttól, és megkérdezte, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Ugye ezt értelmezhették úgy is, hogy talán vásárló, aki ha frissen fogtak, abból vásárolni kíván, és ők válaszolták, hogy nincsen. Erre ez az idegen azt mondja, hogy vessétek ki a hálót a hajó jobb oldala felől, feltehetően ez volt abba az irányba, ahol ő állt, és azt mondta, is találtuk. És úgy tűnik, hogy ők, noha nem tudják ki az, önkéntelenül azonnal engedelmeskednek, kivetették a hálót, de azt mondja, kivonni már nem tudták a halak sokasága miatt. Majd a későbbiekben olvassuk, ugye meg is jegyzi, hogy hány nagy hal volt a hálóban, és ezen alapján teljesen érthető, hogy ezt a súlyt nem tudták kivonni. És így olvassuk azután a 7. versben. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeret, Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. Az a tanítvány, akit Jézus szeret, ugye az evangéliumában mindig önmagára hivatkozik János ilyen szerényen, ilyen közvetve. Tehát János, mikor ez történt, abban a pillanatban kimondta a többieknek, az Úr van ott. Miért mondta ki? Hiszen azonnal felelevenedhetett az emlékezetükben egy másik jelenet, amikor Jézus munkatársainak hívta el őket, akkor is úgy volt, hogy Jézus megkérte Pétert, hogy hadd taníthasson a hajójából, mert nagyon nagy tömeg gyűlt össze a parton, és akkor kicsit beljebb mentek a parttól a halászbárkával, Jézus onnét tanított, és amikor befejezte, azt mondta Péternek, hogy most evezz a mélyre, és vesd ki a hálódat fogásra. Mire Péter azt válaszolta, hogy Uram, egész éjszaka halásztunk, és nem fogtunk semmit, mindazonáltal a te szavadra kivetem a hálót. Mintha csak azt mondta volna, hogy Uram, én egy tapasztalt halászember vagyok, én tudom, hogy annak semmi értelme nincs, amit mondasz, de irántad való tiszteletből a te szavadra azért megteszem, hogy kivetem a hálót. És akkor is ugyanez történt, hogy óriási mennyiségű hal volt azonnal a hálóban. Péter akkor is megrendült, leborult Jézus előtt, azt mondta, Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Mintha csak azt mondta volna, hogy ki vagy te, akinek még a halak is engedelmeskednek egyetlen akarati mozdulatára, és ki vagyok én, hogy egyáltalán megállhassak a te jelenlétedben. És nyilván ez a jelenet azonnal bevillant, elsősorban Jánosnak, de a többi tanítványnak is, és azonnal kimondta, az Úr van ott. És nagyon megindító Péter magatartása, de hát nyilván félmeztenő volt ott a halászat közben, és hát az Úr iránti tiszteletből azonnal magára kapja az ingét, és beveti magát a tengerben, ha nem voltak messze a parttól, ott hagyja a többieket, és úszik ki. Hallgattam egy ige hirdetést, egy kollega tartotta a prédikátor értekezleten, és benne volt az a részlet, a gazdag ifjú történetéről volt szó, hogy odafutamodott Jézushoz, és úgy kérdezte meg, hogy Uram, mit mondasz, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? És akkor ezt a megjegyzést fűzte hozzá, hogy Jézushoz nem menni kell, hanem futni. És ebben nagyon nagy igazság van. Itt is, amikor Péter is realizálja magában, hogy az Úr van ott, akkor ő nem bír magával, beveti magát a tengerbe, hogy a leggyorsabban és a leghamarabb találkozik az Úrral. Hát vajon ilyen-e a mi buzgóságunk, hogy nem megyünk, hanem futunk az Úrhoz? Ha egyetlen alkalmat tudunk, vagy egyetlen lehetőséget, amikor Istennel találkozhatunk, amikor az Isten igéjét hallgatjuk, jellemezze minket Péternek a buzgalma, hogy akkor a lehető leghamarabb én azonnal ott legyek, mert ez elmulasztatatlan. És azután most gondolkozzunk el azon, hogy mire akar tanítani ez az egész. Amikor a tanítványok magukban próbáltak halászni, mi volt az eredmény? Nulla. És amikor Jézus szavára vetették ki a hálót, amikor ő benne volt ebben a dologban, akkor egyszerre a halak óriási sokasságát kerítették be. Most ebből tanuljunk meg valamit, ami a tanítványi életnek a szabálya, hogyha mi Isten nélkül próbálunk végezni feladatokat, vagy akár az Istenért való szolgálatot, az emberi erőfeszítés eredménye nulla lehet. De drámaian változik meg a helyzet, ha valamit Istennel együtt teszünk, ha valamit az ő szavára, őt belevonva teszünk. Mi annyi mindent csinálunk ebben az életben, csak a magunk tanácsa szerint, és csak a magunk erejéből, sokszor még az Isten szolgálatában is. És nem tanuljuk meg ezt a leckét. Nagyon sok emberben él egy olyan gondolat, hogy Isten csak nagyon nagy veszedelmek idején illik segítségül hívni.
1: Pedig hát Jézus mivel búcsúzott tanítványaitól? Én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A megváltó komolyan veszi velünk emberekkel kötött szövetségét, és ő kész részt venni az életünk minden dolgában. A Jóisten kész abban is segíteni, hogy az e világi, hétköznapi feladatainkba, ha belevonjuk őt, az eredményesség drámaian meg fog változni. Ha a szívünk indítékai tiszták, ha magunk gyengeségével tisztában vagyunk, ha az ő erejére akarunk támaszkodni, ha valóban az ő dicsőségére akarunk végezni, ha valóban emberek javára, emberek szolgálatára akarunk végezni dolgokat, és őt belevonjuk, akkor a nulla és a hatalmas tömeg között itt van az óriási különbség. És nekünk mennyire meg kellene ezt tanulni. És azután nézzük tovább a 8. verstől. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 sinnyire, ez azt jelenti, mintegy 100 méterre, és vonszák vala a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nékik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Ennél a részletnél is gondolkozzunk el egy kicsit. Hát milyen különös, Jézus megkérdezte tőlük, hogy fiaim, van valami ennivalótok? Mondták, nincs, tehát mint akinek szüksége lenne rá. És most, mikor kiérnek, akkor mégis azt látják, hogy ott van parázs, rajta van kenyér, ugye ilyen lepényszerű kenyereket szoktak ott sütni, parázson is. Ott van a hal, és akkor mégis azt mondja nekik, hogy hozzatok a halakból, amiket most fogtatok. Biztosak lehetünk benne, hogy ennek szimbolikus jelentése van. És mit fejez ki? Azt, hogy Isten sohasem függ tőlünk, nem szorul rá a mi szolgálatunkra, ő meg tudja az ő terveit és gondolatait valósítani tőlünk függetlenül is. De ugyanakkor számít az ember szolgálatára, és bele akarja vonni az embert a maga munkájába. Mert Jézus nem szorult rá arra, amit ők fogtak, ott volt a kenyér, ott volt a hal, mégis azt mondta, hozzatok abból, amit most fogtatok. Tehát mi sose gondoljuk azt, hogy az Isten halandó emberektől függ az ő munkájában, és ha mi hűtlenek vagyunk, vagy hanyagok, vagy restek, vagy lelkismeretlenek, akkor az Isten nem talál más eszközöket, hogy embereknek kenyeret adjon lelki értelemben is, és elvégezze a maga munkáját. De ugyanakkor azt se gondoljuk, hogy ó, akkor ölbetehetjük a kezünket, hát miért éppen én a Jóisten talál másokat? Mert azt mondja, hozzatok abból, amit ti fogtatok. Mert a Jóisten azért akar belevonni minket a munkájába, nem azért, mert ő ránk szorul, hanem azért, mert nekünk válik igen-igen javunkra. És mert mi fejlődünk hatalmasat vele, és nekünk a legnagyobb áldása az ő szolgálatában részt veszünk. Másrészt pedig ember az embernek tudja a legeredményesebben a maga tapasztalatával hitből hitbe átadni a Krisztus evangéliumát. És azt olvassuk, hogy mikor Jézus ezt mondta, hogy hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok, akkor Péter is visszament, és segített kihúzni a hálót. Hát érthető, hogy segített, az előbb is azt olvassuk, hogy vonszolták a hálót. Hát gondolkozzunk csak el, ha 153 nagy hal volt benne, hát ezt legszerényebben számolva is egy kilósnak számoljuk, akkor az már mindjárt másfél mázsánál vagyunk, ugye? Hogyha pedig 2-3 kilósak is voltak benne, akkor tessék beszorozni ez. Micsoda döbbenetes súly volt. És akkor nem csodálkozunk, hogy egy megjegyzést tesz még a leírás. Azt mondja, noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Hát a halászhálókat nem gondolom, hogy ekkora súlyra hitelesítik. Ugye ez teljesen abszolút rendkívüli, és ez egy természet feletti jelenség volt, hogy noha ennyi nagy hal volt benne, nem szakadozott a háló. Sejtjük, hogy ennek is van valami mondani valója. Hogy mondhatnám így átvitt értelemben, hogy ha Krisztusért dolgozunk, akkor nem fog szakadozni a hálónk. Akkor az Isten az önfelülmúlásnak a szintjére tudja vinni a szellemi, a lelki és a fizikai képességeinket, neki erre van hatalma. Ő természet feletti módon tud újabb szellemi és fizikai előtartalékaival felruházni minket. Csak az a kérdés, hogy mi ezt hisztük-e. Szeretnék utalni arra, hogy hol van a Bibliában erről szó. Gondoljunk csak arra, hogy mit ír az őskeresztény gyülekezetről Jelenések könyvében az efézusiakhoz írt levél. Mit találunk ott? És az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Hát ez nem egy illúzió, ez egy reális valóság. Aki az ő nevéért fáradozik, nem fárad el. Noha kétszer kettő alapon tönkre kéne mennie, nem bírná se fizikailag, se szellemileg, se lelkileg, de nem szakadozik a háló, hogyha az Isten szavára vetjük ki, és ha az Istennel együttműködve dolgozik az ember. Vagy gondoljunk Ézsaiás könyve 40. fejezetére, ahol azt írja, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul, szárnyra kelnek, és saskesejük, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. És előtte pedig kimondja, hogy egyébként ez normális, hogy elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megrántorodnak a legkülönbek is. És amikor kimondja ezt, hogy futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg, ugye ez nem a természetrendje szerint való, ez természet fölötti. És ha kicsit megfigyeljük az ígét, nem sokkal előbb Istenről azt mondja, hogy neki végére mehetetlen a bölcsessége, ő teremtette az eget és a földet, és azt mondja, nem fárad és nem lankad el. Akkor tessék összekapcsolni, Isten maga soha nem fárad és nem lankad el, és akik az Úrban bíznak, azoknak az erejük megújul, és futnak, és nem fáradnak el, és járnak, és nem lankadnak meg. Tehát Isten a maga kifogyhatatlan életerejéből ad nekik újabb és újabb tartalékokat. És ezt az igét hinnünk el. Hányszor van az, hogy visszatart a Krisztus szolgálatában való fáradozástól bennünket? Ilyesmiatt én olyan beteg vagyok, én olyan fáradt vagyok, én alig tudok egy napot végigvinni, és én nekem annyi gondom van a saját családomban, és én alig tudok ennek megfelelni. Hát a Jóisten csak nem olyan, hogy még én tőlem valamit elvárjon. Ugye milyen szomorú, hogy vannak ilyen emberi gondolkodások. Pedig itt az ígéret, ha az Isten szavára teszünk, ha az Isten benne van a dologban, nem szakadozik a háló. Akkor az Isten tud erőtartalékokat adni, és ez a hatalmas bátorítás van ebben a mozdanatban. Nem tudom, valaki olvasta az advent mozgalom úttörőinek a történetét igazán figyelmesen, akár ellenvajt életrajzát, akár más egyebet. Hányszor indultak útra úgy, hogy szó szerint ágyban fekvő betegen, vagy életveszélyesen betegen is. És az Isten gyógyulásokat adott útközben is, és megerősítette. És ha valaki végigolvassa, hogy az akkori időben úttalan utakon, meg lovas szánon, meg ilyen rettenetesen kezdetleges vasutakon, és veszélyes utakon micsoda, hány kilométert tettek meg, és amellett reggeltől estig prédikáltak, tanítottak, emberekért fáradoztak, és akkor az ember elgondolkozik, hogy bírták? Hát úgy, ugyanígy, hogy nem szakadozik a háló. Akik az Istennel együtt, de ismétlem, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet elfáradni és nagy fáradtságokat átélni, de mindig jön az erőtartalék. De ha ugyanezt Isten nélkül próbáljuk csinálni, abba belerokkan az ember. Az nem megy se lelkileg, se idegzetileg, se fizikailag. De ha Istennel együtt, akkor ez a törvényszerűség érvényesül. És olvasom tovább. 12. Tehát a 14. versig. Mondta nékik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Mi ez? Egy meghívás. Gyertek, ebédeljetek, ebédeljetek velem. Találunk a Bibliában máshol is ilyen igét, ahol az Isten ilyen asztal közösségbe hívja az embert. Gondolom, sokunknak eszünkbe jut Jelenések könyvéből az ige. Az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. És felteszem a következő kérdést, ha valaki minket meghív ebédre vagy vacsorára, akkor hogyan illik ott viselkedni? Lehet ott sietni? Lehet azt tenni, amit sokszor otthon rossz szakásban, vagy az asztal sarkán állva bekapni valamit? Hát ugye, ha valaki meghív ebédre, vacsorára, akkor ott le kell ülni, akkor ott nem csak étkezés van, akkor ott szíves beszélgetés van, szép ez a kifejezés, hogy asztal közösség, és ott nincs sietség. És akkor megkérdezem, ma nem hív meg bennünket a Jóisten ilyen közösségbe? amit jelképesen asztalközösségnek mond, és mi elfogadjuk ezeket a meghívásokat. Eszembe jut egy részlet Ellen White nevelés című könyvéből, a legelső, abban az áhítatos könyvben, aminek ez a címe, hogy Feletébb tiszta a te beszéded, és ennek mindjárt a legelső idézetében találjuk, én gyakorlatilag szó szerint idézem most, azt írja, sokan még az áhítat idején sem nyerik el Isten áldásait, és így folytatja, túlságosan sietnek. Időznek ugyan rövid ideig a szent határokon belül, de nincs idejük, hogy isteni mesterükkel legyenek. És így folytatja, gyors léptekkel haladnák át a szerető Krisztus jelenlétének a körén, és amíg így cselekszenek, soha se fogják megismerni az erő forrását. Nem várják be testi, szellemi és lelki erőik megjavulását, és életük terheivel térnek vissza a munkához. És utána így fejezi be, leülni Krisztus jelenlétében, ez az, amire szükségünk van. Talán, ha ma Jézus itt lenne a földön, és meghívna bennünket, ma is mentegetőznénk, Uram, nem mehetek, mert ez is ez a feladat vár. És átvitt értelemben is így van a dolog, hogy nincsen idejünk időzni, megnyugodni, testileg, lelkileg kicserélődni az áhítat idején sem Isten jelenlétében. Nem ülünk levele ebédelni, nem ülünk levele vacsorázni. Nem jutunk el egy igazi közösségig, hanem elmondjuk gyorsan a kéréseinket, és közben is esetleg kattog az agyunkba, hogy mi a következő feladat, és aztán gyorsan fölállunk és szaladunk a feladatunkra. Volt egyszer egy igehirdető, itt egy külföldi igehirdető volt, és azt mondta, hát egy kicsit profán, amit mondok, de azért nem ártana néha megnéznénk az órát, mielőtt imádkozni kezdünk, meg mikor befejezzük, mert akkor rájövünk, hogy tulajdonképpen egy-két perceket imádkozunk. Az egész napunkból egy-két gyors perc az egész, és mi se várjuk be a testi, lelki, szellemi erőink megjavulását, nem várjuk meg Isten tanácsát, nem várjuk meg, hogy teljes megnyugvást hozzon létre bennünk, kicserélje a gondolatainkat, sugalmazza nekünk a továbbiakat, és nem úgy állunk föl, hogy a testi és a szellemi és a lelki erőink megújultak. Hát most tanuljuk meg ebből, hogy az igazi tanítvány az sohasem mond ilyet, hogy nincs időm a mesterrel időzni. Ugye az ókori időben a tanítványok így tanultak a mestereiktől, hogy velük éltek, velük étkeztek, velük laktak. Ha mi tanítványnak, Jézus tanítványainak valljuk magunkat, akkor a mesternek nem mondunk ilyet, hogy nincs időm veled ebédelni, nincs időm veled vacsorázni, mert a tanítványsághoz ez hozzátartozik, hogy az ő személyes jelenlétében személyesen tőle tanuljunk. Nincs benne az új szövetségről szóló igében az az ige, amely meghatározza az új szövetség lényegét, hogy is hangzik. Az a részlet is benne van, mindnyájan Istentől tanítottak lesztek. Mi meg úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk úgy hallani az ige hirdetésből, tanulni Istenről, a Bibliát is kézbe veszünk, tanulni a Bibliából, de személyesen Istentől tanulni. De hát ez az új szövetség lényege, hogy mindnyájan Istentől tanítottak. Mindenki személyes érintkezésbe lép a mesterrel, mindenki épp úgy tanul személyes kapcsolatban a mestertől, mint ahogyan a földi életében a közvetlen tanítványai vele laktak, vele éltek. Olvassuk János evangélium 14. fejezetének a 21. versében. Jézus azt mondja, hogy aki megtartja az én parancsolataimat, azt szeret engem, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Milyen fontos igaz, hogy kijelentem magamat annak. Testvéreim, hadd kérdezzelek meg titeket, milyen tanítványuk vagyunk. Mikor tapasztaltuk utoljára, hogy a Jóisten kijelentette magát személyesen nekünk? Mikor volt olyan, hogy tőle, személyesen tőle tanítottságot áttéltük? Mert tanácsot adott, mert szólt hozzánk a gondolatainkban, szólt hozzánk az életünk eseményeiben. Amikor a jelenlétében idéztük, akkor ő személyesen tanított bennünket, és kijelentette magát nekünk. Tehát ne legyünk ilyen távtanítványok, mert ez nem hozza azt az eredményt, hogy az életünk és a cselekedeteink és a jellemünk igazán átalakuljon. És olvasom ezután tovább a 15. verstől. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél. Mondta néki, Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta néki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta néki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem. Mondta néki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki, őrizd az én juhaimat. Mondta néki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem. Megszomorodik azért Péter, hogy harmadszor is mondta néki, szeretsz engem. És mondta néki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta néki Jézus, legeltesd az én juhaimat. Mi jut eszünk be erről a háromszoros kérdésről? Hát nyilván a Péter háromszoros tagadása. És itt valamit megtanulhatunk, hogy Krisztusnál a bűnrendezés, a lelkismeretes bűnrendezés mennyire fontos. Isten sohasem nagyolja el, sohasem néz el ilyen nagyvonalúan a bűnök fölött. De azt is meg kell tanulnunk, hogy hogyan rendezi el. Mind a kettő fontos. Soha nem nagyolja el, sohasem söpri le, csak úgy, hogy túllép rajta, de az is nagyon tanulságos, hogy hogyan. És azt is megérthetjük ebből, hogy az elkövetett bűnöket hogyan kell rendezni. Ha valaki csak Isten ellen vétett a gondolataiba, vagy olyan cselekedetről van szó, aki senki ember előtt nem nyilvánvaló, csak Istennel kell rendeznie. Nem épít senkit a bűnök kiteregetése, és nincs is rá semmi szükség. De hogyha ember ellen vétkeztünk, akkor tudjuk, annak az embernek is szemtől szembe azt be kell ismerni, és a bocsánatát kérni. De ha megbotránkoztattunk egy közösséget, ha nyilvánosan vétkeztünk többek megütközésére és lelki kárára, akkor azt nyilvánosan kell jóvá tenni. Ugye Péternek az a szomorú tagadás, hogy végül még átkozódva, esküdözve is mondta, hogy én nem is ismerem azt az embert, hogy ez kitudódott a tanítványi közösségben, és különösen azon a háttéren, hogy ő mindig magát érezte, és magát tartotta a legkülönbb tanítványnak, és fogadkozott, hogy ha többiek elhagynak, és én biztos, hogy soha, én tömlöszre és halálra is kész vagyok menni, ez megütköztette a többi tanítványt, és lelki kárt okozott. És Jézus ezért nyilvánosan akarta ezt helyre tenni. Az ő megbocsátása rögtön kész volt, hiszen feltámadása után külön üzent Péternek, hogy mondjátok meg az én tanítványomnak és Péternek. Tehát ő már akkor helyreállította őt, már visszavárta a tanítványi közösségbe. Ennélkül Péter nem ismert volna valószínű még egyszer a tanítványi csapatba menni, ennélkül a külön üzenet nélkül. De most a többi tanítvány előtt is igazságot kellett szolgáltatni. Péternek a bűnét helyre kellett tenni, és Jézus háromszor megkérdezte, hogy szeretsz engem. És a Péter háromszori vallomása elégséges volt. A háromszori vallomásra Jézus mindig így válaszolt, hogy őrizd az én juhaimat, legeltesd az én bárányaimat. Tehát mit fejezett ezt ki? Visszaállította az apostoli tisztségébe. Sokan nem hiszik el, hogy az Isten bocsánata az valóságos és teljes. Ugye ilyeneket olvasunk a Bibliában, hogy amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. Meg ilyeneket olvasunk a Bibliában, hogy a tenger mélységébe veti minden bűnünket. Olvastuk a tékozló fiú példázatát, hogy úgy bánik vele az atya, mintha nem is történt volna, amikor megbocsát semmi. És mi ezt sokszor nem vagyunk hajlandók elhinni. És nem hisszük el, hogy az Isten teljes bizalmat ad újra, és teljes jogú fiúvá fogad újra. Tehát ne bántsuk meg az Istent azzal, hogy ezt ő nagy szeretetét és kegyelmét nem hisszük el. Másrészt pedig egymással való viszonyunkban is alkalmazzuk ezt. Sokszor olyan emberi módon ítélünk, és úgy gondoljuk, hogy valaki megbotlott, és valaki elkövetett valami bűnt, és az nyilvánosságra jutott. Még ha őszintén megbánta is, akkor azt gondoljuk, hogy most jó darabig maradjon a sarokban, ne is lássuk, hogy gyülekezeti szolgálatban, vagy gyülekezeti tisztségben, mert. De az Istennél nem így van. A bűn a szívben történik, és ha az ember azt mélységes bűnbánattal kilöki a szívéből, és az Isten kegyelmért folyamodik, akkor az Isten azonnal helyreállítja őt. Volt és nincs az ő vétke, és az Isten úgy kezeli őt. És nekünk embereknek is meg kell ezt tanulnunk. Azért Jézus még abban is igazságszolgálatot szolgáltatott viszont a többi tanítványnak, hogy megkérdezte Pétertől először, jobban szeretsz engem ezeknél? És Péter úgy tudjuk elképzelni, hogy szégyenkezve lehajtotta a fejét, és csak azt tudta mondani, Uram, te mindent tudsz. Én többet soha nem fogadkozhatok, nem bizonyíthatok, hogyan azok után, ami történt. Én csak azt tudom mondani, hogy te a szívek mélyébe látsz, és mindennek ellenére tudod, hogy bár ez megtörtént, de mégis igaz, hogy én szeretlek téged. De a tanítványok is megértették, hogy a bukása után, és Jézusnak a helyreigazító kérdése után jobban szeretsz engem ezeknél, Péter soha többé nem fogja magát föléjük tornászni, és soha se fogja többé többre tartani magát őnáluk, hanem egy igazi megtérés következett be az életében. És még egy dolgon elgondolkozhatunk ezen a kérdésen, hogy szeretsz engem. Vegyük úgy, hogy ez egy minden tanítványnak szóló kérdés, mert még egyszer gondoljunk a tanítvány és a mester kapcsolatra. Az nem ilyen, hogy tankönyvekből tanulunk róla. A tanítvány és a mester kapcsolat az közvetlen tanulás. Ez a tanítványság. És lehetséges ez másképpen, mintha szeretjük őt. Itt egy szeretett közösségnek kell létrejönni. És talán nekünk is jó lenne, ha így hallanánk a Krisztus szívet vizsgáló kérdését, akkor megkérdezi tőlünk egyszer, szeretsz-e engem? Engem személy szerint, az élő és feltámadott, és értünk közben járó mestert, ami megváltunkat, ami üdvözítőnket, aki az életét adta értünk. Szeretsz engem? Engem élő, valóságos személyként szeretsz-e? Úgy ismersz-e és úgy szeretsz-e? Talán, ha az első kérdésre még mi is azt mondjuk, hát Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. De ha az Isten az ő szíveket kutató tekintetével még egyszer ránk néz, és másodszor is fölteszi, szeretsz engem? Akkor már lehet, hogy eszünkbe jut, hogy hát tényleg szeretem én őt, mikor ez meg van az életemben. És amíg harmadszor is ránk néz, és azt mondja, szeretsz engem? Akkor már lehet, hogy mi is megszomorodunk, mint Péter. Nem az ő kérdésétől, hanem attól, hogy felfedezzük magunkban, hogy Istenem, hogy is mondhatom én, hogy szeretlek téged. Mikor ennyi meg minden vele ellentétes dolog van az életemben, ennyi meg ennyi minden, amiről tudom, és teljesen meg vagyok az értelmemmel is, meg a lelkismeretemmel is győződve, hogy ez nem helyes, és mégis ezek még mindig ott vannak az életemben, esetleg ki tudja mennyi idő múlva. És akkor mi sem mondjuk ki könnyen, hogy szeretlek téged, hanem csak megszomorodunk, akire szeretsz engem. És olyan, mint egy ilyen a lélek mélyéig hatoló önvizsgálati kérdés, és kezd lelepleződni előttünk, hogy mennyire jogos ez a kérdés, mikor a mester megkérdezi, szeretsz engem? És nézzük meg, milyen tapintatos, nem sorolja, azt akarja, hogy mi jöjjünk rá. Ő csak megkérdez, szeretsz engem? Szeretsz engem? Szeretsz engem? Akkor az embernek eszébe kell, hogy jusson, magától rá kell, hogy jöjjön, hogy milyen hatalmas hiányosságok vannak itt a mester iránti valódi élő szeretetben és a Krisztus követésben. És olvasom végül a befejező részét ennek a fejezetnek. Akkor Jézus mond még, illetve ezt nem is olvasom talán egészen végig, csak a lényeget emelem ki, hogy Jézus tesz egy kijelentést Péternek arról, hogy majd idős korában, ahogy mondja az ige, milyen halállal dicsőíti meg Isten, vagyis hogy mártír halált fog halni Krisztusért. És így olvasom a 20. versben, Péter pedig megfordulván látta, hogy követi Jézust az a tanítvány, akit szeret, aki nyugodott is ama vacsora közben az ő kebelén, és mondta, Uram, ki az, aki elárult téged? Ezt látván Péter mondta Jézusnak, Uram, ő pedig mint lészen. Mondta néki Jézus, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá, te kövess engem. Kiméne azért a beszéd az atyafiak közé, hogy az a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem mondta néki, hogy nem hal meg, hanem ha akarom, hogy ez megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá. Hát nem ez a kis mozzanat most itt, ami a figyelmünk középpontjában van, csak annyit jegyzek meg, így keletkeznek a tradíciók, a rossz tradíciók, a félreértelmezések, akkor is mindjárt kiment, hogy Péter nem hal meg, amíg Jézus visszatér, de Péter még életében helyesbíti, hogy szó sincs róla, Jézus nem ezt mondta, hanem azt mondta, ha akarom. És tudjuk, hogy ez a szimbolikus beszéd mire vonatkozott, hogy késő idős korában Pátmosz szigetén János apostol, ugye ott áttélte a Jézus visszajövetele jeleneteit, ilyen értelemben látta a Jézus visszajövetelét. De ami minket most érint, és amit fontos megfigyelnünk, hogy mikor rákérdezett Péter Jánosra, aki látta, hogy szintén ott halad Jézus után, hogy ő pedig mint lészen, az ő sorsa hogy lesz, hogy alakul, akkor Jézus azt mondta, mi között hozzá, te kövess engem. Hadd jegyezze meg, hogy ez olyan gorombának hangzik a magyar nyelvünkben, de az eredeti nyelvben nem. Így lehet finomabban, szebben visszaadni, hogy nem tartozik rád. ne ezzel foglalkozz, hogy ő mint lészen, te kövess engem. Megértjük ennek a tanítását? Szükséges, hogy együttérzéssel legyünk a tanítványtársaink iránt. Fontos, hogy figyeljünk rájuk, de a Krisztus követésében ne függjünk tőlük. És ne akarjuk megfejteni az ő sorsukat, és ne akarjuk elemezni az ő történetüket, mert ehhez nincsen világosságunk, és erre nem vagyunk följogosítva. Nagyon régen egy idős prédikátortól hallottam prédikációt, Lenk Lajos, nem hiszem, hogy sokan vannak, akik még őt ismerték. Én nagyon tiszteltem és szerettem őt, és jellemzője volt, hogy nagyon szemléletesen prédikált. Egyszer éppen erről a szakasztról beszélt, és feltette a hallgatóságnak a kérdést, hogy tudjátok, milyen az a tornasor vagy libasor? Hát persze mindenki tudja, ugye egy megy elől, és egyes sorokba arccal felé mindenki megy utána. És akkor azt mondta, hogy Jézus csak tornasorba vagy libasorba szabad követni. Ez azt jelenti, hogy mindig arccal előre ő ránézni, és soha nem nézhetsz hátra, mert ha hátra nézel, akkor azokat látod, akik mögötted vannak Krisztus követésében. És vagy elbizakodsz, vagy elcsüggedsz. Vagy megbotránkozol, hogy kik vannak ott mögötted, és még mi minden van náluk. Vagy elbizakodsz, hogy ezekhez képest én azért sokkal jobb tanítvány vagyok. De ha előre nézel, és csak Krisztust látod ott elől, meg azokat, akik megelőznek téged a Krisztus követésében, akik különbek már nálad, és előbbre jutottak, akkor se elbizakodni nem fogsz, se megütközni nem fogsz. Tehát ez a tanács van itt, te kövess engem, nem tartozik rád, te kövess engem. Ez is a tanítványságnak egy életfontosságú szabálya. És kedves gyülekezet, ha nagyon röviden össze akarom foglalni, vagy felsorolni, hogy az igazi tanítványságnak milyen szabályait, vagy törvényeit érthettük meg ebből az utolsó találkozásból, amikor Jézus tanítványai csapatával találkozott, akkor így összegezhetjük, hogy drámai a különbség, ha Isten nélkül végezzük, akár e világi, akár az Istenért végzett szolgálatainkat, vagy ha vele együtt. És milyen balgák is vagyunk, hogy magunk erőlködünk. Mikor a Jóisten azt mondta, ti veletek vagyunk minden nap a világ végezetéig, részt akar venni az életünkben. Az isteni tanácsával, bölcsességével, hatalmával segíteni akar. A másik dolog, amit megérthettünk belőle, hogy akik Krisztusért fáradoznak, és vele dolgoznak, nem magukban akarnak, nem emberi erővel akarnak Krisztusért fáradozni, hanem hitáltal élnek, és hitáltal dolgoznak, azoknak nem szakadozik a hálójuk. Persze egyszer minden ember élete véget ér, de nagyon sokszor tapasztalják az életükben, és véges végig tapasztalják, hogy az Isten a testi, a szellemi és a lelki erő újabb és újabb hatalmas tartalékait adja nékik. Aztán, amit megint csak tanultunk, hogy az Úr nem szorul ránk, nem függ tőlünk, ő el tudja végezni a munkáját nélkülünk is, de számít ránk. Belevonja az ő terveibe a mi munkánkat és szolgálatunkat. Aztán, amit újabbat tanultunk, hogy amikor ő azt mondja, hogy gyertek, fiaim, most gyertek el egy puszta helyre, csak magatokban, ti és én, vagy te és én, azt mondja, hogy gyertek, ebédeljetek, vagy vacsorázzatok én velem, akkor ne mondjunk a mesternek nevet, mert ezzel megtagadjuk a tanítványságot, a tanítványság lényegét, és elveszítjük azokat a kimondhatatlan áldásokat, amelyeket nyerhetnénk. Aztán tanuljunk meg a tanítványi közösségben a becsületes bűnrendezést, és az Úrral szemben is. Ha Krisztus ma nincs is itt közöttünk testileg, jó, ha halljuk többször a kérdést, mintha a Mester személyesen minket szólítana meg, szeretsz engem. Nem is egyszer, hanem kétszer, háromszor is, mint az elevenbe vágó önvizsgálati kérdést. És végül tanuljuk meg azt is, hogy Krisztust úgy kövessük, hogy ő ránézzünk előre, és hátra nem. És másokra nem, hanem nekünk egy a fő gondunk. Nem engedjük, hogy leterhelje a gondolatainkat, vagy meggyengítse, vagy megingassa a Krisztushoz való tartozásunkat. Azt, hogy emberi gyengeségeket látunk, akár a Krisztus tanítványai közösségében, akár az egyes tanítványok életében. Te kövess engem. Ez mindenképpen érvényes. Függetlenül attól, hogy körülöttünk milyen problémák, vagy milyen nyomorúságok vannak, azt ne engedjük, hogy befolyásolja, ami teljesen odaszánt és hűséges Krisztus követésünket. És én hiszem, hogy ha ezeket a tanítványi szabályokat a mi életünkben megtartjuk és megvalósítjuk, akkor nagyon gyorsan fogunk fejlődni a tanítványságban, és valóban felkészülünk arra, hogy az élő valóságában visszatérő Jézus Krisztussal békességgel és örömmel találkozzunk, mint akit már földi életében mélyen megismertünk és igazán szeretünk. Amen.
0: Szerető mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. Megköszönjük a Te üzenetedet. De szinte félve gondolunk a következő hétre, hogy vajon most is hallottuk ezt az igehirdetést, és minden ugyanúgy fog zajlani, mint előzőleg. Urunk, kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy leüljünk veled ebédelni és vacsorázni. Adj nekünk szomjúságot és vágyat, hogy a Te olyan tanítványaid akarunk lenni, akik személyesen tőled tanulnak, akik nem csak közvetett utakon akarnak rólad hallani, hanem el akarják nyerni ezt a kiváltságot, amit Te ígértél. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Drága jó mennyei Atyánk, taníts meg minket a Te igazi követésedre. Te tudjuk, hogy nem azt akartad, hogy csak azok a kiváltságosok, akik életedben Téged fizikailag láthattak, hallhattak, követhettek, hanem ott vannak az evangéliumok, és mi abból Téged úgy megismerhetünk, olyan eleven lehet a Te személyed, mintha csak itt élnél közöttünk, és olyan szoros lehet a kapcsolat veled az imádság által, a Szentlélek által. Ezért tudunk a vésd a mi szívünkbe mélyen, hogy mit jelent a tanítványság, és add, hogy ez a szó nekünk nagyon fontos és nagyon kedves legyen, és mi valóban a Te igazi tanítványaiddá váljunk. És Urunk, taníts meg arra, hogy minden munkánkat veled végezzük. Segíts, hogy napközben ne veszítsük el a Te szent jelenlétedet. Segíts, hogy megtanuljuk a szüntelen imádkozást, hogy belül mindig tanácskozunk veled, és mindig fohászkodunk hozzád, és a Te szent lelked mindig befolyásolja, igazgatja, csillapítja, tanácsolja gondolatainkat, szavainkat, érzelmeinket. Ahogy énekeltük az énekben, lakozzál bennem, Jézusom, és hogy mint a jóság kútfeje, töltsd be az egész lényünket. Úrunk, tudjuk, hogy ilyen tanítványi seregre van szükséged, hogy befejeződhessék az evangélium hirdetés műve a földön. Ó, kérünk, ébresz fel bennünket, a szívünk legnagyobb vágya, hogy lássunk egy igazi ébredést a Te gyülekezetedben. Urunk, add, hogy ezt higgyük, és add, hogy ezért kezdjünk buzgón imádkozni, hogy valódi tanítványi sereggé váljanak a Te gyülekezeteid. Urunk, tudjuk, hogy ez csak tőled jöhet, és nem jöhet másképpen, csak bűnbánatra. Ha látjuk a szomorú múltat, látjuk, hogy menthetetlenül langyosodunk és laodiceai néppé válunk, ha egy ilyen változás nem történik. Addulunk, hogy merjünk buzgón imádkozni egy igazi ébredésért, és ez be is következzék, és gyülekezeti tagokból tanítványi sereggé válhassunk mindannyian. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és maradj velünk a Te kegyelmedből, kérünk.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai szombat délelőttön. A mai alkalommal az alapigét Timóteushoz írott első levélből olvasnám. Timóteushoz írt első levél második fejezetét keressük meg. Második fejezet 8. verse így hangzik. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Szeretném, ha a mai alkalommal egy kicsit gondolkodnánk ezen az igén, hogyan is tudunk tiszta kezeket emelni az Úrnak. Nagyon sok keresztény felekezetnél, mint egy szálló ige, jelenik meg ez az igéből kivett rész, hogy emeljetek tiszta kezeket az Úrnak. Nagyon sokszor találkozunk vele, főleg karizmatikus kereszténységen belül, hogy előszeretettel imádkoznak kifordított felfelé tartott kezekkel. Mire gondol az apostol, amikor erről ír? Amikor arról ír, hogy emeljünk tiszta kezeket az Úrnak. Mert ám ennek van előzménye, és van folytatása. Nem csak arról szól az igénk, hogy tiszta kezeket kell emelni, de ad hozzá egy jelzőt is, hogy harag és versengés nélkül, és azt mondja, hogy megelőzen, hogy imádkozzunk ezért. A kezeink, ugye azt ismerjük, hogy az általában cselekedeteink, a tetteinknek a jelkép a Bibliában. Ugye azt mondja ebben az esetben, hogy a tiszta, a hibátlan, az ugye nagyon sokszor jellemzi, vagy kéne, hogy jellemez az ige szerint Isten népét, ugye? Jelenések könyve 14. fejezetében a 144 ezernek az egyik jellegzetessége, hogy tiszta, szeplőtlen, tökéletes. Amikor Ábrahámnak azt mondja az Úr, hogy járj előttem és légy tökéletes. Sohasem volt kisebb elvárás az Isten részéről az ember felé, mint ezek az igék. Amikor azt mondja az apostol, hogy tiszta kezeket emeljünk az Úrnak, akkor ő azt szeretné, hogy a mi tetteink, a mi gondolkodásunk az ilyen legyen. Azt tudjuk, hogy ha az embert nagy baleset, vagy betegség, vagy bármi éri, főleg akik halálra mennek, azok mélységesen végig gondolják az ő életüket, elgondolkoznak, hogy mit tettek, mit tehettek volna, és elrendezik az Istennel az ő napjaikat, elrendezik az ő ügyüket az Istennel. Ők tudnak az életük végén általában tiszta kezet emelni az Úrhoz. De nagyon jól tudjuk, hogy a végidején az emberek nem úgy fognak elmenni, mint amit eddig megszoktunk. Az ítélet hamarabb fog lezáródni egy ember feje fölött, mint hogy meghalna. Nem valószínű, hogy mindannyiunk részesülünk egy olyan esemény sorban, ami ilyen mélységesen elgondolkodtat. Nem biztos, hogy megbetegszünk, nem biztos, hogy olyan állapotba kerülünk, hogy nem tudunk más tenni. Szembe kell nézni az életünkkel, mert tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy rövidesen lezáródik. A világ meg fogja élni azt, hogy Krisztus visszajön. De mi keresztények, a mi életünkre mondhatjuk el azt, hogy addigra készen kell lennünk, mire az Úr visszajön. Általában így szoktunk hozzáállni, hogy el kell készülnöm, mire az Úr visszajön. De ezt mi is jól tudjuk, ha alaposan végig gondoljuk az idők jeleit, hogy ez ránk nem igaz. Mert mit mond az ige az ő népéről, az Úr népéről, a hívő népről? Az ő ítéletük mikor záródik le? Sokkal hamarabb, ugye? Sokkal hamarabb lezáródik az Isten népének az ítélete, az ő kegyelem ideje, mint a világnak. Mi nem biztos, hogy akkor fog a mi ítéletünk lezajlódni, amikor a nagy nyomorúság
már a nyakunkon van. Nem biztos, hogy lesznek a számunkra kényszerítő körülmények. Az Isten persze mindenki számára megpróbál olyan körülményeket teremteni, hogy elgondolkodjon és hozzátérjen. De nem várhatjuk azt, hogy majd a mi életünkben is lesznek kényszerítő körülmények. Az Isten most várja el tőlünk azt, hogy tiszta kezeket tudjunk emelni. Hogy a mi életünk átformálódjon, és a mi életünk olyanná váljon, hogy ezt őszintén, teljes szívünkből meg tudjuk tenni. Ha visszanézünk az életünkre, akkor biztos, hogy nagyon sok-sok foltot találunk rajta, amelyet jó keresztényként ezt el is tudtunk rendezni az Istennel. De az Isten nem azt várja, hogy egy folyamatosan bukdácsoló életen menjünk keresztül, hanem egy győzelmes életet szeretne adni. Vajon meddig halogatjuk azt a teljes szívből való átadást, amelyet az Isten vár tőlünk? Nem fogunk-e kifutni az időből? Mennyi időnk van hátra? Gondolhatnánk azt, hogy relatíve nekem még van 20-30, akár 40 évem, másoknak több, van, akiknek kevesebb, de nem mondhatom azt, hogy az Úr eljövetele majd akkor lesz. Emberileg 80 éves kort talán megérjük. De az ítélet, Krisztus visszajövetele előtti ítélet, vagy az én fejem fölött mikor jár le? Mikor fogja az Isten azt mondani, hogy én megpróbáltam, én akartam, de te nem akartad. Emlékszünk ezekre a szavakra Jeruzsálem fölött? A Jeruzsálem minek a jelképe? Ugye a hívő népnek. Vajon fölöttünk ki fogja ezt mondani? Hogy megpróbáltam, mindent megtettem, de te vajon megtetted a magad részét? Te vajon akartad? Szerettél volna? A kényszerítő körülmények szerintem mindannyiunk életében ott vannak. Nem hiszem, hogy túl sokan lennénk itt a gyülekezetben, akiknek nincsenek problémái. De ha van valaki, akkor nyugodtan felnyújthatja a kezét. Ugye? Mindannyian küzdünk valamivel. Küzdünk problémákkal, de ezek a problémák legtöbbje általában pénzkereset, egészség, barátságok. De mennyien küzdünk azért, hogy megtisztuljunk az Úr eljövetelére. Mennyire szívünk legfőbb vágya, a szombatiskolán elhangzott, hogy mi az a cél, amiért dolgozunk, vagy amiért munkálkodunk nap mint nap. Mennyire küzdünk azért, hogy az Istennél legyünk. Vagy pedig küzdünk azért is, hogy az Istennél legyünk, és mellette ugyanolyan súllyal esik ladba, hogy a munkahelyünkért, a megélhetőségünkért, az egészségünkért küzdünk. Mert én úgy érzem, az én életemben elég sokszor fordult meg ennek az aránya, hogy többet aggodalmaskodtam, vagy többet foglalkoztam azzal, hogy miből élek, előadásra készülök, bármire készülök, és jobban lekötött, mint sem az, hogy az Istennel a kapcsolatot ápoljam. Pedig Biblia előadásra készültem. De belül, az életemnek a belsejében, a jellememben akartam-e közeledni az Istenhez? Vagy ismeretet akartam róla szerezni? Nagyon érdekes dolog, a főpap imában olvasunk egy jellegzetes gondolatot, amit Jézus, mint egy üzenetként átadott az ő utódainak. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Megismerni az Istent. Vannak ismerőseink, ugye? Azt mondjuk, hogy vannak barátaink. De kiket ismerünk meg igazán? Ki az, akiről azt tudom mondani az én életemben, hogy na őt megismertem? Milyen jellegzetességei vannak annak, hogyha valakit igazán megismerek, úgy mélységesen? Ismerem a gondolatait, tudom
Amikor elkezd egy mondatot, akkor én be tudom szinte fejezni. Kik az ilyen emberek? Hát a legszűkebb családunk, nem? Általában a férjünk, feleségünk, gyerekeink. Sokszor már a gyerekek, amikor felnőttek egy bizonyos korra, már tudják, hogy mi az, amit megmondhatunk apának vagy anyának, mert tudom, hogy mit fog rá válaszolni. Mert megismerte. Tudják, hogy milyen elvárások vannak a szülőknek velük szembe, de a házas párok is tudják, hogy egymás felé mik az elvárások, mik a gondolatok, egy adott cselekedethez hogyan fog hozzáállni a másik. Ezeket az embereket tényleg megismertük. Ezek nem csak ismerősök, nem csak jó barátok, ezeket az embereket megismertük. Akkor itt most visszakérdeznék a főpap imára. Krisztust és az atyát megismertük? Tudjuk apró cseprő jelekből, hogy az Isten mit akar mondani, és tudjuk-e folytatni? Ha megismertem valakit, ugye azt mondtuk, hogy elkezdi a mondatot, én pedig be tudom fejezni. Az Istennel van-e ilyen kapcsolatunk? Tudom-e azt, hogy ha ő elkezd egy mondatot, akkor szinte már tudom, hogy mit akar mondani vele. Tudom, hogy mire akar utalni az én életemben. Beengedjük az Istent ilyen mélységig az én életemben. Mert Istent ismerni, azt szerintem majdnem mindannyian nagyon jól ismerjük, nem? Tudnék mondani nagyon jó példát erre, aki nagyon jól ismerte az Istent, de nem segített rajta. Nagyon sok ilyen bibliai példa van, én Kellogot hoznám fel. Áldások tömkelege volt Kellog életén. Az Isten hatalmasan munkálkodott érte, ugye az 1800-as évek végén élt orvos, misszionárius, közösségünk egyik prominens tagja volt. Hatalmas csodákat hajtott végre az Isten rajta keresztül. Ő ismerte az Istent. Egyetlen egy probléma volt vele, hogy nem megismerni akarta az Istent. Nagyon jól ismerte, de nem megismerte. Nem tudott a szívében akkora változásokat előidézni, hogy maradandóan a szeretetben maradt volna. Tudása nagy volt, az áldásokat élvezte, rengeteget tudott is az igéből, egyik se mentette meg. Egyik se tudta őt Krisztus szeretetében tartani. Se az ismeret, se a vele szerzett tapasztalatok, semmi. Mert nem akart egy bizonyos szinten túlmenni. Ismerjük ezt a mondást, ugye itt a közösségünkön belül is sokszor szoktuk használni, hogy mit tenne Jézus. Nagyon sokszor feltetjük ezt a kérdést. Mit tenne Jézus? De vajon, ha tudom, hogy mit tenne Jézus, én is azt fogom tenni? Én is azt akarom tenni, amit a Jézus tenne? Vagy pedig, igen, valószínűleg ezt tenné, de szerintem azért ez így jobb lenne. Mert én úgy gondolom, egy idő után már nem is biztos, hogy nagyon érdekel, hogy ő mit tenne, mert én annyira jól tudom, hogy mit kéne tenni. Törvényszerűen el fogjuk veszíteni a Krisztussal való közösségünket. A mi életünk, amikor mi Krisztussal járunk, az vajon mennyire látványos? Ugye sokszor azt mondjuk, hogy a kereszténység olyan, mint egy ilyen szürke eminenciás, beolvadunk a tömegbe, de ilyennek kell lennünk, a mi életünknek. Olyasminek kell lenni, ami hasonlít a világhoz, de mi nem egyesülünk vele természetesen soha. Erre egy nagyon jó példát tudnék mondani. Ez olyan, mint a zebrák a lovak között. Van egy csomó ló, meg közöttük egy pár zebra. Messziről megnézzük ezt a csoportot, feltűnőek a zebrák? Alapvetően eléggé, ugye? Főleg, ha mondjuk fehér lovak között vannak. A keresztény életnek is ilyennek kéne lenni, ilyen feltűnőnek. Van viszont egy apró probléma. Mi történik az albinó zebrákkal?
azoknak nincsenek fekete csíkjaik. Fehérek. Az albinó zebra fehér. Az albinó zebra tudja magáról, hogy az ő szülei zebrák. Tudja jól, hogy ő is zebra. Csak ezt senki nem látja rajta kívül. Senki nem tudja rajta kívül, mert kívülről ránézünk a csapatra, ő is egy ló lesz az összes többi ló között. A mi életünk nehogy ilyenné váljon, hogy mi tudjuk, hogy keresztények vagyunk, tudjuk, hogy mit tenne az Isten, de a külvilág ebből semmit nem lát. Mert akkor mi olyanok leszünk, mint az albinó zebrák. Nagyon szépen elérdegélünk a világban, van identitásunk, van küldetéstudatunk, csak erről senki más nem tud. Vagy egy nagyon szűk réteg. A mi életünknek az lenne a lényege, hogy rettentően feltűnőek legyünk. Hogy rettentően feltűnőek legyünk a világ között. Ne olyanok legyünk, mint mások. Jézus nem volt beolvadó típus. Ő feltűnő jelenség volt. Az apostolok nem voltak beolvadó. Mindenhova, ahova elmentek, mi történt? Az apostolok, amikor elmentek egy-egy városban, mi történt? Voltak, akik megtértek, voltak, akik elleneszegültek, voltak, akik meg akarták őket kövezni. De nem olvasunk olyat, hogy az apostol elment egy adott városba, és békésen elérdegélt vagy 5 évig. Nem? Na, ez nem történt meg. Kiváltott mindenféle hangulatváltozásokat, vagy érzelmi dolgokat, de Jézus maga mondta, hogy nem békességet hozott a földre, tüzet, meg kétélű éles kardot. Sohasem békét hirdetni jött. De mi nagyon kényelmesen el tudunk lenni így a világban. De vajon ez miből fakad? Miből fakad az, hogy nem vagyunk annyira feltűnőek? Nem vagyunk annyira zebrák a lovak között, mint amennyire lehetnénk. Sötét van. Sötétben nem annyira látszik ugye a zebra és a ló közötti különbség. De nem ez a fő probléma. A fő probléma az, hogy mi még nem alakultunk át olyannál, mint amilyenné az Isten szeretne alakítani minket. Emlékszünk Jézusnak azokra a példázataira, azokra a gondolataira, amikor új ruháról beszél. Azt mondja a 2 Korintus 5.17-ben, azért, ha valaki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Aztán majd nézzünk a királyi mennyegzőről, meg másokról is példát. Azt mondja, a régiek elmúltak, újjá lett minden. Akik itt vagyunk, a legtöbben megkeresztelkedtünk már. El tudjuk azt mondani, hogy a régi életünket levetettük, egy új életbe kezdtünk el járni. A kérdés mindig az, hogy ez az új, ez mennyire új? Ez mennyire az, az az újdonság, amit az Isten ad? Vagy kaptunk új ruhát, és sikerült ugyanúgy beszennyeznünk, mint a régit. Akarunk ezzel az új életünkkel élni? Mert az Isten azt mondta, hogy elmúltak a régiek, és ő az, aki újjá teszi az embert. Akaratom ellenére tud újjá tenni? Hát ugye eléggé kicsi az esélyre. Az a baj, hogy mi úgy gondolkodunk a világról, hogy jó keresztények szeretnénk lenni benne. Semmi olyan dolgot nem teszünk, ami egy jó keresztényhez nem illik. Van egy világi, teljesen világi gondolkodó, Dick Szefárd, aki azt mondta, hogy a kereszténység nem abból áll, hogy valaki tartózkodik olyan cselekedetektől, amiket egy úriember sosem követne el. Ugye érdekes? Azt mondja, hanem abból, hogy cselekszi azokat, amelyek valószínűleg sohasem történnének meg, ha az ember nem lenne érintkezésben Krisztus lelkével. Ezt egy világi ember mondta. Hogy számára
ezt jelenti a kereszténység, vagy ilyennek látja a keresztény embereket. Olyanokat cselekszi, amelyek soha nem történnének meg a világban. Mi biztosan eljutottunk addig, hogy semmi olyat nem teszünk, ami nem illik egy keresztényhez. Reméljük. De vajon tesszük-e azokat, amelyek soha nem történnének meg, ha mi nem tennénk? Amelyek soha nem lennének meg, ha az Isten azokat a dolgokat nem cselekedné meg? Vagyunk-e jó szolgái, jó hordozói Isten nevének? Mert azt mondja az Isten, hogy újjá akar tenni, újfajta emberré. Nem jó emberré akar tenni, nem azt szeretné, hogy mi legyünk a legjobb ember a világon, hanem azt akarja, hogy tökéletes szolgák legyünk, akik az ő üzenetét elviszik szerte a világra. De ezt a feladatunkat hogyan töltjük be? Amikor az embert megszólítja az Isten, amikor az ember lelkébe az Isten behatol, és úgy érzem, hogy most igazán az Istennel közösségben vagyok. Ezek vajon mit gerjesztenek az emberben? Hogyan akarom odaszánni magamat az Istennek? Emlékszünk Zákeus történetére? Lukács evangélium a 19. fejezet. Zákeus megszólítja az Isten, ő átadja az életét, és mivel folytatja? Hogy? Szétosztja a vagyonát, ugye? Mások között. Azok között, akitől jogtalanul vette el. Ugye? Az életét rendbe rakja. Kérte erre valaki? Kérte rá valaki? Belülről fakadt. Olyan dolgok fakadnak az emberből, ha az Istennel van, amelyik normális körülmények között nem. Gazdag ifjú, kérték, mégse tette. Ugye? Amikor az Istennel vagyunk, abból tudjuk a legjobban lemérni, nap mint nap, hogy olyan dolgokat cselekszünk meg, amelyek nem valószínű, hogy eszünkbe jutottak volna. Nem valószínű, hogy emberileg ez egy logikus cselekedet. De ha az Isten indít rá, akkor tudhatom, hogy most közösségben vagyok vele. Mert önként fakadnak ezek a dolgok az én életemből. Nem kérnek rá? Nem elvárás? Én akarom tenni egy bennem munkálkodó késztetésre. Arra, hogy nem tudok nem tenni jót. Jakab apostolnál olvasom, ugye, hogy aki tehetne a jót, és nem teszi, bűne az annak. De ez még mindig csak arra vonatkozik, hogy meglátom a jót, és azt most tennem kell. De az Isten ettől többet vár el tőlünk. Ne törvényekből, ne szabályokból tegyük a jót, hanem küzdjünk azért nap mint nap, hogy az Istennel legyen olyan kapcsolatom, hogy ő rajtam keresztül tenni tudja azt a jót. Hogy ő tudja az én kezeimet felhasználni hozzá. És ha ez a kapcsolat megvan, akkor bátran merem azt mondani, hogy tiszta kezeket emelek az Úrnak. Ugye? Nagyon érdekes, azt mondják bizonyos ilyen teológiában, hogy a keleti vallások és a kereszténység között az egyik nagy különbség, hogy az egyik nyit az Isten fele, a másik pedig bezár a saját kis világába. És azt mondja, ez az egész viselkedéséből meglátszik. Ugye ez a buddhisták ugye általában szintén nem így összefonják a kezüket, hanem kiterjesztik. De ugye a keresztények sokszor ugye összefogják, és hogy ezáltal egy kicsit ilyen belső, elzárt világá teszik ezt a dolgot. Nem feltétlenül kell az ilyenekkel egyetérteni, de gondolkodjunk el rajta, hogy a mi gondolkodásunk nem fordul-e magunk fele. Mi szeretünk imádkozni. Nem hiszem, hogy van közöttünk bárki, aki ne szeretne imádkozni. Szeretünk imádkozni. Sok-sok mindenért küzdünk. De ezeket a győzelmeket, a szeretet jeleit, amiket megkapunk az Istentől, azt szeretjük tovább is adni? Vagy szeretjük megtartani magunknak? Tudjuk-e önzetlenül ezeket továbbadni? Nem magunkért, másokért.
hogy kinyíljunk a világ fele, hogy lássák megint csak visszautalva a zebra voltunkra, hogy lássa a világ, hogy mi milyenek vagyunk. Zakariásról azt írja az ige, ugye amikor Jézus előtt van, hogy lásd, én levettem rólad a bűneidet. Az életünket az Isten alakítja át, az Isten formája át egy jobbra. Mit kellett Zakariásnak tenni? Mit kellett? Hagyni, nem? Ruhát nem tudta vinni, igazából kikönyörögni sem nagyon tudta. Egyben egy dologban tudott bízni, hogy az Isten megkönnyörül és adja. És ő el tudja ezt fogadni. Találtam az interneten egy nagyon érdekes történetet, és szeretném, hogyha meghallgatnátok. Pont egy ilyen királyi öltözékről szól, de nagyon tanulságos. Élt a király palotája mellett egy koldus. Az egyik nap meglátott egy hirdetést kifüggesztve a palota kapuja mellett. A király nagy vacsorát rendez. Mindenki, aki királyi ruhába öltözik, bemehet az ünnepségre. A koldus tovább ment, végignézett a rongyain, és felsóhajtott. Biztos, hogy csak a királyok és családtagjék hordhatnak királyi ruhát, gondolta. Lassan megfogant benne egy gondolat, annyira merész gondolat volt, hogy szinte beleremegett, megmerje próbálni. Visszament a palotához, odalépett a kapuőrhöz. Kérem, uram, szeretnék a királlyal beszélni a vacsora kapcsán. Várjon itt, felelte az őr. Pár perc múlva visszatért, ő felsége fogadja önt, mondta, és beengedte a koldust. Mit szeretnél, kedves koldus? Kérdezte a király. Felség, ne haragudjon, hogy zavarni mertem. Köszönöm, hogy fogadott engem, egyszerű, szegény koldust. Kérem, felség, el szeretnék menni a megtisztelő vacsorájára, de nincsen ruhám, amit illendően felvehetnék. Legyen szíves, segítsen rajtam, mondta félő hangon a koldus. A király elmosolyodott, és azt mondta, bölcs dolog volt tőled, hogy hozzám fordultál. Ezután a király magához hívta az ifjú herceget, vezess ezt az embert a szobádba, és öltöztess fel valamelyik ruhádba. A királyfi úgy is tett, és a koldus hamarosan olyan ruhában állt a tükör előtt, amit még álmában sem mert remélni. Most már méltóképpen tudsz eljönni a vacsorámra. De ami a legfontosabb, hogy most már sohasem lesz szükséged a rongyaidra. Ez a ruha, amit kaptál tőlem, sohasem fog tönkre menni, mondta a király. A koldus térdre hullott, és hálásan megköszönte. Ahogy indulni készült, visszanézett a koszos rongyaira, amik ott hevertek a padlón. Habozott, majd végül úgy döntött, megtartja a koszos ruhákat, hát ha mégis szüksége lesz rájuk. Az ünnepség sokkal pompázatosabb volt, mint ahogy azt a koldus elképzelte. Viszont mégsem tudta annyira élvezni, mert egy zsákban magánál tartotta régi rongyait. Az idő igazolta, hogy a királynak igaza volt, és a ruha, amit adott, tényleg elnyűhetetlen. Mégis a koldus mindig magánál tartotta régi rongyait, nem akart megválni tőlük. Az emberek rongyos batyusnak kezdték gúnyolni a háta mögött. Egy nap, amikor már haldoklott, a király meglátogatta. A koldus látta a szomorúságot a király szemében, amikor az ágy mellett lévő rongyaira nézett. A koldusnak hirtelen eszébe jutottak a király szavai, és felismerte, hogy a rongyai megfosztották attól, hogy úgy járjon, mint egy király egész életében. Keserves sírása fakadt ostobasága miatt, a király pedig vele sírt. Szerintem elég tanúságos történet. Megértettük a mondani valóját? Nagyon érdekes a mi életünk. Nagyon érdekes az, hogy Zakariáshoz hasonlóan a király adott nekünk új ruhát. Megkeresztelkedtünk, új életbe járunk. Azt mondta az Isten, hogy újjá lett minden. Van
egy elnyűhetetlen, soha tönkre nem menő ruhánk. Elméletileg ez egy királyi ruha, ugye? Ezt a királyi ruhát látnia kell mindenkinek, hogy ez királyi ruha. Ugye? Az egész világnak, hiszen királyi ruha. Nem olyan, mint egy átlag ruha, ez királyi ruha. Ezt a szegény, egyszerű embert hogyan csúfolták a világiak? A rongyos batyus. Vajon mi? Mit őrzünk meg a régi életünkből? Mi az, amit szépen összecsomagoltunk, és hurcolunk évek óta magunkkal újra és újra? Néha letesszük, de aztán megint felvesszük, és visszük egész életünkön keresztül. Mindenki, ha visszanéz a saját életére, biztosan meg fogja találni ezeket a rongyokat. Meg fogja találni a jellemében, az életében azokat a dolgokat, amelyet nem tudott otthagyni, bármennyire királyi ruhát kapott. Nem tudta őszintén élvezni azt, amit az újjáteremtettség ad. Az újjáteremtett élet, az új ruha, amit adhatna nekünk, amennyire világíthatnánk a világba, az saját magunkkal hordozott batyunk teszi tönkre. A saját batyunk teszi tönkre. A király tudott ezzel valamit tenni? A maga részét megtette. Mindent megtette. Mi az utolsó dolog, amit tudott ezzel a szegény emberrel? Sírt. Csak vele sírt. Belegondolunk, hogy az atyának milyen fájdalom lesz. Látni az ő gyermekeit, akik mennek a kárhozatra, és nem tud velük már mit kezdeni, csak azt, hogy sír velük. Mert már nem tud mit csinálni. Ő mindent megtett. És mi akartuk hordozni a mi batyunkat? Mi akartuk vinni egy életen keresztül azokat, amelyeket az Isten nem akart, hogy vigyük. Amit levet rólunk, mert levette már, de mi visszavesszük, összekötözzük, és visszavesszük a hátunkra, és visszük tovább, és vele megyünk. Nézzük meg a gondolkodásunkban, hol tudjuk ezeket tetten érni. Mert bizony, így most olyan távolinak tűnnek. Olyan távolinak tűnnek ezek a dolgok, mert azért mindenki úgy érzi, és higgyétek el, amikor én ezzel a gondolatokkal foglalkoztam, én is úgy éreztem magamból, hogy hát azért ez vagy az, ez biztosan nem jellemző rám. Sok minden, igen, na, de ez aztán végképp nem. És olyan apróságok, amiről azt hiszük, hogy nem, de mégis ott van, mert ez a batyú, ez jön velünk. Hoznék egy példát, hogy mennyire szeretünk ilyen dolgokat fölvenni magunkra. A közösségünkben követjük a Bibliát, ugye? Ismerjük a szabályokat. Nagyon sok ilyen szabályunk van. Én úgy érzem, hogy néha már túl sok is. Meg van szabva, hogyan öltözködünk, mit viselünk, hogyan beszélünk. Nem egyszer találkoztam már a közösségünkben, hogy vannak nagyon lelkes és hitbuzgó testvérek, és megpróbálják, most próbálom óvatosan kifejezni, jó irányba terelgetni vendégeinket, hogy hát így kéne öltöznöd, ezt nem kéne fölvenned, már elég régóta jársz ide azért, ezt nem kéne hordanod, dolgokkal. Érzitek ennek a furcsaságát? Ismerjük Istent, de nem ismertük meg. Ismerjük azt, hogy ezek szabályok, de nem ismerjük azt, hogy ezt hogyan kell betartani. Amikor Jézus eljött a világra, megmutatta, hogyan kell betartani. A farizeusoknak volt rengeteg szabályuk. Sok szabály tényleg biblikus volt. Sok szabályt túl lihegtek, és emiatt már nem volt biblikus. De Jézus, látunk olyan dolgot, amikor elment, és azt mondta, hogy
ez így nem jó, amit csinálsz. Ezt másképp csináld. Az se jó, mert így van megírva, eképpen csináljad. Látunk ilyen gondolatot? Látunk az igében, az evangéliumokban, bárhol, ahol Jézus így tanított? Jézus megélte a törvényt. Soha nem követett egyet egy hibát se. Hogyan élte meg? Szereteten keresztül. Ő megmutatta, hogy hogyan lehet helyesen élni. Az ő szeretete ott volt mindenkivel. Az ő szeretete hatott emberekre. De azért, mert több volt, mint fele baráti szeretet. A megmentés szeretete volt. És ez a szeretet indította az embereket a változásra. A megmentő szeretettel megyek oda valakihez, és beszélgetek, és felemelem azt az embert onnan, ahol van. Előbb-utóbb szemlélés által el fog változni. És ha én olyan ruhákba járok, és én úgy cselekszem, előbb-utóbb ő is úgy fog. Ezért nem kell neki menni fejjel. Be kell mutatni, hogy Krisztus hogyan csinálja meg. A világban nem az az elsődleges feladatunk, hogy az Isten törvényére megtanítsuk az ismerőseinket és a barátainkat. Az ismerőseinek és a barátainak meg kell mutatnunk Krisztusból azt, amikor a másikat fölemeli. Anélkül, hogy egy szót szólna. Amikor oda megy egy beteghez és meggyógyítja. Nagyon jó, hogy vannak orvos missziós testvéreink, vagy misszionás testvéreink, tudnak erről példát adni a világnak. De ezt mindannyiunknak tudnunk kell. Mindannyiunknak tudnunk kell az élet milliónyi területén a szeretetet bemutatva embereket fölfelemelni. Mert az a baj, hogy sokszor ismerjük az Istent, de nem ismertük meg. Nem tudunk őszintén úgy menni másokhoz, hogy a bennünk, a Krisztust látva, ő akarjon változni. Mert elmondja, hogy nagyon okos ember vagy. Nagyon sokszor kaptam, hogy hát Zsoltikám, te nagyon jól ismered a Bibliát. De sokkal ritkábban volt az, hogy azt mondták, hogy hát ez nagyon kedves volt. Ez nem is tudom elhinni, hogy ezt miért csináltad. Értitek a különbséget? Sose legyünk arra büszkék, hogy valamit is tudunk a Bibliából. Ha meg tudjuk cselekedni, az már jó. Amíg olyanok vagyunk, akik ismernek, de nem cselekszenek, még ha a legnagyobb igazságot tudjuk kimondani, és a tetteink ezzel ellentétesek, ahogy a hanghordozásunk ezzel ellentétes, akkor csak jó farizósok vagyunk. Viszont az Isten ítélete a farizósokra elég egyértelmű volt, pedig ismerték a Bibliát. Sőt, ismerték bizonyos szinten az Istent is. Mert menthetetlen azért annyi tanulás után valamilyen kapcsolatuk biztosan volt vele. Mégis az ítéletük elég kegyetlen és elég határozott volt. Nagyon fontos, hogy bármi, amit ismerünk, hogyan éljük meg, hogyan visszük át. Jézus mit mondott az ő tanítványainak, amikor az ő követésére szólított fel? Hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Soha se volt kemény. Mindig a szeretet sugárzott belőle. De ezt azért tudta megtenni, mert emlékszünk, hogy hogyan élte a napjait. Reggel az atyával volt, imádkozott, napközben tanított, tette a dolgát, ahogyan délelőtt hallhattuk a szombatiskolában, volt, amikor napi 8 órás műszakban tette a dolgát, de valahol mindig megtalálta, hogy az Istennel legyen, este megint az Istennel volt. Őróla elmondható az, hogy tiszta kezeket tudott emelni? Versengés, indulatok, harag nélkül. Ugye? Ha minket megkérdeznének egy nap egy adott órájában, hogy na, Zsolti, most, ebben a pillanatban tudsz tiszta kezeket emelni az Úrnak? Én vajon el tudom-e ezt mondani? Akkor, amikor számon kérik ezt tőlem, fel tudom-e így emelni, hogy igen, tudok.
Én kívánom, hogy olyan életünk legyen, hogy bármikor eljön az Isten, és lezárja az életünket. Vagy egyszerűen csak elküldi egy angyalát, és számon kér tőlünk arról, hogy most tudunk-e tiszta kezeket emelni. Akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, én tudok tiszta kezeket emelni. Nem a magam erejéből, az Isten bennem lakozásával.

Elkezdenénk a sorozatunkban meghirdetett utolsó előadást, a predesztináció témakörének az utolsó előadását, amely a Római Levél 11. fejezetéről szól, és amelynek a címe az Izraelről, az Izrael kérdésről. Ez a fejezet, ez alapvetően három fő részre osztható. A 11. fejezetnek az első 6 verse az első egységünk, amelynek ezt a kérdést lehetne címként adni, hogy elvetette Isten Izraelt. Utána a 7. verstől a 10. versig terjedő szakasz a következő rész, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi történt Izraelben, mi történt Izraellel. Utána a 11. verstől a 32. versig egy hosszabb szakasz következik, amelynek azt a címet lehetne adni, hogy mi célból történt, mi volt a célja mindannak, ami történt Izraellel. És végül a záró szakasz, a 33-tól 36. versek az Isten bölcsességének a dicsérete, az Isten iránti tiszteletnek a kifejezése. Hogyan is jut el Pál apostol ehhez a kérdés felvetéshez, hogy elvetette Isten Izraelt? Ugye a 9.

lélekből, hanem csak a hitből valók, akik nem testi leszármazás alapján, hanem hit által születtek, az ígéretekbe veletett reménység által születtek, nem cselekedetek alapján választotta ki az Isten, hanem az ő kegyelméből, az ő előre ismerése alapján. Utána arról beszélt, hogy az Isten a pogányok közül is elhívott embereket, kiválasztott embereket, hogy az irgalom edényei legyenek. A pogányok örömmel fogadták az isteni meghívást, megragadták az igazság ígéretét hittel. Ellenben Izrael nem jutott el az igazság törvényére, noha a kezében volt az igazság törvénye, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetekkel próbálták elérni. A cselekedeteken keresztül keresték az igazságot. Megtalálhatták volna a hitből való igazságot, folytatja az apostol a gondolatmenetet, hiszen már Mózes is beszélt az igazságról, amely nincsen messze az embertől, a hitnek a beszédéről. A hitre jutni, a hit alapja, hitre jutni az Isten igéje alapján, az Isten kinyilatkoztatása alapján lehet az embernek. Tehát Izraelnek, hogy így mondjam, minden népnél nagyobb lehetősége volt, hogy a hitből való igazságot megtalálja, hiszen a legnyilvánvalóbb módon kapták az Istentől a kinyilatkoztatást. Hallható volt számukra az Isten szava. A probléma gyökere nem a megismerés lehetőségének a hiánya. A probléma gyökere az volt, hogy elfordultak az Istentől, elfordultak az engedelmességtől, attól, hogy ráhallgassanak, és ennek az eredményeképpen alakult ki az a helyzet, amely Pál apostol korában volt. És a kérdés, ami következik, ebből logikusan jön, mivel ellenállt Izrael, mivel ők megkeményítették a szívüket, és bár az Isten szólt hozzájuk, hívta őket, kinyújtott karokkal várta őket egész nap, ők mégsem jöttek, hanem makacsul ellenálltak. Akkor ez azt jelenti, hogy az ellenállás miatt Isten elvetette Izraelt? Így jön tehát a mai témánknak az első kérdése. A választ az első 6 versben olvashatjuk, elolvasom még egyszer. Avagy elvetette tehát Isten az ő népét? Távol legyen, szó sincs erről. Mert én is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert? Avagy nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amint könyörög Istenhez Izrael ellen, mondván, Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Tehát Pál apostol azt a gondolatot, hogy Isten elvetette az ő népét, ezt a gondolatot a leghatározottabban cáfolja. Azt mondja, szó sincs erről. És két döntő érvet hoz. Az első érve azt mondja, hogy nem vetette el Isten az ő népét, hiszen én magam is izraelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benyámin nemzetségéből való. Hát, ha az Isten elvetette az ő népét, akkor engem is elvetett. Az én személyem, mondja Pál apostol, a bizonysága annak, hogy az Isten nem vetette el az ő népét, vagyis nincsen olyan, hogy valaki testi leszármazás alapján automatikusan üdvözülne, de olyan sincsen, hogy valaki pusztán a testi leszármazása miatt automatikusan a kárhozat gyermeke. Nincsen ilyen, hogy az Isten elvetette Izraelt, tehát aki izraelita, az többé az Istenhez nem közeledhet, vele kapcsolatban nem kerülhet. Ilyen értelemben nincsen elvetése az Izraelnek. Pál apostol azt mondja, hogy ha ez történt volna, ha Izrael kiválasztásának a vége, ha a kiválasztottság véget érése
Azt jelenteni, hogy minden izraelitát elvetett az Isten,

akkor ő magán sem lehetne részese az Isten kegyelmének, hiszen az Isten, hiszen Pál apostol zsidó, Ábrahám magvából származik, Benyáminita, így fogalmaz máshol a Filippi beliekhez írt levélben, hogy zsidókból való zsidó, tehát tiszta zsidó. Hogyha ezt így kellene értenünk, hogy az Isten elvetette az ő népét, hogy aki izraelita, az nem lehet az üdvösség gyermeke, az nem lehet az Isten gyermeke, akkor ő sem lehetne az. Márpedig Pál apostol kezdetben elutasította Krisztust. Tehát Pál apostol nem úgy tartozik az apostolok közé, hogy amikor Krisztus itt élt ezen a földön, és elhívta az apostolokat, ő közöttük lett volna, ő nem szimpatizált Jézus életével, és nem szimpatizált Jézus követőivel sem. Halálra üldözte őket. És annak a bizonysága, hogy az Isten nem vetette el az izraelitákat úgy egy az egyben, annak Pál apostol a bizonysága, az ő személy a bizonysága. Ő üldözte a Krisztust, és üldözte a Krisztus követőit, és mégis az Isten lehajolt hozzá, és kegyelembe fogadta. Tehát nincsen ilyen, hogy valaki csak azért, mert izraelita, csak azért kárhozat alatt lenne. Nincsen ilyen, hogy az Isten származása miatt elutasítana valakit. Így mondja ezt máshol az apostolok cselekedete, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetben kedves számára az, aki őt féli. Az Isten nem személyválogató lény. Tehát Pál először is azzal érvel, hogy tagadja azt, hogy az Isten elvetette Izraelt, elvetette az ő népét. Az első érve az, hogy szó sincs erről, hiszen őt, miután elutasította először Krisztust, miután ő először ellenállt az isteni kegyelem hívásának, és rugódozott az ösztök ellen, azután szólította meg az Isten. Ha elvetette volna az ő népét, akkor ő sem lehetne kiválasztott és elhívott, akkor őt sem szólította volna meg az Isten. A második érve a következő. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet előre ismert. Tehát Pál apostolnak a második érve, hogy az Isten előre ismert mindenkit, mindent és mindenkit, hogy így mondjam, nem érte csalódást az Isten, nem érte csalódás az Istent Izrael történelme során. Semmi váratlan dolog nem történt az Isten számára. Az engedetlenkedés, az ellenállás nem volt meglepő az Isten számára, nem érte váratlanul őt, ő előre szólt erről, előre kijelentette, hogy ha annyi volna is Izraelnek a száma, mint a tenger fővenye, csak a maradék fog megtartatni. Ő már Mózes által szólt arról a problémáról, hogy sokan vannak, testileg oda tartoznak, de a sokaságból csak kevesen tartoznak igazán az Istenhez. Az Isten nagyon jól meg tudta különböztetni mindvégig a történelem során a pusztán testi leszármazású izraelitákat a lelki izraelitáktól, azoktól, akik valóban az Isten gyermekei, akik valóban a hitnek leszármazottai, a hit gyermekei. Ezért az Isten számára nem történt semmi, ami meglepetést okozott volna, vagy ami csalódást jelentett volna az ő népével kapcsolatban. Ő előre ismerte az ő népét. És erre példaként, hogy ez nem csak most volt itt így, hanem mindvégig a történelme során, Izrael történelme során így volt. Most egy újabb példát hoz. Ez a példa pedig Illésnek a története, amelyet elolvashatunk Királyok első könyvében a 17. fejezettől a 19. fejezetig, hogyha szeretnénk utána járni. Illés próféta a királyság idején ért, amikor Izraelben egy olyan uralkodó volt, aki az egyik legrosszabb uralkodó, egy szídonbeli királylányt vett feleségül, és a szídonbeli királylány hozta magával a Baál prófétákat, a Baál kultuszt és az Asera kultuszt, a szidoniak bávány kultuszait állami pénzen terjesztették ebben az időszakban Izraelben. A király asztaláról étkeztek ezek a próféták, a Baál próféták, a Baál kultusznak a papjai, miközben
az Isten beszédét képviselő prófétákat halálra üldözték. Úgy kellett elrejteni őket a király gyilkos haragja elől, és Illés teljesen magára maradottnak érezte magát. Valóban, amikor odáll Izrael elé, és azt mondja, hogy ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha a Baál kövessétek azt, válasszatok, akkor néma csend van. Senki nem szólal meg, és nem mondja azt, hogy az Úr az Isten. Ott van Izrael tömege, és nincsen köztük ember, aki azt mondaná, hogy nem a Baál, hanem az Úr az Isten. Illés méltán érezte magát egyedül. Látható módon, kézzelfogható módon teljesen egyedül érezte magát ekkor. Azonban mégis azt mondja az Isten, amikor Illés elcsüggedve, elkeseredve, hogy amikor már tűz szállt alá az égből, amikor a nép leborult, hogy az Úr az Isten, és elismeri, amikor 3,5 éves szárasság után annak bizonyságával, hogy nem a Baál adja az esőt, hanem a Teremtő Isten adja az esőt. Izrael Istene a Teremtő Isten, és fölött áll minden emberi kitalált istenségnek. Amikor jött az eső, tűz szállt alá az égből, jött az eső, és Illés megint csak azt tapasztalta, hogy semmi nem változik meg. Akháb királynak a felesége kiüzen, hogy ahogyan te tettél a Baál prófétákkal, akiket a tűz alászállása után megölt, Illés, Isten ítéleteként, úgy fogunk cselekedni veled. Akkor Illés elcsügged és elmenekül. És az Isten megszólítja, magához hívja, és Illés elkezd neki panaszkodni, hogy Uram, a te oltáraidat lerombolták, a te prófétáidat megölték, én egyedül maradtam meg. Az Isten egyszer csak azt mondja neki, hogy menj el, és elmondja a feladatot, hogy kit kenjen királyá Szíriában, aki majd ítéletet fog gyakorolni Izrael fölött, kit tegyen prófétává önmaga helyett, aki a szolgálatát folytatni fogja, és utána azt mondta, hogy én meghagyok 7000 embert. Meghagyok 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak, és nem csókolták meg a Baált. Te nem láttad őket, és senki nem látta őket. Ez a 7000 ember, ez nem volt látványos Izraelben, de ott voltak. Voltak emberek, akik a legnagyobb hitehagyás idején is hűségesek maradtak az Istenhez, az élő teremtő Istenhez, akik kitartottak az Isten melletti hűségben, akkor is, amikor állami előírás volt a Baál kultusz, és az Isten ezeket az embereket számon tartotta. Nyilván tartotta őket, ismerte őket, és azt mondta, hogy ők az a maradék. Ők azok, akik tovább fogják vinni az én művemet. Ezt hozza fel tehát példaként, hogy Izrael történelmében mindig volt egy kettősség. Mindig volt a tömeg, amelybe tartoztak azok, akik testileg Izraelhez tartoztak, és a tömeg mellett volt mindig egy kicsiny maradék, amelyet azok alkottak, akik hűségesek voltak az Istenhez. Akik hűségesek voltak az Istenhez, ahogy megismerték őt, a Teremtő Istenhez, és a legnagyobb hitehagyás idején is megmaradtak az Isten követésében. Nem hajtottak térdet a Baálnak, nem fogadták el az idegen kultuszt. Azt mondja tehát, hogy volt maradék Illés korában, a történelme során mindvégig volt maradék, mindvégig voltak hűséges emberek, akik az Isten gyermekeiként éltek, akik az Isten tiszteletét fenntartották, és lehet, hogy nem voltak látványosak, lehet, hogy nem látszottak, és lehet, hogy nagyon kevesen voltak. Egy másik képben azt mondja Ézsaiás, hogy úgy maradtunk meg, mint kunyhó, mint kaiba az uborka földön. Ilyen kis egy szám magában. Hogyha az Isten magot nem hagyott volna, akkor teljesen kiirtották volna Izraelt. A hitehagyás idején úgy tűnt, hogy Izrael teljesen elesett, és senki nem maradt hűséges. Illés így élte meg. A próféta így élte meg, hogy egyedül maradt. Az Isten pedig azt mondta, hogy van maradék. És az apostol második érve az, hogy most is van maradék. Az Isten mindvégig ismerte az ő népét, és az ő népét soha nem vetette el. Mindig azok hullottak el, akik csak testileg tartoztak az ő népéhez. De lelkileg nem tartoztak oda soha. Soha sem ismerte őket az Isten személyesen, soha nem volt személyes közük az Istenhez.
mert a hit nem született meg az életükben. Az Isten az elhívást nem a népnek, mint testi népnek adta, az Isten mindig azokat hívta, azok által valósította meg a terveit, akik elfogadták őt, akik befogadták az ő beszédét. Az Izraellel való szövetség kötés is így hangzott, ha hallgattok az én szavamra, akkor lesztek ti valamennyi nép között az enyém. Az Isten ígéretei mindig ehhez a feltételhez voltak, és vannak kötve. Így fogalmazta meg ezt egy igehirdető, Spurgeon, az Isten sohasem helyezi pecsétjét egy üres lapra. Az Isten sohasem helyezi a pecsétjét egy üres lapra. Az Isten ígéretére mindig akkor tarthattak számot, azok tarthattak számot, akik nem keményítették meg a szívüket, akik befogadták az Isten beszédét, akik megragadták hittel az Isten ígéreteit. Az Isten tehát jól ismerte az ő népét, mindig megkülönböztette a maradékot a tömegtől, és most is van maradék, amiképpen akkor volt Illéskorában, most is van maradék, mondja Pál apostol, ez a maradék a kegyelemből való választás szerint van, és nem a cselekedetek alapján. Tehát az Isten soha nem azért választott ki embereket, mert a cselekedeteik alapján megérdemelték, hanem ugye az előző előadás alapján megfogalmazhatjuk, illetve két előadással ezelőtt volt Jákob és Ézsau története alapján megfogalmazhatjuk, hogy a cselekedetek annak gyümölcse, hogy az Isten az ő kegyelmében elkezd munkálkodni egy emberért, és amikor az az ember nem áll ellent ennek a munkának, ennek a gyümölcse a cselekedet, amely már látható és megragadható. A hűség, amely konkrét és kézzel fogható, az engedelmességben nyilatkozik meg, az a kegyelemből való kiválasztás és az Isten kegyelmes munkájának az eredménye. És nem azért van a kiválasztás, mert valaki hűséges volt, hanem annak eredményeképpen tudott hűséges lenni valaki, hogy az Isten látta a szívét. Emlékezzünk a 8. fejezet 28. versére. Az Isten előre ismerte, hogy kik azok, akik nem keményítik meg az ő szívüket, akik befogadják az ő szeretetét az üdvösségükre. Tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Ez az Isten kegyelmének az útja. Meg kell különböztetnünk egymástól a cselekedetekből való üdvösségszerzés gondolkozását és a kegyelemből való üdvösségszerzés üdvösség útját. A kegyelmet, az üdvösséget csak a kegyelem útján nyerheti el egy ember. Ez minden korban, minden időben így volt. A maradék, akik ezt a kegyelmet hittel megragadták, és ezért rábízták magukat az Istenre. A következő kérdés, amit az apostol feltesz, hogy mi történt Krisztus eljövetele halála idején Izraellel, mi az, ami történt Izraelben? Micsoda tehát? Mi történt tehát? Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték. A többiek pedig megkeményítettek. Amint megvan írva, az Isten a kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak, minden mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Azt mondja Pál apostol, hogy mi történt? Az történt, hogy amit Izrael keres, azt Izrael nem találta meg. Én szeretnék visszautalni a 9. fejezet végéhez. Izrael kereste az igazságot, az igazság törvényéből, de úgy, mintha az cselekedetekből volna. Nem találta meg az igazságot. Nem jutott el az igazság törvényére. De voltak emberek, akik eljutottak az igazságra, mégpedig a hitből való igazságra, a kegyelemből való választás alapján. Akiket megérintett az Isten beszéde, megérintett Jézus Krisztus személye, akik nem keményítették meg a szívüket, hanem gyönyörködtek Krisztusban, mint megváltóban,
és akik előtt ezért feltárult a megváltás munkája, és eljutottak a hitből való megigazulásra. Elnyerték az igazságot, amelyet annyira keresett Izrael. Amit Izrael keres, azt nem nyerte meg, mert cselekedetekből nem lehet eljutni az igazság törvényére. A választottak megnyerték, de mi történt a többiekkel? Ők pedig megkeményítettek. Először hadd maradjak még egy kicsit annál a gondolatnál, hogy a választottak megnyerték az igazságot. Beteljesedett, amit az Isten ígért, hogy új szövetséget köt Izrael házával. És nem a régi szövetség szerint köti meg ezt a szövetséget, ezt az új szövetséget, hanem egy új alapon köti meg a szövetséget. Ez az új alap pedig, hogy befogadják az Isten törvényét a szívükbe, és a kegyelmet elnyerik az Istentől. A bűnbocsánatot, a bűnökből való szabadulást elnyerik az Istentől. Jézus az utolsó vacsora alkalmával megkötötte az új szövetséget. Nem pogányokkal kötött szövetséget, hanem azokhoz a maradékhoz tartozó férfiakkal, azokkal a maradékhoz tartozó férfiakkal, akiket az élete során meg tudott szólítani, akik azt mondták, ugye Péter apostol, mikor föltette Jézus nekik a kérdést, hogy elmentek ti is? Uram, hova mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Hova mehetnénk te hozzád? Megszólította őket az Isten, megérintette őket az Isten Krisztus életén keresztül, ők válaszoltak a hívásra, és Krisztus új szövetséget kötött velük. És utána az apostolokon keresztül ezt az új szövetséget megkötötte mindazokkal, akik pünkösd napján a lélek kitöltésekor megtértek, több mint 3000 lélek egyetlen napon. És még utána sokan. Az Isten tehát megszólította, behívta az új szövetségbe azokat a zsidókat, akiknek a szívét fel tudta erre készíteni. Beteljesedett Zakariás proféciája, amely a 10. fejezetben, Zakariás könyve 10. fejezetében, a 4.-5. versben olvasunk, hogy közülük fog támadni majd a szegletkő, ez volt Jézus Krisztus, de közülük fog származni majd a szeg és a vezető is. A szeg, amire terhet akasztanak, és azok a vezetők, akik tovább viszik az Isten művét. Az evangélium munkája, a Krisztusról szóló evangélium a történelemben zsidó embereken keresztül jutott el hozzánk, a pogányokhoz. Azokon keresztül, akik a maradékhoz tartoztak, akik befogadták az Isten munkáját. A többiekkel pedig az történt, amit így mondott Jézusról János evangéliuma, hogy az ő tulajdonába jött. János evangélium így fordítja, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Ha a görög szöveget szó szerint szeretnénk visszaadni, akkor inkább így lehetne lefordítani, hogy az ő tulajdonába jött. És az ő tulajdona utasította őt el. A többiekről azt olvassuk, hogy ők pedig megkeményítettek. És két ószövetségi igét idéz ezután az apostol a 8. versben Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyve 6. fejezetéből, és a 9.-10. versben pedig a 69. Zsoltárból. Mind a kettőnél szeretnék egy kicsit megállni. Pál apostol ezzel egy lelki törvényszerűségre mutatott rá, arra a törvényszerűségre, hogy amikor valakit megérint az Isten igazsága, amikor valakit megszólít az Isten, de nem válaszol, nem követi, ellene áll, akkor az ellenállásból megkeményedés következik. Jézus Krisztus is idézte Ézsaiás könyve szavait, hogy az Isten kábultság lelkét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, füleket, hogy ne halljanak minden mai napig. Becsukták füleiket, behunyták szemeiket, hogy ne lássanak, ne halljanak és meg ne térjenek. Jézus erre akkor utalt, amikor föltették neki a kérdést, hogy miért beszélsz példázatokban. Erre válaszként mondta el. Azt mondhatnánk, Jézus azt mondta ezzel,
hogy én nem beszélhetek nyíltan nekik, nem mondhatom el nyíltan az Isten üzenetét, mert akkor megölnének. Mert akkor megkeményítenék magukat még jobban. Ezért kénytelen vagyok példázatokban szólni hozzájuk, mert elvesztették a képességüket, hogy halljanak, hogy lássanak, mert a korábban kapott világosságot nem becsülték meg, hanem becsukták a szemüket, becsukták a fülüket. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen süketebb ember annál, mint aki nem akar hallani. Nincsen vakabb ember annál, mint aki azt mondja, hogy én látok, és közben mégsem lát. Aki azt hiszi magáról, hogy ő lát, miközben kiderül, hogy teljes öncsalásban van. Ez történt, amikor egy ember lehetőséget kap, világosságot kap, és nem jól él ezzel a lehetőséggel, akkor az Isten tiszteletben tartja a választását. Ugyanezt mondta el az apostol a Római Levél első fejezetében, hogyha visszatudunk rá emlékezni, a 21. versben és azt követő versekben. Azt mondta, hogy az emberek az Istent megismerhették, de nem úgy tisztelték őt, mint Isten, sem hálát nem adtak neki, és ennek az lett a következménye, hogy az ő balgatag szívük megsötétedett, és az Isten átadta őket a saját szívük útjainak, kívánságainak. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását. Amikor egy ember elutasítja a világosságot, akkor az Isten visszavonul. Visszább vonul, mert nem kívánja rákényszeríteni magát az emberre. Mert a kikényszerített engedelmesség az nem ér semmit az Isten szín előtt. Ennek viszont az a következménye ezen a földön, hogy ahonnan az Isten kivonul, oda egy másik hatalom bevonul. Ez a másik hatalom pedig Sátán, az Isten ellen lázadó angyalfejedelem, és annak a démonai. Ez az, amire utal az ige, hogy a kábultság lelkét adta nekik az Isten. Amikor az Isten visszavonul egy helyről, akkor az a hely, az nem marad üresen. Ott az Isten ellen küzdő angyalfejedelem elfoglalja azt a területet. És ezért Sátán befolyása alá kerül az ember élete, aki megvakítja az embert. Ahogy Jézus fogalmaz, az ige fogalmazott, hogy aki sötétségben jár, annak megvakulnak a szemei. János apostol mondja levelében. Erről a törvényszerűségről több helyen is szól a Biblia. Az egyik hely, amit szeretnék felidézni, Lukács evangélium a 11. fejezete, a Római Levél 8. fejezete kapcsán már utaltam erre, amikor a lélek munkájáról volt szó, hogy annak, hogy a lélek lakozást vegyen egy embernek, emberben, az a feltétele, hogy amikor a lélek késztetése jön, amikor a lélek szól egy emberhez, akkor készséges választ adjon az ember. Ha nem válaszol készséggel, akkor az történik, amit Lukács evangélium a 11. fejezete elmond, hogy megszabadíthatja ugyan az erősebb fegyveres a házat az erős fegyveres uralmától, de hogyha nem marad ott, ha kijön a házból, akkor az erős fegyveres vissza fog költözni. A tisztátalan lélek, amikor kimegy az emberből, akkor víz nélkül való helyeken jár, nem talál nyugalmat, és egy idő után megpróbál visszaköltözni. És ekkor, hogyha üres házzal találkozik, felékesített, kitisztított üres házzal, de üres házzal találkozik, akkor heted magával költözik vissza. És annak az embernek az állapota rosszabb lesz, mint előtte volt, mint a megtisztulás előtt volt. Ez egy lelki törvényszerűség tehát. Ha valaki kap lehetőséget, ha valakit érinti a lelki ismeretében az Isten beszéde, de megkeményíti a szívét az Istennel szemben, akkor nem kerülheti ki azt, hogy ennek a gyümölcsét megízlelje. A választásának a következményét megízlelje. Nem történik más, mint hogy amit vet az ember, azt aratja. Ha elveti az Isten munkáját, ha elutasítja az Isten munkáját, tehát vet a saját kívánságainak, akkor annak a megerősödését fogja aratni. Akkor az Isten lelke visszavonul, és a helyét a csaló lélek, az önámításnak a lelke, a félrevezetésnek a lelke foglalja el.
Egy másik példát is hadd idézzek fel, ha valaki szeretné ezt a törvényszerűséget még egy kicsit jobban szemlélni. Saul történetét olvassa el a Bibliából, Sámuel első könyvében találhatja meg. Saul története, Saul Izrael első királyának a története erről a szomorú törvényszerűségről tesz bizonyságot. Nem reménytelen, ahogyan indul Saul. Meg tudja alázni magát, és az Isten lelkének a befolyása alá kerül. Azonban nem képes bűnbánatra jutni egy ponttól, és ezért az Isten lelke elhagyja, és gonosz lélek kezdi őt gyötörni. Ami annak a következménye, hogy az Isten visszavonul, és megengedi Sátánnak, hogy elfoglalja a területet. Erre utal tehát az Ézsaiási idézet, a kábultság lelke, a tisztán látásnak az elveszítése, a kábultság lelke, a gondolkozás megsötétedése történt az elutasítás következtében. Nehezebben hallja meg az ember, nehezebben hallották meg ezután az Isten hívását, akik megkeményítették a szívüket. A 9. vers, az pedig a 69. Zsoltárból idézett, Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá, sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Először arról hadd szóljak, hogy az idézet a 69. Zsoltárból, abból a Zsoltárból való, amelyik a messiásnak a lelki gyötrelmeiről, küzdelmeiről szól. Tehát ez a Zsoltár, ez kifejezetten Jézus Krisztus kereszthaláláról, ennek a körülményeiről, lelki körülményeiről szól. Ez a Zsoltár mondja el azt, hogy Jézus mibe halt bele. A gyalázat törte meg szívemet, mondja a zsoltáros. És ez a zsoltár, amelyik beszél arról, hogy elutasítják, összetörik, ellene támadnak az Isten követének, ez a zsoltár beszél arról is, hogy ennek következtében legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá, azaz csapdává, és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görbítsd meg. Megint itt van a megsötétedés képe. Itt van a szolgasságnak a képe, a hátukat görbítsd meg mindenkorra. Az Istentől való függetlenülés eredményeképpen szolgasságba kerültek, és végül elvesztették az önállóságukat is. És ez a kép, hogy az ő asztaluk legyen törré, hálóvá és botránkozássá, ez pedig így fogalmazták meg, ez pedig azt jelenti, hogy a hétköznapi áldások is átokká válnak ekkor az ember életében. És valóban érdekes ezt megfigyelni, hogy az áldás és az átok az sokszor nem olyan nagyon magától értetődő az ember életében. Amit az ember áldásnak gondol, nagyon könnyen átokká fordul vissza, hogyha az Istentől függetlenülve nem az Istent keresi, hanem azokat a javakat, amiket az Isten ad az embernek. És azok az átkok, amelyeket az Isten kimond, áldássá fordulnak vissza azok életében, akik megalázzák magukat az Isten előtt, akik meghajtják magukat az Isten előtt, és elfogadják a fenyítéket az Istentől. Mondok egy néhány nagyon gyakorlati példát, hogy megértsük ezt a gondolatot. Az Isten megátkozta a földet az ember bűne miatt, és azt mondta, hogy tövist és bogánskórót terem ezután, és az ember az ő orcájának verítékével keresi a kenyerét. Azt mondta, hogy az asszony fájdalommal fog szülni. Azt mondta, hogy epekedni fog a férje után, a férje pedig uralkodni fog fölötte. Ezek önmagukban átkok és a bűn következményei. De hadd kérdezzem meg, hogy milyen jelleművé válik az az ember, aki nehéz munkával, de szorgalmas munkával, az orca verítékével keresi a kenyerét, aki kitartó a gyomlálásban,
aki megfogja a munka végét, és nem ereszti el könnyen. És milyen jelleművé válik az az ember, aki állandóan zúgolódik amiatt, hogy miért kell nekünk nehéz munkával fenntartanunk magunkat. Ugye költői a kérdés. Különbséget tudunk tenni a két jellem között. Ha egy ember megalázza magát, és elfogadja, hogy igen, a bűn következtében nehézzé vált a munka, de nem zúgolódom az Isten ellen, hanem hűségesen végzem, akkor ez a javára fog szolgálni. Akkor ugyan átok, mégis az átok áldásra fordul vissza. És ugyanezt el lehet mondani a gyermekszülésről. Mit becsül meg jobban az ember? Azt, amiért szenvedett, vagy azt, ami könnyen jött? Költői a kérdés megint. Ugyanezt el lehet mondani a házasságról. Nem két egyenlő akarat oltja ki egymást folyamatosan, perpatvarkodva, hanem a férj vezető szerepet, felelősséget hordozó szerepet tölthet be, ha megalázza magát. És a feleség betöltheti a maga szerepét, ha elfogadja, és nem akar mindenáron uralkodni. Vegyünk egy másik példát, az anyagi javak, az anyagi gazdagságnak a kérdését. Nem hinném, hogy olyan nagyon sokan vannak, akik azt mondják köztünk, hogy mi nem akarunk pénzt. De nem kell azt hiszem sokat érvelnem, hogy a jólét nem csak áldás, tönkre tudja tenni az embert. Erkölcsileg, gondolkozásában, szemléletmódjában, életmódjában tönkre tudja tenni az embert. Elmondhatjuk tehát azt egy általános összegzésként ebben ennek a szakasznak az alapján, hogy emberek számára, hogyha az Isten előtt megalázza magát az ember, és bizalommal követőjévé válik az ő beszédének, akkor az átkok áldássá fordulnak vissza, és az áldások valódi áldást jelenthetnek. Azonban azoknak az embereknek az életében, akik nem követik az Isten szavát, akik nem alázzák meg magukat az Isten előtt, és nem rendeltetésszerűen élnek az ajándékokkal, azok számára nem csak az átkok válnak átokká, hanem az áldások is átokra fordulnak vissza, és a kárukra szolgálnak. Nem a javukat szolgálják, hanem a tönkremenetelükhöz járul hozzá. A gazdagsággal kapcsolatban egy ószövetségi igét hadd idézek fel. Azt mondja az Ószövetség Szodomáról, eledel bősége, gondtalan nyugalom, ez volt a vétke a te öcsédnek, Szodomának. De a szegénynek és a szűkölködőnek a kezét nem fogta meg. Eledel bősége, gondtalan nyugalom, de büszkeség és a szegények kezét nem fogta meg. Ez volt az oka Szodoma pusztulásának. Azt mondhatnánk tehát, hogy nem történt más, mint hogy teljesedett az a törvényszerűség, amelyet az Isten már előre kijelentett az igéjében, amely minden emberi életben és minden társadalomban működő törvényszerűség, hogy az áldások csak úgy szolgálnak javunkra, hogyha az Isten akaratával összhangban élünk velük, és egyébként átokra fordulnak, és amikor egy ember lehetőséget kap, hogy megismerje, hogy mi a jó, amikor egy embert megérint az igazság, és világosságot kap, de ellenáll, akkor nem marad ugyanabban a helyzetben. Az ellenállásnak következményeként megkeményedik. Az ellenállás következményeképpen elveszíti, csökken a képessége, hogy meghallja, megértse az igazságot, és döntsön az igazság mellett. És végül el tud odáig jutni egy ember, hogy teljesen elveszíti ezt a képességet. Nem az Isten zárja be a kaput, nem az Isten dönt úgy önkényesen, hogy már pedig nem lehet az emberi az üdvösség, hanem az ember elveszíti a változáshoz való képességet, a rugalmasságát, elveszíti a képességét, hogy megkülönböztesse egymástól az igazat és a hamisat. Félelmetes következmény. De tegyük fel a következő kérdést, amit az apostol ezután tesz fel a 11. versben, hogy mindezzel mi volt az Istennek a célja.
Azt már látjuk, hogy mi volt az oka annak, ami történt, mi történt egyáltalán, mi vezetett el ide, de mi a célja, mi az értelme ennek az elesésnek, ennek a megkeményedésnek, ami bekövetkezett. Mondhatnám így is, hogy a most következő hosszú szakaszban azt fogjuk szemlélni, hogy az Isten hogyan fordít mindent a műve javára. Hogyan használja fel még a negatív, önmagában negatív dolgokat is a jóra. Azt mondja a 11. verstől, és most nem olvasnám végig az egész szakaszt, a 11-től a 15. verseket olvasom először. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak meg, hogy elessenek? Tehát az ő megbotlásuknak, hogy Krisztusban megbotlottak. Ugye Krisztus volt a kő, az előző alkalom szólt erről. Hogy Krisztusban, a próbakőben megbotlottak. Ezzel az volt az Isten célja, hogy ők elessenek, és nyilvánvalóvá váljon, hogy ők nem az Isten gyermekei? Csak ennyi lenne az Istennek a célja, hogy ezt nyilvánvalóvá tegye? Azt mondja, szó sincs erről, távol legyen. Hanem az ő elesésük folytán lett az üdvösség a pogányoké, azért, hogy ők pedig felingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én a pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, hogyha felingerelhetnék az én atyám fiai közül, és megtarthatnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem ha élet a halálból? Azt mondja Pál apostol, hogy nem az volt az Isten célja, hogy ők megbotoljanak, elessenek, és aztán ez nyilvánvalóvá legyen. Először is az Isten nem azért küldte Jézust, mert azt akarta, hogy benne megbotoljanak. Ő kijelentette, hogy ez fog történni. Mert a Krisztushoz való viszony eldönti, hogy ki fog megbotlani, és kinek lesz a hit alapjává az a kőszikla. De ha már egyszer megbotlottak, akkor az Isten ezt felhasználja arra, hogy az ő elesésük nyomán az üdvösséget eljuttassa a pogányokhoz. Itt az előző alkalommal már szóltam erről a jelenségről, hogyha emlékezetem nem csal. Arról ugyanis, amit Apostolok cselekedete 13. fejezetében olvasunk, itt utalis a lábjegyzetben a szöveg rá, hogy az apostolok azért mentek a pogányok közé az evangéliumot hirdetni, mert a zsidók elutasították őket és üldözték őket. Az apostoloknak Jézus azt hagyta meg, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és lesztek ti nékem tanúim Jeruzsálemtől fogva, Jeruzsálemből kiindulva a végig, a végső határokig. Az apostoloknak először Izrael házához szólt a küldetésük, 3,5 éven keresztül Krisztus halála után még Jeruzsálemben és a környékén kellett az igét hirdetni. Nem volt pogány misszió ebben az időben. Ott voltak, és Jeruzsálemben hirdették az evangéliumot. Igen ám, csak hogy elkezdték őket üldözni. István vértanú halálával elindult egy üldözési hullám, és az apostolok kénytelenek voltak elmenni Jeruzsálemből. Hogyha szerettek volna életben maradni, akkor nem volt más választásuk, el kellett menni máshova. És ha már mentek máshova, magukkal vitték a Krisztust, mert hogy ők Krisztus követői voltak. És az emberek megismerték, hogy Krisztus gyermekei, hogy Krisztus követői. Keresztény egyenlő Krisztus követő. Így indult el a pogány misszió. Kényszerből. Azért indult el, mert a zsidó közösségek, ahelyett, hogy elfogadták volna a kegyelem hívását, és felismerték volna a messiást az ige hirdetésén keresztül, amit az apostolok végeztek, ahelyett megkeményítették a szívüket. És ez a jelenség, ez nem csak Jeruzsálemben történt, hanem ha Pál apostol munkáját megfigyeljük, az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy az apostol minden egyes helyen, ahol voltak zsidók, először hozzájuk ment. Tehát bárhova ment el. Filippiben nem volt zsinagóga. Ott a folyóparton gyűltek össze szombatonként. De voltak, akik már összegyűltek szombatonként. Oda ment hozzájuk. És körükben kezdte el hirdetni az igét, és közülük voltak, akik hallgattak az igére. És mindenhol ezt tette, Rómában is ezt tette. Először
a zsidókhoz fordult, mert először az evangélium üzenete nekik kellett, hogy megszólaljon, mert őket hívta az Isten először. De minden helyen megismétlődött a jelenség. Többen vagy kevesebben hallgattak az evangéliumra, de voltak olyan emberek, akik nem hallgattak, és amikor azt látták, hogy nem tudják elhallgattatni az apostolokat, akkor elkezdték üldözni. Hogy ebben mekkora aktivitást tanúsítottak, ez különböző volt. Béreában azért kezdték el üldözni az apostolokat, mert az előző helyről, ha jól emlékszem, talán Tesszalonikából, utánuk mentek a feldühödött zsidók, és ott is perpatvart váltottak ki, nem csak a saját városukban. Az apostolok cselekedete 13. fejezet pedig azt jegyezte fel, hogy amikor ezzel a jelenséggel találkoztak az apostolok, akkor a következőt mondták a zsidóknak. Szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig, amikor ezeket hallották, örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és most figyeljünk, és akik csak az örök életre választottak, hittek. Tehát a pogányság sem egy homogén csoport volt, akik egy az egyben hittek, hanem a pogányok közül nagyon sokan örömmel ragadták meg az evangéliumot, és ők hitre jutottak. Tehát azt mondja az apostol, hogy nem azért történt mindez, hogy ők pusztán elessenek, hanem azért történt, hogy amikor ők elestek, akkor ezáltal az evangélium eljusson a pogányokhoz, de figyeljünk meg, hogy itt sem ér véget a gondolat, hanem azt mondja, hogy ők pedig feringereltessenek, tudnilik, hogy a zsidók pedig feringereltessenek. Hogy amikor a zsidók azt látják, ami önmagában egy farizeus számára botránkozás volt, és olyan szintig volt botránykő ez a zsidó gondolkozásban, hogy amikor Pál apostol Jeruzsálemben, hogy önmagáért védő beszédet mond, amikor meg akarják ölni, mert azt hiszik, hogy egy görögöt vitt be a templomba, amikor Pál apostol beszél a saját megtéréséről és beszél Krisztusról, egészen nyugodtan hallgatják őt, addig a pontig még nyilvánvalóvá nem teszi, hogy az Isten kegyelme a pogányoké is. Abban a pillanatban, mikor kimondja ezt a gondolatot, hogy az Isten a pogányok közé küldi az evangéliummal őt, vagyis hogy nem csak a zsidók kiváltsága az evangélium és az evangélium áldása, hanem az Isten a pogányoknak is adja ezt az áldást, hát akkor kitör a libillió. Akkor elkezdenek kiáltani, hogy töröld el, nem méltó, hogy éljen. Mert ez botrányos gondolat volt. De az Isten ezzel, hogy őket felingerli, arra szeretné ösztönözni őket, hogy vegyék elő az Ószövetséget, és figyeljenek fel azokra az igékre, amelyeket az apostol itt idézett már, hogy a pogányokhoz küldettem, hogy hívom a nem én népemet én népemnek, a nem szeretettet szeretetnek, és ezen elgondolkozva ismerjék fel a messiást, és fogadják el némelyek. Az apostol nagyon reális. Azt tudja, hogy ez első megközelítésben minden igazi zsidó számára ez botránkozás. Ez egy felingerlés, ez egy kutatásra ösztönzés lehet. A lehetősége benne van. Akik elkezdenek kutatni, azok csak a töredék lesz. És akik eljutnak oda, hogy felismerjék a messiást, hogy beteljesedtek a jövendülések, azok valószínűleg a töredéknek a töredéke lesznek. Azt mondja az apostol, de hát én azért, ha engem a pogányok apostolának hívnak, különben az Isten azt mondta Pálnak, hogy leszel nekem tanúm, nem csak a pogányok előtt, a saját népe előtt is. De azt mondja, hogy én ezt, amikor a pogányoknak hirdetem az evangéliumot, akkor is betöltöm a küldetésemet a zsidókhoz, mert így felingerlem őket, kutatásra ösztönzöm őket, de nagyon reális azt mondja, és megtarthatnék közülük némelyeket. Tudja az apostol, hogy az az út, amin elindultak emberek, az az út, az nagyon sok embernél már nem megváltoztatható. A főpapok
akik a főpap, aki Jézust halálra ítélte, valószínűleg már nem tartozott azok közé, akik valamikor fölismerhetik és megváltoztatják a döntésüket. Megváltoztatja a döntését. Nyilván többen voltak, akik akkora világosságot nyertek, amivel szemben úgy keményítették meg magukat, hogy már nem képesek változtatni. De voltak sokan, akik még képesek voltak. Akiknek szükségük volt erre a felingerlésre, szükségük volt erre a meghökkentésre, hogy vigyázat, az Isten a kegyelmével most a pogányokhoz fordul, mert ti magatokat nem ítélitek az üdvösségre méltóknak. Tehát az Isten kezében eszköz a zsidók ellenállása, annak az eszköze, hogy a pogányoké legyen az evangélium. És ugyanez eszköz a zsidók javára, annak az eszköze, hogy felrázza őket, felingerelje őket, felkeltse a féltékenységüket és kutatásra ösztönözze őket, és így megint legyenek némelyek, akik elfogadják az evangéliumot. A folytatásban az apostol, illetve bocsánat, még annyit hadd emeljek ki, hogy azt mondja, hogy az igazi áldás az, amikor egy zsidó elfogadja az evangéliumot. Mert ha már abból áldás jött, abból megbékélés jött a világnak, hogy ők elutasították. Micsoda áldás származik akkor, amikor egy ember, aki nagyon sok világosságot nyert az Istentől, akit az Isten igéje fényében neveltek, az az ember megérti a megváltást, megérti a megváltás összefüggéseit. Az még nagyobb áldásul tud szolgálni utána. Hiszen ő rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, rendelkezik olyan ismeretekkel, amelyekkel megsokszorozhatja az áldást. Előnyben van, hogy így mondjam, a pogányokkal szemben, mert ismeretei vannak az igéből. És valóban, amikor emberek ismerik az igét, csak a kulcsot nem találták meg. Amikor megtalálják a kulcsot, amikor megtalálják a rendező elvet, akkor hihetetlen nagy áldásul szolgál a korábban megszerzett ismeret. Pál apostol azért lehetett az Istennek egy hatalmas nagy eszköze, mert ő a korábbi életében nem voltak dolgok, amiket rosszul ismert, de hatalmas ismeretre tett szert. Nagyon nagy ismerete volt a megtérése előtt, az igéből. Komoly tanulmányokat folytatott. És amikor megalázta magát és a helyére került, akkor mindaz a korábbi ismeret az evangélium javára vált. Egy jól képzett ember lett az evangélium követője. Egy szolgálatra alkalmas ember lett az evangélium követőjévé. És mivel Pál igazán megalázta magát, mivel Pál tényleg megértette, hogy egyedül kegyelemből lehet üdvözülni, a legnagyobb hatású evangélium hirdetővé vált. Egymagában többet végzett el, mint a többi apostol együtt. Nagyobb munkát végzett. Mert együtt volt a kiképzés, az ismeret és a lelki alkalmasság az életében. Micsoda áldás a világ számára, hogyha az Isten ismeretével megajándékozott emberek életében megszületik az igazi ismeret, és kulcsot kapnak a meglevő ismereteikhez, és mindazt javára fordítják a népeknek. Amikor szolgálnak azzal a többlet ismerettel, amellyel rendelkeznek, mindazoknak, akik nem rendelkeznek ezzel a kiváltsággal. A következő szakaszban a 16. verstől a 22. versig, vagy mondhatnám így is, hogy 24. versig, ez most részletkérdés, Pál apostol a másik oldalhoz szólva szeretne egy óvást megfogalmazni. Tudnék, amikor emberek azzal találkoznak, hogy a zsidók megkeményítették magukat, hogy ellenálltak, akkor nagyon sok pogány büszkévé vált a zsidókkal szemben. És mondjuk ez a lelkület, ez a magatartás, a megvetés és elutasítás, a faji előítélet, ez sajnos mind a mai napig megvan. Az ilyen leegyszerűsítő és önmagában nem igaz dolgok, hogy megölték Krisztust. Ugye zsidókat megölték Krisztust, őket terheli Krisztus megölésének a vágya.
ez az evangéliumnak a teljes félreértéséről tanúskodik. Nem tudok mást mondani. Itt Pál apostol szeretné megóvni ettől a helytelen lelkülettől a pogány keresztényeket, akik Rómában vannak, és szeretné világossá tenni számukra azt, hogy ne vessék meg a zsidókat, ne kevékedjenek a zsidókkal szemben, azt mondván, hogy ti visszaéltetek az Istentől kapott kiváltságotokkal, ti elutasítottátok az evangéliumot, megérdemlitek a sorsotokat. Ezt mondja itt. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. És ha némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedj az ágak ellenében, ha pedig kevékedsz, nem te hordod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Igen. Hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Fel ne fuvalkodj, hanem félj. Mert hogyha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem fog kedvezni. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét, azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben. Különben te is kivágatsz. Sőt, ők is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha a természet szerint való vadolajfából te kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd fába, olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ők, a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Tehát azt mondja az apostol, hogy vigyázat, hogyha a zsenge, amit bemutatnak az Isten előtt szent, akkor az abból készült tészta is szent lesz. Akkor a tészta is szent. Hogyha a gyökér szent, akkor az ágak is szentek. Vigyázat, nehogy a megkeményedésből, azért, mert voltak, akik ellenálltak, elvessük mindazt, amit az Isten eddig munkált a történelemben. Vannak emberek, akik nem akarnak tudomást venni az Isten munkájáról az új szövetség előtt. Akik úgy gondolják, hogy egyszer csak úgy lett az új szövetség. Nem. Az Istennél nincs törés. Az Istennél az első törés, hogy így mondjam, az volt, amikor az ember eltért az ő akaratától, és a bűn bejött a földre. Innentől kezdve az Isten elkezdett munkálkodni, és ez a munka végigmegy a történelmen, függetlenül attól, hogy van egy elhívott nép már, vagy nincsen még egy elhívott nép, az Istennek voltak gyermekei, akik képviselték őt. Amikor a sétiták ágán, ahol az Isten ismeret fennmaradt, a báványimádás kezdett elhatalmasodni, amikor először a sétiták hűtlenekké váltak, és összeelegyedtek, összeházasodtak az Isten nem követő emberekkel, akkor eljött az özönvíz. Az özönvízzel, mint egy újra plántálta az Isten az emberiséget. Noé igaz, istenfélő, az Istennel hűségesen járó ember volt. Elindult újra az emberi történelem, és elindult a hűségesek ága Noé leszármazottai között. Azonban, amikor ez az ág kezdte elveszíteni az Isten ismeretet, amikor kezdett a báványimádás teljesen eluralkodni, akkor az Isten elhívta Ábrahámot, kihozta a rokonságából, hogy nehogy a báványimádás rabjává váljon ő is, megismertette magát vele, hordozta őt, előkészítette a leszármazottait, hogy mint néppel szövetséget kössön, és legyen egy nép, amely az Isten nevét képviseli, hordozza. Ez a nép, ez hordozta, de mindig csak a maradékon keresztül tudta hordozni. Egészében nem hordozta soha teljes egészében. Ha volt olyan uralkodó, például Salamon, aki mint uralkodó Dávid és Salamon hűséges volt, akkor a nép egészen jobban tükrözte mindazokat az áldásokat, amiket Isten adni akart. Amikor nem, akkor a nép nagy része elhajlott, és az Isten megmutatta, hogy milyen átok származik abból, ha valaki hűtlen, de a maradék még mindig volt hűséges. Ez a maradék, ez végigment, és amikor eljött Jézus,
akkor ez a maradék készen állt az ő fogadására. Voltak a templomban nem csak olyan papok, akik fölemelték Krisztust, bemutatták és letetvetkező gyermek,

Testének két rétege volt vitathatatlanul. Volt egy olyan rétege, amelybe a testi leszármazás alapján tartozott valaki. De a lehetőség a személyes megtérésre és odafordulásra mindig ott volt. Most viszont az Isten egy új szövetséget köt, más alapokra teszi a szövetséget. Eddig azon az alapon volt a szövetség, hogy egy hívő ember leszármazottaival szövetséget kötött, hogy ők képviseljék. Most viszont a megtérés az alapja a szövetségkötésnek. Az Istennel való személyes szeretet közösség az alapja a szövetségkötésnek. Ez az új szövetségnek a lényege. Az Isten törvénye a szívbe kerül, és bocsánatot nyer az ember, és így megismeri személyes tapasztalattal az Istent. Arról a kegyelemről, ahogyan megbocsátott neki. Tehát nem lehet úgy gondolkozni, hogy nincs gyökér. Hogy ez az egész most jött létre. És nem akarunk tudni az előzményekről. Ha valaki csak az új szövetséget akarja ismerni, akkor nem fogja megérteni. Mert az Ószövetség nélkül nem érthető az új szövetség. Az Ószövetség pedig nem érthető az új szövetség nélkül. Még a Biblia szintjén is így van ez. Ezért mondja azt, hogy a gyökér szent, akkor az ágak is azok, és hoz egy képet, amit nem annyira a kertészetben gondoljunk végig a kertészet alapján, mert ott nem szoktak ilyet csinálni, tudtam ma, hogy szelíd olajfába vadolajfát oltanak bele, hanem általában fordítva szoktak nemesíteni, de a képet érthetjük. A kép az arról szól, hogy van egy nemes olajfa, amelyből bizonyos ágakat ki kellett törni, azért kellett kitörni, mert nem teremtek gyümölcsöt. És ezeknek a kitört ágaknak a helyére beoltottak más olajfából, amit vadolajfának tekinthetünk a nemes olajfához viszonyítva, beoltattak a pogányok közül. Nem arról van szó, hogy kivágták a nemes olajfát. A megváltás munkája töretlen a történelem során. Az Isten népéhez tartoztak a történelem során a hívő emberek, és az Isten látható munkája és a hívő emberek az nem egy az egyben felelt meg. Többen vannak a meghívottak, mint ahányan a választottak. Többen vannak azok, akik meghívást kaptak. Látható tömegen belül volt az Isten népe, az Isten lelki Izraele. A látható ágakból a gyümölcstelenek közül eltávolított az Isten, és beoltott a helyére más fáról ágakat. Vigyázat! Ne gondolkodjon úgy az ember, hogy én értem törettek ki. Azért törettek ki, hogy én nekem legyen helyem. Ki törettetnek, hogy én oltassam be? Azt mondja, nem. Hitetlenség miatt törettek ki. Te hit által oltattál be, és vigyázz, mert csak a hit alapján állhatsz. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ha valaki bármikor letér a kegyelemből való üdvösség útjáról, és helyette a cselekedeteire, akár csak a hitére lesz büszke, akkor az Isten ugyanúgy ki fogja vágni, ahogyan kivágta azokat az izraelitákat, akik cselekedetből keresték az üdvösséget, és nem a hit alapján, nem az Istennel való szeretet közösség alapján. A kép tehát nagyon világos és érthető. Pál apostol arra szeretné inteni az embert, hogy senki ne fuvalkodjon fel a másikkal szemben. Ne gondoljon magáról sokat, többet. Ne büszkélkedjen azzal, hogy engem az Isten elhívott, kiválasztott és beoltott az ő munkájába, mert akiket ki kellett vágni, azokat a hitetlenség miatt kellett kivágni. Akik beoltattak, azok csak a hit alapján oltattak be, és az Isten kemény azokkal szemben, akik makacsul ellenállnak a hitnek, és kegyelmes az ő jóságát mutatja azoknak, akik hittel megragadják az ő kegyelméről szóló ígéreteket. De ebből az következik az ember számára, hogy az alázata növekedjen, és az Isten félelme növekedjen. Ahogy máshol fogalmaz az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkálja az ember az üdvösségét. Féljen attól, hogy önállósodik, függetlenedik az Istentől,
Féljen attól, hogy büszkévé és maga

biztossá válik. Féljen az emberi függetlenüléstől és büszkeségtől, mert csak az Isten kegyelme alapján van üdvösség. Csak az Istennel való közösség alapján lehet üdvösségre jutni. És a képből az is következik, hogyha azok, akik nem a természet szerinti olajfához tartoznak, hanem a vadolajfához tartoznak természet szerint, ha azok beoltathatnak, mondhatnám így egy másik képpel, ha nem lökte ki a szervezetőket, hogy a transzplantációnak a képét lehetne ide idézni egy mostani világunkból. Általában olyan donort keresnek, aki ha lehet rokon. Létezik olyan, hogy nem rokoné, nem löködik ki. Akkor mennyivel inkább lehet valószínűsíteni azt, hogy aki rokon, annak a sejtjei, szövetei nem löködnek ki. Hogy nem kezd ellenreakcióba a szervezet. Ugyanez a képez. Hogyha természet ellenére a pogányok beoltathattak az Isten művébe, akkor azok, akik most per pillanat kivágattak, akiktől elvétetett az Isten országa a hitetlenség miatt, ha azok nem maradnak meg a hitetlenségben, mennyivel könnyebb visszaoltani őket? Mondom, ne a természeti képből induljunk ki, mert ha levágtak egy száraz ágat, hát az élővé nem fog válni. Olyan, hogy szelíd fába vadoncot beoltsanak, az sem egy gyakori jelenség. De az Isten képes ezt megtenni. És azt hiszem, hogy érthető, hogy mire hozza fel ezt példaként. Az ember fogadja el, hogy ő bekapcsolódik a megváltás művébe. Másnak a munkájába áll be, ahogy Jézus fogalmazott. Amit arattok, nem ti vetettetek, mondja ez más nézőpontból, de ugyanez a gondolat. És működjön együtt, és gondolja végig, hogy mit köszönhet annak, hogy a zsidó népet az Isten óvta, ápolta, hogy voltak köztük hűségesek, akik megőrizték az Isten beszédét. Gondolja el, hogy lenne ma Isten ismeret, hogyha ők nem őrizték volna, és nem küzdöttek volna, és nem küzdöttek volna a létfenntartásért. Legyen hálás az Istennek, és legyen hálás azoknak a hűséges embereknek, az Istenfélő hitbeli elődöknek, akik lehetővé tették, hogy ma az evangélium eljusson hozzánk, az emberhez. Világos tehát, hogy a hitetlenség kizárja az embert az Isten munkájából, de ha az ember nem marad meg a hitetlenségben, akkor egyénenként az Isten visszaolthatja azokat a zsidókat, akik jelenleg a hitetlenség miatt kivágattak, mert az Isten nem személyválogató, és minden ember kedves ő előtte, aki bizalommal, hittel ragadja meg az ő beszédét. És Pál apostol itt a 25. verstől külön megfogalmazza még egyszer ezt a gondolatot. A 25. verstől a 32. versig egy végső összegzését olvashatjuk ennek a gondolatmenetnek. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám félje, ezt a titkot, hogy magatokat el ne bízzátok. Tehát azt mondja, most az Isten titkát szeretném világossá tenni, hogy fel ne fuvalkodjatok, el ne bízzátok magatokat. Hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. És ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek, ti értetek, de a választásra nézve szerelmesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásatok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Azt mondja, nem akarom, hogy elbízzátok magatokat, hogy ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izraelre nézve a megkeményedés csak részben történt. Ez a szakasz mind időileg, mind mennyiségileg igaz. Érthető. Gondoljuk végig. Mennyiségileg az azt jelenti, hogy nem minden izraelita felől kell feladni a reményt, akik elutasították Jézust. Erre ugye egy nagyon jó példa maga Pál apostol. Ő kezdetben elutasította, az Isten mégis meg tudta őt szólítani. Vannak még az izraeliták között, akiket az Isten meg fog tudni szólítani,
akik nem véglegesen keményítették meg a szívüket. Ez az elutasítás tehát időleges az ő részükről, és nem végleges. Lesz olyan pont, amikor megszólíthatóvá válnak, és az Isten megszólítja őket, és begyűjti őket. És most azzal fejezi be ezt a gondolatot, miközben a pogányok teljessége bemegyen. Ugye teljesen világos a gondolat, hogy miközben ők megkeményítették magukat, és időlegesen elfordultak, némelyek véglegesen, némelyek részlegesen, időlegesen, közben az Isten a pogányokért munkálkodik, és a pogányok is begyűjtetnek. És eképpen az egész Izrael megtartatik. Az egész Izrael tehát a megtért pogányok, és a hitre jutott zsidók. És most hadd ábrázoljam ilyen kezdetleges módszerrel, mert nincsen tábla, és nem tudok rajzolni. Mondjuk ez így együtt, ez az egész az emberiség. Sematikus nagyon a rajz. Ez a pici lap, ez a zsidókat jelképezi, ez a nagyobbik pedig a pogányokat jelképezi. Mi történt? A zsidó népnek egy maradéka, be kéne satíroznom, egy kis maradéka, amikor Krisztus eljött, akkor elfogadta Krisztust, és követőjévé vált, megkötötte az új szövetséget. A többiek közül voltak néhányan, akik végleg megkeményítették magukat, és már reménytelen az evangélium elfogadása az ő részükről. De voltak, akik csak időlegesen keményítették meg magukat, akik közül néhányan még meg fognak térni, vannak, akik pedig végleg meg fogják keményíteni a szívüket. Az Isten, mikor ez történt, akkor megszólított először néhányakat azok közül, akik Krisztus hívására nem engedtek, de az apostolok hívására engedtek, tehát most mondjuk, ha idáig volt befestve, akkor idáig festeném be, akiket megszólított. A többiek végleg, vagy nem végleg, bocsánat, még ez sem igaz, hogy közülük mindenki végleg, de még inkább megkeményítették magukat, kénytelenek voltak az apostolok a pogányokhoz fordulni, akiket megszólítottak, és közülük néhányan elfogadták az evangéliumot, és követték az Istent. Tehát mondjuk ebből a nagy labból itt egy kis csíkot most besatíroznék, akik elfogadták az evangéliumot. Az ő irgalmasságba jutásuk felingerelt néhányakat azok közül, a zsidók közül, akik még ellenálltak, és közülük néhányan hitre jutottak, tehát megint egy újabb szakaszt csatírozhatnék be, hogyha rajzolgathatnék, és ők elkezdenek munkálkodni újabb pogányokért, akik további pogányokat fognak tehát megszólítani, és újabb pogányok fognak megtérni. És amikor az evangélium munkája eljutott mindazokhoz, akikről az Isten előre látta, hogy nem fogják megkeményíteni a szívüket, hanem befogadják, akkor én most az arányt nem akarom mutatni, tehát innentől kezdve nem tudom, hogy mit mutassak, akkor azt mondja, hogy az egész Izrael megtartatik. Ez a rész az egész Izrael. A hívő pogányok és a hívő zsidók. Együtt. Az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. Ézsaiás prófita könyvéből van az idézet, és így is lehetne fordítanunk, eljön Sionnak a megtartó azoknak, akik mint Jákob megtérnek gonoszságokból. Akik Jákobban megtérnek hamisságukból. Tehát akik mint Jákob térnek meg. Az evangélium, a messiás eljövetele, Krisztus eljövetele nem mindenki számára lesz örömhír. Azok számára hoz kegyelmet, akik mint Jákob térnek meg. Jákob élettörténetét ebből a szempontból most nem térek ki, és nem tanulmányozzuk, de érdemes elgondolkozni rajta, akik úgy térnek meg, mint Jákob. Önmagukkal szembesülve, teljes szívből, teljesen az Isten kegyelmére bízva magukat. És ez lesz nékik az én szövetségem, ez pedig az új szövetségnek az igéje, Jeremiás könyve 31. fejezet 31-től 34. verseiből. Annak a végét idézi, ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Itt tömören összegzi az új szövetséget. Ezután az apostol azt összegzi, hogy a jelenlegi helyzet az ő korában micsoda. Az evangéliumra nézve ellenségek. Tehát amikor megfogalmazzátok az evangéliumot, akkor ellenségesen fognak viselkedni.
De ez nem jogosít fel arra, hogy te is ellenséges legyél vele, a zsidóval, mert az atyákra nézve szerelmesek. Úgy kell tekinteni rájuk, mint akiknek lehetőségük van a megtérésre, és akik az isteni elhívásnak részesei, akiket az Isten meg akart menteni, akiket az Isten el akar hívni. És hoz végül még egy utolsó gondolatot, hogy hogyan munkálkodott az Isten a történelemben. A pogányok megkeményítették a szívüket, ezért az Isten kénytelen volt egy népet elhívni, hogy fennmaradjon az ő ismerete. A népén keresztül mindenkit akart hívni, csak éppen a pogányok nem akartak menni. Vagy a nép nem hívta. Ez most részletkérdés. Amikor ez a nép, amelyet az Isten kihívott, elhívott, hogy megismertesse magát a pogányokkal, ez a nép engedetlenné vált, akkor a pogányok fogadták el az evangéliumot. Miért? Hogy a pogányok irgalmasságba jutása nyomán munkálkodjanak a pogányok a zsidókért. Mert az Isten minden ember üdvösségét akarja. És így teljesedik az, amit a 32. vers mond, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett. Az Isten úgy munkálkodik a történelem során, hogy világossá tegye azt, hogy senki nincs, aki érdem szerint üdvözülhetne. Az sem, aki azt mondta, a példázatbeli, egy példázattal élve, Jézus példázatával élve, az a fiú sem, aki azt mondta az ő apjának, hogy én elmegyek, Uram, a szőlőbe munkálkodni. Meg az sem, aki azt mondja, én ugyan nem megyek el. Hát a zsidók azt mondták, hogy én elmegyek, aztán nem mentek el. A pogányok meg azt mondták, hogy én nem megyek el, aztán mégis elmentek. Melyik magatartása vonzó és pozitív? Egyik sem. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Hogy az az ember, aki üdvözülni fog, az az ember teljes szívből dicsérje és dicsőítse őt, és belássa azt, hogy én önmagamban elveszett voltam, és egyedül és kizárólag az Isten kegyelmének köszönhetem az üdvösséget. Ahhoz én hozzátenni nem tudtam semmit. Nincsen érdemem. Az Isten keresett meg, az Isten munkálkodott értem, az Isten bocsátotta meg, megelőlegezve adva a kegyelmet nekem, a bűneimet. Az Isten volt az, aki megszólított, aki hitre vezetett, aki végigvezetett a hit útján és megigazított. Mindezért az Istent illeti a dicséret. Nincsen nekünk részünk benne. Az Isten tehát így munkálkodik, hogy végül mindenki beláthassa azt, hogy egyedüli reménye a kegyelemben van, és hitből üdvözüljön. Mindezt az Isten előre látta, mindezt az Isten előre tudta, megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és elhívásai, ami azt jelenti, hogy az Isten ugyan azt, hogy hogyan viszonyul hozzánk, és mi válik nekünk a javunkra, és hogyan munkálkodjon értünk, áldást vagy átkot adjon, fenyítéket vagy gazdagságot adjon, ezt ő szüntelenül felülvizsgálja. De egy dolgot nem, és erre vonatkozik ez a mondat. Soha nem fogja megbánni azt, hogy a megváltásunkért munkálkodik, és soha nem fog megváltozni abban, hogy menteni akarja az embert. A pogányt is, meg a zsidót is. Mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Itt hadd említsem meg, hogy egyszer régen tartottam erről igehirdetést, hogy mit is jelent a Bibliában ez, hogy megbán az Isten valamit. Ez egy nagyon érdekes téma, ha valakit érdekel a beszélgetésben, lehet róla szó. Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy embert teremtett a földre? Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy Sault királlyá tette? Hogy van az, hogy az Isten megbánta rosszat, amit Ninivével tenni gondolt, és nem pusztította el Ninivét, noha kijelentette már a prófétája által, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive? Miről szól ez? Most erről nem tudok részletesen beszélni. Az Isten egy dolgot soha nem fog felülvizsgálni. Ő az ember javáért küzd. Az ember megmentéséért küzd. És ebben a küzdelemben őt nem éri meglepetés. Ebben a küzdelemben ő mindent felhasznál a jóra, hogy az ember javára szolgáljon. Így összegzi ezt máshol az apostol a Korintusi második levél 13. fejezetében, hogy semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Amikor egy ember megérti azt, hogy az Isten előre látta, előre tudta, előre döntéseket hozott,
rendeleteket hozott. És a kellő időben ezeket életbe léptet, és mindezt úgy szerkeszti össze, hogy amikor az egyik negatív döntést hoz, az a másik számára javára forduljon. Amikor a másikhoz negatív döntést, akkor visszahasson. Amikor jó döntést hoz, akkor ne csak a saját életének legyen jó, hanem másoknak is jó legyen. Összeszövi az emberi életeket. Akkor kezd szédülni az ember. Hogy az Isten ezt képes megtenni úgy, hogy tiszteletben tartja az ember szabadságát, hogy minden ember szabadon hoz döntéseket, minden ember a saját döntései szerint élhet, és mégis megvalósulnak az Isten tervei. Nos, ekkor juthat el oda az ember, mikor mindezt megérti, hogy felkiált Pál apostollal együtt, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Kicsoda volt neki tanácsosa? Mondhatnám, hogy ez arra ösztönzi az embert, hogy egy kicsit legyen óvatosabb, amikor nyilatkozik arról, hogy mi jó és mi rossz. És legyen bizalommal az Isten munkája iránt, még akkor is, ha nem értem. Még akkor is, hogyha most nem értem, hogy miért történnek a dolgok az életemben. Őtőle, ő általa és ő ránézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké. Mikor az ember ezt megérti és hittel megragadja, akkor meg tud pihenni az isteni gondviselésben. Én kívánom minden kedves hallgatónak ennek a sorozatnak egyfajta lezárásaként, hogy ezeket a gondolatokat egészen személyesen is értsük meg, és azt a békességet, azt a reménységet és azt az örömet, ami ebből származhat egy ember életére. Hogy az Isten gondviselésében, az Isten kezében van a mi életünk. És bármi történik velünk, hogyha mi az Isten iránti bizalommal éljük az életünket, akkor az a javunkra fog szolgálni. Lehet, hogy fáj. Nem a szenvedést kikerülését ígéri az Isten, hanem azt, hogy minden szenvedés, minden nehézség és minden áldás valódi áldás lesz az életünk számára. Ezzel tulajdonképpen a Római Levél második nagy témáját, a predesztináció, az isteni előrerendelés témáját, a hit általi megigazulás és az előrerendelés témáját befejeztük. Hogyha valaki szeretne beszélgetni, akkor szeretettel marasztalom. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e igény arra, hogy folytassuk a római levél tanulmányozását. Gyakorlati részek fognak következni a 12. fejezettől, egy néhány nagy gyakorlati keresztény kérdés jön. Először arról szól majd az apostol, hogy a gyülekezetben, egy hívő közösségben hogyan lehet szolgálni az Istent, ki tud hasznosan szolgálni. Utána arról beszél a római levélben az apostol, hogy milyen az igazi szeretet, az a szeretet, amely az ellenséges magatartás között is szeretet marad. Utána a 13. fejezetben arról fog szólni az apostol, hogy az államhatalomhoz hogyan viszonyuljon az ember, a hívő ember. Utána a 14.-15. fejezetben az utolsó nagy témája a gyakorlati kereszténységről szóló szakaszban, hogy hitbeli nézeteltéréseket, az abból fakadó gyakorlati más cselekvéseket hogyan kell egy hívő közösségben feldolgozni. Amikor nem értenek egyet emberek, amikor másként látnak bizonyos dolgokat, akkor mire kell vigyázni, és hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani? Erről szól az a szakasz, és hát ezután már a befejezés következik, amelyben szintén vannak tanulságok. Hát erre októbertől kerülhet sor, hogyha minden jól megy, és ha van rá igény, akkor majd októbertől meghirdetnénk. Ha valaki szeretné biztosítani azt, hogy kapjon értesítést erről a sorozatról, akkor most itt az előadás után kiteszek egy lapot, meg egy tollat, és a nevét, értesítési címét írja fel, és akkor azokra a címekre mindenképpen fogunk juttatni meghívót. Jó. Köszönöm szépen a figyelmet. Most akkor beszélgetéssel folytatjuk, illetve az egész eddigi szakasznak az összegzésére lehetőség nyílik június 2-án, 2 hét múlva csütörtökön 6 órakor. Szeretettel látunk mindenkit.

Kedves testvéreink, úgy gondoltuk, hogy az egész negyedévi tanulmányra visszatekintve ennek a jelentőségéről lenne most szó, azt gondolnánk át, hogy miért vált ez szükségessé, hogy egy ilyen jellegű tanulmányt közösen átvegyünk, ami az istentiszteleti alkalmakról, az istentiszteleti rendről szól, illetve ahogyan láthattátok is, nem csak arról. Azt szerettük volna, hogyha most nem a formák kerülnének előtérbe, de úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy igazi változás, reformáció történjék, az Istenhez való viszonyunkban kell valaminek történnie, valamilyen nagy változásnak. Nyilván az, ami az Isten tiszteleteinken megnyilvánul, bármilyen vonatkozásban, hogy a rend, a csend, az Istenre figyelés talán nem a legteljesebb, ennek valahol ott van a háttere, hogy közelebb kellene kerülnünk Istenhez, jobban megismerve őt, az ő dicsőségét, szentségét, tisztaságát, és a tanulmány nagy része erre utalt, és erre próbálta a figyelmünket irányítani. A Malakiás könyve első fejezetéből hadd idézem a címadó igénket, tehát ami erre utal, hogy Isten népén belül miért is szükséges erről beszélni, miért szükséges a reformáció a mi életünkben és közösségünkben is ebben a vonatkozásban. Malakiás könyve első fejezete, 6. versét idézném. A fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát. És ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet. És tulajdonképpen ez még folytatódik, most nem olvasom el a fejezet további verseit, de nézzük meg, hogy mi mindenre mutat rá az Úr, és újra visszakérdez a nép, hogy mivel, Uram, hát miben? Talán ez a kérdés, ugye, hogy a végével kezdjük, ez az, ami talán leginkább jellemzi a laodíceai állapotot is. Hiszen Jelenések könyvében is ugye ezt találjuk jellemzésként, hogy nem tudod. Nem tudod magadról, hogy milyen állapotban vagy. És sokszor mi ezt sem tudjuk, hogy mi is a probléma. Hát miben nem tiszteljük mi Istent? Hát miben vagyunk mi hálátlanok iránta? Ahogyan kérdezi az Úr, hogy hol az én tisztességem, hol az én félelmem? Talán nem kérdezzük-e mi is meg, hogy hogy? Hát mi azért imádjuk Istent. Tiszteljük őt, igyekszünk engedelmeskedni neki. Mi a probléma a mi életünkben? Min kellene még változtatni? És az Úr itt újra és újra rámutat, hogy mi mindenben. Tulajdonképpen olyan jelenségeket leplez le itt az Úr, amit sokszor mi sem tartunk fontosnak, ami külsőségnek tűnik. De ezek a külsőségek, ha bár valóban nem ez a lényeg, ezek a külsőségek valamit mutatnak, ami belső állapotunkat. Mutatják az Istenhez való viszonyulásunkat. Mutatják azt, hogy mennyire tiszteljük, mennyire szeretjük őt, mennyire vagyunk hálásak iránta. És ahogy említettem is, hogy ez nem formai kérdés, de vissza is hat ránk. Tehát egyrészt tanúsítja, mutatja azt, hogy milyen a belső viszonyulásunk az Úrhoz, másrészt nagyon jól tudjuk azt, hogy ha áhítat van egy helyen, vagy ha mi magunk el tudunk csendesedni igazán, akkor mennyire visszahat a mi lelkünkre is ez. Vagy ha ki tudjuk fejezni Isten iránt a tiszteletünket úgy, hogy leborulunk előtte. Mennyivel másképpen tudunk akkor őrá figyelni, vagy az imádságra koncentrálni. Mennyivel inkább érezzük azt, hogy a Szent Isten jelenlétében vagyunk. És nem csupán elmondunk egy fohászt, hanem valóban arra vágyunk, hogy Istennel találkozzunk. Tehát ezért is fontos az, amiről a negyedévi tanulmányunk szólt. És olvashatunk az igében nagyon sokszor arról, hogy Isten megrója az ő népét. Ebben a vonatkozásban, tehát ha a külsőségeket nézzük, két olyan problémát említ az ige, amit Isten felró az ő népének, és mind a kettőbe beleesünk, mint közösség is, és egyénileg is.
Izsaiás könyve első fejezetében olvashatunk arról, hogy az Úr beszél a különféle alkalmakról, Isten tiszteletekről, áldozatokról, és nem azt rója föl az ő népének, hogy mindezt végzik, hiszen ő rendelte el az áldozatok bemutatását is. Ő rendelte el a Jeruzsálembe való zarándoklatokat is, a szombatnapi nyugalmat, az Isten tiszteleteket is. És mégis itt ezt olvashatjuk Ézsaiás könyve első fejezetében, de csak úgy kivonatosan idézném a 11. verstől, hogy megkérdezi az Úr, hogy mire való nekem? Mire való nekem mindaz, amit hoztok elém, az áldozataitok sokasága? Azután ezt kérdezi, hogyha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja ezt tőletek? Ki kívánja tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? És utána egy nagyon súlyos kijelentés is következik, hogy mindez útállat előttem, és hogy gyűlöli a lelkem. Szóval vajon miért beszél ilyen keményen az Úr? Olyan dolgokról, amiket mi szentnek gondolunk, amikről mi úgy gondoljuk, hogy de hát éppen ez a lényege a mi hitéletünknek, a mi vallásos megnyilvánulásainknak. Miért mond az Úr ilyeneket, hogy utálja a lelkem? Hogy elfáradtam viselni? És hogy mire való ez? Mire való mindez? Ugye azon a háttéren értjük meg, hogy az Úr folytatja ezt a felsorolást, és ezt mondja, hogy bűnt és ünneplést együtt, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. És kérleli az ő népét, hogy tisztuljatok meg, távoztassátok el bűneiteket, gonoszságaitokat, és akkor elfogadlak benneteket, és akkor az áldozataitokat is hozhatjátok. Tehát látjuk ebből a részletből is, hogy mi az, amit az Úr lát sokszor a mi életünkben is, hogy jövünk alkalomról alkalomra, együtt vagyunk, megszoktuk, kifejezzük tiszteletünket Isten iránt, úgymond, de az Úr lát a szívbe is, a gondolatainkba is, látja azt, hogy sokszor mennyire nem vagyunk ott az Isten tiszteleten gondolatban, sőt, amikor elé jövünk imádságban, ugye nagyon sokszor egészen más gondolatok járnak a fejünkben, az Úr mindezt látja, és akkor megkérdezi, hogy miért teszed, mire való nekem. Ki kívánja ezt tőled? Ugye ezek a kérdések még olyan vonatkozásban is el kell, hogy gondolkodtassanak, hogy vajon hát kinek teszünk szívességet? Istennek? Hogyha az ő színe elé jövünk? Egymásnak, hogy eljövünk a gyülekezetbe, netán még szombatiskolára is? Ki kívánja ezt? Elő van írva. Hát azt mondja az Úr, hogy én nem kívánom, nem akarom rátok erőltetni. Ki kívánja ezt tőletek? Tehát, hogyha ez bárki számára is már teher lenne. Ha úgy gondolja, hogy áldozat, vagy hogy fél szívvel tud csak részt venni benne. Azt mondja az Úr, hogy ki kívánja ezt akkor? Tehát csak akkor van értelme az Isten tiszteletnek, hogyha az teljes szívből való. Jézus Krisztus is idéz Izsaiás könyvéből, amikor arra utal, hogy ez a nép csak szájával, ajkaival tisztel engem, és ajkaival közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Tehát a formák, a külsőségek valamit kifejeznek. Kifejezik azt, hogy a szívünk hol van. Hogy valóban Istennél van-e a szívünk, Isten után vágyakozunk-e. Vagy hát csupán ezek külsőségek, sokszor ugye a liturgiánkhoz tartozó dolgok, hogy énekelünk, imádkozunk, de vajon amikor énekelünk, ott van a szívünk is és a lelkünk is, értelemmel és lélekkel tesszük-e? Amikor imádkozunk, akár közösségben, akár a belső szobánkban, ott van-e valóban a szívünk és a lelkünk? Át tudjuk-e adni magunkat az Úrnak? Azt látjuk az igéből, hogy akik igazán közel voltak Istenhez, azok igazán tisztelettel is voltak iránta. Sorolhatnánk végig olyan hívő embereket, akiket Isten maga a barátjának nevezett, akár Ábrahám, akár Mózes, hogyan viszonyultak ők az Úrhoz? Hogyan fordultak hozzá? Mekkora tisztelettel, hódolattal? És milyen vágy volt a szívükben arra, hogy ezzel a Szent Istennel közösségbe lépjenek. És tovább sorolhatnánk a bibliai példákat,
Jézus Krisztus is, aki egy volt az Atyával. Hogyan fejezte ki a hódolatát, a tiszteletét, az imádatát az Atyával szemben, az Atyával kapcsolatban. Nem csak a külső magatartásában látjuk ezt, hanem amikor ezt mondja Jézus, hogy én semmit nem cselekszem magamtól. Vagy amikor ugye olvassuk a messiási proféciában, Ézsaiás könyvében, hogy felserkenti minden reggel, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. És az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen. Tehát ez a tiszteletteljes Istenre figyelés jellemezte minden időben az őszinte hívő embereket. És ez az, amire mindannyiunknak el kellene jutnunk, és együtt is, mint népnek, hiszen ja, nagyon jól ismerjük mindannyian, hogy milyen üzenet bízatott ránk. Ja, az úgynevezett hármas angyali üzenetnek mi az első mondata, az első üzenete, hogy kezdődik. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Tudjuk-e mi ezt igazán képviselni az emberek felé? Hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Milyen háttéren tudnánk képviselni hitelesen? Hogyha valóban a mi életünkben és közösségi életünkben is ez nyilvánvalóvá válna. Hogy mi féljük az Istent, hogy neki adjuk a dicsőséget. És ez megnyilvánulna minden, az életünk minden területén, és különösen megnyilvánulna azokon a területeken, ami közvetlenül kapcsolatos az Isten tisztelettel. Ugye szó volt a negyedévi tanulmányunkban többek között a szombatnapi együttlétekről, Isten tiszteletekről is. Hadd idézzem csak így szóban Ezékiel könyvéből azt az igét, ami arról szól, hogy Isten azért is adta a szombatnapokat. Azért kellene nekünk megszentelni ezt a napot, hogy megtudjuk, hogy ő az Úr, ami megszentelünk. Akik évek, évtizedek óta szombatot ünnepelnek. Ugye föltehetnénk a kérdést mindannyian magunk felé, hogy a szombatot mennyire szenteltük meg. Tulajdonképpen ez egy költői kérdés is, mert meglátszik az életünkben az, hogy mennyire szenteltük meg. Visszahatna az életünkre az Úr, ami megszentelünk, ha a szombatokat az Isten közelében töltenénk igazán. Ha legalább ezen a napon olyan hódolat, tisztelet lenne bennünk Isten iránt, és ez a kérdés, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, és valóban készek lennénk a szívünket megnyitni, az életünket átadni az Úrnak, akkor a mi megszentelőnk lenne. Akkor az életünk napról napra és szombatról szombatra tisztulna, és valóban látható, szemmel látható lenne az Isten népe életében a folyamatos fejlődés, a lelki épülés. Hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy Isten jelen lehessen közöttünk. Jézus Krisztus elmondta, hogy mi a feltétele annak, illetve mi a háttere annak, hogy egy összejövetel szent gyülekezés lehessen. Ezt mondta Jézus, hogy ha ketten vagy hárman az én nevemben együtt vannak, akkor én ott vagyok közöttük. Tehát mi teszi szentté a mi összejöveteleinket? Nyilván nem az, hogy hányan vagyunk, bár most nagyon örülünk, hogy ilyen sokan összejöttünk, de mi teszi szentté? Ha Jézus most nem lenne itt, akkor ugye örülhetnénk egymásnak, de nélkülöznünk kellene az ő tisztasságát, szentségét, az ő szeretetteljes jelenlétét, és már is nem lenne szent gyülekezés ez az alkalom. Tehát mi a legfontosabb egy összejövetelen? Nem az, hogy kik vannak ott és kik hiányoznak, testvéreink közül, az is nagyon fontos. A legfontosabb az, hogy Jézus jelen van-e. És hogy Jézus jelen lehessen a mi összejöveteleinken, ahhoz szükséges a mi lelki hozzáállásunk, elcsendesedésünk, megalázkodásunk az Úr előtt. Hogy valóban most ne magammal törődjek, ne a magam sérelmeit hozzam ide, ne is másokkal törődjek olyan vonatkozásban, hogy ki mit csinál, és ki hogyan végzi a szolgálatát, vagy nem végzi,
hanem elsősorban az Úrra figyeljünk. Tehát ez az első feltétele annak, hogy az Úr jelen lehessen. Olvashattuk az ígéket arra vonatkozóan, hogy miért szükséges a csend, az elcsendesedés az Isten jelenlétében. Hogyan kellene ezáltal is kifejeznünk a tiszteletünket iránta, hiszen Isten szólni akar hozzánk. Ez még az emberi közösségekben is természetes, hogyha tudjuk, hogy valaki beszélni akar hozzánk, akkor mi elcsendesedünk. Hogy akkor hallgatunk rá. És sokszor belebeszélünk az Isten beszédébe. Ha nem is hangosan, de úgy a gondolatainkban. Tehát szükséges az, hogy csend legyen a mi lelkünkben, és a környezetünkben is, ahhoz, hogy Istenre tudjunk figyelni. Szükséges a teljes figyelem éberség, hogy valóban az Úr jelen lehessen, és tudjon hozzánk szólni. Hogy mi az Isten akarata. Ezt megérthessük. Jézus arról beszélt a samáriai asszonynak, hogy akik az Istent imádják, azok szükség, hogy lélekben és igazságban imádják az Atyát. Lélekben és igazságban. Akár szombati istentiszteleteken, akár más alkalmakon, vajon lélekben és igazságban vagyunk-e jelen? Valóban arra vágyik-e a lelkünk, hogy Istennel találkozzunk? Ahogyan a Zsoltárírója olyan szépen megfogalmazza, hogy téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok az én lelkem. Hogy vajon valóban ő után a sóvárgunk-e, amikor összejövünk? Vagy pedig szokás szerint eljövünk, egymással találkozunk, kicsit elbeszélgetünk, meghallgatjuk az Isten tiszteletet, mint egy szép hangú hegedűt, ahogyan olvashatjuk Ezékiel könyvében. Még szépnek is tartjuk, még szívhez szólónak is tartjuk, aztán elfelejtjük, amikor hazamegyünk is. És nem történik semmi az életünkben, semmi változás. Ahogyan idéztük is Ezékiel könyvéből, azért adta az Úr az ő szombatjait, hogy azokat megszenteljük, de hogy ő is meg tudjon szentelni bennünket, a mi életünket. Isten úgy szentelheti meg az életünket, ha hagyunk neki időt, csendességet, adunk neki teret az életünkben, ha beengedjük az életünkbe. Szó volt arról, hogy hogyan imádjuk az Istent. És nem csak a külső formákról van szó itt sem. Az imádás az a hódolatnak, a tiszteletnek a kifejezése Isten iránt. És ezt is megkérdezhetné tőlünk az Úr, ahogyan itt Malakiás könyvében olvastuk, hogy hát hol az én tisztességem, hol az én félelmem, hogy igen, akkor ti hogyan imádtok engem? Miben? Mivel? Ugye az első angyal üzenete ezt mondja, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hogyan adjuk mi Istennek a dicsőséget? Nyilván nem arról van szó, hogy állandóan mondogassuk, hogy az Úré a dicsőség. Jézus azt mondta élete végén szolgálata befejeztével, hogy én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Én dicsőítettelek téged a földön. Jézus Krisztus egész élete, magatartása, Istenhez való viszonyulása, az emberekhez való viszonyulása mind kifejezte, hogy ő hogyan dicsőítette az Istent. Egy olyan ószövetségi történetre szeretnék utalni, amikor ez tömegesen is jelen volt Izrael népe életében, ezt pedig a fogságból hazatért zsidók esetében olvashatjuk. Tehát amikor hosszú fogság után hazatérhettek, akkor a nép vágyott arra, hogy most újra megerősítsék az Istennel való szövetséget, és hallhassák az Isten igéjét, az Isten akaratát. Nehémiás könyve 8. fejezetében találjuk ezt az ige szakaszt, és csak néhány versre szeretnék itt utalni, hogy lássuk, milyen az, amikor egy nép, az egész nép, ugye egy tömegről volt szó, tehát nem csak 2-3 emberről, az egész nép összegyülekezett, és milyen volt az, amikor
valóban Isten félelemmel, valóban az Isten iránti tisztelettel teltek el ezek az emberek. Mi volt ennek a következménye is? Nehémiás könyve 8. fejezetében ezt olvassuk az első 3 versben. Mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai az ő városaikban lakoztak, felgyűlt az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a vizek kapuja előtt volt, és mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt az Úr Izraelnek. Előhozta azért Esdrás papa törvényt a gyülekezet elébe, melyben együtt voltak férfiak és asszonyok, és mindazok, akik értelemmel hallgathatták a 7. hónap első napján. És olvasott abból a piacon, mely a vizek kapuja előtt volt, kora reggeltől fogva mind délig, a férfiak és az asszonyok előtt, és mindazok előtt, akik azt érthették, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. És az 5.-6. vers, és felnyitotta Esdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte volt az egész népnek, és mikor fölnyitotta, felállt az egész nép. És áldotta Esdrás az Urat, a nagy Istent, és felelt rá az egész nép felemelt kezekkel, ámen, ámen. És meghajtván magukat, leborultak az Úr előtt, arccal a földre. Ugye mit látunk itt ezen az összejövetelen? A nép összegyűlt, és ők kérték Esdrástól, hogy hozza elő a törvényt, hozza elő az Isten beszédét, és olvasson nekik. Tudni akarták azt, hogy mi az Isten akarata. És amikor előhozta a törvényt Esdrás pap, ugye megfigyelhettük itt, hogy a nép állva hallgatta. Ugye ezzel is mit fejeztek ki? Ugye azt a tiszteletet az Isten iránt, hogy igen, mi most rád akarunk figyelni. Kora reggeltől délig. Hát ugye eléggé megdöbbentő ez, gondoljuk csak át. Kora reggeltől délig. Ott álltak, és ugye azt olvassuk, hogy figyelemmel hallgatták, és megértették. És áldotta Esdrás az Urat, ahogyan olvastuk a 6. versben, és az egész nép válaszolt rá, és meghajtották magukat, és leborultak az Úr előtt. És a következő versekben is olvashatunk arról, hogy hogyan hatott rájuk mindaz, amit Esdrás felolvasott a törvénykönyvből. A 8.-9. versben olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, azután magyaráztak, és a nép megértette az olvasottakat. Akkor Nehémiás, a király helytartója, és Esdrás, a pap, az írástudó és a léviták, akik magyaráznak a népnek, így szóltak az egész néphez. E nap szent az Úrnak a ti istenetekhez, ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, amikor a törvény beszédeit hallotta. De gondoljuk csak át, ezek az emberek valóban félték az Istent? Tisztelték őt? És megértették azt, hogy ez az Isten szava, az Isten akarata? És valami mást is megláttak az életükben? Ugye sokszor meghallgatjuk az ige szolgálatot, az Isten tiszteletet, úgy rá is döbbenünk talán, hogy hát igen, ez most nekem szólt, itt ezen és ezen a területen probléma van az életemben, és azután ennyiben maradunk. Nem reagálunk rá igazán, nem vesszük a szívünkre, ahogyan itt a szívükre vették, és ahogyan érintette őket. Sőt, most nem akarok túl sokat olvasni, ugye olvashatjuk a folytatásban, még a 9. fejezetben, hogy amikor újra összejöttek, ugye megbeszélték egymással, most erős kötést tesznek az Úr előtt, hogy ezután mindenben engedelmeskednek neki. Hogyha a mi Isten iránti tiszteletünk valóban ott él a szívünkben, ha úgy tudunk eljönni az Úr színe elé, hogy őt szenteljük meg. Úgy mondjam, ne csak a szombatot szenteljük meg, hanem az Úristen szenteljétek meg, ahogyan mondja Péter apostol. Hogy valóban az Isten közelébe jövünk, akkor ilyen szemmel látható változás történne az életünkben, ahogyan itt olvastuk. Hogy a nép megkeseredett lélekkel odafordult a papokhoz, hogy most mit cselekedjenek, és erős kötést tettek az Úr előtt, hogy másként lesz. Hogyha ez minden szombaton így történne,
ha mindig az Úr szava után vágynánk, és ha mindig szívünkre vennénk azt, hogy mit mond az Úr, micsoda változás történhetne a személyes életünkben és gyülekezeti életünkben is. Néhány mondatot olvasnék a tanulmányunk által idézett Ellen White bizonyságtételből. Alapos változásra van szükség a gyülekezetben. Isten gyakran fordítja el arcát azoktól, akik Isten tiszteletre gyűlnek össze. Az Isten tisztelethez való egész viszonyulásuk miatt a ruházat, a magaviselet és az Isten imádás tiszteletlensége következtében. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Azoknak, akik elfogadták a mennyei eredetű igazságot, kifinomultabbá, megszenteltebbé kell válniuk. Nem engedhetünk meg magunknak semmilyen hanyagságot ezen a téren. Hadd idézzek még egyszer egy mondatot. Nem készültünk fel arra, hogy belépjünk a mennyei udvarokba, ahol minden tiszta és szent. Akkor ennek a hátterén érezzük-e az időszerűségét ennek a témának. A mennyei udvarokban minden tiszta és szent. Ott valóban az Isten színe elé léphetünk. Ott imádják az Istent. Olvashatjuk Jelenések könyvében, hogyan látta János apostol az Úr környezetében élő mennyei lényeket, hogyan imádják ők az Istent, betakarva az arcukat. Hogyan fordulnak ő felé, és hogyan dicsőítik őt, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Vajon mi beléphetünk-e oda? Ebbe a kórusba bekapcsolódnánk-e? Vagy pedig még idegen számunkra? Csak néhány gondolatban szeretnék még arra visszatérni, hogy ugye a tanulmányunk sok mindenre kitért, az Isten tisztelet különböző formáira és alkalmaira is, de hogy mi mindennel fejezzük ki az Isten iránti tiszteletünket, hálánkat, ugye ezek csak, illetve nem csak külsőségek, hanem, ahogyan említettem is, hogy ezek vetületei annak, hogy mi az, ami bennünk él. Az éneklésünk, az adományaink, a bizonyságtevésünk mind azt mutatja, hogy mi él a szívünkben. Ahogyan utal is erre az Úr, csak szintén szóban idézném, hogy a ószövetségi proféták által már újra és újra megfedte az ő népét, hogy azt mondja, hogy az énekeid zaját sem szenvedhetem. Szóval amikor nem igazán az Isten szeretete késztet bennünket, akár az éneklésre, vagy a hálaadásra, azt mondja az Úr, hogy ez zaj nekem, akármilyen szépen hangzik is az emberi fülnek. Az adományainkkal kapcsolatban, és ugye Malakiás könyv első fejezetében, ha tovább olvassuk, ott látjuk, hogy mit mond az Úr, hogy nem a zsengét adjuk sokszor, és hogy olyan fárasztónak tartjuk az Istennek való szolgálatot. Ezt mondja, hogy ráfújtok, úgy lihegtek közben, úgy jaj, de fárasztó, ugye, az Istennek való szolgálat. Szóval ugye, az Úr azt mondja, hogy hát kívánja ezt tőletek valaki. Tehát ugye, ahogyan a tanulmányunk is utal rá, hogy annyiféle módja lehetne annak, hogy kifejezzük, hogy tiszteljük és féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget. Kifejeződik ez a gyülekezeti életünkben és az emberi kapcsolatainkban is. Ja, most az utóbbi tanulmányaink a szolgálatokkal foglalkoztak, ugye a mai is, és itt is fölmerül egy ilyen kérdés, hogy hogyan állunk akár gyülekezeti szolgálatokhoz, akár más jellegű szolgálatokhoz. Nincs az a húzódozás, hogy hát most miért én, hát ugye más talán jobban tudná csinálni, meg hát én nem érek rá, meg nem is vagyok alkalmas, meg hát nem. De erre is mit mondana az Úr, hogy hát ki kívánja. Ha ez nekünk teher, vagy erőfeszítés, akkor ki kívánja. Ha ez nekünk nem öröm, ahogyan a 100. Zsoltár kezdődik is, mert hát ugye a 2. vers mondja ezt, hogy szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Mindent, amit csak tehetünk az Úrért, örömmel kellene tennünk és vállalnunk. Akár arról van szó, hogy egy emberi közösségben, egy gyülekezetben, vagy gyülekezeten kívül emberek felé szolgáljunk, hiszen az emberek iránti viszonyunkat és az Isten iránti tisztelet határozza meg nagyon sokszor.
Hát ugye itt is átgondolhatnánk azt, hogy mennyi emberi probléma, mennyi emberi kapcsolatainknak a tönkremenésének a hátterén ott van az, hogy nincs rendben igazán az Istennel való kapcsolatunk. Ha valóban helyreállna, ha valóban komolyan vennénk azt, hogy szent az Isten, ha komolyan vennénk azt, hogy ez a szent Isten viszont velünk akar közösségre lépni napról napra, és szombatról szombatra pedig még inkább, akkor megszentelődnek a tataink is.

eltérően a világközösség témájától, hogy ebben a tekintetben is a reformáció megtörténjék a közösségünkben. Reformáció és lelki megújulás. Mert ha csak a külső formák változnak meg, akkor az vonatkozik ránk is, amit olvastunk Ézsaiás könyvében, hogy az Úr megkérdezi, hogy akkor most miért, most hajlongtok előttem, vagy szóval, hogy mi szükség van erre is. Tehát ne itt kezdjük el a reformációt, ne a külső formákon kezdjük el. Kezdjük el az önmagunk megvizsgálásánál, sőt, kezdjük el ott, hogy az Úr elé állunk, és hagyjuk, hogy ő megvizsgáljon, hogy ő megmutassa, hogy hol van a mi életünkben tiszteletlenség iránta, hol van a mi életünkben olyan terület, ahol nem fejezzük ki azt, hogy féljük az Istent, és neki adunk dicsőséget, illetve hogy valóban a szívünk állapotán, az egész lényünk állapotán kellene változtatni, és ezt csak az Úr tudja megtenni. Adja meg az Úr mindannyiunknak, hogy az esdrás, nehémiási reformációhoz hasonlóan mi is erre törekedjünk, hogy igen, vágyódjunk az Isten jelenléte után, vágyódjunk az Isten akaratának a megértése után, és amikor megértettük, akkor fogadjuk el úgy, ahogyan ők elfogadták, hódolattal az Isten iránt. Leborultak az Úr előtt, sírtak az Úr előtt, és erős kötést tettek, hogy engedelmeskedni fognak az Úr parancsainak. Segítsen az Úr mindannyiunknak, hogy életünk minden területén, és az Isten tisztelet minden területén is az ő akaratát követhessük. Amen.

0: Kívánatos és veszedelmesen ártalmas szülői tulajdonságok. Bizonyára nem lehet egyetlen előadás során kimeríteni ezt a témát. Tulajdonképpen véges végig erről beszélünk. Mert akármilyen más témát is érintünk, igazából mindig akkorül forgunk, hogy ebben és ebben a tekintetben melyek a kívánatos és melyek az ártalmas szülői tulajdonságok. Ma mégis szeretném kiemelni a legalapvetőbb, a legfontosabb szülői tulajdonságokat, mind a kívánatosakat, mind pedig a károsakat. Kérdés, hogy honnét induljunk ki, hogyan állapítsuk meg, hogy melyek a kívánatosak és melyek a károsak. Én úgy gondolom, az a hiteles kiinduló pont, hogyha feltesszük a kérdést újra, hogy kicsoda a gyermek, számba vesszük a legfontosabb, legjellegzetesebb gyermeki tulajdonságokat, és akkor ebből következtetjük ki, ehhez viszonyítjuk, hogy melyek a kívánatosak és melyek a káros szülői tulajdonságok. Talán emlékszünk rá, hogy a legelső alkalommal már feltettük ezt a kérdést, hogy kicsoda a gyermek, és egy rövid tömör tételben összegeztük is a Biblia tanítását erre vonatkozóan. Tudnélik abban, hogy a kisgyermekek minden igazra, jóra, szépre igen fogékonyak, igen nyitottak, de ugyanakkor az egyetemes emberi örökség részesei is, mindnyájukban benne van a rosszra, a bűnre, az önzésre való hajlam is. De most egy kicsit közelebbről is mégis nézzük meg, és próbáljuk úgy körvonalazni, hogy melyek a kívánatos gyermeki tulajdonságok, illetve a jellegzetes gyermeki tulajdonságok. Tehát először a pozitívakat említeném, azután pedig a károsakat, mert ugye azt mondtuk, hogy kettős a gyermeknek a jellemzése, ugye a realitásokban is látjuk ezt, a Biblia is ezt mondja. Tehát akkor melyek a jellegzetes pozitív gyermeki tulajdonságok? Legelőször is szeretném Jézus szavát idézni, amelyet nagyon sokan ismernek az evangéliumban, az egyik legismertebb íge. Ugye Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Rengeteget hallottam én is emlegetni ezt a mondást keresztény körökben, de meg kell mondanom őszintén, hogy többnyire azt tapasztaltam, hogy ezen túlmenően senki nem igen tudja, hogy mire értette ezt Jézus. Hát mi az, ami a gyermekekben olyan vonzó, vagy olyan értékes, hogy Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. Most mi is egy kicsit gondolkozzunk el rajta, hogy biztos hallottuk ezt az ígét, na de mire mondta azt Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Nem nekünk saját magunknak kell kitalálni, hanem ha jól odafigyelünk az ígére, akkor találunk még két ígét, amelyekben Jézus tulajdonképpen közelebbről megmondta, hogy mi az a nagy érték a kisgyermekekben, amihez bárcsak a felnőttek is hasonlóak lennének, és csak is ilyen tulajdonságok tesznek alkalmassá minket arra, hogy a Krisztus evangéliuma segíthesse rajtunk, és Isten megválthasson minket. Tehát Máté evangélium a 18. fejezetének a 3. versét idéztem az előbb, ugye, az alapvető kijelentést, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Most pedig hadd olvassam ezután a 4. verset, tehát csak egy mondattal kell tovább olvasni, és már is kiderül, hogy Jézus milyen vonatkozásban állította elénk a gyermekeket. Azért, aki megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Tehát, hogy a kisgyermek megalázza magát, ez volt a Jézus hasonlításának az egyik szempontja, ami kívánatos lenne, ha felnőtt is képes lenne erre, és ezt tesz alkalmassá az Isten országára. Lukács evangélium a 18. fejezetének a 17. versét is idézem, ahol pedig egy másik dolgot értünk meg ugyanebben a hasonlatban. Így olvasom a 18. fejezetből a 17. verset. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Tehát ez volt a másik dolog, amit Jézus hangsúlyozott, ahogyan a gyermek az Isten országát fogadja. És nekünk is úgy kéne fogadni. Most ez a kifejezés, hogy Isten országa, ugye Jézus szóhasználatába jelenti mindazt, ami Istentől jön. Az igazságot, a tisztaságot, a jóságot, a szépséget. Tehát azt mondta, hogy a gyermekek befogadókészek. Minden igazat, szépet, jót, nyitott szívvel fogadnak be. Nincs még bennük a megkeményedett ellenállás, nincs még náluk az eltorzult ízlés, hogy így mondjam. Mikor Jézus később a felnőttek világáról beszélt, akkor a magvető híres példázatában azt mondta, hogy vannak olyan felnőttek, akiknek a szíve, a lelki világa már a kitaposott útfélhez hasonlít, ami olyan kemény, hogy ahogyan a kitaposott útfélen nem megy bele a maga földbe, az ige magva is bele se tud hatolni valakinek a gondolatvilágába, vagy a lelki világába. Tehát Jézus azt mondta, a gyermekeknél még ilyen nincs. A gyermekek nyitottak és befogadókészek. Még ők úgy fogadják az Isten országát. Ez csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy nyári biblia táboraink tapasztalata, ahol legkülönbözőbb társadalmi rétegekből jönnek gyerekek, és olyanok, akik teljesen vallástalan környezetben is nőttek fel, nem lehet azt tapasztalni, hogy lenne gyerek, aki ezekkel a dolgokhoz eleve ellenszenvvel és ellenállással viszonyulna. Ha a tanító megfelelő, és azt ő szívvel, lélekkel adja elő, a gyerekeknél nincs az a megoszlás, mint a felnőtteknél. Hogy egyeseket abszolút nem érdekel, másokat kifejezetten irritál, egyenesen visszautasítják, hogy így mondjam, egy pillanat alatt. A gyermekek befogadják az Isten országát, és mindazt, amit az Isten ad, nyíltak, készek erre. Nos, tehát akkor, hogyha ezt megértettük, akkor még azt is nézzük meg, a másik kérdés, hogy mit jelent az, hogy a gyermek megalázza magát. A gyermek nagyon szívesen elismeri azt, hogy ő segítségre és védelemre szorul. A gyerek meg tudja alázni magát, milyen keservesen tud sírni, hogy valaki segítsen neki. A gyerek, hogyha megfelelően viszonyulnak hozzá, a hibáját is készségesen beismeri. Meg tudja alázni magát, el tudja ismerni, hogy hibázott, szívből bocsánatot tud kérni. És a gyerek nagyon szeret támaszkodni. Igazából az a gyerek boldog, aki egy felnőttnek a feltétlen szeretetét érzi maga körül, és aki tudja, hogy van valaki olyan abszolút megbízható és őt szerető felnőtt, akire ő támaszkodhat. Tehát a gyerekekben, hogy így mondjam, még nincs ez a betegség, hogy ő szégyeli azt, hogy nem okos, erős egymagában. Persze a gyerekeknél is bizonyos dolgok olykor kiütköznek, meg vannak gyerekek, akiket nagyon kicsi gyerekkorukban elrontanak e tekintetben, és túl önérzetes és túl öntudatossá alakítanak a körülmények, de általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogy a gyermekre még jellemző az, hogy könnyen megalázza magát, könnyen elismeri neki, segítségre van szüksége, támaszra van szüksége, védelemre van szüksége, szívesen tanul, még a hibáját is beismeri. Tehát ne felejtsük el, hogy amikor Jézus azt mondta, ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába, két gyermeki tulajdonságot emelt ki, amikor ezt részletezte, ami kívánatos lenne a felnőtteknél is, hogy tudja megalázni magát, elismerni a maga gyengeségét és szükségét, és támaszkodni és segítséget igénybe venni, és hogy befogadja az Isten országa ajándékait nyitott szívvel, ellenállás, ellenkezés nélkül. Na most akkor ebből tulajdonképpen már következik az, ami a gyermeki tulajdonságok között az egyik legjellegzetesebb, tudnélik, hogy a gyermekek roppant érzékenyek. Nagyon könnyen örülnek, éppen azért, mert mindenre nyitott és fogék, hogy nagyon könnyen örülnek, de ne felejtsük el, hogy ugyanilyen könnyen elcsüggednek, és nagyon könnyen megsebezhetőek. Tehát a gyermeki lélek felfokozottan érzékeny. Azután szóljunk arról is, hogy melyek a negatív öröklött hajlamuk, ugye, az egyetemes örökségként a gyermekeknél. Ezekről már ugye szó esett a múlt alkalommal, de most ugye ismét fel kell ezt idéznünk. A kisebb gyerekeknél így jelentkezik a dolog, hogy egy ilyen szeszélyes akarat. Nagyon találóan mondja Példabeszédek könyve 22. fejezetének a 11. verse, ezt is idéztük már, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság. Szóval ez még a kisebb gyermekeknél nem egy szándékos rosszaság, még csak nem is egy céltudatos önző akarat, hanem egy ilyen bolondos, szeszélyes akarat, mert még nem tud bánni az akaratával, még nincs érett gondolkodása, és az önző, ahogy én akarom, ez még a legszeszélyesebb és a legváltozatosabb módon nyilatkozik meg nála. A nagyobb gyerekeknél ez már megnyilatkozik úgy, mint egy céltudatos önző akarat, egy kívánság, amit érvényesíteni akar, egy cél, amit el akar érni. Itt ez már keményebben jelentkezik. És még egy van, ami a gyermekekben megvan, és erről nagyon hajlamosak vagyunk elfeledkezni, ami szintén az egyetemes örökség következménye, a hiúságra való hajlam és a becsvágy. Az, hogy a kisgyermekek is nagyon szeretnek a középpontba lenni, nem tudom, észrevettük-e, ugye? Ez a szereplési vágy már a kisgyermekben benne van. És az, hogy nagyon szeret dicsekedni, és nagyon szereti, ha őt dicsérik. Ez tagadhatatlanul benne van már a gyermekben is, mint az egoizmusnak, ugye, ami a Biblia szerint azonos az eredendő bűnnel. Ez az a bizonyos öröklött rossz hajlam, az egoizmusuk a kisgyermekeknek is nem sötét, nem gonosz, ösztönös, egyszerűen csak ösztönös dologként, őnáluk ez nem megfontolt dolog, de jelentkezik, mint az én középpontuságnak a vágya, mint egy szereplés vágy, dicsekedni vágyás és dicsértetni vágyás. Most akkor ehhez képest nézzük meg, hogy melyek a kívánatos szülői tulajdonságok. Hát ha a gyermek lélek ennyire nyitott, befogadja a szépet, jót, az igazat, és ahogy mondtam, annyira könnyen tud örülni, és tulajdonképpen szomjazik a boldogságra és az örömre, akkor ebből következik az, hogy a fogékony és érzékeny gyermek léleknek nem szabad borút, sötétséget, aggodalmat, keserűséget, ridegséget éreznie. Figyeljük meg ezeket, amelyeket mondtam, tehát nem azt mondtam, hogy durva bánásmód, még itt nincs szó durva bánásmódról, nincs szó visszaélésről, de még az sem megengedhető, hogy ez az érzékeny, örömre szomjazó, szépre, jóra, fogékony gyermeklélekre rátelepedjen idejekorán a ború, a sötétség, az aggodalom, a keserűség, a ridegség. Egy egyszerű hasonlatot szeretnék mondani, minden kertész tudja, hogy a zsenge növényt nem szabad a fagynak kitenni, ugye? Tehát ugyanez érvényes arra az érzékeny gyermek lélekre, annak nem szabad fagyra kitenni. Nem szabad, hogy a felnőttek világának közelebbről a szülőknek a gondjai, a lelki leterheltsége a gyereket beárnyékolja. Szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni ebből a bizonyos Ellen Gould gyermek nevelés című könyvből, ugye már előzőleg is mondtam, hogy nagy részt ez a könyv lelkesített föl ennek a sorozatnak a megtartására, mert annyi értéket találtam benne. Én sok mindent szó szerint idézek, mert ennél jobban megfogalmazni nem lehet. Így olvasom a 181. oldalról a könyvből. Aki fiatalokkal foglalkozik, még nem is csak az egészen kis gyermekekkel, nem lehet vasszívű és rideg. Még ha tudják is, hogy a vadhajtás lemetszéséhez szükség van megrovásra és dorgáló szavakra, mégis legyenek mindig gyengédek, együttérzők, előzékenyek, megnyerőek és barátságosak. Hadd olvassam a kulcsmondatot még egyszer. Aki fiatalokkal foglalkozik, nem lehet vasszívű és rideg. Olvasom a következőt, a 99. oldalról. Ezt írja. Vannak szülők, akik méltóságteljesek, hidegek és közömbösek. Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. Vannak ilyen szülők? Arcukon szokásszerűen komoly dorgáló kifejezést hordoznak. A gyermeki vidámság és a fiatal élet nyugtalan serénykedése nem talál megértésre náluk. A jelentéktelen vétségeket is súlyos bűnökként kezelik. Az ilyen fegyelmezés nem Krisztusé. Azok a gyermekek, akiket így nevelnek, félnek a szüleiktől, de nem szeretik őket. Gyermeki tapasztalataikat nem fogják bizalmasan megosztani velük. Így az értelem és a szív sok értékes tulajdonsága meghidegül és elhal, mint a gyenge növény a zord téli szélviharban. És most jön egy nagyon szép felszólítás. Mosolyogjatok, szülők! Mosolyogjatok, ha szívetek szomorú is, arckifejezésetek ne nyilvánítsa ki ezt. Szerető szívetekből fakadó napsugár áradjon tekintetetekből. Engedjetek fel acélos méltóságotokból. Alkalmazkodjatok a gyermekekhez, és szeretessétek meg magatokat velük. Meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükben lelkieket szeretnétek vésni. Megkérdezem, csodálatos mondatok ezek? Azt mondja, meg kell nyernetek az érzelmeiket, ha a szívükbe lelkieket szeretnétek vetni. Nagyon sok elgondolkodni valónk van erről. Nekem eszembe jut az édesanyám, akinek igazán volt elég családi és anyagi gondja, de valami csodálatos volt, hogy azt ő annyira érezte, hogy a gyerekek ezt nem érezhetik meg. Képes volt nagyon fáradtan, rengeteg munka után menetrendszerűen minden héten elvitt minket kirándulni. És mindig a derű és a vidámság. Szóval én a mai napig se tudom, hogy ő a sok gondja miatt belül mit élhetett át, mert mi ezt egyszerűen nem éreztük. ösztönösen érezte, hogy a gyerek léleknek mosolygásra, örömre, derűre van szüksége. Nem szabad, hogy a felnőtt ember megterhelt életének, vagy lelki szenvedésének, vagy gondjainak az árnyéka, mint egy súlyos teher nehezedjen rá a gyerekre. Szeretnék még egy nagyon érdekes idézetet olvasni, hogy sok szülő miért nem tudja ezt az eszményt megvalósítani. Mi az ok, hogy sok szülő tényleg ilyen, ahogy az előbb olvastuk, hogy acélos hidegség és megrovó keménység van a tekintetükön, és nem tudják a gyerekeiknek azt a bizonyos fénylő napsugarat közvetíteni. Ezt írja a 145. oldalon. Sajnos, csak kevesen tartják fontosnak, hogy az ifjúi érzéseiket amennyire csak lehetséges megőrizzék, és természetüket ne engedjék szigorúvá és közönyössé válni. Nagy kísértés. Akik agyon dolgozzuk magunkat, agyon vagyunk terhelve. Észrevétlenül az ember szigorúvá tud válni. Nem az a lelkében, de a külső modorában azzá tud válni, és hiányzik az a melegség, az a kedvesség, amire szükség van. Azután azt mondja, Isten azt szeretné, ha a szülőkben vegyülne a gyermek ki derűs kedvesség a felnőttkor erejével, bölcsességével és érettségével. És most figyeljünk, egyeseknek soha sem volt igazi gyermekkoruk. Soha nem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Olyan szép ez a mondat, hadd olvassam még egyszer. Soha sem érezték a rügyező élet szabadságát, egyszerűségét és frissességét. Ehelyett szidva, letorkolva, megverve és megrovások között éltek. Míg a gyermeki ártatlanság és bizalmas őszinteség irisséggé, félelemmé, féltékenységgé és álnokságá változott bennük. Sajnos az ilyen felnőttek csak nagyon ritkán rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel saját kicsinyeik gyermekkorát boldoggá tudnák tenni. Ugye milyen elgondolkoztató, hogy mennyire igaz egy bűn, egy hiba, hogy milyen messze hat ki. Valakit a szülei kegyetlenül és rosszul neveltek, nem kapta meg azt a szeretetet, azt a bizalmat, amire szüksége volt. És ő bár szeretne lelkiismeretes szülő lenni, de olyan sérüléseket kapott saját maga, hogy nem tudja a gyermekeinek azt közvetíteni, amit neki kellene. Tehát gondoljunk arra, hogy a gyermekeinket mi milyenné neveljük, és mit kapnak gyerekkorukban, az nem csak az ő életüket határozza meg, de nagyrészt azt is, hogy mit tudnak továbbadni az ő gyermekeiknek. Tehát ezek igen-igen lényeges kérdések. Egy másik fontos dolog, ami következik ugye a gyermeki lélek tulajdonságaiból és érzékenységéből, hogy szülőknek soha, de soha nem volna szabad, mikor elfoglaltak a fáradtak, és a gyerekek apróságokkal hozzájuk futnak, még ha a legalkalmatlanabb időben is, nyers szóval elutasítani. Nem azt jelenti, hogy akkor mindent abba kell hagyni és a gyerek rendelkezésére állni, de nyers elutasítás nem. Ami pedig milyen tipikus. Oda mennek a anyjukhoz, oda mennek apjukhoz. Hagyj békén! Nem látod, hogy el vagyok foglalva? Menj a másik szobába! Ne zavarj most engem! Ismerős dolgok? Óriási hiba. Nem tudjuk megérteni, hogy egy érzékeny gyermek léleknek ez mekkora kártétel. Világos, hogy most nem hagyhat mindent ebbe, de egy résztvevő pillantást vethet arra a gyereke, egy kedves mosolyt küldhet, és kedvesen azt mondja, hogy várj egy kicsit, majd mindjárt igyekszem, vagy látod, most anyu vagy apu el van foglalva. De azt érezze a gyerek, hogy most is együtt érez vele, ha tudna, most ebben a pillanatban is segítene. Szóval, hogy ő a szülőt nem érdekli, és hogy a szülőt most bosszantja, és ez olyan, mintha azokat a bizalommal hozzáforduló kezeket leverni. Azt a lelki, finom lelki mozdulatot úgy letörni a gyerekben. Egy nagyon szép mondatot ír ugyancsak Ellen White, azt mondja, hogy ha a szülőknek az a kiváltság, hogy kicsin gyermekkoruktól vele együtt nők föl a gyerek, és soha nem nyers elutasítás, soha nem érvényesítenek, és a gyerekek kis gondjai, problémái, bármivel hozzájuk jönnek, mindig együttérzésre találnak, akkor azt mondja, valósággal a szívükre köthetik a gyermekeiket. És ha ilyen kapcsolat alakul ki kicsin gyermekkorban, a kamaszkor nem lesz olyan borzalmas. Akkor is megmarad ez az erős bizalmi kötelék. Tehát milyen nagy dolog ez? Vagy a szívükre köthetik a gyermekeiket, vagy saját maguk vagdalják el azokat a láthatatlan lelki indákat, amelyekkel a gyerek most a szülőhöz kapcsolódnék, és amely megmaradna a továbbiakban is. Tehát ezt nagyon-nagyon meg kell szívlelni, hogy az érzékeny gyermeklélek soha ne ütközön ilyesmibe, hogy a szülőt nyersen utasítja el, nyersen küldi el magától. A következő dolog, amire szeretnék utalni, hogy például nagyon jó dolog az is, hogyha szülők olykor a gyermekekkel részt vesznek játékaikban. Hogyha utáig mennek, hogy játszanak velük együtt, csak hadd mondjam, nem mindegy, hogy mit. Tehát nagyon-nagyon meg kell fontolni minden dolgot a gyermeknevelésben. Nem lehet egyszerűen csak ösztönösen nevelni, és csak követni a mintákat. Jól nevelni csak azt tud, aki gondolkozik. Aki gondolkozik, aki roppant lelkismertéssel keresi minden dologban, hogy mi a helyes és mi az igazán jó. Azután ugyancsak ide tartozik az is, ha az érzékeny és örömre, szeretetre szomjazó gyermeklélek kívánja meg ezt, hogy legyenek családi esték, és legyen örömszerzés az otthonban, és legyenek családi kirándulások. Szóval, ha egy gyerek nem fűződnek örömteljes élményei az otthonához és a szüleihez, az tragédia. Szóval nincs az a szülői elfoglaltság, amely mentség lehet arra, hogy erre nincsen idő. Akkor tulajdonképpen nem helyes így gyermeket nevelni, mert a gyermek úgy gondolkozik, hogy örömforrás csak az otthonon, a családon kívül. De nincsenek olyan, hogy otthon milyen jó kis családi esténk volt. Nem egy felesleges dolog szépen megteríteni egy asztalt, nem egy átlagnál jobb vacsorát készíteni, mert lelkesen segítenek a gyerekek is. És az valami kedves családi ünnepség. Nem így van az, minek azzal dolgozni, hát jó az a viaszos vászon, abrosz, aztán rátesszük az ételt, megesszük gyorsan az asztal sarkán. Ez nem így működik. És hát most mennyi dolgunk van, hát mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, hogy most elmenjünk kirándulni. Nem szabad így gyermeket nevelni. A gyermekek, érzékeny gyermekléleknek nagy szüksége van szeretetre, bizalomra, örömre. De azután szeretnék arról is szólni, hogy durvább hibákat is el lehet követni az előbbieknél. Tehát olyan hibákat, amelyek nem csak, hogy nem adják meg azt az örömet, derűt, amit a fogékony és érzékeny gyermek lélek kíván, hanem olyat is, amikor nem csak megoltják a gyerekekben ezt a vágyat, szomjúságot, hanem egyenesen meg is ölik. És hihetetlen kárt tesznek, életre szóló kárt tesznek. Melyek ezek a szülői tulajdonságok? Hát legelőször is az igazságtalan bánásmód, az igazságtalanság, amit a gyerek tökéletesen meg tud állapítani. Szeretnék ismét olvasni ebből a könyvből, a 194. oldalról, a következőket mondja. A gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is. Némelyik úgy elcsügged, ha ilyesmit tapasztal, hogy később sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Tehát a gyerek kívülről konoknak látszik. Konoknak és keménynek. Mert így olvastuk, hogy sem a hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. És balga szülő azt hiszi, hogy a gyerek kőkemény, makacs, gonosz, és nem jön rá, hogy egy lelki görcs van a gyerekben, és azért ilyen. Nem jön rá arra, hogy a gyereket valahol valami megsebezte belül, és most ő begubódzott és bekeményített. Megkérdezem, jó dolog, ha ez egy gyerek már ilyen pszichikai traumákat él át gyerekkorban? Csak úgy teljesen tárgyilagos ésszel gondoljuk végig. Tehát ilyet nem szabad a gyereknek okozni. Azt mondja, a gyermekek észreveszik és megérzik a legkisebb igazságtalanságot is, ha már elkövette a szülő, tegye jóvá. Nyugodtan ismerje, hogy hibáztam, vagy ne haragudj, ingerült voltam, vagy bocsáss meg a gyereknek is, vagy hallgassa meg a gyereket, mikor ő elmondja az ő ellenkező észrevételét, és ha igaza van, a gyereknek ismerje el. De ne hagyjon ott egy ilyen sebet. Azt mondja, némelyik egyesek úgy elcsüggednek, hogy később sem hangos parancsnak nem engedelmeskedik, sem a büntetés fenyegetésével nem törődik. Aztán ugyanilyen óriási hiba a szüntelen szidás. A szóval állandóan csépelni azt a gyereket, örökké mondani, hogy ő milyen, és örökké korholni. Ezzel kapcsolatban is olvasnék 170. oldalról. Ezt írja. Amikor a gyermekek rosszat tesznek, bűntudatuk van. Megalázottnak és lehangoltnak érzik magukat. Ugye, hogy erre nem is gondolunk? Azt hiszük, hogy ez a komisz kölyök elkövette a rosszat és örül neki. Pedig hányszor úgy van, hogy a gyerekben is bűntudat van, megalázott, lehangolt. Ha durván leszidják őket hibájukért, ez gyakran azt eredményezi, hogy titkolódzóvá és konukká válnak. Olyanok lesznek, mint a rakoncátlan és fékezhetetlen kis csikók, mintha csak eltökélték volna, hogy rosszak lesznek és nem törődnek a szidással. Tehát így tűnik a gyerek kívülről, De belül tulajdonképpen mi van, hogy ő maga is lehangult, és kétségbe esett, és nem bír maga kimászni. De ezt nincs lelki ereje megmondani, vagy bevallani, vagy beismerni. Na most, ha erre jön rá egy durva szidás, tehát nem megfelelően kezelik, akkor a gyerek teljesen bekvózik, és olyan lesz, mint egy rakoncátlan, fékezhetetlen kis csikó, és akkor ugye jön az a kedves szülői mondat, hogy én nem tudok, mit kezdtek veled, rettenetes ez a gyűlök, ez borzasztó. Ugye intézette adlak meg, menj világán, meg tudom is, hogy mit következnek. Pedig a lelki görcsöt ki kellene szépen hozni, és szépen rávezetni, hogy fel tudja dolgozni a hibát, ami elkövetett, meg tudja bánni, reménységet kapjon, hogy ő tud más lenni, és érezze a szeretetteljes szülői megbocsátást, és akkor ezek a borzasztó következmények nem állnak be. Tehát azt hiszem, ugye belátjuk azt, hogy sokszor mi felnőttek barbárok vagyunk, hogy gyerekek, ez barbárul tudatlanok, és avatatlan kézzel nyúlunk hozzá, mert a legelemibb érzék és felkészültség hiányzik sokszor a gyerekekkel való bánásmódhoz. Sokszor egy gyerek, akit folyvást megszítnek a hibájáért, az végül egy kétségbe esik belülről, és ő maga is úgy érzi, hogy nem tud más lenni, és ezt egy látszólagos makacság mögé rejti. Van egy nagyon szép mondat még ebben a könyvben, egy másik helyen, azt mondja, hogy az állandó feddés megzavar, de semmit nem jobbít. Az állandó feddés megzavar, de semmit sem jobbít. És utána mond még egy gyönyörű mondatot, azt mondja, a virágok sem fejlődhetnek zord viharos szélben. A gyermek lélek legaljább olyan érzékeny, mint egy nyíladozó virág. Az ilyen légkörben nem tud fölnőni. Akkor nézzük tovább. Kérdezzük meg most azt, hogy a hibák kezelésénél mi történik, ugye, mert eddig a pozitív gyermeki tulajdonságokról volt nagy rész szó, hogy ezeket meg ne oltsuk, sőt, meg ne öljük, és meg ne sebezzük a gyereket már kicsin gyerekkorában. Most pedig szóljunk arról, hogy a hibákat hogy kezeljük, és hogy melyek azok a szülői tulajdonságok, vagy hozzáállás, amivel a hibák kezelésénél lehet nagy kárt okozni. Ugye mondtuk, hogy például a kisebbeknél ez ilyen bolondos szeszély. Például nagyon sokszor úgy jelentkezik, ugye tehát az a bizonyos megszelidítetlen akarat úgy jelentkezik, mint egy bolondos szeszély. Sokszor ennek a megnyilatkozási formája az, hogy eszméletlenül lármáznak, és nem bírják abba hagyni. Máskor mindent szétrakodnak és szétszórnak, és az egész házat beterítik. Nyilvánvaló, hogy ezt így nem szabad hagyni. De hogyan kezeljük? Ez a kérdés. A másik, amit mondtam, hogy a nagyobb gyerekeknél már céltudatos törekvésről, az önző kívánságnak a mindenáron való érvényesítésről van szó, el akarja érni a célját, ami viszont káros, helytelen, maga számára elkölcsileg helytelen. És ezeket hogyan kezeljük? És most szeretnék egy szomorú és megdöbbentő mondatot mondani, hogy nagyon sok szülő egyszerűen nem hajlandó ezekkel foglalkozni és ezeket kezelni, mert kényelemszerető vagy gyáva. A másik ok pedig a szülői elfogultság és az oktalan szeretet. Tehát a szülők óriási része fel se veszi a küzdelmet ezekkel, egyáltalán nem foglalkozik velük, hagyja szabadon, mert vagy az egyik ok az, hogy kényelem szerető, és ő egyszerűen ezzel visszariad ettől a feladattól, hogy ő ezzel bajlódjon, a másik ok pedig az elfogult, oktalan szülői szeretet. Az egyik érzelmi megalapozottság, a másik meg a kényeletből szállhat, és mind a kettő ugyanahhoz vezet, és óriási kár. Most szeretnék bibliai példát mondani arra, amikor valaki kényelem szeretetből egyszerűen nem foglalkozik a gyermekei fegyelmezésével és helyesbítésével, hanem hagyja őket, ahogy menjenek. Mondom, sokan kitalálják, hogy kiről van szó, Éliről. Éli főpapról a bírák korában. Nos, ez az Éli főpap a Biblia egyik legszimpatikusabb alapja egyébként, nem? Szóval valahogy úgy érzi az ember, hogy egy ilyen nagyon szelíd öreg ember volt, ahogy olvassuk a róla szóló leírás bírák könyvében, és például a gyermek Sámuelt milyen szépen nevelte, milyen szeretett kapcsolat volt, ugye Izrael későbbi legnagyobb prófétája és Éli között. És mégis, én nekem mindig ez az egyik legmegrázóbb dolog, hogy ez az Éli a legszigorúbb isteni büntetés alá esett, és ez az Éli iszonyú kárt okozott a népének, és mivel? Egyetlen egy dologgal, a kényelem szeretetével, az önző kényelem szeretetével. Nagyon tudta, mi az igazság, nagyon tudta, mi az igazság. Szóban el is mondta egyszer, de semmiféle erejét és szülői és főpapi és a nép vezetői tekintélyét nem érvényesítette a gonoszsággal szemben, hogy azt megfékezze. Szeretném olvasni szó szerint a Bibliából. Sámuel első könyve, második fejezetéből szeretném olvasni, hogy az Istentől hozzáérkező megrovásnak a szavai pontosan hogyan hangzottak, mert ez roppant tanulságos. Tehát Sámuel első könyve második fejezetéből, a 23. verstől a 25-ig. A fiai már felnőttek. El tudják képzelni az emberek, hogy milyenek lehettek gyerek is fiatalkorukba. Ugye beállították őket a papságba, és hadd olvassam ezt szó szerint, hogy milyen dolgokat műveltek. Ugye először is azt mondja, hogy erőszakkal vették el az áldozati hús legjavát, szóval nem a törvény szerint, durva erőszakkal. Aztán a következő versben pedig azt mondja, a 22. versben, Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit fiai cselekszenek az egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Előzőleg azt mondja a Biblia, hogy mindezekkel a cselekedeteikkel megutáltatták az Istennek áldozatát a néppel, megutáltatták a templomhoz járást, és erre Éli hogyan reagált. Figyeljük meg ezt a reagálást, tudta-e, hogy mi az igazság, tudta-e, hogy mi a súlya annak, amit a fiai tesznek, és nézzük meg, hogy mit tett. Mondta azért nékik, miért cselekszetek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok. Vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne élette közben járó? Megkérdezem, intelligens ember volt ez az Éli? Pontosan tudta, hogy miről lesz, hogy gonosz cselekedetek, és mind az egész néptől hallom. És azt mondta, hogy vétkessé teszitek az Úrnak népét, ezt is tökéletesen fölfogta. És azt mondta, az ember ellen vétkezik. Megítéli az Isten, de ha az Úr ellen vétkezik, ki lehetne közben jársz. Szóval teljesen tisztában volt a dolgok súlyával, és mivel intézte el? Ennye-bennye. Hát ne tegyétek, fiam, nem jó az a hír, amit hallok. Mit kellett volna tennie? Azonnyomban leváltani a papságból. Ez a minimum. Azonnal eltávolítani onnét egy pillanat alatt. És a legszigorúbb atyai tekintéllyel fellépni, és az Isten törvényében megszabott módon eljárni velük szemben. De Éli, nyilván korábban is ugyanezt tette. Ennye-bennye, ne tegyétek, fiaim. De semmilyen módon ténylegesen az ő atyai felelősségét nem gyakorolta, és hadd olvassam, hogy ezután az Isten még mit mondott neki. Olvassam a második fejezet 29. versét. Ezt mondta az Isten, még ezt üzente Élinek, miért tapossátok meg az én áldozatomat, amelyre rendeltem-e hajlékban, és te többre becsülöd a fiaidat, mint engem? Azt mondta, a fiaid iránti engedelékenységből áthágott az Isten törvényét. És erre vezeted az egész népet. Aztán még később, hadd olvassam a 3. fejezet 13. verséből, Sámuel által ezt üzente, mert megjelentettem néki tudnilik Élinek, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik utálatosokká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Ez volt az a bűn, amit az Isten Élinek felrót, és ami az Éli vesztét okozta. Azt hiszem, hogy van min elgondolkoznunk, hogy itt a kényelem szeretetnek mennyire nincsen helye, és hogy egy szülő mennyire nem teheti meg, hogy azt mondja, hogy én nem fegyelmezkedem őket, ez nekem túl terhes, túl nehéz feladat, majd lesz valahogy. Szeretnék ismét néhány sort olvasni a 159. oldalról. Azt írja, sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szent szavának elvei iránt, mert ezek az elvek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Jó kemény mondat. Vagy van, kifejezetten ellenszenve, csak hát nem azt kívánja a jó Isten, hogy én ilyen komolyan vegyem meg, én ekkora felelősséget hordozzak meg. De most én mindenkinek az intelligenciás józan értelmére appellálok. Ha van valahol, ahol minden magvetés meghozza a gyümölcsét, nem a gyermeknevelés az? A gyermekére visszahat ő rá, kihat a környezetre, a társadalomra, a leendő családra. Hát akkor vitatkozzunk a jó Istennel, hogy ilyen komolyan veszi a gyermeknevelés feladatát, és ilyen felelősséget ró ránk. Tehát ne tartozzunk ezek közé, akikről ezt írja. Sok szülő határozott ellenszenvvel viseltetik Isten szavának elvei iránt, lázunknak ellenük, mert ezek túl sok felelősséget helyeznek rájuk. Aztán olvasom a 61. oldalról, a következőket írja. Sokan belefáradnak a jó végzésébe. Amikor rádöbbennek, hogy ez erőfeszítést, állandó önfegyelmet, kegyelemben és ismeretekben való növekedést igényel, és minduntalan váratlan veszélyekkel kell szembenézniük, tudnélik a gyermeknevelésben, akkor elcsüggednek, feladják a harcot, engedve a lelkek ellenségének. A munkának pedig állandóan haladnia kell napról napra, hónapról hónapra, évről évre, míg gyermekeitek jelleme kialakul, és helyes szokásaik megalapozódnak. Azután a következőt olvasom, 165-166. Oldalról. Rendkívül érdekes, vagy figyelj meg, amit itt is ír. A szülők munkája véget nem érő folyamat. Nem lehet az egyik napon lelkesen végezni, a másik napon pedig elhanyagolni. Sokan készek elkezdeni, de nem hajlandóak kitartani benne. Égnek a vágytól, hogy valami nagy dolgot tehessenek, valami nagy áldozatot hozzanak, de visszariadnak a mindennapi élet apró dolgaiban tapasztalható szakadatlan gondoktól és az erőfeszítésektől, hogy a csökönyös rossz természetet állandóan javítgassák, a jóra minduntalan ösztönözzenek, és hogy alkalmazzák a feddést és a bíztatást, ami a nevelésben nélkülözhetetlen. Azt szeretnék, ha a gyerekek egyszerre javulnának meg, és egyetlen ugrással elérve a csúcsot tökéletes jelleművé formálódnának. Nincs türelmük a lassú, egymást követő lépésekkel való bajlódásra, és mivel reményeik nem válnak valóra azonnal, csalódottak lesznek. Minden ilyen szülő merítsen bátorságot az apostol szavaiból. Ne fáradjatok meg a jó cselekedetekre. Emlékszem, csak hogy megjegyzem egy pillanatra, hogy egyik unokatestvéremnek volt egy kisfia. Egy nagyon jó, határozott nevelő volt az édesanyja és az apa is. De hogy se kifogtak egy olyan gyereket, körül emlékszem, az édesanyja azt mondta nekem, hogy más szülő azt mondja, néha egy kicsit felszabadul, de én nekem olyan fiam van, akit még soha senki egy órára el nem vállalt. Nem lehet senkire, nem lehet bízni, mert olyan fékezhetetlen és veszedelmes és kiszámíthatatlan gyerek, hogy mindenki fél és senki nem vállalja el. X-szer hívták be az iskolába, mert bokárukta a gyereket és a mentők vitték el, és ehhez hasonló történetek vége láthatatlan sora. Még egész pici gyerek volt, emlékszem, ült az édesanyja karján, valamilyen családi összejövetel volt, rokonok mentek oda sorba elbúcsúzni, bocsánat, de ő mindenkit leköpött egy biztos mozdulattal, szóval egy fantasztikus kis kölyök volt. És a szegény édesanyja az azt mondta, ezt a gyereket senki más nem szereti, csak én, mert ez egy olyan nehéz gyerek. De fáradhatatlanul ment a nevelés. Apa anya részéről kiváló ember lett belőle. Kiváló ember lett belőle. Egy olyan, hogy minden káros szenvedélytől mentes, kötelességtudó, életben helyét megálló ember. Jó kemény akaratereje van. Lett belőle egy kiváló építésvezető, aki hatalmas nagy épületeket épít külföldön, és kézbe és marokba tudja fogni az egész vállalkozást. Ide terelődtek az energiái, de a szülők mindent kineveltek belőle, amit ki kellett nevelni. A fáradhatatlan napról napra, hónapról hónapra, évről évre előre haradó erőfeszítéssel. De ez az, amitől nagyon sokan visszariadnak. Azután szóljunk a másik végletről is. A másik pedig ez, amikor az elfogultság, a szülői elfogultság, tehát egy érzelmi ok, ez az, amiért a gyermeket nem neveli napról napra, évről évre, mert hát az elfogult szeretet nem engedi meg, hogy ő fegyelmezze az ő kisgyermekét. Megint csak egy bibliai példát szeretnék idézni, és ez nagyon nagy intelem, hogyha olyan valaki is elkövette, mint az a nagyon intelligens, tiszteletre méltó főpap éli ezt a hibát, akkor gondolom, minket is fenyeget az a veszély, és mi is elkövethetjük. És ha egy olyan kiváló valaki is elkövette a másik hibát, amiről most szólok, mint Dávid, az Izrael király, az ihletek, zsoltárok szerzője, akkor van mit elgondolkoznunk, hogy itt ne kövessünk el hibát. Szeretném idézni Királyok első könyve első fejezetéből a 6. verset. Dávid egyik fia volt Adónia, aki szerencsétlen apja már, hála Istennek, ezt nem érte meg, csak azt, hogy föllázott ő is ellene, de a halálát már nem, de ez az ember is így fejezte be az életét, és hogy az Adónia, aki aztán nagyon csúnyán viselkedett az apjával,
1: mi volt a háttere mindennek az egésznek, ugye az Absalom az másik eset, az Adóni, ez egy másik fia. A következőt szeretném olvasni, hogy egész röviden, a Szentírás sokszor ilyen apró megjegyzésekben nagyon sokat mond. Királyok első könyve, első fejezetéből szeretném olvasni a 6. verset, ezt mondja Adóniáról. Akit az ő atya soha meg nem szomorított, ezt mondván, miért cselekszem így? Elég nagy baj volt. Azt mondja, az ő atya soha meg nem szomorította, mondván, miért cselekszel így? Nyilván lett volna miért kérdezni gyerekkorába, ifjúkorába. Mi lett az eredmény? Aztán ő jól megszomorította az apját. Tehát ez egy óriási hiba, hogy meg nem szomorítani soha, és meg nem kérdezni, hogy mit cselekszel így, érzelmi elfogultságból. Szeretném olvasni a 160-161. Oldalról a könyvből. Azért mondom a lapszámokat, mert látom, hogy vannak, akik följegyzik, és szeretnének utána olvasni. Ezt írja. A szülői hanyagság bűne majdnem egyetemes. Az elvakult szülői szeretet a helyes gyermeknevelés legnagyobb akadálya, mert meghiúsítja az Isten által kívánt fegyelmezést és nevelést. Időnként úgy tűnik, hogy a szülők teljesen elveszítik józan gondolkodásukat a kötődés miatt. Pedig nem más ez, mint a gonosz kénye kedvének kiszolgáltatni a gyermekeket, az úgynevezett szeretet álruhájába bújtatva. A szülők állandóan abban a veszélyben vannak, hogy ösztönös érzelmeiknek adják át magukat, még ha az az Isten törvényébe ütközik is. És most jön egy megrázó mondat, sok szülő engedi meg a gyermekének azt, amit Isten tilt. Tehát azt mondja, olyan nagy az elfogultság, hogy még ha Isten törvényébe ütközik, akkor sem mondja, hogy stopp. És akkor sem kérdezi meg, hogy mit cselekedtél. Sok szülő engedi meg gyermekének azt, amit Isten tilt. Nyilván ilyenekkor megint érvényes, amit Isten élének mondott, te többre becsülöd a fiaidat, mint engem. És azután még egy nagyon érdekes, érzékeny megfigyelést hallgassunk meg. Sok szülő részéről egészen természetes, hogy a saját gyermekeivel kivételezzen. Egészen természetes. És kik vannak a legnagyobb veszélyben? Különösen azok tekintik gyermekeiket a többi gyermek felett állónak, akik magukat is kiemelkedő képességek birtokosainak tartják. Tehetséges emberek, okos emberek. Ennél fogva sok mindent, amit másoknál szigorúan megrónának, saját gyermekeiknek elnézik, sőt eredetiségnek és szellemességnek tekintik. Míg számukra ez a részrehajlás természetes, a valóságban igazságtalan és keresztényetlen. Csak megemlítem, egyszer egy szülőtől hallottam, ismétlem, egy általam nagyon becsült, nagyon értékes szülőtől, mégis beleesett ebbe a hibába. Azt mondta egy kis nem titkolt büszkeséggel, hát a mi gyerekeink nem tucat gyerekek. Nagyon vigyázzunk ezzel. Nagyon vigyázzunk ezzel, mert a szülői elfogultság itt pillanatok alatt bejön, és hihetetlen károkat lehet okozni. Akkor talán azonnal lépjünk is tovább, és most szóljunk arról, hogy akik vállalják, hogy végzik a szüntelen nevelgetés, helyesbítés, korrigálás fáradtságos feladatát, ők hol követnek el hibát? Hát az egyik nagy hiba a következetlenség. Már is szeretném olvasni a könyvből, tehát a következetlenség a fegyelmezésben és a helyes dolgok megkívánásában. 195-196. oldalon ezt olvasom. Nagy kárt okoz a határozottság és elszántság hiánya. Ismertem szülőket, akik azt mondták gyermekeiknek, hogy nem kaphatod meg ezt vagy azt, aztán megenyhülve úgy érezték, hogy túlzottan szigorúak voltak, és mégis megadták nekik, amit előzőleg megtagadtak. Gyakori szülői tulajdonság? Nem, fiacskám, nem eszel több fajlaltot, oda van a torkod. Még egy-két kör könyörgés, a gyerek megkapja, vagy ehhez hasonló dolgok. Na most nézzük meg, hogy mi ebben a veszély. Egy nagyon súlyos mondat jön ezután, azt mondja, ezzel a viselkedésükkel élethosszig tartó károkat okoztak. Na ki hinné el? Élethosszig tartó károkat okoztak. Nézzük a következő mondatot, megindokolja. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a lélekben uralkodó egyik nagy törvényszerűséget, mi szerint a vágyva vágyott dolgok utáni törekvés, ha minden kétséget kizáró módon, minden reményt kioltva határozottan megtagadják, akkor megszűnik, és a gondolatok másfelé terelődnek. Ám, amíg csak egy szikrányi remény is van azt megszerezni, addig az ember további erőfeszítéseket tesz, hogy hozzájusson. Ez az emberi lélek egyik törvénye. Ha az a dolog egy helytelen dolog, a gyerek egészségének, lelkének káros, Isten törvénye ütközik, akkor ha a szülő határozottan azt mondja, hogy nem, és látja, hogy egy szikrányi remény sincs, hogy ő elérje, azonnal fel is adja, és a gondolatai másfelé terelődnek, és a lelke felszabadul. De ha érzi a szülő viselkedés, hogy még puhítható, és levehető a lábáról, akkor nem gyugszik, nem hagyja a kisörtök addig, amíg a célját el nem éri. Na aztán most nézzük, hogy mi jön ebből. Amikor a szülőknek szükséges közvetlen parancsot adniuk, az engedetlenség büntetése olyan magától értető legyen, mint a természet törvénye. Az ilyen szilárd irányítás alatt álló gyermekek jól tudják, hogy ha valami tiltott számukra, az semmilyen csellel vagy erőfeszítéssel nem szerezhetik meg. Így módon már korán megtanulnak engedelmeskedni, és ezáltal sokkal boldogabbak lesznek. A határozatlanul nevelt és elkényeztetett gyermekek állandóan arra számítanak, hogy akár rábeszéléssel, akár sírással és duszogással, de sikerül kierőszakolniuk kívánságuk teljesítését, vagy végső esetben megkockáztathatják az engedetlenséget is, anélkül, hogy el kellene szenvedniük az érte járó büntetést. Ezt a gyerek magában pontosan tudja. És most jön egy nagyon fontos dolog, figyeljük meg, így állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé is elégedetlenné teszi őket. Észreveszünk, milyen érzékeny megfigyelés ez? Azt mondja, a gyerek határozottan, hogy semmilyen csellel, semmilyen zsarulással, mert ez nem helyes, és ez nem jó, és az nem. Meg is nyugszik, föl is szabadul, nem kínozza többet a vágy. Elterelődik a figyelme, teszi a dolgát. De ha ezt érzi, belül mit olvastunk, mi lesz a gyerekkel? Mert tudja, hogy így kell próbálni, egyszerűen még a rafinéria is kiélesedik benne, hogy azon jár az esze, hogy hogy kerülje jobbról, balulról, előről, hátulról, hogy mégiscsak elérje azt, ami pedig rossz. És még azt is forgatja az eszébe, hogy mi lenne, csak nem lesz nagy baj akkor sem, ha tiltás ellenére megteszem. Tehát így viszi saját maga a szülő bele abba a gyereket, hogy ezeken járjon az esze. És azt mondja, hogy állandó vágyakozás, reménykedés és bizonytalanság állapotában élnek, ami nyugtalanná, könnyen ingerelhetővé és engedetlenné teszi őket. Isten úgy tekint szüleikre, mint akik tönkre teszik a gyermekek boldogságát. Ez a helytelen és gonosz félrenevelés okozza ezrek és ezrek lelkismeretlenségét, hitetlenségét és sokak pusztulását, akik pedig keresztény nevet viseltek. Nagyon súlyos, nagyon elgondolkoztató mondatok. A másik hatalmas hiba az, hogy amikor hibát helyesbítenek a szülők, akkor ezt ingerülten teszik. Erről volt szó a múltkor, de még mindig szükséges egy picit kiegészítenünk. Ugye idéztük az igét, hogy ti atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása és intése szerint. Első hallásatán nem is értjük, mi az, hogy ne ingereljétek gyermekeiteket. Ez azt jelenti, hogy sok szülő a saját magatartásával ingerli a gyermeket. Nem csillapítja, nem helyre teszi, nem a jó sínre teszi a gyereket, hanem ingerli a gyereket. Azzal, ahogyan a hibát helyesbíteni akarja. Ugye emlékszünk a múltkor arra a hasonlatra, hogy azt mondta, hogy aki indulatos pofonokkal akarja a gyereket jó útra terelni, az még egy gonosz lelket kiráz belőle, kettőt ráz bele helyette. És mintha a kovakövet kovakővel ütné. Most még hadd olvassak egy-két kiegészítő megjegyzést. A következőket olvasom. Sajnos sokszor inkább felingereljük, mint meggyőzzük a gyermeket. Láttam egy anyát, aki kiragadott kicsinye kezéből egy gyermeke számára kedves tárgyat, aki persze nem értette, hogy mindez miért történik, és természetesen megbántva érezte magát. Aztán veszekedés következett. És amennyire kívülről meg lehetett ítélni, valamilyen súlyos fenyítéssel zárult az eset. Az anya azt hitte, hogy ezzel győzött. Pedig az összetűzés biztosan mély nyomot hagyott a gyermek lelkében, amit nem lehet egykönnyen kitörölni. Az oktalan szülő nem gondolta végig, hogy milyen hatása lesz tettének, hogy durva, szenvedélyes viselkedése a legrosszabb indulatokat ébresztette a gyermek szívében, amelyek minden hasonló alkalommal újra élednek, és egyre csak erősödnek. Ez aztán mély lélektani elemzés, ugye, hogy mi megy végbe, pedig milyen gyakori szülői magatartás, ugye oda rohan, és maga kikapja a kezéből, nem is érdekli, a gyerek érti, vagy nem, mert ezt mondtam, akkor a gyerek visszaveszekszik, mert megbántva érzi magát, de miért vetted el, de nekem az kell, és a többi. Akkor ráveszekszik, még akkor parázs veszekedés, a vége esetleg elveri, vagy megbünteti, és akkor a szülő diadalítas, hogy ő győzött. Közben pedig hatalmas kárt tett a gyerek lélekben. És azt mondja, hogy majd ugyanez a magatartás fel fog életni a gyerekbe legközelebb, mikor jön az újabb jelenet, és ahányszor ismétlődik, annyiszor elősödik. És beláthatjuk, hogy már is ott maradnak a pszichikai sérülések, ott maradnak a rossz reakciók a gyermek lelkében a továbbiakra. Azután a következőt olvasnám 168. oldalról. Gyermekeiteket mindig szeretettel utasítsátok rendre. Ne engedjétek, hogy addig csináljanak valamit, amíg fel nem bosszantanak, és akkor megbüntetitek őket. Az ilyen rendre utasítás ahelyett, hogy orvosolná, csak fokozza a rosszat. A rosszalkodó gyerek felé kinyilvánított olaj a tűzre.

irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Na, erre vonatkozik az, hogy neveljétek és ne ingereljétek. Azt mondja, irányítani kell őket, nem pedig szenvedélyeket kavarni bennük. Bármennyire is ingerültnek érzik magatokat, hát reális ez a könyv, azt mondja, persze van ilyen, hogy a szülő is belül érzi, és ingerültnek érzi magát. Azt mondja, de vigyázzatok, ezt még a hangkordozásotok se árulja el. Hát egy felnőttnek ezt helyre kell tenni magában, és nem hagyni, hogy a felszínre jusson a gyerek kárára. Azután még egy összefoglaló mondatot idézek végül az 57. oldalról. Egy klasszikus, rövid, tömör mondat. Azt írja, meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a kívánalom. Meg kell tanulnunk szilárd kézzel megfékezni a rosszat, minden nemű türelmetlenség és szenvedély nélkül. Ez a magas léc a szülő számára. Azután még egy szót a folytonos szidásról. Emlékszem, egyszer fiatal koromban valahol hallottam egy ilyen beszélgetést, és ott egy ilyen, hát már ilyen tisztes, meglett, már gondolom felnőttkorú gyerekkel rendelkező anya nagy buzgalommal és nagy határozottsággal fejtegette, egy tanárnő volt egyébként az illető pedagógus, hogy hát ha nem is mindig vesszővel verjük meg a gyereket, mert a vesszőre nincs mindig szükség, de legalább szóval. Én nagyon fiatal voltam, de nem bírtam megállni. Hallgatag ember voltam akkoriban, nem nagyon szóltam ilyesmihez hozzá, de ezt nem bírtam ki. Úgyhogy szóltam, és azt mondtam, a szóval verés mindennél rosszabb. Ugye emlékezünk arra, hogy példabeszédek könyve mit mond, hogy mint a jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonnyal egy közös házban, vagy mint a szüntelen való csepegés olyan a morgó asszony. Na most ez nem csak a férjnek ilyen, de a gyereknek is ilyen. Szóval ha az apa csinálja ezt, ha a férj csinálja, ilyen szóval verni, szóval szidni, mint a záporeső. Iszonyatos hiba, borzalmas hiba. Most hadd olvassak megint a könyvből egy pár nagyon szellemes és találó megjegyzést ezzel kapcsolatban. 194. oldalon. Azt mondja, akik Krisztus iskolájában tanulnak, soha nem beszélnek majd szigorú, méltatlankodó hangnemben, mert az ilyen modor sérti a fület, fárasztja az idegrendszert, fejfájást okoz, és olyan hangulatot teremt, amely lehetetlenné teszi a gyermekek számára, hogy megfékezze indulatait. Gyakran éppen ez az oka, hogy a gyerekek tiszteletlenek szüleikkel szemben. Az ilyen szüntelen való szidás, morgás, méltatlankodás. Valaki tapasztalta, hogy segített? Még a gyerek feleselését se tudja leállítani. Tehát vigyázat, azt mondja, mit csinál ez? Azt mondja, sírti a fület, fárasztja az idegrendszert és fejfájást okoz, és a gyerek számára lehetetlenné teszi, hogy ebben az idegesítő, megzavart légkörben gondolkozzon, vagy bármit magán változtasson. Még a 19. oldalról is, ez különösen tetszik nekem, amit most szeretnék olvasni, azt írja, azokat, akik gyerekeket oktatnak, kerülniük kell az unalmas eszmefuttatásokat. Tudjuk ugye, hogy a prédikáló szülők. Hosszan, magyarázza, mondja magáit, súlykolja. Azt mondja, legyenek rövidek és lényegre törődek. Ha sok a mondani való, osszátok fel inkább többszöri rövid elmondásra. A kevés, de érdekes szó hatásosabb lesz, mint az egész egyszerre. Erre mondom azt, az okosság sehol nem árt, különösen fontos a gyereknevelésben, nem baj, ha egy szülő még szellemes is, találja el a szót, érdekesen mondja, amit mond. És ne sokat egyszerre. Azt mondja, a hosszú prédikációk megterhelik a gyermekek értelmét, a túl sok beszéd egyenesen a lelki tanítás meggyűlöléséhez vezet, ugyanúgy, mint ahogyan a túl sok evés a gyomrot megterhelve az ételhez való megundorodáshoz. Hát ezt a hatást ne akarjuk kiváltani a gyerekekhez. Rövid, lényegre törő, több része elosztva, érdekesen, hatásosan gondoljuk meg, ne ösztönösen beszéljünk. Azután a következő, amire szeretnék utalni, hogy nagyon nagy hiba, hogyha a kétségbe esett gyermekeket elmulasztjuk bátorítani. Még vigyáznunk kell a dicsérgetéssel, és mindjárt erről mondok még zárásul pár szót. A dicsérgetés és a megdicsérés és az elismerés és a bíztatás két dolog. Igenis szükség van arra a gyermeknek, hogy megdicsérjük, amiért csak lehet. Elismerjük, amit csak lehet. Jó szívvel, örömmel, bátorításra, buzdításra.

A gyerekeinknek nagy szükségük van. De ez egész más, mint a dicsérgetés is, mint a becsvágy és a hiúság ápolása a gyerekben. Az örömünket mindig fejezzük ki, minden apró kis jó mozdanatnál. A szülő adjon példát a gyereknek arra, hogy ő mindent megköszön, és mindent méltányol, és mindent elismer, ami csak jó és ami elismerhető. A gyermek léleknek erre hihetetlenül nagy szüksége van. Gondoljunk csak a Jelenések könyvében azok a bizonyos gyülekezeti levelek. A Jóisten megrója az ember, de mindig ott van a bátorítás is, és mindig ott van a tanács is, és az ígéret is. Egy szülőnek ezt nem szabad elmulasztani, ez épp olyan fontos, mint a fegyelmezés. És most még a hiúság szokását hogyan kezeljük. Itt is nagyon komoly mondani valót kell elmondanunk. Megkérdezem, boldog ember egy hiú ember? Boldog ember egy becsvágyú ember? Ugye a becsvágy meg a kisebb rendűségi érzés, az tulajdonképpen egy édes testvérek, szóval csak ugyanannak a dolognak a két véglete. Jó dolog az, hogy ember mindig szerepel, és mindig sóvárogva nézi, hogy másik mit gondolnak róla, és mindig ettől függ, és mint az iszákos kívánja azt, hogy őt dicsérjék és elismerjék. Jó dolog ez, boldog az az ember? Nem. És kicsi gyerekkorban kell, hogy ő tudja, ha jót cselekszik, emelfővel járhat, méltányolják, vagy nem méltányolják, jót mondanak róla, vagy rosszat mondanak neki, a lelkismerete tiszta, ő áll a talpán, és ő egyszerű és természetes, és nem akarja, hogy többre tartsák, és nem akarja, hogy másnak tartsák. És... Szóval ez annyira fontos, hogy a gyereknél erre vigyázzunk, és hogy ezt, ami pedig az öröklött hajlam révén benne van, ne fejlesszük, ne tápláljuk, nem ellenkérezőleg gyógyítsuk is a maga helyére tegyük. Nos tehát, a hiúság szokásával kapcsolatban mit ne tegyünk? Azt gondolnánk, hogy ezek teljesen ártatlan dolgok, de már ezekre is vigyázni kell, egészen kicsi gyerekeknél. 21. oldal. Ne szenteljetek túlzott figyelmet a gyerekeknek, hanem hagyjátok, hogy megtanulják elfoglalni magukat. Ne állítsátok őket a figyelem középpontjába, ne mutogassátok a látogatók előtt, mint csodás tehetségeket vagy jó eszűeket, hanem amennyire csak lehetséges, hagyjátok meg őket gyermeki egyszerűségükben. Ne romoljanak el. Manapság sok gyermek törtető és szemtelen. És ennek az egyik fő oka, hogy túl sokat dicsérgetik őket, okos mondásaikat gyakran emlegetik a fülük hallatára. Gyakori szülői hiba? Ó, de gyakori. Igyekezzetek keveset feddeni, ugyanakkor ne árasszátok el őket dicsérettel és kényeztetéssel. De ugyanakkor mondom, ugyanez a szerző mondja, hogy viszont minden, ami valóban elismerhető, ami egy jó, ezt mindig soha ne hagyjuk elismerés és az öröm kifejezése nélkül. Azután a következőt 93. 94. oldalról olvasom. Hát ugye, mert persze a szülőben is ott van a hiúság meg a büszkeség, szeretne hiú lenni a gyerekére, büszke lenni a gyerekére, és ez a bölcs pedagógiai megfontolások közé emelkedik. A szülőnek is helyre kell ezt magában tenni, mert a gyerekének okoz kárt. Azt mondja, sok családban szinte már csecsemőkorban elkezdik a hiúság és önzés magvait vetni a gyermekek szívébe. Aranyos kis mondásokat és cselekedeteiket fülük hallatára emlegetik másoknak, gyakran ismételve, esetleg fel is nagyítva. A kicsinyek megjegyzik, amit hallanak, dagadnak az önteltségtől, és veszik a bátorságot, hogy félbeszakítsák a felnőttek beszélgetését, pimasszá és szemtelenné válnak. A hízelgés és engedékenység csak táplálja bennük a hiúságot, míg végül sok esetben a legfiatalabb uralja az egész családot. Az ilyen félrenevelés miatt kialakult rossz természet nem szűnik meg, amikor a gyermek éretté válik, és bölcsebb ítélőképessége lesz, hanem vele együtt növekszik, és ami aranyosnak tűnt a kisgyermekben, megvetendővé és gonosszá válik a férfiban és a nőben. Érzi az ember, hogy van mind gondolkozni. És még egy utolsó figyelmeztetés, ami ugyancsak nagyon a helyén van, azt írja, ha a gyerekek vonzó külsővel vagy kivételes képességekkel rendelkeznek, nevelésükre még nagyobb gondot kell fordítani, nehogy ezek az adottságok átokká váljanak a számukra. Rosszul használva a talentumokat, képtelenné válhatnak arra, hogy józanul viselkedjenek, a hízelgés, a hiúság és a kérkedés szeretete miatt alkalmatlanná válnak a jobb életre. Ha a gyereknek vonzó külseje van, kivételes adottságai, még nagyobb gondot a nevelésre, hogy megmaradjon a maga természetes gyermeki egyszerűségében, nehogy tápláljuk a hiúságot, a becsvágyat, az önteltséget, mert a gyerek boldogtalan felnőtt lesz. És amit ott dicsért, hogy jó, hogy milyen ez a kis gyerek, ugye itt elszórakoznak a felnőttek rajta, nem gondolva, hogy milyen kárt tesznek.
akkor majd az utálatos is megvetendő lesz, és senkivel nem tud kijönni, és boldogtalanul rója az életútját, és mindig úgy érzi, hogy méltánytalanul bánnak vele felnőtt korában. Meg kell mondanom, fel vagyok háborodva gyermekszélségversenyeken. Szíve, lelke mélyékből fel vagyok háborodva rajtuk. Iszonyú kártételnek tartom a gyermekek ellen. Szóval sajnos a felnőtt társadalom nagyon esztelen. Miért? Egy gyerekbe már azt kell beleültetni kicsi korában, hogy ő attól különb, és hogy ő, amin él, semmit nem tett, és amiben semmi erőfeszítése és saját teljesítménye nincs, amit egyszerűen kapott, hogy azzal kérkedjen is, arra büszke legyen, és többnek tartsa magát másoknál. Hát józan dolog ezt a gyerekbe ezt erősíteni. Szóval az erkölcs az nem szólamokban áll, az erkölcs az a végső alapelvekben van, és azokat a végső alapelveket majd megérhetjük és érvényesítjük kicsi gyermekkorban, közben, vagy pedig nagy képmutatás erkölcsről beszélni. Az erkölcsöt nem lehet felnőtt korban, meg kamaszkorban belecsöpögtetni a gyerekekbe valamilyen képmutató, vagy netán vallásos beszédekkel. Azt meg kell alapozni az igazságosság elveivel, kicsin gyermekkortól fogva. És most akkor, ha hogy lezárjuk a témát, talán azt a kérdést tehetném fel, hogy hogyan érezzük magunkat, mint szülők. Azt hiszem, az elhangzottak igazság előtt kénytelenek vagyunk meghajolni, mert nagyon nehéz vitába szállni velük. De valahol nagyon alázatra késztetnek ezek minket, szülőket is, mert azt érezzük, hogy millió hibát követtünk el. És úgy érezzük, hogy nagyon alkalmatlanok vagyunk önmagunkban, de nekünk is szól a bátorítás szava. Milyen csodálatos, hogy a Szentírásban azt olvassuk, hogy így mondja az ige, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek. És az Istennél a megbocsátás nem csak annyi, hogy az Isten nem haragszik, ahogy sok ember gondolja, hiszen a Biblia szerint még mikor vétkezünk, se haragszik ránk, hanem annál jobban szeret és szán. Az nem olyan, mint az emberi harag. Hanem az Isten azt mondja, hogy ő megbocsát, a megbocsátásnál a helyreállítást is jelent. Azt, hogy utána, ami teljes szívünkkel hozzá folyamodtunk segítségért, megalázva magunkat, belátva a hibánkat, és hogy szeretnénk újat kezdeni, és szeretnénk jobbat kezdeni, és kérjük, hogy segítsen, akkor az Isten nem csak, hogy nem rója föl, hanem mellénk áll, és segít nekünk, tanácsol, bátorít, ösztönös segíts, hogy a lehető legjobbat tegyük. És szeretnék minden szülőt bátorítani, egy sereg hibát elkövettünk is. Azért mit mond a Biblia, hogy az Istennek milyen hatalma van? Újjáteremtő hatalma. Van, amit már nem lehetne későbbi neveléssel helyrehozni, de az Isten újjáteremtő hatalmával lehet. És ha mi megkapaszkodunk az Isten kegyelmébe, és teljes szívünkbe azt mondjuk, hogy szeretnénk jobbat, újat kezdeni, igazán, az Úr tanítása és intése szerint nevelni a gyermekeinket, az Isten mellénk fog állni. És rengeteg hibát ki tudunk küszöbölni, és jegyezzük meg, még ha későn kezdjük is a jobbat, de a gyümölcsét megtermi. Minden jó mozdulat, minden helyes elvek szerinti bánásmód a gyerekkel, az gyümölcsöt terem, az nem hiába való. Ne mondjuk azt, hogy reménytelen a dolog. Hát én szívemből kívánom, hogy minnyájan elgondolkozzunk ezeken a dolgokon, és még sokszor átgondoljuk, sokszor felidézzük, és ne rösteljük mi is, mint a kisgyermek megalázni magunkat, ha tévedtünk, ha hibáztunk, el mindenek előtt a Jóisten előtt, és újra kezdeni. És vegyük fel ezt a fáradtságos munkát nap, mint nap. Mert itt aztán tényleg érvényesül az, hogy miközben nevelünk, nevelődünk. És nekünk válik a legnagyobb javunkra, ha a gyermeknevelést lelkismeretesen végezzük.

De tudjuk azt, hogy az Isten mindig utánunk jön, és mindenkit nagyon keres, hogy mint Viktóriát is mindig kereste, és azt, amikor minket megtalál, még utána is sokszor keres, mert sokszor elkóborunk attól a bizonyos nyájtól, és utánunk kell jönni. A Isten tiszteletünknek az igéhez keressük meg a Ézsaiás 53, még fejezet 6. igéjét az alapigének, és még ehhez majd hozzáolvassuk a első Péter levél második fejezet 24. és 25. verse. Az Ézsaiás 53, 6. és első Péter második fejezet 24-25. verse. Ezek az igék is arról szólnak, hogy az ember mennyire eltéved, és az Istennek mennyire kell minket keresni, mert mi magunk nem keresnénk az Istent. Mégis Ézsaiás 53:6 és első Péter második fejezet 24 és 25. versét olvasom. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Aki a bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebével gyógyultatok meg. Most az első Péter levélből olvasom. Mert olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ugye a két ige látjátok tulajdonképpen, ugyanazt mondja el csak más szavakkal, hogy mind a kettő azt mondja, hogy eltévejettünk. Olyanok voltunk, mint a tévejgő juhok. Hát azt hiszem, hogy ebben a világban mindenki el van tévejedve, nem? Szóval az egész világ eleve rossz úton halad és eltévejedett. Mi is eltévejedtünk, mi is mentünk a magunk útján. Nincsen olyan ember, aki úgy született a földön, hogy egyenesen az Isten házába született volna. Mennyire eltévedik az ember, és mennyire nem tudja, hogy vakon botorkál, ebben az eltévedésben, az Istentől elszakadásban, talán nem is az is rossz, ha az ember eltéved és elmegy más irányba. De tudjátok, hogy mi a legrosszabb ebbe? Hogy az ember nem is tudja, hogy el van tévedve. Szóval, hogy aki már tévedte, elgondolom, én már tévedtem el. Ugye milyen rossz érzés az ember, hirtelen nem tudja, hogy most merre is kell megindulni? Merre van a haza? Ugye? És akkor tanástalan és bizonytalan, és kicsit fél, hogy most merre. De gondoljuk bele, hogy az ember úgy születik erre a földre, hogy nem is tudja, hogy el van tévedve. Sőt, azt hiszem az emberek úgy gondolkoznak, hogy mindenki jó úton halad. Az emberek úgy gondolják a saját életüket, a saját gondolataikat, felfogásukat az életről, a dolgaikról, a munkájukról, hogy ők biztosan jól csinálják, ezen az úton kell járni. Ha hagynának, ha több pénzem lenne, akkor még jobb úton járnék, akkor még jobban tudnám, mit kéne csinálni, én akkor tudnám, hogy merre van a helyes irány. Hogyan kell az életemet vezetni, és hogyan kell ezen a földön úgy élni, hogy nekem jó legyen. Csak ugye mindig a külső körülményekre fogjuk azt, hogy azért nem jó nekem, mert... És akkor mindig jönnek a felsorolások, hogy azért, mert ő olyan, meg a világ, meg a szomszéd, meg a politika, meg a kormány, meg a stb. Ugye? De mi tudjuk, mi tudnánk a saját életünket értelmesen és jól vezetni ebben az életben, csak hát sajnos ez a világ nem kedvez nekem. De ez nem igaz. Azt mondja, hogy is mondja Péter apostol, vagyis Ézsaiás, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Mindenki eltévedt. Kérdés az, hogy honnan tévedtünk el, és hová. Ugye? Az ember miért téved el? Hogyan tévedhetünk el, mondjuk, hogy meg sem találtuk a jó pásztort? Hogyan téved el az ember? Hát ugye, amikor megszületik az ember és gyerek, minden embert az Isten már gyerekkorban is vonz magához, erősen készteti, hogy törekedjen jóra. Azért egy gyereknek általában tiszta a lelkiismeretes, az Isten nagyon mélyen tud ráhatni. De ahogy jönnek az életben a különböző bűnök, a rossz szokások, a különböző, ugye akár valaki olyan közegbe születik, hogy abban a vallás közegben akkor azt látja, azt tanulja, vagy nem azt tanulja, de mindenképpen az önzés törvénye az valahol megnyilvánul, már gyerekfejjel is, gyerekekben is, és ahogy az ember növekszik, fejlődik, ahogy a bűnök sokasodnak az életében, annál inkább az Istentől teljesen távol kerül. És úgy eltéved, hogy tulajdonképpen nem is látja végül az Urat. Persze az Isten akkor is készíti, de nagyon el tud az ember tévedni, és teljesen messze mi az Istentől. Azt mondja első Péter évben szintén Péter apostol 4. fejezet 3. versében, hogy mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván festességekben, kívánságokban, részességekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ugye, hogy életünk elfolyt idejében tulajdonképpen addig az elfolyt, míg az Isten meg nem talált, így éltünk. Hát mindenféle kívánságban járt az ember, és borzasztóan eltéve, teljesen vakká lesz az ember.
És gondoljátok bele, hogy ebben az eltévedésben az Istennek micsoda küzdelem, hogy minket megtaláljon és visszavezessen önmagához. Ti is tapasztaltátok, hogy az a sötétség, ami ugye ezt a világot is már lassan teljesen betakarja. Milyen küzdelem az Istennek, hogy az embernek egy kis világosságot adjon, hogy ne azon a sötét úton járjon, hogy ne a halálnak az útját járja, hogy az élet fele menjen. Milyen nehéz, nem? Mi is sokszor látjuk, hogy az emberek akkor is a rossz irányba mennek, ha azt mondják, hogy rossz, de hát most mit csinálják én a világ? Ezt szokták rám mondani. De milyen csodálatos az, hogy nézzétek meg, hogy eltévejettünk, és azt mondja, hogy mindjárt eltévejettünk, és mindenki a saját útjára tért, de nézzétek meg, hogy minek szólít minket az Isten. Azt mondja, mindjárt, mint juhok tévedtünk el. Ez nem furcsa? Ha most mindenki juh. Ugye tudjuk, a Bibliában a juh az miért juhnak említi? Ugye Krisztusnak is a jelképe a bárány, mert a juh az olyan szelíd állat. Azt úgy lehet terelgetni, nem? Ha most minden ember olyan szelíd, és minden embert lehet úgy terelgetni, miért mondja, hogy mindenki juh? Mindjárt, mint juhok tévedtünk el. Mi nem farkasok? Mondjuk mi azt mondanánk, ugye, hogy az emberek azok farkasok, nehogy már juhok legyenek. Ugye? Hát akik megváltoztak, azok már juhok lettek, de akik még el vannak tévedve, az mind farkas. Gondolnánk mi? Azt mondja Péter apostol, és mint tévelygő juhok olyanok voltunk. Ugye előtte. De mégis azt mondja itt a következőben, amit olvastam nektek, hogy mégis életünk elfogyt idejében, miket cselekedtünk. Ugye mindenféle kívánságok, részességek, festeslégek, dobozódások, szóval mindenféle olyan teljesen gonosz dolgokat műveltünk, és ennek kell mégis jóknak szólítja az Isten az övéjét, akik eltévedtek. Ez furcsa ellentét, ugye? Az Isten részéről. Olvasok egy igét, hogy az Jézus Krisztus is hogyan tekintett az emberekre. Máté evangélium a 9. fezet 36. versében így olvashatjuk, hogy Máté evangélium a 9. fezet 36. verse. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. De milyen furcsa ez is, nem, hogy mint a pásztor nélkül való juhok. Az Isten így tekint az ember, azt mondja, könyörületességre indult. Azt úgy látta az embereket szétszórva, mint a pásztor nélkül juhok. Hát az emberek mennek össze-vissza. Tudjuk, milyen a pásztor nélkül juhok. Minden százfele mennek az emberek össze-vissza. Az Isten azért is szán minket, mert végül is az ember nem önmagától téved el csak, nem az ember százszázalékos hibás abban, hogy rossz úton jár. Egyszer láttam egy olyan filmet, talán ti is láttátok, nem tudom most mi a címe, hogy amikor a hajót el akarják téríteni titokban, akkor az iránytűhöz mit szoktak oda rakni? És akkor merre megy a hajó? Látszatra jó irányba megy, csak mire célbér, akkor vesz észre, hogy valaki minket nagyon félrevezetett. És nem is. Ebben az életben ki a mágnes az iránytűnél? Az ördög, nem? És ezért nem látja az ember, hogy rossz irányba halad. Ezért hisz, hogy jó irányba halad. Ugye? Mondhatnám azt, hogy a sátán a mágnes ebben a világban. És az Isten ezt látja. És úgy tekint az ő, mint juhok. Mert valaki rossz irányba vezet őket. Rossz dolgot mutat neki, de úgy tünteti fel, hogy az jó irány. Ez a csalásnak a tökéletes. Az emberek azt gondolják, hogy jó irányba mennek, és közben abszolút rossz irányba mennek. És megdöbbent az, hogy csak a végén döbbennek rá, amikor már célbe értek, hogy ez nem az az út volt. Ugye? Milyen csodálatos kifejezés, mondtam, hogy figyeltétek azt, mondja Péter apostol, hogy de most megtértek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Ugye ez szép kifejezés, hogy léleknek a pásztora. De az Isten hogyan terelgeti az övéjét? Hajtja vagy? Ütlegeli. Hát a rossz pásztor talán igen, ugye van béres és a Biblia szerint, akinek a nyáj nem a tulajdon, aztán úgy bánik velük, mint nem tulajdonos. De a lélek pásztora az ember lelkét belülről terelgeti. Ugye beszélgettünk a múltkorában a Szentléleknek a munkájáról, ez megfoghatatlan dolog. Az megfoghatatlan, hogy hogy tudja a lélek pásztora az embernek a bensét úgy terelgetni, hogy végül is magához édesgesse, magához hívja, hogy valóban eltérítse arról a rossz útról, és a helyes utat elje az embert. Szóval ez számomra is mindig megfoghatatlan, és az Istennek egy csodálatos munkája az ember életében. Ugye? Mi a magyarunk abban, hogy eltévedünk? Hogy a pásztor minket megtalál, ugye a pásztor a Bibliában Jézus Krisztus jelenti. Mi a mi dolgunk abban, hogy a pásztor megtaláljon? Tulajdonképpen csak hagyni kéne, nem? Hát aki ellenáll,
azt nem lehet visszavinni. Ugye, ha hagyjuk, hogy az Isten minket megtaláljon, akkor az Isten utánunk jön is, és visszavisz a nyájhoz. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ott hagytam a 99-et, ezért az egyért is utána ment, hogy megtalálja, és visszavigye a nyájhoz. Ugye? Az ember sokszor még a Bibliát ismerve, vagy bizonyos világosságot ismerve is rossz útra tévedhet. Ugye ezt tapasztaljuk a saját életünkből. Ugye az ördög az a nagymester ebben, meg a természetünk is olyan, hogy azért mindig elfel akar terelni, és akkor is rossz útra térhetünk, de a pásztor az mindig utána megy annak az egy jónak. Nem akarja, hogy elveszem. Az Isten maga keresi meg a juhát. Ugye talán ugye beszélgettünk azt a motiskán, hogy az ember mégis milyen kicsinek gondolja magát, de azt olvasok, hogy a legkisebbet is ezzel léteszi, hogy mi magunkat sokszor úgy gondoljuk, hogy hát az Isten törődik én velem. Hát vagyok én valaki. Hát engem nem senki nem foglalkozik. Hát én egy kis pont vagyok ebben a világegyetemben, egy kis semmi, hát élem az életemet, de hát törődik is Isten én velem. Ugye néha az ember felmer ez a kérdés, hogy az Isten személyesen foglalkozik velem, hát az Isten nagyba gondolkozik, ugye. Isten talán tömeget néz, de hogy egyénenként keressen meg minket. Olvashatjuk a Ezékiel könyvében, a 34. fejezetben, maga az Isten szól így, mert így szól az Úristen, ime én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Gondolnátok azt, hogy Viktóriát az Isten személyesen kereste? Vagy akár mélykötöket személyesen keres? Tudja, hol laktok? Tudja, hol születtetek? Tudja, hogy éppen mire gondoltok? Hogy milyen kínok gyötörnek? Milyen problémáitok vannak? Az Isten azt mondja, magam keresem meg a nyájamat, én magam. És azt mondja, tudakozódom utána. Hogyan tudakozok az Isten mi utána? Mit gondoltok? Valakit megkérdez már elnézést. Így folytatódik ez az igely, miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszület juhai között, így tudakozódom nyájam után. Hogyan tudakozik az Isten utánunk? Nézzétek csak, mit mond. Miképpen a pásztor tudakozódik nyáj után, amely napon ott áll elszélet juhai között. Az Isten minket hogyan talált meg? Hát azt mondja, ott állt elszélet juhai között. Neki el kellett jönni erre a földre, hogy megkeresse a nyáját. Ott áll közöttük. Eljött az emberiséghez, eljött az emberekhez, hogy megkeresse és megtartsa, mi elveszett. Ugye Krisztus eljött 2000 évvel ezelőtt ide a földre, hogy az emberiséget, az embereket, akik őt elfogadják, visszavezesse őket az Istenhez. És tudjuk jól, hogy Istennek vagy Krisztusnak milyen áldozat volt ez, hogy megszülessen ide a földre, és hogy megkeresse a nyáját, aki elveszett. Ugye ő mondta is, hogy én ott hagytam a 99-et, ezért az egyért. Ugye ez vonatkozik arra is, hogy magáért a földért, a földön élő emberiségért, de vonatkozik személyesen azért az egyre is. És így tudakozott utánunk. Úgy tudta meg ő is, hogy mit jelent kiemelni minket a bűn sötétségéből, hogy eljött ide a földre, és itt tudakozott utánunk. Ugye könnyű lett volna, hogy felülről elnézést irányítani az embert, de ő nem. Ő előtt együtt akart érezni, ő tudni akarta, mit jelent az embernek járni azon az úton, tudni akarta, mit jelentek a küzdelmek, a szenvedések, hogy mindet átérte, hogy minket ki tudjon emelni abból a sötétségből. Ugye szoktuk mondani, hogy az az ember tud együtt érezni a másikkal, aki ugyanazt átérte, mint a másik. Nem? Egyszerű az alapelv. Krisztus mindent átért az életében, amit a másik ember átél. Ugye Krisztus még azt is átért, hogy mit jelent elszakadva lenni az Istentől. Csak Krisztusnak ez mélyebb szenvedést okozott, mert ugye én említettem az elején, mi ha eltévedünk, hát el vagyunk téved, de nem is tudjuk, hogy eltévedtünk, minket annyira sokszor nem zavar, hogy megyünk a saját fejünk után. De Krisztusnál az méretetlen szenvedés volt, mikor érezte neki, hogy ő elszakad az Istentől. Ugye a halál akkor azt érezte, hát mit jelent meghalni és örökre elveszni. Az rettenetes dolog. Az emberek csak akkor döbbenek majd erre az ítélet, hogy mit jelent az Istentől eltévedni és örökre elveszni. De Krisztus mindezt átért értünk. Hogy ezért is mondja a Máté evangélium a első fejezet 23. versében, hogy imé szűz fogam méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánónak nevezett, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Köztünk van az Isten. Velünk az Isten. És most Krisztus itt van közöttünk?
Még annál is közelebb akar kerülni, hogy közöttünk volt. Ugye azt mondja, hogy ő bennünk akar lakozni. Krisztus azt mondta, elküldöm a vigasztalót helyettem, és ő megjelent azt nektek, ami én vagyok tulajdonképpen. Ha már megtalálta, ha már engedte az ember, hogy megtalálja a pásztor őt, a lélek pásztor utána ment, akkor, hogy amikor az ember találkozik először az Istennel, vagy találkozik azzal a lényel, aki megmutatja, hogy milyen erkölcsi magasabb akar az embert felemelni, és honnan akarja kiemelni, és hogy amikor megtalálja azt az elveszett jutot, akkor az Isten mit tesz? Én beszélgettem az egyik ismerősem, és azt mondja nekem, hogy te János, azt mondja, és az Isten, az ő hogyan tekint arra, aki mondjuk nagyon benne volt, úgymond ebbe a világba, és bűnös életet folytatott? Van az egyik munkatársam, az mindig azt mondja nekem, hogy én annyi bűnt elkövettem el, hogy én az Istenmel szóba se áll. Sokan van, aki nem is gondolnánk különben, hogy sok embert azt tart vissza attól, hogy hagyja, hogy az Isten megtalálja, hogy a pásztor utánja menjen is visszavezessen nyájhoz, hogy úgy gondol, hogy ő arra érdemtelen, hogy ő olyan életvitelt folytatott, hogy neki már az Isten se bocsátana meg. Mi szokták ezt mondani. És ezért nem akar az Istenhez visszafordulni. Pedig a lelkében szeretne. Csak ez a kettőség ott van. Nem vagyok rá érdemes. Én már semmi vagyok. Nekem már mindegy. Ugye? És pedig nem így van. Ugye nem tudom, ez kisugalja, de valószínűleg nem a Istentől van. De ilyen is van, és ezért nem mindegy, hogy ugye mi is hogyan viszonyulunk emberekhez, mit mondunk ilyenkor? Ugye most a személyre hányjuk a bűneit, na te ilyen vagy, na hát ez az ember olyan züllött, nekem sokszor mondják a munkatársaim, na annak már te hiába beszélsz, az már úgy sem fog megváltozni. Ugye az emberek tudják, hogy ki fog megváltozni. Hát mondom, meg úgy vagyok, hogy addig, míg az ember él, addig változhat. Míg ki nem lehel a lelkét, addig változhat. És az Isten, ha megtalálja, ugye amikor az Istennek tiszta lényével mi szembesülünk, és látjuk, hogy ő mit akar velünk, akkor az Isten, amikor minket megtalál, nem tudom, ti éreztétek, akiket az Isten megtalált, ugye, hogy ledorongol, szemünkre hányja a bűneinket. Na, te ilyen voltál, na látod, én mondtam, mindig figyelmeztettelek, ugye, mint amikor egy rossz gyerek eltéved, és a szülei megtalál, és akkor megráncigálják, vagy még meg is nász meg, hogy mondtam neked, fiam, hogy ne menj, mert ugye, és ő tesz ilyet velünk? Szemünkre hányja, hogy milyenek voltunk? Mond ilyet az Isten. De az ember tart ettől azért, nem? Hogy szembesülni kell azzal, amit elkövetett. És ez a kettőség ott van. Tehát nézzük meg, hogy Ézsaiás 40. fejezete első versében milyen szépen fejezi ki maga a Szentírás, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzánk, ha minket megtalál. Tehát Ézsaiás 40. fejezet első versét olvasom. Mint a pásztor nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza. A szoptatósokat szeliden vezeti. Ugye milyen csodálatos szeretet megnyilvánulás, nem? Azt mondja, mint a nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat. Hogy mondja, ölében hordozza. Azt mondja, a szoptatósokat szeliden vezeti. Amikor az Isten megtalál minket, akkor nem a szemünkre hány dolgokat. Na, te ilyen meg olyan voltál, nem lesz a jó, akkor pokolra vágunk. Hanem azt mondja, mint a jó atya, mint az igazán szerető atya, aki olyan gyöngéden vonza magához. Ugye az ölében hordozza. Ugye olyan jó képies kifejezés ez, amikor kisbárányt valaki felvesz az ölébe, mert látja, hogy még gyenge, nem tud járni, és esetleg sebesült meg, messzire kóborot kimerült, és ő szerette az ölébe vinni, hogy melegítse, hogy közel vonja magához. Ugye kit vesz az ember általában az ölébe? Kit ölel meg? Hát akit nagyon szeret, nem? Hát az ellenségünket nem ölelgetnénk, ugye, akit nem szeretünk. És az Isten ezzel kifejező, hogy mennyire akarlak benneteket, mennyire hordozni akarlak benneteket, mondja, hogy ölében hordozni. Az Isten így hív minket, így talál meg minket. Nem egy olyan Isten talál meg, aki fejünkre olvassa a hibáinkat, és azt mondja, ha meg nem térsz, akkor el fogsz veszni. Az Isten nem ilyen. Hogy ismeritek a 23. Zsoltát, ugye már majdnem kívülről is tudjuk, hogy az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm. Hogy amikor megtalálja az Isten az embert, amikor ránk talált, akkor hogyan terelget utána a juhait? Ostorra? Ugye bottal, vasvillával? Azt mondja Dávid, hogy az Úr az én pásztorom, nem szükölködöm.
Hüves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem az ő nevéért. Még a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesztőd és botod, azok vigasztalnak engem. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Asztalt eljtesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Ugyan szép képies kifejezéshez, de hogyha megkérdezném tőletek, hogy mit jelent az, hogy hüves legelőkön nyugtat engem, vagy csendes vizekhez terelget engem, ez mit jelent amúgy? Tudjuk, Dávid az költő volt. És olyan képies kifejezések. Mi az, hogy hüves legelőkön nyugtat engem, meg csendes vizekhez terelget engem, meg asztalt eljtesz nékem az én ellenségeim előtt? Mit is jelentenek ezek a kifejezések? Azt mondja Dávid, az Úr az én pásztorom. Egy kicsit úgy hallatszik, mint az első parancsolat, hogy kezdődik? Én az Úr vagyok a te Istened. Dávid mit mond? Az Úr az én pásztorom. Dávid ugye király volt, emlékeztek? És mégiscsak ő egy unak számította magát. Az Isten az én pásztorom. Ki tudjuk mi ezt mondani úgy imádságban, vagy magunkban, lelkünkben, hogy az Úr az én pásztorom? Mert ha az Úr az én pásztorom, akkor én hagyom, hogy engem füves legelőkre tereljen. Én elismerem, az Isten az Úr, és ő az életem ura, ő az életem pásztora, aki tudja, hogy nekem merre kell menni ezen az úton. Hogy én ezt elfogadom. Azt mondja, nem szükölködöm. Vagy az arra vonatkozik, hogy most anyagilag nem szükölködik? Ugye az a régi kifejezés, hogy szükölködni, azt jelenti, hogy hiány szenvedni. Nagyon szegénynek lenni az ember. Éppen hogy csak megélni, ugye szükölködni. Azt mondja Dávid, hogy nem szükölködöm. Nyilván nem vonatkozik anyagi dolgokra is, de vonatkozik lelki dolgokra is. Az Isten megelégíti az embert. Azt adja a lélek pásztora, oda terelgeti az embert, ami az ember lelkét elégíti meg. Ugye szokták ezt mondani, hogy nem a pénz kevésebb a világban, a jó szándék meg a szeretet. Nem? A pénz az sok van, csak valahogy a jó szándék az a pénz nem úgy mozgatja, hogy kellene, meg a szeretet. Úgyhogy nem a pénz kevés az emberek életében. Azt mondja János Evangélium 10. fejezet 11. versében, maga az Úr Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engemet is ismernek az enyém. Ugye ez a tökéletes kapcsolat, nem? Én ismerem őket, de ők is ismernek engem. És ők jó pásztornak ismerik a pásztort, nem rossz pásztornak. Amikor ilyen személyes viszonyba kerülünk az Istennel, hogy tudjuk, hogy a jó pásztor az kicsoda, és amikor engem terelget ebbe az életbe, akkor az valóban jó dolog, és nekem az áldásomra válik. Ugye azt mondja, hogy nem szükölködöm, az első korintusi levél első fejezet 5. versében olvashatunk erről egy igét, hogy mit jelent gazdanak lenni, mert ha nem szükölködünk, ugye akkor végül is meggazdagodtunk. Azt mondja Pál apostol, hogy mivel, hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Tudjuk jól az ismeret, mit jelent a Bibliában. Az nem azt jelenti pusztán, hogy én ismerem a igét, már el nem vagy Bibliát. A múltkor tanultuk, emlékeztes Zsuzsa könyvét tanultam múlt héten az ismeretről, hogy az ismeret meg a szeretet váltó fogalmak. Aki azt mondja, hogy ismerem az Istent, ez azt mondja, hogy szeretem az Istent. Aki azt mondja, hogy szeret az Istent, azt mondja, ismer az Istent. És azt mondja, ebbe gazdagodtatok meg. Ezért mondja Dávid, hogy nem szükölködöm. Hüves legelőkön nyugtat engem. Mit jelent a hüves legelő? És azt mondja, hogy nyugtat. Van valami

életben, mind anyagilag, mind lelkileg, amit mi itt kapunk, az mind az isteni. Azt mondja, az én legelőim nyája vagytok. Mi ezen a földön élünk. Amit itt ezen a földön kapunk, mondom anyagilag is, meg lelkileg is, az mind az Isten ajándéka. De amikor az Isten terelget minket, ugye, azt mondja, nyugtat engem a füves legelőkön, amikor az Isten tudja az életünkben, merre kell nekünk menni, ami nekünk igazi nyugalmat és békességet ad. Ő tudja, hogy mik azok az élethelyzetek, mik azok a dolgok, ahol nekünk valóban olyan táplálék jut, ami megnyugtatja az embert és megelégíti. Mi nagyon sok ötletünk lehetne külön, hogy hogyan érezzük ma is jól magunkat szerintem, azon ki, hogy itt ültök. Ugye? Biztos volna ötletünk, de az Isten tudja, mi az, ami minket megnyugtat. Mi az, ami igazán megelégít és táplálja az embert. Még egy igét szeretnék ehhez olvasni az 1. Timóteusi levél 4. fejezet 6. versében, hogy még világossábbá tegyük. Ezeket, ha elég adod az atyafiaknak, mondja Pál, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, mondja Timóteusnak, táplálkozva a hitnek és a jó tudománynak beszédével, amelyet követtél. Ugye mi az a füves legelő? Azt mondja, a hitnek és a jó tudománynak beszédeivel. Azt mondja Dávid, hogy a te beszéded az nekem élet. Ha nem a te beszéded lett volna az én gyönyörűségem, mondja az egyik Zsoltában, elvesztem volna az én nyomorúságomban. Jézus maga mondta, ez az életnek beszédét tartott elő. Tehát amikor az ember úgymond az Istenhez mi, akkor nem csak anyagi vonatkozásban kell érteni, amikor úgymond legel az ő juhai, akkor az Isten beszédével táplálkozik, ami megelégíti, megnyugtatja és megerősíti. És mondhatnám, kövéré teszi, hogy a Biblia mondja, gazdaggá teszi. Csendes vizekhez terelget engem. Mi lehet a csendes víz? Nincs gondolatotok, mi lehet? Micsoda? Hogyan terelgeti az Isten, a lélek pásztora, hogyan terelgeti a mi lelkünket csendes vizekhez? Ugye mondjátok, hogy a Szentlélek. Elolvasom Izsaiás igét a 44. fejezet 3. verséből. Mert vizet öntök a szomjúhúzóra, és a folyóvizeket a szárazra, kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. Itt azt, hogy vizet öntök a szomjúhúzóra, kiöntöm a lelkemet. Hogyan tereget az Isten? Mi az a csendes víz, ugye? Az Istennek a lelke. De hogyan tud az Isten az ő saját lelkéhez terelgetni minket? Ez már kicsit nehezebb kérdés, ugye? Hogyan tud az Isten minket a lelke által jó irányba terelgetni? Hát ez az Isten titka. De tapasztaljuk. Amikor az Isten lelke valaki a munkálkodik, amikor érzi, hogy a belül az Isten lelke őt indítja, és készteti, és nyugtatja, és bátorítja, akkor az emberben valóban békesség van. Azt mondja, csendes vizekhez terelget engem. Az Isten lelke az mindig csendes, nem? Az nem harsogó. De az nem kiabál. Az mindig finoman, csendesen és tapintatosan szól az ember szívéhez. És az Isten ezt a munkát folyamatosan végzi. Mindig terelgette a mi lelkünket az Isten lelkéhez. Hogy engedjünk neki. Hogy csendesedjünk el. Hogy az ember, ugye tudjátok, mi az embernek a lelke? Sokszor tele van mindenfélével, feldúlva, indulattal, aggodalommal, kételyekkel, sokszor mindenféle haraggal, mindenféle méreggel, kétségeskedésekkel, az ember állandóan, mint valami mékes a lelki felfordítva, és tele van mindenféle gonda, hogy most mi lesz, hogy lesz, mert az ember nagyon nehezen tud elcsendesedni. De az Isten ezt munkál bennünk, hogy csendesedjetek el. Az Isten lelke meg tudja az embert fogni, és meg tudja erősíteni, és meg tudja elégíteni. Még egy igét felolvasnák ebben kapcsolatban. Ezt maga az Úr Jézus mondta a János Evangélium a 7. fejezet 37 és 39. versében. Aki hisz én bennem, mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja a lélekről, melyet verendők voltak az ő bennehívők. Mert még nem volt Szentlélek. Ugye itt egyértelműen azonosítja, hogy az az élő víz, az maga a Szentlélek. Ugye? Vagy

A jelenések könyvében még olvasunk egy igét, ott a jelenések könyvében érdekes, ugye akik ismerik a jelenések könyvét, ott van olyan leírás, hogy az Isten trónjáról víz folyik ki, és az élet fájához folyik. Ugye? És azt mondja, akik esznek az élet fájáról, azt mondja, azok ugye soha meg nem halnak, és örülnek. És azt mondja, itt is így mondja a jelenések 22.17-ben, hogy és a lélek és a mennyasszony ezt mondja Jövel, és aki hallja, ezt mondja Jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Ugye az élet vize, az maga az Isten lelke. Mert minden az Isten lelke által él ezen a földön. Ugye emlékeztek a teremtéskor, mit mond a Szentírás? Hogy a föld pedig kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Ahol az Isten lelke megjelenik, ott van élet. Ahol nincs, ott azt az írás, hogy kiszáradt, elszáradt, meghalt. Vagy még Ezékielnél olvashatjátok, amikor ott egy látomás, hogy azt láttam, hogy egy kis folyó jött, aztán a folyó folyt, és aztán dagadt, belefolyt a tengerbe, és az egész földet beterítette a víz. Úgy azt is azt jelképezi, hogy az Isten lelke az egész földön majd fog tudni munkálkodni. De azt mondja, aki akarja, az vegye az élet vizét ingyen. Ingyen. Isten nem pénzzel adja az örök életet. Tudom, hogy vannak emberek, akik pénzzel árulják azt is, ugye? De az Isten azt mondja, aki akarja, aki csak akarja, az vegye az életvizét ingyen. Az Isten a szent lelkel bárkinek azt mondja, a Szentírás mérték nélkül adja is ingyen. Tovább így folytatódik a 23. Zsoltár. Míg ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Ugye ez egy képies kifejezés, hogy a halál árnyékának a völgyében. Az azt jelenti, hogy az ember úgy él ezen a földön, hogy tudja, hogy meg fog halni, és az élete mindig veszélyben forog. Mert ki gondolja azt, hogy holnap még élni fog? Hát gondolhatjuk, csak az nem biztos. Ugye? Ez a föld a halál árnyékának a völgye. De hogyan folytatja? Nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Azért milyen csodálatos dolog, nem tudom nektek mennyire volt ez az ember lelkének ilyen üdítő, hogy az Isten megmutatja azt, hogy ez az élet, ez a halál, ez nem végleges. Hogy az Isten, hogy egy keresztény embernek, egy megtért embernek, akiket az Isten megtalált, annak kinyílik ez az élet. Ugye az emberek élnek ebben a világban, és úgy élnek, hogy mindent ebbe kell belezsúfolni, mert meghalunk, aztán mindenek vége. Tehát még most kell élni, mert éljük ki az életet. Aztán úgyis már mindegy. Akkor megismertem az írás, nekem az egyik legnagyszerűbb dolog az volt, hogy az Isten mint kinyitott előttünk a végtelenség kapuját. Hogy nem lezáródik az embernek az élete, igazából itt kezdődik el az örök élet. Akik befogadják az élet vizét, mint az Isten ingyen ad, azt mondja, az örök élete buzgó víznek kurtfeje lesz ő benne, mondta a szamária asszonynak Jézus Krisztus. Örök életnek. És így tekint, és azért mondja Dávid, hogy nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Én tudom, hogy az Isten vezet engem, és velem van, és örökre velem szeretne maradni. Azt mondja, a te vesztőd és botod, azok vigasztalnak engem. Ez érdekes párosítás, nem? Vesző meg bot. Hát most az Isten akkor hogyan lehet vesző meg bottal vigasztalni? De a vesző az mit jelent a Bibliában? Ki tudja? Mire használták régen a vesztőt? Nem arra, amit mi használjuk most, ugye, hogy megcsápoljuk a gyereket vele. Ugye a Bibliában a vesző az mindig azzal mértek. Ezért könyvben van, amikor megmért a templom, és vesztőt húzta ki, vagy mérőzsinót, ugye, az mérésnek. A vesző az igazságos ítéletnek a jelképe. Tehát az Isten mivel tud minket vigasztalni? Hogy igazságosan ítéllek meg. Ez nem tudom, hogy mennyire vigaszt, de gondoljatok bele, hogy sokszor emberek, ugye mondtam, elszomorodnak, úgy érzik, hogy ők elvesznek, hogy az Isten velük nem törődik, vagy ők olyan bűnösek, az Isten nem fogadja el, de az Isten mindig igazságosan ítél, és az Isten jól ismeri, mi van a lelkünkben, és csak ő érti, hogy mi van benne. És tudom, hogy ő megért bennem, és ő igazságosan tud megítélni. Mert az Istennek az igazságos ítéletében a szeretete is ott van. Ő nem oda dorgálja az orrunkkal, hogy na már neki mit csináltál? Megérti, hogy miért esünk bele valamibe. Ő igazságosan ítél. Ugye a bot azt meg tudjuk mi a Bibliában. Kit fenyít meg az Isten? Hát akit szeretne. Akit szeret az Úr, azt megdolgálja és megfenyíti. Mint az jó szülés a gyereket, nem? Nem azért van a fenekére, mert
jaj, de gyűlöli, hanem pont ez, hogy a rossztól egy kicsit eltávolítsa, és ne csinálja többet a rosszat. Az Isten szeret minket, és ezért megfenyít. Azért belátjuk mi is, ugye később, hogy is mondja Pál apostol, hogy jelenleg a fenyítés nem látszik örvendetesnek, de utólag a békesség gyümölcsével fizet. Azért felnőtt fejjel mi is sokszor belátjuk, hogy azért jó volt, hogy a szüleink fenyítettek, nem? Talán többet kellett volna néha, vagy nagyon pofont adni, ahogy szokták mondani, mert nem tettük volna azt a rosszat. Akkor az Isten hogyan vigasztal, hogyan erősít? Igazságos ítél, szeretettel ítél, nem hányja a szemünkre, ő megért minket, és bizony néha megfenyíti az embert. Jelenleg nem látszik örvendetesnek sokszor. Nehéznek látszik, és az ember úgy gondolja, hogy ez, hát az Isten ezt miért engedte meg, szokták mondani. Nem, az Isten azért engedte, mert tudja, hogy javunkra fog válni elő vagy utóbb. Ugye asztalt elítesz nékem az én ellenségeim előtt. Erre mi a gondolatotok? Nincsen? Hogy asztalt elítesz nékem? Emlékeztek, hogy hol volt asztal a Bibliában? Hol csináltak először asztalt? Kifejezetten asztalt kellett készíteni. Hát a Szent Sátorban, nem? Ott volt egy jelkép, hogy egy asztalt kellett készíteni, ahol a kenyeret kellett rárakni, 7 kenyeret, azt hiszem. Úgy titák, hogy a kitett kenyerek asztal. Ugye? Azt mondja, az ellenségeim előtt. Az ellenség, mikor Dávid ellenséget mond, akkor sose úgy gondoljátok, hogy most nekem a másik ember az ellenségem. Mikor Dávid ellenséget mond, akkor ő a bűnmond ellenségenek. És ha az Isten asztalt ejtett néki, az azt jelenti, hogy mintha táplálni akarna. Ugye az asztal mellé ki szokott leülni. Hát aki étkezni akar, ugye? Ott a Szent Sátoron volt az asztalon? Ugye a kenyér. És a kenyér mit jelképezett? Az Istennek az igéjét. Tehát akkor az Isten miért mondja Dávid, hogy nekem asztalt ejtesz az én ellenségém előtt? Hogy amikor az ember érzi azt és látja azt, hogy a világ támad, hogy az én önzésem is támad, hogy a kívánságaim is támadnak. Az Isten rögtön mutatja, hogy az én beszédem, az én igém. Ha te azzal táplálkozol, akkor a te ellenségei sem tudnak legyőzni. Nem fognak tudni elvinni. És az Isten mikor nem akar asztalt teríteni? Az Isten mindig asztalt terít nekünk, nem? Ma is szombat van, Isten ma is asztalt terít nekünk, hogy ne csak a testünk eltörődjünk, hanem lelki táplálékot is vegyünk magunkhoz. És ő mindig nekünk asztalt terít. És az ellenség hol van amúgy? Hát nem a szomszéd az ellenségem. Az ellenségem bennem van. Ugye? Szoktam nektek mondani, amikor láttam a filmben, az ellenségünket mindig magunkban hordozzuk. Ugye? Azt nem hagyjuk kívül az ajtón. A saját önző természetünk az mindig az ellenségünk. És az soha nem alszik. De azt mondja, ő asztalt terít nékünk mindig. Együnk arról az asztalról. Az Isten beszéde az megelégít az embert, és segít abban, hogy az ellenségét le tudja győzni, még ha ott is van mellette. Ugye befejezésül még, azt mondja a befejező sorokban Dávid, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, az Úr házában lakozom hosszú ideig. Ugye ez a tökéletes bizalom az Istenben, nem? Azt mondja Dávid ilyen határozottan, hogy bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Amikor nekünk is így kell az Istenhez imádkozni, hogy mi bízunk abban, hogy az Isten jósága, ami abban nyilvánul meg, hogy megbocsátja a bűneinket, nem? És utánunk jön, és megkeres, és nem hányja a szemünkre. És az ő kegyelme, amely felemel minket, amely erőt ad nekünk, amely mindig megtart, amely bennünk bizalmat ébreszt, hogy az Isten kegyelmes, elkövetted 100-szor, én megbocsájtom, gyere hozzám. De a kegyelme akar minket tisztítani minden önzéstől, és azok követnek engem. Ahogy járunk az életben, az Isten vezet, azt mondja, ez soha el nem marad mellőled. Talán nem mindig érezzük az Úr jóságát, amikor nehézségek érnek, ugye? Meg bajok támadnak. De azt mondja, mindig követnek, mindig velük vannak. És azt mondja, az Úr házában lakozom hosszú ideig. Dávid beköltözött a Szentek Szentjébe? Vagy nem? Akkor hogyan lehet az Úr házában lakozni? És egy képies kifejezés.
Ugye azt mondta az Úr Jézus első János levél, vagyis a János evangélium a 14. fejezet 20. versében, azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem. Ugye, és ti én bennem, és én ti bennetek. Hogyan lehet az Isten házában lakozni? Ha az Istenhez úgy menjünk, hogy mi elrejtőzünk benne, hogy hagyjuk, hogy az Isten is bennünk lakozzon, mi pedig ő benne lakozunk. Az azt jelenti, hogy mi teljesen átadjuk a házunkat, vagy a Biblia az edényünket az Istennek, hogy ő használja fel, hogy ő lakozzon, hogy ő vegye birtokába, és mi is elrejtőzünk benne. Ugye az én képieskőz, én ő bennük, és ők én bennem. Azt mondja, hogy az Úr házában lakozom hosszú ideig, hát úgyis mondhatná, hogy örökké való ideig. Én kívánom, kedves gyülekezet, hogy fondoljuk meg ezeket a csodálatos igéket, és hagyjuk, hogy az Isten megtaláljon minket. És ha elkóboroltunk volna, mert elkóborolunk, akkor is, ha már megtalált, és nagyon sokszor elkóborolunk, mindig jusson eszünkbe, hogy az Isten kegyelmes és jóságos Isten, hogy ő mindig keres minket, hogy ő soha nem mondta egyetlen egy juháról sem. Neki minden ember értékes, és minket azért hívott el, és embereket azért hívott el, Viktóriát is, meg minket is, hogy mi is pásztorok legyünk, hogy mi is keressük az eltévedt juhokat. Mert ugye most mondhatnám a másik példát, amikor Jézus mondta, hogy én vagyok az ajtó. Ismertek azt a példát, aztán János 10. fejezetében. Ez egy másik óra lenne. Isten minket ezért hívott el, ami hálásunk az Istennek, hogy ő megtalált minket. Akkor a hálánkat azzal fejezhetjük ki, hogy mi is keressük az elkóborolt juhokat. És hogyan kereshetjük az elkóborolt juhokat? Úgy, most a szombatiskán beszélgettük. Hogy hagyjuk, hogy a lélek pásztora terelgesse a mi életünket. És a mi életünk lesz bizonsága több embernek, hogy ők is keressék az Istent. És hagyják, hogy az Isten megragadja őket, és visszavigye a nyájhoz, hogy ne vesszenek el. Mindenkinek kívánom, hogy engedjen annak a víznek, amit az Isten ingyen ad, és aki akarja, az vegye ingyen vizet, hogy örökké élhessünk az Isten országában. Ámen.

Mindenkit szeretettel köszöntünk mai esténken, amelynek témája Eszter könyve lesz. Sorozatunk következő részére június 25-én szombaton kerül sor, Nehémiás könyve lesz majd a téma. Júliusban, augusztusban egy kis szünetet fogunk tartani, és majd ősszel folytatjuk tovább a sorozatot. Ezzel adnám át akkor az éneknek és a zenének a helyet.

Kedves hallgatóink, a mai alkalommal a Bibliának egy tényleg rendkívüli könyvét fogjuk tanulmányozni, ez Eszter könyve, ami az Ószövetségben a történeti könyveket zárja le, és az időszámításunk előtti 5. század világába vezet be bennünket. Tehát a történetünk 2500 éves, csaknem 2500 éves történet. Miért fontos ismernünk Eszter könyvét? Miért alapvető könyv ez mindannyiunk számára? Azért, mert ha röviden egy mondatban akarom megfogalmazni, hogy miről szól Eszter könyve, azt kellene mondanom, hogy Eszter könyve arról szól, hogy az az ember, aki kapcsolatot talál Istennel, és Istennel együtt tud működni, az valami olyan tökéletes dolgot tud megvalósítani itt a Földön, amit el nem tudunk képzelni. Tehát itt az egész könyvnek az a lényege, az a tengelye, hogy mit jelent Istennel együtt élni. Mit jelent Istennel együtt gondolkozni, Istenre hagyatkozni, Isten vezetésében részesülni. Hogyha ez megvalósul az életünkben, akkor az élet tökéletes élet lesz. Ezt azonban egy megfelelő történeten, cselekményen belül szemlélteti Eszter könyve, és ez a történet nagyon megrendítő, ahogy a mi mostani történelmi szakaszunk is megrendítő, úgyhogy a történetnek a nagy tanulságait úgy szeretném kifejteni, hogy megyünk előre a cselekményben. Miről szól a cselekmény? A cselekmény arról szól, hogy a perzsa udvarban vagyunk, mi is tanultunk a perzsák egyik híres fejedelméről, Xerxészről. A Bibliában Xerxésznek a neve Ahasvérus. Tehát, illetve bocsánat, Xerxésznek a neve, igen, tehát Ahasvérus, perzsa király, aki ugye perzsául Xerxész, de a környékbeli népek más néven szólították, és ezért beszél így Eszter könyve róla, mint Ahasvérusról. Ahasvérus király uralkodása idején történik a 470-es években, tehát ezért mondtam, hogy 2500 éves a történetünk, hogy a király magas méltóságra emel egy idegen országbeli embert, egy bizonyos Hámánt. Ez a Hámán egy agági beli ember, tehát egy idegen néptörzsből származik, és a király kegyébe beférkőzik ez az ember, és amit kér a királytól, a király megadja neki. A királyi udvarban megfordul egy zsidó származású ember is, Márdókeus, és ezt a nagyon magas polcra emelt Hámánt, ezt az agági beli Hámánt nem illeti azzal a tisztelettel, amit ez a Hámán magának megkíván. Hogy fejet hajtsanak előtte, letérdeljenek előtte. Ez a zsidó ember, Márdókeus ezt nem teszi meg. Ezért nagy haragra gyulladt Hámán, és bevádolja a királynál ezt a zsidó embert, de olyan nagy a gyűlölete, hogy nem csak ő ellene tör, hanem az egész nép ellen. Azt akarja elérni, hogy Márdókeussal együtt a zsidó népet is írtsák ki. Ez a történelemnek az első nagy, hát ilyen holokauszt kísérlete. Kiírtani egy népet azért, mert valaki a nép sorai közül nem hajt fejet és nem hajt térdet a másik ember előtt. Eszter könyve 3. fejezetében, most nem olvasom fel, általában mindig felszoktam olvasni, most sietettem az előadást, az a felvételeinken rajta van részletesen ennek a kifejtése, hogy Hámán hogyan jelenti fel ezt a bizonyos Márdókeust. Félelmetes az a följelentés, hogy a király előtt először csupa igazságokat mond, hogy ilyeneket mond, hogy van egy nép elszórva mind a 127 tartományodban, és ennek a népnek a szokásai különböznek a többi népétől, és az a baj ezzel a néppel, hogy a te törvényeidet nem tisztelik. Tehát először igaz dolgokat mond, mert a zsidók, akik itt most a fogság idejét érik a perzsa birodalomban, valóban különböztek minden más néptől,
és valóban a szokásaik is mások voltak, de az már nem volt igaz, hogy a perzsák törvényeit nem tisztelték. És a Hámán arra játszik rá, hogy a király ezt a népet ne hagyja annyiban, hanem foganatosítson ellene olyan intézkedéseket, tűzzön ki egy napot, hogy mindenki a zsidókat megtámadhassa, el is vehesse tőlük az ingóságaikat, és mivel nagy a tartomány, nagy a perzsa birodalom, tehát mondtam 127 országrészből áll, ezért év elején meghozat a királlyal egy rendeletet Hámán, ennek a feljelentésének a következtében, és kb. Az év végére kitűznek egy napot, amikor mindenki a zsidókat, aki csak akarja, megtámadhatja, akár meg is ölheti őket. Azért vágtam bele mindjárt a könyv közepébe, tehát a harmadik fejezetbe, hogy érzékeltessem, hogy mi forog itt kockán, vagyis az, hogy egy egész nép kiirtásáról van szó. De ha valaki elolvassa idáig Eszter könyvét, azt mondja, hogy hát most mi a probléma, hiszen Ahasvérusnak, Xerxésznek a felesége éppen egy zsidó asszony. Ez Eszter. Hát hogyha hozatott is ez a kegyenc, ez a Hámán egy ilyen rendeletet, de hát biztos Eszter ennek a végrehajtását meg fogja tudni akadályozni. Hát mi itt ez a nagy probléma? De a probléma mégis nagy, mert abban az időben, amikor cselekményünk játszódik, a nőknek, az asszonyoknak sok beleszólásuk a politikába nem volt. És a perzsa udvarban még volt egy külön rendelkezés is, hogyha a perzsa király akár a feleségét nem látta már hetek, hónapok óta, és hivatlanul jön be a feleség a királynak a tróntermébe, ha a férj nem nyújtja ki a jogarát, akkor el is vezethetik a feleségét, és meg is ölhetik. Ennyire nem volt a nőknek, az asszonyoknak, nemhogy beleszólásuk, belépésük sem a királyi trónterembe, és ezért, tehát ez a mi megoldásunk, hogy most mi a probléma, majd Eszter biztos segít a saját népén, a zsidó népen, ez elesik. Egyszerűen Márdókeus is, aki biztatja Esztert, hogy tegyél valamit a nép érdekében, Eszter visszaüzen, hogy hát én nem sokat tudok tenni, mert hát a férjem az országnak a vezetője, de engem már hetek óta nem látott, és nem akarom kockáztatni az életemet azzal, hogy én most fellépjek ebben a dologban. Eszter könyve 4. fejezete mondja el, hogy Márdókeus azonban szívére beszél Eszternek, és azt üzeni be neki a palotába, hogy ha te most valamit teszel, akkor általad segíti meg Isten a zsidó néped, de hogyha nem teszel, akkor majd Isten más csatornákat vesz igényre, másunnan lesz szabadulásuk a zsidóknak. Ezért tulajdonképpen ennek a könyvnek az igazán lényeges története a 4. fejezet végétől kezdődik el, amikor Eszter visszaüzen Márdókeusnak a következő szavakkal. Menj el, és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és böjtöljetek érettem, és ne egyetek és ne ígyatok 3 napig se éjjel se nappal, én is és leányam is böjtölünk, és ekképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére, ha azután elveszek, hát elveszek. Elment azért Márdókeus, és úgy cselekedett mindent, amit néki Eszter parancsolta. Tehát hogyan fogott hozzá Eszter a dologhoz? Úgy fogott hozzá, hogy azt mondta, jó, megpróbálok valamit tenni, de Isten nélkül semmit nem akarok tenni. Ezért én 3 napi böjtöt és imát fogok hirdetni, én is és a palota hölgyeim Isten elé járulunk, megalázzuk magunkat, tehát böjtölünk és imádkozunk, és majd, ha Isten nekünk megnyitja az utat, akkor tehetek valamit, ha meg nem nyitja meg az utat, és mondjuk a férjem, ha megjelenek előtte, és nem nyújtja ki a jogarát, hát ha elveszek, akkor elveszek. Tehát kétesélyes, mindannyiunk élete kétesélyes, lehet jobbra is, lehet balra menni, de mielőtt valami út megnyilanék Eszter előtt, Eszter böjtöt és imát hirdet 3 napig
a király udvarban, és erre kéri a gyámapját Márdókeust is, hogy a zsidó között Susán városában is ezt tegye. Szeretném fölhívni külön a figyelmet erre a mozzanatra, hiszen itt arról van szó, hogy az ember soha nem tudja az életben, legalábbis nagy kérdésekben, hogy mi a biztos út. A saját fejünkből, a saját elhatározásunkból ezt nem tudjuk. Ezért kell Isten tanácsát kikérnünk. De hogyan kérjük ki az Isten tanácsát? Erre mondja a Biblia, hogy az Isten tanácsát úgy tudjuk kikérni, hogy szólunk az Istenhez, hogy imádkozunk, de az imádságot megerősítjük azzal, és itt jelen esetben ez 3 napig tartott, hogy semmiféle ételt nem vettek magukhoz, hanem annyira keresték az Isten tanácsát, hogy lemondtak a testi szükségletei kielégítéséről, fokozottan figyelmet fordítottak arra, hogy Istenhez forduljanak, és ez a 3 nap majd az egész történetünk szempontjából döntőnek fog bizonyulni. Előre is felhívom a figyelmet. Miután letelik a 3 nap, Eszter bemegy a király fogadó termébe. A bőjtelés az imával megerősödve, tehát már érzi ő azt, hogy ő nem egyedül van, ő Isten elé járult, és Isten megerősítette, és bemegy a király fogadó termébe, és a következő 5. fejezetben ezt olvashatjuk. És mondta néki a király, mi kell néked, Eszter királyné, és mi a te kérésed, ha az ország fele is megadatik néked? Tehát a király kinyújtotta a jogarát, megkegyelmezett a feleségének, mert kedves volt előtte, és ezekkel a szavakkal fordult hozzá, hogy miért is jöttél be most hivatlanul, mi a kérésed, ha az ország fele is megadatik néked. Tehát ennyire kedvelte Esztert, hogy szinte ilyen mesébe illő választ adott neki, hogy mondd el, hogy miért is jöttél be így az akaratom a kérésem ellenére. És felelt Eszter, ha a királynak tetszik, jöjjön a király és Hámán ma a lakomára, melyet néki készítettem. És mondta a király, gyorsan elő Hámánt, hogy teljesítse Eszter kívánságát. És elment a király és Hámán a lakomára, amelyet Eszter készített. Mondta pedig a király Eszternek borivás közben, mi a te kívánságod, megadatik néked, és mi a te kérésed, ha az ország fele is meglesz. És felelt Eszter és mondta, az én kívánságom és kérésem ez. Ha kegyet találtam a király szemei előtt, és ha a királynak tetszik megadni kívánságomat és teljesíteni kérésemet, jöjjön el a király és Hámán a lakomára, amelyet készítek néki, és holnap a király beszéde szerint cselekszem. Nagyon érdekes a történetnek ez a része. Ugye azt mondja a király, hogy mit kérsz Eszter? Eszter azt mondja, hogy szerzek egy lakomát, és ezen a lakomán csak te és Hámán, ugye ez az előbb említett főember, vegyünk részt, tehát 3-asban ülnek le, és folyik ez a vacsora, és miközben esznek, hát a király oldalát már böki ez a dolog, hogy miért hívta őt, tehát erre a lakomára, és kérdezi, hogy miért is hivattál. Most itt hadd vessem fel az első kérdést. Hogyha mi emberileg akarunk valamit tenni valamiért, valamilyen jó ügyért, akkor hogy cselekszünk egy ilyen helyzetben? Ha csak emberileg teszünk valamit, hogy cselekszünk? Én azt gondolom, mindannyian elkövettük volna azt a hibát, hogy talán valamit előhoztunk volna a kérésünkből. Lehet, hogy nem a teljes kérésünket, de valahogy éreztettük volna a királlyal, hogy mi most kérni akarunk valamit, aztán majd valamit válaszol a király, és majd utána belemegyünk a kérésnek a mélységeibe is. Én azt gondolom, hogy a legjobb szándékkal emberileg erre futotta volna az erőnkből, de Eszter nem ezt tette. Eszter, amikor fölteszi neki a király kérdés, hogy most miért hivattál engem erre a vacsorára, meg miért Hámánnal együtt ülünk itt? Eszter semmiféle kérést nem hoz elő. Nem beszél arról, hogy a népét ki akarják írtani, nem beszél arról, hogy nyilván, hogyha a népét kiirtják, akkor őt is meg fogják ölni, semmit erről nem beszél. Miért nem beszél? Mire tanít meg bennünket az ima és a bőjt, amit sehonnan máshol nem lehet megtanulni?
Ugye arra tanította meg Esztert ez a háromnapi ima és bőjt, hogy merjen bemenni a király elé az élete kockáztatásával, ez az egyik, de arra is megtanította, hogy ha a király előtt jó akaratot talál, akkor nagyon vigyázzon, hogy mikor, miről beszél. Várja meg, hogy az Isten utat nyit. És itt ennél az első vacsoránál Eszter érezte, hogy Isten még semmiféle utat nem nyitott meg előtte. Most még egyelőre csak arról van szó, hogy a király csak teljesítette ezt a kérését, hogy fogadta őket vacsorára. És ez az életnek egy nagyon nagy törvényszerűsége. Az életben akkor lehet biztosra menni, amikor biztosra lehet menni. Amikor azt érezzük, hogy egy nagy jelentőségű dolog előtt csak egy olyan 99%-os az esély valamire, inkább ne kockáztassuk azt a dolgot. Nagy jelentőségű dolgokban csak 100%-ra lehet menni. Ha Eszter érzi, hogy most még korai lenne előhozni a kérését, nem hozza elő a kérését, hanem mit tesz, azt mondja, hogy holnap este ismételjük meg ezt a vacsorát, és holnap újra gyertek el hozzám, és tudjuk jól, hogy ez egy kicsit a határokig megy el, mert hát ugye már a férje egyszer megkegyelmezett neki, hogy hivatlanul belépett a trónterembe, most meg egy újabb ilyen rejtelmes kérés, hogy most mit akar ez az asszony, hogy még most sem mondja el, de érzi azt, hogy a háromnapi bőjt és ima megerősítette őt abban, hogy csak akkor kérjen valamit, amikor az Isten nyilvánvalóan kinyitja előtte az utat, és Eszter most úgy érzi, hogy Isten most még nem nyitott előtte ki semmiféle lehetőséget, ezért kéri ezt a kérést, hogy holnap ismételjék meg a vacsorát. Mit kell ebből mindannyiunk számára levonnunk következtetésként? Azt, hogy az életben jobb várni, mint a legjobb szándékkal is elrontani valamit. Az életben jobb várni, mint a legjobb szándékkal is elrontani valamit. Mert ha a legjobb szándékkal is valami, mi úgy gondoljuk, hogy jót teszünk, de amiről később kiderül, hogy valamit elrontottunk, amit elrontunk, azt nehéz visszacsinálni. Amit nem rontottunk még el, ott viszonylag könnyű lesz majd előre menni, de ez várni kell. Meg kell várni azt, hogy Isten valami lehetőséget nyit. Most úgy érzi ezt, hogy még nem érett meg az idő, hogy ő valamit is előhozzon a férjének. Ezért nem szól semmit se az ügyről, amiért ő kérte ezt a vacsorát, az első vacsorát, hát hívja őket egy második vacsorára. Ezt nagyon meg kell értenünk, mert sokszor az életben mi emberi jó szándékkal sok mindent szeretnénk tenni, gyorsan is tenni, jól is tenni, de sokszor így rontunk el dolgokat. Hogy csak az emberi jó szándék vezet bennünket, de nem vagyunk abban biztos, hogy ezt valóban Isten nyitja meg ezt az utat számunkra. Eszter ezt a hibát nem követte el. Tehát ebből az első tanulságunk az, hogy jobb várni, mint valamit elrontani. Jobb, hogyha egy hibát nem követünk el még akkor is, ha látszólag semmit nem ment előre a dolog. Ezt én egy nagyon nagy tanulságnak tartom, és Eszter könyve 5. fejezete arra tanít meg bennünket, hogy tényleg próbáljunk meg együttműködni azzal az Istennel, akiről azt mondja Pál apostol, hogy előre elkészít minden jó cselekedetet, hogy azokban járjunk. Ezt olvassuk az Efézusi Levél 2. fejezetében. Isten mindent előre elkészít az életben, mi nekünk csak, hogy úgy mondjam, rá kell jönnünk arra, hogy a következő lépésünk hova vezet, a feldobott labdákat kell leütnünk, hogy szokták mondani. De ehhez türelem kell, ehhez várakozni tudni kell. Most gondoljuk el, hogy az első vacsora után mi történik. Kicsit helyezkedjünk bele ebbe a helyzetbe. Ugye Eszter az első vacsora után nyugovóra tér. Mit csinál a férje? Mit csinál Xerxész, tehát Ahasvérus király? Ő is elmegy, ugye külön lakosztálya volt a királynőnek és a királynak. Ahasvérus elmegy aludni, de nem tud elaludni. Mert különösnek tartja ezt a dolgot. Miért jött be a felesége ott az ország vezetője előtt a királyi trónterembe? 1. 2. Miért hívta a felesége este, és miért nem mondja meg, hogy mit akar? Ez kicsit talányos. Nem tud elaludni.
Mit csinál akkor az ember, ha nem tud elaludni? Ma is azt szoktuk csinálni, ez egy jó módszer, hogy el tudjuk altatni magunkat, hogy hát hallgatni kell valamit. Abban az időben nem volt magnó, meg rádió, meg tévé, felolvastatott magának. Mondta Ahasvérus király, hogy olvassanak fel a régi perzsa királyi krónikákból, és a felolvasásnak az a monoton menete, az hát sok embert úgy beleringat az alvásba. Ez jó módszer. Hozzák a könyveket, és milyen érdekes, egy olyan könyvet hoznak a király elé, ahol éppen egy olyan történetet idéznek föl előtte, ami nemrég történt meg, hogy a király életére tört két alattvalója. És ezt olvassák fel. Tehát ettől megint nem tud elaludni, mert ugye arra kíváncsi, azt mondja a király, igen, emlékszem, hogy az életemre tört két alattvaló, de ugye arra is emlékszem, hogy lelepleződtek, és hát ezek elnyerték méltó büntetésüket, de ki az, aki leleplezte őket? És ezt is olvassák föl a királyi könyvekből, hogy egy bizonyos Márdókeus, ez a zsidó Márdókeus, aki ott egy főember volt a királyi udvarban, ő tett bejelentést arról, hogy két ember cselsző a király ellen, meg akarják mérgezni vagy ölni, és így tudták leleplezni ezt a király elleni összeesküvést, tehát tulajdonképpen ez a király Ahasvérus Márdókeusnak köszönheti az életét. Ugye ezt végighallgatja a király, azt mondja, hogy hát kapott jutalmat ezért ez az ember, aki megmentette az életemet. És azt mondják, hogy erről nincs följegyzés. Nem kapott jutalmat. És úgy látszik, hogy a perzsa királyi krónikák ugye azért megadták a módját a történetek elbeszélésének. Hosszú lehetett ez a történet, de hát régen hosszan örökítették meg a királyoknak a dolgait. Már hajnal felé jár az idő, és ekkor történik valami. A valami azzal kapcsolatban történik, amely szereplőt most még nem érintettem. Ugye azt mondtam, hogy Eszter hazament és lefeküdt, a király nem tudott lefeküdni és felolvastattak előtte, de mi van a harmadik szereplőnkkel? Mi van Hámánnal? Hámán, ahogy hazament a királyi vacsoráról, hogy kiment a király udvarából, találkozott Márdókeussal, de Márdókeus ismét nem hajtott előtte fejet sem térdet. És Hámán, aki ekkora kegyben részesült, hogy a király asztalánál vacsorázhatott hármasban, ugye a királyi párral, de annyira megtelt a szíve keserűséggel és gyűlölettel, hogy itt van ez a zsidó ember, és most íme megint nem térdel előttem, hogy amikor hazafelé tartott, és a feleségének és ott a még ébren maradt embereknek elmondta ennek az esti vacsorának a történetét, hogy milyen nagy kegyben részesítette őt a király, azért nem mulasztott el gyorsan hozzátenni, de hogy ez semmi nekem, amit a király nekem adott, hogy ott ülhettem az asztalánál, mert amikor kijöttem a királyi palotából, a Márdókeus megint nem hajtotta meg a fejét és a térdét előttem. És erre a felesége, meg az udvaroncai azt mondták, hogy hát miért izgatod magad ilyesmi miatt, hát neked nagy hatalmad van, most már a király is ilyen magas polcra emelt, hát ácsoltass egy vitófát, le is írja a Biblia, hogy milyen magasat, hogy több mint 20 méter magas, tehát ennek is megadták még éjszaka a módját, egy óriási bitófát ácsoltak, hogy majd reggel bemegy Hámán a királyhoz, és elkéri a Márdókeusnak az elveszését még idő előtt, hogy akasztassák fel Márdókeust erre a bitófára, mert nem volt hajlandó előtte, mint ember előtt ilyen tisztességet tenni. És íme itt van a harmadik szereplőnk, tehát reggel a király kérdezi, hogy hát kapott jutalmat valaki ezért, hogy az életemet megmentette, mondják, hogy nem, és ekkor már kintről léptek zaja hallatszik, mert kora reggel már ott van Hámán, hogy kiesdekelje a királynál, hogy akasztassa fel Márdókeust. Nagyon érdekes ez a találkozás, ahogy Hámán belép a király elé, és a király fölteszi neki a kérdést, hogy mit érdemel az olyan ember, aki sokat tett a királyért. És Hámán úgy gondolja, hogy őróla van szó, hiszen azért emelték őt ilyen magas méltóságra, és azt mondja, hogy az ilyen ember, aki sokat tett a királyért, meg a király életét megmentette, azt a király ültesse fel egy lóra, a
lóhátán vigyék végig az egész Susán városán, ugye itt zajlódik a cselekményünk Susán városában, és az egész nép adjon tiszteletet az ilyen ember előtt. Mert úgy gondolja Hámán, hogy ezt vele fogják megcsinálni. És amikor a királynak ezt előadja, akkor a király azt mondja, hogy jól feleltél, Hámán, de hát most ugye olvasták fel nekem éjszaka a történetet, hogy valaki megmentette az életemet, és semmiféle tisztességet ezért nem kapott, úgyhogy téged megbízlak, hogy úgy mondjam, mint lovászfiút, hogy fogd meg annak az állatnak a kantárát, ültessék fel Márdókeust az állatra, és az egész városon keresztül te vidd végig ezt az ember, és ahova csak mentek, ott adjanak méltó tisztességet neki. Miért fontos ez az éjszakai történet? Ha éjszaka, illetve hajnaltájban ez nem történik meg, akkor hát elég gondban lennénk, illetve Eszter elég gondban lett volna, hogy mit hozzon elő a második vacsorán. Na most gondoljuk el, hogy reggel, hogy fölvirad a nap, és Eszter kinéz Susán városára, és látja, hogy Márdókeust, az ő gyámapját viszik végig a városon, és hozzá még Hámán, ez a felmagasztalt ember, aki gyűlöli az ő gyámapját, és szinte nem hisz a személynek, hogy Hámán fogja a ló kantárát, és viszi Márdókeust végig a városon, és mindenki térdet és fejet hajt előtte. Eszter ebből látta azt meg, hogy Isten most nyitott utat. Tehát ebből látja Eszter, hogy amire még tegnap este nem volt lehetőség, most reggel délelőtt most látom, hogy itt egy különös módon a Jóisten utat nyitott, és ezért Eszter elgondolja, hogy majd este a második vacsorán hogy is hozza elő a dolgot. Mielőtt azonban ezt felolvasnám, ami egyben a történetünknek a csúcspontja is lesz, ez a második vacsora története, még azért azt hadd említsem meg, mert nagyon sokszor beszéltem erről a történetről, és nagyon sok kedves emlékem fűződik hozzá, főleg a gyerekek előtt. Általános iskolában, gimnáziumban többször elmondtam a gyerekek előtt ezt a történetet, és azt hiszem talán Tatabányán vagy Oroszlányban volt ez az eset, hogy a gyerekek ugye hozzászólhatnak a történethez, és ennél a pontnál valaki jelentkezett, aki nagyon megfigyelte a történetnek minden részletét, és akkor azt mondja az a kis fiúcska, hogy na de hogy van ez, hogy Márdókeus nem hajtott fejet és térdet Hámán előtt, ő előtte meg az egész Susán városa most fejet meg térdet hajt. Hát hogyan fogadhatta el Márdókeus ezt a nagy tiszteletet, amit hát ő se adott meg egy másik embernek, és ő előtte most egy egész város adott ilyen tiszteletet. Hát megdicsértem rögtön a fiút, hogy milyen jó, hogyha valaki figyel a bibliai történetre és az összefüggéseire, és föltettem az osztálynak a kérdést, hogy erről hogyan vélekednek. Hát bizony nagy tanástalanságban voltak, mert látszólag ez egy ellentétes dolog, ugye? Tehát mint hogyha önmagának

városon, és előtte az emberek ott mélyen meghajtják magukat. Hát nagyon, nagyon érdekes, hogyha a bibliai történetek ilyen kérdésekre sort kerítenek, és ilyen problémákat fölvetnek, úgyhogy nagyon tanácstalan volt az osztály, és akkor azt találtam mondani a gyerekeknek, hogy gyerekek, mit gondoltok, hogy Márdókeusnak jól esett ez? Márdókeusnak jól esett ez? Hogy viszik végig egy városon, és mindenki ekkora dicsőséget ad neki. De mondom, sokszor úgy van ám az életben ez, hát sokszor ilyennel nem találkozunk, hogy ilyesmi történjék, mert azért kevésszer van igazságszolgáltatás, ilyen fokú igazságszolgáltatás a történelemben. Na mondom, Márdókeusnak ez nem esett jól, de el tudta viselni. És mondom, hogyha nektek is kelleténél nagyobb tiszteletet adnak majd az életben, sokszor érdemtelenül is persze, akkor nektek is el kell ezt tudni viselni, és ez a része is a történetnek megmutatja azt, hogy Márdókeus erre nem vágyakozott, Márdókeus erre nem pályázott, de ha már így esett a dolog, ez volt a királynak a parancsa, ő nem akart széllel szembe menni, hát ő el tudta viselni, el tudta tűrni ezt. A történetben ez azért is történik meg, mert ez Eszternek volt jeladás, sokkal nagyobb jelentősége volt ennek a dolognak Eszter számára, mint magának Márdókeusnak a számára. És itt, miután Eszter látja ezt az egész dolgot, a 7. fejezet úgy folytatja tovább a történetet, és elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. Tehát itt van most a második esti vacsora. És mondta a király Eszternek másodnapon is borívás közben, mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meg lesz? Tehát újra előhozza a király, úgy gondolom, hogy most már nem lehet köntörfalazni. Most már Eszternek valamit mondani kell. És azért mondom, hogy ez a történetünknek a legszebb része, mert itt csodálni való minden szó, ami Eszter száját elhagyja. És egyben felvetem a kérdést, hogy mi mit csináltunk volna. Mi mit csináltunk volna? Mi hogy hoztuk volna elő a kérésünket? Figyeljük meg, hogy Eszter mit csinált. És felelt Eszter királyné, és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg életemet kívánságomra, és nemzetem életét kérésemre. Ezzel kezdi. Azzal kezdi, ami a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb. Azt mondja, hogy ha kegyelmet találtam előtted, ha tényleg meg tudsz bocsátani, hogy hivatlanul bementem hozzád, ha el tudod fogadni, hogy tegnap este elhívtalak, ma már másodszor fárasztalak ide erre a vacsorára, ha tehát jó szándékkal vagy, ha kegyet találtam a szemeid előtt, és ha neked is ez tetszik, figyelj meg, minden szónak óriási jelentősége van. Hogy kell megközelíteni egy ember szívét, akitől valamit kérünk? Hogy kell egy ember szívét megközelíteni, akitől valamit jót akarunk kérni, de mégis meg kell valahogy közelíteni a másik embert, hogy ő is belehelyezkedjen abba a helyzetbe, ne essen neki nehezére megtenni a jót, és ne érje váratlanul a kérésünk. Ezért kell ezeket a szavakat mondani, hogy a kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg életemet kívánságomra, és nemzetem életét kérésemre. Tehát tulajdonképpen a saját életét kéri. Egy királynő ezt kéri, hogy hagyja meg az életét. Meg hozzáteszi, hogy még a nemzetem életét is hagyd meg, ahonnan én származom. Lehet ennél egyszerű kérés? Azt gondolom, hogy nem. Ugye nem? Tehát mindig, amikor kérünk valami nagyon egyszerű, tehát vezetni kell a másik ember jó szándékát, rá kell vezetni arra, hogy amit mi kérünk, az egy nagyon egyszerű dolog, az ne essék nehezére teljesíteni. És hogyan folytatja? Mert eladattunk, én és az én nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék, jó lehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. Most meg kell neki okolni azt, hogy miért kéri az életét. Ő a királynő az életért esedezik. Hát miért kell a királynőnek az életért esedezni? Meg miért kell a nemzet életért esedezni? Hát most ez szépen megokolja. Azt mondja, mert minket eladtak. Engem is eladtak, a nemzetemet is eladták. Tehát tulajdonképpen itt vagyunk mi a fogságban. Tudjuk jól, hogy a zsidók

zsidókat a babiloniak hurcolták ide a fogságba, és ha valaki azt kérdezné, hogy most hát a perzsa udvarban vagyunk, hát most miért beszélek a babiloni fogságról? Csak egy nagyon rövid történelmi adalékot hadd fűzzek, ugye a babiloni fogság az időszámításunk előtt 605-ben kezdődött. 535-ben véget ért. Tehát 605-535. Most meg mikor zajlik ez a történet? 470-es években. Mire következtethetünk, hogy a babiloni fogság 70 éve után nem minden zsidó ment haza a fogságból. Tehát erre a tájra, mert most már csak ezt tudom megmutatni, tehát a babiloni fogságból a zsidóknak egy bizonyos része innen észak-keletről visszatelepült az országba. Ez 535-től már visszatelepülhettek, és utána különböző fogoly csapatok évtizedről évtizedre azért hazatelepültek, de mi már 474-ben vagyunk. Tehát 535 és 474 között az idő, az több mint fél évszázad. Sokan nem jöttek vissza. Miért nem jöttek vissza? Miért nem jöttek haza az óhazába? Azért, mert a babiloni birodalom megbukott, a perzsák jöttek a helyükbe, és a perzsák rendkívül toleránsak voltak. Ma is úgy tartja számon a történettudomány, hogy a világ történelemben a legnagyobb toleranciát mind a mai napig, tehát még a polgári forradalmak után is, a perzsák tanúsították. Például a perzsák mindenkinek a vallását tisztelték. Senkit a vallásáért nem üldöztek a perzsák. A zsidók is tehetősek voltak abban a birodalomban, tehát meg is gazdagodtak, és a zsidók nem akartak hazatelepülni. A zsidó nép nagy része nem jött haza, ugye az óhazában lerombolt vidék várt őket, szegénység várta őket, inkább ott maradtak a perzsa birodalomban. Azt nem számolhatták ki, hogy egy agági beli Hámán az egész zsidó népet ki akarja írtani. Ebben is egy nagyon nagy tanulság van, hogy azért jobb itthon rosszabb körülmények között, mint idegen földön, ahol lehet, hogy gazdagabbak lennénk, mondjuk ha Ausztriában élnénk, pláne ha Németországban vagy Amerikában, de ki tudja, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk. Jobb azért itthon, de hát mondom, a zsidók ott maradtak nagy részben Perzsiában, és ezért mondja Eszter, hogy igen, minket idehoztak a fogságba, sokan nem tértek vissza a fogságból, mi itt vagyunk, és itt ért bennünket ez a megpróbáltatás, hogy valaki ki akar pusztítani bennünket, meg akar ölni bennünket, meg akar semmisíteni bennünket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Egy fogságban, hogy többet kell dolgozni, meg rabszolganép vagyunk, akkor hallgatnék. De most az életünk forog kockán, valaki az életünkre tör, jól lehet az ellenség nem adna kárpótlást a király vesztességéért. Tehát ugye figyeljük meg, hogy Eszter milyen csodálatos módon közelíti meg Ahasvérusnak, a férjének a szívét. Minden szónak, minden félmondatnak milyen jelentősége van, és mikor fejezi be a beszédét. Amikor név nélkül, de azt mondja, hogy van egy ellenségünk, aki ki akarja írtani a nemzetünket, és benne engem is. De így befejezi, nem nevezi néven az ellenséget. És azt mondja, nem is szólnék, hogyha csak szolgák és szolgálók lennénk, de hát ők meg akarnak ölni, meg akarnak semmisíteni bennünket. Miért kellett ilyen nagyon finoman megközelíteni Ahasvérusnak a szívét? Mit gondolok, hogy miért kellett ilyen nagyon finoman is? Egyáltalán ez egy nagyon nagy történet arra nézve is, hogy minden ember egy érző lény, és minden embert nagyon finoman kell megközelíteni, főleg, hogyha nagy dolgokat akarunk kérni egy embertől. Van, aki egyszer egy előadás után nekem azt mondta, hogy hát ne tessék erről olyan szépeket mondani, ez ravasság. Ez Eszter nagyon ravasz volt. Hát ezt akkor is ki kellett kérnem, most is ki kell kérnem. Én azt gondolom, hogy minden, ami egy másik embernek a tapintatos, finom megközelítése, az nem okvetlenül a ravasság kategóriájába tartozik. Még egyszer felvetem a kérdést, miért kellett ilyen gyengéden megközelíteni Ahasvérusnak a szívét? Hát egy nagy okot már az eddigi történetből is láthatunk. Azért, mert Ahasvérust ez a Hámán, ez a kegyence olyan gyorsan rávette arra, hogy kiadja ezt a pusztító rendeletét,
Most gondoljuk meg, hogyha ennek rögtön azt mondta volna a férjének, hogy hát tudod, hogy ki akar bennünket kipusztítani? Itt ül az asztalnál. Most gondoljuk meg, hogy akkor a király hogy rakja össze a fejében az egész dolgot. Hát pár nappal ezelőtt még a Hámán, lehúztam a gyűrűt az ujjamról, átadtam Hámánnak, hogy azt teszel a zsidókkal, amit akarsz. Most meg a saját feleségemtől azt hallom, hogy ez a Hámán jól bevezetett engem a csőbe, jól az orromnál fogva vezetett. Hát ha ezt így rögtön ezt hallja, nem tudom, hogy ki meri most azt közöttünk megkockáztatni, hogy a saját feleségének adott volna igazat. Én azt gondolom, hogy ha ezt Eszter nem így hozza elő, akkor nem a saját feleségének adott volna igazat, hanem Hámánnak, aki, ugye ezt nem említettem, amikor megkapta a királytól a teljes felhatalmazást, és tudta, hogy a zsidók milyen gazdagok, megmondta Hámánnak, hogy mennyi ezüstöt fog bemérni a királynak a kincstárába, mert hogyha a zsidókat megölik, és rátetik a vagyonukra a kezüket, akkor Hámán egy óriási búsás összeget ajánlott fel a királynak, hogyha nekem megengeded ezt, hogy az országban ezt a rendeletet végrehajtassam, de azért kellett idő ennek a végrehajtására, mert 127 tartományba ki kellett vinni az üzeneteket, ki volt tűzve ugye egy bizonyos nap, amikor a zsidókra rá lehetett támadni minden következmény nélkül. Erre ugye fel kellett készülni, több hónap kifutást adott ennek Hámán. Tehát én azt gondolom, hogy itt Eszternek tényleg, mint a hímes tojással úgy kellett bánnia a férje lelkével. Azért kellett ilyen finoman megközelíteni, és itt befejezni a mondani valóját. Akkor hallgatnék, jól lehet az ellenség, nem adna kárpótlást a király veszteségére. Ez mit jelentett? Ezzel azt mondta Eszter Ahasvérusnak, hogy azért gondold meg, kedves férjem, hogy egy ember megölése is milyen kár, hogy egy nemzetet kiirtani. Hát ki adna ezért kárpótlást, egy nemzetet kiirtani? És ráhagyja a király lelkiismeretére a dolgot. Senkit nem nevez meg, a királyt megpróbálja gondolkozásra fogni, és azt mondja, hogy ez az ellenség nem tudna adni kárpótlást a király veszteségért. Mi volt erre Ahasvérusnak a reakciója? És szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek, a királynénak, ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedni? Na, ezt kellett megvárni. Ezt a pillanatot kellett megvárni. Hogy a király föltegye a kérdést, hogy ezt a gonoszságot, ezt a népirtó rendelkezést, ami persze ő írt alá. Ő adott felhatalmazást Hámánnak, hogy ezt végrehajthatja. Na de ki az? Ki az, akit a szíve erre itt, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedni? És figyeljük meg, és azért mondtam, hogy ez a hetedik fejezet az egész történetünk csúcspontja, még az utolsó mondatnál is elkövetett volna hibát Eszter. Mert hogyha most Eszter ugye, a királynak ezen a törölmetszett kérdésén felbuzdulva azt mondaná, hogy hát kedves férjem, hát tudod ki, hát itt ül. Akkor is hibát követett volna el, és nem biztos, hogy a férje a feleségének adott volna igazat, de Eszter nem ezt mondta. Én az egész Eszter könyvéből a 7. fejezet 6. versét tartom a leginkább csodálatos versnek, mert Eszter erre a kérdésre így válaszol. Ugye ezt azért tartom csodálatosnak, mert hogyha valaki nekünk azt mondja, hogy na tehát akkor mondd meg már, hát azt teszem, amit akarsz tenni, de mondd meg már, hogy ki az a gonosz ember, aki ezt is. Sokszor mi, amikor más emberek ennyire kedvesek, ennyire előzékenyek, ennyire készségesek, sokszor ott rontjuk el a dolgot. És túl gyorsan mondunk meg valamit. Ezért mindannyiunk számára legyen Eszter utolsó mondata csodálatos tanúság, és mondta Eszter, az ellenség és a gyűlölő, ez a gonosz. És miért mondja ezt a három dolgot? Az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz. Miért mondja ezt a három dolgot? Azért, mert a királyt meg akarja erősíteni, hogy királyt te ezt ellenségnek tartod? A te ellenséged is, aki ilyenre betemedik? A te ellenséged is? A gyűlölő,
ez egy különleges gyűlölet, amit ez a valaki forral. Ez egy óriási gonoszság. Tehát azt mondja, hogy király, most tudod, hogy miről beszélsz? Szerinted ez egy elvetendő, gonosz cselekedet? Az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz? Hámán. Most mondja ki a nevét. Ha előbb kimondta volna a nevét, én továbbra is azt mondom, hogy nem vagyok abban biztos, hogy a király neki adott volna igazat. Minden embernek magának kell rádöbbennie az igazságra, a másik embernek, egy hívő embernek is, mint Eszternek az a feladata, hogyha rádöbben itt jelen esetben a férje az igazságra, ezt megerősítse, és azt mondja, hogy akkor te is akkor ezt elítéled. Ha te ezt elítéled, akkor megmondom, hogy kiről van szó. Hámán. Akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borivástól, és ment a palota kertbe. Miért ment a palota kertbe? Nagyon, nagyon egyszerű, nagyon rövid a történet, de annyira igaz, mert hogyha valakit lóvá tesznek, valakit becsapnak, valakit óránál fogva vezetnek, és hirtelen most rádöbben, hogy ezt vele ezt képes volt valaki megcsinálni, olyan égtelen haragra gerjedt a király, hogy ezt a haragot máshogy nem tudta levezetni, mint kiment sétálni. Valamikor az emberek dühösek, haragosak, szét tudnának vetni mindent a környezet, törni, zúzni tudnának, hát ezt nem akarta ott a király, hogy ott az asztalról mondjuk mindent lesöpörjön, hogy ja, hogy most döbbenek a tudomására annak, hogy velem egy alattvaló mesztette, beférkőzött a kegyeimbe, és el tudta velem érni azt, mint egy kisgyerekkel elérnek. És zárójelben mondom, hogy azért az országok vezetői mind a mai napig nagyon nehéz helyzetben vannak, mert annyi kegyenc veszi őket körül. Annyi talknyaló veszi őket körül. Én hallottam, megnevezés nélkül mondom, az utóbbi 2 évtized magyar vezetőiről is, de már az újságokban is megjelent, hogy csak az a sisere had, ami körülvette volna őket, azt tudott volna még értelmeset mondani a káromkodásaikon kívül. Sokszor a tanácsadók, akikkel körülveszik magukat, ma is emberek, régen. A Bibliában is nem ez az egyedüli történet, például elmondja a Biblia Salamon egyik fiáról, Roboám királyról, hogy fiatal tanácsadókkal vette körül magát, és ugye milyenek a fiatalok, akiknek még azért nincs tapasztalatuk, meg az ország vezetésében nincs gyakorlatuk. Meghal Salamon, aki eléggé már az élete utolsó éveiben tönkretette az országot, magas adókat vetett ki például, és mentek az emberek a Salamon fiához, Roboámhoz, hogy hát könnyítse az adókat, hogy engedjen az adókból. És Roboám odafordul a fiatal tanácsadóihoz, hogy mit javasoltok, azok meg azt mondják, hogy dehogy engedd el az adót, dehogy könnyebbítsd az adót, annál inkább súlyosbítsd, még tegyél adóterheket az embereknek. És erre ugye Roboámnak mi imponál, ugye ezek a fiatal pökhendi tanácsadók, és olyan szavakkal küldi el ezt a küldöttséget, hogy ha az apám adói azok a, nem tudom én, az ujjához voltak hasonlók, az én adóim a derékhoz hasonlók, hogy ha az apám így, akkor én meg még amúgy súlyosbítom a terheiteket, szóval még provokálja is őket, még olajat önt a tűzre. Tehát félelmetes ezeknek a tanácsadóknak a szerepe, és itt el kell mondjuk, hogy Xerxész király egyszerűen martalékává vált egy ilyen tanácsadójának, Hámának, aki behízelekte magát a kegyeibe, csak azért, hogy a zsidók vagyonára rátehesse a kezét, és most a királyné leplezi le. És amikor látja, hogy most őt tényleg bolondként vezették, és irattak alá dolgokat, és stb., most tehát, hogy máshogy nem tud magán erőt venni, hát kimegy, a király felkelt haragjában a borivástól, és ment a palota kertbe. Hámán pedig ott maradt, hogy életéért könyörögjön Eszter királynénak, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerebetre esett, amelyen Eszter volt. Tehát Hámán letérdelt Eszter előtt, hogy hát esdje a kegyelmet, hogy
valamivel járjon közbe a királynál, akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban. A királynak akkor az elméje elborult, teljesen félremagyarázta a jelenetet, ő nem azt látta, hogy a Hámán könyörög az életért, hanem azt hitte, hogy a feleségével akar erőszakoskodni. Amint ez szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették. Érdekes egyébként, hogy Eszter könyvét sokan támadták, bírálták, hogy ez sokkal későbbi könyv, mint amikor játszódik, de hát olyan egyszerűen ír le olyan dolgokat, amiket évszázadokkal később már senki nem tudott volna leírni, sem nem értett volna. Például, hogy kinyújtani a jogart, hát ez egy perzsa szokás volt. Befedni az arcot, ez is egy perzsa szokás volt, hogyha befették valakinek az arcát, ez annyit jelentett, hogy véged van. Tehát a szemfedőt már eléje tették. Tehát, hogy számíthatsz arra, hogy záros időn belül kivégeznek. És Hámán arcát befették, és mondta Hárbóna az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, már mint a bitófa is, melyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólott, ott áll Hámán házában 50 könyöknyi magas, tehát 50 könyök, az körülbelül egy olyan 22-23 méter magas. Eléggé megadta módját, itt mennyi egy májusfa csepregen, nem hiszem, hogy ilyen magas lenne. Nagyon ott akarta fönt az egész város szemelátára fellógatni az ellenségét, és ez, ennek híre ment egy éjszaka leforgása alatt. Azt mondja, hogy hát ezt készítette Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólt, ott áll Hámán házában, 50 könyöknyi magas, és mondta a király, akasszátok őt magát rá. Tehát amit ő Márdókeusnak átsoltatott, arra azon az életét ő fejezte be. Felakasztották azért Hámánt a fára, melyet készítetett Márdókeusnak, és megszűnt a király haragja. Nem tudom, hogy a történet érthető-e. A cselekmény érthető. A cselekmény nagyon fordulatos, de a cselekmény fordulatosságából is kitűnik, hogy Eszter könyve miért került bele a Bibliába. Eszter könyve azért került bele a Bibliába, mert rendkívüli könyv, ami arról szól, hogyha kivárjuk Isten segítségét, ha együtt élünk Istennel, ha bőjtel és imával Isten felügyelete alá helyezzük az életünket, ha nem bétjük el a dolgokat, ha inkább várunk, mint hogy valamit elrontsunk, a várakozáshoz azért nagy erő kell, akkor Isten az életben, és nem szabad visszariadnunk a szótól, tökéletes dolgokat tud az emberekkel megcselekedni. Azt tudnám elmondani, hogy a Bibliában kevés tökéletes történet van. Mert az emberek itt hibáztak, ott hibáztak, Jónás nem akart elmenni Nínivébe, utána, amikor sikerült a prédikáció, megint visszaesett az önmaga sajnálatába. Péter apostol nagyon szerette volna Jézust követni, de aztán végül is elhárulta. Szóval annyi minden rosszat mond, ami gyengeségeink folytán rólunk a Biblia, igazán nem titkolja el az ember esendőségét és szánalomra méltóságát. A Bibliában nagyon kevés olyan könyv van, amire azt tudjuk mondani, hogy ha az ember együttműködik az Isten, akkor tökéletes életet, vagy egy tökéletes életszakaszt is mondhat magáénak. Ilyen könyv az Eszter könyve, és ilyen könyvvel fogjuk befejezni a sorozatunkat egy hónap múlva, ilyen könyv a Nehémiás könyve is. Ha valaki sikertörténetet akar olvasni, ugye sokszor mondják a mai világban, főleg pszichológusok, hogy az embereknek azért kell a siker, mert a siker az egy visszajelzés, az egy erőt ad, hogy az ember aztán mennél többet tudjon tenni, és mennél jobban előre tudjon haladni. Igen, az embernek valóban jól esik a siker, de nem mindegy, hogy az milyen siker. Ha az Isten segít bennünket sikerhez, az egy tökéletes győzelem. Én nem is sikernek mondanám, győzelemnek mondanám. Tökéletes győzelemnek. Eszter legyőzte önmagát, legyőzte a félelmét, legyőzte a tanácstalanságát, legyőzte a körülményeknek az erejét, legyőzte azt is, hogy a második vacsorán talán túl hirtelen is mondhatott volna, de legyőzte azt is, hogy ne emberileg tegyem a jót. Várjam meg, ahogy
A lélek ihlet, hogy a lélek előkészít, és igazán jót az az ember tesz, aki mindig tekintettel van a másik emberre. Olyan sok embertől szoktuk azt hallani, hogy hát ő jót gondolt erről, jót akar tenni, de amikor úgy megkérdezzük, hogy hát meggondoltad, hogy azzal a jót tevéssel te a másik ember helyében lettél volna, szívesen fogadtad volna? És érdekes, hogy az emberek erre nem gondolnak. Ezért szoktam idézni Kemény Zsigmond magyar regényíró nagy mondását, amit érdemes megjegyezni, ami úgy szól, hogy nincs rosszabb, mint a tapintatlan jóság. Nincs rosszabb, mint a tapintatlan jóság. Mert sokszor az emberek jót akarnak, nagyon jót akarnak, a pokol útja is jó szándékkal van kikövezve, hogy mondja a mondás is, és a legnagyobb jót akarásnak nyögés a vége. Ezért kell nekünk megtanulni azt, hogy mit jelent Istennel együtt élni, mit jelent az Istennel szövetségben élni, mit jelent az életben a böjt és az ima, és mit jelent az a nagy ige a Jeremiás síralmai 3. fejezetében, amit érdemes megőriznünk, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Tehát jó várni, ezt mi például már nem így mondanánk, mert az emberi természet az nem szeret várakozni. De ezek a hit szavai, a hit ezt mondja, jó várni, megadással lenni, tehát valakinek átadni a vezető szerepet. Valakire ráhagyatkozni, valakire rábízni az életünket, és amit ő megmutat az életünkben, tényleg csak a feldobott labdákat üssük le. Nem nekünk kell a labdákat feldobni. A labdákat feldobják, amikor ez megtörténik, akkor üssük le. Jó várni és megadással lenni, és akkor mindannyian átéljük az Isten szabadítását. Ami nem emberi szabadítás lesz, nem mi fogjuk a gordiuszi csomót egy súhintással elvágni, hanem ami után aztán mindenki attól fog koldulni, hanem jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Remélem, hogy sokan elolvassák majd Eszter könyvét, ezért a történetet be is fejezném néhány szóval, mert a történet befejezésének is van egy érdekes mellékzöngéje. Tudnék, a perzsáknál volt egy következő szokás és törvény is, nem csak az, hogy a hivatlanul nem lehetett belépni a palotába, a trónterembe, vagy nem csak az, hogy valakinek az arcát, ha lefették, az már a halál fogja volt, hanem a perzsáknak volt egy másik szokásuk is. Tudnék, kiadott törvényt nem lehetett megváltoztatni. Tehát a perzsák azok nem olyanok voltak, mint mi magyarok, akik az utóbbi években, évtizedekben főleg annyi törvényt vagy törvényerő rendeltet hoztunk, hogy abban már az adószakértők is belerendültek, mert már ők se tudták, hogy hányadán állnak. Perzsáknál ilyen nem volt. Ha perzsák kiadtak egy törvényt, kiadtak a második hónapban egy törvényt, hogy a 12. hónapban a zsidókra rá lehet támadni, és meg lehet őket ölni, akkor ezt a törvényt nem lehetett visszavonni. Tehát a perzsák úgy gondolkoztak, hogy ha az államhatalom lejáratja magát azzal, hogy egyszer ezt mondja, másszor azt mondja, akkor jobb lenne, hogyha az államhatalom ne is létezzen, akkor az államhatalom maga gerjeszt anarhiát. Az államhatalom meg nem azért van, hogy anarhiát gerjesszen, hanem azért, hogy kézben tartsa a dolgokat. Hát akkor mit lehet csinálni? Hát ha kiadtak egy törvényt, és nem lehet visszavonni, akkor mit lehet csinálni? Erről szól a befejezésünk, hogy kiadtak egy másik törvényt, és a másik törvény felhatalmazta a zsidókat arra, hogy védekezhettek. Beleértve a védekezésnek azt a módját is, hogyha az én életemre támad valaki, és én védekezem, óhatatlanul megölhetem a másik embert. Mert ugye, ha tőlem csak el akar valaki lopni valamit, akkor semmilyen törvény, se a lelkiismeret, se egy állam törvénye nem hatalmaz fel arra, hogy valaki el akar tőlem valamit lopni, akkor üssem le és öljem meg. De hogyha valaki az életemre tör, akkor ott a támadással egyenértékű védekezésben az is benne van, hogy meg is ölhetem. Nem akarom, de hogyha ő sokat erősködik, akkor meg is ölhetem. Ennek ellenére, hogy ezt a törvényt kiadták, sokan vették a bátorságot a perzsa birodalomban, hogy mégis rátámadjanak a zsidókra.
Ugye ez vérszemet adott az embereknek, mert megölni egy embert és rátenni az egész vagyonára a pénzemet, nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy például a középkorban, amikor voltak ezek a zsidó üldözések, úgynevezett pogromok, például Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Itáliában, volt, amikor olyan törvényeket hoztak, hogy a zsidóknak 48 órán belül 30 ezer zsidónak el kellett hagyni egy helyet. Ha nem hagyják el, akkor vége van az életüknek is. Amit tudnak, vigyenek, a többit beseperték az illető vezetők a kincstárukba. Azonban kiadták a másik törvényt is, és Eszter könyvében azt olvashatjuk, hogy amikor eljött az a bizonyos nap, akkor 75 ezer ember lelte halálát. Mindenkit megnyugtatok, hogy ez egy nagyon tanulságos Biblia fordítás tévesztés. Nem 75 ezer ember, az is sok, amit most mondok, 1075. De egy rossz fordítás, a 1075-öt 75 ezernek fordították, ennek egy nagyon érdekes háttere van, hogy erre miért kerülhetett sor, ebben most nem mennék bele. Az 1075 is sok, de mégse 75 ezer. Ez annyit is bizonyít, hogy nagyon vigyázni kell egy államnak, hogy milyen rendeleteket és törvényeket ad ki. Mert ha hoz egy másik törvényt, azzal ugyan helyzetbe hozhatja a gyengébb felet, vagy a kárvallás előtt álló felet, tehát a zsidókat, de nem jó azért ez a megoldás, mert ott, ahol az emberek pénzt szimatolnak, ott mindenre képesek. Még akkor is, ha ismerik a másik törvényt, hogy ők védekezhetnek. Na most, amikor ez lezajlódott, a zsidók, hogy megmenekültek, hálából azt tették, hogy süteményeket sütöttek, és mindenki a szomszédját megajándékozta, és mindenki vitte a szomszédjának, tehát minden szomszéd, minden szomszédnak tulajdonképpen körbe ajándékozták egymást, és ettől a pillanattól fogva vezették be a Púrim ünnepét. Az ünnepnek a leírását olvashatjuk, ez nem Istentől elrendelt ünnep volt, ez egy ilyen nemzeti ünnep volt, tulajdonképpen a szabadulás ünnepe, mit mondjak, mint nálunk régen volt az április 4-e. De hát azt most már elfelejtették, de a zsidók azért nem felejtették el a Púrim ünnepet, és még most is az ortodox zsidók közül sokan ezt megünneplik, mert itt bizony a haláltorkából szabadultak. Hogyan? Nem úgy, hogy Isten lenyúlt a mennyből, nem úgy, hogy csoda történt, hanem ezért nagy könyv Eszter könyve, egy ember, és ez az ember még tetejébe asszony volt, tehát nő volt. A másik könyvünkben, Nehémiásnál, úgy egy férfi lesz majd a főszereplő, tehát azért is kedves ez a könyv, mert egy ember által Isten el tudta végezni azt a csodát, amely csodára sokszor az emberek úgy várnak, mai nappal bezárólag is, hogy jaj, majd az Isten, ha majd az Isten csodát tesz, vagy majd, ha az Isten lenyúl az égből. Isten nagyon sok csodát kész tenni az életünkben, ha van hozzá egy ember. Ha van hozzá egy ember. Tehát Isten csodáit ne csak úgy várjuk, hogy megnyílik az ég, vagy ketté válik a vörös tenger, ezek is Isten csodái voltak, de Istennek a legnagyobb csodája, és ezért ajánlom ezt a hétről hétre áttanulmányozandó könyvet, amelyben a legnagyobb csodáról beszélünk most ebben a negyedében. A legnagyobb csoda, amire Isten képes, hogy az emberi személyiségünket át tudja alakítani, és önző emberből önzetlen, odafigyelő, tetrekész, segítséget nyújtó, tehát a negatív jellemű ember pozitív jellemű emberé tudja válaszolni. Ennél nagyobb csoda nincs. És ezért becsüljük meg nagyon Eszter könyvét, ezért a Biblia 66 könyve között ezért van helye, mert megmutatja nekünk azt, hogy ha egy ember által ennyi minden elérhető, akkor ez legyen az utolsó gondolatunk, hogy akkor miért ne lehetnénk mi is az az egy ember? Miért ne történhetne a mi életünkben is sok nemes, szép, fölemelő dolog, ha egy ember által az Isten erre képes? Istennek nincs szüksége hadseregekre. Nincs szükséged nagy tömegekre sem. Istennek mindig az egyes,
de a szívüket neki átadott emberekre van szükségük. És Eszter könyvét úgy gondoljuk újra és újra végig, hogy honnan indult ki ez az egész folyamat, hogy Eszter megalázta magát, nem emberileg fogott hozzá a dolgokhoz, hanem böjtöt és imát hirdetett, és a háromnapi böjtben ilyen böjtből ilyen erők szabadultak fel mindenki számára. Eszter semmit nem rontott el. Ezt úgy kimondani is olyan fantasztikus dolog, hogy egy ember semmit nem ront el. Igen, hogyha a Szentlélek felügyelet alatt van az ember, ha az Isten vezetése alatt van az ember, mivel Isten tökéletes, akkor igen, elérhető emberi életben, az emberi világban is ez, hogy semmit nem rontott el, és ennek látjuk így a lépcsőfokait Eszter könyvében. Eszter könyvéből egyébként még számtalan dolgot ki lehetne emelni. Én a döntő csapáson szerettem volna végigvezetni a figyelmünket, de természetesen az előadás végén, ahogy tenni szoktuk, megbeszélést is folytatunk. Eszter könyvében még nagyon sok minden dolog van, amit én nem is érintettem. Az első két fejezetet szándékkal nem is érintettem. Hogy vált el a király az előző feleségétől, meg miért vált el, meg mi volt ez az újabb megházasodás, egy teljesen figyelmen kívül hagytam. És a könyvnek a végén is bizonyos dolgokat elhagytam. Én csak azt akartam megmutatni, hogy ebben a világban létezik tökéletesség, és tökéletesség mindig az egyes ember életében létezik, aki a szívét az Istennek átadja. Isten ilyen magasságokra tudja emelni. Ezért talán stílszerű, hogy ezt a szép történetet, hogy egy kicsit még tudjunk rajta gondolkozni, ismét egy zenei keretbe illesszük bele.

0: Hát köszönjük szépen a részvételt, és kint a könyvek és a CD-k között körbe lehet nézni. És ha valaki kéri, mondom, ebből egy példány van ebből a Eszterből.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmában. És szombatiskolánk folytatásaként, lehetne mondani, gondolkodunk ma a belső ember küzdelmeiről. Hogy mit is jelent a Biblia szerint a belső ember küzdelme? Ugye Pál apostolnál olvassuk azt, hogy van testi ember, van lelki ember, és van belső ember. Hol kezdődik a belső ember? Mire erre válaszolnánk, felidézném az 51. Zsoltár 8. versét. Nyissuk meg Bibliánkat az 51. Zsoltár 8. versénél, és olvassuk el közösen. Ímé, te az igazságban gyönyörködöl, amely a vességben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Ímé, te az igazságban gyönyörködöl, amely a vességben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Milyen igazság van az ember vesejében? Milyen igazság létezik egyáltalán az ember belsejében? Hogy kerül oda az igazság? Ugye a Bibliában sok mindenről olvasunk, de arról, hogy igaz lenne az ember, arról nem olvasunk a Bibliában. Azt mondjuk, azt olvassuk, hogy vastollal, gyémánthegyjel van az álnokság beírva a szívünk tábláira. Ugye az ember nem tudja megváltoztatni magát, mint a párduca foltosságát, ugye, mint a szerecseny a bőre színét. Akkor most milyen igazságról beszél itt? Mert azt mondja, hogy ímé, te az igazságban gyönyörködöl, azt mondja Dávid. Szóval nem azt mondja, hogy én gyönyörködöm, hanem az Isten gyönyörködik abban az igazságban, ami a vességben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. És ezt a bűnbánati zsoltárában írja. Azután a hatalmas bűn után, amit elkövetett, ugye a paráznaság meg a gyilkosság, után megtért, megbánta. Az Isten megkereste őt Nátán próféta által, és az, hogy valóban megbánta a maga tettét, ezt ebben a zsoltárban, meg más zsoltárokban is olvashatjuk. Ő onnantól kezdve nem takargatta. Nem takargatta azt, hogy ő szégyelli azt, amit elkövetett. És hogy ez ártására lett, nem csak neki, hanem a nép számára is. És hogy ő ettől elhatárolja magát az ilyen gondolkodástól, és hogy ő az Isten házában gyönyörködik. Ugye van ilyen zsoltár is, hogy ott szeretne lenni, ott szeretné az életének idejét tölteni. És tulajdonképpen hát ennek az ajándékaként jelenhetett meg valójában az ő belsejében az az igazság, az az isteni igazság, amiben maga az Isten is képes gyönyörködni. Milyen hatalmas biztatás ez mindannyiunk számára, akik küzdünk a magunk nyavajáival, a magunk következetlenségével, a magunk bűneivel, a magunk magyarázkodásával, a megengedéssel. Amikor igazoljuk a botladozásainkat, milyen hatalmas nagy biztatás számunkra, hogyha merünk odaállni az Isten elé, és megbánni mindazt, ha kell nyilvánosan is, mert ha olyan kihatáshoz életünk, mint Dávidnak volt, akkor a legkisebb magánéleti bűn is tulajdonképpen nagy kihatással van a környezetünkre, mert sokan látnak bennünket, sokan látják a mi küzdelmünket, és látják a mi következetlenségünket. És amiről én azt gondolom, hogy arról csak én tudok, erről is a Biblia azt mondja, hogy majd, ha nem ismerem be, ha nem bánom meg, ha nem viszem magam az Isten elé, akkor a háztetőkről fog hirdettetni, mindenki meg fogja ismerni azt. Az Isten majd gondoskodik erről, de az Isten nem ezt szeretné. Az Isten nem a megfélemlítés Istene, az Isten az, aki a bensünkben bölcsességre kíván bennünket tanítani. Ő azt kívánja, hogy úgy menjünk hozzá, úgy viszonyuljunk tulajdonképpen ahhoz a csodálatos ajándékhoz, amit belső emberként nevez meg Pál apostol,
amit tulajdonképpen a lelkiismereten keresztül fejleszt ki a Jóisten, ha engedi az ember. Ezen a belső emberen keresztül bölcsességre taníthatja az embert, hogyha az ember őszinte. Őszinte, és legfőképpen abban őszinte, hogy többnyire nem egyezik meg a kettő. Nem egyezik meg az, amiről az embernek tudomása van, azt, amit az ember elvileg értelemmel, elvek szintjén, igazságként elfogad, és aközött, ahogyan ő ezt megéli a mi hétköznapi életében. És erről ír igazából a római levél, ugye a 7. fejezetben Pál apostol felkiált, amikor azt mondja, hogy ő gyönyörködik az Isten törvényében, a belső ember szerint, de lát egy másik törvényt is a tagjaiban, amely ellenkezik ezzel a törvénnyel, és rabul áll a bűntörvényének. Ezzel tulajdonképpen azt mondja, hogy én már nem akarok megalkudni, már nem magyarázkodom, én már nem keresek kibúvót, hogy hogyan tudnám a bűnt úgy elkövetni, hogy kiskaput találok annak megmagyarázására. Én már ezt nem akarom. Én már úgy gyönyörködöm az Isten törvényében, hogy megutáltam magamat úgy, ahogy van, minden emberi döntésemmel, minden emberi törekvésemmel egyetemben. Én már úgy gyönyörködöm az Isten törvényében, hogy én már az Isten országába szeretnék lenni, én már csak vele szeretnék foglalkozni. És akkor is látok valami egészen másat az én tagjaimban. Tulajdonképpen a Biblia ezzel azt mondja ki, hogy ha már nem magyarázott meg ember a bűnödet, akkor is vétkezhetsz, és akkor is elbotolhatsz. És az ilyenfajta botlásokhoz tulajdonképpen erről szól a Biblia, hogy az ilyenfajta botlásokban egymás terhét kellene hordozni, mert megtanulni terhünket hozmozni. Ezekben a botlásokban kellene igazából az irgalmasságot megtanulni egymás iránt. Amikor az ember törekszik a jóra, és nem csak az elméleti jóra, hanem a gyakorlatban is szeretném tulajdonképpen teljesen az Isten hatása alatt élni az életét, és nem engedni az emberi természet megnyilvánulását, és ennek ellenére elbotlik. De hogy kinek valójában az ő lelkiismerete szerint, hogyan állnak ezek a dolgok a szívében, hogy mennyi egy-egy botlásban a figyelmetlenség, mennyi a hajlam, mennyi a szándékos kimagyarázás, mennyi a magamnak kedvezés, ezt hogy láthatná meg egy ember egy másik ember életében? Ezt nem tudja az ember meglátni. Az ember mit lát? Az ember azt látja, hogy van egy szabály, és azzal a szabállyal nincs összhangban a cselekedete. De most hogyan kell ehhez az egészhez viszonyulni az embernek? Ugyanitt a római levélben, a második fejezetben, ha fellapozzuk a második fejezetet, és a 28.-29. verset elolvassuk, itt Pál apostol rávilágít egy következő jellegzetességre. Ugye itt a zsidókról beszél ez a fejezet, és azt hangsúlyozza itt Pál apostol, hogy mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Itt tulajdonképpen rávilágít arra, hogy az akkori zsidó gondolkodás szerint, ugye, külsőképpen, ugye erről beszélünk egész negyedévben, hogy külsőképpen a szabályoknak való megfelelés volt a mértéke annak, hogy
összhangban van-e a törvénnyel, vagy sem. Itt azt mondja, hogy elvileg nem mondja azt, hogy a külsőképpen megmetélt ember az nem zsidó. Csak azt mondja, hogy nem az a zsidó. Nem az a zsidó, aki csak külsőleg metéltetett körül. Hanem igazából a zsidó az, aki a szívét is engedi körül metélni. Aki engedi, oda megy az Istenhez, és engedi, hogy az Isten véghez vigye rajta azt a megtisztítást az ő belső emberén, az ő gondolkodásán, az ő belső ítéletein, amelyet nem tudja az ember elvégezni. Ugye a külső körülmetélés az egy szertartás volt, az egy Isten által elrendelt szertartás volt, annak megvolt a maga történelmi, teológiai szerepe, egészségügyi szerepe is nagyon nagy volt, és ezt minden ember el tudta végezni, hát aki arra hivatott volt. De a szívnek a körülmetélését, a gondolatoknak a megváltoztatását, a gondolatok felülvizsgálatát, azt nem tudta ember elvégezni. És Pál apostol azt mondja, hogy igazából akkor zsidó a zsidó, akkor keresztény a keresztény, akkor hívő a hívő ember, hogyha meghívja az Istent, hogy metélje körül az ő szívét. Hogy ne csak a szövetségkötésnek a külső jeleivel legyen összhangba az ő élete, az ő cselekedetei. Ez is szükséges. Alapvetően feltétele. De igazából ennek a belső embernek, a szívnek a körülmetélése, erre szeretné az Isten elvezetni az embert. Példaképpen, most nyissuk meg Lukács evangéliumának a 11. fejezetét, és ebben a fejezetben olvashatjuk a jaj mondásokat, Jézus jaj mondásait a farizeusok irányába. És ezeken keresztül, ezeken a jaj mondásokon keresztül próbáljuk megvizsgálni ezt a kérdést, a belső ember küzdelmének a kérdését. Hogy hogyan küzd az ember.

világosít téged az ő világosságával. Ellen White azt írja Jézus életében, hogy a kifejező arc, a beszélő szemek tanúsítják annak szeplőtlen jellemét, aki szereti és tiszteli Isten igéjét. Azt mondja, hogy ki összhangban van az Isten igéjével, azon meglátszik. Nem tudja egyszerűen eltakarni, nem tudja leplezni, mert árad belőle. Mert az Isten az ő kegyelmét, amivel megajándékozta ezt az őszinte embert, megvilágítja őt, és ez a világosság visszatükröződik rajta. És az isteni szeretetnek a látványa is tulajdonképpen megmutatkozik rajta. Ugyanakkor figyelmezteti, hogy meglásd azért, hogy az a világosság, amely te benned van. Ugye itt azt mondja, hogy te benned van. De Dávidnál olvastuk, hogy az Isten adja. Ugye a megtért embernek, a bűnbánó embernek az Isten adja az ő világosságát. Beleadja az ő lényébe. Átalakítja az ő belső lényét. Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, sötétség ne legyen. Annak okáért, ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. De azt mondja, itt nem arról beszél, hogy, hogy megtagadod azt a világosságot, hogy kiállsz, és most a világosság ellen kezdesz beszélni. Nem erről szól. Hanem azt mondja, hogy a semmi részében sincs homályosság. Ugye? Szürkület. Ugye? Szürke hályok. Ugye? Akinek szürke hályok képződik a szeme, ugye elveszti az éles látását. És fokozatosan homályossá válik, elmosódottakká válnak a körvonalak. Hogy nem szabad az embernek azt a homályosságot megtűrni magunkban. Nem szabad megtűrni a homályos gondolkodást. Nem szabad megtűrni a szürkeséget. A Laodicé üzenetben is olvasszuk, hogy vagy hideg, vagy hév. A langyos, azzal nem tudok mit kezdeni. Mert annak már van világossága, csak az nem él összhangban azzal a világossággal, amivel rendelkezik. Itt is azt mondja Jézus Krisztus, hogy annak okáért, ha te egész tested világos, és semmi részében nincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával. Ültünk már lámpa fényben. El tudjuk-e takarni egyáltalán valamit magunkon, hogyha lámpa fényben vagyunk. Általában, hogyha nagyon erős lámpa fényben vagyunk, akkor nem látunk túl azon a fényen. De az színházban, hogyha volt valaki, akkor tapasztalhatott ilyet, hogy ugye még azt mondja, rivalda fény, ugye, ami a színpadot megvilágítja, az tulajdonképpen arra szolgál, hogy ami történik cselekmény a színpadon, hogy az látható legyen mindenki számára, akik a sötétségben ülnek. És mi most ilyen megvilágításban vagyunk, mert ugye a kozmosznak látványosságává váltunk. Ami életünk megmérettetik. Ami életünk megvilágítatik. Az Isten rávilágít minden egyes hívő gyermekének az életére, világosság központjába helyezi, hogy láthatóvá váljon. Hogy valóban hogyan éli az életét, hogyan gondolkodik. Meg hát elsősorban, hogy van-e homályosság ő benne. Az Istennek nincsenek olyan aggályai, hogy jaj, eltakarom, nehogy ne vegyék észre, eltűröm az ő gyengeségét. Az Isten azt mondja, hogy én nyilvánvalóvá teszek mindent. Ha te nem jössz én hozzám, ha te nem küzdesz azért, hogy megtisztulj belülről, akkor teremtek olyan élethelyzetet, amiben nyilvánvalóvá válik, hogy milyen vagy. És mindenki meg fogja látni, hogy miben vagy. De én ezt nem azért teszem, mert nem szeretlek téged. Én ezt azért teszem meg, mert másképpen nem tudlak megszólítani. Mert nem tudom
nem tudnak magam.

0: magamhoz vonzani. Nem tudom neked, nem tudom megértetni veled, hogy rossz helyzetben vagy. Hallottuk Sámsonról, Palinak a csodálatos prédikációját, ugye? Ott is az Isten kénytelen volt egyszerűen megengedni azt, amit megengedett, ténylegesen, hogy megvakítsák, és igavonó állatként használják, és mindenki számára Izrael bíráját engedte megalázni, azért, hogy rádöbbenjen arra, hogy mit vesztett el, hogy mi az, amiről lemondott a homályosság miatt, amiben nem volt következetes, amit nem írtott ki a szívéből, hiába rendelkezett hatalmas nagy világossággal. És kinek-kinek más pontokon lehet a problémája, a baja. Például engedjétek meg, hogy egy ilyen példát is hozzak fel, hogy olvasom most az advent történelmet, és ott Béc kapitányról olvastam nemrégiben, hogy amikor az egészségügyi üzenetet ő elkezdte tulajdonképpen gyakorolni, ő meggyőződött arról, hogy az egészséges életmód követése az fontos, és amikor Ellen White ugye megkapta még hozzá pluszban a megerősítést utána, akkor mi volt az ő véleménye, mi volt az ő álláspontja, amikor képviselte tulajdonképpen ezt az üzenetet? Mert ment, rengeteget dolgozott, rengeteget ment és hirdette. Azt mondta, ugyanattól én jobb ember nem leszek, hogy nem fogok húst tenni. Jobb keresztény nem leszek attól, hogy én nem fogok húst tenni, meg nem fogok dohányozni, meg nem iszom a kávét. Szóval ők tulajdonképpen mindenre rájöttek akkor ezekre, hogy ezek az élvezeti cikkek, ezek helytelen irányba viszik az embert, de azt mondja, de az engedelmesség az Istennek nekem sokkal többet ér. És hogyha ezek megakadályozzák az Istennek való engedelmességet, akkor én szívesen lemondok róluk. És sajnos még most is vannak öreink, hát nem tudom, hogy itt nálunk a gyülekezetben van-e ilyen, de tudom, hogy még a mi közösségünkön belül is vannak olyanok, akiknek ez kérdés, akiknek ez probléma. Kinek a hús, kinek a kávé, kinek a még nem tudom micsoda. De az a kérdés, hogy valójában az az igazság, az a világosság, amivel mi rendelkezünk, hogy meddig sántikálunk két felé? Meddig gyengítjük tulajdonképpen a mi belső emberünket, és nem erősödünk meg a belső emberben? A jajmondásokból csak néhányat sorolok fel. És hogy minek a hátterén mondta Jézus ezeket a jajmondásokat? Ugye ezek után, amit ott a test lámpásáról, a szemről mondott, így a szövegünkben tovább olvashatjuk, hogy beszéd közben kérte pedig őt egy farizeus, hogy ebédeljen nála. És Jézus elment, elfogadta a meghívást, és leült enni. A farizeus, amikor látta ezt, elcsodálkozott, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. És hogyan reagált erre Jézus? Ti farizeusok, jól lehet pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok, de a belsőtök rakva ragadománnyal és gonoszsággal. A farizeus nem mondott semmit, csak elcsodálkozott. Jézus meg hangosan válaszolt az ő csodálkozására. Ezt nem tudta senki, hogy ő mit gondolt magában, csak Jézus tudta. És Jézus nem neki mondta, nem neki súgta a fülébe, hanem nyilvánvalóvá tette, és nem rámondta, hanem többes számban mondta. Bolondok, aki azt teremtette, ami kívül van, nem ugyanazt teremté azt, ami belül van. Csak adjátok alamizsnául, ami benne van, és minden tiszta lesz néktek. Azt mondja, nem ugyanazt teremtette a külső dolgokat, mint aki a belső dolgokat. Nem ugyanaz a teremtő, aki aki a körülöttünk levő világot, meg az élet feltételeit teremtette, meg maga, aki a személyesen a mi életünket teremtette, hiszen ugyanaz a teremtő. És azt mondja, hogy adjátok alamizsnául, osszátok meg azt, amit az Isten belétek helyezett. Hozzátok összhangba a külső dolgokat, a belső dolgokat, vagy a belső dolgokat a külsővel, hogy amiről meggyőzött benneteket az Isten, ami belül igazságként már megvan bennetek, azt vigyétek kifelé, azt sugározzátok kifelé, azt gyakoroljátok, az mutatkozzon meg a ti külső cselekedeteitekben. És minden tiszta lesz néktek, és nem lesztek tele előítélettel. Ezzel tulajdonképpen mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy nyilvánvalóvá tette igazából, hogy ő tudja, hogy őt miért hívták ide. Hogy éreznénk mi magunkat egy olyan közegbe, ahol azért hívnak meg bennünket, hogy kötözködjenek velünk? Hogy éreznénk magunkat? Tudnánk szeretni azt a közeget? Tudnánk szeretetteljesek, türelmesek lenni? Tudnánk egyáltalán ott maradni, hogyha ilyesmit megtapasztalnánk? Vagy a következő pillanatban sarkon fordulnánk és elmennénk, azt mondanánk, hogy itt nekem semmi dolgom nincs. A 42. vers. De jaj néktek, farizeusok, mert megadjátok a dézsmát a mentából, rutából, minden paréból, de hátra hagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. Jaj néktek, farizeusok, mert szeretitek az elölülést a gyülekezetekben és a piaci köszöntéseket. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert olyanok vagytok, mint a sírok, amelyek nem látszanak, és az emberek, akik azokon járnak, nem tudják. Itt az utolsónál megállok egy pillanatra. Mit jelent az, hogy olyanok vagytok, mint a sírok, amelyek nem látszanak? Régen a sírok csak egy táblából álltak. És általában ki kellett azt messzelni, azért kellett messzelni tulajdonképpen ezt a táblát, hogy nehogy rálépjenek az emberek, mert tulajdonképpen a zsidó temetők nagyon szerények voltak. Tulajdonképpen csak gondolom a füvet nyírták, vagy nem tudom mit csinált, szóval minimális karbantartás volt, ők nem díszítették, szóval nem csináltak nagy síremlékeket, hanem egyszerűen egy lappal letakarták, és kimeszelték, hogy ugye akik arra járnak, hogy azok ne lépjenek rá, hanem ugye lássák azt, hogy ott sír van, és ne legyenek tisztátalanokká. És azt mondja, hogy a farizeusoknak azt mondja, hogy képmutatók vagytok, mint azok a sírok, amelyek nem látszanak, és az emberek, akik azokon járnak, nem tudják. Tulajdonképpen, aki rálép, ugye a mózesi törvényekben megvoltak a kellő szertartási előírások, meg tisztulási előírások azzal kapcsolatban, hogy mit kell cselekedni akkor, hogyha halott van, meg hogyan kell vele bánni, meg amikor eltemetik, akkor mennyi ideig lehet tisztátalan a közember számára, a papi ember számára, meg másnak. Tudjuk, hogy a főpapnak nem volt szabad még a saját hozzátartozójához se hozzáérni. És azt mondja, hogy tulajdonképpen azzal, hogy ti a szavaitok szintjén olyasmit hirdettek, amit a Máté evangéliumában úgy olvassuk, hogy azt mondja, hogy ők a Mózes székében ülnek, ugye Máté evangélium a 23. fejezetében, a 2.-3. versben olvashatjuk, hogy amit parancsolnak néktek, megtartsátok, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők a Mózes székében ülnek, de ők mondják, és nem cselekszik azt, amit mondanak. Hogy megvan bennük az a felsőbb rendűség, hogy igazából ez a nép számára köteles azt, amit ők törvényként képviselnek. Ők meg, mint törvény ismerői, ők fölötte állnak ennek. És erre mondja Jézus azt, hogy olyanok vagytok, mint azok a sírok, amelyek nem látszanak, és az emberek járnak, tisztátalanná válnak azáltal, hogy érintkeznek veletek. A fejezet végén, az 52. verse ugorjunk át, ott azt mondja, hogy jaj, néktek törvényt tudok, mert elvettétek a tudománynak kulcsát, ti magatok nem mentetek be, és akik be akarnak menni, azokat meggátoltátok. Azt mondja, hogy ha a tudomány a kezetekben van, de az életek nincs összhangban azzal a tudománnyal, amit képviseltek, akkor tulajdonképpen magatok sem mentek be az üdvösségre, de mindazok, akik beszeretnének menni, azokat is meggátoljátok. Gondolom mindannyiunk számára ismerős az a tény, hogy abban az időben, ugye 631 törvény volt, amit be kellett törteni a farizeusi törvényhozás szerint, és hát ami úgymond azért keletkezett, hogy úgymond az Isten törvényét aprólékosabban és biztosabban be tudják tölteni. És Jézus erre azt mondja, hogy ennek olyan jelentősége van, olyan hatása van tulajdonképpen a körülöttük élők számára, hogy tisztátalanokká lesznek. Tisztátalanokká lesznek. Azáltal, hogyha követik ezeket a törvényeket. Mert a törvénytudók saját maguk nem tudják betölteni azokat a törvényeket, meg nem is akarják igazából. Csak a külsőségek szerint mutatják, hogy összhangban vannak ezzel a törvénnyel, de igazából belül a szívükben ez nem változtatja meg őket. Ők, nekik csak az a fontos, hogy külsőleg minden összhangban legyen a meghirdetett törvényekkel. Most, kedves testvéreim, hogyha mondjuk én itt a szószékről azt mondom, hogy helytelen késő este enni, akkor igazat mondok, vagy nem mondok igazat? Igazat mondok, ugye? De ha saját magam későn este eszek, akkor ez már az a bizonyos láthatatlan sír. Ez már az a láthatatlan sír, és ezt a Jóisten nem tudja megáldani. Ezt azért hoztam fel példaként, mert amikor én tulajdonképpen felfedeztem, és azt ti is tudjátok, hogy hát elkezdtem igazából gyakorolni a kétszeri étkezést, és akkor néhány év alatt 30 kilót lefogytam, akkor ez egy olyan csodálatos tapasztalat volt az én számomra, csak ott valamit még mindig rosszul értelmeztem. Még mindig valamit rosszul értelmeztem. Mert még mindig azt gondoltam valahol, hogyha úgy vagyok testvéri közösségbe, vagy vendégségbe vagyok, vagy valami ilyesmi, akkor hát azért, hogy ne bántsam meg, hát azért hát illik enni. És én ezt úgy kimagyaráztam magamnak, és jó párszor visszacsúsztam, mert az, hogy én egyszer-kétszer mondjuk ettem este, az hetekbe is volt, úgyhogy hónapokba tartott, amikből megint vissza tudtam állni a kétszeri étkezésre. Szóval valahol, nem tudom, hogy ti hogy működtök, de nálam egy-egy megalkuvás az életemben, az nagyon sokba kerül. Nagyon messze menő a hatása. Nagyon messze visszadob engem tulajdonképpen abban a folyamatban, amit én már igazként elfogadtam. És amiről én már meggyőződtem, sőt, már gyakoroltam is az életemben. És én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy az a szeretetnek a gyakorlása mondjuk a másik ember irányában, hogyha én megalkuszom azzal, amitről én meggyőződtem, és hogy nem bántom meg őt azzal, úgymond, hogy azért mégiscsak eszek nála. És aztán rájöttem fokozatosan, a Jóisten meggyőzött engem arról, neki volt türelme, ténylegesen kimunkálni bennem azt, hogy azzal, hogyha én megalkuszom azzal az igazsággal, amiről ő engem meggyőzött, azzal én senkinek jót nem teszek. Az egészen más, hogy hogyan képviselem azt. Hogy hogyan mondok nemet. Hogy ténylegesen, hogyan tudom ténylegesen azt megélni, azt a következetességet, azt megélni a másik előtt, és tényleg segítségül hívni az Úr nevét, hogy ne bántódjon meg. Ez egészen más napra tartozik, de a megalkuvás az megalkuvás. Mert mit erősít meg a másik emberben? Az, hogy ez nem is olyan fontos. Az, hogy hát ez nem is olyan jelentős dolog. És én ezt tapasztaltam. Mert ugyanaz a testvérem, akinek az érdekében én úgymond megalkottam, és akinek az érdekében én mondjuk elfogyasztottam ott valamit vacsorára, ugyanannak a testvéremnek egy más élethelyzetben egyszerűen nyilvánvalóvá vált, nem velem kapcsolatban, hanem egy valaki mással kapcsolatban, aztán kifejezte, ó, hát ez nem is olyan nagyon fontos. Ez még belefér. Én azért olyan sok mindenben átadott vagyok az Istennek, én olyan sok mindenben ténylegesen megváltoztam, gyökeresen megváltozott az életem, egészen másképpen élem most az életemet, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt. Ez belefér. Ez a pici megalkuvás még belefér. Gondolom, egyikünk se szeretne tulajdonképpen ilyen sírrá válni, hogy a saját következetlenségével másokat megtévesszen a helyes döntéshozatalban. A 45. versben olvassuk azt, hogy felelvén pedig egy a törvénytudók közül mondta néki, Mester, mikor ezeket mondod, minket is bántasz. Hogyha megfeddenek bennünket, akkor hogy éljük meg azt a feddést? Hogy azért feddenek meg bennünket, mert meg akarnak menteni, vagy azért feddenek meg bennünket, hogy bántsanak, hogy örömüket lelik abban, hogy minket bántsanak. A farizeusok azt tételezték fel tulajdonképpen Jézusról, hogy ő most eljött, és most ő kiosztja őket, és direkt azért van itt, hogy bántsa őket. És ez miből derül ki? Nem csak ebből az egy kifejezésből, bár Jézus folytatja, jaj néktek, törvénytudók, mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy újotokkal sem életitek azokat a terheket. Jaj néktek, mert építitek a proféták sírjait, a ti atyáitok pedig megölték őket. Tehát bizonyságot tesztek, és jóvá hagyjátok atyáitok cselekedeteit, mert azok megölték őket, ti pedig építitek sírjaikat. Ezért mondta az Isten bölcsessége, és küldök ő hozzájuk prófétákat és apostolokat, és azok közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek. Hogy számon kéressék-e nemzetségtől minden próféták vére, mely a világ fundamentumának felvettetésétől fogva kiontatott. Az Ábel vérétől fogva, mind a Zakariás véréig, ki elveszett az oltár és a templom között, bizony mondom néktek, számon kéretik-e nemzetségtől. Általában, ha meghívnak valakit vendégségbe, akkor mindig azt várják, hogy kedvezzen. Ugye az akit vendégül láttak. Hogy dicsérjen és kedvezzen. Jézust meghívták a farizeusok vendégségbe, és Jézus mit tett? Jézus élt a lehetőséggel, amit biztosítottak az ő számára, és elmondott mindent, amivel megmozgathatta az ő gondolkodásukat, amivel felébreszthette az ő belső emberüket, amivel felrázhatta a gyertyatartót, amivel felrázhatta az ő gondolkodásukat. Hiszen ti törvénytudók vagytok, ti olvassátok, ti szertartásokon részt vesztek, ti gyakoroljátok a bűnrendezést. Ti mindent tudtok tulajdonképpen arról, amit az Isten rendelt annak érdekében, hogy kapcsolatban, hogy tiszta legyen a kapcsolatotok az Istennel. Ti birtokában vagytok annak a hatalmas ismeretnek, amivel egyetlen egy nép sem rendelkezik. És milyen az életetek? Összhangban vagytok mindazzal a világossággal, amelyen rendelkeztek? Milyen az életetek? Nem látjátok, hogy jót, úgymond jót akartok a magatok elgondolása szerint, de hát, hogy romboltok és ártotok, és megakadályozzátok azokat, akik szívükből szeretnének az Istenhez menni azért, mert nincs összhangban. Az, amit képviseltek, azzal, ami valójában bennetek van. Elhallgattatjátok a lelkiismereteteket, a külsőségekre figyeltek, kötözködtök nem csak velem, hanem egymással is. Az életetek egy csupa kötözködésből áll. Mit gondolunk, testvéreink, 631 törvényt betölteni? Hát másból nem tartott az életük, csak abból, hogy lesték egymást, hogy mikor, hogy kit mikor kapnak rajta azon valamilyen hibán. És milyen csodálatos tulajdonképpen az utolsó két verset elolvasni, mikor pedig ezeket mondánékik, az írástudók és farizeusok kezdének felette igen ellene állani, és őt sok dolog felől kikérdezgetni. Hát ez még úgy azt mondaná, hogy felébresztette az érdeklődésüket, ugye? Célt ért. De az 54. versben pedig azt olvassuk, hogy miért kérdezgették ki? Ólálkodván ő utána, és igyekezvén valamit az ő szájából kikapni, hogy vádolhassák őt. És tudjátok, hogy mit nem olvasunk ebben a fejezetben? Abban, hogy Jézus megsértődött, hogy felállt, becsapta az ajtót, és ott hagyta őket. Ezt nem olvassuk a Bibliában. Ott maradt, végig ott maradt, és küzdött értük. Tudta a gonosz szándékukat, de azért tette, mert az a remény volt az ő szívében, hogyha egy-kettő azok közül, akik ezt látják és hallják, engednek az isteni lélek befolyásának és az ő belső emberük szerint megtérnek. Akkor már megérte. Tudjátok, melyik ige jutott nekem eszembe, amikor ez így megvilágosodott előttem? Példabeszédek könyvében van egy olyan ige, a 20. fejezet 30. verse. A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt és a belső részekig ható csapások. Ezt általában arra szoktuk használni, hogy hogyan tudja az Isten megmenteni az embert. Hogy megenged olyan körülményeket az életében, hogy szembesüljön ugye a saját maga által megteremtett nehézségekkel és gondokkal. És hát, hogyha elég a kék, ugye, akkor kék. Akkor már célt ért. Hogyha nem elég a kék, akkor jönnek a sebek. De az Isten végig küzd az emberért. Na most mi egymásért tudunk-e a kékekig és a sebekig küzdeni? Vagy csak addig kékek, sebek, amíg egymásnak osztogatjuk a kékeket és a sebeket? El tudjuk-e egymástól viselni a kékeket és a sebeket? Tudunk-e ténylegesen úgy küzdeni a másikért? Majd az énekbe fogjuk énekelni, hogy vérünket ontani egymásért. Olyan csodálatos, hogy az Isten, ő ontotta a vérét mi érettünk. A Bibliában más helyeken is olvasunk olyat, hogy le akarták őt lökni a szikláról, és ő elment közülük. Egyetlen egy helyzetet se olvasunk a Bibliában, amikor nyomultak, amikor utálták, amikor gyűlölték, hogy ő megfordult volna, és megsértődött volna, és azt mondtam volna, hogy én ezt tovább nem csinálom. És azt írja a Biblia, hogy jó lenne, hogy Jézust megtanulnánk követni. Mi nem tudunk egymásért úgy meghalni, ahogyan Jézus meghalt mi érettünk. De gondolom, meg tudnánk tanulni azt, hogy nemet parancsoljunk a magunk emberi természetének, a magunk emberi indulatainak, azért, hogy az Isten szeretete meg tudjon rajtunk keresztül nyilvánulni. Nem az elvtelen szeretet, hanem a kitartóan küzdő. Önmagunkról megfeledkező szeretet, ami összhangban van azzal, ami belül van, és azzal, ami kívül van, ami a cselekedeteinken keresztül megnyilvánul. Bátorításképpen még lapozzuk fel a Korintusi második levélnek a 4. fejezetét, és abból elolvasnék 3 igét. A 4. vers. Akikben a világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Amikor nem vagyunk, ugye itt a hitetlenekről beszél. Szoktunk mondani, igen, hitetlenek, nem ismerik az Istent, igen, nem látják meg az Isten, Krisztus dicsőséges evangéliumának a világosságát. Nem látják meg. Hogyha én valamiben megalkudok, hogyha valamit nem cselekszek összhangban azzal, amiről engem az Isten meggyőzött, akkor mit csinálok? Megvakítom saját magamat. Megvakítom saját magamat, kiszolgáltatom magamat a magam emberi természetének, és itt már az ördög azt csinál velem, amit akar. És nem különbözök semmivel a hitetlentől. Mert igazából az, hogy világosságban tudjunk járni, és így olvassuk a 6. verset, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Világosságban én csak az Isten kegyelme által tudok járni. Az Isten kegyelme, az Isten teremtő hatalma akkor tud bennem munkálkodni, hogyha én azt engedem. Ha én megalkuszom, akkor az Isten teremtő hatalma kénytelen visszavonulni. Az Isten nem tud engem megmenteni, hogyha én nem engedem, hogy az Isten engem megmentsen. És a 16. vers. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Tulajdonképpen arról beszélt Pál apostol, hogy ha belefáradunk ebbe a küzdelembe, meggyengülünk. A mi emberi testünk, fizikai testünk meggyengül. És már nem vagyunk olyan ügyesek, már nem vagyunk olyan gyorsak. Már nem vagyunk olyan figyelmesek, netalántán. Nem azért, mert lusták vagyunk gondolkodni, hanem azért, mert öregszünk, gyengülünk. Azt mondja, ne csüggedjünk. Mert hogyha mi kitartunk ebben a küzdelemben, akkor bár megromol a külső emberünk, a fizikai emberünk, a belsőnk egyre inkább újul. Én ismerek olyan testvéreinket, akik ágyhoz kötöttek, vagy legalábbis nagyon-nagyon be van határolva az ő mozgásterük. De a Jóisten gondoskodik arról, visz hozzájuk embereket. És tudnak beszélgetni. Ők nem tudnak menni evangelizálni. De az Isten visz hozzá embereket, és tudnak bizonyságot tenni az ő hitükről. És az Isten igazából ezt szeretné. Ezt szeretné elérni, hogy a mi belsőnk és külsőnk összhangban legyen ő vele, hogy ne alkudjunk meg, hogy ne tegyük önmagunkat bűnössé olyan dolgokban, amiben már egyszer világosságot nyertünk a Galátákhoz írt levél 2. fejezetében, a 18. versben olvashatjuk azt, hogy mert ha amiket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Hogyha én a magam meggyőződése, magam belső emberében szerzett Istennel való, Istentől való meggyőződésem ellenében cselekszem, akkor tulajdonképpen nem haltam meg, hanem él az én emberem, és nem Istennek élek. Tényleg legutolsó, igen, Efézusiakhoz írt levél, 3. fejezet, 16. verstől. Hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék Krisztus a hit által a ti szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megértessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Az Isten nem adja fel, az Isten nem elégszik meg kevesebben. Ha mi kitartunk ebben a küzdelemben, és valóban naponként megbánva a megalkuvásainkat, botlásainkat, gyengeségeinket, tökéletlenségeinket, akkor ő teljességre tudja vezetni a mi életünket. És azt mondja, ehhez semmi másra nincs szükség, csak arra, hogy megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. A Jézus szeretete nem abban nyilvánult meg, meg nem azért nyilvánult meg ezen a földön az ő áldozata által, hogy én megalkudjak. Az ő szeretete azért nyilvánult meg, hogy egyre világosabban lássak, hogy ott álljak a világosságban, és ennek a világosságnak a befogadója és a visszatükrözője legyek. Én szeretnék ezen az úton célban érni. Meghívlak benneteket is. Hogy jussunk közösen az Isten teljességére, Jézus Krisztusban. Maradjon velünk az ő áldása, békessége, és tanuljuk meg az ő megalkuvásmentes szeretetét, hogy erősségei lehessünk egymásnak. Amen. Szerető Istenünk, áldott mennyei atyánk, köszönjük, hogy megkeresel bennünket a te ígéddel. Köszönjük, hogy megnyitod a mi szemeinket, ami megalkuvásra hajlamos gondolkodásunkra. De megmutatod az utat, ahogyan te kitartottál itt a te szent fiad által ezen a földön, és a végsőkig küzdöttél mi érettünk. Nem mondhatta a te néped között egyetlen egy ember sem, hogy nem tettél meg mindent azért, hogy megmentsed. És most is ugyanezt cselekszed. Egyen-egyenként keresel meg bennünket, ami belső szobánkban, és ébrezgeted a mi belső emberünket, és meghívsz bennünket, hogy merjünk összhangban lenni azzal a világossággal, amelyet kiárasztottál ránk. Hogy térjünk meg megalkuvásainkból, hogy kérjünk bocsánatot, hogy merjünk odaállni, és megvallani, tévedtem, hibáztam, igazságtalan voltam, rosszat gondoltam, hogy megtisztíthass.
1: és valóban a te világosságot visszatükrözőjévé lehessünk. Istenünk, bocsáss meg! Bocsáss meg, hogy még mindig nem érezzük a súlyát ezeknek az apró dolgoknak, apróknak vélt dolgoknak az életünkben. Könyörögve kérünk, teremts olyan körülményt, ami által megszabadulunk, megszabadulhatunk ezektől. És a te ismereted teljességre juthat mi bennünk. Jézus Krisztus kegyelméből jöttünk te hozzád. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A hangom ezen a reggelen egy kicsit már az őszi időjárást idézi. Nem tehetek róla, ez lehet, hogy okoz majd egy kis kellemetlenséget, de kérem, hogy figyeljetek majd az ígére, a gondolatokra. Kedves gyülekezet, a Szentíráson, a Biblián végigvonul az újjáteremtett földnek az ígérete. Különösen most ezekben a napokban, amikor a tudomány ugye sötét képet fest a földünknek a jövőjéről, az emberiség előtt álló kihívásokról, hogy vajon mindazokat a problémákat, mindazokat a kérdéseket, amelyel szembe találja magát az ember, az emberiség, ugye klímaválság, ökológiai problémák, energiaválság, társadalmi feszültségek, ezeket hogy fogja legyőzni? Megtalálja erre a megoldást? Megtalálja egyáltalán, van-e rá megoldás? Ugye jó a Szentírásnak föllapozni azokat az ígéit, azokat a gondolatait, hogy az Isten egy újjáteremtett földet ígér az ember számára. Ugye ennek az ígéretnek, ennek a földnek az ígérete már a Biblia első lapjaitól kezdve ott van a Szentírásban. Ugye már Ábrahámról is azt olvassuk, hogy bármerre is járt, ugye bármerre is indult el, bármerre keresett legelőt ugye az állatainak, bármilyen népeknél, bármilyen népek közelébe is fordult meg, ő tudta azt, és így emlékezik meg róla a Szentírás, hogy ő idegen és vándorként élt ezen a földön. Ugye már ő is tudta azt, hogy az a néhány évtized, amit itt tölt, az nem az egész emberi élet teljessége. Azt mondja, az Isten ígért egy más országot, egy más földet számára. És ugye ezzel az ígérettel találkozunk a Biblia végén is, a Jelenések könyve utolsó fejezeteiben is, hogy az Isten egy újjáteremtett földet ígér az őt szeretőknek, az őt követőknek. És olyan jó ezt ilyenkor úgy elolvasni, úgy belegondolni, hogy milyen lesz ott az élet. Ha most föltenném nektek a kérdést, hogy mi az, ami úgy eszetekbe jut elsősorban, legelőször az újjáteremtett földről. Ugye talán többünknek ugye az jutna eszébe, hogy nem lesz ott halál. Ugye nem lesz betegség, nem lesz elválás, nagy dolgok. Ugye nagy dolgok, elképzelni az életünket ezek nélkül itt ezen a földön nem tudjuk. Ugye napi kapcsolatban vagyunk ezekkel. Aztán az ember úgy gondolkodik azon, hogy milyen lesz ott a hangulat. Ugye? A Szentírás ugye bizonyos fejezeteknél ugye felvillant képeket erről az újjáteremtett földről, és ugye a hangulatnak az egyik nagyon szép kifejezője, amikor, ha jól emlékszem, ugye Ésaiás könyvébe írja azt, hogy az oroszlán és a párduc együtt játszik majd a bárányjal, és egy kisgyerek őrzi majd azokat. Ugye elképzelhetetlen a mai világban ez. Ugye milyen bensőséges harmónia, milyen nyugalom lehet majd ott. De hogy milyen lesz még ott a hangulat, hadd mondjak egy mondatot, ami a közelmúltban engem ugye elgondolkodtatott az újföld hangulatára vonatkozólag. A történet ismerős, mikor Péter apostol elmegy Cornélius házába, ennek a századosnak, ennek a katonatisztnek a házába, és az egyik mondatában úgy ott beszél, és az egyik mondatában azt mondja, hogy Jézusról úgy emlékezik meg, hogy ez a valaki, aki itt volt a földön, ez bizony ugye Isten fia volt, de ez a názáreti Jézus, ugye Názáretben született, de azt mondja, hogy erre, ha össze kellene foglalnom az életét, egy mondatot tudom összefoglalni. Széllyel járt jót tévén. Ugye azt mondja, hogy Péter, hogyha egy mondatba kellene összefoglalnom az ő életét, én sok tanítást hallottam tőle, sok példázatot hallottam tőle. Ugye vele voltam 3,5 évig szinte minden nap, de ha egy mondattal kellene szólnom róla, és ugye úgy szólt róla itt ennek a századosnak a házában, hogy rá az volt a jellemző, hogy széllyel járt jót tévén. Kedves gyülekezet, egy olyan ember közelében, egy olyan valaki közelében lenni, akire mindig is ez volt a jellemző. Ugye azt, hogy széllyel járt jót tévén. Nehéz elképzelni, nehéz elgondolni. Ugye egy olyan közelében élni, egy ilyen környezetben, egy újjáteremtett földön, én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak őszinte vágya lehet. A mai alkalommal Jézusnak egy példázatát szeretném elolvasni, és arról beszélgetni néhány szempont szerint. Különlegessége az, hogy ez Jézusnak az utolsó példázata volt. Nem tudom, ha fölteszem így a kérdést, eszetekbe jut-e, hogy melyik volt az. A példázatot biztos ismeritek. Csak nem biztos, hogy ebből a szempontból így emlékeztek rá, hogy Jézusnak ez az utolsó példázata volt. Ugye Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatunk arról, hogy a tanítványok föltettek Jézusnak egy kérdést, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És akkor utájött Jézus elmondja a jeleket. Ugye beszél arról, hogy a történelem végén ugye megsokasodnak a feszültségek. Ugye háborúkról hallani majd, etnikai feszültségektől, feszültségek a társadalomban, népcsoportok között, fajok között. És azt mondja, hogy ezeknek a hírei bejárják majd az egész világot. Aztán ugye beszél arról, hogy ebben a világban, nem tudom, a tanítványok ott gondolkodtak erről, nyilván mi elképzelhetetlennek tartottuk, hogy valaha éhségek legyenek a Földön. Ma már nem olyan elképzelhetetlen, ugye itt látjuk az időjárási változás következményeként. Aztán azt mondja, hogy betegségek, járványok ütik majd fel a fejüket. Újból és újból megjelennek. Aztán földrengések. Ugye a Biblia úgy fogalmaz arról, hogy földindulások, bár ma már azt mondjuk, hogy ez sem egy lehetetlen dolog, hiszen hallani, hogy a esőzések kapcsán ugye van, ahol megindul a föld, földcsuszamlás történik. És amikor Jézus elmondja ezeket a jeleket, akkor a következő mondattal zárja ezt a felsorolást. Azt mondja, hogy a természeten kívül lesznek jelek a társadalomban is. Azt mondja, és ebben a világban, amikor ezek a jelek felütik a fejét a földön, azt mondja, a társadalomban pedig olyan jelek lesznek, hogy a gonoszság megsokasodik, és hát gondolom be tudjátok fejezni ugye a mondatot, ismerős mindannyiótok számokra. Azt mondja, a gonoszság megsokasodik, és a szeretet pedig meghidegül az emberekben. Azt mondja, ilyen világ jön el a történet, az ő visszatövetele előtt. És aztán, amikor ezt Jézus elmondta, akkor még ott egy néhány jelet mond előtte a 24. fejezetben, és aztán elmondott négy példázatot. Négy példázatot mondott el, ugye az egyik még a 24. fejezethez tartozik, a jó és a gonosz szolga példázata. Ugye azt mondja, hogy lesznek majd az ő népe között olyanok, akik ugyan látva ezeket a jeleket, de a viselkedésük, az életmódjuk az olyan lesz, mintha az ő eljövetele még nem lenne közel. Ugye biztos mi is hallottuk már ugye ezt a mondatot, amikor beszélgetünk emberekkel, és ugye azt mondják, hogy hát majd csak lesz valahogy. Ugye az ember, az emberiség mindig kitalált valamit. Számtalan problémával néztünk már szembe, ugye az ember nagyon nagy kihívásokkal nézett már szembe az emberiség, és mindig megoldotta. Ugye mindig valamit kitalált. Lehet, hogy aztán ennek a következményeként újabb és újabb problémák generálódtak, de viszont mindig kitalált valamit, mindig megoldotta ezeket a problémákat. Azt mondja itt, hogy lesznek az ő követői között olyanok, akik látva a jeleket, ugye, a viselkedésük valami hasonló lesz. Valami hasonló lesz. Aztán itt ugye a Bibliánkban fejezet határ van, 25. fejezethez lépünk át, pedig ez a beszéd még ugye itt az Olajfák hegyén hangzott el, a következő példázatok is. És akkor Jézus elmondja a 10 szűz példázatát. Ugye ez egyértelmű, a végidőről szól. Ugye azt mondja, hogy kimennek a vőlegény elé, várják a vőlegényt, és azt mondja, hogy olyanok lesznek a követői között, akiknek sajnos az életükben nem szereztek elég tapasztalatot. Nem mondhatják el magukról, hogy én tudom, kinek hittem. Szóval eljön egy olyan pillanat, amikor mindez a tapasztalat, a meg nem szerzett tapasztalat hiányként fog fellépni. És aztán Jézus úgy fejezi be a 10 szűzről szóló példázatot, hogy vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, melyben az embernek fia eljön. És ugye még két példázatunk maradt. És úgy folytatja itt Jézus, mert éppen úgy van ez. Azt mondja, hogy vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, melyben az embernek fia eljön. És Jézus két példázatot mond el, mint egy utalva arra, hogy mit jelent vigyázni. Mit jelent vigyázni? Ugye mi azért úgy gondolkodunk, hogy vigyázni valamit, az azt jelenti, hogy ott vagyunk, ott ülünk, vigyázunk arra, hogy amíg ránk van bízva, ne történjen olyan dolog, ami nem odavaló. És aztán Jézus még két példázatot mond el. A talentumok példázatát, és a juhok és a kecskék szétválasztásának a példázatát. Ugye, innét kezdve ugye lejönnek az Olajfák hegyéről, készülődés van a húsvétre, aztán elfogják Jézust, és aztán ismerjük a történetet. Ugye adódik a kérdés, hogy vajon miért itt mondta el ezt a két példázatot? Adódik a kérdés, hogy a talentumok példázata. Ugye Jézus azért többször beszélt hasonló témáról, hogy milyen legyen az ember élete. Ugye, miért itt mondta el Jézus ezt a két példázatot, a talentumok példázatát és a juhok és a kecskék szétválasztásának a példázatát? Megtehette volna ezt korábban is, és nyilván minden olyan alkalommal, amikor van, akinek az utolsó szavai vagy az utolsó gondolatai hangoznak el, az még ugye a mi életünkben is egyfajta nyomatékot hordoznak. Ugye fontosnak tartjuk, hogy még ezt hozzátegyük, még itt elmondjuk, még itt erre felhívjuk a figyelmet. És Jézus még elmondott két példázatot, ugye, a talentumokról és az ítéletről. Még talán az ítélet példázatát, a juhok és a kecskék szétválasztásának a példázatát még talán egy kicsit jobban értjük. De úgy van, itt van ez a talentumok példázata, ugye, amit Jézus itt mondott el, mint egy utalva arra, hogy az emberi élet, a mi életünk, a szüntelen való szolgálat kell, hogy legyen. Azért kaptunk képességeket, azért kaptunk tulajdonságokat, hogy ezzel másokat szolgáljunk. Mondhatnám úgy is, hogy az Isten dicsőítsük, és másokat szolgáljunk. És hogy ezt itt mondta el Jézus ezen a beszédnek a végén, arra talán az az egy mondat, mély és őszinte választad, ugye, amit idéztem már, hogy fejezte be Jézus a felsorolást? Ugye, lesznek háború, készségek, hogy fejezte be? Ugye, a gonoszság megsokasodik, és a szeretet pedig sokakban meghidegül. Mint a Jézus utalva arra, hogy ha valamikor szükség van arra, hogy a másokért való szolgálat teret kapjon az ő népe körében, akkor az éppen a világnak ebben az állapotában, ebben az idejében van. Ugye, amikor a gonoszság megsokasodik, és a földi törvényszerűség, ugye a szeretet kihidegül, meghidegül. Azt mondja, de a menny máshogy gondolkodik. Azt mondja, ahol a gonoszság megsokasodik, ott a kegyelemnek annál inkább bővölködnie kell. És azt mondja Jézus, mint egy utalva arra, hogy a mi szolgálatunk itt ezen a földön, a szüntelen való szolgálat, a másokért való szolgálat kell, hogy legyen. És most lapozzuk fel és olvassuk el Jézusnak az utolsó példázatát, ez a juhok és a kecskék szétválasztásának a példázatát, Máté evangélium a 25. fejezetéből. Így olvasom ezt az ige szakaszt. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjúoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúoztál, és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? És mikor láttuk, hogy beteg, vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felő állókhoz is, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúoztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik mondván. Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötelemre, az igazak pedig az örök életre. Kedves gyülekezet, ez volt Jézusnak az utolsó példázata. És néhány szempontot szeretnék ebből kiemelni, amit úgy gondolom, hogy a mai korban, a világunk, a földünknek a mai állapotában talán elgondolkodtató lehet mindannyiunk számára. Az első kérdés ugye az lehet, hogy mi alapján lesz majd az ítélet. Ugye, könnyen válaszolhatunk az ige alapján, ugye mi alapján lesz majd az ítélet? Azt mondja itt az ige, ugye, hogy ahogy tettél. a te cselekedeteid által, a te cselekedeteid által. Tudjuk, hogy a Földön ugye számtalan népcsoport van. Mintegy 7 milliárdan élünk most a Földön, lehet, hogy már többen. És különbséget tudunk tenni ugye emberek között, különbséget tudunk venni földrészen élő emberek között, fehérek, feketék között, szegények, gazdagok, tanultak, tanulatlanok között, férfiak, nők. De azt mondja itt ez a példázat, hogy ez a nap, amikor ez majd megtörténik, ez ugye két dolog körül forog majd. Két embercsoportra osztható le. Két embercsoportra osztható le, és azt mondja ez a kettő, azt mondja, hogy megtett, a cselekedeteinél látható volt-e az, hogy az Istent követed. Jézus itt ugye példákat sorol föl, ugye 6 példát sorol föl az élet természetes dolgaiból, és azt mondja, hogy megtettette ezt az életben. Kedves gyülekezet, nem az fog számítani, hogy mi hogyan gondolkodunk magunkról. Bár ez fontos dolognak tartjuk, ugye. Tudjuk mi magunkról, hogy vannak jó tulajdonságaink, vannak gyengeségeink, de azért jóra törekvő emberek vagyunk, és követni szeretnénk az Istent. El nem tudjuk képzelni, ugye, mint a példázat végén, hogy mi olyan, mint valamit nem tennénk meg Jézusért. Ugye el nem tudnánk képzelni. Azt mondja, nem ez fog számítani. Nem az fog számítani, hogy hogyan gondolkodnak rólad az emberek. Bár ennek azért szoktunk jelentőséget tulajdonítani, főleg, ha jókat gondolnak rólunk. Azt mondja, nem az fog számítani, hogy micsoda összefüggéseket fedeztél föl a Szentírásból, bár jelentősége van. Nem az fog számítani, hogy proféciákban hogyan ismerted meg, és mennyire tudtad beazonosítani, bár jelentősége van. Azt mondja, itt egy dolog fog számítani, hogyha mindezek a dolgok elvezettek téged oda, amit a Szentírás másik helyen úgy mond, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat. De ezt eddig is tudtuk. De még ennél több kell. Azt mondja itt az ige, hogyha ez cselekedeteket is öltött az életedben. Azt mondja, hogyha cselekedetet öltött az életedben mindaz, amit megismertél. Segítettél a másokon, észrevetted a szükségleteket. És itt nem csak fizikai szükségletekre gondol, hiszen éhezni lelkileg is lehet. Ugye észrevetted a szükségleteket, mint az irgalmas szamaritánus, vagy észrevetted a lelki szükségleteket, mint József ott a börtönnek a mélyén. Azt mondja, és ezek gyakorlatot öltöttek-e az életedben. A szomszédbácsival szoktam néha beszélgetni, hogy ő egy komoly református ember, és ez kérdésként időnként előjön, hogy cselekedetek vagy hit. Ugye itt a Szentírás egyértelműen mutatja azt, hogy az örök sorsunkat, a mi cselekedeteink döntik majd el. Kedves gyülekezet, a következő mozzanat, amit szeretnék ebből a példázatból kiemelni. Azt mondja itt a Szentírás, hogy Jézus úgy mondja, hogy amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül. A mondat értelmes lenne úgy is, hogy amennyiben megcselekedtétek egyel az én atyám fiai közül. Nem? Tökéletesen érthető és világos lenne. Azt mondja, megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül. Mint egy utalva Jézus arra, hogy emberi tulajdonság jót tenni családunkban, szeretteink között, talán még a bővebb környezetben is. Ugye nem egy szokatlan dolog. Nem egy szokatlan dolog jót tenni. Ugye itt a családunkban, ismerőseink között, rokonság között. De itt azt mondja, hogy az dönti el a sorsodat, hogy hogyan tekintettél te bármelyik más emberre. Akihez nem fűzött semmiféle szál. Akihez nem fűzött komoly kapcsolat. Lehet, hogy az életben csak egy pillanatra találkoztál vele. Hadd idézem föl nektek Jobbnak a példáját. Ugye, ez a komoly istenfélő és bűngyűlölő ember, ugye amikor az Isten megengedte az életében azt, hogy elvesztette az ő családját, elvesztette a vagyonát, feleségét, és az egyik alkalommal ugye ott ül és keresi a magyarázatot. Keresi a magyarázatot, hogy mindez miért történt meg velem. És visszatekint az életére, és van ott egy mondat, ami számomra olyan különös és megjegyzésre méltó. Azt mondja, amikor visszatekint az életére, hogy én az ismeretlenek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Szép ez a mondat? Ugye mit jelent ez? Azt mondja, bárkivel találkoztam itt ezen a földön, bárkivel hozott össze a sors. Lehet, hogy nem ismertem és nem tudtam a nevét. De azt mondja, hogy én együtt éreztem vele, és az ő ügyét személyes ügyemnek éreztem. Azt mondja, hogy az ismeretlen ügyét is jól meghánytam, vetettem. Kedves gyülekezet, azt mondja, hogy ezek az emberek, akik itt állnak majd, azt mondja, ezekre jellemző lesz az, hogy minden emberre úgy tekintettek, mint az Istennek a teremtménye. És úgy tekintettek rá, mint aki Krisztus az életét adta. Tudjuk ezeket a mondatokat. De vajon itt a gyülekezetünkben, vagy éppen, ugye, hogyha elindulunk hazafelé, vagy bárhol bárkivel találkozunk, vajon eszünkbe jut-e ez a mondat? Ugye ott van-e valahol az érzésvilágunkban, vagy a gondolatvilágunkban? Néhány évvel ezelőtt a gyülekezetünkben ugye meghalt az egyik gyülekezeti tagunk, és hát mindenki nagyon szerette. Ugye mindenki nagyon szerette, és nagyon sajnáltuk, és készültünk rá, hiszen beteg volt, és tudtuk, hogy ez megtörténhet. De amikor meghalt, ugye tudtam, hogy hétvégén nekem kell elmondani a gyülekezetnek. És úgy voltam vele, hogy jó lenne kerülni minden olyan keresztény általánosságot. Jó lenne kerülni olyan sablonos szavakat, amit mi szoktunk használni, de valahogy mégis azt a fájdalmat fejezi ki, és az együttérzést, ami a hiánya okozhat. És akkor egy mondatot találtam, és azóta is úgy megmaradt bennem. Kerestük arra a magyarázatot, hogy talán hogyan bátoríthatnánk egymást. Hogyan magyarázhatnánk meg, hogy az Isten miért engedi meg az miért engedte meg az ő életében, kicsit talán még korán ezt a halálesetet. És azt mondja itt ez az idézet, hogy az Istennek nincs szüksége védőbíróra. Azt mondja, hogy az, aki megteremtett bennünket, és az életét odaadta értünk, az jól tudja, hogy mi az, ami a javunkat szolgálja. Nehéz belehelyezkedni ebben a gondolatban. És az abból a szempontból érdekes ez a mondat, hogy tekintünk-e emberekre? Így. Azt mondja, hogy ezeknek az embereknek mindennapi gyakorlata lett, hogy a legkisebbekre is így tekint. Kedves gyülekezet, tovább folytatva ezt a gondolatot, ugye itt azt olvassuk, hogy ezeknek az embereknek az életében nem volt részrehajlás. És ez rögtön hoz egy következő mozzanatot magával. A példázat nagyon érthető lenne, és világos lenne úgy is, ha úgy olvastuk volna, hogy éheztem, és kértem tőletek, és adtatok ennem. Ugye? Érthető lenne így is. Nem egyszerű dolog. Ugye azért hányszor találkozunk úgy, hogy jönnek kérések hozzánk, számtalan dolog van, sok problémánk van, nehézségünk van. Értelmes lenne ez a mondat úgy is, hogy szükségem lett volna néhány bátorításra, vagy néhány szóra. És ti jöttetek, és elmondtátok, és megadtátok. De azt mondja ez a példázat, és számomra ez nagyon különleges, és nagyon elgondolkodtató, hogy ezek az emberek, amikor Jézus azt mondja, hogy ti ezeket cselekedtétek, azt mondja, nem emlékeznek rá. Nem emlékeznek rá, azt mondja, hogy ezeknek az embereknek a szívében ott volt az, hogy mielőtt az igények megnyilatkoztak, mielőtt találkozott azzal, hogy valakinek együttérzése volt szüksége, találkozott azzal, hogy valakinek bátorítása volt szüksége. Az igények szinte még meg sem nyilatkoztak, de ő már pontosan értették ezek az emberek. Elképzelhetetlen. Nem? Hát sokszor még úgysem egyszerű, hogyha igényként fogalmazódik meg. József példáját említettem az előbb. Ugye ez a fiatal ember ott a börtön mélyében. Ugye egy olyan viszontagságos körülmények között észrevette, hogy a környezetem mivel küszködik? Szándékosan nem kezdtem Jézus példájával, hiszen mondhatnánk, hogy ő Jézus volt. De ugye itt van ez a fiatal ember. Az a fiatal ember, aki észreveszi a környezetében a szomorúságot, észreveszi azt, hogy ennek a két embernek, ugye a pohárnoknak és a fősütőmesternek szomorú az arca. Szükséglete van, bátorításra. Nem tudják a helyzetüket. De mondhatnák Jézus életébe is példát, ugye a Samáriabeli asszonnyal való találkozás. Pontos és nagyon szép példája annak, hogy valaki észreveszi azt, hogy ez az asszony mivel küszködik. Mi van az ő belsejében, mi van az ő gondolatvilágában. Azt olvassuk itt, hogy ezekre az emberekre ez a fogékonyság, ez az érdeklődés volt a jellemző. Kedves gyülekezet, és aztán említettem, hogy fölteszik ezek a kérdést, ezek a megváltottak a kérdést, hogy mikor történtek mindezek? Mikor történtek mindezek, amikor mi ezeket tettük volna? Hát azért emberi tulajdonság, ugye azért emlékszünk a múlt hétre, emlékszünk a dolgainkra, visszatekintünk rá. És ki hogy? Ki szívesen, ki talán kevésbé, de azért azt mondja, ott van, hogy emlékszünk rá. És azt mondja, hogy ennek az embereknek az életében, azt mondja, ez természetes módon nyilatkozott meg. Életszerűen. Ha példát akarnék mondani, akkor talán a férfiakhoz fordulnék, hogy legyen férfias példa, hogy emlékeztek-e arra, hogy ma reggel melyik kezetekkel kezdtétek begombolni az ingeteket. Ugye? Az ember úgy oda nyúl, hogy tényleg hogy esik kézre. Ugye természetes dolog. Nem nagyon figyeljük. Nem figyeljük, automatikus, megszoktuk. Ugye tesszük a dolgunkat. És azt mondja itt ez a példázat, hogy ezek az emberek, akikre Jézus azt mondja, hogy gyertek én atyának áldottai, örököljétek ezt az országot. Azt mondja, számukra a jónak a cselekvése hasonlóan természetes módon nyilatkozott meg. Nem tudtak volna elképzelni, hogy máshogy teszik. Miért van ennek jelentősége? Miért van ennek jelentősége? Hiszen jót cselekedni, azért ma is találkozunk vele. Nagyon sok ember tud. Nagyon sok ember tud jót cselekedni. Van a televízióban és műsor egy-egy ilyen szomorú katasztrófa után, és ugye adományokat gyűjtenek. És természetesen nem szeretném lekicsinyleni ezt. Nagyon fontos, és nagyon jó dolog, hogy emberek egy ilyen nehéz helyzetben veszik a fáradtságot, és anyagiakból áldoznak rá. Nagyon jó dolog azt, hogy veszik a fáradtságot, és együttérzésüket fejezik ki. Emberek tudnak jót cselekedni. Alkalomszerűen. Olykor. Nagyon sok ember tud. De azt mondja, hogy ezekre az emberekre, ugye az volt a jellemző, hogy ezeknek az életükben természetes módon, és nem csak olykor, természetes módon, természetesen nyilatkozott meg a jónak a cselekvése. Tavaly nyáron Olaszországban voltunk, és Olaszország északi részén néhány nap alatt úgy végigfutottunk, és megálltunk Velencébe, és ugye ebben a különös városban, hogy sétáltunk a turista forgatagba, és hát ugye sokféle emberrel találkozni, még a családot valami ajándékot nézett egy butiknál. Én ugye észrevettem, hogy ott van egy koldus, aki ott ül ugye a fal mellett, letakarva a fejét, és tartva egy kis poharat ugye az adományért. És hát nagyon jó alkalom kínálkozott arra, hogy az ember úgy figyelje, hogy hát itt a turista látványosság közepette mennyire figyelnek oda az emberek így a másikra. Mennyire veszik észre, mennyire figyelnek oda rá. Ugye jót cselekedni alkalomattán. És hát azért mindenki el volt foglalva ugye a lenvezetességekkel, a látványossággal. És egyszer azt veszem észre, hogy valaki ugye hogy megáll, és nyújt egy pénzdarabot, hogy beleteszi a kis poharába ennek a koldusnak. De a mozdulat úgy lelassult, megállt. És akkor látom, hogy egy néhány méterrel arrébb a kedves férje ugyan kedvesen fényképezte ugye le ezt a tettet, ezt a cselekedetet. És olyan különös volt ezt látni, mert kicsit olyan érzésem volt, minthogyha ez a szerencsétlen koldus is valahol úgy tekintettek volna rá, hogy hozzátartozik ennek a városnak a nevezetességeihez. Ugye emberek azért tudnak jót cselekedni. Tudnak jót cselekedni. Ez egy kisarkított példa volt, ami úgy megmaradt az emlékezetemben, de azt mondja, hogy tudnak jót cselekedni. Alkalomattán. Alkalomattán, olykor. De azt mondja itt a Szentírás, hogy ezekre a megváltottakra ugye természetes módon volt jellemző a jónak a cselekvése. És hogy hogyan is találkozunk ezzel, hogy az apostolok hogyan is értették meg ezt, az első tesszalonikai levélből, ott az 5. fejezetből idéznék két verset. Hogy hogyan is nyilatkozott meg az ő életükben a jónak a cselekvése, a másik emberre való odafigyelés. Mire is buzdította itt Pál apostol ugye ennek a gyülekezetnek írt levelet? Nem sok időt töltött itt ennél a gyülekezetnél. De azt a két levelet is írt nekik, és az egyik levélben ugye így bátorítólag ír nekik, hogy mit is jelent odafigyelni egymásra, mit is jelent észrevenni a szükségleteket, segíteni a másikon. Azt mondja itt, hogy, sőt az 5. fejezet 14. és 15. versét olvasom. Kérünk továbbá titeket, atyám fiei, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Kedves gyülekezet, ha emberi segítségre gondolunk, sokszor azért a fizikai dolgok jutnak eszünkbe. De mint ahogy említettem, maga a példázat lelki dolgokra is ugyanúgy vonatkoztatható. És itt azt mondja Pál apostol ugye ennek a kedves gyülekezetnek, azt mondja, hogy kérünk titeket, hogy figyeljetek oda egymásra. Azt mondja, akár olyan formában, hogy intitek azokat, akiknek intésre van szüksége. Bátorítsátok a félelmes szívűeket. De van itt a gyülekezetben olyan? Vagy a környezetünkben? Akinek úgy bátorításra van szüksége. Jó lesne neki, hogy mielőtt még meg se nyilatkozik, de már észrevennénk, és mondanénk egy-két bátorító szót. Azt mondja, hogy ezek az emberek nyitottak voltak erre. Nem csak fizikai segítségbe gondolkodtak, hanem kész voltak, azt mondja, nem egy látványos dolog. Inteni ugye a rendetleneket, bátorítani a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, és türelmesek legyetek mindenki iránt. Ez az egyik legnagyobb dolog. Mondja, ezeknek az embereknek az életében megvalósult, hogy türelmesek voltak mindenki iránt. És kedves gyülekezet, újból még ennél a kérdésnél maradva, hogy lehet, hogy ezek az emberek nem vették észre. Ezek az emberek nem tudták, hogy ők jót cselekedtek. Ugye azt mondtuk, hogy számukra természetes volt ez, az életük része volt. Ugye ezt ismerték, ilyennek ismerték meg Krisztus, széllyel járt jót tévén, ilyenek akartak lenni. Ezt követték, erre kértek erőt az Istentől. De talán egy másik gondolat, azt mondja, hogy ezek az emberek nem önmagukkal foglalkoztak. Előfordul ez velünk? Ugye előfordul az velünk, hogy azt veszük észre, hogy talán nem úgy szóltak hozzám ma, ahogy jól esett volna. Vagy most ilyen problémám van. Vagy azt mondja, hogy nem úgy beszélnek rólam. Vagy éppen nem értékelnek engem, vagy megint megsértett valaki. És ugye még lehetne sorolni ezt. Természetes emberi problémák. Azt mondja, ezek az emberek nem önmagukkal foglalkoztak. És mikor elolvastam az ehhez tartozó fejezetet a Jézus élete című könyvből, ugye ez Krisztus példázatairól beszélünk, de ez a példázat Jézus élete című könyvben találjuk meg. És mikor elolvastam az ide tartozó fejezetet, egy mondatot találtam, ami méltó arra, hogy megjegyezzük. Elolvasom kétszer a mondatot, egyszer meg kihagyok belőle egy szót, csak azért, hogy érezzük a különbséget, és hogy megjegyezzük. Azt mondja, hogy ezek az emberek elfeledkeztek önmagukról. Természetes módon nyilatkozott meg a jónak a cselekvése. Nem azzal voltak elfoglalva, hogy mi érte őket, és mi nem az életben, és hogyan, és hogy a helyükön vannak-e. Itt azt mondja ez az egy mondat, azt mondja, hogy önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Értitek a mondatot? Azt mondja, önmagunkról csak akkor tudunk megfeledkezni. És ugye ezek az emberek, akik itt álltak Jézus jobb keze felől, azt mondja, ezek megfeledkeztek önmagukról. És miért tudtak megfeledkezni önmagukról? Mert komoly munkával mások javára kezdtek el tenni valamit. Kedves gyülekezet, ha kihagynám azt a szót, hogy komoly, lenne értelme a mondatnak? Nyilván azért került bele, mert jelentősége van ennek. Mit jelent a komoly munka? Találkoztatok már nem komoly munkával? Ugye, amikor hívtok egy mestert a házatokba, ugye azt rögtön látni, hogy hogyan áll hozzá. Látni azt, hogy ő ért hozzá, hogy komolyan veszi, hogy valóban meg akarja csinálni, és valóban jól szeretné megcsinálni. Ugye, vagy pedig ilyen tessék-lássék módjára. Éppen rohannom kell, éppen sietnem kell, nem is nagyon van rá időm. Számomra nem annyira fontos ez a dolog. Ugye van különbség a kettő között? Azt mondja, önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Nagy divat ma elfeledkezni az embernek önmagáról. Néha, amikor szombaton megyek hazafelé, és hát különösen a nyári hónapokban, ugye előfordul, hogy hát valahol dugóba kerülünk. És mindig kérdés, hogy hát szombaton, amikor pihenni kellene, miért van ennyi autó? Mi nem nagyon vagyunk sokan. Ugye, tehát gyülekezeteinkben nem nagyon vannak, de hát nyilván vannak más programok. És akkor az ember meghallja, hogy itt egy koncert, vagy ott egy koncert, ilyen rendezvény, olyan rendezvény, és nyilván ez nem minősítés. Csak az emberek szeretnek kikapcsolódni. Szeretik elfeledni a mindennapi dolgaikat, a problémáikat. Tőlem is kérdezték már, amikor találkozok emberekkel, és amikor nem ismernek, hogy megkínálhatnak ezzel és ezzel, ugye cigaretta, szeszes ital, kávé. És mondom, hogy köszönöm, nem. És akkor azt mondja, de hát miért? Hát ezt már ne vonjuk meg magától. Hát ennyi azért csak kell, hogy feldobódottak legyünk, hogy egy kicsit lazítsunk az életvitelünkön, hogy egy kicsit felfrissüljünk. Azt mondja, az emberekben azért ott van az, hogy mindenki szeretne egy kicsit úgy elfeledkezni a mindennapi dolgairól, a saját küzdelmeiről. És azt mondja itt ez az egy mondat, hogy önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni. Azt mondja, a keresztény ember számára is jót tesz ez a dolog. Azt mondja, a keresztény ember számára is jót tesz ez a dolog, amikor valaki azon a háttéren feledkezik el, hogy komoly munkával másokért kezd tenni valamit. Figyelitek ezt a mondatot? Mennyire egybecseng, ugye Jézusnak egy másik helyen olvasott kijelentésével. Ugye mennyire egybecseng, ugye Máté evangélium a 11. fejezetben olvashatunk róla. 11. fejezet, és ott a 28 és a 28-tól a 30. versig fogom idézni. Mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Kedves gyülekezet, azt mondja itt, hogy ez a mondat, hogy ha önmagunkról szeretnénk elfeledkezni, ha könnye, ha boldogabb életet szeretnénk, ha ugyanazt az életet szeretnénk, mint ami Jézus élt itt ezen a földön, azt mondja, meg lehet ebbe találni a boldogságot. Ha komoly munkával másokért kezd el tenni valamit. És hogy olvassuk itt ebbe a három igében? Azt mondja Jézus, hogy ha valaki megfáradt, ha valaki terhesnek érzi az életét, és mi az, amire gondol itt a Szentírás? Ugye nem arra, hogy amikor fizikailag elfáradtunk. Ugye az ember azért sok mindent kibír, az ember sok munkát el tud végezni. Bizonyára ti is tapasztaltátok már, amikor jó kedvel dolgozik az ember. Amikor szívesen teszi a dolgot, élvezi a munkát. De ugye mennyire könnyű megfáradni, amikor belső problémák nyomnak és nyomasztanak. Amikor az ember életében ott vannak a küzdelmek. Amikor az ember életében ott vannak a küzdelmek, hogy még ezt sem tudtam megoldani az életemben. Hogy én már nem tudok megváltozni. Hogy én ilyen vagyok. Hogy nekem ez sem sikerül. Azt mondja Jézus, hogy ha megfáradtál, azt mondja, akkor kezdjél el komoly munkával másokért tenni valamit. Emberileg nézve nem egy szokott tanács. El tudjátok képzelni, hogy elmentek egy orvoshoz, és azt mondja nektek, ugye, hogy elmentek hozzá fáradtan, egy pszichológus vagy egy szociológus azt mondja nektek, hogy Hogy hát kérem, hogyha ha ilyen és ilyen probléma van, ennyire és ennyire megfáradt, akkor kezdjen el másokért tenni valamit. Szóval vegyétek föl az én igámat. Azt mondja Jézus, hogy terhet akarok rátok tenni. Egy terhet, azt mondja, aminek a végkimenetele, hogy olvassuk itt, gyönyörűséges, és egyszer csak a könnyűnek fogod érezni. Nem hiszem, hogy találkoznánk olyan orvossal, aki ilyen tanácsot adna. Mennyivel másabb a mennek a gondolkodásmódja, ugye ennek a világnak a gondolkodásmódja, ahol vágyunk és ahol készülünk. És a kérdés ugye az, hogy milyen jó lenne, ha így ismernének bennünket a környezetünkben. A szomszédaink az utcában. Mennyit változhatna? Ha úgy ismernének bennünket, hogy kedves Katika, kedves Péter vagy Pisti. Azt mondja, ez az ember egy olyan ember, aki képes komolyan tenni a másik emberért. Aki, mint ahogy ugye Jobbnál olvastuk, hogy az ismeretlenek ügyét is jól meghányja veti. Ugye, aki a legegyszerűbb emberre is odafigyel. Akiből olyan természetes módon jön ki a jónak a cselekvése. De Jézus ezért hívott el bennünket. Kedves gyülekezet, és így a Isten tiszteletünk vége felé hadd utaljak vissza ugye arra, hogy Jézusra ez volt a jellemző. És lehet, hogy mi sok összefüggést értünk a Szentírásból. Sok példázatban gyönyörködünk. De azt mondja, az örök sorsunkat az dönti majd el, hogy megtanultunk-e komoly munkával másokért tenni valamit. Hogy mindaz, amit az Isten tanított bennünket, az elvezetett oda, hogy fölvettük azt a terhet, amit ő, és megtapasztaltuk azt, hogy ennek a tehernek a viselése, és nem magunktól. Nem magunktól, hiszen olyan szépen mondja itt ugye a király, hogy gyertek én atyámnak áldottai. Azt mondja, hogy ezeknek az embereknek a teherviselése nem abból fakadt, hogy önfegyelmük volt. Nagy volt a munkabírásuk, nagy volt a teherbírásuk. Azt mondja itt, hogy gyertek én atyámnak áldottai. Mint akiket az Isten meg tudott áldani. Mint akik megtapasztalták azt, amit Jézus ugye a samáriai asszonynak mondott, hogy adok én neked más vizet, ami felbuzog majd. Kedves gyülekezet, keressük ezt a vizet. Keressük ezt a vizet, és kívánom, hogy mindannyiunk életébe váljon valóra ennek a szolgálatnak, a másokért való szolgálatnak a szépsége. Még egyszer talán elmondom a mondatot. Önmagunkról csak akkor tudunk megfeledkezni, ha komoly munkával másokért kezdünk el tenni valamit. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy amikor beletekintünk a te szavaidba, a te beszédedbe, a te példázataidba, újból és újból felfedezhetünk gyönyörű és szép dolgokat. Köszönjük, hogy adtad számunkra ezt a példázatot is, és hogy ebben is bemutattad nekünk azt, hogy a mi életünket, a mi örök sorsunkat, mi az, ami eldönti majd. Gyönyörű szemlélni azoknak az embereknek az életét, a te életedet, Jézusunk, akiben láttuk azokat, hogy olyan önkéntelenül, olyan természetes módon nyilatkozott meg a jónak a cselekvése. Olyan természetesen módon tudtak viszonyulni a legegyszerűbb emberhez is. Olyan természetes módon tudtak bátorítani, segíteni, viselni más embereknek a problémáját. Hogy senki mellett nem mentél úgy el, hogy az ő ügyét ne gondoltad volna át, ne lett volna egy szabad egy bátorításod hozzá. Köszönjük Istenünk, és szívünk vágya az, hogy ezek a mi életünkben is megvalósuljanak. Néha olyan lehetetlen dolognak, olyan messzi dolognak látjuk mindezt, hogy észrevegyük a szükségleteket már akkor, amikor még az meg sem nyilatkozik. Olyan lehetetlennek dolognak látszik az, hogy elfeledkezzünk önmagunkról, hogy a mások terheinek a viselésében szépséget, gyönyörűséget találjunk. De őszinte vágyunk az, hogy ez megvalósuljon az életünkben. Kérünk, vezess bennünket úgy. Vezess bennünket úgy, és ezen az úton vezess el bennünket a te országodba is. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Jelenések könyve proféciákat tartalmaz, az egész új szövetség történetét elmondja előre, aminek a teljesedését most már visszafelé tekintve láthatjuk, hogy minden valóban szóról-szóra teljesedett, az előttünk álló eseményeket is felvázolja Jelenések könyve, tehát mindez eszünkbe jut Jelenések könyvéről, de hogy a Jelenések könyve a boldogságról is beszél. Ki kell, hogy mondjuk, hogy beszél a boldogságról, és nem is akármilyen módon. Sőt, kimondhatnánk azt, hogy Jelenések könyve szinte keretbe foglalva a boldogság eszméje által, a boldogság tanítása által. Nézzük meg, hogy hogy kezdődik Jelenések könyve. Jelenések könyvét lapozzuk fel. Jelenések könyve első fejezet, első versét csak éppen, hogy megemlíteném, tudnék az első-második versben arról beszél a Szentírás, hogy ez a könyv hogy adatott. Hogy Jelenések könyve Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott neki az Isten, ő adta, elküldte az ő angyalát, megjelentette Jánosnak, János lejegyezte a mi számunkra, tehát elmondja mindjárt a bevezetőben, hogy Jelenések könyve hogy keletkezett. És ezek után az első gondolat, amit közöl velünk, amit kijelent Jelenések könyve a következőképpen hangzik. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Így kezdődik Jelenések könyve. Boldog, aki olvassa, hallja és megtartja e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. És amikor Jelenések könyve lezárul, erre mind az elsőre, meg az utolsó Biblia verse is majd ki fogunk térni, hogy zárul le Jelenések könyve? 22. fejezetben kétszer mondja ki maga Jézus, hogy kik a boldogok. Tehát azt lehet mondani, hogy az egész Jelenések könyve felépíthető erre a gondolatmenetre, hogy Jézus mit mond a boldogságról Jelenések könyvén keresztül az új szövetségi időszakra, de minden emberi életre vonatkozóan. Nézzük meg mindjárt a harmadik verset részletesebben. A harmadik vers a következőt mondja, mint ahogy az előbb olvastuk is. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Szeretném megjegyezni, hogy itt a felsorolás és felsorolás. Tehát azt mondja, mit jelent ez, hogy és felsorolás, tehát nem vagy felsorolás van itt. Nem azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, vagy aki megtartja, hanem és kapcsolat van ezek között. Tehát azt mondja, hogy boldog, aki olvassa, hallgatja, és megtartja azokat. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy az az ember boldog lesz, ez igaz Jelenések könyvére, de igaz az egész Bibliára, aki olvassa, miért? Ezek a szavak kiknek a szavai? Kinek a szavai? Istennek, Jézusnak a szavai. És azt mondja, hogy a Teremtővel kapcsolatba kerülni az ő beszéde által, hallgatni az ő beszédét, és aszerint élni az embernek ebben az életben, azt mondja, hogy ez az igazi boldogság. Miért? Az ember mire lett teremtve? Ádám és Éva az Istennel való élő kapcsolatra lett teremtve. Ők hallgatták minden hűvös alkonyatkor teremtőjüket, beszéltek vele, és megtartották az ő törvényeit, az ő parancsolatait. És ezért a boldogságuk maradéktalan volt. Teljes örömben, békében és boldogságban éltek a Teremtővel való élő kapcsolat következtében, a szeretet törvényében való járás következtében. És mi történt a bűn következtében? Ez a kapcsolat megszakadt Isten és ember között. De miután az ember így lett teremtve az Istennel való kapcsolatra, ezért ezt az űrt minden ember érzi a szívében, az Isten hiányát. Hány embernek megy ebben az életben azért jól a dolga, nem? Nagyon sok embernek nyomorúságok vannak az életében, mindenkinek vannak különböző nyomorúságok, de sok ember azt lehet mondani, hogy viszonylag jó körülmények között él. És mégis az ember, ha őszinte magához, akkor el kell, hogy ismerje, hogy van egy űr, egy hiányérzet a szívében, amit pótolni mással nem tud.

világ mennyi örömöt ad? Hadd kérdezzem meg, a világ mit tűz ki elsősorban célul az emberek elé? Légy boldog, örömforrásokat kínál. De mit mond a Biblia? Van ennek egyfajta gyönyörűsége, de azt mondja, hogy ez a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége. De igaz, tartós boldogságot, olyat, ami megbánhatatlan, olyat nem tud adni. És igen, éppen ezért Jelenések könyve elején mindjárt kimondja nekünk Isten azt, hogy az ember akkor boldog, hogyha a teremtőjével élő kapcsolatban van, tehát hallgatja őt az ő igéjén keresztül, olvassa az ő beszédét, és megtartja, megcselekszi azokat, vele jár ebben az életben, az lesz majd boldog ember, igaz életet élő ember, az Isten törvénye szerint járó ember, vele összeköttetésben élő ember, boldog ember lesz. Jelenések könyve kezdődik így, mint ahogy az előbb említettük, és fölvetődik a kérdés, hogy akkor nyilván ezt a boldogságot az is támogatja az új szövetség időszakában, mert ugye az új szövetségről beszélünk most elsősorban, hogy hát akkor ez a korszak, az új szövetség korszaka, ugye a jó körülményeknek a korszaka. Ugye? Vagy nem? Jelenések könyve nem erről beszél? Jelenések könyve nem erről beszél. Sőt, olvassunk el valamit Jelenések könyve 12. fejezetéből. Egyértelművé teszi Jelenések könyve, hogy ez a boldogság, amit az új szövetség időszakára is minden hívő embernek ígér Isten, nem a körülmények adta boldogság, nem a nyugalmas élet által nyújtott boldogság. Jelenések könyve 12. fejezetének a 10. versétől kezdve a következőt olvasom. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert ami atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja őket éjjel és nappal, ami Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kimérték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Miért olvastam föl ezt az igét? Ez az ige mikor teljesedett? Ez az ige mikor valósult meg? Mikor valósult ez meg, amikor azt olvastuk, hogy most lett meg az üdvösség? Mikor lett meg az üdvösség? Mikor lett meg az üdvösség? Jézus kereszthalálakor, ugye? Jézus kereszthalálakor. Amikor mit mondott ki Jézus? Elvégeztetett, meglett, beteljesedett. Tehát a nagy áldozat megtörtént, és megvalósult az, amiről már az Ószövetség legelső proféciája beszél, hogy majd az asszony magva, Jézus Krisztus, a kígyó fejére fog taposni. Ugye ez a nagy ellenségeskedés Krisztus és Sátán között már a mennyben kezdődött, ugye? Még az ember teremtése előtt. Utána Sátán és angyalai kiűzettek a mennyből, de ez az ellenségeskedés tovább folyt. Utána Sátán bűnbe ejtette az embert, és az ember az ő útján kezdett el haladni. És Sátánnak, csak Sátánnak egyedül, az angyalainak már nem, de Sátánnak bejárása volt még a mennybe. Bejárása volt. Jobb könyvében is azt olvassuk például, hogy Sátán megjelenik az Úr angyalaival együtt az Isten előtt, és párbeszédet folytat az Istennel. Igen, Sátánnak még bejárása volt a mennybe. Sátán megvádolta Istent azzal, hogy ő zsarnok, nem igazságos Isten, és ez a nagy küzdelem Isten és Sátán között egészen addig tartott ilyen értelemben, amíg Jézus Krisztus földi életével és halálával be nem bizonyította, hogy Sátán vágyai alaptalanok, mert ő maga a szeretet, ő a teremtményei boldogságáért él, és az Isten törvénye
megtartható az ember számára is, az Isten segítségével. Ugye röviden összefoglalva, nincs sok időnk, hogy ezekre kitérjünk, de ezek voltak Sátán legfőbb vágyai. Mindezek Jézus életében és halálában megcáfolásra kerültek. És mit mondott ez az ige? Hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. És mit mond? Mert ami atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tehát mikor ez a küzdelem ilyen értelemben eldőlt, megpecsételődött Sátán sorsa, kivettetett végleg a mennyből, kivettetett a mennyből, ami atyánk fiainak vádolója, aki szüntelenül vádolja az embert, bűnbe viszi és vádolja folyamatosan, végleg kizáratott a mennyből. És utána hogy folytatja a 12. vers? Annak okáért örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. És azt mondja erről az időszakról, az egész újszövetségi időszakról Jelenések könyve, hogy jaj a föld és annak lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tudja, hogy a napjai meg vannak számlálva, a sorsa eldőlt, Jézus a fejére taposott, győzelmet aratott felette. És azt mondja Jelenések könyve, hogy jaj a földnek, mert nagy haraggal teljes. És miért említem mindezt? Mert ilyen háttéren, hogy az új szövetség időszaka ezt foglalja magában, Sátán rendkívüli nagy haragját, ilyen háttéren mondja mégis Jelenések könyve, hogy boldogok azok, fogalmazunk így, akik kiteszik magukat a Sátán haragjának. Mert ugye Sátán kikre haragszik a legjobban? Akik nem az ő útján haladnak. És azt mondja, hogy jaj a föld és annak lakosainak Sátán haragja miatt, de azt mondja, hogy boldogok azok, akik az ő haragja ellenében, a nyomorúság, a nehéz helyzet ellenében kitartanak, olvassák, hallgatják, és megtartják e könyv prófétálásának beszédeit. De nézzük meg, hogy ez a nagy haragja Sátánnak, ami a veresége feletti harag, a visszafordíthatatlan jövő feletti haragja, miben nyilvánult meg. Azt olvassuk a 13. versben, ugyanitt Jelenések könyve 12. fejezetének a 13. versében, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, ugye ez a sárkány, ugye ez maga a Sátán azonosítja korábban, mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Nincs idő, hogy Jelenések 12. fejezetét végig átvegyük ezeket a jelképeket, de úgy kezdődik Jelenések könyve, hogy az asszony terhes volt, és fiú magzatot akart szülni. Ugye ez az asszony nem más, mint maga az egyház, ugye az ószövetségi zsidó nép, ugye egyáltalán az Istennek a népe az egyháza, és megszületik Jézus, aki Sátán haragja célpontjában van, és ott áll a sárkány a szülő asszony előtt, hogy annak fiát megegye. Tehát Jézust mindjárt a születése óta el akarja pusztítani. Nem tudja elpusztítani, nem tud rajta diadalt aratni, Jézus a megváltást véghez viszi, meghal, felmegy a mennybe, Sátán nem tud neki ártani, és mit csinál ezek után? Az asszony ellen fordul, tehát az Isten népe ellen fordul, hogy üldözze és kergesse azokat, akik Krisztust megismerték, Krisztust elfogadták, akik hallgatják, olvassák, és megtartják az ő prófétálásának beszédeit. Igen, és ilyen háttéren mondja azt a Biblia, hogy mégis boldogok azok az emberek, akik ezen az úton járnak. Nézzük meg, hogy Sátánnak ez az asszony ellen fordulása, ez a kergetése az asszonynak, az üldözése. Nézzük meg egész röviden, hogy hogy valósult meg a történelem folyamán. Jelenések könyve végig vezeti a kereszténység történelmét Jézus Krisztus mennybe menetelétől egészen az ő második eljöveteléig. Az egész újszövetségi korszakot elmondja nekünk előre Jelenések könyve. És csak röviden címszavakba szeretném ezt a történelmet felvázolni, hogy Sátán haragja és ellenségeskedése milyen módon nyilvánult meg az asszony ellen.
Mindenekelőtt nézzük meg, hogy már mindjárt az ős keresztény korszakban, az apostolok idejében azok, akik elfogadták Krisztust, milyen élethelyzetbe kerültek. Mit olvasunk apostolok cselekedetében az apostolok életéről? Nyugodt életük volt? Tele háborúsággal, nyomorúsággal, üldöztetéssel. Először is ugye a zsidó nép, akik hivatalosan nem fogadták el Jézust, sokan megtértek és elfogadták, de a nép vezetőivel együtt nem fogadta el, hatalmas üldözéseket indítottak ellenük. Utána, később a pogány római birodalom is kezdte üldözni a keresztényeket, és ezek az üldözések egyre hevesebbek lettek. Már az első században is eléggé hevesek voltak, de teljes általánosságban az első század második vége, illetve a második századtól kezdődően a keresztény üldözés a pogány római birodalom részéről olyan mérvű volt, hogy a keresztények katakombákba kényszerültek, vadállatok elé dobták őket, cirkuszi játékokon gyönyörködtek, tapsoltak, a halálukon, a szenvedéseikben gyönyörködtek. Elképzelni nem lehet, mit szenvedtek azok a hívők, akik ebben a korszakban éltek. Utána a negyedik század elején egy óriási fordulat következik be, mert a pogány római birodalom egyszer csak megállt parancsol az üldözésnek. Nagy Konstantin nemhogy nem üldözi tovább a keresztényeket, hanem béke jobbot kínál fel. És azt mondja, hogy üldözés nem lesz, visszakapják rangjukat, vagyonukat, birtokukat, mindent, de kössenek szövetséget a pogánysággal. És létrejön ez az egység a pogányságnak és a kereszténységnek az egysége, létrejön a középkori egyházi hatalom, és ettől kezdve megteremtődik a béke, ettől kezdve nyugalom van? Nem. Hanem ettől kezdve elkezdődik a keresztények általi üldözése. Ettől kezdve elkezdődik most már nem a pogány római birodalom részéről, hanem a középkori egyházi hatalom részéről elkezdődik azoknak az üldözése, akik olvassák, hallgatják a Biblia kijelentéseit, amennyihez hozzáfértek ugye a középkoron keresztül, és megtartották hűségesen a könyv profétálásának beszédeit. Igen, égtek a mágiák végig a középkoron keresztül. Emberek, őszinte hívők és keresztények milliói haltak meg, és adták az életüket Jézus Krisztusért, azért, mert amit olvastak az igéből, amit megértettek, ahhoz hűségesek voltak. Azt megtartották, nem akarták a hitüket feladni. És nézzük meg, hogy ez milyen méreteket öltött, és Jelenések könyve erről a korszakról milyen módon emlékezik meg. Jelenések könyve 6. fejezetében olvasunk a pecséteknek a felnyitásáról, amelyben a különböző történelmi korszakokra jellemző helyzetet mondja el, a jó és a rossz közötti küzdelem alakulásának a helyzetét vázolja fel a Szentírás itt profétikus formában. És nézzük meg, azt olvassuk Jelenések könyve 6. fejezetének a 9-től terjedő verseiben. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért, és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Nézzük meg, mit mond ez az ige szakasz. Ebben az időszakban, a legnyomorúságosabb időszakban, amikor keresztények milliói adták az életüket a hitükért, akkor azt olvassuk, hogy az oltár alatt. Az oltár alatt mi volt az Ószövetségben, ugye, ahol megölték az áldozati állatot, és a vérét ugye az oltár alá öntötték. És azt mondja, hogy azoknak a lelkei, akik az oltár alatt vannak, tehát akik megölettek ugye Jézus Krisztusért és az ő bizonyságtételéért, ugye jelképes beszéd, mert ugye az oltár alatt a vér volt,
És gondoljunk bele abba, hogy a Biblia használ ilyen kifejezést például, amikor Kain megöli Ábelt. Mit mond Isten Kainnak? Ábelnek, a te atyád fiának vére kiált hozzám a földről. Tehát ugye itt is ugyanezzel a képpel találkozunk, hogy a megölt keresztény millióknak a kiontott vére, ami patakokban özöllött és folyt ebben az időben, az mint egy kiált föl az Istenhez igazság tételért. Hogy Uram, te szent és igaz, aki a nyomorgatást, az igazságtalanságot nem szenvedheted, hogy lehet, hogy ezt megengeded, és hogy lehet, hogy ezt te elnézed, hogy ezt tegyék azokkal, akik téged hűségesen követnek. És nézzük meg, hogy ekkor milyen érdekes Biblia verset olvasunk, azt olvassuk a 11. versben, hogy akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák. Miről beszél? Akik az életüket ilyen módon, nem a hitüket megtagadva éltek, hanem megvalva a hitüket, megtartva az Isten parancsolatait éltek, ezek az emberek fehér ruhát kaptak. Mit jelent a fehér ruha? A fehér ruha a szentek igazságos cselekedetei, tehát a megváltozott élet a jellem. Mit mond Jelenések könyve? Ezek az emberek megtisztultak. Teljesen tisztákká váltak, fehér ruhák adattak nekik. Úgy élték az életüket, úgy harcolták meg a hitharcukat, győzőkké váltak, fehér ruhát nyertek, és így adták az életüket Jézusért. De nem csak ezt mondja, hanem azt mondja, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiának száma, akiknek meg kell öletni. Vajon mit jelent ez, hogy mondaték nékik? Nyilván nem az, hogy egy szózat a mennyből támadt, és egy harsonaszerű hang hallatszott, hanem az Isten az ő szent lelke által megszólította ezeket az embereket. Beszélt velük, a lelkükhöz szólt, a lelkiismeretükön keresztül a Szentlélek által, és megértette velük, hogy szükség van az ő hűséges kitartásukra, szükség van arra, hogy a gonosz hatalma kiteljesedjen, de az Isten majd a maga idejében közbe fog lépni, és igazságot fog szolgáltatni mindezért a nyomorúságért, amit el kellett nekik szenvedni. Álljunk meg itt mindjárt egy pillanatra, és szeretném azt megkérdezni, hogy ezek az emberek, akikről idáig szóltunk, végigvezetve az őskeresztény korszaktól egészen a középkor nyomorúságain keresztül a történelmi idők korszakokat, vajon ezek az emberek, akik így az életüket adták ilyen nyomorúságos körülmények között, ennyi szenvedés által, vajon ezeken teljesedett Jelenések könyve ígérete, hogy boldogok, akik hallgatják, olvassák és megtartják-e könyv profétálásának beszédeit? Ezek az emberek vajon boldogok voltak, vagy nem? Azt mondhatnánk, hogy ezek voltak a világ legszerencsétlenebb emberei, ugye? Mert nem csak, hogy igaz életet éltek, hanem ezért még üldözték őket is, nem csak, hogy a világról kellett lemondaniuk, de ezért még üldözés is járt, és a végén kínszenvedés között az életüket adták. De ki kell, hogy mondjuk, hogy ezek az emberek nem boldogtalanok voltak. Ezek az emberek igazi boldog, örömteli emberek voltak, mert valóra vált rajtuk az egész Szentírás ígérete, ami a szenvedésre vonatkozó ígéret, majd Péter leveléből fogunk olvasni néhány Biblia verset ezzel kapcsolatban. A Bibliában, az Új Szövetségben olvasunk egy vértanú haláláról. Kinek a haláláról? István. István hogy halt meg? Ugye, hogy nem boldogtalanul, hanem boldogan. Mert amikor a kövek már záporoznak rá, hova tekint? A mennybe tekint, az égre tekint. És mit mond? Látom az embernek fiát, az atya jobb keze felől állani. Az Isten, az ő szent lelke által Jézus Krisztus ott állt István mellett, és ő nem arra tekintett, arra a nyomorúságra, ami bekövetkezett, hanem egy olyan öröm, béke, boldogság töltötte be a szívét, amire kimondhatjuk, hogy nem volt azokban az emberekben, akik a követ rádobálták, akik őt halálra ítélték. Nem volt azokban olyan boldogság, mint a halálra ítélt emberben. Igen, szeretnék olvasni röviden néhány Biblia verset a Szentírásból, Péter első leveléből. Péter első levele,
harmadik fejezete 14. verséből a következő igét olvasom először. Péter első levele, 3. fejezet, 14. verse a következőt mondja. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Mit mond Péter? Ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok. Azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Mit mond tovább a 4. fejezet, 14. verse, ugyancsak Péter első levelében, a 4. fejezet, 14. verse? Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket. És elmondja, hogy miért van ez a boldogság. Az első versben, amit először olvastunk, csak egyszerűen azt mondja, hogy boldogok vagytok, és ne féljetek, hogyha az igazságért, az igaz életért szenvednetek kell. De itt meg is magyarázza, hogy miért boldog az az ember, aki akár a legnagyobb nyomorúságot is szenvedi Krisztusért. Azt mondja, hogy azért, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke. A Krisztusért szenvedő emberhez a legközelebb jön Jézus az ő szent lelke által. És mit mondtunk az elején a mai alkalomnak? Az embernek mi ad igaz boldogságot? Amikor az Istennel élő szoros kapcsolatban van. És ha ez bekövetkezik, akkor a Szentlélek által felül emelkedik az ember a nyomorúságon, a terheken, a fájdalmakon, a bajokon, és egy olyan béke tölti be a szívét, ami semmi máshoz nem fogható, semmi máshoz nem hasonlítható. Mi lett volna, hogyha ezek a mártírok megtagadják a hitüket, egy szavukba került volna, és nem ölték volna meg őket? Mi lett volna velük? Boldogtalanok lettek volna. Mit éreztek volna? Egy önvádat, az Isten lelkével való kapcsolat megszakadását érezték volna, aminél gyötrelmesebb és borzalmasabb dolog nem létezik ezen a földön. A lelkiismeret gyötörte volna őket, az önvád nyomorúságos helyzetbe kerültek volna. Már itt egy múlt alkalommal még korábban beszéltünk erről, de most újból hadd mondjam el, hogy számomra olyan elgondolkodtató ez, hogy Péter ír ilyen sokat erről a kérdésről, a Krisztusért való szenvedés boldogságáról. Miért? Mert Péter volt az, aki megtanulta azt, hogy a szenvedés elől való menekülés, ami Jézus megtagadásával egyenlő, úgy meg lehet menekülni a szenvedéstől, ugye ő meg akart menekülni, ugye ott a kihallgatáson, Jézus kihallgatásán, megtagadta Jézust, megmenekült, de nem találta meg a boldogságát. Annál boldogtalanabb Péter soha nem volt az életben, mint amikor megtagadta Jézus Krisztust. És amikor Krisztus lelkével betelve Krisztust prédikálta, és ezért megveretés járt, akkor mit olvasunk Apostolok cselekedete 5. fejezetéből? Hadd olvassam Apostolok cselekedete 5. fejezet 40-41. verset. Azt olvassuk, hogy megverettettek, és megparancsolták nekik, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és úgy bocsátották el őket. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illessenek. Amikor megtagadta Jézust, megmenekült a szenvedéstől, de nem volt boldog. Amikor kitartott Jézus Krisztus mellett, és ezért szenvedés járt, megverettetés járt, akkor hálát, dicsőséget tudott adni, és öröm volt a szívében, hogy Jézusért szenvedhetett. Miért? Mert megnyugodott rajta, és a Krisztusnak a lelke élő közösségbe került Krisztussal, és ez olyan boldogságot adott neki, ami semmi mással nem mérhető, nem fogható ez. És még egy gondolatot hadd jegyezzek meg, erre még ki fogunk térni a mai alkalomnak a végén, de már most hadd jegyezzem meg, hogy az ilyen fajta szenvedésben végig a középkoron keresztül mi adott még boldogságot ebben az élethelyzetben a hitüket megvalló és megtartó és aszerint élő hívőknek. Így olvasom ugyancsak Péter első levele 4. fejezetének a 13. versét,
hogy sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben is, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Tehát mi adott nekik még boldogságot azon túlmenően, hogy ott abban az élethelyzetben a Szentlélek hatalmas erővel vigasztalta és erősítette őket? A reménység, az előretekintés, a felfelé tekintés, hogy egy rövid pillanatnyi szenvedés ez a földi élet, és Jézus Krisztus örök dicsőségben részesíti azokat, az ő soha el nem múló országának a részesévé teszi azokat, akik hallgatták, olvasták és megtartották a könyvbeszédét, a prófétálás beszédét, nyomorúság, üldöztetés, halál mellett vagy ellenére is. Igen, ez volt végig a középkorom. Utána van egy rövid időszak, amikor viszonylag kevés üldözéssel találkozunk, de ez csak egy rövid időszak. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon milyen jövőt fest elénk Jelenések könyve? Ugye most már a 7. gyülekezeti korszakban élünk, itt vagyunk a 7. gyülekezeti korszakban, és előttünk már nem sokára itt van Jézus Krisztus második eljövetele. Erről a korszakról vajon mit mond a Szentírás? Minek lesz ez a korszaka? A végideje Jézus Krisztus eljövetelének az időszaka, az ezt megelőző időszakról mit mond a Szentírás? Röviden, tömören azt lehet mondani, hogy nyomorúság. És milyen nyomorúság? Jézus mit mond? Amilyen nem volt még, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. Volt nyomorúság idáig, végig arról beszéltünk, hogy mi volt a keresztények osztályrésze az új szövetség korszakának a legtetemesebb idejében. És mégis azt mondja a Biblia, hogy olyan nyomorúság jön, amelyhez fogható nem volt, mióta nép kezdett lenni ezen a földön. És hadd kérdezzem meg, hogy a végidejének is a legnyomorúságosabb időszaka melyik lesz? Mit mond Jelenések könyve? Melyik időszak lesz Jézus eljövetel előtt közvetlenül, ami még most előttünk is áll időszak, melyik időszak lesz, ami a legnyomorúságosabb lesz? A 7 csapásnak az időszaka. Ugye Jézus eljövetelét közvetlenül megelőzi a 7 csapás, ami az ő elegyítetlen haragjának kitöltése a felhalmozódott bűnökért, ekkor már a kegyelem idő lejár, ugye ekkor már nincs megtérés, ekkor már valóban az Isten ítéletei, ami az emberi bűn beérlelődésének a következménye, és az ő büntető ítéleteinek az elegye lesz, ezt töltetik ki a földre a 7 csapás formájában. Ugye a Biblia arról beszél, hogy ez lesz a világ történelmének a legnyomorúságosabb időszaka. Hadd kérdezzem meg, vajon erről az időszakról van-e boldog mondás a 7 csapás időszakáról Jelenések könyvében? 7 csapás. Ugye nem hiszem, hogy idáig sokat gondolkodtunk arról, hogy itt boldogságról is lehetne beszélni. De nézzük meg, mit mond Jelenések könyve 16. fejezete, Jelenések könyve 16. fejezetének a 15. versében a 6. és a 7. csapás közti időszakról nézzük meg, hogy mit mond Jelenések könyve. A 16. fejezet 15. verse ezt mondja. Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Nem tudom, megfigyeljük-e Jelenések könyve boldogsága végig erről beszél. Akik olvassák, hallgatják, megtartják-e könyv profétálásának beszédeit. Nézzük meg itt, hogy van ugyanez a gondolat megfogalmazva. Azt mondja, hogy a legnagyobb nyomorúság idején, a 6. csapásnak az időszakában, ami Isten népe számára lelki értelemben a legnagyobb nyomorúság lesz. A legnagyobb nyomorúság lesz. És azt mondja ezen közben is a Szentírás, hogy eljövök, mint a tolvaj, tehát most már itt van pillanatok alatt, itt van az én eljövetelem, mondja Jézus, mert ugye ez már a csapások vége felé jelző időszak, és azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon. Mit jelent ez az ige? Mit jelent a ruha? Az előbb mondtuk, ugye? Tehát a szentek igazságos cselekedetei, a tiszta jellem. És mit mond? Azok az emberek ebben a minden elképzelést felülmúló nyomorúságban is boldogok lesznek, akik
őrzik az ő ruháikat, hogy mezítelenen ne járjanak, és meg ne lássák az ő rúdságaikat, ugye? Tehát mit jelent ez? Ugye laodíciai üzenetben olvasunk erről, hogy az ember a saját maga jellemében, a természetes jellemében bűn által megrontott emberként, ugye rúd, tisztátalan, elfogadhatatlan Isten előtt az élete. De hogyha a jelleme megváltozik, Krisztustól kap fehér ruhát, megváltozik az élete, akkor Krisztus igaznak nyilvánítja, és alkalmas lesz az örök életre. És mit mond itt a hét csapás borzalmai között is jelenések könyve? Aki az ő ruháira vigyáz, aki ezen az úton jár, Jézus parancsolatai szerint él, amiért üldözni, háborgatni, kergetni fogják, de az az ember boldog lesz. És miért lesz boldog a hét csapás idején az az ember, aki az Isten útján halad? Nézzük meg, mit mond erről a Biblia. Szeretném azt elmondani, hogy itt különbség lesz a hét csapás ideje és a középkori nyomorúság ideje között. A középkori nyomorúság idején embermilliók az életüket adták, az ő életük, az ő haláluk magvetés volt, emberek megtérését segítette elő, bizonyság volt Isten mellett. De a végidejéről azt mondja a Biblia a hét csapás időszakáról, hogy ott nem lesz már hívő halál. Ott egyetlen egy ember a kegyelem idő lezárása után a hét csapás időszakában, ott már akik tisztán megálltak Krisztus előtt, tehát akiknek az életük megváltozott, azok a hét csapás borzalmai között nem fognak elveszni, nem fognak meghalni. És nézzük meg, hogy erről egy ószövetségi profécia mit mond nekünk Ézsaiás könyve 4. fejezetének a 3-tól 5-ig terjedő verseiben. Ézsaiás könyve 4. fejezet 3-tól 5-ig terjedő versei a következőt mondják. És ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, kicsit talán nehezebben érthető ige egy szóval miről beszél? Hogyha az Úr valakinek az életét meg tudja tisztítani, az undokságot, ugye a bűnt ki tudja égetni az életéből, tehát egy fehér ruhát tud kapni, ahogy az előző Biblia vers fogalmazott, akkor mit olvasunk azoknak az életében, akik fehér ruhában fognak járni, a Krisztus parancsolataiban és törvényeiben fognak járni? Mi lesz velük? Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és a lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen, és sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Nézzük meg, mire utal ez a profécia, mire utal ez az ézsaiási kijelentés. Mindenek előtt egy párhuzamot von, vajon milyen ószövetségi eseményt idéz föl ebben a proféciában, az előre mutató proféciában itt a Szentírás. Mire utal ez, hogy akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden hegye fölé, nappal felhőt és ködöt és lángoló tűznek fényességét éjjel? A pusztai vándorlásnak az időszakára, így van, amikor az Úr úgy vezette az ő népét a mérges kígyók forró puszta sivatagban, hogy ugye nappal felhő formájában ment előttük, éjjel tűzoszlop formájában. Nappal a felhőoszlop árnyékot adott, védte őket a tikkasztó hőség esetén, éjjel megvilágította az ő utukat, szinte egy burok, vagy védelem, vagy védőkar, vagy ölelőkar, mindegy, hogy mit mondunk. Szóval így vette körül Isten az ő népét a pusztában. És erre utal előre a végidő nyomorúságának az idejére, és azt mondja, hogy akkor majd az Úr ugyanígy fogja megőrizni azokat, akiknek az életéből a bűnt, a tisztátalanságot el tudta tisztítani. Ugyanígy fogja őrizni őket, nappal felhőoszlop formájában, éjjel tűzoszlop formájában, hogy védje őket a nyomorúságok, a hőség elől, a viszontagságok elől. Miért? A hét csapás ideje minek az időszaka lesz? A hét csapás ennek az időszaka lesz. Többek között ugye azt olvassuk, hogy a tengerek olyanok lesznek, mint a halott vére,
A víz, az ivóvíz, a források vérré válnak, szintén, mint a halott vére, tehát ihatatlan lesz. A nap hétszerte jobban fog sütni, hétszerte, tehát ugye azt jelenti, hogy sokkal erőteljesebben fog tűzni, perzselően, tikkasztóan. Mindez az élet lehetőségeit szinte meg fogja a földön szüntetni, és ebben az időben mit ígér Isten az ő népének, akik szintén itt fogják átélni a nyomorúságot? Hogy védelem alá fogja őket helyezni. Védelmet ígér az Isten. Ahogy az ószövetségi népét megőrizte, ugyanígy az új szövetségben az ő második eljövetele előtt az ő népét ugyanígy fogja megőrizni. Ézsaiás próféta milyen kijelentést mond? Szintén leírja, hogy akik ilyenek, tehát jellembeli tisztaságról beszél, azt mondja, hogy azoknak az életében meg fog valósulni, hogy kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. De megint ott van előtte, hogy akik ilyenek. Tehát, akik hallgatják, olvassák és megtartják e könyv profétálásának beszédeit. Az Úr kijelenti, hogy a világ történelmének legnagyobb nyomorúságában őrizni fogja az ő népét, és minden nyomorúság mellett boldogok lesznek, akik az ő védelme alatt fogják ezt a nyomorúságos időt átvészelni. Hadd kérdezzem meg, mitől kell egy hívő embernek félni? Mindezek hátterén, mitől kell egy hívő embernek félni? Mi az az egy dolog, amitől félni kell egy hívő embernek? Hogy mezítelenne ne járjon, ugye, ahogy olvastuk? Hogy a ruhája ne legyen piszkos. Tehát, hogy a jellem átalakulás végbe menjen az életében. Ha az ember szereti Jézust tiszta szívéből, elfogadja a megváltást, és Istent tiszta szívből, szeretetből követi az ő törvényei megtartása által, annak az embernek nincs mit félnie, mert Isten védelméről, oltalmáról biztosítja, és az örök életet ígéri neki, a legnagyobb nyomorúság közepette is. Milyenek vagyunk mi emberek, milyen sokszor félünk, ugye, az előttünk álló időtől. Meg kell, hogy mondjam egész őszintén, hogy talán azért ugye egy zárójeles mondatot hadd mondjak, hogy szerintem azért nincs ember, akinek a gondolatába ez ne fordulna meg, amikor a Bibliát olvassa, ugye, hogy hát azért milyen nyomorúság lesz, és az emberi természet visszariad ugye a nyomorúságoktól. De én nem egy és nem két emberrel beszéltem már, akik szinte rettegnek, előre rettegnek ezektől az időktől, és egész szélsőségekig el tudnak menni emberek ezekben a gondolatokban. De azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy akkora csapda Sátán részéről, mert akik így gondolkodnak, azok nem hiszik el, és nem fogadják el igazából a Biblia kijelentését. Mert Jézus azt mondja, hogy boldog az az ember, aki az ő útján jár. Jézus azt mondja, hogy megőrzi azt az embert. És azt mondja, hogy az az ember az ő védelme és oltalma alatt lesz a legnagyobb nyomorúság és megpróbáltatás közepette is. És éppen ezért boldog lesz az az ember, aki hallgatja, olvassa és megtartja egy könyv prófétálásának beszédét. Menjünk tovább Jelenések könyve boldogságában, és említsük meg még ezzel szorosan összefüggésben Jelenések könyve 14. fejezet 13. versét. Mert nézzük meg, hogy itt szintén a vég idejéről beszélve, itt nem konkrétan a hét csapásról van szó, de egyáltalán a vég idejének a nyomorúságairól szól, tehát itt nem konkrétan mondom a hét csapásról. Erről az időszakról a következőt olvassuk Jelenések könyve 14. fejezet 13. versében. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondta nékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva, bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Nem döbbenetes kijelentés? Azt mondja, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Miért? Mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Halál és boldogság. Ugye, hogy mennyire szinte összeegyeztethetetlen fogalom. És azt mondja, hogy igen, boldogok a halottak. Kicsodák? Akik az Úrban
halnak meg. Itt van a kulcsszó, akik az Úrban halnak meg, akik a vele levő élő összeköttetésben élték az életüket, és így haltak meg, benne haltak meg. Azt mondja, hogy boldogok. Szeretnék egyetlen egy gondolatot megemlíteni, ez nem azt jelenti, hogy mi kívánjuk a halált. A Biblia ezzel nem erre akar bennünket felszólítani. Nem erre akar. Mert az Úr tudja, hogy kit fog majd éltetni az ő eljövetelekor, kit fog elszólítani majd előtte. Ezt az Úr tudja. Az ő hatalmában van ez. De azt akarja elmondani, hogy az ember a haláltól se féljen, mert akik ő benne halnak meg, azoknak nincs mitől rettegni, mert mi történik velük? Annyi történik, hogy megnyugosznak az ő fáradtságuktól. Azt mondja a Biblia a halálról, hogy az nem más, mint egy öntudatlan, nyugodt pihenés, amiből lesz majd ébredés. Ébredés lesz belőle. És nézzük meg, hogy milyen ébredés lesz majd ebből a halálból. Jelenések könyve 20. fejezet, Jelenések könyve 20. fejezet 6. verse azt mondja, Jelenések könyve 20. fejezet 6. versének az első része, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeknél nincs hatalma a második halálnak. Azt mondja, boldog, akinek része van az első feltámadásban. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a boldogságot, vagy ezt a kijelentést, amit itt mond Jelenések könyve. Akik az Úrban halnak meg. Mit mond? Megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Az ő életükben is meghalnak, de lesz ítélet. Az Isten megítél minden egyes embert. Prédikátor könyve 12. fejezetéből, Prédikátor könyve 12. fejezet 15-16. Versében azt olvassuk, hogy a dolognak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsad, ugye megint, az Isten féld, az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát mit mond az ige? Az ige azt mondja, hogy akik az Úrban halnak meg, cselekedeteik majd követik őket, ezek az emberek is ítéletre kerülnek, mert az Isten minden cselekedetet az ítéletre előhoz, de miután az ő életükben megvalósult a bűntől való megszabadulás, ők az Úrban haltak meg, minden bűnükre, hibájukra bocsánatot kértek, és elnyerték Jézus áldozata által, ezért fehér ruhát kaptak, és a mennyei ítélet mit mond ki felettük? Hogy méltó, hogy ama világot elvegye, és a halálból való feltámadást, ahogy mondja a Szentírás. Az ítéletben ezt fogják majd a mennyei ítéletben kimondani, ami most zajlik a mennyben felettünk. Ki fogják róluk mondani, hogy méltó, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást. És ez a feltámadás mikor fog bekövetkezni? Jézus eljövetelekor. Jézus eljövetelekor, azt olvassuk a Tesszalonikai első levél, 4. fejezet 14 és 16. versében. A Tesszalonikai első levél, 4. fejezet 14 és 16. versében, hogy mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Figyeljük, a Krisztusban. Ugye mennyire egybecsengenek ezek az igék? Azt mondja a Szentírás, boldogok, akik az Úrban halnak meg. Itt azt olvassuk, miért boldogok? Mert Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy boldog, akinek része van az első feltámadásban, ami Jézus Krisztus visszajövetelékor lesz, mert Jézus, amikor visszajött, az lesz az első tevékenysége, hogy feltámasztja azokat, akik ő benne haltak meg. Éppen ezért azt mondja, hogy egy hívő embernek nem kell úgy tekinteni a halálra, mint a legborzalmasabb dologra. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a halál a bűnért járó legnagyobb büntetés, a legnagyobb ellenség. De azt mondja, hogy aki az Úrban hal meg, az akkor is boldog lehet. Azt mondja a Példabeszédek könyve, hogy az igaznak a halála idején is reménysége van. Reménysége van, mert része lesz az első feltámadásban, része lesz azoknak a feltámadásában, akik az Úrban halnak meg. És ekkor teljesülni fog
János evangéliumának kijelentése, amikor Jézus azt mondja, hogy elmegyek és helyet készítek néktek, és majd ismét eljövök érettetek, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek, én velem. Itt szeretnék megállni, és egy rövid pillanat erejéig egyetlen egy Biblia verset beidézni, ami nem kimondottan boldogságról szól, tehát ez a szó nincs benne, hogy boldogság, de mégis a legnagyobb, részint a legnagyobb boldogságot, és részint a legnagyobb boldogtalanságot fejezi ki. Jelenések könyve első fejezetének a 7. verse azt mondja Jézus eljöveteléről, hogy ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Tehát azt mondja, hogy Jézus eljövetele egy olyan esemény lesz, ami minden emberből sírást, könnyeket fog kiváltani. A hívő emberből, akik az úréi, szintén sírást fog kiváltani. De minek a sírását? Az öröm, a boldogság sírását. Voltunk már úgy, hogy örömünkben sírtunk. Én soha nem felejtem el, gyerekkoromban fordult elő velem, nem emlékszem, hogy máskor előbb, lehet, hogy volt már ilyen, biztos, hogy volt, de azt soha nem tudom elfelejteni, hogy valamit csináltam gyerekkoromban. Valamit elveszítettem, egy értékes dolgot, és én tudtam, hogy hova keveredett az, és nem akarták a szüleim elhinni. És ez egy értékes valami volt, és én tudtam, hogy az a valami ott van, és majd, hogyha azt a szekrényt, vagy én nem tudom mit, majd ezt tudtam, hogy ott van, de nem hitték el nekem. A szüleim azt hitték, hogy én azt valahol játszottam, elherdáltam, valamit csináltam vele. És amikor volt nagy takarítás, tehát a bútorok széthúzása, megtaláltuk azt, amit én elveszítettem. Én hát azt a sírást, azt az örömet, amiben kitörtem, mert tudtam, hogy megvan, és szóval azt nem tudom elmondani, hogy ez egy olyan sírás volt, ami egy olyan felszakadó érzés volt, ami egy nyomasztó teher után egy felszabadulás, egy olyan megkönnyebbedés, hogy azt nem lehet kifejezni. És gondoljunk bele abba, hogy Isten népe, akik a nyomorúságot átélik, egy nyomasztó időszak után, amikor tényleg olyan lesz a külső üldözés, amit nem lehet elképzelni, nem lehet azt a nyomorúságot elképzelni, és egyszer csak megjelenik Jézus, és vége van minden nyomorúságnak, és mit kiáltanak? Ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk és örvendjünk az ő szabadításának. Ez olyan szabadítás, és olyan öröm, és olyan boldogság, ami igazi síráshoz, felszabadult sírást eredményez az ember életében. Jézus eljövetelét siratja a föld minden nemzetsége. Ugye, akik pedig nem benne elrejtett életet éltek, ugye azoknak a sírása az ellenkező sírás lesz, de az örömkönnyeknek az áradata. Ugye, itt valóban azt az igazi boldogságot fogja kifejezni, ami Jézus eljövetelét kíséri. De nem ér itt véget még Jelenések könyve boldogsága. Még mindig nem ér itt véget. Nézzük meg, hogy amikor a megváltott sereg Jézus Krisztussal együtt a mennybe megy, amikor elhangzik a mennyben az a csodálatos, dicső felhívás, hogy nyíljatok fölti kapuk, és hadd vonuljon be az igaz nép, a hűség megőrzője, amikor az Atya fogadja a megváltottait Jézus vezetésével a mennyben, a mennyei Jeruzsálemben, akkor nézzük meg, milyen hatalmas esemény lesz, ami mindjárt itt meg fog valósulni. Jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verse ezt mondja, és mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Kik lehetnek hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára? Ami a mennyben lesz. A megváltottak mennybe menetele után ott lesz a mennyegzői vacsora. Kik vehetnek részt rajta? Jézusnak egy példázatát szeretném idézni. Jézus mit mond a király mennyegzőjének a példázatáról? Ezt előrevetítve. Ki mehetett be a mennyegzőbe, azaz ki nem mehetett be? Volt valakinek, milyen nem volt? Nem volt tiszta ruhája, az nem mehetett be. De akinek tiszta ruhája volt, aki hallgatta, olvasta és megtartotta a könyv profétálásának beszédeit, az bemehetett a mennyegzőbe. És Jézus azt mondja, hogy boldog, aki a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalos.
Igen, az az ember lesz igazából boldog, és ekkor fog teljesülni, amit Jézus mondott a halála előtt, rövid néhány órával az utolsó vacsorán a tanítványainak, mit ígért nekik? Nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amíg újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Ez fog bekövetkezni itt a mennyegzői vacsorán. Jézus és az atya együtt fogja majd a megváltottakkal megünnepelni mindazt, ami szinte kifejezni nem lehet. Ugye, amikor ők megtalálták a megváltottak Jézust, szövetséget kötöttek vele, az életüket neki adták. Ennek a szövetségnek a megünneplése, a mennyegzői vacsora. Ugye ez lesz majd a mennyben. És azt mondja, hogy boldog és szent, akinek része van ebben. Boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És ezek után Jelenések könyve beszél arról, ahol szintén nincs kiírva ez a szó, hogy boldogság, de leírja itt 21. fejezetében Jelenések könyve, hogy majd Jézus újjáteremti ezt a földet, és az ő megváltottainak fogja majd adni örök otthonul. És azt mondja egyáltalán erről az örök életről, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, halál, gyász, szenvedés, kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hadd kérdezzem meg, mi ez más szóval, vagy egyetlen egy szóval? Nem más, mint a teljes, maradéktalan boldogság. Isten ezt ígéri az övéinek, és ez a boldogság soha nem fog elmúlni. A földi életben, és azért hadd jegyezzem meg, itt ebben a földi életben Isten nekünk boldogságot ígér. Ugye erről beszéltünk Jelenések könyvében, minden nyomorúság közepette, de el kell, hogy mondjuk, hogy teljes maradéktalan boldogság, amiben üröm nem vegyül, a földön nincs. Miért? Mert amíg a bűn létezik, amíg az emberiség nyomorúságban van, amíg Sátán gyötri az embert, addig nem lehet teljes és maradéktalan boldogságról beszélni. De amikor a bűn kérdését Isten végleg megoldja, és lezárja a bűn történelmét, akkor ez a boldogság maradéktalan lesz. Semmi nem lesz, ami a bűnre emlékeztetne. Azt mondja a Szentírás, semmi elátkozott nem lesz többé. Semmi nem lesz, ami a rosszra, a fájdalomra, a keserűségre emlékeztetne. És a maradéktalan, teljes boldogság itt fog majd megvalósulni, amihez soha többé üröm, keserűség, fájdalom nem fog társulni. Boldog, aki a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalos. Boldog, akinek Jézus az újjáteremtett földet majd örökségül fogja adni. Mert sem gyász, sem fájdalom, sem kiáltás nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És ezek után nézzük meg, hogy fejeződik be Jelenések könyve. Jelenések könyve utolsó fejezetében több helyen maga Jézus Krisztus szólal meg. És nézzük meg, hogy ebben az utolsó fejezetben, ami Jelenések könyve utolsó fejezete, de az egész Bibliának az utolsó lezáró fejezete, nézzük meg Jézus, hogy szólal meg, és mit akar a lelkünkre helyezni, szinte búcsúzóul, megerősítőül a következőt mondja. Jelenések könyve 22. fejezet, 7., 13. és 14. verse. Azt mondja, hogy ímé, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. Hogy kezdődött? Boldog, akik olvassák, hallgatják és megtartják. Jézus mint egy megerősítésként azt mondja, boldogok, akik megtartják e könyv prófétálásának beszédeit. És utána lapozzunk és nézzük meg a 13. és 14. verset ugyanebben a fejezetben. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Az első és az utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Miért? Mert joguk lesz az élet fájához, és bemehetnek a kapukon a városba. Miért erősíti meg Jézus mindezt? Azért, hogy a lelkünkre helyezze, és szinte kérleljen bennünket, hogy ne vonjon bennünket a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, hogy Sátán törbe ne csaljon bennünket,
mert ő nekünk nem ilyet akar adni. Ilyen boldogság foszlányokat, amik amúgy is tele vannak keserűséggel, hanem ő ezt az igaz boldogságot, örökké tartó boldogságot akarja nekünk adni, amire teremtettünk is. És azért kérlel bennünket, és arra kérlel bennünket, hogy ezt a boldogságot, amit ő akar nekünk adni, fel ne cseréljük semmi múlandó dologért, mert ennek az értéke végtelen. Ennek a boldogságnak, ennek az örök életnek az értéke Jézus áldozatában mérhető le. Az az ár, amit Jézus fizetett azért, hogy mi ezt el tudjuk érni. És azért tette mindezt, hogy bennünket valóban az élettel, az igaz, boldog élettel meg tudjon ismertetni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor ez a sorozat véget ért, ami végig a boldogságról szólt, én szívem mélyéből kívánom, hogy mi ezután a soha el nem múló örök boldog.

Kedves táborozóink, úgy hirdettük meg a szórólapunkon, amit a táborozásokról kiadtunk, hogy Ezékiás király imádságát is sorra vesszük, Királyok második könyve 19. fejezetéből, de mivel hogy Ezékiásnak több imádsága is benne szerepel a Bibliában, ezért én egy másik imádságát választottam ki, nem egy nemzeti fenyegetések idején elhangzott könyörgését, hanem azt az imádságát, ami a maga nemében páratlan a Biblián belül, amikor halálos betegségbe esett, amikor egy próféta jelentette ki neki a korai halálát, és Ezékiás ebben nem nyugodott bele, és Istenhez fordult, és ezt vegyük a mai reggelen, Ézsaiás könyve 38. fejezetét lapozzuk fel, és olvassuk el először az előzményeit ennek az imádságnak. Tehát nálam az Ószövetség 690. oldalán, Ézsaiás könyve 38. fejezetében az első három verset szeretném először olvasni, hogy mi is előzte meg ezt az imádságot, és hogyan teljesedett ki ez az imádság. Tehát Ézsaiás próféta könyve 38. fejezetében az első verstől a harmadikig először így olvashatjuk. Azon napokban halálos betegségbe esett Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás, Ámos fia, próféta, és mondta néki. Ezt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. És Ezékiás arccal a falnak fordulván könyörgött az Úrnak, és mondta. Ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem. És sírt Ezékiás keservesen. Egyelőre idáig olvasom. Megrendítő pillanat ez, amikor egy próféta jelenti ki az Isten akaratát, hiszen itt nem arról van szó, hogy Ezékiás érezte, hogy milyen beteg, és hogy mennyire súlyosbodik a betegsége. Megjelent előtte Ézsaiás próféta, és azt mondta, hogy búcsúzz el a tieidtől, rendeld el házad népét, és meg fogsz halni. És lélegzett elállító pillanat ez a Biblián belül is, hogy Isten valamit kijelent, és egy embernek van mersze ez ellen valamit tenni. De Ezékiás ezt tette. Isten azt mondta, hogy rendeld el házat, meg fogsz halni. És Ezékiás pedig nem önmagával tanácskozott, nem kétségbe esett, és nem is rendelt el házanépét, elment a szobájába, a falnak fordult, letérdelt, és elkezdett könyörögni az Istennek, hogy emlékezzen meg őróla az Isten, ő igazságban egész szívvel járt, és ezt szeretné tovább folytatni a népe vezetésében, és hogy milyen szívettépő, milyen őszinte imádság volt, a harmadik vers azt mondja, sírt Ezékiás keservesen. Kedves táborozók, Istennek mindannyiunkkal kapcsolatban jó akarata van. Akkor is, amikor Isten bizonyos dolgokat kijelent, hogy bizonyos rossz dolgok fognak bekövetkezni az életünkben, Isten várja azt, hogy mi küzdjünk a jóért. Ez egy megpróbáltatás volt, ez egy próbatétel volt. Isten kimondott valamit, és Ezékiásban volt olyan hit, volt olyan Istenhez való ragaszkodás, hogy nem nyugodott bele abba, amit az Isten kimondott. Hanem ő Istenhez fordult imádságban, hogy az Isten tartsa meg az ő életét. A folytatást is hadd olvassam a negyedik verstől, csak részleteiben a hatodikig. És lőn az Úr beszéde Ézsaiáshoz mondván, menj el és mondd Ezékiásnak, így szól az Úr Dávidnak, atyádnak Istene, hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, ímé még napjaidhoz 15 esztendőt adok. És az asszíriai király kezéből megszabadítalak téged és e várost, megoltalmazom-e várost? Tehát Ézsaiás még haza sem ért, útközben vissza kellett fordulnia, és Isten akaratát kellett közvetítenie, hogy ebből a betegségből fel fogja gyógyítani az Isten. Még 15 évet kap, Ézsaiás körülbelül 40-42 éves volt, illetve Ezékiás 40-42 éves volt ebben a pillanatban, tehát csak nem megérte a 60 évet, és így halt meg. Nyilvánvaló, hogy a betegsége, amit látni fogjuk majd, egy nagyon súlyos betegség volt. Azt gyaníthatjuk a leírásokból, hogy az ókorban ugyan ritka volt a rákbetegség, de ez rákbetegség volt.
egy ilyen bőrrák, vagy olyan rákos daganat keletkezett Ézsajásnak a testében, amiből az Isten ki tudta gyógyítani, de 15 év múlva azért idejekorán nem érte meg azt a bizonyos Mózes által emlegetett 70-80 évet, Ezékiás meghalt. Mi is szem és fültanúi voltunk, annak volt egy kedves táborozónk, aki nagyon súlyos rákos betegségbe esett, a családja böjtölt, imádkozott érte, Istenhez fordult, Isten felgyógyította őt, ő is körülbelül 15 év múlva újra ugyanabba a rákos betegségbe visszatért ez a rákos betegség, és ő is viszonylag fiatalon, még 60 éves kora előtt halt meg. Mindig őrá gondolok, hogy ezt mi itt a szemünk látára is, hát láttuk, hogy van ilyen, hogy egy betegség újra visszatér. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Istennek lett volna hatalma másodszor is elvenni ezt a betegséget, hogy Isten miért enged meg betegségeket, halálos betegségeket, miért gyógyít fel az egyikből, és akkor másodszor visszatér, abból miért nem gyógyít fel. Hát erre majd az előadás vége felé szeretnék rátérni. Amikor Ézsajás megmondta a választ Ezékiásnak, Ezékiás tovább folytatta az ima küzdelmét, de az előbb a harmadik versben jelzett ima, az imának a rövid foglalata, és a további ima küzdelem olyan rendkívüli volt ennek a királynak a számára, hogy Ezékiás később följegyezte ezt az imáját, és egyáltalán az életért való küzdelmét, és ezt olvashatjuk ezután a 38. fejezet 9. versétől. Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett és betegségéből fölgyógyult. Tehát mondom, olyan rendkívüli volt ez a tapasztalata, hogy ezt Ezékiás maga feljegyezte, és így került bele Ézsajás próféta könyvébe. És az imádság így hangzik. Én azt mondtam, hát napjaimnak nyugalmában kell alászállnom a sírkapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Mondtam, nem látom az urat az élők földjében, nem szemlélek embert többi a nyugalom lakói között. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzel velem. Reggelig nyugton vártam, szem és fültanúi voltunk, annak volt egy kedves táborozónk, aki nagyon súlyos rákos betegségbe esett, a családja böjtölt, imádkozott érte, Istenhez fordult, Isten felgyógyította őt, ő is körülbelül 15 év múlva újra ugyanabba a rákos betegségbe visszatért ez a rákos betegség, és ő is viszonylag fiatalon, még 60 éves kora előtt halt meg. Mindig őrá gondolok, hogy ezt mi itt a szemünk látára is, hát láttuk, hogy van ilyen, hogy egy betegség újra visszatér. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Istennek lett volna hatalma másodszor is elvenni ezt a betegséget, hogy Isten miért enged meg betegségeket, halálos betegségeket, miért gyógyít fel az egyikből, és akkor másodszor visszatér, abból miért nem gyógyít fel. Hát erre majd az előadás vége felé szeretnék rátérni. Amikor Ézsajás megmondta a választ Ezékiásnak, Ezékiás tovább folytatta az ima küzdelmét, de az előbb a harmadik versben jelzett ima, az imának a rövid foglalata, és a további ima küzdelem olyan rendkívüli volt ennek a királynak a számára, hogy Ezékiás később följegyezte ezt az imáját, és egyáltalán az életért való küzdelmét, és ezt olvashatjuk ezután a 38. fejezet 9. versétől. Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett és betegségéből fölgyógyult. Tehát mondom, olyan rendkívüli volt ez a tapasztalata, hogy ezt Ezékiás maga feljegyezte, és így került bele Ézsajás próféta könyvébe. És az imádság így hangzik. Én azt mondtam, hát napjaimnak nyugalmában kell alászállnom a sírkapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Mondtam, nem látom az urat az élők földjében, nem szemlélek embert többi a nyugalom lakói között.
Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzel velem. Reggelig nyugton vártam, mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat, reggeltől estig végzel velem. Mint a fecske és a daru sipogtam, nyögtem, mint a galam, szemeim a magasságba meredtek, uram, erőszak rajtam, szabadíts meg! Mit mondjak? Hogy szólott nékem? És ő azt meg is cselekedte. Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után. Ó, uram, ezek által él minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete, te meggyógyítasz, és éltetsz engemet. Íme áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged. Hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az Úr szabadított meg engemet, azért énekeljük énekeimet éltünk minden napjaiban, az Úrnak házában. És az imádság után jön a konkrét megoldás is, hogy hogyan is történt ez a gyógyulás. Akkor mondta Ézsaiás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyre, hogy meggyógyuljon. És mondta Ezékiás, mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr házába. Idáig olvasom. Remondtam azt, hogy a fekélyre, tehát ez a bőrön keresztül is kitapintható fekélyre, egy füge köteget, egy füge kalácsot kellett ráhelyezni, rádörzsölni, és ezzel gyógyították ezt a betegséget. És Ezékiás aztán jelet kért, hogy mi lesz a jele, hogy valóban meggyógyult. Isten ezt a jelet is megadta, és a király felgyógyult, és 15 évet valóban kapott még az esztendeihez. Nézzük ennek az imádságnak a 10. verstől való feljegyzését, és a 10. verstől kezdve az imádság eleje tulajdonképpen nem mond el mást, mint a királynak a gyötrelmeit, a királynak a szenvedéseit. Amikor egy ember egy betegséggel szembesül, az egy rettenetes dolog, de amikor egy gyógyíthatatlan betegséggel szembesül, amikor egy halálos betegséggel szembesül. Nagyon sokan vannak körülöttünk is, akik rákos betegségekkel küzdenek, egyre több ember, és talán nem is tudjuk úgy magunkat beleérezni a lelki világunk, hogy mit jelent egy embernek egy gyógyíthatatlan betegséggel szembesülni, hogy a napjai meg vannak számlálva, hogy most hónapok vannak az életemből, talán egy-két év van az életemből, de ez a borzalmas érzés, mindig megyek közelebb a határhoz, és meg fogok halni, és ezt tudom, hogy meg fogok halni, mert a betegség ilyen súlyos, mert a betegség halálos. És Ezékiás király tulajdonképpen azt mondja el, hogy az ember ebben hogy vergődik, és amit sokszor ugye, amikor mi egészségesek vagyunk, és minden jól megy, akkor olyan könnyen beszélünk a halálról, meg könnyen arról, hogy elmúlás. De amikor konkrétan szembesülünk azzal, hogy mondjuk csak egy bizonyos idő van hátra, ez valami borzalmas belső lelki gyötrelem, hogy most az életemet jól éltem, elrendezve éltem, van számomra kegyelem, van számomra reménység, és ugye nyilván egy hívő embernek az életében még súlyosabb kérdések vetődnek fel, és súlyosabb problémák jönnek, szóval amit hogy így elmond a király, hogy ne legyen ez visszatetsző, hogy ilyeneket mond, hogy mint a fecske és daru sipogtam, nyögtem, mint a galamb, különböző állatokat említ, a takács mesterségét említ, hogy olyan gyorsan elmúlik az életem, mint hogy levágnak egy fonalat. Szóval ilyen képzetek jöttek a királynak a gondolataiba, de a király ebben nem tudott belenyugodni, és Istenhez fordult. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy a király honnan vette a bátorságot, hogy Istent felülbírálja? Hát mondom, próféta jelentette ki, hogy meg fogsz halni. És ő pedig azt mondta, hogy nem szeretnék meghalni. Honnan vette ezt a bátorságot, hogy mint egy Istennel, látszat szerint Istennel szembeforduljon, szembeszegüljön?
A délelőtti reggeli imakörünkön is említettem a kinti jurtában, amikor imádságra összegyűltünk, hogy az az igazi imádság, amely Isten ígéreteibe kapaszkodik bele. És Istennek volt a betegségekről, a súlyos betegségekről egy nagyon nagy ígérete, ami Mózes könyveiben helyet kapott. És ezt minden zsidó ember ismerte, ezt Ezékiás is ismerte. És nagyon jó lenne, ha mi is ismernénk. Akár kis betegségünk van, akár súlyos, elhatalmasodó betegséggel állunk szemben, nagyon jó lenne, ha ezt a Biblia verset szinte úgy szó szerint fel tudnánk idézni. Nagyon különös, hogy Isten mikor adta ezt az ígéretet a betegségekre vonatkozóan, akkor, amikor egy beteg nemzetből, Egyiptom földjéről tudta az Isten kiszabadítani a zsidókat. Egyiptom nagyon beteg nemzet volt. Szokták mondani, hogy hát persze ott olyan az éghajlat, mindig meleg van, ott hajlamosabbak az emberek a betegségre, de azért az egyiptomiak se a Nílus miatt, meg a puszta, meg a sivatag miatt voltak gyakorta betegek, hanem az erkölcstelen életmódjuk, és az Isten által adott egészségügyi törvényeknek a két lábbal való taposása miatt, és amikor kiszabadította Isten a zsidó népet, ahogy átkeltek a nádas tengeren, ahogy száraz lábat, ahogy a szárazföldet ért a lábuk, Isten rögtön adta ezt az ígéretet, tehát Mózes második könyve 15. fejezetében van ez az ígéret, és ezt lapozzuk fel, hogy a saját szemünkkel is lássuk, hogy Isten mit ígért a zsidóknak, és ebbe kapaszkodott bele Ézsaiás, Ezékiás, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát Mózes második könyve 15. fejezetében, nálam a 77. oldalon az Ószövetségben, a 26. vers szerint Isten a következő hatalmas ígéretet adta, ami visszhangzik mind a mai korig, sőt a világ végezetéig. Tehát Mózes második könyve, 15. fejezet, 26. verse. És mondta Isten, ha te uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Kedves táborozók, ez az igevers a következő ígéreteket tartalmazza. Isten minden betegségtől meg tudja őrizni, meg tudja óvni az embert. Második ígéret. Ha betegségbe esünk mégis, ha ennek ellenére betegségbe esünk, számos ok miatt, a Biblia nagyon sok okot felemlít, tehát nem biztos, hogy mi váltjuk ki a betegségeket, lehet az genetikus betegség, lehet az környezeti ártalom, lehet az baleset, lehet sok minden más, amit egyáltalán nem a mi számlánkat terheli, de sajnos azt a mai orvostudomány is megállapítja, hogy a betegségek 60-80%-át mi idézzük elő. De hát sok minden oka van a betegségeknek, de itt van a második ígéret, hogy ha már betegek lennénk, akkor is az Isten, ami gyógyítunk. Tehát először őt keressük fel. Ez két olyan nagy ígéret, tehát hogy Isten meg tudja előzni a betegségeket, de ha már betegségbe esünk, ő tudja meggyógyítani a betegségeket. Két akkora nagy ígéret, amit az Isten a zsidó népen keresztül az egész emberiségnek adott, amit jó, hogyha Isten kereső emberek ismernek, és jó, hogyha ebbe a két ígéretbe belekapaszkodva élik az életüket. Hogy lehet az első ígéretet betölteni? Úgy, ahogy mondja az igevers első része, hogy Isten a betegségek megelőzésének az Istene. Ha hallgatunk az ő parancsolataira, rendeléseire, végzéseire, méghozzá oda teszi hűségesen. Tehát nem olykor-olykor, nem egyszer-egyszer, hanem állandóan szemünk előtt látjuk a Biblia egészségvédelmi parancsolatait és az egészséggel kapcsolatos törvényeit, akkor Isten meg tud bennünket őrizni a betegségektől, tehát ez az, amit a mai tudomány, vagy most már a hétköznapi szóhasználat is így mond, hogy kérem prevenció, megelőzést. Ne essünk betegségben, hogyha betegségbe esünk, 10-szer nehezebb a gyógyítás, mint hogyha eleve megakadályozzuk azt, hogy a betegség föllépjen. Tehát Istennek az ígéretének itt van a feltétele is, és Isten adott egészségügyi törvényeket, szeretném hangsúlyozni, hogy a Bibliánk első fejezetétől.
Tehát ilyen korai fejezet a Bibliánk első fejezete, Mózes első könyve első fejezete 29. versétől. Attól a pillanattól fogva, hogy Isten például a táplálkozásra nézve adta az első törvényt, hogy gabona és gyümölcsfélék legyenek az alapvető táplálékaink. Ettől a pillanattól kezdve, hogy ez 1 Mózes 1.29, ettől a pillanattól fogva rögtön a következő egyik fejezetben, a 3. fejezet 18. versében a bűneset után Isten azt mondta, hogy igen, most már ugye sajnos ez nem érvényesülhet, beengedtétek a bűnt az emberi világba, de egyed a mezőnek füvét. Tehát itt vannak a gyógynövények, itt vannak a zöldségfélék, megint csak a táplálkozásra nézve adott Isten egy másik törvényt, hogy ha már jönnek a betegségek, akkor ezekkel lehet legyőzni a betegségeket. Gyógynövényekkel és zöldségfélékkel. Ezek eredetileg nem tartoztak bele az emberiség alapvető táplálékaiba. Az a gabona és a gyümölcsféle tartozott bele. És ettől a pillanattól kezdve Mózes 3. könyvén keresztül, szóval az egész Biblia tele van egészségügyi törvényekkel, és ezt ismerték a zsidók, és ezt ismerte Ezékiás király is. Tehát akkor, amikor ő föltárta a helyzetét, és vergődött ebben testileg, lelkileg ebben a betegségben, mégis megemlékezett Isten ígéretéről, és azt kérte az Istentől, hogy ő tartsa meg. Ő most ilyen betegségbe esett, de Istenhez fordult először, mert ismerte ezt az ígéretet, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód. Látszólag Isten azt mondta, hogy meghalsz, de nagyon jól tudta Ezékiás, hogy Isten szíve nem fordult el tőle, Istennél van küzdelemre lehetőség, és nem azt tette Ezékiás, mint egy másik királytársa, Asa, akiről azt mondja a Biblia, hogy betegségében csak az orvosokat kereste. Lehet ezt is tenni, hogy az ember első gondolata az, hogy most hova menjek, kit keressek fel, hova utazzak, milyen jó specialistát találjak. Nem vagyunk mi annak ellenére, hogy valaki orvoshoz forduljon, sőt, az nagyon is szükséges, de először az Istenhez forduljunk. Az Isten ad nekünk nyugalmat, bölcsességet, tisztánlátást. Többek között ebből is következhet az, hogy például, hogy milyen orvoshoz forduljunk, hova menjünk, milyen kórházba, milyen gyógykezelést vegyünk igénybe. A Biblia egészségügyi törvényeinek és kijelentéseinek a megismerése hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy aztán majd megtaláljuk a megfelelő gyógymódot és a megfelelő orvost. Tehát ez az ígéret, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód, ez teljes, ez tökéletes ígéret. Tehát Ezékiás nem ment az udvari orvosához. Nem küldetett idegen országokba orvosokért. Először bement a szobájába, letérdelt és az Istenhez fordult. És az Istennek az volt erre a válasza, hogy a prófétát küldte vissza orvosként fügekalácssal a kezében, és így gyógyította meg a királyt. Az imádságnak ez az első része, ami elmondja, hogy a betegségben élő embernek a lelki nyugalma megszűnik, háborog, bent zavar van, és ezt le kell győzni. Azt gondolom, hogy betegségek idején mindannyiunknak szükségünk van erre, mert a betegség az testileg, idegileg, lelkileg is felborzol bennünket. A betegségben az egyik legnagyobb veszély a kapkodás. Már nagyon sok ember köszönhette a rosszabb sorsát annak, hogy a betegségében kapkodott, ezt bevett, azt bevett, ettől elfogadott tanácsot, attól ide ment, oda ment. A betegségek elején nekünk nyugalomra van szükségünk, mert a betegségek feldúlnak bennünket, lelkileg is felforgatnak bennünket. Ezért olvassuk Mózes 3. könyve 13. fejezet első versében. Nem tudom most részleteiben elemezni ezt a Mózes 3. könyve 13. fejezetének első 6 versét, ami a Biblia orvosi kódexének tekinthető. Biblia itt elmondja, hogy a betegségeknél mi a helyes eljárás. Ez a Mózes 3. könyve 13. fejezet első 6 verse elmondja például azt, hogy amikor látjuk azt, hogy a környezetünkben van valaki beteg ember, valaki betegségbe esik, akkor ne hagyjuk magára a beteget, hogy majd ő ebben az állapotban menjen ide vagy oda, hanem így hangzott az isteni elrendelés, hogy ha valaki beteg lesz köztetek, akkor vigyétek el Áronhoz, vagy az ő papfiai közül egy valamelyik őjükhöz.
Tehát a beteg embert fel kell karolni. A betegségek idején az első és legfontosabb dolog az együttérzés, a másik a beteg emberrel való együttérzés és segíteni akarás. Nem szabad otthagyni a beteg embert, mert a beteg ember nem csak testileg beteg, hanem gondolataiban is vannak. Rögtön jönnek ilyen gondolatok, hogy főleg súlyos betegségeknél, hogy én nem gyógyulok meg, én nem épülök fel. Velem már senki nem törődik. Ugye az orvosok is ilyenek, meg a gyógykezelés is amolyan, és az emberek hajlamosak lemondólag tekinteni a betegségükre, tehát föl kell karolni ezeket az embereket, és Isten orvosokat így külön nem rendelt a zsidó nép között, illetve olyan orvosokat rendelt, akik valóban orvosoknak is voltak nevezhetők. Mert ki az igazi orvos? Ugye egyre többet halljuk, hogy nem az az igazi orvos, aki csak a tüneteket kezeli, meg a betegséget kezeli, hanem aki magával, az emberrel, a beteggel foglalkozik. És ezért a papokat rendelte orvosokként Isten az Ószövetségbe. Ezért nem volt ott, zsidóknál nem voltak felcserek, nem voltak külön orvosok. Áron és Áron papfiai voltak az orvosok. Nekik ki kellett tanulniuk ezt a mesterséget is, tehát nem csak prédikálniuk kellett, nem csak a Bibliából feltárni dolgokat, hanem meg kellett ismerni az emberi testnek a szükségleteit is, és az embereket testileg, lelkileg kellett megközelíteniük, és ezekhez az orvosokhoz, az Áron és papfiaihoz kellett elvinni ezeket az embereket. És mondom, nem tudok belemélyedni ebbe a csodálatos első 6 versbe, itt Isten előírta, hogy hogy kell a diagnózist fölállítani. Előírta azt, hogy hogy kell elrekeszteni a betegeket, hogy kell a szervezet gyógyító erejére hagyatkozni. Elrendelte azt, hogy hogyan kell újra megvizsgálni 7 nap után, tehát érdekes, hogy ez a 7 napos periódus, amit mind a mai napig különben tekintetbe is vesz az emberiség, az orvostudomány is, meg hát a rendőrség is, meg az ítéletalkotás is, ugye 8 napon belül is sérülések, 8 napon túl is sérülések Magyarországon is, ez törvényben van. És aztán hogyan kellett teljes higiéniát biztosítani, hogyan kellett a karanténrendszer bevezetni, de a legfőbb dolog, hogy a most mai szavakat használok, ugye, hogy higiénia, karanténrendszer, a legfőbb dolog az immunológia volt, hogy egy ma divatos szóval éljek. Vagyis a Biblia azt tanítja nekünk, hogy Isten a mi teremtőnk, Isten tud személyesen meggyógyítani, és Isten személyesen a mi szervezetünkbe épített rendszeren keresztül gyógyít meg bennünket, mert Isten úgy alkotta a szervezetünket, hogy van bennünk védekező mechanizmus, van bennünk immunrendszer, tehát ezt kell érvényre juttatni, és hogyha nem rombolnánk le az immunrendszerünket, most is föl tudná venni a betegségekkel szemben a küzdelmet. Tehát ugye a mai életben a legkárosabb tényező az, hogy az emberi rendszer, tehát a szervezetnek a rendszere, a védekező és a legyőző rendszer sajnos az gyengül egyre inkább, és ezért van olyan sok betegség, és ezért jönnek elő olyan betegségek, amelyeket eddig nem is hallottunk. Ugye az allergiáról én 30 évvel ezelőtt olvastam az első cikket, hitetlenkedve egy nyugati folyóiratban, amelyik hírül adta, hogy Franciaországban a 70-es években már minden harmadik embernek allergiája volt valamire. Pollenallergia, vagy macskaszőrallergia, tehát a cikk ezzel foglalkozott, és azzal fejeződött, hogy 30 év múlva minden ember allergiás. Tehát mondom, ilyen őrültséget ki mer ilyesmit leírni. És kérem, most nézzünk körül, és tegye fel a kezét, akinek valamire nincs allergiája. 30 év alatt. Ugye a civilizációs beteg, örülök, hogyha néhányan fölteszitek a kezét. Én is föltenném, de azt gondolnám, hogy a kisebb részhez tartozunk, a törpe minoritáshoz tartozunk. Aztán a kandidáról se hallottunk sokat most meg, ugye ezzel van tele a világ. Tehát a Biblia közli azt, hogy Isten a gyógyítónk, és Isten úgy teremtette meg az emberi szervezetet, hogy a szervezetünk képes szembefordulni a betegségekkel, és képes legyőzni ezeket a betegségeket, ha nem romboljuk le az immunrendszert, ha hagyjuk érvényre juttatni az immunrendszer. Ez nagy részben 60-80%-ban a táplálkozással érhető el, a gyakori vízivással érhető el, az állandó mozgással érhető el. Ebbe se tudok belemenni, itt könyveink között találtok bőségesen olyanokat, amelyek a Bibliának úgynevezett 8 egészségvédelmi alapelvét tárgyalják, amelyek közül első helyen áll a mozgás, a vízivás,
a fényterápia, a jó levegő, a helyes étkezés, a megnyugvás, a belső harmónia és rend, az Istennel való kapcsolat, az imádság. Tehát Isten ezeket az alapelveket elhelyezte számunkra a Szentírásban, és ezeket Ezékiás ismerte. És Ezékiás így fordult az Istenhez, mint gyógyítójához. Tehát először ő nem emberekhez fordult, nem idement, nem odament, nem összekevertetett magának különböző kenőcsöket vagy gyógyszereket. Ő bement a szobájába, Istenhez fordult, és azt mondta, hogy hát napjaim nyugalmában kell alászállnom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Nem látom az Urat az élők földjében, nem szemlélek ember többi a nyugalom lakói között. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőle, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, hiszel velem. Úgy tűnt számára az egész élete, minthogyha most lett volna a születésem a reggel, és most már eljött volna az estém. Ilyen gyorsan elmúló az ember élet, nem, én még szeretnék élni, szeretnék az élők között maradni. Szeretném fölhívni arra is a figyelmet, hogy Ezékiás teljes világossággal rendelkezett egy olyan kérdésben, ami több száz éve megosztja a kereszténységet is, és ma is hihetetlen zűrzavart támaszt. És ez az, hogy sokszor azt halljuk, hogy a halál valami jó dolog, hogy a halál után valami más élet kezdődik, vagy hogy a maga ironikus, gúnyoros módján Kosztolányi Dezső mondta, azért jobb a halál, mint az élet, mert onnan még senki nem akart idejönni, innen meg mindenki oda kívánkozik. Ez nem igaz, ez nem így van. A Biblia szerint a halál ellenség. A halál a bűn zsoldja, a bűn következménye és ellenség. Minket Isten életre teremtett, és a halállal kapcsolatban minden spekuláció és minden misztifikáció, ez egy nagy ellenségtől, az ördögtől származik, és ebbe Ezékiás nem tudott belenyugodni, ezért nagyon sokszor szerepel az imádságában az, ami talán legegyszerűbben és legtőrőmetszettebben a 19. vers mond ki, ami nagyon jó lenne, hogyha megmaradna a mi emlékezetünkben is, hogy ki él, aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én, és az Atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az előző versben is azt mondja, hogy nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged. Hűségedre nem a sírvelembe szállók várnak. Tehát Ezékiás ezt pontosan tudta, hogy egy életünk van, és ebben az egy életben kell, hogy alkalmasságot szerezzünk az örök életre. Nem lesz más életünk, nincs reinkarnáció, nincs visszatérés, nincs újra megtestesülés. Egyetlen egy életünk van, és amíg élünk, amíg tudatunknál vagyunk, addig tudjuk keresni az Istent, és addig tudjuk megdicsőíteni az életünkkel az Istent. Aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Ha bárki bármilyen betegségbe esik, de főleg, hogyha súlyos, nehéz, halálos betegségbe esik, jó, hogyha így könyörög az Istenhez, hogy Istenem, én azért szeretnék élni, hogy megdicsőítselek téged. Én nem csupán azért szeretnék élni, hogy most még legyen még egy évtized, még két évtized, mert önmagában ez az élet itt a földön nagyon lerombolódott, és sokszor tényleg nincs köszönet az években vagy az évtizedekben. De mi az, amiben van köszönet? Ha az Istenhez közel jutunk, ha az Istent megdicsőítjük, aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Tehát Ezékiás nem azért kérte az életet, hogy most ne halljon meg, legyenek még napjai, hanem ő szeretett volna jót tenni, szeretett volna mások javára élni, szeretett volna az Isten dicsőségére élni, és Isten látta ezt az őszinte mély imádságot, és ezért Isten meg tudta hallgatni ezt az imádságot. Ez egy tényleg egy teljesen letisztult, őszinte, megrendült imádság volt. Ezékiás egész emberi személyisége ebben mutatkozott meg, hogy milyen ember is ez a király, mert ebben a versben, ebben a néhány versben a sok minden benne van. Én nem a haláltól várok valamit, nem a halál után várok valamit. Minden zsidó ember tudta, hogy a halál után néma csend van, öntudatlan élet van. Ezt mindenki tudta, nem csak a papok, nem csak az igehirdetők,
Erre szoktam mindig azt mondani, hogy amit ma a keresztények nagy része nem tud, vagy hamisan gondolkodik erről a kérdésről, az Betániában egy egyszerű falusi lány is pontosan tudta. János evangélium a 11. fejezetét kell ehhez elolvasni, és ott olvashatjuk azt, hogy Jézus, amikor ment Lázár feltámasztására, és Lázár egyik nőtestvére Márta kiment elébe, és Jézus így akarta vigasztalni Mártát, ugye Lázár negyednapos halott volt, már eltemették, de mindenki siratta, még otthon összegyűltek rokonok, barátok, vendégek, és Márta kiment a temetőkertbe, hogy ugye Jézus nem ment be a siratóházba, és nem vállalt közösséget az ilyen látszólagos, vagy egy ilyen kegyesnek tűnő, de valójában nagyon őszintétlen és nagyon hazug emberi siratással. Kint maradt a falu szélén, ott volt a temető, és Márta, amikor hírét vette, hogy az üdvözítő megérkezett, akkor kiment elébe, és azt mondta, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Egy kicsit korholólag mondta ezt Jézusnak, mert hiszen üzentek Jézusért, napokkal ezelőtt üzentek, Jézus készakarva nem jött. Ő nagyon jól tudta, hogy fel akarja támasztani Lázárt, és nem akarta azt az eshetőséget megadni az ellenségeinek, hogy gyorsan jön és néhány órával, vagy egy vagy két nappal a halála után támasztaná fel Lázárt, mert akkor még tetszhalottnak mondták volna. Tehát kivárt Jézus, és negyednapos volt a halott, amikor eltemették, és Mártában ott volt a keserűség. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem, de azért hozzátette Márta, mert hívő asszony volt, hogy mindazonáltal tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. És figyeljük meg a beszélgetésnek ezutáni két mondatát. Jézus erre csak azt mondta Mártának, feltámad a te testvéred. Tehát nem azt mondta, hogy Márta, nyugodj meg, hát Lázár meghalt, és a lelke már valahogy fenn van a mennyekben, vagy már lát bennünket onnan föntről a csillagos ég mögül, mint hogy ma sokszor szokták vigasztalni így az embereket, hát hogy már onnan fentről néz bennünket, már sokkal jobb a helyzete, sokkal jobb az állapota. Ilyen hazugságot Márta nem mondott, mert ilyenre bennünket nem hatalmaz fel Isten igéje. Isten azt mondja, hogy a halál ellenség, a halál után néma csend van, nincs jogunk élni ez a halál, és ha nincs jogunk élni, akkor nem is érünk a halál után, semmilyen formában. Jézus azért mondta, hogy feltámad a te testvéred. Most nem él, de lesz majd feltámadás. Most meghal testileg, lelkileg, de majd, ha eljövök az idők végén, lesz majd feltámadás. És ezutáni mondattán a legcsodálatosabb, hogy Márta ezt milyen szívvel fogadta. Mit felelt erre Márta? Márta erre a világ legtermészetesebb hangján ezt mondta, Uram, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tehát ezt Márta világosan tudta. Honnan tudta világosan? Csak egy forrásból tudunk világosan mindent. Mert Márta visszaemlékezett, hogy Isten mit mondott a prófétáknak, mit írt Salamon király a Prédikátor 3., 5., 7., 9. fejezeteiben, hogy búcsúzott el Isten Dániel prófétától a könyve 12. fejezete szerint, hogy te majd mész a vég felé, és majd megnyugszol, de felserkensz a te sorsodra a napoknak végén. Márta emlékezett arra, hogy Jób is mit mondott a nagy szenvedései között Jób könyve 19. fejezete szerint. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a poron felett megáll. Utoljára, a végső napon, a feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát ezt pontosan tudta, és ezt mindenki tudta, aki a hívő életet kereste, hogy a halál sajnos a bűnnek a zsoldja, hogy a Róma 6.23 mondja, a bűn zsoldja a halál, a bűn ezzel fizet, nem rögtön, sok rosszat elkövetünk az életben, nem halunk meg, ugye hallottuk az előző egyik igehirdetésben, de végül is a végösszeget egy összegben adja be a bűn, és ez a halál. A bűn zsoldja a halál, és hogy meghalunk, ez annak a következménye, hogy mindannyian elkövettünk bűnöket az életben, nincs jogunk élni, semmilyen formában. Nincs így, hogy a testünk meghal, de hát a lelkünk az halhatatlan és tovább él. Az ember test és lélek egysége, és az ember úgy, ahogy van, megszűnik létezni. Egy nagy csend következik, hogy Jób könyve 14. fejezetétől olvashatjuk, az alvás, az álom állapota áll be.
és az álomban, az igazi alvásban nincs öntudat. Reggel este lefekszünk, nem tudjuk, hogy mikor veszítjük el az öntudatos béta állapotunkat. Semmelyikünk nem tudja megmondani az előző estére nézve se, hogy mikor aludt el pontosan, hogy most el akartam aludni mondjuk 11 órakor, de nem tudtam elaludni, mikor aludtam el. 11 óra, 10, 20, 30 perckor, mikor egyszer csak elaludtam. Aztán, amikor reggel fölkeltem, azt a következő pillanatnak éreztem, mert a közbülső 7-8 órát nem érzékeltem. Ezért pontos a bibliai hasonlat, hogy Jób könyve 14. fejezetétől fogva, és Jézus is ezt használta, a halált alvásnak mondja a Szentírás. A halál alvás, öntudatlan alvás, és öntudatos élet nincs, és nincs olyan, hogy föntről nézünk, meg ezt éljük át, azt éljük át, tudomásul kell vennünk, hogy nincs jogunk élni. Eljátszottuk az életet, nincs jogunk élni. Amíg Jézus meg nem hozza az ítéletet, amíg el nem jön, és amíg érvényre nem juttatja az ítéletét, tehát fel nem támaszt bennünket, addig nekünk nincs jogunk élni. Ezt a Biblia szerint el kell, hogy fogadjuk. És ez Ezékiás király is mélyen elmondta, ez mélyen szívettépő őszinteséggel, hogy aki él, az dicsőít téged, mint ma én. És nem a halálban magasztalnak, és nincs túlvilág, és nincs visszanézés, és nincs tisztítótűzés, nincs mennyország, és nincs pokol, hanem lesz majd örök élet, újjáteremtett ég és föld, és lesz majd teljes, végleges elvétele az életnek a kárhozat. Ezt az Ószövetség is ugyanúgy hirdette, és Jézusnak ezt csak meg kellett erősítenie, és Jelenések könyve 20. fejezetének csak a koronát kellett rátenni erre az egész tanításra, amelyben azt olvassuk, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ami a Jézus eljövetelekor lesz, és annak nem árt a második halál. És egy harmadik dolgot is hadd emeljek ki ebből a csodálatos ezékiási imádságból, és ez a 17. vers, ami bizonyos bibliákban vastag betűvel is szerepel, és méltán. Mert hogy Isten megengedte Ezékiásnak ezt a rettentő tapasztalatot. Ott volt a halál szélén. És mondom, mi sokszor úgy példálozgatunk azzal, hogy így meghalni, úgy meghalni, de amikor ha ott vagyunk, mint Viktor Hugo írt egy ilyen irodalmi művet, hogy az utolsó 5 percében mit csinálna egy ember. Mondjuk elítélik, és 5 perced van az életben, és akkor mit csinálnál? Na igen, hogyha ne adj Isten, nekünk is ez lenne, nem tudom, hogy az utolsó 5 perc azért más lenne, mint amikor az életben sokszor úgy mondogatjuk, hogy hát én így vagy úgy. Azért az egészen másképp néz neki az utolsó 5 perc. És ez a 17. vers azt fogalmazza meg, hogy Isten számára megengedte ezt a megpróbáltatást, de áldásul volt nékem a nagy keserűség. Csodálatos bibliai kifejezés. Áldásul volt nékem a nagy keserűség. Nem csak az egészség lehet áldásul. Sokszor a betegségeket is meg tudja fordítani az Isten, áldássá tudja őket változtatni. Félreértés ne essék, a betegségek nem Istentől jönnek. A betegségek a bűn végső kitervelőjétől, Sátántól jönnek. Sokféle formában. Félreértés ne essék, mondom még egyszer, az sem igaz, hogy minden betegség mögött személyes bűn van. A betegségek mögött nagyon sok minden dolog meghúzódhat. Nem mindig a személyes bűneink miatt leszünk betegek. A Biblia felsorolja azokat az okokat, amik miatt egyáltalán betegek lehetünk, ezért kell nagyon vigyázni, nehogy a Jób barátainak a hibájába essünk, akik 7 napig nem tudták elképzelni, hogy Jób miért beteg, hallgattak is, de 7 nap után megeredt a nyelvük, és borzalmas dolgokat mondtak, vádolták Jobot, hogy biztos azért beteg, mert pénzügyi sikkasztásai, vagy félrelépései, vagy a házasságában biztos hűtlen volt a feleségéhez. Szóval borzalmas vádakat szórtak rá, mert a bűnök és a betegsége között közvetlen összeköttetést kerestek. Ez tilos. Ez tilos. Nem mindig azért vagyunk betegek, mert mi konkrétan valamilyen bűnt elkövettünk, noha az esetek nagyobb részében ennek a lehetősége is fennáll. De a Biblia óva ind bennünket attól, hogy ha valaki vakon született, mint Krisztus tanítványai körbeálljuk, és azon kezdjünk el gondolkozni, most a szülei miatt beteg? Vagy a saját bűne miatt beteg? Jézus azt mondta, hogy sem nem ez, sem nem az.
Ez mindig legyen előttünk. Sem nem ez, sem nem az. A betegségeknél ne legyünk okoskodók. Főleg mások betegségeinél, de hát a magunkénál sem. Vigyük Isten elé a helyzetünket. Mondjuk azt, amit Jeremiás 17. fejezet 14. versében olvashatunk. Csodálatos bibliaig ez a Jeremiás 17-14. Gyógyíts meg, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem. Vagy Ezékiás imája is röviden így foglalható össze, hogy gyógyíts meg, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg, hogy megszabaduljak, mert Te benned van az én dicsekedésem. És azért csodálatos ez a 17. vers, mert Ezékiás már közben érezte, hogy a betegség közben ő olyan hatalmas erővel kereste az Istent. Annyira nem nyugodott bele, és minden ízében az Istent kereste. Olyan közel került Istenhez, hogy áldására vált a nagy keserűség. Visszaemlékezem kedves táborozóinkra, volt egy kb. 60 éves asszony, már úgy 15 éve nincs közöttünk, csodálatos táborozónk volt, és meglátogathattam vidéki otthonában akkor, amikor súlyos rákbetegségbe esett, mindent megpróbálta a gyógyulásáért. Tényleg Istenhez fordult, imád, böjtöt tartott, elkezdte a rákbetegség ellen az akkor és talán ma is a legjobbnak látszó, bibliaiak is legjobbnak látszó léböjtkúrát. Maga vett céklát, sárgarépát, zellert, ugye ez a három zöldség, amelynek a leve a leginkább tisztító hatás, és ami nem táplálja a rákos daganatot, elkezdte a zsájatea fogyasztását, mindent megpróbált, de 2 év múlva a halottak között volt. Még életében, amikor meglátogattam, azt mondta, mint itt Ezékiás imájában is olvashatjuk, tudod, én egész életemben az Istent kerestem, én a hit útján jártam, de áldom az Istent ezért az utóbbi pár hónapért, mert ilyen közel soha nem voltam az Istenhez. Én a napjaim minden részében az Istent kerestem. Én nekem az volt a fontos, hogy mi az ő akarata, mi a helyes, mit tegyek az életben. Szinte én is elmondhattam volna Jobbal, hogy eddig csak hallottam felőled, Istenem, de most már szemeimmel látlak téged. És ehhez ez a borzalmas tapasztalat, ez a húsát lefonnyasztó, a csontjait megtámadó rákos betegség, és aztán hát ő is szegény, ugye lefogyott, elaszott, nem lehetett már megfordítani, áttétes volt. Noha tudunk olyan esetekről is, amikor áttétből is a küzdelem kisegítette az embereket, ez az Isten kezében van. Vannak bizonyos törvényszerűségek, azt mondjuk, hogyha időben észreveszik a betegséget. Fölhívom a figyelmeteket, hogy Mózes 3. könyve 13. fejezete is erről beszél, hogyha gyorsan Isten tanácsa szerint kezdődik el a gyógyítás, akkor még visszafogható a betegség. Ott is 2 esetet említ. Szóval, hogyha a lepra csak olyan, hogy látod a leprás foltokat az ember testén, de rekesz külön 7 napig, és ha 7 nap után ez a fakadék nem mélyül, és nem terjed ki a betegség, akkor még 7 napig, de hogyha a betegség tovább súlyosbodik, akkor ott már nincs tennivaló. Tehát Isten is különbséget tett még gyógyíthatatlan betegségek, gyógyítható betegségek között, ezért mindenki nagyon jó, hogy azért figyeljen önmagára, és ne kerüljön bele az előző csoportba, tehát a gyógyíthatatlan betegségekbe, mint szintén az egyik kedves táborozónk, aki pár éve nem tud eljönni a táborunkra, mert ő meghalt. Egyszer a bokájánál vett észre egy kis, azt mondja, olyan volt, mint egy kis pont, mintha csak egy valami kis kosz ragadt volna fel, de hát hiába mostan nem jött le, hát ez nem lehet piszok. Hát igen, elkezdődött a ráksejt képződés, bekerült ugye az egész nyiroké rendszerébe, későn vette komolyan a betegséget, hónapokig, szinte azt hiszem egy évig elélt így, hogy azt mondta, hát itt van a bokámnál, hát egy kis rész, kicsit mindig nagyobbodott, de hát azért nem fájt, semmi nem történt. Utána, amikor orvoshoz ment, akkor már késő volt, akkor már áttétek jelentkeztek, és 2 évi szenvedés után meghalt. Tehát a Biblia ezért szólít fel bennünket arra, hogy igen, forduljunk az Istenhez, ha keserű is, hogy most a betegségben, ha fájdalmas is, ha szenvedéseink is vannak, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Ez az asszony, akiről az imént beszéltem, mondta el nekem, amikor már csak feküdni tudott, őt is meg tudtam látogatni néhány hónappal a halál előtt,
Azt mondta, hogy olyan elviselhetetlen fájdalmai vannak, nem tud aludni. Azt mondta, amikor valamicskét mégis tud aludni, akkor jön már a reggel, akkor jön a napi sok szenvedés, fájdalom, akkor délután próbál, megint nem tud aludni, este várja az estét, megint nem tud aludni. Ugyanaz, mint Jób is elmondja, hogy este próbálok aludni, nem megy, reggelben nem megy, és egy állandó szenvedés és gyötrelem. És azt mondta nekem ez az asszony, hogy amikor már ismétlődtek ezek a napok, és már, mert ugye hetekig nem tudott igazán aludni és pihenni, akkor, és azt mondja, hogy imádkozni is alig tudtam, hiszen az egész idegrendszerem szét volt cincálva. Hát ilyenkor az ember nem ura önmagának, olyan mérhetetlen fájdalmak törhetnek ránk, hogy szinte beszélni, gondolkozni nem tudunk. Azt mondja, kezdtem azt kérni, hogy Istenem, adjál nekem egy kis enyhülést és pihenést. És akkor egyszer éjszaka jól tudtam aludni. És reggel fölkeltem, és az első gondolatom ez volt, így mondta nekem szó szerint, hogy az én semmi imádságomra, Istenem, milyen hatalmas választ adtál. Hogy valahogy kértem, ahogy tudtam kértem, töredékesen, gyengén kértem, és akkor egy egész éjszakát végig aludhattam. Hát aki volt beteg, vagy aki beteget ápolt, az tudhatja jól, hogy az ember életben már az is megbecsülendő sokszor, amikor egy egész éjszakát végig tudunk aludni. Vagy hogy prédikátor könyvében mondja Salamon, az is az Isten ajándék, hogy egyáltalán enni és inni tudunk. Mert az se természetes, mert szegény betegek szeretnének enni is, meg inni is, de nem tudnak. Nem megy. Nem megy le a falat a torkukon, nem kívánják az ételt. Nagyon nagy keserűségeket él át belül az ember, nagyon sok szenvedés üti fel a fejét, de az az ember, aki kitart Isten mellett, mint Jób is azt mondta, hogy én nem csaltam meg a feleségemet, én nem tékozoltam el a pénzt, én nem azért vagyok beteg, amiért ti mondjátok. Nem tudom, hogy miért vagyok beteg. Nem tudom, hogy ezek a fekélyek miért lepték meg a testemet. De én Istentől fogadom el egyedül a választ. Én Istenhez fordulok, és vele perelek. És Jób kimondja a szenvedéseinek a csúcspontján, a Jób könyve 13. fejezetében olvashatjuk ezt a döbbenetes nagy kijelentést, sajnos a magyar Bibliánk rosszul is fordítja. Itt van egy kiadványunk az Ószövetségi Bölcsességi Könyvekről, ott van Jób könyvéről is egy elemzés és a helyreállított fordítás. A Jób könyve 13. fejezetében azt mondja Jób, ha megölne is az Isten, akkor is benne bízom én. Ha megölne is az Isten, ha úgy tűnnék, mint hogyha az Isten elfordult volna tőlem, elfelejtkezett volna, ugye ezt mondják az emberek, akkor is benne bízom én. Többször elmondtam, és ezzel a tapasztalattal hadd zárjam a mai imának az elemzését, hogy egyszer egy fiatal ember rákos betegségbe esett, kb. 30 éves volt, és már 3 gyermekük volt. Persze ilyenkor is megjelennek azok a barátok, akik nem hívők, és akik neki is a szemére olvasták, hogy ő hogyan maradhat meg a hit álláspontján. Hát 31 néhány évesen egy áttételes rákkal és 3 gyerek, feleség, szerette a családját, hát el kell menned, hát milyen az az Isten, aki ezt megengedi? Ki az az Isten, aki ezt megengedi? Milyen Istened van neked? Sajnos nagyon szomorú, de a beteg embereket tovább súlyosbítják az ilyen kijelentésekkel. Ez a férfi ember, ez a fiatal ember egy csodálatos választ adott erre a nem hívő barátai által mondott szavakra. Azt mondta, én nem tudom, hogy az Isten ezt miért engedi meg. De egy valamit biztosan tudok, hogy Isten soha nem téved. Nem tudom, hogy az Isten miért engedi. Nem tudjuk, hogy Ezékiás 42 éves korában miért esett ebbe a betegségbe. De azt nagyon jól tudta ő is, hogy az Isten soha nem téved. És ha szenvedést enged meg, keserűséget enged meg, áldásomra vált a nagy keserűség. Nagy dolog, ha valaki ezt már az életébe ki tudja mondani. Nagyon sok ember majd a mennyek országában, az örök életben mondhatja ezt ki, hogy ha én lettem volna az Isten helyében, én is ugyanezt engedtem volna meg az én életemben, mert ismerem a természetemet, ismerem, hogy sokszor az elromlástól, az elzüléstől csak egy fájdalomvedés, csak egy beteg,

Forduljunk a fal felé, boruljunk le, és az Istent keressük, és az Isten válaszolni fog, fogható módon, tökéletesen fog válaszolni, mint itt Ezékiás számára is megadta a választ. Kívánom mindannyiunk számára, hogy a betegségek ilyen áldott alkalmak lehessenek arra, hiszen a betegségeket és a szenvedéseket egyikünk se kerülheti el. Maga Jézus is azzal bátorít a Bibliánk utolsó lapjainak egyikén, Jelenések könyve 2. fejezetében, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Szenvednünk kell, de semmit nem kell félni attól, amit szenvednünk kell. Ha az Istenhez fordulunk, ha az Isten kezét fogjuk, és hogyha a jeremiási rövid fohász ott van a szívünkben, Uram, gyógyíts meg engem, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak. Amen.

Ennek a konferenciának, tehát az a címe, hogyan jelent meg az élet a Földön. A konferencián lényegében négy előadás fog elhangzani. A négy előadás közül az első Jeszenszky Ferenc tartja. A Jeszenszky Ferenc fizikus, és az előadásának címe az élet spontán keletkezésének kérdése termodinamikai szempontból.

0: Tisztelt és kedves hallgatóság, témánk az élet keletkezése, és ez a kérdés, mint látni fogjuk, beleütközik egy alapvető világnézeti kérdésbe, nevezetesen, hogy az élet keletkezését a materialista vagy az idealista filozófia szempontjából tudjuk-e jobban megközelíteni. Talán ez a két tudománytörténetileg meghonosodott szó elég pontatlan, én inkább a naturalizmus és transzcendentalizmus kifejezéseket szeretem használni. A naturalizmus azt jelenti, hogy minden, amit tapasztalunk, a természeten belül, a természet saját törvényei szerint következik be. A transzcendentalizmus azt jelenti, hogy van a természeten kívül azon túllépő, azt transzcendáló elem is a világban, következésképpen a világban történő nem minden esemény magyarázható meg pusztán a természetből önmagából, hanem fel kell tételeznünk valamilyen természeten kívüli létezőt. Most én, mint fizikus, a termodinamika oldaláról kívánom megközelíteni ezt a kérdést. Termodinamikának ugye több főtétele van. Az első az nagyon közismert, az az energia megmaradás elve. Ezzel nem fogunk foglalkozni. A második főtétel elméletileg sokkal kevésbé közismert, sokszor csak töredékesen ismert, és sokszor elég zavarosan ismert. Ugyanakkor ez igaz, mint elméleti ismeret, azonban, mint gyakorlati ismeret, az mindnyájunknak bőségesen rendelkezésére áll. Mondjunk néhány olyan példát, amelyben ez a főtétel érvényesül. Van a lakásunkban két szoba, az egyikben 25 fok a hőmérséklet, a másikban 15 fok. Egyforma nagyok, kinyitjuk köztük az ajtót, megindul a légáramlás, egy idő múlva mind a két szobában 20 fok lesz, és ez így is marad. Ezen egyelőre nem tudunk változtatni. A termodinamikában, ezt Clausius mondta ki a második főtételt 1854-ben, röviden úgy fogalmazta meg, hogy a entrópia, vagyis a munkavégzésre már nem alkalmas energia, az egy zárt rendszerben állandóan növekszik. Ez a megközelítés, ez természetesen így igaz, csak nem mindig adja meg azt a kellő szemléletes magyarázatot, amire törekszünk. Pontosabban úgy fogalmazhatnánk meg, és hát a 19. század második felében a termodinamikát visszavezették a mechanikára, Boltzmann és társai, ez az úgynevezett statisztikus mechanika, és talán ez szemléletesebb, és ezért most ezt próbálom megfogalmazni. Ez azt mondja ki, hogy zárt rendszer állapota mindig a valószínűtlenebbből a valószínűbb felé törekszik. Ez a spontán természeti folyamat. Előző példánkban valószínűtlenebb az, hogy az egyik szobában 15 van, és a másikban 25. Az a valószínűbb, hogy mind a kettőben 20 van. A termodinamikai valószínűség kiszámítás egy bonyolult folyamat, itt erre igazán nem szeretnék kitérni, mert nem fizika előadásról van szó, csak egy képet szeretnénk nyújtani. Talán úgy fogalmaznánk meg, hogy a termodinamika második főtétele azt mondja ki, hogy a természetes folyamat a valószínűtlenebből a valószínűbb felé, tehát valószínűtlenebb állapotnak az előállítása az mindig bizonyos beavatkozást igényel. Mi kell ahhoz, hogy a valószínűtlenebb állapotot létrehozzuk? Mindig kell hozzá energia, másodszor mindig kellenek hozzá olyan speciális mechanizmusok, amelyek ezt az energiát a megfelelő irányba terelik. Visszatérve előző példánkhoz, szeretnénk visszaállítani a ezt a helyzetet, hogy az egyik szobánkban 15 fok van, és a másikban 25. Hogy tudjuk ezt megcsinálni? Hát úgy, hogy az egyikbe befűtünk, a másikba pedig bekapcsoljuk a légkondicionálót, amely lehűti 15 fokra. Mind a kettő külső energiát vesz igénybe, nyilvánvalóan, de mind a kettőnél speciális energiairányító rendszerre van szükségünk. Ez a fűtésnél viszonylag egyszerűbb, a légkondicionálásnál már sokkal bonyolultabb, úgyhogy enélkül a dolog nem megy. Kicsit általánosabban azt fogalmazhatnánk meg tehát, hogy igenis lehetséges, lokálisan valószínűtlenebb állapotoknak a létrejötte, azonban ezt mindig energiabevetésével és speciális mechanizmusokkal tudjuk elérni. És talán ezt az utóbbit szeretném hangsúlyozni, hogy speciális mechanizmusok bevetésével, hiszen a világ energia problémája tulajdonképpen igazán, ha megnézzük, nem is energia probléma, hiszen energiát állandóan kap a Föld a napsugárzásban, de ezzel nem sokra megyünk. Ahhoz, hogy energiát fel tudjunk használni, hogy céljainkra használni tudjuk, mindig arról van szó, hogy lokálisan valószínűtlenebb állapotokat szeretnénk létrehozni. Nyilvánvalóan egy mozgó jármű, egy autó, az sokkal valószínűtlenebb, mint egy nem mozgó ócskavas tömeg. Na most, amikor az élet keletkezésének a kérdését vizsgáljuk, hát tudjuk azt, hogy élőlények minden pillanatban tömegesen keletkeznek a Földön. Az élőlény nyilván sokkal valószínűtlenebb, mint a nem élőlény, hiszen tudjuk azt, hogy az élőlény az nagyon könnyen elpusztul, átmegy az élettelen állapotban, felbomlik, úgyhogy itt a problémánk éppen az, hogy hogy is történik ez a természetben. Hát amit ma láttunk, ott természetesen a második főtétel, hogy úgy mondjuk meg van kerülve, hiszen ha megnézzük, hogy jön létre egy élőlény, úgy, hogy például egy zárt tojásban, ahol egy speciális körülmények vannak, ezt kívülről energiát veszünk be, kikölti a tyúka tojást például. Tehát minden ilyen esetben ott állnak rendelkezésre a speciális mechanizmusok. Na most nézzük meg az élet keletkezését, itt a szokásos magyarázatként, és a naturalista magyarázat az abiogenezis, vagyis az, hogy az élő az élettelemből keletkezett valahogyan. Hát hogy hogyan, erre azért megnyugtató választ még senki sem adott. Ebben a szempontból talán érdemes megemlíteni az abiogenezissel foglalkozó két világhírű tudósnak a híres vitáját, Oparinnak és Heldénnek. Ez valamikor már 20-as években volt. Oparin elolvasta Heldénnek az élet keletkezésre vonatkozó elméletét, és azt mondta, hogy hát, kedves kolléga úr, az ön elmélete olyan képtelenség, hogy én hamarabb elhiszem azt, hogy az életet Isten teremtette. Heldén erre azt mondta Oparinnak, hogy hát kedves kolléga úr, én is ismerem az ön elméletét, de ez olyan valószínűtlen, hogy hamarabb elhiszem azt, hogy élet nincs is. Úgyhogy, na most tehát a biogenezis, az élő az élettelemből spontán a természetben érvényes természeti törvények hatására keletkezik. Akkor gondoljuk most meg azt, hogy próbáljunk meg mesterségesen életet létrehozni. Ez eddig még senkinek sem sikerült, vitatják, hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. Én nagyon tisztelem a tudományt, tisztelem a tudósok ügyességét, el tudom képzelni, hogy létrehoznak egyszer egy élősejtet. Hogy is fog ez az élősejt létrejönni? Az elemei ugye szerves vegyületek. Nem tudom, járt-e valaki közülünk gyógyszergyárban, ahol szerves vegyületek szintézisével foglalkoznak. Hát mit láttunk? Nagy üvegeket, lombikokat, különböző berendezéseket, jelzőberendezéseket, gondosan kialakított technológiai folyamatot, kellő időben kell bizonyos anyagokat bevinni, lépéseket megtenni. Úgyhogy, és ez egy szerves vegyület. Képzeljük el, hogy most azt az egész komplexitást, amit egy élő sejt jelent, amelyről Darwin még naívan azt képzelte, hogy hát az egy olyan kis darabka fehérje. Hát mi nagyon jól tudjuk már, hála a 20. század második felének a biológiai sikereire, hogy szó sincs arról, hogy ez olyan kis valami kis nyálka darab lenne. Ez egy abszolút komplex, pontosan működő gépezet tulajdonképpen minden egyes sejtünk. Na most egy ilyen sejtet, ha elő akarnánk állítani, hát pontosan kellene tudnunk, hogy mit akarunk csinálni, még ezt se tudjuk már egész pontosan, de nagyjából hát ehhez kellene egy gyárszerű laboratórium, ahol lombikok, kémcsövek, szabályozó berendezések és mindezek működnek. És akkor, ha így sikerülne előállítani ezt az élő sejtet, akkor azt mondhatnánk, hogy hát igen, ez a sejt a természetben, a természeti törvények hatására spontán létrejött. Hát akkor most azt elképzelni, hogy egy ilyen komplex kémiai gyárban végrehajtható, és ma még végrehajthatatlan, csak álmainkban végrehajtható folyamat, csak úgy a természetben spontán végbe ment, ezt én meg kell mondanom, hogy már évtizedek óta teljes képtelenségnek érzem. A 70-es években volt, úgy emlékszem, a 70-es években volt egy fizikus vándorgyűlés Debrecenben, ott elhangzott több ilyen előadás, hogy hát hogy is lehetett ez létre, jött létre, és akkor feltettem a kérdést, hogy no jó, kedves kollégák, de hogy egyezthető össze ezekkel az itt ismertetett termodinamikai feltételekkel? Hát azt tényleg meg kellene vizsgálni, volt erre a válasz. Hát tényleg meg kellene vizsgálni, de a ránézésre lehet látni, hogy itt ez nem megy. Most mindegy, hogy ősóceánról, őslevesről, miről beszélünk. Kellene egy vegyi gyár, a mai technológiánkhoz képest sokkal fejlettebb vegyi gyár ahhoz, hogy ez az egész dolog működjön, és ez csak úgy a természetből magától véletlenszerűen létrejött. Hát ehhez, mint ahogy a bevezetőben is hallottuk, egy iszonyú nagy hitre van szükség, arra a hitre, amely azért a természettudománnyal foglalkozók, és kiváltképpen a természettudománynak a kisugárzási körékben élők számára egy megdönthetetlennek látszó hit, hogy minden természeti folyamatok eredménye természeti törvényekkel minden megmagyarázható. Hát én ezt úgy gondolom, hogy ez nem magyarázható meg, és ezért arra a következtetésre kell jutnom, mint fizikusnak, hogy ez így nem ment, ahhoz, hogy az első sejt, ha egyáltalán ez így, ennek a részleteiben nem menjünk bele, hogy volt első sejt, nem volt első sejt, létrejött, ehhez valamilyen természeten kívüli ágensnek kellett beavatkozni a természeti folyamatokban. Na most még itt egy kis befejező zárójel. Ugye az szokott elhangzani, hogy na jó, de hát a termodinamikai törvények azok statisztikus jellegűek, és hát véletlenül sok minden megtörténhet. Hát hogy ne, kérem szépen, véletlenül nagyon sok minden megtörténhet. Emlékszem, elsőéves fizikus hallgató koromba boldogult Póca tanár úr hozott is ilyen példákat. Például, hogy hirtelen az asztal alatt a levegő minden molekulája egy irányba mozog, és ez felemeli az asztalt. Avagy termodinamikai ingadozások következtében, mondjuk hirtelen ennek a 25 fokos teremnek az egyik felébe 35 fok lesz, a másik 15 fok. Kérem szépen, ezek a statisztikában minden belefér. A statisztikában az is belefér, ahogy mondjuk a 5-ös lottót 20 éven keresztül minden héten ugyanazt az 5 számot húzzák ki. De azt hiszem mindenkit nagyon meglepődne, hogy már 19 éve minden héten ugyanazokat a számokat húzzák ki. Kérem szépen, ez egy végtelenül valószínű kép, jelens esemény ahhoz képest, hogy mindaz, ami annak a vegyi gyárnak, ahol a sejt létrejöhet, a létrejöttéhez szükséges. Itt olyan számok vannak, hogy kvadrilliószor valószínűtlenebb, mint ennél. Az első pillanatban mindjárt érezzük, hogy ezek teljesen valószínűtlen dolgok, hogy fölemelkedjen az asztal, vagy spontán létrejöjjön ilyen különbség. Időre is szoktak hivatkozni, hogy sok idő áll rendelkezésre. Ez egy nagyon vitatott kérdés, mert kiderült, hogy most már arra, hogy az ősnemzés, az abiogenezis bekövetkezzen, arra most már csak olyan 100 millió év áll rendelkezésre. Hát talán a 20 éven át ugyanaz az 5 lottószám, talán 100 millió év alatt az talán bekövetkezik. Na de hát az ennél valamilyen quad, green, sex, mit tudom, tilliószor valószínűtlenebb esemény, hogy bekövetkezzen. Hát ezt kérem szépen, lehet ilyen kiutakat találni, de hogy valaki ezt elhiggye, szerintem ehhez sokkal nagyobb, sokkal erősebb hitre van szükség, mint arra, hogy egy természeten kívüli szellemi lény van, aki a természetbe időnként belenyúl. Úgyhogy ezt el kell mondanom, hogy számomra, mint fizikus számára, és szeretném hangoztatni, hogy mint fizikus számára, hogy itt nem vallási meggyőződés, vagy vallási hitnek a kérdése, ez egyszerűen a fizikának és a termodinamikának a törvényeiből levont következtetés. Azt mondja ki, hogy a naturalizmussal szemben a transzcendentalizmus az, ami sokkal elfogadhatóbb. Köszönöm szépen.
1: Megköszönöm Jeszenszky Ferencnek az előadását, és akinek van kérdése vagy megjegyzése, azt szívesen fogadjuk most. Igen. Tehát a kérdés az úgy hangzott, hogy arra van-e esély, hogy egy sejtnél egyszerűbb valami egység az létrejöhetette, és utána így lépésről lépésre felépíteni.
0: Nos, ez a intelligens tervezésnek az elméletének egy döntő lépése volt Michael Behe nevű amerikai biokémikusnak a megállapítása, és erről majd a későbbiekben szó fog esni, az egyszerűsíthetetlen rendszerekről szóló megállapítás. Ő egy nagyon mulatságosan a egérfogót azt hozta fel példaképpen. Egyszerűen az egérfogónak kell, hogy legyen egy alapja, kell, hogy legyen valami, ami lecsapódik, és így tovább. Egyszerűen, ha mindezek az elemek közül bármelyik is hiányzik, akkor nem működik a rendszer. Tehát az egyszerűbbből való ilyen felépülésnél ugyanezekkel a problémákkal találkozunk tulajdonképpen, hogy hát lehet persze, hogy van esetleg nem kimondottan sejtformában megjelenő vagy élet, azonban a probléma lényege az nem változik meg ezzel, nem tud felépülni, mert mindig megjelenik ez a valószínűbbből a valószínűtlenebbe való átmenet. És itt, hogy most kvadrillió vagy trillió, azt hiszem ez a lényege nem sokat változtat.
1: Igen. Ehhez még azt a megjegyzést tenném, hogy részint a következő előadásban lesz ilyesmiről szó. Részint ugye említettem az, hogy a sejt hogy jött létre, az egy kérdés. Igazából pontosan azt sem tudni még, hogy előtte a szervetlenből a szerves anyagok hogyan jöttek létre, és az, hogy rendeződött át. A harmadik kérdés az igazából az, hogy a természeti törvények mindig olyanok voltak-e, mint a mostaniak. Ez is egy elképzelés és hit, vagy meggyőződés, hogy ilyenek voltak, vagyis például az elemi részecskék azok hogyan alakultak ki. Amikor a nagy robbanáshoz, vagy a Big Banghez közelítünk, akkor tudjuk, hogy egy bizonyos idő után igazából nem tudjuk, hogy mi is lehetett előtte, ezt mostanában a Planck időre teszik.

Szerető mennyei égi atyánk, az Úr Jézus nevében szólítunk meg, és hálát adunk neked, hogy az év első napján összegyülekezhettünk, a te házadba elhoztál bennünket, amit köszönjük neked, hogy segítettél felépíteni, és majd segítesz rendbe is tenni. Köszönjük neked, Úrunk, hogy az év első napját veled tölthetjük, legyen ez jelkép, hogy az egész esztendő napját tartalmazza, hogy minden napon 2011-ben is veled kívánunk lenni, veled kívánjuk tölteni, és azt kívánjuk, hogy te vezesd az életünket, fogadd a kezünkbe Parányi kis törékeny életünket. És egyúttal megköszönjük neked a tavalyi esztendő gondviselését, annyi sok csapás, természeti katasztrófa között is megoltalmaztál bennünket, érezni lehetett a te oltalmadat, árvizek, földrengések, azok a szélviharok között is, hogy épségben megőriztél bennünket. Hálás szívvel köszönjük ezt neked, Urunk, és kérünk téged, hogy ebben az esztendőben is ugyanígy őrizd meg bennünket. Nem azért, mintha különbek lennénk, mint a többiek, hanem hogy megtérjünk és neked adjunk minden dicsőséget. És indítsd a mi lelkünket is segítségre, akik ezt a károkat, katasztrófát elszenvedték, hogy ahogy tehetjük, ahogy tudunk, segítsünk rajtuk. Kérünk Istenünk, hogy adj csendességet most ebben az egy órában is. Csendesítsd el a lelkünket, hogy halljuk a te szavadat, és ne csak halljuk, hanem meghalljuk. Add, hogy ezek vezető igék legyenek nekünk, és az egész életünket irányítsák, mai nap is, és a jövő héten is, és egész esztendőben is. Kérünk, ugyanígy vigyázz népünkre, nem csak a hitvalló hívő népre, hanem az országra, a vezetőkre, a világ vezetőire is, hogy még tart ez a próbaidő, csendes, békés, hívő életet élhessünk, és akiket meg tudunk szólítani szentigéddel, azokhoz segíts el, hogy tudjunk szólni rólad, hogy még van menedék ebben a pusztuló világban is, te mindenkinek felkínálod az örök életet. Az Úr Jézus Krisztus szent nevébe kértük ezeket tőled, és köszönjük, hogy te meghallgatsz minket. Amen.

0: Gyermekekhez szeretnék szólni először. Kedves gyermekek, biztos sokat hallottatok már Jézus Krisztusról, hogy ő Isten fia volt, de itt megszületett ezen a földön, kis gyermekként, felnövekedett, itt élt közöttünk, emberek között 33 évig, 33 és fél évig. Ő soha nem tett rosszat, mindenkit szeretett, gyógyított, vigasztalt, bátorított mindenkit. Mégis keresztre feszítették, és meg kellett neki halni. De ő maga Jézus Krisztus mondta, hogy én ezért jöttem erre a világra, hogy én magamra vegyem a ti bűneiteket. Én elszenvedem helyettetek a kárhozatot azért, hogy ti élhessetek. Ezt nevezzük evangéliumnak, örömnek, örömhírnek. És miután a halálból feltámadt, egy darabig itt volt, még megjelent a tanítványainak, azután felment a mennybe. De mielőtt felment, ő tett ilyen ígéretet, hogy én most elmegyek, és helyet készítek néktek, és majd ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez a mi reménységünk, hogy Jézus újra eljön. Ez a hitvallásunkban benne van, a nevünkben is benne van, advent hívők, várjuk Jézus második eljövetelét. És lehet-e, azt kérdezem tőletek, lehet-e azt tudni, lehet-e következtetni valamiből, hogy ez távol van ez az eljövetel, vagy közel van? Azt mondta az Úr Jézus, hogy ezt senki nem tudja, hogy ő mikor jön vissza, de majd lesznek jelek, amelyek mutatják, hogy közel van Jézus eljövetele. És most szeretnék nektek olvasni egy Bibliában egy részletet, amikor Pál apostol beszél egy bizonyos jelről. Pál apostol a Timóteushoz írt második leveléből a harmadik fejezetnek az elején olvasom, így szól itt az ige: azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Milyen hosszú felsorolás, hogy milyenek lesznek az emberek, mielőtt Jézus eljön. Még csak a figyelmeteket arra szeretném rá irányítani, hogy kezdődik ez a felsorolás. Nagyon sok rosszat felsorít, hogy milyenek lesznek az emberek, de mit mond elsőnek? Lesznek az emberek magukat szeretők. Először talán nem is tűnik ez nekünk a rossznak, ugye hát valaki magát szereti, az olyan rossz dolog. Szerintetek rossz dolog, ha valaki magát szereti? Honnan lehet azt megalapítani, hogy valaki magát szereti? Mert azt mondja, lesznek az emberek magukat szeretők, és ezt egy rossz tulajdonságnak említi a Szentírás. Hol tudjuk mi ezt tetten érni, hogy valaki magát szereti, vagy másokat is szeret? Vagy másokat szereti jobban magánál? Az Úr Jézus a 10 parancsolatot így értelmezte, hogy szeresd az Istent, és szeresd fele barátodat. Úgy, mint magadat. Mint ahogy a magadat szeretnéd. Tehát a fele barátodat szeresd. Az embertársadat szeresd. Csak egy példát szeretnék nektek említeni, ami egy nagyon beszédes példa, hogyha felszállunk a villamosra, vagy a buszra, egy tömegközlekedési eszközre, ott általában ez hogy történik a felszállásnál már? Szépen sorba állnak az emberek, és hagyják, hogy a másik menjen föl? Ugye? Vagy nem így, hanem tolakodnak, hogy ki ér hamarabb fel. félrelökni esetleg a másikat is, hogy én hamarabb kapjak ülőhelyet. És legfőképpen a fiatalok, akiknek még jó erejük van, elfoglalják az első helyeket, és később az idősebbek, akik nehezebben tudtak felszállni, már nem kapnak helyet, mert a fiatalok mind elfoglalták a helyet. Szerintetek ez milyen magatartás a fiatalok részéről? Jó vagy rossz? Helyes? Vagy nem helyes dolog?
1: Helyes.
0: Helyes? Kimondtad azt, amit a fiatalok gondolnak maguk általában, ugye, hogy ez a helyes, így kell tenni. Látod, a bátyád integet, hogy ez nem helyes, nem helyes. Tehát itt láthatjuk azt, hogy ha valaki magát szereti, akkor ennek milyen következményei vannak. És tudjátok, hogy én már régebben voltam gyermek, de arra az időre visszagondolva, abban az időben még a gyermekek átadták a felnőtteknek, az idősebbeknek a helyet a járműveken. És most ez egészen megfordult, mint hogy a világ feje tetejére állt volna. Minden fordítva van. Minek köszönhető ez? Mert milyenek az emberek? És ez mindenkire vonatkozik, gyermekre is, felnőttre is. Mit mond itt az ige? Lesznek az emberek magukat szeretők. Ami nem tűnik első hallásra nagyon rossznak, hogy valaki magát szereti, de milyen következményei vannak ennek, ha valaki csak magát szereti. És lehetne itt sorolni sok mindent, de most nem akarom ezzel elvenni. Gondolkozzatok el ezen, hogy a Pál apostol ezt így leírja, hogy milyenek lesznek az emberek, hogy mit is jelent az, akár a családban, akár hol vagyunk, utazunk, vagy társaságban vagyunk, hogy mit is jelent az, amikor valaki csak magát szereti, és a testvérét nem, vagy a szüleit nem. Ugye, hogyha egy evésnél vagyunk, akkor tudunk-e udvariasan másnak meríteni először, vagy csak magamnak merítek. Szóval ilyen apróságon is le lehet mérni azt, hogy kit szeretek jobban, magamat vagy másokat. Isten segítsen benneteket abban, hogy elgondolkodjatok azon, hogy ez egy olyan rossz dolog, ami nem az Istentől származik, hanem az ellenségtől. Mert ő sugallja az embereknek, hogy szeresd magadat, ne a másikat szeresd, hanem magadat. És ebből következik minden rossz. Jó Isten, segítsen meg és áldjon a benneteket, hogy Isten félelmében tudjátok élni, és szolgálni másoknak. Kedves jó, amit már

az időt. És most egy új évet kezdünk, új lehetőséget kaptunk. Bálint testvér is tegnap este érintette ezt az időkérdést. Egy kicsit más szempontból én is szeretnék ezzel foglalkozni most, hogy mire kaptuk és mire kapjuk az időt a Jóistentől. Az idővel, mint talentummal is szeretnénk foglalkozni, mint lehetőséggel, mint Istentől kapott ajándékkal. A múltat vissza nem hozhatjuk, bár bizonyára szeretnénk sok mindent visszahozni, és másképp tenni, mint ahogy tettünk, valahogy kijavítani, de ez már nincs hatalmunkban. Mit tehetünk? A Biblia és az apostolok bennünket arra biztatnak, hogy előre tekintsünk. A Filippi levélben Pál apostol azt mondja, hogy egyet cselekszem. Szóval nem mondom, hogy már tökéletes vagyok. Nem mondom, hogy már elértem volna. Egyet cselekszem, ami hátam meget van, elfelejtvén. Ami előttem van, annak néki dőlvén célegyenest igyekszem. Az Istentől kapott jutalomra. Tehát egy dolgot tehetünk, előre tekinteni a jövőre. És itt fel kell vetnünk azt a kérdést, amit már említettem is, hogy kaptunk még most időt, kaptunk kegyelmi időt. Nem véletlenül használom ezt a szót, hogy kegyelmi időt. Nem egyszerűen csak, hogy időt. Mert gondolom, mindjárt tudjuk azt, hogy kegyelmi időben élünk olyan szempontból, hogy nincs már meghatározott idő a Szentírásban, ami már benne telt volna. És most minden nap kegyelemből élünk. Minden nap új lehetőséget kapunk. És Péter apostol szavaival, hogy nem késik el az Úr az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr értünk. Vagy mondhatnám azt, hogy hosszan tűr értem. A szombatiskolában is hallottam egy testvértől ezt, hogy hát ha most eljönne az Úr, akkor nem tudom, akkor talán nem üdvözülnék. Tehát ha most elgondoljuk a mi életünket, hogy milyen a mi életünk, milyen volt az elmúlt évben a mi életünk idáig, akkor mit adnánk magunknak, milyen osztályzatot? Az Úr hosszan tűr értem. És ez nagy kegyelem. És ez egy öröm hír, hogy Isten így szeret téged és engem. Mert hosszan tűr értem. Jézus Krisztusnak vannak levelei a gyülekezethez. Ugye tudjuk, hogy a jelenésekön olvashatunk 7 gyülekezetről, 7 levélről, ír a 7 gyülekezetnek. Ez a 7 gyülekezet akkor is megvolt Kis-Ázsiában. De jelképesen és értendő 7 keresztény korszakra. És ha ezt a 7 levelet figyelembe vesszük, már pedig én úgy gondolom, hogy tanulmányoznunk kell nem csak a mi korszakunkra vonatkozó levelet, hanem a gyülekezeteknek írt leveleket, mert mindegyikben üzen az Isten minden korszaknak is. De mindegyik korszaknak van egy jellemző üzenete arra a korszakra. A Jelenések könyve második levelében, vagyis második fejezetében olvashatunk

0: amit szeretnék idézni, a Krisztus levele a tiatírai gyülekezethez. Itt van egy ilyen kijelentés, a 21. versben, hogy adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő parázsakodásából, és nem tért meg. Itt ez a korszak, illetve ez a levél arra korszakra utal, amikor már az egyház államegyház lett. És itt Jézabelről beszél, itt az előbbi versben, azt nem olvastam, hogy van panaszom ellened, megengedett az asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat. Tehát itt pogány tanításról van szó, ami beszűrődött az egyházba, mert ugye Jézabel Izrael egyik királyának a felesége volt, Akháb királynak a felesége, aki pogány királylány volt. És meghonosította Izraelben a pogány kultuszt, bálványimádást. Méghozzá nem kis mértékben. Az egész ország szinte bálványimádó lett. És itt erre hivatkozik, itt ez a Jézusnak ez a levele, hogy ebben a korszakban ez történik meg ismét, hogy az egyház bálványimádó lesz. Ez a középkorra vonatkozik, ugye tudjuk, nem akarom részletezni, hogy ez miben valósult meg. És azt mondja, hogy adtam néki időt is, hogy megtérjen. Itt arra is szeretnék rámutatni, hogy az Istennek mi nagy a szeretete és a kegyelme, hogy ő adott időt Jézabelnek, hogy megtérjen. A történelmi Jézabelnek is, ugye Illés próféta által, ugye hatalmas próféta volt Illés Izraelben, és micsoda bizonyságot kapott Jézabel arról, hogy ki az igaz Isten, ott a Kármel hegyén. És nem tért meg. És ez történt a középkorban is. Mégis az Isten azt mondja, adtam néki időt, hogy megtérjen. Az Úr mindenkinek ad időt, hogy megtérjen. Adott időt Pilátusnak, adott időt Júdásnak. Most ezeket azért sorolom, hogy még olyanoknak is, akiről tudta, hogy nem fog megtérni. Mégis adott időt a megtérésre. Adott lehetőséget a megtérésre. Az Isten szeretete kikutathatatlan. Az örökké valóságon át az üdvözültek ismerkedni fognak az Isten szeretetével, tanulmányozni fogják, mert olyan nagy a mélysége. Most csak egy kicsit tudunk érzékelni az ő szeretetéből. De ez a kicsi elég ahhoz, hogy megismerjük őt, megismerjük az ő szeretetét. Megismerjük azt, hogy ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ezt mondja a Szentírás? Minden ember? Mi, hogyha beszélünk emberekkel, akkor általában úgy válogatjuk az embereket, hogy hát ez ilyen káromkodós, ezzel nem is érdemes foglalkozni, vagy ez ilyen parázna, hát azzal nem is érdemes foglalkozni. Azul megállt a káromkodós emberekkel beszélgetni, megállt a paráznákkal beszélgetni, és feltárta nekik a szabadulás útját. És azt mondja az Úr, hogy én példát adtam néktek. Az Úr nem csak az Úr vacsorában adott példát. Minden cselekedetében példát adott nékünk. Ezért ajánlom figyelmetekbe ezt a vaskos könyvet, Jézus élete című könyvet. Ne hanyagoljuk el, olvassuk. Ismerjük meg Jézus életét. Legfontosabb olvasmányunk kell, hogy legyen Jézus élete. Ha megfigyeljük, visszatérve a levelekre, Jézus leveleire, nem csak a tiatirai gyülekezetnek mondja azt, hogy adtam néki időt, hanem figyeljük meg, hogy majdnem minden gyülekezetnél ott van, hogy térj meg. Két gyülekezet esetében mondta csak azt, hogy ahol nem volt ilyen kifejezés, hogy térj meg, ez a szmirnai és a filadelfiai gyülekezet. A többi gyülekezetnél mindenütt ott van, hogy térj meg. Laodíciánál, ami a mikorunkat jelképezi, ott még meg is toldja azzal, hogy légy buzgóságos, és térj meg. Tehát azért kaptunk időt a Jóistentől, hogy megtérjünk hozzá teljes szívből. Lehet, hogy ez már kicsit irritálja a fülünket, hogy már megint a megtérés, a megtérés, a megtérés. Hányszor térjünk meg? Hát már én megtértem. Nagyon egyszerű a kérdés. Ahányszor elfordultam Jézustól, annyiszor kell visszatérnem. Ahányszor nem engedelmeskedtem az ő törvényének, az ő hívásának, annyiszor kell megtérnem. Tanítványainak is mondta, Péternek is azt mondta, hogy majd idővel megtérsz. Miért? Péter nem volt megtérve? Feltetjük a kérdést. Péter nem volt megtérve? Tehát a megtérést a Szentírás nem csak úgy alkalmazza, hogy az egy pont, megtért valaki, és utána az az életében az egy megtért ember. A megtérés és a megszentelődés, ezek fedik egymást. Megszentelődünk csak úgy tudunk, ha újra és újra megtérünk Krisztushoz. Ha újra és újra elfogadjuk az ő kegyelmét. Azt is mondja a Szentírás, hogy növekedjetek a kegyelemben. Hogy lehet a kegyelemben növekedni? Úgy, hogy elfogadni. Újra és újra elfogadni. Újra és újra beismerni, hogy szükségem van Krisztusra. Szükségem van kegyelemre. Nem olyan a hívő élet, mint ahogy valaki ezt már hangsúlyozta, hogy most már sinem vagyok, mert megkeresztelkedtem. Megkeresztelkedtem, beléptem egy kapun, de szoros az a kapu. Keskeny az az út, amely az életre visz. De út, azon járni kell. Életünk végéig, azon az úton. Magunktól nem tudunk járni ezen az úton, de Krisztussal együtt igen. Az, hogy mi szent életet éljünk, azt mondja a Szentírás, maga Jézus, hogy ez embereknél lehetetlen. De Istennel együtt minden lehetséges. Most szeretnék egy igét olvasni a Zsoltárokból. A 90. Zsoltárból. A 12. verstől a fejezet végéig. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Beszél az élet rövidségéről, azt nem olvastam fel a Zsoltár, de hozzáteszi, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bőrszívhez jussunk. Ugye a szív máshol a Szentírás úgy mondja, hogy elme, vagyis a gondolkodásunkban kell megváltoznunk, mondja Pál apostol a római levélben. Taníts minket új számban napjainkat, hogy bölcs szíved jussunk. A Szentírás beszél a bölcs emberről, aki sziklára építi a házát, és a szikla nem más, mint Jézus Krisztus. A Szentírás az első laptól kezdve az utolsóig Jézusról beszél. És ez az örömhír, ami számunkra, hogy Jézus odaadta életét értünk, értem, hogy én éljek. Vajon ezt elfogadom-e, vajon hálás vagyok-e én ezért? De most térjünk vissza Zsoltár igéhez, hogy taníts minket úgy számolni napjainkat, hogy bölcs szíved jussunk. Talán így mondhatnánk a nyelvünkön, taníts minket arra, hogy a kegyelmi időt bölcsen használjam fel. Bölcsen használjuk ki. De itt a tovább többi igéket is nézzük, hogy mit is mond tovább az ige. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Gondoljunk, most tanultak nemrégen még az előbbi leckénkben az emmauszi tanítványokat, mikor ugye mennek megszomorodva haza Emmauszba, és Jézus hozzájuk csatlakozik, és ismerjük a beszélgetést. Azután, mikor odaérnek a lakásukhoz, akkor Jézus úgy tett, mintha tovább menne. És akkor a tanítványok mit tesznek? Térj be hozzánk, ne menj tovább, maradj velünk. Még nem ismerték fel, hogy ő a Mester, de valamit megéreztek. Megérezték, hogy ez a valaki, aki velünk van, ennek jó a közelébe lenni. Ezt nem engedjük el. Nem engedjük tovább menni. Térj be hozzánk. Szükségünk van rád. Veled akarjuk tölteni az estét. Ne menj tovább. Mindnyájunknak erre van szükségünk, hogy Jézus térjen be hozzánk, lakjon velünk, ő világosítsa meg a mi értelmünket, mint az emmauszi tanítványoknak is megvilágított az értelmüket, mikor a proféciákra utalt, és utána megértették, amit azelőtt nem értettek. Erre van szükségünk nekünk is, hogy Jézus ott legyen, és megvilágosítsa a mi gondolkodásunkat, a mi értelmünket, hogy miért érdemes élni ezen a földön. Miért kaptuk ezt az életet? Azt mondja a Szentírás, hogy rövid, olvasok itt a 90. Zsoltárban, hogy gyorsan tovaszál, mint a repülnénk. De ez is kegyelem, hogy gyorsan tovasszál, mintha repülnénk. Vagy jó lenne itt több száz évig élni, itt ebben a nyomorult világban? Szerintetek? Ki az, aki itt szeretne élni hosszú ideig? Ezért az Úr megrövidítette az időt, de adott mindenkinek időt a megtérésre. Mindenki annyi időt kap, amennyi szüksége van. Mert az Isten tudja azt, hogy kinek mire van szüksége. Azután azt mondja, jó reggel elégíts meg, a 14. vers, jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. A tanítványok este hívták be Jézust, mert akkor éppen este volt. De itt azt mondja, hogy a jó reggel vidámíts meg minket. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Mire utal ez az ige? Mikor kell mennünk az Úr Jézushoz? A napnak melyik szakaszában szükséges, hogy találkozzunk Jézussal? Reggel felkelünk, és rohanás, megyünk a munkába, és majd este, amikor időnk van, akkor azt mondjuk, hogy hát jöjj be hozzánk, szükségünk van rád. És napközben nem volt rá szükségünk. Tehát jó reggel meg kell hívnunk magunkhoz Jézust, hogy térjen be hozzánk. És akkor ő megvidámít bennünket. Akkor a nehézségeket is át tudjuk élni ő vele. Itt azt mondja az ige, hogy jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden időnkben. Tehát ha Krisztus velünk van, akkor örvendezhetünk és vígadhatunk. Mert ő a legnagyobb hatalom a világon. És ő mindent megtett értünk, vajon mi mit teszünk meg ő érte? Meghívjuk-e magunkhoz? A 15. vers. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Ez kapcsolódik az előbbi gondolathoz, hogy ha folyamatosan bennünk lakik Krisztus, ha mi folyamatosan fogjuk az ő kezét, akkor ő örömöt tud adni nekünk, és meg tud vidámítani bennünket. És akkor azt mondja, ahhoz az esztendőköz képest, ahol gonoszt láttunk. Micsoda lehetőség ez, hogy itt, ebben a nyomorult világban, ahol annyi a szenvedés, annyi a bánat, a visszásság, a betegség, a pusztulás. Itt ebben a világban is ő tud nekünk örömet adni. És tud nekünk békességet adni. Megragadjuk-e ezt a lehetőséget naponta? Azután 16. vers. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak, fiaim. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon. Itt lehet visszatérni az első gondolatod a megtéréshez. A megtérésnek gyümölcsei vannak. A megtérés az meglátszik az emberen. A megtérés, te nem lehet elrejteni. A fényt nem, azt mondja az Úr Jézus, azt világítani kell a fénynek. Ne rejtsük el. És aki igazán Krisztusban van, az nem is tudja elrejteni azt az örömöt, azt a békességet, amit kapott Istentől. Ja, láttassék meg a te műved, a te szolgálás, te dicsőséged azoknak, fiaim, a te dicsőséged. Ugye mi az Isten dicsősége? Az ő szeretete, az ő jelleme, az ő alázatossága, amelyen lehajol hozzánk. Ez az ő dicsősége. És ez meglátszik. Gyümölcsként ott lesz az életünkben, hogyha mi megtérünk hozzá. A 17. vers. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek, jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Legyen az Úrnak, ami Istenünknek, jó kedve mi rajtunk. Amikor a 12 kémet Mózes kiküldte Izraelbe, hogy, illetve igen, Kánaán földére, hogy kémleljék ki. Mikor visszajöttek, akkor tudjuk, hogy milyen hírt adtak a 10 kém, és milyen hírt a 2. Tehát Józsué és Káleb volt az, aki jó hírt hozott, és a 10 kém pedig azt mondta, hogy mi oda nem fogunk tudni bemenni. Erős emberek vannak, nagy vasszekerek, nem fogunk mi oda bemenni. Józsué mivel biztatta? Józsué és Káleb mivel biztatta a népet? Ha az Úrnak kedve telik bennünk, bevisz bennünket. És mit olvasunk itt? Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, hogy beviessen bennünket a Kánaánba. Oda akarunk menni, ugye? Oda készülünk. Abba az országba, ahol békesség lesz, ahol szeretet uralkodik. Legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkát tedd állandóvá. Mi az állandóság? Az örök élet. Isten állandóvá akarja tenni mi kezeink munkáját. Nem ideiglenesen, nem azt akarja, hogy elveszünk, hanem azt, hogy éljünk. Kezeink munkáját tedd állandóvá. Kedves gyülekezet, azzal szeretném zárni ezeket a gondolatokat, hogy, és azt szeretném kívánni mindnyájunknak, hogy azt ad időt, amit most kaptunk, kaptunk egy új esztendőt. Ezt használjuk fel arra, amire adta az Isten. Hogy megtérjünk hozzá teljes szívből. Hogy az a Laodicea állapot, amit ő leírott, hogy tudom a te dolgaidat, hogy milyen vagy, hogy az fájjon nekünk, és ne dicsekedjünk azzal, hogy hát ez meg van írva, milyenek vagyunk, nem tudunk mások lenni, hanem fogadjuk el a tanácsot, fogadjuk el a biztatást, az, hogy a légy buzgóságos, és térj meg. Jó Isten, segítsen bennünket, hogy ez az év, ez az esztendő győzelmekben gazdag legyen a saját életünkben. És ha a saját életünkben győzelmekben gazdagok leszünk, akkor a közösségünk is megújul. Akkor közösségünk lesz egymással. Akkor az Úr fel tud használni bennünket, akkor olyanok leszünk, mint Sion hegye, ahová vágyakoznak az emberek, mert ott jó lenni Isten közelében. Jó Isten, segítsen bennünket ebben, hogy ezt az új esztendőt erre használjuk fel, amire jó Isten adta. Amen.
1: Isten tiszteletünk záró énekeként a 283-as ének első 3 versét énekeljük el. Akkor boruljunk le, akik tehetik, imádkozni, és utána fennállva a 4-es, 5-ös énekkel fejezzük be.

Szerető Istenünk, jó atyánk! Szeretnénk megköszönni azt a sok jót, amit mindezdáig kaptunk tőled. Szeretnénk megköszönni azt, hogy életben tartottál bennünket még, mert meg akarsz tisztítani bennünket. Segíts bennünket, hogy ne vonjuk ki magunkat a te tisztogató kezedből. Ne akarjuk mi magunk irányítani mi életünket, hanem fogadjuk el, hogy te jót akarsz nékünk, és életet akarsz nékünk adni. Hiszen te teremtünk és megváltunk vagy. A legnagyobbat, a legtöbbet adtad értünk, és ezzel bizonyítottad a te szeretetedet. Segíts, hogy ezt el is tudjuk fogadni. Segíts, hogy ez a szeretet elváltoztassa, megváltoztassa a mi gondolkodásunkat, a mi beszédünket és minden tettünket, cselekedetünket. Hogy így a mi lelki házunk sziklán álljon, és amikor jön a vihar, akkor is megálljon ez a ház, akkor ne omoljon össze. Kérünk, jó Istenünk, segíts bennünket, hogy a kegyelmi időt, amit adtál, ami megtérésünkre használjuk fel, hogy minden nap, minden reggel és napok minden óráiban tudjunk rád figyelni, ahogy Dániel is tette, hogy reggel, délben, este hozzád könyörgött fennszóval. Kérünk, segíts bennünket, hogy mi is hasonlóképpen tudjuk az időt felhasználni arra, amire te adtad, hogy veled töltsük azt az időt. Segíts megízlelni azt, hogy jó veled lenni, hogy így ne magunk útjain akarjunk járni. Ne a széles úton akarjunk járni, hanem azon az úton, amely az életre visz. Kérünk, légy irgalmas közünk, és segíts bennünket, hogy a veled járás örömeit is megtapasztaljuk ebben az életben. És ez meglátszon rajtunk, és ezáltal is hirdetni tudjuk a te szeretetedet, mert környezetünk látja rajtunk, hogy a tiéd vagyunk. Légy ebben segítségünkre, kérünk. A napnak további óráiban, perceiben is légy közöttünk lelked által, és adj békességet nékünk a mennyekből, a te kegyelmed szerint. Amen.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Hát kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm minnyájukat. Sorozatunknak a hatodik előadásához érkeztünk, amelynek ez a címe a hegyi beszéd. Jézus Krisztus élet történetének a közepe táján járunk, és a nagy galileai szolgálatnál vagyunk. Jézus körülbelül másfél-két évvel ezelőtt lépett fel az országban. Óriási tömegek követik és várják tőle a program nyilatkozatát, tanításainak az összegzését, és ezt Jézus meg is teszi, és az északi országrészen, a Genezáreti tónak a partján, illetve annak nyugati partján, ahol szelíden emelkednek föl lankás hegyoldalak, a nagy sokaságot ide vezeti föl. Itt fér el ez a több mint 20 000 ember, és itt szólal meg Jézus Krisztus, tehát tanításainak összegzésével, és ez a hegyi beszéd. Most azonban vessük fel azt a kérdést, hogy mivel is kezdődik ez a hegyi beszéd. Mert az egész beszédet nincs módonban ismertetni. Az azonban nagyon tanulságos, hogy a hegyi beszéd az úgynevezett boldog mondásokkal kezdődik. Ugye a 8 boldogsággal kezdte meg a hegyi beszédet, azért nevezik 8 boldogságnak, mert 8 rövid kijelentés adja tudtul azt, hogy Isten elsősorban boldoggá akarja tenni az embert, és Jézus azért jött el erre a földre, hogy az igaz élet titkát, a boldogság titkát megismertesse az emberiséggel. Hatalmas horderejű tehát ez a hegyi beszéd, és benne a kezdet, a boldog mondások sorozata. Miért? Hát azért, mert mindannyian boldogságra vágyó emberek vagyunk, de hát az életben oly sok boldogtalanság van, és olyannyira hiányoljuk azt, hogy valódi boldog köztünk oly kevés. Ugye Vörös Marti Mihályt idézem. Ugye a boldog mondásoknak addig nem is vágnék neki, míg föl nem vetném azt a kérdést, hogy általában az emberi világban hol keressük mi a boldogságot. Mert hát az ember, ha él, akkor boldog szeretne lenni. Élet és boldogság, ez szinte ugyanolyan fogalom. És az emberi világban is különböző eszmék terjengenek azzal kapcsolatban, hogy hol van a boldogság, hogy lehet boldog az ember. Hát vajon az emberi világ mit tart boldogságnak? Én azt hiszem, hogy 2-3 alapvető emberi elképzelést lehet ezzel kapcsolatban idézni. Az első az, hogy a legtöbb ember a boldogságot összekapcsolja külső tárgyak birtoklásával. Tehát a legtöbb ember úgy gondolja, hogy akkor leszek boldog, amikor bizonyos külső javakat, külső tárgyakat megszerzek magamnak, körülveszem magamat ezekkel, és ezek majd boldogságot fognak biztosítani, nyújtani a számomra. Ez egy nagyon elterjedt boldogság elképzelés. Van egy másik is, nem annyira elterjedt, de ugyanolyan mély gyökerű, és ez a következő, hogy mások úgy gondolják, hogy nem annyira külső tárgyak birtoklásában van a boldogság, hanem inkább abban, hogy az embereknek jó véleményük legyen rólunk. Tehát, hogyha az emberek bennünket dicsérnek, vagy legalábbis elismernek, vagy legalábbis rosszat nem mondanak rólunk, akkor már békés, kiegyensúlyozott, boldog élet élhetünk. Tehát ezek az emberek nem annyira a pénzre, vagy tárgyak birtoklására törekszenek, hanem arra, hogy az emberekkel harmóniában éljenek, még megalkuvások árán is, hogy őróluk rosszat nem mondjanak. És vannak emberek, akik bizonyos élvezetekben keresik a boldogságot, ezeknek a skálája rettentően tág, nem is akarom felsorolni, de hát ismerjük ezt az emberi világban, hogy nagyon sokan úgy vélik, hogy olyan egyöntetű boldogság, olyan tartós boldogság talán nem is létezik itt ezen a földön. Az életben, főleg a fiatalkorban és bizonyos örömökben, élvezetekben, ezekben találhatja meg az ember a maga kielégülését, boldogságát, és ennyit lehet elmondani az életnek a boldogság vágyáról. Meg fogjuk látni, hogy Jézus Krisztus egyik boldogsággal sem azonosította a maga tanítását, de mielőtt rátérnék ezekre a boldog mondásokra, 2 magyar költőt hadd idézzek. Vörös Marti Mihálynak a Merengőhöz című verse azért szép, és egyáltalán az egész Vörös Marti költészete, mert soha nem szégyelli föltenni a nagy emberi kérdéseket. Ugye Vörös Marti is megkérdezi a jövendő feleségéhez írott versében, mi az, mi embert boldoggá tehetne. És a kérdés után, ami nagy kérdés, súlyos kérdés, mi az, mi embert boldoggá tehetne, rögtön válaszol is, de kérdésekkel. Kincs, hír, gyönyör.
Igen, Vörös Marti is ezt mondja, külső tárgyak birtoklása, tehát kincs, jó hírnév, hír, gyönyör, tehát bizonyos élvezetek, és rögtön így felel Vörös Marti Mihály, legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. És itt mondja ki ebben a versében ezt a hatalmas kijelentést Vörös Marti, nézd a világot, annyi milliója, s valódi boldog köztük oly kevés. Mennyire igaz ez? Annyi millió és milliárd ember ér a Földön, de valódi boldog, akiken úgy látszik az, hogy békességben vannak, akik adni tudnak, akik az életben valóban egy olyan ösvényt követnek, ami egy jó célhoz vezető ösvény, ami már közben is boldogságot, megelégedést ad, és távlata van neki, egy jövendő boldogságra is ajtót nyit. Valódi boldog köztük oly kevés. Vörös Marti Mihály versét gondolom többen ismerik, de Petőfi Sándornak talán a legnagyobb költeményét, a Világosságot címűt már annál kevesebben. Az egész verset nem tudom felidézni, de felhívnám a figyelmet, hogy felkiáltó jellel szerepel a címben, hogy világosságot. Tehát azt mondja Petőfi, ki ad világosságot az embernek? Világosságot kérek. És a hatalmas nagy vers, egy ilyen nagy rapszódia, tele van kérdésekkel, feszültségekkel, megoldatlan problémákkal, hogy halad előre ez a hatalmas vers, Petőfi eljut természetesen a boldogság felvetéséhez is. Engedjék meg, hogy ezt felidézzem. Ezt mondja Petőfi. Eljő-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? Ugye Petőfi minden emberi kérdést össze szokott kapcsolni nagy jövőt érintő egyetemes emberi haladási fejlődési kérdésekkel. Azt mondja Petőfi, hogy engem nem csak az érdekel, hogy most lehet-e boldog az ember, hanem itt a Földön eljön-e olyan korszak, egy olyan világkorszak, amelyben az emberek boldogabbak lesznek, mint most. Eljön-e akkor az általános boldogság kora? És annyira hálásak lehetünk azért, hogy van egy Petőfink, aki ezután megáll a vers menete szerint, és felteszi a kérdést, s tulajdonképpen mi a boldogság? Szóval nem valami hőzöngő választott, hogy eljön-e akkor az általános boldogságkor, hogy igen, eljön, mert hát el kell jönni, mert mi hiszünk benne, és hogy el kell, hogy jöjjön, nem. Hanem itt megáll, és azt mondja, s tulajdonképpen mi a boldogság? Ezt a töprengő, vívódó Petőfit, ugye ezt nagyon kevesen ismerik, pedig ha Petőfi verseit átolvassuk, akkor nagyon sok helyen ennek a nyomára akadunk, hogy Petőfi egyáltalán nem az a befordultam a konyhára dalnok volt, hanem főleg 1847-ben, 48-ban, 49-ben hatalmas, nagy, vívódó, létszembesítő verseit írta meg a magyar irodalomnak, és talán az egész világirodalomnak is leghatalmasabb versei közé tartozik ez a világosságot. És tulajdonképpen mi a boldogság? És tessenek megnézni, meghallgatni, hogy milyen egyszerű választ ad rá. Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Mennyire igaz, ugye? Minden ember másban keresi a boldogságot. Kincs, hír, gyönyör, mondhatnánk Vörös Martival. És Petőfiben ez a kérdés is felmerül, vagy senki sem találta még meg? Hát hogy lehet az, hogy az emberi világban a legegyszerűbb kérdésre, hogy mi az élet és mi a boldogság, mi emberek nem tudunk válaszolni? Nincs egy olyan érvényes válasz, amit odaállíthatnánk a többiek elé, hogy hát emberek, ez a boldogság, erre törekedjetek. Vagy talán senki sem találta még meg? Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Ja, döbbenetes dolgot mond ki Petőfi, azt mondja, hogy minden ember tulajdonképpen a maga érdekei kielégítésével azonosítja a boldogságot. De hát ez vagy nem boldogság. Mert mindenki a maga érdekét követi ezen a világon, éppen ezért van annyi sok boldogtalan ember. Hogy lehet az, hogy mindenki a maga felfogását, a maga eszmét követve nem a boldogsághoz jut el, hanem a boldogtalansághoz? Vagy azt mondja Petőfi, hogy ez csak egyes sugára, csak egy jövendő napnak, mely a láthatáron van, túl van, de egykor feljövend. Bár volna így,
Bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb utóbb elérné. Érezzük ebben a felsóhajtásban, hogy Petőfi azt mondja, hogy bár volna így, hogy sajnos nem tudok egészen hinni abban, hogy a világ emelkedik és eléri majd a célját, mert a világnak a történelme azért nem fejlődést mutat. Bár volna így, de hát ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, irtóztató, irtóztató. Ez is Petőfi. Sőt, én azt mondanám, ez az igazi Petőfi, akit megkörnyékezett ez a gondolat, hogy talán amit mi fejlődésnek látunk, az csak egy körforgás. A világ újra ismétli magát, a történelemben újra ugyanazok a dolgok fordulnak elő, és olyan, mint amikor a hab elsimul, a vándor lejön a tetőről, a fölhajított kő lehull, és ez így tart mindörökké, föl és alá, irtóztató, irtóztató. Tetszenek látni, hova jut Petőfi a boldog? Nem tudja megmondani.

nem az élvezetek halmozásában áll, hanem egészen másban. Legyenek kedvesek meghallgatni az első boldog mondást. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. És megnyitván száját tanította őket mondván, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Ez az első boldog mondás, és már is súlyosan félreértett. Az emberi világban, ha valamit a Bibliából rosszul magyaráznak, akkor biztos ez a kijelentés közéjük tartozik. Lelki szegény, ugyan miről, mit gondoljunk erről? Talán azokat az embereket nevezte Jézus Krisztus boldogoknak, akiknek nincsenek olyan nagy értelmi képességeik, akik olyan jámbor, egyszerű emberek, csak ők lehetnek boldogok ezen a világon, mert akinek értelme, esze van, az mindenben csak problémát lát és zavart, és akkor oda a boldogság? Nem. A Bibliában ez a kifejezés, hogy lelki szegénység, ez amolyan terminus technicus, szóval ez egy szakkifejezés, ez sokszor előfordul a Bibliában. Újra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy az érti meg ezt a boldog mondást, aki veszi a fáradtságot, elolvassa a Bibliát, vagy olvassa legalábbis nap-nap után, és akkor majd kihegyeződik a füle arra, hogy meghallja, hogy mit jelent ez, hogy lelki szegénység. A Biblia szerint mindannyian szegények vagyunk. A Biblia arról tanít, hogy mi emberek mindannyian rettentően erőtelenek, gyengék, szegények vagyunk. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy az ember, amit meg akar valósítani az életben, amit jónak lát és azt akarja követni, azt se tudja megtenni. Szóval az emberi életben mi emberek igazán nincs mivel dicsekedjünk. Erkölcsileg rendkívül gyengék és szegények vagyunk. Esetleg látjuk a jót, akarjuk a jót, de azt mondja Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében, mégis a rosszat tesszük. Van ennél nagyobb szegénység? Amikor azt se tudjuk megtenni, amit mi igenelünk, jónak látunk és követni szeretnénk. Tehát a Biblia szerint mindannyian szegények vagyunk, csak hogy Jézus kiket nevezett boldogoknak? Akik beismerik a szegénységüket. Akiknek az életéből kezd kikopni a büszkeség, az önáltatás, a magabízás, akik látják azt, hogy segítségre van szükségük. Ugye Jézus miért is hasonlította az igazi emberi magatartást a gyermekeknek a viselkedéséhez? Miért mondta azt a tanítványainak, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek a mennyek országába? Azért, mert a kisgyermekek gyorsan igényelnek segítséget, és gyorsan el is fogadják a segítséget. A felnőtt ember sajnos nem ilyen. De a felnőtt embernek is lelkileg, hogy meg kell tanulni ezt a magatartást, hogy látnia kell, hogy mennyire erőtelen, mennyire szegény, és kérni valakit, hogy adjon erősítést, hogy vezesse, tanácsolja az életét. A Biblia nagyon sok példát mutat a lelki szegénység eseteire. Például egyet hadd idézek az Ószövetségből, egyet az Új Szövetségből. Az Ószövetségnek ez egyik legszebb története, hogy Salamon király fiatal emberként ugye a trónra került. Ugye apja Dávid idős volt már, és Salamont a legkedvesebb fiát tette meg utódjának a királyságban. És amikor Salamon elnyerte a királyi hatalmat, mi volt az első érzése és mi volt az első kérése? Királyok második könyve jegyzi fel, hogy Salamon ezt mondta Istennek, Uram, én olyan vagyok, mint a kisgyermek. Én a magam házát sem tudom igazgatni. Hogy tudnék egy népet vezetni? Mellesleg gyönyörű kijelentés ez minden olyan embernek, aki vezetői posztra jutott itt a földi életben, hogy Salamon példája, egy csodálatos példa erre, hogy Salamon azt mondta az Istennek, Uram, én olyan vagyok, mint a kisgyermek. Nem tudok se kimenni, se bejönni. Ez egy héber szólásforma volt, egy csodálatos héber kifejezés, ami annyit jelent magyarul, hogy nem tudok kimenni és bemenni, hogy nem tudok elkezdeni se jól egy dolgot, és még kevésbé tudok befejezni egy dolgot. Nagyon szép hebraizmus, kimenni, bejönni. Sem elkezdeni nem tudok egy munkát, egy feladatot igazán, és befejezni még inkább nem tudom, megvalósítani, céljához vezetni még inkább nem tudom. És a másik példa az Új Szövetségből Máriának, Jézus Krisztus földi édesanyjának a kijelentése Lukács evangélium elejéről, amikor megtudta, hogy ő az ő méhében megfogant a gyermek Krisztussal, akkor ilyet mondott a hálaimájában Istennek, hogy Isten éhezőket, szegényeket betölt javakkal, és gazdagokat elküld üresen.

0: Tehát azok az emberek, akik beismerik a szegénységüket, az éhségüket, azokon Isten tud segíteni. Azok az emberek, akik továbbra is ugyanazt az önáltató, ugyanazt a magabízó, büszke életet élik, azoknak Isten nem tud mit adni, mert nem is igényelnek Istentől semmit. Szóval a boldogságnak az első lépcsőfoka a lelki szegénységünk beismerése Jézus Krisztus tanítása szerint. Aki az életben nem jut el odáig, hogy maga előtt lássa és magának beismerje, hogy ki vagyok én, mire lehetek én büszke, vagy mivel hivalkodjam én, nincs mivel. Erkölcsileg szegény, gyenge, erőtelen vagyok. De én szeretnék valaki nálam erősebbtől, erkölcsileg erősebb lénytől segítséget kérni. És Istenhez fordul, ez az ember az, aki rálép a valódi boldogság útjára. A lelki szegénységünk tudatosítása az a boldog mondások küszöbe, vagy kapuja. Aki nem jut el idáig, soha nem lesz boldog. És figyeljük meg, hogy ezek a boldog mondások, ez a 8 boldog mondás mennyire egymásra épül. Mert mit tesz az az ember, aki látja a maga gyengeségét és erőtelenségét? Jézus Krisztus így folytatta a boldog mondásait: boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Milyen különös boldog mondás. Hát ha mi nekünk kellett volna kitalálni, kik a boldogok, biztos, hogy senki ilyet ki nem talált volna, hogy boldogok, akik sírnak. Jézus milyen sírásra gondolt? Ugye a Bibliában a sírás egy hatalmas jelkép. A sírás szónak a Bibliában jelképes értelme van, mégpedig kettős jelkép. A Biblia beszél hamis sírásról, és beszél igazi sírásról. Hamis sírás az, amikor az ember nem magával a bűnével fordul szembe, csak a bűne következményeitől fél. Ez a hamis sírás. Jézus itt nem erre utal nyilvánvalóan, hanem Jézus az igazi, őszinte, szívbeli sírásra, vagyis így mondhatnánk, az igazi megbánásra utalt. Az az ember, aki látja, hogy mennyire erőtelen és gyenge, az figyelmes lesz a hibáira, a tévesztéseire, és igazán szembe tud ezekkel fordulni, meg tud keseredni akkor, hogyha valami rosszat tesz. És ez tovább viszi a boldogság útján. Milyen érdekes. Úgy gondolnánk, hogy a boldogsághoz semmi köze nincs a sírásnak. De igen, az igazi sírásnak, mert ennek megtisztító ereje van. Arany János mondja szépen az egyik versében, hogy ez a könny nem éget már, de ragyog. Ugye van ilyen az emberi világban a kisgyermekek sírása. Van az a tehetetlen szepegés, amikor valamit nem ismer el a gyerek, de van az a fölszabadult sírás, amikor valamit elismer, szembefordul önmagával és jóvá akar tenni. Szóval ez egy igazi sírás, és a felnőttek világában is van ilyen, de ahogy említettem, ez egy jelképes kifejezés. Jézus ezen azt érti, hogy azok lesznek boldogok, akik tudnak önmagukkal szembefordulni. Az az ember, aki nem képes a megbánásra, soha nem lesz boldog. És kitalálhatjuk, hogy miért. Mert egy ember, aki nem tudja az elmúlt élete vétkeit, bűneit elrendezni, aki cipeli magával azt a sok-sok szennyet, amit elkövetett az életben, és attól nem tisztul meg, akkor az az ember hogyan lehet boldog? Van egy kirgíz közmondás, az azt mondja, hogy a köntös sara mosással, a lélek sara megbánással tisztul. Nagyon szép közmondás. A köntös sara mosással, a lélek sara megbánással tisztul. Az az ember, aki nem tudja megbánni azt a rosszat, amit elkövetett, az soha nem lesz boldog. Aki nem rendezi el a bűneit Istennel, soha nem lehet boldog. És Jézus a harmadik boldog mondásban újra egy újabb dolgot mond. Tudnék, az az ember, aki látja a gyengeségét, aki igazán látja azt, hogy ő rosszat tett, és szembe tud fordulni önmagával, milyen lesz az az ember? A harmadik boldog mondás így hangzik: boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Az az ember szelíd lesz. Az az ember, aki látja, hogy önmagában mennyire gyenge, az az ember, aki látja, hogy miket elkövet az életben, az megértő lesz mások iránt is. Hatalmas nagy emberi érték bontakozik ki előttünk. Megértőnek lenni mások iránt. Nem úgy tekinteni másokra, hogy most megint mit csináltak, milyen rossz dolgot tettek, hanem megértéssel, hogy lehet, hogy ők rossz dolgot tettek, de talán nem akarták. Ők is ugyanabban a helyzetben vesztegelnek, mint mi. Mi is sokszor a jót akarva a rosszat tesszük. Tételezzük fel, hogy a másik ember is jót akar. Az indítékok tisztaságát ne vonjuk kétségbe. Tételezzük fel, hogy a másik ember is jót akart, és ugyanúgy becsúszott a rossz az életében, ahogy nálunk. És akkor nem visszavágni, nem megtorolni, nem visszafizetni. Ez a szelídség. Hatalmas nagy érték a Biblia szerint a szelídség. A Biblia nem azt mondja, hogy az a szelíd ember, aki meghunyászkodik, aki mindentől távol tartja magát és visszavonul, hanem az a szelíd ember, aki a rosszra soha nem vág vissza rosszal. Aki látja a rosszat, nem csukja be a szemét, vagy nem kendőzi el, látja a rosszat, de mégis külön tudja választani a rosszat és a rossz elkövetőjét, a bűnt és a bűnöst. Ez egy hatalmas nagy emberi érték, amit megint csak a Biblia szerint az Istennel való tapasztalatból szerez meg az ember, mert ezt az emberi világban nem látjuk. Az emberi világban azt látjuk, ez az emberi világnak a farkas törvénye, hogy ha valaki rosszat ad, azt viszonozd rosszal. Ha valaki megsértett, akkor valamilyen módon torold meg. Ha valaki megkárosított, akkor vágjál vissza. Az emberi világban valóban ez az az érdek, amire Petőfi is utalt. De hogyha valaki megismeri azt, hogy az Isten soha nem vág vissza rosszal, a rosszért, hogy ő a gonosz miatt is bánkódó, hogy megismeri azt a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus az életét is hitvány, elvadult emberekért képes volt odaadni, a szelíd emberré válik. Megjegyzem különben, hogy ezt a harmadik boldog mondást Jézus a 37. Zsoltárból idézi egyenesen vissza. Tehát ez nem Jézusnak a külön kijelentése, hanem ez a 37. Zsoltárnak az első részében található. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a 37. Zsoltár Dávidnak olyan imádsága, ami a legteljesebb figyelmünket meg kell, hogy érdemelje. Tudnék, azt hiszem, nincs olyan ember, aki nem volt olyan helyzetben, mint Dávid ennek a Zsoltárnak a tanúsága szerint. Hadd olvassam fel a Zsoltár elejét. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Így kezdődik a Zsoltár. Tehát Dávidot is milyen kísértés érte el, hogy bosszankodott az elvetemült a gonosz emberekre, és irigykedett a gonosztevőkre. És azt hiszem, hogy ez a kísértés mindannyiunkat megkörnyékez itt a földi életben, mert nap-nap után látjuk azt, hogy milyen jól megy azoknak, akik talán megengednek maguknak tisztességtelenséget, becstelenséget, akik ököllel és szájjal harcolnak, nem pedig az igazság erejével. És nagyon sokszor az ember bosszankodik az elvetemültekre, vagy éppen irigykedik a gonosztevőkre, mert ennek a földnek egy újabb törvénye, hogy azoknak megy jól, akik megengednek maguknak erkölcsi visszásságokat, és nem tartják magukat erkölcsi érzésekhez. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyatnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne, mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Ugye ezt idézi Jézus. Boldog a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. És azt hiszem, hogy ennél a harmadik boldog mondásnál meg is állhatunk egy kicsit, mert ez már olyan csúcsnak látszik előttünk. Ugye az igazi szelídség. Ez már valami olyan megközelíthetetlen hegycsúcs, mert ki az az ember, aki elmondhatná magáról, hogy nem jön ki a sodrából, és mindig tud önuralmat gyakorolni, és mindig tud a rosszra is jóval válaszolni. Pedig milyen egyszerű logika. Hát boldogok lehetünk úgy, hogyha tele vagyunk haraggal. Lehet úgy boldogságunk, hogyha tele vagyunk mindig az, hogy mi mit kaptunk, és most én hogyan viselkedjem a másikkal. Soha itt nem lehetünk boldogok. Tehát ezek után szeretnék rátérni most a negyedik boldog mondásra, és ez pedig Máté evangéliuma 5. fejezet 6. versében található,
1: Boldogok, akik éhezik és szomjuhoznak.